mérföldi is. Na, szia, 5 percen belül minden csupa latyag lesz. Jó pofára estél, elvtársi üdvözlettel, rajtad röhög az egész cipőipar. Hát, na kérem, ugye. Ezen minden világosan rajta van. Az a dolgozó olvassa el, ezt nem lehet reklamálni. Van egy másik papír, a B-típus, azzal igen, az így hangzik. Kedves elvtársnő, Isten áll, ezt adják mellé lemezen. Igen, talp helyett. Egy van, úgy kell benne menni, hogy forogni így körbe, így. Mert különben nem hallani a lemezt így. Na, mindegy, a papír szövege. Elvtársnő, csizmához gratulálunk, hordja egészséggel, lábon, előre. Ajjaj, itt aztán már ugye gázom, mert oda van írva, hogy csizma, meg hogy lábon, meg hogy előre. Na most figyeljetek, csizma benne van, de hogy csiz holnap is, az már nincs benne, ugye? Világos. Olyan, hogy ma csiz, aztán kész. Nem érdekes. Többi nem érdekes. Volt egy újabb ilyen TV-riport. Azt mondták, hogy csak akkor vállal a cipőgyár garanciát, hogyha a dolgozó 3 óra után leveszi a lábáról a csizmát, aztán újat vesz föl. Megint 3 órán, megint cserél. Ezt be is vezették, kérem, nem tudom, látták-e, Rákóczi úton, körúton, 3 óránként vannak ilyen cipőváltóhelyek. Úgyhogy egy öreg bácsi nem jött oda időre, lerohadt a lábáról a csizma. Kérdezik. Ahogy mondom, ilyen univerzális, szuperszónikus ragasztó van benne, 3 óráig tart. Így az ragasztó azt mondja, tartom a csizmát nagyon szorosan, itt abban a pillanatban lejár a 3 óra. Elengedi kész, ilyen ungar is egy csiriz. Na, egy ilyen volt, megy vissza a csizmával a hölgy, megy be a boltba, köszön, nem fogadják, ő még köszön, nem tudja hova ment, be még kell köszönni. Na mondja, hogy kérem szépen, beázik a csizmám. Vezetőhöftárs válaszol. Idézem szó szerint. Azért rögök, mert tudom, mit akarok mondani. Így asszonyom, a csizma nem ázik be, meleg van, izzad a lába. Na mit szólnak? Ugye? Humor. És ami a borzasztó, hogy ez az úr holnaptól kezdve ugyanod, még mindig vezető. El tudom annak intézni, hogy aztán ő is kézzadna. De hogy fönnán nem engedném leesni, mennék alá, mindig így emelgetném szépen így a idébe.

Hát, hölgyeim és uraim, a magyar labdarúgás... Ezt nem viccből mondtam. Ez egy komoly dolog. Mint tudják, a magyar csapat tovább jutott, hál' a jó Istennek, sok múlott rajta. Kimentek a fiúk Spanyolországba, azt hitték, hogy kint minden frankó. Hát nem mondom, ugye, azért van ami frankó, de nem minden. A góré az frankó, aztán mintha elvágták volna, ugye? Na és volt egy ilyen mérkőzés, Hispanola Ungarese, ez a jó, nagyon jó. Na, eredmény mi lesz? Hogy lehet ilyet kérdezni? Döntetlen, nagyon jó. Uraim, mindenki értette? Döntetlen lesz. Nem a közönségnek mondták, nem, azok tudták. A játékosoknak, azok nem tudták. Ma majdnem vége van a mérkőzésnek, azt mondja egyik védő a másiknak, azt mondja, nézd már. Az a laszti, megy a kapura. Azt mondja, hogy menne már a kapura, ne vicceljél már, meg van beszélve a döntetlen. Hogy menne a kapura? Alapban meg csak megy a kapura. Te az tényleg megy, de hogy megy, rosszul látsz, hogy le, hogy menne? Hoppá, gól. Na kérem, csak bement. Hogy lehet ilyen hülye labdába játszani? Hát nem. Ajaj, na mindjárt szóval fél. Csak megy a kapura. Te az tényleg megy. De hogy megy, rosszul látsz, hogy le, hogy menne? Hoppá, gól. Na kérem, csak bement. Hogy lehet ilyen hülye labdába játszani? Hát nem. Ajaj, na mindegy, szóval a fiúk szépen fejlődnek, most már sokkal jobban játszanak, mint régebben, és ha nincs annyi bosszúság, persze. Szépen így tovább, hála Isten, megyünk előre. Nem sokára aranycsapat lesz. Ajaj. Igen, aranycsapat lesz. Valamikor volt aranycsapat, nem tudom, emlékeznek rá, idősebbek különösen. Szép volt. Egyszer volt egy Magyarország-Svájc találkozó, félidő 2-0, Svájcovára. Végeredmény 4-2. Svájc a fenét, Svájc. Hogy mondhat ilyet? Fogadjunk, nem értnék akkor, mert nem mondana ilyet. 4-2 ide. Ez a kunc. Oda az nem kunc, az természetes. Ide, az a kunc, igen. Elmesélem ezt, hogy volt. Képzeljék el. Indul a találkozó, szépen be van vetve a pálya. Igen, fűvel, ugye, szép legyen. Be van rajzolva a közepére egy kör, ott kell gyülekezni. Na, a fiúk mennek be, közben a kispadon meg üdögelt kint a Guszti bácsi, Sebes Guszti bácsi ott kint. Mennek a fiúk, brillantin, konfetti, szerpentin, minden szépen bedobva. Mennek, elől megy a puskás, megállnak ott a közepén, azt mondja Guszti bácsinak puskás, hogy Guszti bácsi, valami kis pénzt nem lehet kapni. Egy málnára, nem lehet, vagy valami, nem bírtam, hogy futkos, aztán csak kimelegszik. Nem, pénz nincs, jó van. Indul a mérkőzés, Magyarország-Svájc, támadnak a dokszáék. 1-0. Azt mondja a puskás, Guszti bácsi, nézze már, hát ezek berúgják. Hát ember az ilyen már, ne haragudjál. Itt vendégségben aztán meg vacsora, meg minden. Hát, nincs még mindig pénz? Nincs. Nem lehetne kölcsön kérni addig valakit? Nem, na jó. Megy tovább a mérkőzés. Dokszájék is csoráz. 2. Azt mondja a grossis a kapuban. Nénda, pedig itt álltam, hogy ment ebbe? Én még ilyet nem láttam. Na kérem, szünet volt. Második félidő, jön neki megint a fiúk a pályára, új brillantin, új konfetti, minden bedobva. Megint a puskás. Guszti bácsi, nincs még mindig valami kis? Hárni. Azt mondja Guszti bácsi. Öcsi, van. Erre a többieknek mondja a puskás, hogy... Indet, hogy mehetünk. Na kérem, ez az intés, ez a taktikai megbeszélés volt. És mindegyik értette. Hoppá. Na szóval, amikor az intés elhangzott, akkor azt mondja a Bozsik cucu,
trikotás. Ja, nem gúnyból mondtam, nem gúnyból, nem. Igen, trikotás, van neki üzlete, ilyen gyapjúkereskedés, ilyen. Meg is érdemli, higgyék el nekem, meg is érdemli, ajjaj. Ha rajtam múlna, én nekiadnám az egész Váci utca mindkét oldalát végig. Közepít meg ezeknek söpörni. Mert ottan, hogy legalább lehet, hogy támaszkodni rá a söprűnyérre meccs közben így a ide. Mert itt a csipőjüknél itt már csupa sebb minden itt már. Hát már nincsen gatyakorca. Semmi. Na most itt szeretném hozzáfűzni, hogy persze akinek nem inge, az ne vegye magára, de akinek inge, az végre öltözködjön már föl, mert most már uncsi. Szóval azt mondja Bozsik Cucu, hogy hoppá, a padba meg rálagatod a lábára. Hogy csinálta? Pedig focista nem értem, na mindegy. Ott a labda a lábán, közben a pupos, a budai, ő volt a szélső, ő meg kim volt a szélén. Szélső hol legyen? Szélén, igaz? Keresik, ott van, ugye? Volt időszak magyar labdarúgásban, amikor a szélén ki volt, csak a Szepesi. Senki más! De ez persze már elmúlt, hála a jó Isten! Mit tudom én, ki a felelős, mi? Csak érdeljék, a pupos kint van a szélén, azt mondja magának egy perhet, hogy még megfázom, futni kéne. És úgy is csinálta, elindult úgy arra, ki volt neki gyelőve az útja, Grétával, hogy arra kell futni a vonal mellett egyenesen végig, ami belefér. A labdát nem kell keresni, nem. A labda az majd jön. A labda azt tudja, mit csinál. De az nem üres, abban levegő van, kérem, levegő. Szóval... A budai elkezd futni, azt mondja erre a Bozsi, nénda, ott meg fut valaki, oda néz. De nem a 3 méterről vette észre, hogyne. Falu túlsó végén volt már. Azt mondja a Bozsi, hát akkor oda rugom. Ez így ment, oda rúgta, ahova akarta. Miért? Na mindegy, azt mondja a Bozsi, pupos, mész! Nesze! Rúgta a labda, megmondta, hogy nyitott szemmel, hogy merre van a budai, így kérdezik. Budai fut, jön a labda budainak futás közben, ide a lába elé. Nem oda 10 méterrel odébb, nem oda 20 méterrel, ide elé. Mert ide kell. Hát miért menjen máshova, nem igaz? Ez hülyeség, ide köl, itt az adrec, ide jönni, na. Itt a labda budai előtt ilyen magasan, fél méter magasan körülbelül, azt mondja budai a labdának, hogy ne pattogj. És nem pattogott. Mi volt nem régen? Lestoppolok, mindjárt majd, várjál majd, lestoppolok. Lestoppolok. Hát ebbe fáradtak bele, hogy lestoppolok. Egy néző be is kiáltotta, hogy szúrt ki, mert addig pattog. Képzeljék el. És ezt még mondani kellett neki. Maguktól nem jöttek rá. Ezt képzeljük. Na mindegy, budai fut. Labdával gyorsabban, mint labda nélkül. Ezt se értem. Megy a vonal mellett. Ez csak Szűz Máriám. Árulás történt. Képzeljék el. Nem lehet tovább futni, mert vonal volt így is. Meg rá merőlegesen így is. Azt mondja, hűha, be vagyunk kerítve, nézd oda. Itt volt a Kornel elvtárs, ott volt len. Kilobogózva piszkosul minden. Azt mondja a budai, na mit lehet ilyenkor csinálni? Beadom. Be is adta. Nem a kapu mögé, nem a félpályára. Az akkor még nem volt divat, ez valami új dolog. Én nem értem. Na, beadta a gyelhez. Be volt gyelőve, hogy ide köl a labda. Na, odaadta a gyelhez, a gyelnél ott áldogált a kocsis, egybenyakú. Igen, a zsiráf, úgy hívták. Na, ott áldogál, azt mondja a kocsis magának, hogy mennyi az üdő? 4:30.
Most kell érkezni a mentesítő labdának. Na mindegy, fölugrom. Na kérem, Kocsis fölugrott, volt neki egy trükkje, mindig körülbelül van 30 centivel ment följebb, mint a többiek. Miért? Flancból biztos. Na mindegy, Kocsis fent van, jó idő volt, sütött a nap minden a világon. Le se jött, azóta se. Na, jön a beadás, jön a labda, Kocsis feje elé, ide. Nem a tarkóra, nem a fülire, a hámlokára, ide előre. Azt mondja Kocsis magának, hogy kérdőzik ki, hogy te Sany, ez a labda? Rábolintott, hogy az, és gól. Kérem, erre így rábiccentett háromszor, hogy az, és már győztünk is. És kérem, ennek egy ideig nyoma nem volt, nyoma nem volt. Persze én akkor is tudtam volna elérni eredményeket. Kihirdettem volna a fiúknak, akkor, amikor nem ment, nem ma, tegnap. Szóval, kihirdettem volna, hogy meccs előtt, hogy na, uraim, amelyik megsértődik, sértődjön meg, uraimat mondani. Szóval, megérdemelték volna, persze, többet sem. Szóval, uraim, aki a meccs alatt nem fut szívvel, lélekkel, hétfőtől kezdve dolgozni, sóvány. Én kérem, nem mondom, hogy lett volna ezzel aranycsapat, nem. De show, annyi lett volna, ajja. Persze. Az lett volna. Na most van probléma más sportágban is. Nem tudom, hallották-e, hogy a 20-szoros világpofozógép, Papp László, egy darabig nem lehetett edző, mert nem volt neki papírja. Oly, de aranyos, mi? Ha nekem lenne papírom, nyugodtan lehetnék edző. Nem baj, hogy nem értek hozzá. Egyet többen élnénk abból, amihez nem értünk. Nem számít. Papp meg nem adtak papírt. Jó. Tudják, ki adja ki a papírt? Elmagyarázom. Ilyen kis szemüveges, eminens tanuló, tornából felmentve, anyuk a gyereket hetenként kétszer vitte tüdőszűrőre, mert a gyerek nem kapott levegőt. És ez adja ki a papírt Papp Lászlónak. Mit csinálnék én? Na, papírkiadó bizottság sorakozó. Bejönne Papp László szépen, szerényen, teheti. Elsőnél kezdené. Jó napot kívánok. Elnézést kérek. Papp László. Puff! Na, aki állva marad, edző. Aki meg lefeküdt, az meg meghalt, nem igaz?

0: Hát, hölgyeim és uraim, nem tudom, emlékeznek-e még a Rúzsa Sándorra. Ilyen furcsa, ilyen csobolyó, vagy csöbölyő, vagy miből ittak. Olyan volt, kérem, mint a lavor bedeszkázva. Olyan volt. Na, ebből itták a fiát, épp a szőke iszik. Megy bele, piszkosul. Valahonnan megtudta, hogy potya. Na, így. Megy bele. Leteszi. Azt mondja a szirtesnek, hogy bokfitty. Mondom, te, Manus, mit mondod? Azt mondja, nem értettem én, mit mondod? Nem értettem. Ekkor azt mondja a szirtes Ádám, hogy mit mondod kell nekem? Na, mondom, ő se érti, jó van. Pedig ő már ugye látta a próbákat is. Mi már csak így készen kapjuk, ugye? Ha ez már készen van. Na, minden. Megy tovább a móka, azt mondja a szirtes. Szóval azt mondta kell nekem, hogy bokfitty. Azt mondja el a szőke. Azt mondja a szirtes. Azt nehéz szöveg, jó. És aki ezt filmre írta, hú, az írókámnak ezzel mi munkája volt?
1: Amire el tudta adni, de tényleg.

0: Programzene szóval és zenével. Saint-Saëns, az állatok farsangja.
1: A farsang a húsvét előtti mulatozások időszaka. Saint-Saëns, francia zeneszerző, egy vidám farsangi családi muzsikálásra szánt művében emberi tulajdonképpen

kitárul az ajtó, és föltupírozott sörénnyel megjelenik az uralkodásra termett oroszlán. A jóságos arcot mutató, bensőséges melódián minduntalan megszakítja az oroszlán igazi lényére emlékeztető energikus muzsika.

0: Együtt köszöntünk kéz a kézben.
1: Részemről mondjunk mancsot.
0: Hogy teljesítsük részben kérésed és parancsod, mely minket felidézett, mint mackó vágy a mézet.
1: Robert Gida meg én, egy lélek, két legény, egymást nagyon szeretjük, és együtt e véget, ketten szeretünk téged.
0: Íme Medvecki medve úr, amint bukdácsol lefelé a lépcsőn, kopogtatva a feje bugyával, kip-kop, minden lépcsőfokon egy koppanás. Előtte Robert Gida, az ő gazdája. Amennyire Mici Mackó értelmet terjed, meg van győződve róla, hogy ez az egyetlen módja a lépcsőn való közlekedésnek. Néha ugyan kétség fogja el, mintha lehetne másképp is, de ezt csak akkor tudná megfontolni, ha egy pillanatra megállnának a lépcsőn, és módjában volna fontolgatni. Talán akkor sem. Különben is épp most érte a lépcső aljára, és hajlandó nektek bemutatkozni.
1: Mici Mackó.
0: Egyébként Mici Mackó néha játszani szeret, néha pedig leül szemmel a kandallóval, és ilyenkor meg...

0: Mici Mackó egy erdőben élt, saját kunyójában. Egy napon, mikor kint sétált az erdőben, egy tisztásra ért, és a tisztás közepén állt egy jókora tölgy. És a tölgy koronájából hangos dönkicsérés és zümmögés ütötte meg a fülét. Mici Mackó letelepedett a fa alá. Mancsai közé fogta a fejét. Gondolkozni kezdett.
1: Ez a dönkicsérés jelent valamit? Olyan nincs, hogy csak dönkicsérés van, meg a zümmögés, és az nem jelent semmit. Ha dönkicsérés van, meg zümmögés, akkor ez azt jelenti, hogy valaki van valami dönkicsél, illetve zümmög. És amennyire az én műveltségem futja, az egyetlen elképzelhető ok, amit valaki döngicsélésre, illetve zümmögésre indíthat, abban a tényben leli magyarázatát, hogy az illető egy méhecske. Ami pedig azt illeti, ha valaki már méh. Ezt a minőségét arra szokta felhasználni, hogy mézet készítse. A mézkészítésnek pedig egyetlen értelmes okát és célját abban látom, hogy én a mézet megegyem.
0: És már kapaszkodott is a fára. És miközben kapaszkodott, egy kis dalt tudolt. Csak úgy, saját magának.
1: Egyik örökben az a nézet, hogy a medve szereti a mézet. Ez nem a féle szerény vélemény, ez tény.
0: Azután egy kicsit tovább kapaszkodott. Megint egy kicsit tovább. És még egy kicsit tovább. Aztán...
1: Recs! Segítség!
0: Mondotta a 3 méterrel lejjebb nyúló ágrapottyamba.
1: Véleményem szerint csak azt akartam mondani, természetesen szerint mindez csak azt jelenti, hogy bizonyos szempontból nagyon szeretem a mézet. Egyébként segítség!
0: Kieviszkélt a bokorból, a tüskéket kikefélte orrából, és ismét átadta magát gondolatainak.

0: Medveszki medve, baráti körben a Mici Mackó néven is közismert, egy napon az erdőt kerülte éppen gőgösen dúdolva az orra alatt. Tralala, tralala, prüty, prüty, prüty. Így dúdolgatott, csak úgy magának. Közben kiment sétálni a kunyhó elé, azon tűnődve, vajon mivel foglalkoznak ilyenkor mások, és általában milyen lehet az más valakinek lenni, mint ő? Egyszerre csak egy homokbuckához ért, és ebben a homokbuckában nagy lyuk tátongott.
1: Aha, ha hézagos műveltségem nem hagy cserben, akkor ez a bucka nyuszit jelenti. A nyuszit pedig jó társaságot és valami harapnivalót jelent. Tehát...
0: Lehajolt, bedugta a fejét és kiáltott.
1: Itt hol vannak, kérem szépen?
0: Horkanó zaj támadt belülről, azután csendben.
1: Azt kérdeztem, kérem szépen, hogy itt hol vannak-e?
2: Nincsenek. Ne tessék úgy ordítani. Nem vagyok süket.
1: Senki sincs oda be?
2: Senki.
0: Pici Mackó kihúzta a fejét a nyílásból. Kicsit így hát újra bedugta a fejét, és folytatta a társalgást.
1: Hé, Nyuszi! Te vagy az?
2: Nem.
1: Volna-e olyan szíves tehát megmondani, hol van a Nyuszi?
2: Mici Mackó barátját látogatta meg.
1: Te hisz, az én vagyok.
2: Ki az az én?
1: Mici Mackó.
2: Bizonyos ön ebben?
1: Egészen bizonyos.
2: Akkor hát bújjon be.
0: Mici Mackó néhány erőteljes tekergéssel benyomult a helyiségbe.
2: Megállapítom, hogy úgy van, ahogy mondja. Ez csak ugyan te vagy. Szervusz, örülök a szerencsének.
1: Mit gondoltál?
2: Tudod, soha se lehet biztosan tudni. Ismered az erdőt? Az ember nem bocsáthat be mindenkit a lakásába. Nem árt egy kis elővigyázat. Parancsolsz valami harapnivalót?
0: Mici Mackó ilyenkor reggel 11 óra felé mindig parancsolt valami harapnivalót. Így hát jól esett látnia, hogy Nyuszi tányért és bögrét szed elő, és amikor megkérdezte, mézet vagy tejet, gyorsan és izgatottan megjegyezte, hogy mindkettőt. Aztán hozzátette, de hogy túlmohónak gondolják, kenyér nem kell. És most egy darabig egy szót sem szólt. Végül elégedetten dúdolva felállt, barátságosan parolázott Nyuszival, és kijelentette, hogy menni kell.
2: Isten veled, remélem jól lak.
0: Nyuszi elrakta a terítéket, és kissé hűvösen csak ennyit mondott.
2: Nincs.
1: Nem úgy gondoltam. Hát akkor szervusz, most már sietnem kell.
0: És már lódult is neki az ajtónyílásnak. Melső lábait kidugta, a hátsókkal neki feszült, és egy percre az orra ki is került a szabadba. Aztán a fülei, aztán a két mancsok, aztán a vállai. Aztán...
1: Segítség! Azt hiszem, jobban visszafogom.
2: Annál is inkább, mert magam is szeretnék kijutni.
1: De nem legyen! Te elingedte! Illetve azt akartam mondani, hogy segítség!
0: Nyuszi hirtelen meggondolta magát, mivel lakásának volt még egy másik kijárata, gyorsan kiosont rajta, megkerült a buckát, odaugrált Mackóhoz.
2: Beragadtál?
1: Azt éppen nem. Csak pihenek itt egy kicsit.
2: Na, add ide a mancsot.
0: Mici Mackó kinyújtotta a mancsát, és Nyuszi rángatta, és rángatta, és rángatta.
1: Ez fáj!
2: A dolog úgy áll, hogy be vagy szorulva.
1: Ez mind attól van, hogy ezeknek a modern lakásoknak nincs elég széles kijáratuk. A bejáratok jó, de a kijáratuk nem elég szélesek.
2: Ez attól van, hogy te lezabáltad magad. Akartam is mondani. Csak nem szeretem figyelmeztetni a vendéget, hogy egyikünk túlságosan sokat eszik. És ez az egyikünk nem én voltam. De ezen most kár vitatkozni. Elfutok Robert Gidáért.
0: Robert Gida az erdő másik sarkában lakott. És amikor Nyuszival és Malackával megérkeztek a tetszín helyére, csak annyit mondott. Csacsi öreg medvém, csak egyet tehetünk. Meg kell várnunk, amíg újra lesoványodsz.
1: Meddig tartasz? Gondolom, egy hét elég hozzá. Csak nem akarjátok, hogy egy hetet töltsek ebben a helyzetben?
3: Mit tegyünk? Nem megy másképp.
2: Majd felolvasunk neked.
1: Egy egész hét, És mi lesz a koszttal?
3: Attól tartok, erről szó sem lehet, hiszen éppen arról van szó, hogy lefolyt. De majd felolvasunk neked.
0: Szegény maszkó sóhajtani kezdett, de nem igen tudott, mert be volt szorulva. És egy könyv gördült ki a szeméből, de csak ennyit mondott.
1: Igen ám, de van-e olyan könyved, amelyik meg tud vigasztalni egy beékelt maszkót az ő nagy megszorultságában?
0: Így hát egy héten át Robert Gida e fajta könyveket.

Mici Mackó szegény már olyan karcsúnak érezte magát, mint egy núbiai táncosnő. És a hétvégén egy este Robert Ida így szól: gyerünk! És megragadta Mici Mackó első mancsait, és Nyuszi megragadta a hátsókat, és az erdő minden lakója segített, és mind együtt rángatták, és húzták, és tolták, és hosszú ideig Mackó csak ennyit tudott mondani. És egyszer csak azt mondta, aztán még ennyit mondott, mint amikor a dugó kijön a palackból, és Robert Gida és Nyuszi barátai, rokonai és üzletfelei hátrabuktak, és Mici Mackó hegyükbe esett, szabadon. Gyors és határozott köszönetet piccentett, aztán nyugodtan folytatta sétáját az erdőn keresztül, elégedetten dudarázott. És Robert Gida szeretettel nézett utána, és csak ennyit mondott: csacsi öreg medvér.

0: Mindjárt 11 óra. Éppen jókor érkeztél, Malacka, egy kis nyalakodásra. Aztán mennünk kell. El akarom énekelni Fülesnek az ümmögő versikére.
1: Melyiket, Mici Mackó?
0: Azt, amit Fülesnek el akarok énekelni. Minél inkább a fixik, annál inkább hulla hó, halli hó. Minél inkább hulla hó, halli hó, annál inkább a fazik, szik, szik, hulla hó. És a fazik, szik, szik, Mici Mackó fázik.
2: Malacka és Mici Mackó útnak indultak. Elállt a szél, és a hó, miután belefáradt, hogy mindig körbe szaladgáljon, összeszedte magát, és most szép csendesen lefelé kezdett szállingozni. Helyet keresse magának, ahol lepihenhesse. Ezt a helyet hol Mici Mackó orrahegyén találta meg, hol egyebütt. És kis idő múlva Malacka épp olyan vastag sált hordott a nyakán, mint Mici Mackó, csak fehéret. Ami pedig a füleit illeti, úgy érezte, hogy soha még ennyi hó nem gyűlt össze mögöttük, mint most.
3: Azon tűnődöm, mi lenne, ha most szépen hazamennénk, és bemagolnánk azt a te zümmögő versikédet, és Fülesnek csak holnap énekelnénk el, vagy holnap után, vagy amikor éppen találkozunk vele.
0: Ez nagyon jó ötlet, Malacka. Be is fogjuk magolni. Most. Mi alatt bandukolunk. De akkor nem jó volna hazamenni, mert ez a dal egy különleges szabadtéri dal, amit különlegesen szitáló hóban kell énekelni.
3: Biztos vagy ebben?
0: Magad is el fogod ismerni, Malacka, ha meghallgatod. Minél inkább a fazik, szik-szik, annál inkább hulla hó, halli hó. Minél inkább hulla hó, halli hó, annál inkább a fazik, szik-szik, hulla hó. És ahhoz zik-zik-zik, Mici Mackó fászik. Arra gondoltam, hogy Fülesre gondoltam.
3: És mit gondoltál Fülesről?
0: Azt, hogy szegény Fülesnek nincs hol lakni.
3: Nincs bizony.
0: Neked is van kuckód, Malacka, és nekem is van kuckód, és mind a két kuckó nagyon tiszta, és csinos, és rendben. Robert Vidának is van kuckója, csak szegény Fülesnek nincs. Én tehát azt eszeltem ki, építsünk kuckót Fülesnek.
3: Ez egy nagy gondolat. És hová építsük fel?
0: Ide a Fendesligetbe. Félmentes zúgba, mert az is fontos. És ha elkészítünk, elnevezzük Mici Mackó kuckójának. Ezekből a dorongokból építünk egy kuckót Füles számára, és ez lesz a neve. Mici Mackó kuckója Füles számára.
3: A liget túlsó oldalán láttam is egy egész sereg dorongot. Láttam bizony. Egész sereg dorongot egymás hegyén hátán, felhalmozva.
0: Köszönöm, Malacka. Ez a felfedezésed nagy segítségemre van. És én el is nevezném a házat Mici Mackó és Malacka kuckójának. Ha a Mici Mackó kuckója nem hangzana csinosabban. Eltekintve, hogy rövidebb és kuckószerű. Mehetünk.
2: Leszálltak a kerítésről, és megkerülve a ligetet, el is jutottak arra a helyre, ahol a dorongok heverik.

0: Robert Gida otthon töltötte a reggelt. Ekkor kopogtak. Senki más, mint Füles. Szervusz, Füles, mondta Robert Gida kitárva az ajtót. Hogy vagy?
1: Havazik.
0: Látom.
1: És a fagy is beállott.
0: Na, mi baj, Füles?
1: Semmi, Robert Gida. Szóra sem érdemes, nem fontos. Csak éppen azt akartam megkérdezni mellesleg, nem láttál-e véletlenül egy házat, vagy afélét valahol?
0: Miféle házat?
1: Olyan kis házat, olyan kuckófélét.
0: Ki lakott benne?
1: Magam laktam volna, legalábbis azt hittem, ott lakom. De úgy látszik, tévedtem. Nem fontos. Nem is lehet mindenkinek saját kuckója.
0: Füles, kérlek, én igazán nem tudom. Én mindig azt gondoltam...
1: Nem fontos. Csak azt akartam odavetőleg megjegyezni, hogy nincs is olyan nagy hőség ott a mezőn, ahol élek hajnali 3 óra felé, ahogy némelyek gondolnák. A mező ugyanis a szabadban van, ahogy talán gondolni parancsolod. Na hiszen nem is olyan kényelmetlen, csak úgy mondom, szót sem értem. Szabadban van és elég levegős. Tudod, Robert Gida, köztünk maradjon, nem szeretném a másoknak is említeni, de hideg van.
0: Jaj, Istenem, Füles.
1: Na már most azt mondtam magamban, a többiek szomorúak lesznek, ha én így fázom.
0: Ó, Füles, mondta Robert Gida, és már is szomorú volt.
1: Nem rád célzok, Robert Gida, te más vagy. De hogy folytassam, fentiek megfontolása után építettem magamnak egy kis házat a ligetben.
0: Igazán, és ez nagyszerű.
1: Igen, nagyszerű. És amikor ma reggel kijöttem belőle, még ott volt a házikó. És amikor visszamentem, már nem volt ott. Nem volt ott, és ebben nincs semmi különös, hiszen csak Fülesnek a házáról van szó. De azért egy kicsit csodálkoztam.
0: Robert Gida is csodálkozott. Megyünk, és mindjárt megnézzük, kiáltott Fülesre. És sietve eliramodtak. És kevés idő múlva elérték a liget szélét, ahol Füles lakott, a fenyőfák mellett, ahol Füles kuckója állt reggel, és ahol immár nem állt semmi.
1: Tessék, egy fia dorongot se hagytak meg belőle.
0: De Robert Gida nem figyelt Fülesre. Máshová figyelt. Hallgass csak. Mindketten hallgatóztak. És ekkor kivehetővé vált egy mély, dörmögő hang, és ez a hang éneklő hangon azt magyarázta, hogy minél inkább hull a hó, annál inkább havazik, és egy másik, nagyon is kicsi hangocska engedelmesen visította közben, hogy zik és zik. Ez Mici Mackó, mondta Robert Gida izgatottan.
1: Lehetséges.
0: És Malacka, tette hozzá Robert Gida. Egyszerre megváltozott az ének szövege.
2: Ősz a kuckó!
3: Zik,
2: zik! Ősz a kuckó!
3: Zik, zik!
0: Mici Mackó, kiáltotta Robert Gida. Az éneklők elhallgattak, mint a késsel vágták volna el a fonalat.
3: Gyerünk!
0: Leugrottak a kapufélfáról, és gyorsan megkerülték a ligetet.
3: De hisz Füles is itt van!
0: Mondta diadallal Mici Mackó, mikor végre feltűntek a fenyőfák közt. Ravaszul biccentett Malacka felé. Malacka kacsintott. És arra gondoltak mind a ketten, micsoda remek meglepetést készítenek elő Füles számára.
2: Szervusz, Füles!
0: Ekkor... Robert Gida mesélni kezdte Füles ellopott kuckójának szomorú történetét. És Mici Mackó és Malacka figyeltek, és egyre szélesebb és nagyobb karikára nyúlt a szemük.
1: Itt, éppen itt.
3: Dorongokból készül.
1: Abból. Mi az?
3: Mondtak,
1: hogy hű, lett eszembe itt.
3: Biztos vagy benne, hogy igazi kuckó volt? Úgy értem, biztos vagy benne, hogy itt állt az az igazi kuckó?
1: Hát persze, hogy biztos vagyok. Ugyanis
3: sokkal melegebb lesz.
1: Mi lesz melegebb?
3: A liget másik oldala, ahol a Füles kuckója áll.
1: Az én kuckóm? Az én kuckóm itt állt ezen a helyen.
3: Nem, a másik oldalon.
1: De hát én csak tudom.
3: Jöjj! És tekintsd meg magad!
0: És mutatta az utat.
1: Nem lehet az, hogy két kuckó legyen, és méghozzá ilyen közel egymáshoz.
0: megkerülték a liget sarkát, és íme ott állt a füles kuckója. Egyszerűen és nyugodtan, mint más rendes kuckó.
3: Íme?
1: Csodálatos dolog ez. Ez az én kuckóm. De én odaépítettem, ahol mutattam nektek. Úgy látszik, a szél ide fújta. Átfújta a fák fölött, az erdő fölött, és lefújta ide a földre. Egész jó helyre. Bizonyos tekintetben még jobb helyez, mint oda át.
3: Sokkal jobb!
4: Ugye jobb, Mici Mackó?
2: Ugye jobb, Malacka?
1: Többet ésszel, mint erővel. Ide süssetek. Így kell egy szép kuckót felépíteni.

0: Füles, öreg szürke csacsi a folyóparton állt, és nézte magát a víztükörbe.
1: Nagy képűség, ez a helyes kifejezés. Nagy képűség az én bajom.
0: Megfordult, és lassan leballagott, vagy 20 lépést, betottyant a vízbe, átsétált a folyón, és a túlsó parton lassan visszaballagott. Akkor megint megnézte magát a vízbe.
1: Mindjárt gondoltam, ez a profilom se jobb, de kitörődik vele? Senki. Nagy képűség, mondom.
2: Jó reggelt, Füles!
1: Jó reggelt, Mici Mackó, ha erről egyáltalán lehet szó a mai időkben. A magam részéről erősen kétlem, de semmi szó, érdemel bocsánat.
2: Mi baj már neki?
1: Semmi, Mici Mackó, semmi, csak úgy mondom. Sokféle népek vannak. Egyik nem akar, a másik nem tud. Ennyi az egész.
2: Mit nem tud?
1: Mulatni, vidulni, énekelni és táncolni. Itt van a kutya eltemetve.
2: Vagy úgy? Melyik kutya?
1: Az a kutya, azzal a kutya jó kedvel. Nem panaszképpen mondom, csak kutya. Nem tesz semmit.
0: Mackó leült egy lapos kőre és eltűnődött. Olyan volt ez az egész dolog a számára, mint egy képrejtvény. És ő sose volt nagy rejtvényfejtő, lévén ő egy csekély értelmű medvebocs. Inkább énekelni szeretett.
1: Nagyon helyes. Te csak énekelj. Tra-la-la-la-la. Örülj az életnek.
2: Örülök is.
1: Van, aki tud.
2: Mi baj, Füles?
1: Mi lenne?
2: Olyan bánatos vagy.
1: Bánatos? Miért lennék én bánatos? Születésnapom van. Az év legboldogabb napja.
2: Születésnapod van?
1: Nagyon természetes. Nem látod? Nézd csak a sok születésnapi ajándékot, amit kaptam. Látod, mennyi torta meg töltött csokoládé?
2: Ajándék? Torta? Csokoládé? Hol?
1: Hát nem látod?
2: Nem én.
1: Én se. Ez csak olyan tréfa volt. Vicc. Ha-ha-ha-ha.
2: Hát akkor gratulálok. Még sok-sok születésnapot.
1: Neked is, Mici Mackó.
2: De nekem nincs születésnapom.
1: Nincs is. Csak nekem van.
2: Akkor hát miért gratulálsz nekem?
1: Miért ne? Remélem, nem akarod magad rosszul érezni az én születésnapomon.
2: Ó, akkor értem.
1: Elég baj, hogy én ilyen piszokul érzem magam a tulajdon születésnapomon. Se ajándék, se csokoládé, se tortagyertyával, még csak egy nyavajás üdvözlő táviratot se kaptam. Legalább más ne érezze rosszul magát. Ez minden, amit várok.
0: Ez sok volt, Mici Mackó gyenge szívének.
2: Várj meg itt!
0: Szólt gyorsan, sarkon fordult, és iszkolt haza, ahogy csak szusszal bírta. Úgy érezte, akárhonnan, akárhogy, meg kell ajándékozni a valamivel szegény Fülest.

0: Missy Maszkó hazaérve lakás előtt találta Malackát. Felfelugrált az ajtó előtt, hogy eléri a csengőt. De nem érte el.
1: Hé, Malacka!
2: Szerbusz, Missy Maszkó!
1: Mit ugrálsz itt, mint a bakkecske?
2: El akarom érni a csengőt. Éppen most érkeztem ide a látogatásodra.
1: Majd én csengetek helyetted. Épp most beszéltem Fülessel. Szegény Füles nagyon rossz lelki állapotban leledzi. Születésnapja van. Senki a fülebotját sem mozgatja. Észre se vették. És nagyon a szívére vette ezt a közöny. Elnye, senki se felel a csöngetésre.
2: De Mackó, már hogy felelnének? Hiszen ez a te lakásod.
0: Bementek. Mackó első dolga volt oda menni az almáriumhoz, megnézni, maradt-e még egy kis méz a csuporban. Még volt egy kevés.
1: Ezt odaadom Fülesnek ajándékba. Te mit adsz neki?
2: Nem lehetne úgy, hogy én is ezt adom, mondjuk a kettőnk ajándéka.
1: Nem, ez nem jó megoldás.
2: Hát jó, én viszek neki egy léggömböt. Van még egy a múlt heti mulatságból. Mindjárt haza is futok érte.
1: Látod, Malacka, ez nagyon jó ötlet. Ennek biztosan nagyon fog örülni szegény Füles. Menten jó kedve támad. Egy szép léggömb igazán nem ronthatja el az ember kedvét.
0: Malacka eltotyogott. Mici Maszkó is elindult ellenkező irányban, a mézes csuporra. Meleg nap volt, s az út hosszúnak tűnt. Ferét se járta be, mikor valami cudarérzés kerítette hatalmába. A füle tövén kaparászott, valami az orrát csiklandozta, még a füle is viszketett tőle. Mintha valaki noszogatta volna belülről. Na, Maszkó, mi lesz? Így hát letelepedett, és levette a csupor fedelét.
1: Még jó, hogy ezt magammal hoztam. Sok mackót ismerek, akiben nem lett volna ennyi előrelátás, hogy efféle elemózsiát vigyen magával az útra.
0: S már nyalogatta is a mézet, bedugva fejét a csuporba.
1: Lássuk csak, hova is indultam? Füleshez!
0: Fürgén felugrott. Aztán egyszerre csak eszébe jutott a dolog. Hiszen utolsó cseppig megette Füles születésnapi ajándékát. Darabig semmi sem jutott az eszébe. Aztán gondolkodni kezdett.
1: Végre is ez a csupor nagyon szemre való kis csupor. Még akkor is, ha nincs benne még. Majd tisztára mosom, ráírok a kérdéseket. Mondjuk, sok ilyen boldog születésnapot még. Füles sok mindenre használhat egy ilyen szép szemre való kis csupor.
0: Eközben Malacka is megjárta a lakását. El is hozta a léggömböt, amit Fülesnek szánt. Magához szorította, nehogy a szél elfújja, és sebesen futott, hogy előbb érjen oda, mint Mici Maszkó. Szerette volna úgy feltüntetni a dolgot, mintha neki jutott volna először eszébe Füles születésnapja. És ahogy liegve futott, lelki szemeivel előre gyönyörködött benne, hogy fog örülni Füles, még vigyorgott is hozzá a lelki szájával. Hát, ahogy fut, megbotlik egy buckában, és orra esik, bang! Malacka feküdt a földön, és azon tűnődött, hogy mi történt. Első pillanatban úgy rémlett, az egész világ felrobbant körülötte. Aztán úgy határozott, hogy talán nem is az egész világ, csak az erdő. Vagy talán még az se. És most már nincs is a földön, a holdon van valahol. És soha nem látja többé Róbert, Idát és Mici Maszkót és Fülest. Aztán azt gondolta.
2: Jó, de feltéve, hogy a holdon vagyok. Akkor sem muszáj órákig így feküdni arccal a porban.
0: Így hát óvatosan feltápászkodott és körülnézett. Ott találta magát az erdőben.
2: Hát ez furcsa. De mi lehetett hát az a robbanás? Én csak nem szóltam akkorát, mikor elpuffantam. És hol a léggömb? És mi ez a vacak nyúlós ronydarab a kezemben? A léggömb! Jaj! Ó, jaj! Hát most mit tehetek? Haza nem megyek most már. Több léggömböm úgy sincsen. És Füles talán nem is szereti a léggömböket annyira.
0: Így hát búsan tovább ballagott, és leért a folyópartra, és megszólította az ünnepeltet.
2: Jó reggelt, Füles!
3: Jó reggelt, Malacka, ha lehet ilyesmiről szó, amiben kételkedek. De nem baj, csak úgy mondom, szót sem érdemel.
2: engedd meg, hogy születésnapod alkalmából üdvözöljelek.
3: Mondd még egyszer.
2: Engedd meg, hogy szület...
0: Füles három lábbal egyensúlyozva megpróbálta a negyediket óvatosan a füléhez emelni.
3: Most légy szíves, ismételd meg, amit mondtál.
0: És a patájával igazította előre a fülét.
2: Engedd meg, hogy születésnapod alkalmából üdvözöljelek.
3: És ezt nekem mondod?
2: Neked hátfüle.
3: És az én születésnapomra célzol?
2: Arra.
3: Úgy érted, hogy nekem igazi születésnapom van?
2: Úgy bizony, Füles. És én ajándékot is hoztam neked.
0: Füles leeresztette jobb füléről jobb patáját, megfordult és nagy nehézséggel felemelte a bal patáját.
3: A másik fülemmel is szeretném hallani, volnál szíves.
2: Ajándék!
3: Nekem?
2: Neked?
3: Azért, mert nekem igazi születésnapom van?
2: Igen, Füles, és hoztam neked egy léggömböt.
3: Léggömböt? Azt mondtad, léggömböt? Azt a nagy buborékot gondolod, ami olyan színes és felszokták fújni? Mulatság és öröm és vidulás, és ének és tánc, hip-hop, heje-húja. Azt akarod mondani?
2: Azt! De attól tartok, illetve igazán sajnálom, Füles, de ahogy futottam hozzád a léggömbbel, orromra puffantam és...
3: Ó, minő szerencsétlenség! Biztosan nagyon gyorsan futottál, malacka. Remélem nem ütötted meg magad.
2: Én nem! De,
3: Füles, kérlek,
2: a léggömb, az
3: bizony szép. Az én léggömböm,
0: malacka csak bólintott szomorú.
3: Az én születésnapi léggömböm.
2: Igen, Füles, itt van a kezemben, látok. Engedd meg, hogy...
0: És átjutott a Fülesnek a nedves rongydarabot.
3: Ez az.
0: Malacka bólintott.
3: Köszönöm, Malacka. Igazán nagyon-nagyon köszönöm. És mondjad csak, meg tudnád mondani, milyen színű volt? Úgy értem, amikor még léggömb volt.
2: Piros.
3: Mindjárt gondoltam. Piros. Kedvenc színem. És mekkora volt?
2: Akkor, mint jó magam.
3: Mindjárt gondoltam. Akkora, mint malacka. Kedvenc nagyságom. Úgy.
0: Malacka gyalázatosan érezte magát, és nem tudta, mit mondjon. Kinyitotta a száját, megint becsukta. Ekkor harsányan átkiabált valaki a folyó túlsó partjáról.
1: Sok szerencsét a születésnapodra!
0: Mackó átgázolt a folyón, egyenesen Füles felé tartott. Malacka leült oldalt, kezébe temette fejét és szipogott.
1: Nagyon praktikus csupor. Tessék, itt van. És az van ráírva, sok hasonló boldog születésnapot kívánok. Tisztelettel, Lici Mackó. Ez mind rá van írva, és mindenfélét lehet tartani benne. Tessék!
0: Füles, meglátván a csuprot, egész izgatott lett.
3: Nagyszerű. A léggömböm éppen belefér.
1: Az nem, Füles. A léggömbök sokkal nagyobbak, mint a csuprok. A léggömb arra való, hogy zsinegen tartsák.
3: De az enyém nem olyan. Ide néz, Malacka.
0: És ahogy Malacka búsan felnézett, Füles óvatosan felemelte a nedves rongyot két fogával, óvatosan beleeresztette a csuporba, megint kivette, visszatette, és ezt többször megismételte.
1: Igen, így belefér.
3: Ugye? Úgy sétál ki meg be, ahogy akarom.
1: Igazán örülök. Mindjárt gondoltam, legjobb lesz, ha ilyen praktikus csuprot ajándékozok neked, amiben mindenfélét bele lehet tenni.
2: Látod, tőlem is kaptál valamit, amit ilyen szépen bele lehet tenni a praktikus csuporba.
0: de Füles már nem hallotta őket. Kivette meg, betette a rongyot a csuporba, és ragyogott a boldogságtól. És Robert Gida, Mici Mackói kis gazdája, estét rendezett Füres tiszteletére, ott volt csokoládé és fagylalt, és torta három gyertyával, és Füles neve a tortán, piros cukorból kikanyarítva.

0: Kári Gábor, állatkerti útmutató.
1: Ez a címke oly picinke, falevélből van az ige. Pókháló van a szoknyája, makhéjból a csizmácskája.
2: Csak füvön élt a kis zebra, de most rákapott a zabra. Végül is elvitték szobra, ott oktatják szebbre-jobbra.
1: Apám, így szól a kis bálna, hadd mehessek el a bálba. Nem mehetsz el, fiam Péter, nem vagy még egy kilométer.
2: Miért tanulnak a kisvércsék? Azért, hogy a leckét értsék. Tanítójuk egy hasas, pápaszemes, lomhasas.
1: Ne ugrándozz, ne táncolj, ne bomolj, az iskolás fiúcska mind komoly. Garázza őként, mint így, a moly.
2: Fekete az ablakpárkány, rákönyököl a kis sárkány. Hat feje néz az utcára, egy a leckét bent biflázza.
0: Tamkós Irató Károly, Pingvintánc.
3: Arra lenn a déli sarkon, hol legnagyobb a hideg, ahol még a nap sem jön fel, vagy ha feljön, sápad, sorvad, didereg. Itt a Frigider színpadon tudjátok-e, hogy kinek táncolnak a pingvinek? A jégvilág lakóinak nézik őket fókák, bálnák, nagy tengeri elefántok, kormoránok, delfinek. Az idő itt bármilyen, szélsüvítés dallamára, hósziklák közt jégszínen, tippegetve, toppogatva, felrebbenve, megforogva, erre-arra tántorogva, soha-soha meg nem unva, táncolnak a Mirnien.
0: Bőrönd Ödön.
4: Bőrönd Ödön a köröndön, ül a kövön, fekete színű bőröndön. Arra száll egy helikopter, lerádióz a riporter. Bőrönd Ödön. Bőrönd Ödön, miért is ülsz itt a köröndön, fekete szín bőröndödön? Visszafele Bőrönd Ödön, csepp zsebrádió adóján. Azért ülök a köröndön, fekete szín bőröndömön. Várom, hogy a tea rózsa. Várom, hogy a tea rózsa kinyíljon az aszfalt kövön. S a négyes busz begörögjön.
5: Országjárás.
2: Elindultunk. Malátára malátáért, galántára palántáért, rabizára paprikáért, soroksára salátáért, macsoládra kocsonyáért, kocsonyádra mazsoláért, cserenyésre cseresznyéért, szerencsérre szerencséért, pécelre mézért, mézeskútra pénzért. Jöttünk, mentünk, nagylaposon, hegyesen, homoródon, vegyesen, hétrongyoson, feszesen, lassú réten, sebesen. Mit csináltunk? Hévizen vacogtunk, szomoródon kacagtunk, árnyékoson napoztunk, koplallón jól lattunk, éberlakon álmodtunk. Tolcsván tocsogtunk, potyondon potyogtunk, szikszón szikkadtunk, csuklódon csuklottunk. Lepényden lepénytettünk, legénden legénkedtünk, nyíratádon bolondoztunk, bolondócon nyirathoztunk. Szekeresden szekereztünk, nekeresden nem kerestünk, heverdelen elhevertünk, előréven elrévettünk. Be is értünk, verebesre seregestül, seregesre verebestül, fenekesre fenekestül, csolnakosra csolnakon, lovas szírtre jó lovon, szombathelyre szombaton, hangos völgybe daltalan, dalos zugba hangtalan, zajgóvárra zajtalan, szomjú helyre szomjasan, gyopárosra párosan, boldogkőre bársonyosra, bársonyra.
0: Csillagjáró fehérráró.
6: Pam, pam, paripám, földön, vízben, levegőben, a parányok sűrűjében, odakint a csillagűben, a fénynél is sebesebben rohanám, csillagjáró fehérráró az én tártozban. Köd a farka, tűz a feje, üstököst vadászok vele, hogyha meghorkantja torkát, zsákba szorítom az orkát. A szügye mély vízben csobog, meglasszózom a polipot. Mind megölöm vív a tusát, a sok betegség vírusát. Sörénye most lángol, ragyog, táncra perdítem a napot. Verejtéktől torzom-borzon a tejutat végigporzom, s estére, ha fáradt vagyok, karámunkba levágtad. A Hortobágy hídja mellett csillagjáró, fehérráró paripám már leheverhet. A farára nagyot csapok, s jó abrakot adok néki vacsorára, táltos zabot, 3 tonna atommagot.
0: Nemes Nagy Ágnes, Budai utca.
7: Ez az utca Budai. Jól lehet itt játszani. Vannak nála nagyobb utcák, a mi utcánk bátyjai. Ez az utca Budai, Budai. Vannak nála kisebb utcák, a mi utcánk hugai. Hugai, bátyjai. Gyerünk gyorsan játszani.
5: Ugróiskola.
2: Járok az utcán, kip-hop-kip-hop. Még meg is állok itt-ott, itt-ott. Jó megállni. Nézz oda, ott egy ugróiskola. Felrajzolva járdaszélre, zöld krétával nagyra, szépre, mindenütt van, nézz oda, itt-ott, kip-hop, egy-egy ugróiskola. Egy-egy-egy, páros, egy páros, fordulj vissza, páros, egy, nem hibáztam, nagyszerűen, megy, megy, megy. Mi van hátra? Páros? Nem leszel te sáros. Itt a vége, egy-egy-egy.
0: Hullabodza.
7: A mi utcánk kicsi utca, van benne egy hosszú bodza, ősz felé már hullabodza, kisbogyóját dobja, dobja, kisbogyóját dobja, dobja, lila lesz az utca hossza. Kiabál is Bandi bácsi, az autóját cappanozza. Nem gondolok semmi rosszra, de örülök, drága bodza. Harthatom a gumitömlőt, míg az autó cappanozza. Őszi fényes napsütésben víztől fényes járdaszélen cappanozza és lemossa. Hull a bodza, hull a bodza.
5: Gesztenyefa levél.
2: Találtam egy fa levelet, gesztenyefa levelét. Mintha megtaláltam volna egy óriás tenyerét. Ha az arcom elé tartom, látom, nagyobb, mint az arcom. Ha a fejem fölé teszem, látom, nagyobb, mint a fejem. Hogyha eső cseperedne, nem bánnám, hogy csepereg. Az óriás nappal, éjjel, óriási tenyerével befedni a fejemet.
0: Ki lakik az utcában?
7: Hogy mi nálunk ki lakik? Mindig látni valaki. Labdáért a kocsi útra, most szalad ki Magdi, Jutka. Itt van András, Andrea, itt a Szűcsék kisfia, nyúlsapkában, mint a nyúl. Dundi Péter meglapul, poltajtóból nézi őket, vegytisztító Márkusz úr. Márkusz úr, Márkusz úr! Dundi Péter hol lapul? Nem tudjátok? Deske Évi. Egy magas lány háta védi, mert nagy, mint a citadella, az a hosszú. Izabella.
5: A titkos út.
2: Hogyha most elindulok, aztán balra fordulok, egy kis útig, titkos útig Lábujjhegyen eljutok. Egyik oldalt házak háta, fel a másik oldalon, és a lombok zöld szakála átömlik a kőfalon. Nem jár erre senki, senki, csak talán a nem tudom ki. Az is akkor, hogyha kell. Kézen fogva, senkivel. Messze innen utcalárma, messze dong a kisvasút, így bújik a psz. Így lapul a pszt-pszt, titkos út.
0: Mi van a titkos úton?
7: Mi van ott a kis úton? Csöndes úton, titkosan? Macska van ott. Macska van, ül magában, titkosan. Fényes szeme, zöld szeme, orgon a fa levele. Egyszer aztán talpra pattan, ugrik, ugrik, láthatatlan. Aztán csak a szél oson, titkosan. A titkosan.
5: Mennyi minden?
2: Ez az ösvény, sose fösvény, akármilyen keskeny ösvény. Van itt minden, mennyi holmi? Hogy is tudnám elsorolni? Cipőfűző, tejdoboz, fenyőfárok, 2 doboz, szódásüveg cserepe, gesztenyefa levele, zöldcsigák, zöldkövek, fű alatti bőrövek, gerletolla, kréta, gyufa, fényképen a Verne Gyula, és a többi, de szép, de szép, ezek azok, izék, mizék. Bámulok csak ennyi kincsen, mennyi minden, mennyi minden.

0: Világ minden óriását földhöz vágom én. Kicsi vagyok én, bátor leszek én. Óriások palotáit elfoglalom én. Kicsi vagyok én, nagy úr leszek én. Aranyszobát adok minden testvéremnek én. Kicsi vagyok én, vezér leszek én. Én leszek a legjobb ember a föld kerekén.
1: Zelk Zoltán kiskertész. Kora reggel talpon vagyok, kiskertembe kiszaladok. Várnak én rám a virágok, rózsák, szegfük, tulipánok. Hogyha beszélni tudnának, tán jó reggelt kívánnának. Hangos szóval köszönnének, szomszédkertnek, napnak, szélnek. De én így is értem őket. Látom, milyen vígan nőnek, látom, milyen vígan élnek, színnel, illattal beszélnek. Este minden alszik a virág is, nincs paplanjuk, nincs párnájuk, mégis gyönyörű az álmuk.
2: Pincés Judit

0: Gerebul, Fizala, Oserex. Idelen soha sincs vadidő, idelen sose hull az eső.
1: Kacsaúsztató.
0: Tóvize csupa nátszál, egy kacsa, két kacsa, oda császkál. Sárban ezer kacsa bogarászik, reszket a tó, ki se látszik.
1: Fülemüle.
0: Fülemüle, fülemüle, gyönyörű madár. Szólal, szólal, szólal. Pittyen a fészek, zörren az ág, moccan a hegyeken a hajnali láng. Jegenyefa, jegenyefa, jegenyefa lánc, síma út szélén kettős ránc. Denevér, bakegér, északi szél, gondul az óra megszöktél. Három mérföld és egy fél, hosszú hajamban mértéptél. Fülemüle, fülemüle, gyönyörű madár. Hallgat, hallgat, hallgat már.
1: A medve töprengése.
0: Jön a tavasz, megy a tél, barna medve üldögél. Kibújás vagy bebújás, ez a gondom óriás. A kibújok vacogok, a bebújok hortyogok. A kibújok jó teszem, a bebújok éhezem. Barlangból kinézzek, fák közt szétfürkészek, lesz-e már odú méz? Ez a kérdés, de nehéz.
2: Öreganyó.
3: Ha tücsök leszek, fekete tücsök, majd megállj, még visszahívnál. Nem lesz, aki ágyba küldjön, és az orrod megtörölje. Mászkálhatsz a kerítésen, pottyanhatsz a csúnya földre. Jó lesz, jó? Neked és nekem is jó. Lesz akkora házam, mint a makhé. Meg sem mutatom neked. Holdfényt fonok békarokkán, mák olvasót pergetek. Jó lesz, jó? Neked is, nekem is jó. Majd kérnél tőlem sütemény, de nem ülök a pamlagon. Nedves fő közt lakom, harmad gyöngy ablakom. Majd megállj, még visszahívnál.

0: zsündisznócska lovagol. Mackó bácsi alig törölte meg a száját a délebéd után, kifeküdt a napra egy kicsit szundítani. Már éppen lecsukódott a szeme, mikor hallja, hogy két színege madár beszélget a feje fölött a bükkfaágon.
1: Csin, csin, csin, csin, csere! Mi az újság erre?
2: Nincs erre, nincs erre, nincs erre! Ami van is, kicsit ér, kicsit ér, kicsit ér! Medvén lovagol a zsindisznócska.
0: Nosza úgy felugrott erre az újságra Mackó bácsi, mintha egy kaptár méhecske csípte volna meg.
3: Hey, brumm, mordézom atta! Mit locsogsz, cinege húgom? Mindjárt hátra kötöm a sarkadat.
2: Szörnyű a szél, míg el nem áll, Mackó bácsi. Ő
1: mondta, hogy medvén szokott lovagolni. De levessen száll.
3: No, majd beszélek én a fejével. Csak várjatok vissza. Ide hozom a rasportékát. Előttetek vallja majd be, hogy nem mondott igazat.
0: Nagy dörmögve ballagott el Mackó bácsi az erdő térre. Ott lakott a zsindisznócska föld alatti kastélyában. Most éppen kint ült a küszöbön. A tüskéjét fésülgette egy nagy fenyőtobozzal. Ahogy meglátta a medvét, már messziről hullongatott elébe.
4: Isten haszta, bátyám uram! Jaj, te örülök, hogy látom! Hogy mit szolgál, drága egészséged?
3: No, csak hagyd el ezt az édes kis beszédet! Volna egy kis számadásom veled!
4: Rájön, Mackó bácsi, arra is! Tessék előbb palatozni valamit! Van egy kis béka, becsináltam maradék egér pecseni!
3: Hiába pergeted úgy a nyelved, te szeleverdi! Azt mondd meg inkább, mióta szoktál te medvén lovagolni?
4: Jaj, de trépás kedve van, uram, bátyámban. Hát már hogy lovagolnék én medvén, amikor azt sem tudom, hogy mi az a lovaglás.
3: Nagy kópé vagy te, öccse! Te mesélted a cinegének, hogy én rajtam szoktál lovagolni?
4: Azt sem tudom, micsoda Isten teremtés az a cinege.
5: Húzzák azt, vagy ezt?
3: Ne bomolj, lánchorda, mert mindjárt megrázom a füled! Hanem most rögtön jössz velem a cinegéhez, és a szemébe mondod, te nem mondtad, hogy medvén szoktál lovagolni.
4: Megyek már, Mackó bácsi, megyek, ahová parancsolja, csak a fülemnek.
1: Adjon be,

0: Elölbaktatott a medve, mellette gurult a sündisznócska. Nem mert szólni szegényke egy mukkot sem. Csak a szeme villogott, hogy merre lehet elinalni. Egyszer csak kapta magát, lemaradt, begurult a bozótba. De a medve, hogy nem hallotta a csörtetést maga mögött, mindjárt visszafordult.
1: Hol bújkálsz már megint a kis gomolyam?
2: Jaj, Mackó bácsi, nem győzöm én már a menést. Vegyem fel egy kicsit a hátam.
1: Hátamra? Hát még minden?
3: De ha nem bír tovább jönni, akkor én maradok szégyenben a cinegék előtt.
1: Ha nem bírod tovább, hát nem bánom. Gyere! Viszlek egy kicsit a hátamra.
0: Most már így mentek tovább. Ahogy mendegélnek, egyszer csak megint megszólal a sündisznócska.
2: Jaj, Mackó bácsi, ez így nem lesz jó. Így én innen lezúlok, aztán kitörik a nyakam. Pedig kár lesz érte, mert csak ez az egy dolog. Engedjenek, hogy ide erősítessem magam.
1: Nem bánom, de csak szaporán hékás, mert várnak a cinegék.
0: Az erdőben leszakajtott sündisznócska egy hosszú hajléka. Azt a medve szájába tette, mint ló szájába szokták az ablát. A két végét meg a kezébe vette, mint a kantárt. Így mentek egy darabig. Egyszer csak megint gondolt egyet sündisznócska.
2: Sajnálom,
1: magát, lelkem, macskulát,
2: hogy
1: mit csinálni legyen. Mit
2: szólna hozzá, ha
1: elhagytogatnám
2: őket egy magyarul
1: fogasszal? Az jó lenne, azt nagyon jól tennéd,
0: öcsikém. Sündisznócskának se kellett több biztatás. Letört egy magyarul fasugogót, és olyanokat húzott vele az urabátyja fületövére, hogy az csak úgy sajgott.
1: Hajna, bölcsém, itt van vagyunk már. No, híres cinegék, merre vagytok? Most várjuk el, ki mondott igazat?
4: Nini, itt jön sündisznócska medveháton.
5: Hogy adod a lovat, sündisznócska?
4: Medve lónak párja nincs.
5: Jihő, medve koma, sündisznócska hátas lova.
0: Szegény rászedett Mackó koma, lehajította sündisznócskát a hátáról, és nagy szégyenletében úgy bebújt a barlangjába, hogy tavaszig hír se jut fel. Sündisznócskának pedig soha életében nem esett még olyan jól a béka becsinált, meg az egér becsinált.

Sejtelmünk se volt, mit jelent a szó, mit magával hozott a kis Csikó, mikor egy tavaszi vásár után udvarunkba vezette apám. Mirza, Mirza, mint sejtelmes talány, csendült a szó nagyanya ajkán. Sehogy se akart békülni vele, aztán ráhagyta, egye a fene ezt a bolondos furcsa szót, s így hívta ő is a kis Csikót. Kinek deszkából tákolt kalóda volt istálunkban külön otthona. Nappal, persze ficánkolt nagyon, játszott a tyúkokkal az udvaron. Nyihított, dobbantott, majd megszaladt, s űzte a dongó szarvasbokarat. Nagyanyát leste, őve fát ha vitt, hát elkísérte a konyhába is. Meglátta, s kiáltott sikítva, hely de megijesztett érte Mirza. S ráveregetve a kampós nyakra, kocka cukorral kicsalogatta. Vasárnap a vallagott misére a lányok között a Csikó kísérte. Kert alul, ha paprikát hozott, mögötte Mirza ugrándozott. Sejmes füvön petrencék között így szerzett nagyanyának örömöt. Örömöt, kedvet. Aztán egy napon ebédnél így szólt apám. Eladom. Sok az adó, lassan a sírba visz, s télire kell majd a csizma is. Őt némán a megrémült család mindenki letette a kanapéra.

0: Fújdosó nap, napos fák közt aranyrigók. Jó volna lenni csavargónak, mint ott az a kis vízipók. A vízipók a tóvizén. Jó volna futni könnyedén, nyurgalábakkal futni, futni, s mindig mindenütt célba jutni.
1: Börcsök Mária elfogták. Elfogták a kis Ebit, kiforgatták a zsebit. Nem én loptam, a vidra, nála van a halikra.
2: Pákolic István, mézlopó. Írgum-burgum barna medve, lépes mézre szottyant kedve. Gondolta, hogy körülnéz, halak adna egy kis méz. A méhecskék összefogtak. Vé, mi haszna, itt nem lophat. Dologtalan himpellér, jobb lenne, ha elmennél. Írgum-burgum barna medve, mérget morgott a méhekre. Erdők ura, én vagyok, lépes mézet akarok. Az odba dugt a mancsát, de a méhek megrohantak. Ahány csak volt, zíp, zíp, zíp, jól megsípte a kezét. Írgum-burgum barna medve, nincs a táncra semmi kedve. Mancsa be van pólyálva, de senki nem sajnálja.
3: Beeg Zoltán, három jó. Egyszer régen, nagyon régen, zúgó erdő közepében három nyulak összegyűltek, selyemfűre települtek. Ottan se ültek sokáig, talán csak egy fél óráig. Amikor felkerekedtek, hogy már végre hazamennek, egy szarka felettük szállott, s fölkiáltott. Mit csináltok? Mit csináltok három nyulak? Úgy ültek ott, mint az urak? Úgy-úgy bizony, mint az urak, felelték a három nyulak. Ezután már urak leszünk, ebédre rókahús teszünk. Nem fogjuk az időt lopni, most indulunk róka fogni. Csacsi szarka, nem elhitte, repült is már a hírt vitte, s buta róka is elhitte. De hát hogy ne hitte volna, akármilyen ravasz róka, mert a szarka így kiáltott. Egy jegenye fölött szállok, mikor lenézek a földre, három nyulak ülnek körbe. Összebújva tanácskoztak, jaj, mekkora nyulak voltak, jaj, mekkora fájuk, szájuk, a medve egér hozzájuk. Hát még miről beszélgettek, hogy aztán csak rókát esznek. Ennek a felese móka, szedte is lábát a róka, futott ki az erdőszélre, csak mielőbb odaérne. Hát amint ott futott szaladt, szembe vele farkas haladt. Szaladj te is, komán farkas, jaj, mit láttam, ide hallgas. Az erdő közepében jártam, most is borsózik a hátam. Sose láttam ilyen szörnyet, ottan ültek három szörnyet. Három nyúl volt, és akkora, fél méter is volt egy foga. Hát még miről beszélgettek, hogy aztán csak farkas tesznek. No hiszen, egyéb se kellett, a farkas is futni kezdett. A rókával versenyt futott, majdnem az orrára bukott. Addig futott, amíg szembe nem jött vele egy nagy medve. A medve így szólongatta. Hová szaladsz, farkas koma? Medve komám, ne is kérjed, szaladj, ha kedves az életed. Erdő közepében jártam, jaj, mit láttam, jaj, mit láttam. Három nyulak ottan ültek, éppen ebédre készültek. Akkora volt foguk, szájuk, kisegérke vagy hozzájuk. Hát még miről beszélgettek, hogy aztán csak medvét esznek. Egyébre se volt már kedve, szaladni kezdett a medve. Elől róka, hátul medve, közből a farkas lihegve. Így szaladtak erdőszélre, szomszéd erdő közepébe. Szaporán szedték a lábuk, szellő se érjen utánuk. Amíg futottak lihegve, egy vadász jött velük szembe. Nézés őket nevedve, együtt szalad róka, medve. No hiszen csak ne nevessél, vigyázz, nehogy bajba essél.
4: Szaladj inkább te is erre!
3: Kiáltott rája a medve. Az erdőben három szörnyek, puska sem öli meg őket.
4: Három nyulak, de akkorák! Nem láttál még ilyen csodát? Szedte lábát a vadász is, eldobta a puskáját is. Ijedtében megfogadta, most az egyszer érjen haza, csak ne folyják föl a szörnyek, soha se vadászik többet.
3: Ez alatt a nyuszi házban, fűszálakból vetett ágyban, három nyuszi aludt szépen, összebújva békességben.
2: Bölcsök Mária siket fajnak. Siket fajnak szép fiatal.

0: Hát Beát, Ecé, a János egy urasághó kocsisnak. Na, az uraságnak volt egy lánya. Ecé, az nagyon mehetett volna ki a pusztára megnézni a jószágokat. Befogott a János, az mennek. Mennek a fiákért. Mikor kiérnek, hát azt mondja a kisasszony.
1: János, hajtson legelsőbb is a kanászhó, megnézzük a disznókat.
0: Jó van. Hajt a János arra a járása. Mikor odaérnek a kanászhó, a kang búgja a disznót, azt mondja a kisasszony.
1: János, mit csinálnak azok ott?
0: Kisasszony, kérem, azt mondja János, az föláll a disznónak a hátára, nézi, hogy messze van-e a kanász, hogy elszökjön a kukoricába. Mennek tovább, mennek a csordához, ott meg a bika ugorja a tehenet. Azt mondja a kisasszony.
1: János, mit csinál az ottan?
0: Az kisasszony, kérem szépen, fölállt a másiknak a hátára, nézi, hogy messze van-e a kút. Szomjas.
1: Jó. Hajtson, János, elmegyünk, megnézzük a juhászt.
0: Mikor odaérnek a juhászó, hát a csődör szavár ugorja a kancát.
1: János, azok ott mit csinálnak?
0: Kisasszony, kérem, azok cikáztak, játszottak ott az árokparton. Az kiment a dereka a hérű, az most tapossa a derekát.
1: Igen ám, de a kisasszony észrevette, hogy a szavár csődör előbb kieresztette a csilibunkóját, az belenyomta a kancába. Mit nyomott az ott deneki János? Hát kisasszony, kérem, az az alsót sokat szellentett, a csődör szamár meg most bünteti.
0: Az mondja kisasszony.
1: Mégiscsak hajtson János tovább arra az erdő felé.
0: Kisasszony, kérem, ott rázós az út.
1: Nem baj az János.
0: Kihajtotta János arra az erdő felé. Mikor beértek egy kicsit az erdőbe, azt mondja a kisasszony.
1: Jaj, János, szellentettem.
0: Hát nem marad más a Jánosnak, mint hogy elővette ő is a csilibunkóját, az megbüntette a kisasszony. Jól van, mennek tovább. Egyszer azt mondja a kisasszony.
1: Jaj, János, én már megint szellentettem.
0: Hát a János megbüntette még egyszer. Megint mennek tovább. Már látszik a kastély az erdő szélibű. Azt mondja a kisasszony.
1: Jaj, János, még egyet szellentettem.
0: Azt mondja a János. Na, én tőlem már össze is csinálhassa magát a kisasszony. Nékem elfogyott a büntetőként.
2: Volt egy király, annak volt 3 lánya. Na, egyszer a király el akar menni a vásárba. Azt mondja a lányainak. Na, lányaim, mit hozzak nektek a vásárból? Milyen vásárfiát? Azt mondja a legöregebb. Nekem, édesapám, hozzál egy aranyruhát, de olyan könnyű legyen, mint a bikanyál, amit a szél visz. Azt mondja a középső. Nekem egy ezüst cipőt, de olyan hangja légyen, mikor lépek, mint a csöngettyűnek. Azt mondja a király. Jó van. Hát neked, édes legkisebb lányom, mit hozzak a vásárból? Mert a legkisebb volt a legszebb is. Azt csak azt mondja a lány. Nekem, édesapám, hozzon egy olyan virágot, ami 5 perc alatt a duplájára megbír nyőni. Hát, elment a király a vásárba. Már 3. napja oda van, mert akkor még nem egy napig tartottak a vásáron. De aztán ugye csak hazajön. Hozza a legöregebb lányának az aranyruhát, a középsőnek az ezüst cipőt, a legkisebbnek meg azt mondja. Neked, kis hiányom, nem bírtam teljesíteni a kívánságot, akárhogy akartam. Végig kerestem az egész vásárt. Olyan virág, ami 5 perc alatt a duplájára megnyőne, olyan nincs is. Hiába locsóták ottan. Kívánj, amit akarsz. Amit teljesíteni bírok, neked teljesítem. Azt mondja a lány. Dehogy se nincs, édesapám. Hiá csak ide János kocsisunkat, majd megmutatom. behívják azt a királylány, meg csak elkapja a csilibunkóját neki. Az meg elkezd ántagadni. Na lássa, édesapám, hogy van olyan virág. Nem is köllött 5 perc, azt megnyőtt a duplájára. Csak úgy nyílik a rózsája neki. Hát még mikor az én cserepembe ültessük. Hát, ha neked ez a kívánságod, azt mondja a király, egye meg a fene, nem bánom. Legyen a tied. Így le a János kocsisé a legkisebb királylányé. Aztán ültetgethették.
1: Volt a katonáiknál századosnak egy legénye, aki a lovakat rendezte, a Ján. Na, egyszer valahunnan várták az ezredes urat. Nos, hogy majd kinennek elébe parádéba. Az ezredesnek nagyon szép fiatal felesége volt. Azt mondja kapitánya Jánosnak, te János, nagyon rendbe hoznám azokat a lovakat, úgy menjenek, mintha a saját lakodalmukba mennének. Jó, úgy lesz. Kipuszolta a János, csak úgy fín lett a szőrű, de nagyon szépen mennek a lovak. A kapitány uré egész úton ágaskodik, de nyerít nem bír magával. Na, odaértek, hogy majd várják nem sokáig itt is. Leszáll az ezredes a vonatról, meg a felesége. A kapitány lova meg kiresztette ámos lóbája, nyerít, veri a hasát a durugjával. Nézi a menyecske, nézi az ezredes is, nem szól. Mikor azt beérnek, híja a kapitány. Ugye, mit csináltatok avval lóva, hogy úgy meg volt kanosodva, hogy úgy viselkedett? Én nem tudom, ezredes úr, azt mondja, majd megkérdezem a János. Hívassa a János. Te János, mit csináltál a lovammal, hogy úgy meg volt evüve? Hát nem azt mondta a százados úr, hogy úgy menjen, mint a saját lakodalmába menne? De azt mondta, hát úgy megy. Jól van, te mit? Hát a seggibe gyúgtam egy kis darab szalmát köröstbe. Azt mondja az ezredes. Jól van, de a feleségemnek meg ne mondjátok, ha kérdezi, mert az képes lesz azt az egész szalmakazlat a seggembe gyúgja.
2: Ez meg úgy történt, hogy szállásóva voltak az egyik faluba katonák. Szemet vetett a kapitány az egyik menyecskére. A menyecskének az ura munkás ember volt, kétkezi munkás. Reggel elment, este jut haza. A kapitány odaszokott. Majd a munka közben az emberek kezdték maguk közt beszélgetni, meg kiderült, hogy a menyecske a kapitánnyal összeszűrte a levet. Mondják azt neki ott a munkával. Hallod, így és így áll a helyzet. Tudsz-e róla? Nem hiszem, azt mondja. Az én feleségem az, mikor hazamék, a nyakamba ugrik, körülcsókol, vacsorával vár, meleg vacsorával. Azt mondják, éppen ez az, ekkor csap be, az csak hízelgés. Hát, majd az ember hazaér, ekkor is persze, mint minden este, egyformán az asszony nyájasan, kedvesen, majd megvacsorázik az ember, bántja a dolog. Hallod, hé, valami itt nincs rendjén. Micsoda? Kérdi az asszony. Az beszélik, hogy te a kapitánya jóba vagy. Jár hozzád napközben, mikor én oda vagyok dolgozni. Ugyan, hát hogy gondolhatsz ilyet? Látod, hogy mennyire szeretlek. Meleg vacsorával várlak. Csókot adok, mikor hazaérsz. Igen, ez mind szép, de azt mondják, ez csak kétlakoskodás. Ha nem mondod meg, mondja, megverlek, de nagyon. Hát a végén sírva fakad az asszony. tudod, az úgy történt, hogy ez az ember föl van fegyverkezve, kardja van, lőfegyvere van, öbégyütt, és azt mondta, hogy ő neki, aki nem engedelmeskedik, a fegyverit használja. Hát mit volt tennem? Nem volt, aki megvédjen. Muszáj volt cselekedni, úgy, ahogy ő mondta. És megtette velem.
3: Megtette?
2: Meg. Ha nem.
3: Azt mondja.
2: Ha te meg akarsz védeni, maradj itthon a munkában, máma, védjél meg.
3: Hát, így is történt. Az ember elhatározta, hogy már csak azért is, hogy meggyőződjön. Itthon marad.
2: Igen, ám. De a ravasz asszony, mikor tudta, hogy az idő eljön már, hogy szokott gyűnni a kapitány, kapta a kannákat, a vizes kannákat, elszaladt a kútra. A kapitány éppen már gyűjt a kút. Csak gyűjjön, egész bátran. Itthon van az uram. Csak legyen erélyes, azt majd meglátják.
3: Így is történt. Persze a kapitány lassan ballagott,
2: az asszony meg sietett.
3: Hamarabb hazaért a vízzel, azt mondja az urának.
2: Készülj el mindenre, gyűr a kapitány!
3: Hát az ember aztán felugrott. Amit csak keze ügyibe tudott kapni, fejszét, baltát, vasvellát, ásót, lapátot, oda készített minden szerszámot, amivel majd megvédi az asszony. Oda is ér a kapitány. Amúgy oda ér. Berúgja a kaput, az udvaron már káromkodik. Aki nekem nem engedelmeskedik, agyonlövöm, szétvágom a karddal. Ne próbáljon ellenem senki. Az ember erre megszeppent, szegény. Jaj, asszony, hova legyek, mi legyen velem, hova bújjak?
2: Hát ne bújj el, védjél mög, hát kivéd meg engem. Hát bújj be az ágy alá, ha már nem akarsz megvédeni.
3: Az ember be az ágy alá, gyorsan. Pontosan az ágy alá, amelyik majd lesz a támadás. Úgy is történt. A kapitány, ahogy odaért, durván neki esett az asszonynak a látszott kedvéért. Föllötte az ágyra. Aki nekem nem engedelmeskedik, agyonlövöm, levágom a karddal. És mélygyakta az asszony, az ember meg az ágyat. Az asszony persze adta az előkelőt, síránkozott.
2: Na majd, mikor megtörtént, elment a kapitány.
3: Elemeli a lepedőt az asszony.
2: Hé, itt vagy?
3: Itt vagyok.
2: Ha gyere ki, már elment.
3: Kibújik az ember.
2: Ha,
3: asszonyja.
2: Látod-e, hogy milyen goromba, milyen erős?
3: Há, nem fétél az ágya? Kérdezi az asszony. Dehogy nem.
2: Nem fétél, hogy rád szakad az ágy felé?
3: Dehogy nem.
2: Hát az, mit csináltál?
3: Azt mondja az ember. Volt itt ész asszony.
2: Hát mit csináltam? Mondjad már.
3: Egy kézláb álltam, asszonyja. Hátamat nekifeszítettem az ágy aljának, és úgy tartottam. Ami biztos.
0: Az így?

0: Az én falumba, Temerinbe, az volt a szokás valamikor, ha a lány férhőmenendő volt már, egy véka búzát neki köllött vinni a száraz malomba. Hát a száraz malomba, abba az időbe a Peti bácsi volt a fő mónár. Az a száraz malom meg úgy nézett ki, mint a járgány mostanában, csak tetővel volt, zsinderes tetővel, s az oldala be volt deszkázva körül. Peti bácsinak volt benne egy pricse, ágya, amin ő heverészett is, mikor hoztak őrölni való, beöntötte a darálóba, a lovat megindította, szépen a ló lehúzgálta az őrlendőt. Na azt az egyik nagy lánka elvitte az őrlendő búzát. Hát szól Peti bácsi neki. Így a szolgám, mi van? Hát te hoztad-e?
1: Hát édes Peti bátyám, azt mondta édesanyám, nekem kék ezt elhozni, ha már férhő mentem. Hát elhoztam a véka búzát.
0: Jól van, édes szolgám, jól van.
1: Hát tegyük fő.
0: Már föl is önti neki Peti bácsi, azt avval elkezdi kérdezgetni a Peti bácsi a nagylány. Hát édes szolgám, megvan-e mána a vonyagló?
1: Hát hogy ne volna, Peti bátyám?
0: Hát a tulipántos láda.
1: A is megvan.
0: Bőcső?
1: A is.
0: Ejnye, tán a pindzsák is megvannak.
1: Megvannak, édes Peti bátyám.
0: Na, akkor nem baj. Hát a mátkaló, a megvan-e?
1: Mátkaló? Azt nem mondta édesanyám.
0: De hon nem, már no.
1: Hát azt ki csinálja?
0: Hát édes szolgám, idáig én csináltam. Ángyodnak is tavaly én csináltam, szomszédodban a Rozi nénédnek annak is én csináltam, meg az alvégen többeknek én csinálgattam. De még egy se gyűjt visszamondani, hogy nem jó van?
1: Hogy?
0: Hát hogy?
1: Még a véka búza lemén, én megcsinálgatom szépen. Hát jó van, Peti bátkám, ha úgy van.
0: Peti bácsi szépen behívt a nagylány, bricsre főfektette, azt lassan megfurogatta neki a mátkalika. Készen van a búza, nagylán hazaviszi.
1: Hát édesanyja, maga nem mondta én nekem, hogy Peti bácsival a mátkalukat is meg kék furatni. Miféle mátkalukat te? E hunni? Így az anyád!
0: Avval azt lekever a nagylánnak egyet mindjárt az anyja. Arra mászkált éppen a vőlegény. Hát édesanyám, mién bántja már az én mátkámat, no?
2: Hát hunne bántanám, amikor abból a hat fincsábú egyet összetört, amit a születésítő őrizgetek neki.
0: Sose bántsa az én, majd veszek én másikot. No, alig várja az anyja, hogy elmúljon a lakodalom. Hazagyütt a fiatalasszony a lakodalom után.
1: Na, édes lányom, észrevette a vőlegény, hogy? Nem vette, édesanyám. Az egyik lábam kinyújtottam, a másikat összehúztam, úgy jajgattam. Na, Isten boldogíja szegény édesapádat. Én is úgy cselekedtem.
3: Az egyszeri kislány első alkalommal elmegy a táncra. Hát, az anyja könyörgésére elengedi, de mondja neki. Kislány, olyan korszakban vagy, hogy te már nem vagy kiskor, de azért vigyázz a szűzességedre, nehogy elveszítsd, mert az a legdrágább kincs egy lány. Mert aztán, ha férhömész, az lesz az első, hogy a fejedhez vágják az ilyesmi. Hát mi az? Az a szűzesség. Hát megmagyarázta neki, hogy mi a szűzhártya, meg mit nem szabad engedni neki, ha véletlenül valamelyik sutyó legény neki jár. Na, úgy is volt. Bemegy szegénykém a táncra, odáll a sarokba, két marokra fogja a micsodáját, és szorongassa. Na, majd egy suhanc odáll. Te kisjár, mit csinálsz? Mit csinálok? mi között hozzá? Őrzöm a szüzességemet, hogy el ne veszítsem.
4: Ennyi. Hát így kell azt őrizni. Hát nem probléma az. Tulajdonképpen én Szabó gyerek vagyok, ha éppen óhajtott, fővarrom én. Főszabadítsuk a kezedet, azt nincs probléma, bírsz táncolni.
3: Valóban?
4: Valóban.
3: Rá is állt. Nem is átott tovább, elmentek a füzesbe, elkezdte varni a Szabó legény. Egyszer megvarta, kétszer megvarta.
4: Azt mondja neki a Szabó legény. Nogis lány, most már nem kő fognod, biztos fő van varva.
3: Ugye? Megtenném még egy szívességet nekem?
4: Azt mondja, meg.
3: Varjá, azt mondja, még egy sort rajta, hogy biztos legyek én ebbe, mert kétsző azért csak kirojt lomcik.
4: Hát, mit volt, mit tenni? A fickó nem bírt neki állni, azt mondja, ide figyelj, kis jár. Nem készültem most erre, csupa véletlenül jöttem a táncra, nem hoztam magammal elég cérnát. Hát így is volt. Hát jó van, azért ő a kezeit elengedte, majd másik este fővarja. Hazamén az anyja éppen szundikál.
3: Édesanyám, nincs több baj, nem kő vigyázni többet a szüzességemre.
4: Hogy gondolod ezt? Üld föl az anyja.
3: Hát tudja, az anyja, találkoztam én egy Szabó legénye, és az fővarta.
4: Ha hogy varta fő? Mondja, hogy hogy varta.
3: Fővarta egyszer, kétszer. Én kértem, hogy még egyszer varja föl, hogy ne rojtolódzon ki. Azt mondta, hogy nincs érnája.
4: Pedig a holdvilágban láttam, hogy a tű alatt még két gombolyag lógott.
0: Volt egy menyecske, volt egy lány. Ugyan volt neki több lánya is, de a legöregebb lánya hát férhő akart volna menni. De előbb ugye ment az üzlet. Hát most mit csináljuk néki? Özvegyasszony volt, a férje meghalt. De hát most szerette volna a legöregebb lányát férhez adni. Szomszédba volt is egy gazdag legény, a János. De az meg azt mondta, csak olyat veszel, aki szűz. Azt mondta az anyja, majd én lányom meg fogom csinálni, oda se néz. Ebből nem lesz probléma, ne félj. De édesanyám, ne, majd én megcsinálom. Ugye abban az időben még petlórium lámpa, meg satöbbi nem volt villany. Hát, azt meg is csinálták. Addig mi a csodázta a lányt, addig, hogy csak rászette a szomszéd legényt, hogy megcsinálják az eljegyzést. Az asszony elment a mészárszékbe, vett marhahúst. Tudod, lányom, vettem marhahúst, majd azt a vékon hártyát oda teszed, míg ó gyugja a János, észreveszi, akkor te azt mondod, hogy jaj, a szűz hártyát. Gyűn a lakodon, elmúlt az is, gyűn a nász éjszaka, lefekszel. Elkezdi a János csinálni, csinálni, egyszer valamit észrevesz. Erre gyorsan mondja ám az újasszony.
1: Jaj, édes párom, jaj, a szűzhártyám, a szűzhártyám.
0: Fölkelt, fogta, odament az asztalhó, gyújtogassa a petlórium lámpát. Egyszer lejtette, nem tanálja, nagy nehezen megtanálta. Nézi, nézi, húzigálja a két kezivel, azt mondja. Megértem az anyád úristenit, azt mondja, a szűzhártyádat, de hunnat került rá a vágó hittecsétje. Volt a világon egy király, annak meg volt egy lánya. Nos, ez a lány, mikor már belegyütt az időbe, egyszer, amikor ment fürdeni, belenézett a tükörbe. Rettent elszomorodott. Elszomorodott azon, hogy ő minden felé milyen szép fehér, csak éppen a lába közt fekete. Észreveszi a király, hogy a lány se nem eszik, se nem iszik, mindig csak szomorú. Előkapja egyszer elébként. Mi van, lányom? Miért nem esül? Miért vagy mindig szomorú?
1: Hogy ne volnék szomorú,
0: azt mondja a lány.
1: Mikor minden felé olyan szép fehér vagyok, csak egy helyen vagyok fekete.
0: Hát hú,
1: hát a lábam köz.
0: Öreg volt már a király nagyon. Hivatja mindjárt az aranyművesit, az volt neki jó embere. Azt mondja neki, hogy miről van szó, segítsen, ha tud. De hát az aranyműves is olyan idős volt, mint a király. Gondolkozik, gondolkozik, ott egyszer azt mondja. Van én nekem egy fiam, a János, hazaszaladok azért. Ilyen dolgokban annak már nagyobb a tudománya, majd az hátha. Szalad a fiájé az aranyműves, elmondja neki, hogy mi van, tudna-e rajta segíteni. Azt mondja János, hogy ne tudnék.
1: Hát mit csinálsz vele?
0: Hát majd a szépen lereszeljük azt a feketeséget.
5: Én nem bánom, de nehogy fájjon,
0: azt mondja király. Á, nem fáj az, azt mondja János. Nos, hát egy darabig rendszeresen reszelgették a feketét a királylányról. Közben ugye hát le is borotválták, meg megint reszelték. Retten tetszett a királylánynak a reszelés, zapja kérdezte is.
5: Oszd meg, vagy elégedve, lányom? Nincs baj.
1: Nincs, édesapám.
5: Mit csinál veled a János? Mit csinálta?
1: Lereszeljük.
5: Az nem fáj.
1: Jaj, dehogy. Inkább mikor kinyől egy kicsit a fekete, úgy viszket. Muszáj lereszelni. Mikor lereszeljük, jó, akkor utána egy darabig nem viszket.
0: Így azt el is voltak egy ideig. Mikor egy kicsit kinyőtt a feketesi, a király lánynak viszkedni kezdett, akkor megint reszelni körülött. Akkor hitte a lány az apját, az meg az aranyművesit, az meg a János, az meg az gyű, azt reszelte a feketét. Egy pár hónap múlva aztán egyszer, mikor megint mén a királylány fürdeni, megint belenézett a tükörbe. Hát észreveszi ám, hogy gömbölyödik neki a hasa, szalad az apjához.
1: Jaj, édesapám, négy da, pedig alig ebédeltem, azt milyen nagy a hasam.
0: Hivatja a király mindjárt az aranyművesit, az meg szalad híja a Jánost.
1: Jaj, mit csináltál a királylánya?
0: Azt mondja János. Semmi. Mondtam én a király kisasszonynak, hogy ne szorítsa úgy a reszelő. De hiába mondta. Azt egyszer a reszelőn vége beletört. Hát volt egy báró meg a felesége. A báró öreg volt, a felesége fiatal. Nagyon nagy birtokuk volt. Hát minden nyáron kimentek oda megnézni, hogy van a cselédség, hogy dolgozik, hogy szórakozik. Hát a báróné egyszer kint van a cselédek között. Lányok, legények, épp így ünnepnap volt, játszanak. Hát mit játszanak? Hát a lányoknak begyugják a fejüket a szénagazalba, a legények meg hátulról jó besóznak nekik. No, akkor ki kell találni nekik, hogy melyik legény volt. A bárónénak is nagyon megtetszett ez a játék.
1: Bevennének engem is?
0: Miért ne? Na, azt attól kezdve kiki járt a báróné a birtokra. Egyszer azt a báró is kiment utána. Hallja, hogy hátul nagy a sivalkodás, nevetés, szórakozik a cselédség. Hát majd ő is belevegyeledik a cselédség szórakozásába. Hát ő neki is mondta egy legény, hogy hogy szórakoznak. A bogja ügye. A nagyságos úrnak is megtetszett. Hát, én játszhatnék-e?
5: Hát, mi ne?
0: Csak meg ne tudja a felesége.
5: Oda se neki, báró úr. Hát a felesége már 6 hónapja kiáll. Ő a legjobb játékosuk.
0: Volt egy legény, de nagyon szégyenlős volt. Ott

0: fekszenek ott utána. Egyszer csak azt mondja a vőlegény a mennyasszonynak, mármint az újasszonynak. Hallod, hékám, most beszéljünk meg valamit. Tudod, te is. Én is nagyon szégyenlős vagyok. Én is tudom, hogy te is az vagy. Hát, hogy ne kéne róla beszélni? Tudod, majd, ha lefekszünk így este, oszd, ha te akarnál valamit. Hát csak így finoman puszt föl a fejéről a bőr. Oszd, mutassa neki, hogy hogy tűn. Nézi az asszony szégyenlősen. Jó, azt mondja. Oszd, ha nem akarnál semmit, hát puszt fel a fején a bőrt olyan 77.
1: Két koma volt, aztán nagyon jóba voltak. Együtt katonáskodtak meg minden, hát megnősültek, hát ők komák lesznek. Hát koma, azt mondja, most kipróbáljuk az asszonyokat, hogy megcsaltak-e bennünket. De hát hogy, azt mondja, hát majd valahogy, azt mondja.
0: Elkezdjük vallatni, este lefekszünk, egyikünk láncot vesz a kezibe, bebújik az ágy alá, azt all lesz az ördög.
1: Azt majd a menyecskének meg kell fogadni, hogy a láncos ördög vigyen el, ha megcsaltala. Azt majd én megcsörgetem a láncot az ágy alatt. Hát jó, el is mén az egyik koma. De a koma asszon nem tudta, hogy mirű van szó. Egyszer azt lefekszene.
2: Jó van, hékám, azt mondja. Már most elég régóta együtt vagyunk. Hát áruljuk-e egymásnak, hogy megcsaltuk-e egymást?
3: Hogy téged megcsaltalak volna, az asszony mondja.
1: De esküdj fő, azt mondja. Majd mondjad az esküt utánam. Mondja. Ha én téged egyszer is megcsaltalak, a láncos ördög vigyen el. Elkezdte azt az asszony mondani, hanem mikor megcsörgette a láncot a koma az ágy alatt.
3: Jaj, hékám, azt mondja, ebben egyszer is megcsaltalak, csak hagyjon itt a láncos ördög.
1: Aztán együttem ott.
4: Kimén a paraszt tavasszal, szétnéz a határba, nézi, hát rettentő ritkás a búzája neki, meg rosszul kell ki, rosszul telett át. Leveszi a kalapot, meg akarja a feje búját, ej, azt mondja, nem lesz itt már termés, úgy nézem én. De úgy magába dünnyög a paraszt, azt mondja, ez már az ördög. Na, ezt valahogy meghallott az ördög, mert hát állítólag az mindenütt ott van. A paraszt elmén haza. Elkezd az ördög. Nyugdosta le a búza szemeket, hogy ahol ritka volt, hogy mindenfelé sűrű legyen. Elkezdte locsolni minden. Kimén a paraszt egy idő múlva, hogy majd kiszántsa, az beveti, beülteti kukoricával. Gyönyörű szép. Ha-ha! Milyen gyönyörű ez a búza, azt mondja. Azt egyre a szomszédok, hogy ugyan szomszéd, mit csináltál a búzával, hogy ilyen szép? Ha-ha! Mit csináltam volna? Bepalántáltam. Nost, volt, aki elkezdte palántálni, volt, aki nevetett rajta. No majd odaér az aratás. Kimén nézi, gyönyörű szép kalászok. Ej, azt így megdörgőte, a tenyeribe szétmorzsolt egy-két kalászt. Új, azt mondja, de sok-sok gabona, búza lesz ebből. Erre azt mondja valaki a háta megen. Hazám, csak nem a tiéd. Ma méne volna az enyém, meg se fog. Ez nem a tiéd. Mert még a tavaszon azt mondtad, hogy ez már az ördögé, ezt pedig én fogom learatni. Hátra néz a paraszt, meglássa az ördögöt. Ő az Isten lovát neki, azt mondja. Hát te hogy kerültél ide? Hát én rendeztem a búzádat, azt mondtad neked, nem kő, emán az ördögé, én megrendeztem. Azt látod, itt van. Még

0: Mégis lesz termés, azt erre a paraszt. Már pedig te ezt nem fogod learatni, mert én hónap gyűvök a kaszásokkal, azt levágassuk. Azt mondja.
1: Tudod mit? Még úgy is kell vele várni egy pár napot, hónap reggel.
0: Gyere ki, meg én is kigyűvök. Amelyikünk legszebb lovon gyűnk ki,
1: azé lesz a gabona.
0: Hát forgolódik a paraszt. Meg is hallgatta az ördögöt, este lefekszenek. De nincs kedve a parasztnak sehogy se. Nem is vacsorázik rendesen. Hogy kellene átverni az ördögöt, hogyha már így kitolt vele, már úgyis az ördög lesz a győztes. Egyszer azt már az asszony nem győzte tovább. Mi fogolódik kent? Adjad, azt mondja. Hát elég bajom van így is. Még meséljem. Hát mégis, ha hát azt elmondja neki, hogy így meg így volt tavasszal, így meg így van most. Azt mondtam, hogy az ördögé. Azt az ördög el akarja vinni a termést.
1: Azt?
0: Arról van szó, hogy hónap amelyikünk legszebb lóval mén ki, vagy olyan lóval mén, hogy olyan nincsen, vagy mit tudom én a legszebbé, akkor azé lesz a termés.
1: Hát, azon nem újjon. Aludjik el nyugodtan.
0: El is alszik valahogy a paraszt. De nem hittű az asszony. Reggel korán, még föl se kelt a nap, megindul a para. Azt mondja az asszony,
1: várjéket, majd én is megyek.
0: Mikor már jó köze érnek, lássám a parasztot, hogy gyönyörű szép. Már messziről fénylik a torna. Ül az ördög a tetején, a hátán. Azt mondja az asszonynak, látod,
1: mi?
0: Azt a szép nagy kakat. Képzeld, látod, az ördög nem lóval gyütt, hanem kakassal. Ilyen lovunk nekünk úgy se lesz.
1: De az anyjába az Isten lovát az ördögnek. Majd lesz nékünk még külön lovunk is. Megfordult az asszony. Fölcsapta a szoknyát a hátára. Üljéken a hátamra. Hátára ült, az úgy farral elkezdett menni az ördög felé. Az ördög meg haladt itt felé. Nézi az ördög, nézi. Akárhogy fordítja fejét, sehogy se bírja kinézni. Emerre fordítja, jobbra nem bír ki. Balra nem bír ki. Összeének. Na komám, milyen lovon gyűttél? Hallod, én nem tudom. Nézd meg az enyém, az a legszebb. Nyilván te győztél, mert az enyémnek így áll vízszintesen a szája, hogy kő. A tiédnek meg arra körözve. A szakála meg mégis a helyen. Így azt megnyerte a paraszt az ördögöt. Zűvé lett a termés. A katona gyűn haza szabadságra. Már nem is szabadságra, hanem véglegesen leszere. Megy hazafelé, betér szállást kérni egy özvegyasszonynál. Avval tanálta magát szembe. Hát ott aludhatná nála. Hát jó. Azt mondja. Lehet. Hát addig erre, addig ára, hogy hát a koma, hogy ő szeretne megnősülni. Emegy özvegyasszony, megegyeztek rendben. Meg is volt minden. A koma fekszik nyugodtan. Hát a nő már kezd mozgolódni, hogy hát majd csak lesz valami, hát az új ember. De a koma nem szól semmi. Egyszer már a nő elkezd tapogatózni. Oda nyújt a hának, megtapogassa. Ha, azt mondja, neked nincsen. Nincs. Lelőttem. Hát, bántsa a nő. Hát most egy ilyen nyomorék emberre mit kezdjen ő az életben? Na, másnap azt mondja neki, hogy szépen fogod, volt két csődöm van neki. Fogod azt a csikót? Azt mondja, ráűz, elmész az ördög a kertjébe. Hozol nekem egy aranyalmát. Abba biztos volt, hogy hát onnan úgyse nem bír.
0: Na, akkor ma fölül a lóra, ereszkedik. Beugrott a kertbe, lekap egy almát, mén vissza. Az ördögök meg lássák. Valami dobogás volt, lássák, hogy egy lovas ugrott ki a kertből. Lássák már, de nem bírnak semmit, megátkozzák, hogy nőjön neki akkora, mint a csődörnek. Visszatér, az asszon meglássa az ember. Ha visszajött? Vissza. Hozta aranyalmát? Hozta. Rettenetes báncsa, hogy hát nem szabadult meg ettől a nyomorult embertől. Este lefekszenek. Hát, az asszony már nyugodtan fekszik, hát úgyse semmi. Egyszer hozta koma, úgy kezibe tette a hölgyikének. Hát ez micsoda? Hát, az anyja. Megátkoztak az ördögök, hogy nyőjön akkora, mint a csődör csikónak. Ó, én vén bolond, asszonyja, bár az öregebb csődört adtam volna oda, annak még nagyobb van. Járt egy kislány hú egy koma. Egyszer azt véletlen kileste a kapuhasítékon, hogy nagyon nagy a koma szaporítója. Nem mert hozzá férhez menni. A koma meg járt hozzá, mert szerette, meg mit tudom, én hazudott neki, hogy én nékem van háromfajta, mármint csilibunkója. Van kisebb, nagyobb is, háromfajta. Hát, azt jó van. Össze is kerültek. Első este meg volt a lakodalom, hogy lefekszenek, azt mondja a menyecske. Na majd, megpróbáljuk, de csak a legkisebbe. Megnyugta a koma a kis ujját. Sötétbe, ugye? Azt mondja egyszer csak a menyecske. Te! Próbáljuk meg a középsőt. Akkor megnyugta a nagy ujját. Mocorog rajta a menyecske. Próbálnák tán ki a harmadikat is, de vigyázva, akkor azt elővette a fegyvert, hogy beúzta neki a malacot. Elvégezték a dolgot. Hanem az fölugrik a kis menyecske, meggyújti a lámpát, kápászkodik minden irányba. Patkát, széket, asztal alatt, erre-arra kérdezi a koma, mit kereső? Azt mondja, keresem a harisnyakötőmet, majd összekössük mind a hármat. Azt avval próbáljuk ki. Egy embernek volt egy kecskéje, de nagyon részeges volt az ember. Az minden pízt elivott, minden pénz a kocsmába kötött ki. Na, a kecskére rágyütt az idő, csak mekeg minden vinni köllene a bakó. Azt mondja az asszony az embernek, mert ott is az asszony kezelte a pízt, mert az ember minden itta. Hallod, hé, itt a píz, vidd el a kecskét, fedeztes meg! Az ember fogta a pénzt, zsebre vágta, fogta a kecskét, kötelet a nyakára, azt vezeti. Egész a kocsmáig. Ott oda kötötte a fáho, ő meg bement, az gyorsan megint. Azt hazavezette szépen a kecskét. De a kecske csak mekeg tovább, azt mondja az asszony. Ugye, hé, befedeztettette ezt a kecskét? No, nem lett kis kecske. Mászó megint így lett a kecskéve. Az asszony megint adott pénzt, hogy vezesse el az ember a kecskét a bakó, az ember megint elitta. Meg így lett harmadszó is. Olyannyira, hogy a kecske megdöbb. Elmén az asszony a bakkecske gazdájához, kérdezi, hogy hát mi van a bakkecskéve? Háromszor is volt nála az ura a kecskéjükkel, a sehun semmi, a kecske is megdöglött. Akkor sűjt azt ki, hogy az ember mind a háromszó elitta a födöztetési pízt, a baknál meg nem is volt egyszer se. Na megállj! Az az asszony elő a nyújtófát, az ember meg megijedt. Főszaladt a padlásra, magára csukta a padlásajtó. Egy idő után azt lehiggadt az asszony, és főszólozt. Na gyere le, hémá! Nem még. Főszól később megint. Gyere le! Nem bántalak. Nem még. Gyere le már, hé! Mert majd én is úgy járok, mint a kecske. Volt egy fiatal ember. Jó nagy. Csili bunkója volt neki. Mit az Isten? Elsőnek egy szűzlán kapott el. Az sivalkodott, mint a kéthetes kismalac, fájt neki. Kiugrott, elszaladt. A legény, hát jó gyerek volt, gondba esett. El is határozta, hogy ő többet nem bántsa a lányokat, nem teszi őket tönkre. A cimborái már lassan mind megnősültek körülötte, ő csak nem mindig fej, jós vádájú gyerek volt. Egyszer azt elkapja egyik komár. Te, miért nem nősülsz már meg, mire vársz? Így akarsz megöregenni? Vagy valami baj van? Azt mondja neki. Háj, tudod, komám, te jó komám vagy, neked elmondom az igazságot. Nem meleg megnősülni. Ha mi? Tudod. Nagyon nagy a csilibunkó. Egyet már tönkretett. Nem akarom a feleségemet, és inkább nem nősülök meg. Hát hogy? Mi? Ahogy volt? Hát a legény elmeséli, hogy is volt akkor minden. Ha-ha! Azt mondja a komája. Nem lesz az egészen úgy, ahogy te gondoltad. Tudod mit? Eredj le a Tiszára. Vagy nézd meg, mikor mosnak a lányok. Mennek a kifolyós kútra. Le vannak hajúva. Válasz ki egy jó vastag lábút. Azoknak jó nagy a micsodájuk. Válasz ki egyet. Most vedd el nyugodtan. Oda se babrálj, majd meglátod, jóra gyűn ki minden. Gondolkozott a legény, hát őnek is sem volt mindegy. Csak lement a kifolyós kúthó, mikor mostak a lányok, asszonyok. Megleste, mikor merítették a vizet, azt neki volt a kajúba. Úgy is lett, ahogy a barátja mondta. Kiválasztott egy vastaglábú, faros, tagos lány. Megkérte, el is vett. Na! Elmúlik a lakodalom, itt a nácéjcaka. János nem indít, mert Jánosnak hívták a legit. Majd holnap, gondolja a menyecske. Biztos kifáradt a lakodalomba, meg ivott, meg minden. Ha nem, másnap megint nem indít a János, sehol semmi. Már most kezdi csóválni a fejét a menyecske, itt valami nincs rendben, de mi a baj? Harmadnap este megint csak vár egy darabig, aztán csak előhozakodik. Jó van, János, jó van. Te csak azért vettél, hogy most csak főzzek rád. Ha, mi? Ha, ma itt van harmadnapja múlt, azt te még hozzám se nyúltál. Vagy van valami bajod? Hát úgy valahogy. Ha, hogy? Hát tudod. Mikor kicsike voltam, apámnak sok disznaja volt. Azt egyszer másztam ki az óvó, azt a végét leharapta a poca.
1: Marad belőle?
0: Marad.
1: Hát akkor tán használjuk el legalább azt, ami megmaradt.
0: Jó van, ha úgy akarod. Na, el is használtál. Beteszi a János. Azt egyre várja, hogy majd ez is sivalkodik meg mi. De ez egyáltalán nem úgy csinál, mint akinek fájna. No, mikor vége volt, elhasználtál? Csak megkérdezi a János. Azt nem volt kicsi. Minden rendben volt. Hát, tudod, azt mondja a menyecske. Ha az a kicsi még itt lett volna, amit a poca leharapott, éppen klap lett volna. De azért... Jó lesz ez így.
2: Az egyik földi halandó fölmegy a mennyországba. A Péter atya megkérdezi. Na testvérem, honnan jöttél? Mondja, a földgolyó. Hát mi voltál? Hát szegény ember voltam, szegény munkás ember. Hát jó van, fiam, rendes ember voltál. Én úgy gondolom, jó voltam, rendes voltam. Jó van, akkor választhatsz. Mennyország, purgatórium és a pokol közül, ahova akarsz. Ez a kedvezmény megadatik. Válasz, végig vezetlek mind három helyen, azt meglátod őket, és akkor majd kiválasztod, hogy melyik lesz az. Amíg jobbik. No, bemennek a mennyországba. Persze ott ugye az angyalok énekelnek, imádkozgatnak, morzsolgatják a rózsafüzét. tetszik a pasasnak ez. Péter atya, nem az én reszortom, hanem nézzük meg a purgatóriumot. Ott aztán más a helyzet. Nők, férfiak vegyesen mulatnak, táncolnak, folyik a peskő, szól a zene. Na ez mána, Péter atya, azért még most megnézzük a poklot. Mikor bemennek a pokolba, nők, férfiak vegyese, mesztelen heverésznek a díványokon, ölelkeznek, csókolóznak. Azt mondja a barátunk. Na, Péter atya, ez lesz az? Én itt maradok a pokolba. Jó, megyek is én, mondja a Péter atya. Minden jó testvér, viszont látásra. Elköszönnek ott egymástól. De alig, hogy a Péter atya kimegy, a barátunk gyorsan szalad az ajtóhoz, hogy Péter atya, Péter atya! Tessék, mit akarsz, testvér? Azt mondja, baj van, Péter atya, hát ezeken a nőkön nincs luk. Ja, fiam, hát ha luk volna rajtuk, akkor nem pokol volna, hanem mennyország.
3: Orsolya mindjó járó. Édes a húsod, a szád kedves, bűbájos az arcod, s még nem kezdjük, egész lényed imádni való. Ám ha csináljuk már, oly könnyen csusszan az öcskös, mintha nem is mindjó volna, amit döfigé. Nem leri oldalait, végét, s úgy véli az árva, légben inog valahol, vagy folyadékba esett. S mert a szegény íbőjükban tüsténkedik, izzad, célját érni bizony nem sikerül sehogyan. Nem használ sem a farjáték, sem a mellet a mellhez, az se, ha válmagasig rándul a comb, meg a térd, meghiúsul minden küzdés, meddő az igyekvés, céltalanul lihegünk, fájnak a csontok az öl. Vagy ne eresszen rád soha senkit az égszeretőnek, Orsolya, vagy csak olyan kant, aki győzi veled. Ismét Orsolya mindzsójáról. Mint amilyen magasan nyúlik föl az égbe Olympus, kétszer olyan mélység nyílik öletben elő. Ekkora barlangot nem ugatna be Cerberus, és nem foghatná be kilenc ággal a Styx vizesen. Váltani testvérét nem húzná semmi ki Kasztort, s Álkídes sem erő, s ének a trákiait, hogyha a főisten, ki felülről szórja a három csúcsús, kiklopszok verte tüzes nyilakat, ismeri ezt a lyukat, nyilván a gigászokat ebbe szórja, ahogy Zeuszt és Japetuszt is ide. És ha Apolló ismeri már, Títiuszt ide zárja, újra növő máját tépje a saskesein. Plútó is szívesen látná itt annak az 50 torkú kígyónak tátogató fejeit. Ám ha az összes szörnyit egybe szaladna is, óriás mindjól, félig sem lenne velük kicsit.

Krisztus úrunk a földön járt valamikor, Szent Péter volt a legjobb tartsa, ebben szoktak mindig sétálni. Jöttek, mentek fontosabb helyekre. Majd egy alkalomkor mentek Krisztus úrunk, mint elő, Péter mindig nyomba követte utána. Este bekerültek egy városba, majd egy vendéglőbe, ahol szálloda is volt, majd valamit vacsoráznak is, majd a szállón ugye ott megállszanak. Későn érdeklődtek ők a szállás felé, volt egy ötágyas szoba. Majd több nem volt, csak egy ötágyas szoba. Na majd a vendéglőbe mulatott négy ács, de már jól voltak, szípókázat, daloltak, táncoltak, stb. Verték az asztalt két kis botikával, mint a szimbalomverő. Persze az Péter gondolkodott, uram, gyerünk ma, amíg feküdjünk le. Így osztottak, hogy a négy ásnak megvan a négy ágy, ők majd ketten Jézusvel elfekszenek az ötödik ágyon. Jó van. Azt mondja Péter, uram, gyerünk, feküdjünk ma, ne hallgass kezdési bajdit. Jó van, Péter, gyerünk. Bemennek az aulóba, no ez az egy ágy, milyen kötőben négy, meg az álcsöké. Lefekszenek, azt mondja Péter Jézusnak, uram, feküdjétek be a falhoz. Ne hagyjad itt ezt a nagy zúgást, mert én jobban kibírom ezt a szét. Jó van, Péter. Lefeküdtek, alig, hogy elszúnyanak, ment be négy ács. De aki az asztalon verte a szimbalomot, az vitte a szimbalomverőt magával. Oda be elkezdenek dombírozni, hát nem tudott mire verni a szimbalmos, oda ment az ágyhoz, Péter volt a szélén, azt jó megütögetjék. Péternek ma a faj az egy oda megfordult, akkor úgy a másik oldalon. Péter nem mert Jézusnak szólni, egy darabig még bírta. Akkor azt mondja, amikor ma nagyon fajta másik oldal, hogy uram, cseréljünk ma a helyet, azt mondja. Hát, ha nagyon be vagy szorít a falna, gyere ma a levegőbe. Uram, Jézus azt mondja, jó van, Péter, cserélünk helyet. Cserének helyet, akkor a színbalmos megint odafordul, no, adjunk ma a falna a lévőnek is, ma a szélünk.

جزء من الحركة تبغى ماشي من أرشو تيمة بوريشكا والله ميكو ريجن أبوريشكا اللي ارتمو تيدن يوتيدن كلانت إيبت برسة أنا ألفابيتا ودكو ميك نمو تك بولغار غوم جيمنازيو مك نوش بانك وجي ميك أنا ألفابيتا إشكاليش ما يمكن أشو az édesanyjáról beszélt egy boriskámmal, elérte nagy lankort, ma hónap félre kellene menni, de mégis el kell menni gyónni. Jó van, anyám, ha maga mondja, elmegyek. Reggel felöltözködött a boriská ünnepelés ruhába, elmegy a templomba. Ő megy a sekrestébe, oda a tisztelendő úrhoz, szabályosan minden. Tisztelendő úr, eljöttem gyónni. Jó van, boriskám, de most egy kicsit késtél. Mert ma be kell menni misézni. Gyere el hónap reggel, egy kicsit korábban, de súgta Boriskának a tisztelendő úr, annyi szó, hogy gyertje, hogy hozzá magaddal Boriska, amennyi leginnyel van, érintkeztél. Jó van, tisztelendő úr. Boriska elment haza. Hazaért, azt mondja az anyja, meg ugye mondta a lányom. Anyám, elkístem egy kicsit, de ma a penzenciát adott a tisztelendő úr rollat, hogy nem is tudom, hogy hogy hozzom meg. Mi volt az lányom? Ava magának semmi köze anyám. Majd én. Félreült a boriska, olvas az újra, 1, 2, 3, 4, 5, megint az 10. Ez kevés. Fogja a lábújait, olvassa, ez már 20. Ez is kevés. Kezdj olvasni a bütykőket, ami van az újra. Írni nem tudod, mert analfabéta volt. Úgyhogy összetévesztette. Nem olvas, mert mind kevés. Másnap reggel felkelt a boriska, mese nincs, gyóni kell menni. Ha nem korábban van késő, mert még a gyertyához is el kell menni. Megvisz a boriska egy csomó gyertyát, megpakol egy kétkergű taligát. Azt hiszem, nem tudom, itt Pesten van olyan kétkergű, a falun az majd minden haza van a kétkergű kis kocsi. Megy boriska gyóni, de van késett a tegnapitól későbben. A templomban végig tele van népekkel, ugye, ma nem a sekrestében, mert tudta, hogy ma tisztelendő az oltárnál van. De megy a nagy ajtón, helyett, megy a tömeg közt, húzza talig a gyertyát maga után. Odaér az oltárra, tisztelendő úr, misézik a papa, oda szól egész hangosan bátra, tisztelendő úr, elgyűjtem gyónni. Hátra fordulni, tisztelendő úr, hogy Boriska arra, ej, vagy a gyertyára, mire szörnyűgöz, ej, az. Erre Boriska nagybátra, semmi, eljelj tisztelendő, vegye ott a gyertyát, mert még kétszer lőgával még húznak utalnám.

valamikor régen megnősült egy fiatal, de jó gazda fiatalember. Elvette a feleségét Mariskának hívta. No, de a fiatalember nem nagyon szerette a földnek munkával foglalkozni. Jobban szeretett inkább 24-re kardjani, vagy iszókadni a kocsmába. Hogy ülnék ki az állatokban, ne legyen olyan nagy baj, a fogadott egy cseléd legint, egy cseléd. Annyira ment, annyira, hogy a megyecske csak főzött még a mennyasszony tanszbízből tartott. Mikor fogytam, mert azt mondja, ember, hát adja a pénzt, mert nem tudok főzni, nincs miből. Adott neki egy krájcart, még valamikor úgy hiszak a kétfélés, hogy krájcart. Itt van egy krájcart. Vegyél belőle egy véka búzát, az őröld is meg, és akkor tudsz miből sütni, meg főzni, mert ha nem, akkor a bőröd elfizetsz érte. Hát a Mariska ugye elsírta magát, hát mi, hol vigyen egy krájcari búzát? Kitő honnan? Menj barnatóba, hogy máj, valami máj lesz vele, elmegy világnak, vagy viszi a krájcart, menj siratva. Összetanulkozik a tisztelendő úrral. Ennyi Mariska, azt mondja, hova illen nagy sírdogáló, hova mély? Tisztelendő úrtam meg sem mondom. Na csak mondjad, Mariska. Írott az uram egy krájcart, hogy vegyek egy véka búzát, meg őrüljem is meg, ha nem, akkor a bőröm versetek érte. Mert nincs ma. Jó, Mariska, majd ne sírja. Gyere hozzam, majd jelzek neked egy véka búzát. Befogad a kocsiba, el is ugye, malomban meg is örök, hát is hiszik neked a véka búzát isztet. Majd azt elintézik. Jó. Elment a Mariska, vitt a zsalkot, tisztelni befogadott, elvitték a malomba, béka búzat, megőrölték, el is vitték Mariskának a lakással. Jó van majd a Mariska, mert tisztelni úr, megköszönni. Nagyon szépen köszönni, hogy jó van Mariska, így is meg kell köszönni, de arról úgy, hogy majd elintézzük az Mariskát. No, de hogy tisztelni úr, hogy gondolja? Ide figyelj, azt mondja, tudod azt mondja, Dobrovában nekem hol van a búza? Tudom tisztelni. Mondj, járat ahhoz előtt volt. Ott azt mondja, tudnám tanulkozni, ekkor és akkor este felé. Ott elindít. Jó van, tisztelendő, hogy jövünk össze? Majd én előbb elmegyek, mint te, Mariska, kimegy a búzának a felső végére. Te meg az alsó végén, te később jössz. Megvard azt a hangot, amíg én azt mondom, mint a fűrjecske mondja előbb, hogy mevev. Akkor te mondod, mint a fűri, mondja, puty-purudj. Így a hangra majd összekerül. Jó van, tisztelendő, rendben van. Megy a Mariska hazafelé, az el volt szomorodva, tört a vitat, hogy tudom én ezt elintézni. És még nem foglalkozott, még olyan. Tanulkozik ahol káplányúrral. Mariska, hol jár? Hát, káplányúr, megmondom őszintén, úgy, ahogy van. Adott az uram egy krájcart, hogy vegyek egy véka búzát, még örüljem is meg, mert ma most épp. Tedd el a krájcart, adok én neked egy véka búzát, majd azt akkor tanulkozunk valahol. Hozz a zsákot! Elviszi Mariska zsákot, bele a véka búzá, elvitette a kapra és a malom, megörölték magunk, két véka búzá volt, meg liszt Mariska van. Krájcart még megvolt, mert a kapra is visszatadta neki a krájcart. A Mariska ugyanúgy elmegy a káplányúrról megköszönni a jó zsákot. Jó van Mariska, de most már meg is kell beszélni, hogy tanulkozunk a véka búzáig. Jó van káplányúr, tanuljunk ki valamit. Mariska, te hogy gondolod, hogy hol volna a legjobb tanulkozni? Hát káplányúr, az én elgondolásom szerint azt mondja, a Dobron tisztelendő úr búzája. Jó, Mariska, rendben, hogy az, hogy oldanom? Majd én előbb elmegyek, mint a káplányúr. Én felmegyek a felső végére a búzája. Káplányúr később jön, a káplányúr várja meg, még én mondom, mint a fűrjecske a felső végére, hogy bevedd! A káplony van, azt mondja, hogy puty-purudj. Így a hangra szépen összekerül. Meg volt beszélni, hogy mellik este menél lesz a... Megy a tisztelendő úr, kidélt a búzának a felső végére. Elehelezkedik. A káplony is tudja, hogy őnek is kell menni a búzának a lánkó végére. Mariska meg örvend otthon rög. Tisztelendőr a felső végén vár valami, káplányúr meg az alsó végén. Sokan jön eszébe a tisztelendőrnek, hogy ő neki kell előbb szólni, hogy bevedd. Öregesen a tisztelendőr belekövet, bevedd. Káplányúr az alsó végén, puty-purudj. Megindulnak, halannak összefelé. A hangra, hogy
nevet üt. Összeérnek. Azt mondja a tisztelendő úr, karponyú, meg a mit keresik? Én, amit a tisztelendő úr, mit keresik? Jó, egyen meg a fenekor gyerünk.

hallták-e hírt a székely menyecskének? Az itt, mert én es az vagyok, s az itt megmondom kenteknek. Egy másikról van szó, nem rólam. Ott laktak a szomszédunkban egy házas pár. Az asszonka egy jó, nagy szájú menyecske volt. Az emberivel sose jöttek ki. Örök kédig verekedtek, veszekedtek. Ha az asszon azt mondta, hogy feteke, az embere azt mondta, hogy fehér. Hát így aztán sose volt békesség. No, egyszer mi történt, mi nem? Azt mondja az asszon, te ember. Olyan régen voltunk édesanyámék, mi megkínáljuk, hogy látogassuk. Jól van asszon, látogassuk meg. Az ember befogta az ökröpöt, s felültek a szekerre. Na, ahogy menegetnek, hát elhaladnak egy ház előtt. S a háznak az udvarán ott állott egy nagy bugya. Mikor oszta elhaladtak, azt mondja az asszon az embernek. Ember, látta-e beszép bugya széna volt? Nem széna volt, szalma volt. Hogy lett volna szalma? Széna volt. Szalma volt, széna volt. Hát aztán mennek tovább. Egyszer azt mondja az asszony. Ember, mondja azt, hogy széna volt. Nem mondom, mert szalma volt. No, érkeztek abba a faluba, amelyikbe laktak az asszonynak az anyjáé. Hát amikor már ebbe odaértek volna a ház elé, azt mondja megint az asszony. Ember, mondja azt, hogy széna volt. Nem mondom, mert szalma volt. Na az asszon, megint felharagult, ki a tarisnyából a demizsont. Úgy bévágta az ökrök közé, hogy azok kapustól, szekerestől bé az udvarra. Nagy recsegés, ropogás. Szökik ki az öreg asszon a házból, hogy mi az Isten csodája dergeti. Jaj, hazajött a leányom. Ó, édes leányom, berég nem láttalak. Úgy örvendett az öreg asszon, szögdösödött esze-vissza, és a leánya nem szól neki semmi. Mi van, édes gyermekem, csak nem vagy beteg? Jaj, menjek, szedekessze valami burjányokot, s főzök neked valami jó csáját. Na, menjetek be a házba, süljetek le. Azt mondja az ember az asszonnak. Asszon, nem szigyeled a pufádot? Anyád itt szögdösődik neked, s te meg nem szólasz semmit? Akkor mondja azt, hogy széna volt. Nem mondom, mert szalma volt. Na, mire az öreg asszon visszajő, háti már a leánya feküszik az ágyon. A lábai felvetve kopóra, a szemeit béhunta, imád hal meg. Jaj, kezdett jajgatózni az öregasszon, menjek papét, nehogy a leányom gyónatlanul meghaljon. S hát az öregasszon elment papét, s azt mondja az ember, asszon, szállj le az ágyról, mert olyat válok az ódaladra. De hát helyába az asszon azt mondta, hogy mondja azt, hogy széna volt. Nem mondom, mert szalma volt. Mire az öregasszon a papval megtért? Hát, uram fia, a menyecske szemeit béhuntas, vége, meg volt halva. Hát az öreg asszon neki siratozni, jaj, de jó leányom voltál, beszófogadó leányom voltál, s melyen hamar kifogytam a leányomból. Jaj, menyek, s csináltatok olyan szép temetést, olyan még a faluban nem volt. Hát, hogy az öreg asszony elment a temetést rendezni, az ember rejabudt az asszonra, asszon, kelj fel, mert eltemetünk. Akkor mondja azt, hogy széna volt. Nem mondom, mert szalma volt. Visszajött az öreg asszony, koporsóval belétették, elesvitték ki a sírszélyére, ott a pap és readta az áldást, és aztán belérszegelték a koporsóba, és akkor az ember még utoljára rejabudt a koporsó tetejére, és azt mondja, asszony, teszünk belé a földbe, szólalj meg, mert eltemetünk. Még utoljára kiszólott az asszony, akkor mondja azt, hogy széna volt. Nem mondom, mert szalma volt. Na hát, az asszont kezdték leereszteni a sírba. És mikor aztán a földdarabok kezdtek dübbögni a koporsó tetején, hát az asszon meggondolkodott a koporsóba. A ponciussát, hogy megyek én innen ki? Adtam volna a nyavajába azt a szénát. Bárcsak jön egy ördög, s elvinne. Hát még ezt ki se gondolta, abban a percben ott termett egy nagy, fekete, kövér, szőrös ördög. Felkapta a menyecskét a nyakába, s abból hajcsot, futni kezdtek. Hát futottak egy jó darabig, futottak. Egyszer aztán azt mondja az ördög, hogy hallod-e te, menyecske, én imád kihoztalak a főd alól, de most aztán már szállj le a nyakam csigájáról, mert erős nehez vagy. Nem szállok én, vigyél tovább, de szállj le, mert erős nehez vagy. Erre az asszon kezdte rugódozni szegény ördögnek az ódalait. Kezdte cibálni az órát, s a szarvaiba belé kapaszkodott. Nem bírta levetni a hátáról sehogy se. Helye, hogy itt ketten veszködnek, jő szembe egy szép magyar huszár.
Adjon Isten jó napot, te feteke ördög! Hát, hova mensz a szép fehér névvel? Jaj, huszárkomám, a jó Isten áldjon meg, szabadíts meg tőle. Három országot adok neked, csak szabadíts meg ettől a menyecskétől. No, jól van, ördög, ide a fehér névvel. S a huszár a nyerekbe emelte a menyecskét. Na most aztán, hol azok az országok, te? Hallod-e? Én elmenyek, most belészállok három királynéba. Azokat döböcskölöm éjjel-nappal. Nem lesz nyugovásuk, azokat szentelhet is, füstölhet is. Hívhatnak tudósokot, doktorokot, svénasszonyokot. Én abból ki nem menyek, amíg te oda nem jössz, azt nem mondod, hogy indulj, komám. És mikor te azt mondod, hogy indulj, komám, akkor én kimenyek. És aztán megjö a királyné, de ezt addig nem mond, amíg azt nem mondja a király, hogy adok egy országot. Na, ebben szépen meg is egyeztek. Hát, belé is szállott az ördög egy szép öreg királynéba, volt vaj 12 gyermeke. Úgy lebetegedett a királyné, éjjel-nappal, mintha macsukálták volna a benseit. Hely, mindenféle tudósokos doktorokat odahívták, s itatták vele a csájákot, s minden, s nem használt semmi, szentelték, s füstölték. Hát akkor aztán beállított a magyar huszárs, kiküldött mindenkit a palotából, s akkor oda ment a királyné fejéhez, s azt mondta, indulj, komám! S akkor az ördög kiszökött a királynéból, na hát, meg is jött a királyné. Hát, meg is kapta a huszár a királytól az egy országot, de úgy örventek, hogy még egy véka arangyat is adtak a tetejébe. Na, éppen így történt ez a második esetben is. De hallják-e harmadszor, ami történt? Ez az ördög egy olyan szép fiatal királynéba talált belészállani, s abba olyan jól érzette magát, hogy az Istennek se akart kimenni. Mondja neki a huszár, indulj, komám! S nem indulok, s indulj, komám, s nem menyek, elégedj meg imád két országban, s két vék aranyban. Én nekem itt olyan jó, hogy nem menyek. Hallod-e? Mensz-e ki? Nem. S mensz-e ki? Na állj meg, mert hozom a székely menyecskét. Ebbe a percbe úgy megejedett az ördög, hogy még a szüve is elállott. Úgy kiszökött a királynéból, hogy az abba a helybe megjött, így aztán a huszár megkapta a harmadik országot és a harmadik vék aranyat és az ördög a pokolig futott, a huszár meg megtanította a menyecskét becsületre, így egész regemen gyermekig született.

panaszkodik, hogy társai bordélyházba csalták. Pajtások, hova hoztatok betyárok? Bordélyház lehet ez, ha jól gyanakszom. A szent kerteken és tanyákon is túl írongyos heverők, tenyér szobácskák más házakban alig lehetnek erre. Spuccos lányok-e furcsa ház lakói, föltornyozva hajuk kacér fejékül, s testük nem födi, csak kevéske fátyol. Bőven dől ki alól a duszna mellük. Mit látok? Mi? Az ott demarkulászik, ott egy másik ölelkezik, nyalakszik. Egy-két pár meg amott szobára megy már. Ördögfajzatok, el pokolba innét! Sétálunk kicsikét, beszéltetek rá. Nem volt kedvem ilyen csatangoláshoz. Elmondom Guarinónak, Isten engem! Egy leányjal szeretne lefeküdni. Ágnes, add, amit adsz uradnak is majd. Légy nyugodt, kicsi sem kopik le róla. Mindkettőnk örömére lenne tetted, nyilván isteni kéz akarta ezt így, s nélküle hogyan is születne ember? S mit, ha édesanyád nem áld apádnak, hol lennél te is, és a két csodás szem, melynek lángjaitól elégek immár? Nektek bármikor adni könnyedén megy. Elfogadni nekünk viszont alig ha. Megvan? Jó. De kivárni kinkeserves, és a legszomorúbb, ha nincs sehogy se. Telve van vele mind a fölcs, a tenger, legkedvünkre valóban a nagyvilágon. Ezt a szüzek előbb szabódva adják, adják már azután halálig önként. Júnótól Jupiter kapott ilyent, Mars Vénusztól, sok e földi égi nőktől. Add hát, ez neked is nagy élvezet lesz, ha pedig nem adod, gyötör csúnyául. Némán hallgat, azaz hiába kérem. Ám mégis, mosolyog, remélnem enged.

Tilos Rádió. Rádió történeti meghalljátok. A rádiós történeteknél járunk. És Pálfi Balázs, aki ugye a Tilosban is és a Magyar Rádióban is dolgozik. Most utána hallgassuk meg a Magyar Rádió UFO-ját, aki tulajdonképpen a legtilososabb műsorokat csinálja ott, és ő a legidősebb. Korányi Tamást fogjátok hallani, akivel otthon nála beszélgettünk.

0: Szóval én ősidők óta dolgozom, és 81 vagy 82 óta vagyok, voltam státuszban a rádióban, már a Magyar Rádióban, és aztán onnan mentem nyugdíjba, és nyugdíjat dolgozom. Tehát ezt az időt tudom, de az előtt is én már, akkor az volt az érdekes helyzet, hogy én a gondolatkönyvkiadóban dolgoztam, mint lektor, ami ugye szemben van a rádióval. És akkor én voltam az ügyeletes riporter, hogyha valami riport alany nem jött el, meg mi, akkor mondták, hogy gyere át, te tudsz mindenről dumálni, és akkor én dumáltam. Rengetegszer volt ez, hogy a szemközti állóval áthívtak gyorsan egy kis izért. Úgyhogy ilyen módon kezdődött tulajdonképpen a kapcsolat, aztán csináltam önálló műsorokat, és azóta aztán ottan dolgozgatok. Hát ott, szóval, hát rémes volt a rádió a 80-as években, mert képzeljétek el, hogy rengeteg pénze volt a rádiónak szemben a mai helyzettel, amikor semmi nincs. És ugyanakkor ugye ez valami olyan érzés volt, mint hogyha az ember ilyen őrült nagy zsákban ülne, de nincs benne semmi, mert ugyanakkor ilyen hülyeség halmaz. Szóval ilyen vélemények voltak például a rádió akkori vezetését, hogy remek a műsor, de nem adható. Szóval ez például egy tipikus vélemény, remek mű, nagyon jó, de nem adható, és akkor miért? Azért, mert mit szól hozzá Brezsnyev, tehát szóval, érted, valami borzalmas állapot. Na most az a szomorú, hogy ez a szellem nem változott alapvetően a rendszerváltozás után, szóval ezek a reflexek megvannak most is, csak más irányúak. Most például ugye az van, hogy a pápa aldoklik, és akkora esik egy műsor, nem zavarja ez a hívőket.
1: Meghalt Rákosi Mátyás, a Magyar Dolgozók Pártja központi vezetőségének volt első titkára. Rákosi Mátyás gyógykezelés céljából a Szovjetunióban tartózkodott, és ma Gorki város kórházában súlyos és hosszadalmas betegség után elhunyt. 79 éves volt.
0: Tehát, na most ez ugyanaz, hát érted, mert hát a rádiónak mi köze van ahhoz, hogy a pápa haldoklik, mint ahogy mi köze van ahhoz, hogy Brezsnyev haldoklik, szóval nem.
2: Внимание, говорит Москва. Работают все радиостанции Советского Союза.
0: Szóval a rádió, hát az egy dolog, és na, úgyhogy ilyenekkel volt tele, de hát óriási történetek, mert nem tudom, hogy milyen. Elmeséljem például azt, ha már Brezsnyevet említettem, a Brezsnyev temetésén, hogy mi volt.
3: Дорогие соотечественники, дорогие фронтовики, уважаемые зарубежные гости, в эти торжественные дни для каждый советский человек, каждая семья, весь наш народ живут памятью о незабываемом мае 1945 года.
0: Kérlek szépen, a Brezsnyev temetésén én egy kollégámmal, aki szegény már meghalt, és szintén egy ilyen idős ős rádiós, azt a megbízást kaptuk, hogy tekintve, hogy akkor délután ne olyan vidám dolgok voltak, hogy csináljunk egy olyan zenét, állítsunk össze, ami olyan homogén, nem kell jazzzene legyen, de azért ne legyen, mondjuk jazz lehet, lassú jazz, meg ilyesmi. Na akkor ott elkezdtünk válogatni, soha életünkben még ebből a szempontból nem válogattunk, minden szám fölgyorsult valami dobszólóval, vagy valamivel, és akkor nem lehetett, hogy ez nem jó. Na jó, de aztán valahogy kezdett összeállni, és hát mondták, hogy egy kis prózát is tegyünk azért be. És hát akkor gondoltuk, akkor volt a nagyon jó műsor, volt a Török Tamásnak a Krúdi fantáziája, ami megjelent lemezen is. Hát tegyünk be abból valamit, hát az nem lehet. Jó, hát akkor ott nézegetünk, majd abból beteszünk, vagy olyan 10 percet, 15 percet. Hallgassuk meg, hát jó, de mi lehet a Krúdi fantáziája? És akkor kezdtük hallgatni, és egyszer csak halljuk, hogy a Latinovics azt mondja, hogy 20 éve várok erre a napra. Na most, ez valami eszméletlen. Na most, ilyen, ebbe éltünk. Tudod, mi az áthallás? Adottátok a kifejezést? Az áthallás kifejezést. Úgyhogy, na, szóval ilyen történeteim vannak, vagy mit tudom én, az egyik legszebb technikai, az technikai bravúr volt. Egy Kádár beszéd föl volt véve, és le kellett szalagról adni. És az adás előtt úgy, hát ugye 10-15 perccel a technikus föltette volna, és akkor kiesett a mag, és pratty, és úgy leesett a földre, és ott volt a veszély, és 10 percre kezdődik az adás, és akkor ezt csinálták, hogy bejött két ilyen nagyon gyakorló technikus, betették a magnóba, akkor kezdte húzni, de ugye összetekeredett, úgyhogy akkor elvágták, kitekerték, összeragasztották, és elvágták, és akkor így 3 méterenként volt elvágva, összerakva, és így ment le egy 20 perces, és csont nélkül szél.
4: Szocialista rendszerünk megvédése minden támadás ellen. Szelme véd szocialista vívmányaink társunkása a szocialist biztosít és előre halad a építés útja.
0: Na, ez egy technikai történet.
5: Hogy ugye most itthonról készíted a műsorokat, hát szalagról ment, vagy megy még most is, ugye, igen, megy továbbra is.
0: Ez egy nagyon érdekes dolog, kérlek szépen, mikor elkezdődött az a lehetőség, hogy számítógépen lehet csinálni, akkor én nekem már volt bőven számítógépen, és gyakorlatom is volt, és mondtam, hogy hát akkor nagyszerű, akkor én most megcsinálom. Jó, és bevittem az elsőt, mondták, hogy ezt nem lehet adásba adni, mert ez nem a rádiónak a CD-je. Hát mondtam, mi a különbség a rádió CD és az ilyet, mint a kettő írható CD. Hogy vannak itt minőségi különbségek? Mondom, igen, ezt tudom, de hát ez most már kész. Hát ami kész, ami rajta van a jel, arról már nem, az most már csak a lejátszó múlik. Hát most már kész, hát ez szól, meghallgattam többször. Nem lehet, nem a rádió. Hát mondom, akkor adjatok egy rádiós CD-t, és akkor arra fogok. Na jó, de akkor nem a rádióba készül. Mondom, na de otthon jobb a gép, mint itt benn. Hát akkor most nem lehet. Úgyhogy át kell játszani szalagra. Tehát én CD-n beviszem, átteresszük szalagra, és adásba szalagról megy. Úgyhogy, és ezen nem tudok változtatni, szóval. De egyébként ez általában jellemző, mert, és mondják, hogy digitalizálják a rádiót, és minden, csak a rádió 20-as stúdiójában készült, CD-re készült dolgokat lehet CD-ről leadni. Na most, szóval ez technikai képtelenség, mert hát akkor a gyári CD-ket miért adják le? Hát az se a rádióba készült, ugye? Szóval ez van.
5: Itt ülünk a lakásodban, és hát ez egy nagy archívum. Hát mindenféle igen, formátumban vannak dolgok, tehát itt azért elég élvezet lehet valóban megcsinálni.
0: De én két helyre nagyon nem szeretek járni, könyvtárba és hangarchívumba. Ez egy erre a két helyre. Na most ez nagyon nagy luxus, mert akkor azt jelenti, hogy be kell szerezni mindent. Egy nagyon kedves szomszéd itt egyszer bejött, és megkérdezte, hogy ezt mind olvastam-e. A könyveket, és erre mondtam, hogy nem vagyok ki hülye, hát hogy olvastam volna, mondom, hát járt már asztalos műhelyben, járt. Hát ott ki van rakva 200 véső, és abból 5-öt használ. Na de azt az 5-öt nem használná olyan jó szívvel, ha nem lenne 200 véső. Tehát a biztonságot az adja, hogy 200 véső van, pedig tényleg általában csak 5-öt használ. Szóval, tehát ez szerszámkészlet. És ugye Sztálin elvtárs kérdezte egyszer, hogy hány film készül a Szovjetunióban, és mondták évenként 110, és abból hány jó, mondták 5. Na akkor jövőre csak azt az 5-öt készítsék. Na ez az, ami nem megy, ugye? Szóval nem lehet. Nekem örök bajom az, hogy mikor találkoztam először a rádióban a úgynevezett zenei szerkesztőkkel, akik így a műsorhoz adnak ilyen plim-plimet, akkor azt láttam, hogy megjött a zenei szerkesztő 3 tekercsel. És megnéztem, és az egyik, és az élére volt írva azt, hogy lírai, drámai, gumi. Ez a 3 volt, hogy a gumi az, ami bárhol elúsztatható, beúsztatható. És akkor rájöttem, hogy hát ő azért hozta, hogy majd meglátjuk, hogy mi kell a műsorhoz, és akkor ugye a szünetekben. Úgyhogy azóta én nem használok zenei szerkesztőt, hanem magam, mert tudnik, a legfontosabb, engem halálosan idegesít, nem tudom, észrevettétek, amikor a rádióban bemondják azt, hogy na akkor zenéljünk. A beszélgetés van, akkor most egy kicsit zenéljünk, és aztán, tehát akkor az úgy oda, az egy olyan kis gipsz oda be a zene, holott fantasztikusan fontos része. Na és itt jön ugye az, hogy a hangjátékok, az úgynevezett hangjátékok, azok Magyarországon, a magyar rádióban készült hangjátékok, azok tulajdonképpen pódium termékek, az olyasmi, mint hogyha egy pódiumon 2-3 mikrofont leszúrnak, és akkor a színészek ott mondanak valamit, de mint hogy a néző fárad, időnként bejön egy hegedűs, és egy picit húz. Na, körülbelül így készül ez. Na most ez így nem. Szóval, hát azt hiszem, amit ti csináltok például, pláne amit mostanában a rádiónak is csináltok, hát az... Hát ott minden hangnak az egyenrangú minden hang, nem? Szóval ez az alapvető. Ugyanakkor viszont ugye nagy műfaji szférákat egyszerűen nem használ a rádió. Például ugye az hogy DJ, az egy ilyen megtűrt, lenézett valami a hivatalos zene szerint. Ugyanakkor azt látom egy pár idő, hogy egyszerűen zseniális pasik vannak, meg lányok is köztük. Ugye, köszönöm. De tényleg, de hát nem tudom, például ilyen nevet ismertek, hogy Spooky. Hát a Spooky, ugye, hát most az, hogy az egy tanult ember, az mondjuk egy közhelyszerű kifejezés, és amerikán is azt hiszik, hogy ezek az emberek csak úgy elkezdenek valamit csinálni,

dupla lemez, egy Steve Reich remix. És abban a Spooky is, és még mások is csináltak. És mikor meghallgatta a Steve Reich, azt mondta, hogy lehet, hogy jobb, mint az eredeti. Szóval, mert ők még rárakták a magukét. Na most a Spookyban az a fantasztikusan az én számomra nagy élmény, hogy a Spooky nem attraktív. Tehát ő nem akar föltűnni. Láttam a Medzón volt egyszer, ahol zenészekkel együtt játszott, és rákevert mindenféle dolgokra, és én még úgy gondoltam, hogy de keveset szól ez a Spooky. Szóval ő annyit, amennyit gondol, tehát, és az nem sok, sohasem, és nincs, soha nem, tehát egy hihetetlen arányérzékű basas. És ugye az, hogy ebben a műfajban könnyű szélhámoskodni, mert van, aki szélhámoskodik, ez nem indok arra, hogy a Spookyt lenézzem. Szóval, mert a Spooky az egy fantasztikus zenész, nem tudom, hogy ti is így gondoljátok-e, hogy az... És hát tudjátok, hogy a Sub Rosával, ezzel a lemezgyárral mit csinált, hát ez fantasztikus. Hát a Sub Rosa az egy olyan lemezgyár, amelynek óriási archívuma van. Hihetetlen mennyiségű zene van ott, meg hanganyag, de olyan, hogy Verlaine szöveg, saját szavalása, 18-ból az első felvételek, mind a mai napig. És a Spookyt beeresztették ebbe az archívumba, és csináltattak, és hihetet, de olyan, hogy még a Skola Hungarikára, a magyar, azt is talált a magyar régi zenekórusra is rákevert valami hihetetlen jópofa dolgot, és sorba jönnek ki ezek a lemezek. Senki itt nem, egyszerűen nem is tudja. Szóval azok, akik zenével. Szóval hogy létezik az, hogy a rádióban nem szól ez ilyenfajta zene. Most nem a Tilos Rádióról beszélünk, mert a Tilos Rádiónak profilja az, hogy ezzel a műfajjal. De ugye a Tilost azt nagyon kevesen hallják. És hát az nagyon jó, hogy a Tamás, a Turai Tamás ezzel a mixmaggal próbálkozik, szidják is értelem, hogy mi a manó ez, mert... Szóval, hát én valahogy így vagyok ezzel a Spookyval, de aztán rengeteg más, hát a magyarokat is nagyon érdekesnek tartom. Én a Nagát szeretem például, a Naga az egy elég érdekes. Érdekes, hogy a Yonderboyt kevésbé. Nem tudom, én nekem a Yonderboy kezd commerce, nem tudna lenni, szóval az érzem, szóval ő ilyen tánczenét kezd csinálni valami ilyen, ugye? Van valami ilyen, szóval ez lehet, hogy ez olyan dolog, mint mikor egy színész állandóan behívják, hogy alá olvasson mondjuk a természetfilmekhez, és akkor egyszerre csak, mikor bejön és elkezd Adit szavalni, akkor is, mintha reklámot mondana. Szóval valami ilyesmit érzek a Yonderboyban, nem? Hogy ő egy tehetséges fiú, csak azt hiszem, az, hogy őt olyan sok helyen elkapták angoloknál is minden, hogy csináljon logókat, meg mit tudom mi, ez valahogy lehet, hogy őt egy kicsit kommerszebbé tette. Nem tudom, én nem akarom megbántani, mert egyébként kedvelem őt személy szerint, szóval egy helyes fiú, de mert ez egy fordított folyamat. A Yonderboy az megérdemelni, hogy jó zenét csináljon. És ugye, valahogy így vagyok vele, és fura mód. A Nagánál lesz sosem, de ez nem, ilyen problémám nincsen. Szóval ő valahogy tartja magát. Hát ezt erről. Na most ugye a másik nagy, az én nagy, izgalmas, érdekes területem, hát a kortárs zene, ami szintén ugye mostoha gyerek Magyarországon. Hát azért az tényleg elképesztő, hogy mondjuk egy Ligeti György, akit egyébként nagyon szeretnek a más a DJ-k használják, én nekem vannak olyan felvételem, meg hát arról nem is beszélve, hogy mit tudom, a Kubrick majdnem minden filmjében használ Ligeti zenét, tehát, de hogy a Ligeti itthon szinte nem szól a rádióban, szinte nem fordul elő, de még Bartók sem nagyon, meg kell mondjam, tehát mondjuk, és pedig Bartók, hát már hol van kortárs, hát Bartók az már a múlt század közepéig, és a múlt század második fele, mintha nem lenne valahogy a mi közgondolkodásunkban. Na, a Wagnerről az jut eszembe, hogy egyszer én Pécset oltam lenn, ahol teljesen érdekes helyzet van, mert a Pécsi Egyetem francia tanszékén a rádiókban található, nekem eléggé tetsző hanganyagokat gyűjtik.

0: egyszerűen fölveszik, CD-re teszik, és kölcsönözhető. Na most hát engem azért hívtak oda, mert az én műsoraimat is, tehát ugye persze, hogy elfogult vagyok velük szemben, mert az én műsoraim is benne volt ebbe a katalógusban, és akkor meghívtak oda, és beszélgettünk a műsorokról. Na most az volt az, hát jobban ismerték a műsoraimat, mint én, mert ők fölkészültek, és akkor megkérdezték egy évvel az előtti műsoromban, hogy a 20. percben mi volt az a zene. Hát ki az, ki emlékszik arra, hogy egy évvel visszamenőleg. Na, szóval ez volt, és ott volt az, hogy ők kérték, hogy vigyek mindenféle zenéket, és akkor elvittem a Wagner Parsifalból egy körülbelül egy 4 perces részt, kijátszottam, és csak azt kértem tőlük, hogy nem arról van szó, hogy most ezt fel kell ismerni, de hogy helyezzék el, hogy ez mikor született ez a zene. És mindenki mai zenének tartottam. Hihetetlen a zene, a Wagner, amit csinált. Szóval ugye én nekem mindig az a nézém, hogy a Wagner és a Verdi kortársak voltak. Most a Verdi a stánt zene ahhoz képest, amit a Wagner csinált. Szóval mert hát az egy olasz dal, opera. Ezért engem borzasztóan elátkoznak, mert azt mondják, hogy itt fantasztikus mélységek vannak, de én nekem milyen mélység van abban az izében, ahol azt mondják, hogy nem fontos a szöveg például, mert úgy se érteni. Tehát ami ugye Wagner nem képzelhető, mert maga írta a szövegeket, és nagyon fontos. Tehát a Wagner az, ugye nem véletlen, hogy a Schönberg, aki az egyik legnagyobb újító, ugye azt mondta, hogy nekem 3 mesterem van, 2 Richard és 1 Gustav. Mondta a Wagner Richard, a Strauss Richard és a Mahler Gustav. Na most ez nagyon furcsa, hogy ugye a Mahler, aki hát kétségtelen egy nagy zenész volt, de azért inkább, meg a Strauss is inkább ilyen romantikus indítással, a Wagner maga is, bár én azt mondom, hogy romantikus zenét csinálhatnak, de csak zsenik. Ha egy fokkal gyengébb, mint zseni, akkor abból takony lesz. Szóval még nem véletlen, hogy Bach korában olyan rengeteg nagy zenész volt, mert azt a zenét, azt lehet csinálni. A romantikus zenét csak zseni csinálni, mert különben züfec lesz. Szóval az borzasztó. Most én a Magyar Rádióról beszélek. A Magyar Rádióban szóval alig hallgatom már, meg kell mondjam őszintén, mert nekem szakállas. Szóval, hát egyszerűen, elképzelem azt, hogy valaki a Magyar Rádiót hallgatva próbál informálódni arról, hogy mi van a világ hangvilágában, hangzás világában, akkor az az érzése, hogy nem történik semmi. Hogy nem történik semmi, hogy lezárult évtizedekkel ezelőtt, és néha egy-egy klim-klim jön valahonnan, de hát az olyan viszik. És ennek például nagyon érdekes, kaptam egy levelet Amerikából, valaki, aki hallgatja, és szidott, mint a bokrot, a rádió színháznak írta, hogy hogy lehet ilyen műsorokat csinálni, ahol alig van szöveg, már, hogy mindig csak ilyen mindenféle furcsa hangzások, effektek, keveretek, meg mit tudom, és hol van a hangjáték. És hát akkor mondták, hogy válaszoljak. Hát erre válaszoltam, és azt mondtam, hogy kedves uram, én teljesen megértem. Nincs nyilván hozzászokva, hogy a hangzás az nem egyfajta dolog. Hát amiről ön beszél, az egy olyan hangjáték, ahol szöveg, az egy szövegdomináns hangjáték. De hol van az előírva, hogy a hangjáték?
1: Ich lernte alles, aber auch alles wundervoll zu finden.
2: Warum all die Hütleichen, das kalte Eisen uralter Kanonen, patriotische Todeslust? Größer als das Beefsteak ist der Tod der unbestrittene Führer.
3: Der enigmatische Marcel Duchamp!
0: Ugye, mert ő neki az is kifogása volt, hogy nem érthető mindig. Hát most a Heiner Goebbels nevét nem tudom, ismeritek-e, aki... Hát az egy óriás rádiós, a Frankfurti Rádiónál van, és zeneszerző is. Fura neve van a Goebbels, nekünk mi egy Goebbels ismerünk, de a Goebbels Németországban sok gyakori, tehát nem tűnik ma már föl, hogy az nem asszociálnak már a németek arra. Ma, nyilván különben megváltoztatta volna, ha Hitler lenne a neve, akkor nyilván nem használná. De szóval, mert az ugye nincs sok. Na, szóval a lényeg az, hogy Heiner Goebbels, aki volt itt a trafóban, és bemutatta egy hangjátékát, hogy készül. Hát az én elmentem, meg kell mondjam, hogy kollégával nem találkoztam, például ez egy nagyon jellemző dolog, hogy én ott voltam a magam 75 évével, szépen üdögéltem, és meghallgattam, hogy mit csinálna, és ott a színpadon összeraktak egy műsort. Tehát ő azt találta ki, hogy nem színházat csinált, hanem rádió műsort tett föl a színpadra, hogy a néző láthassa, hogy hogy készül egy, hogy, és minden alkalommal összerakták a rádió műsort. Ez a Prometheus megszabadítása című rádió műsor van, ami arról szól, hogy a Prometheust meg akarják szabadítani, és nem akar menni, mert már úgy hozzászokott a rosszhoz, hogy neki az jó. Hát ennek egy komoly értelmezése van, és nem, egyszerűen azt mondja, hogy ő szereti a sast, nem baj, hogy tépdese a máját. Tehát ő, hát ez a Kelet-Németországról szólt, sajnos ez a frankfurti fiú, ugye? Úgyhogy ez például egy rendkívül érdekes dolog. Na most hétfőn lesz egy ilyen Csönd című magazin műsorom, szoktam 4 hetenként csinálni, ahol egy-egy ilyen fickót bemutatok, és úgy gondoltam, hogy Heiner Goebbelst fogom most, és itt hallgattam azt, hogy mit is fogok majd bejátszani, és meglepődve vettem észre, hogy például megcsinálja azt, hogy egy szöveget két hangon ad be, és egymásra beszélnek. Aminek következtében el kell dönteni azt, hogy melyikre figyelek, mert különben nem értek semmit. De az se baj, ha nem értek semmit végül is. Én egyszer azt próbáltam ki, hogy bejátszottam, és kérdeztem is a hallgatókat, hogy mi a véleményük, nem nagyon reagáltak egyébként, de bejátszottam kínai szöveget két hangszólóval, aztán az egyiket leszereltem angollal, aztán lecseréltem a másikat magyarra. És így nagyon érdekes lett, hogy ugye ami kínai, feltételezve az, hogy kínait nagyon kevesen tudnak, tehát azt senki nem fogja érteni a hallgatók közül. Mikor két kínai ment, akkor mindenki, akkor azt, ahogy ott a kollégákat is kérdeztem, mindenki békésen volt, hogy jó, hát ez olyan hang, mintha lenne lenne. Hát mondom, de gyerekek, ez a lényege. Hát itt van a dolognak a lényege. Hát hol van előírva az, hogy a szöveget hagyományosan lehet csak értelmezni? Hát abban a pillanatban, mint kínai szöveget hallasz, rögtön megbékélsz azzal, hogy a zene. Ha már angolt, akkor már baj van, ha egy kicsit tudsz angolul, mert akkor pityeget, hogy mit, milyen szót tudsz kihozni belőle, amit még értesz. A magyarnál pedig teljesen beleragadsz ebbe. Na most abban a pillanatban, mint kétszer egymásra játsszák a magyart, és megzavarják ezt a dolgot, akkor valami kényszerít arra, hogy másként figyelj el a szövegre. Tehát a Goebbelst tulajdonképpen ezt csinálta, amikor két német szöveget egymásra rakott, hogy ez. De hát ő megcsinálta azt például, most ugye elgondoltam, hogy a Magyar Rádióban ezzel az ötlettel valaki előállna, hogy a Rob Grier-nek egy írásából, ami magyarul Rések címen jelent meg, a Jalousie, ami ugye egy nehéz ügy, mert azt is jelenti, hogy féltékenység, és azt is jelenti, hogy redőny. Na de a redőny rései között lehet lesni. Nem véletlen franciáknál nagyon fura, hogy ez a két szó, hogy hol szól a rések között. Na igen, tehát a féltékenység. Igen, de ez lefordítom, mert ugye most, mert a más nyelvben vagy az egyiket, vagy féltékenységnek fordítom, vagy réseknek fordítom. Kettő együtt nincs, csak a franciában van a jalousie. Ugye a zsalugáter egyébként, ami átjött. No, ezen elkezdett dolgozni a Heiner Goebbelst, majd egyszer csak megállt, és azt mondja, gyerekek, ez nem megy, ez nem lehet németül. Tehát akkor, na de hát már ugye minden csomó elő volt kész, hát akkor csináljuk meg franciául. Jó, hát a frankfurti rádió jobb helyzetben van, átszóltak valami francia színészére, az repülőgépen átjött, és szépen megcsinálták franciául a szöveget, és lemezen is megvan a franciául. És ez lement a frankfurti rádióval, és nem volt belőle palotaforradalom, hogy franciául beszél a német rádió egy esetben, mert teljesen másról szólt a dolog. Tudnélik, a műsornak az az alcíme, hogy zörejek, így zörejek egy szöveghez. Hát én most már, mivel hogy nincs pénz, ezért a saját archívumomból, ugye szerencsére az a szörnyű szokás a magyar rádiózásban, hogy örökáron megveszik a hangot. Tehát, hogyha egy színész elmond egy szöveget, attól kezdve garázdálkodni lehet, azért már nem kell fizetni. Ez most nekem nagy szerencse, mert ez azt jelenti, hogy amit életem során fölvettem, az mind itt van, és akkor hát azt ezer összefüggésbe lehet rakni. Na most ez is például egy nagyon érdekes dolog, hogy nem tudtam elérni azt a rádióban, hogy a részfelvételeket ne dobják ki. Ugyanis a részfelvételeket csak a kész műsort archiválják. De a kész műsorból nem tudom kivenni a szöveget, hogyha alá zenélnek, vagy valami, az már más össze. A részfelvétel, ahol a szövegek vannak csak, az óriási érték. És na hát itt a történet az, hogy ugye én azt nem is szabadna elvágni, meg elvágtam, befutóztam szépen még akkor a szalagokkal, és akkor szépen katalógus csináltam ezekből az anyagból, és ott gyűlt a szobába. Hát benne a szobában majdnem ennyi van, polc van, csak tekercsekkel van tele. Na most az történt, hogy nem adtam vissza ezeket, hanem gyűlt, mindig kaptam a felszólításokat, hogy ennyi és ennyi szalaggal nem számoltam el, nem baj, gyűlt, és akkor jött a nyugdíj. És akkor el kellett számolni, és kiderült, hogy mit tudom én, 3700, nem tudom, vagy mennyi szallagot, ami darabja 3000 forint. Szóval, és akkor lementem a szallagtárba, és mondtam a fiúknak, gyerekek, megvan mind, de miszlikre vágva, és azon kül őrület lenne letörölni, vagy valami. Hát mondom, egy halott színész van, Remek, Tomanek Nándor, Rutkai Éva, szóval a jó hangok. Most előállt egy furcsa helyzet, hogy most kié ez a szallag. Ugyanis ez nincs bearchiválva, hanem ott van a szobában, de mégis a rádió szallagja, de sehol nem. És akkor azokat a magyar rádió műsoraihoz használom, hát gondolom, hogy ez... De ugye egyébként az egész rádiózás jogát át kéne már régen értékelni, mert nem nonsense. Hát ezt ti tudjátok legjobban, hogy nekem az az aranyos, amikor a szerző jogvédő azt mondja, hogy mondjam már meg, hogy a Plastic Man az ki. Mert mondom, mert Plastic Man. Hát mondom, ott még szerencsém a Richie Hawtin, ott még lehet tudni, hogy ő a Richie Hawtin, az is egy zseniális fiú egyébként, a Richie Hawtin, de aztán van, akinél nem lehet tudni. És akkor mi van? Hát mert a net, ugye az egész világ teljesen másról szól. Tehát én mondjuk a műsoraimban egy halom netről származó zenét, amit nem tudok pontosan adatolni, mert annyit tudok, ami a neten van. Na most mi van, ha a neten oda van írva, hogy Szuti? És akkor most akkor nézzünk utána jogilag, hogy ki. De aztán olyan érdekes dolgok voltak, hogy volt, hogy eljött valaki ide, és az egyik zenei szerkesztőnk megkérdezte, hogy szokott-e kapni Magyarországról pénzt, és mondta, hogy még egy petákot soha nem kapott, és közben itt meg kell adminisztrálni, hogy és akkor hogy van, hova kerül az, nem? Úgyhogy ez egész teljesen tisztázatlan, nem tudom, hogy lehetne ezt rendbe rakni. És most gondolkodnak azon, hogy talán pausáli jogokat kellene kitalálni, hogy egy árban megvenni egy művet, és akkor szabad a gazda. De hát akkor, amikor már maguk, az alkotók is fölrakják, nem egyszer. Azon az alapon, hogy használja bárki. Igen. Tehát egyszerűen, tehát akkor most mi van? Azzal most hogyha nekem fölrakja egy fickó a saját zenéjét, azzal, hogy használja mindenki, amire akarja, akkor az jogilag hogy néz ki, hogyha én egy műsorba beteszem a teljesen szabaddá tett zenét? A szerző jogvédő viszont listát kér, és fizetni akar, de nem tud kinek, mert nincs elég adat hozzá. Szóval tudod, valami egészen furcsa, mert az egész internet, nem tudom, hogy erről érdemes-e itten egyáltalán valamit mondani, mert az egész internet értelmezés Magyarországon még teljesen nem értem. Tudjuk, az internet az egy nyelv. Nem véletlen az, hogyha egy 5 éves, 6 éves gyereket ráeresztenek az internetre, egyszer csak sokkal jobban eligazodik, mint a felnőttek.
4: Public service time, bringing you the secret of how Ray Charles sings so good. If you got the beginning of our show, you heard Ray belt out, I got a woman.
5: I got a woman.
4: Right! The secret lies in the way Ray sings, oh yeah! He repeats it 7 different ways.
0: So, you master
4: these, and you too can sing them like Mr. Charles. Listen. Oh, yeah.
5: Oh, yeah.
4: 2.
5: Oh, yeah.
4: This one is going to change the course of history.
5: Oh, yeah.
4: See what I mean? 4.
5: Oh, yeah.
4: 5.
5: Oh, yeah.
4: 6.
5: Oh, yeah.
4: 7.
5: Oh, yeah.
4: While you're practicing these, give an ear to Earth Angel by the Penguins.
6: I was a disc jockey when I was 19. I was lucky. I found a job, when I should have been still learning about it. And it inspired wonderful Wino and Willie West, a character of mine. Radio stations, of course, change personnel rather rapidly. Willie West is no longer at Wonderful Wino. He's been replaced by Scott Lame.
7: Hi, gang. Scott Lane here. The boss jock with the boss sounds from the boss list of the boss 30 that my boss told me to play. Right here on the Nifty 850. Wonderful Wino Radio.
8: Wonderful Wino. The big sound in the big town.
7: Why no time? Bing bong. 5 minutes past the big hour at 5 o'clock. Hey, we can start with one of the big sounds this week. Number five.
8: Number five, number five, number five, number five, number five.
7: Last week was number nine.
8: Number nine, number nine, number nine, number nine, number nine.
7: Moved up four spaces.
8: Four spaces, four spaces, four spaces, four spaces.
7: Here it is, one of the new supergroups: Crosby, Stills, Nash, Young, Merrill Lynch, Pierce, Sacco, and Vanzetti. And the ever-present footprints cross the shadows on the carpets of the hallways of the memories of your mind. Okay, kids, one of the big sounds and a great story behind that one. And you heard it first right here on Wonderful Wino, Wonderful Wino. Wino time, bing bong, 5 minutes past the big hour of 5 o'clock. Moving along with two in a row, a big double play, back-to-back sounds for you on the Scott Lane get-together on a wonderful Wednesday. Here's a tune that's really moving fast. When I say fast, it was recorded at 9 o'clock this morning. At 12 noon, it was number 15. At 3 o'clock, it was the number one sound in town. And now it's a golden oldie. Solid gold to make you feel old. Solid gold to make you feel old. A golden flashback from the summer of 69, before you were born. Remember, kids? Here they are, the Red, White, and Blue Electric Outdoor Protestant Blues Band. Jenny.

0: Jenny! Okay, it's always good to get into some Super Go! Super Go! Okay, we'll take about 5 minutes out here for the latest news from around the world from the award-winning Wino Newsroom. And then back with more of the big sounds for you here on the Scott Lane Get Together for Wonderful Wednesday afternoon. Wino time, bing bong, 5 minutes past the big hour of 5 o'clock. As soon as we come back, we'll be listening on Medical Records, Won't You Take My Heart by the Donors, and My Body is Rejecting Your Heart by the Recipients.
1: Ne lepődjetek meg, ez itt a Tilos Rádió és benne a Rádió Történeti Nap. Kalandozunk mindenféle rádió között.
2: Mert mi lesz ezután?
3: Kertakaró.
4: Jó.
3: Kertakaró.
5: Sanyi, Atesz és Varek.
3: Kertakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
6: Kettős vállalkozás.
3: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
7: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
3: Régi könyvek életre kelnek.
2: Nem értem.
3: Hallgass.
8: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
5: Tilos Rádió?
3: Jó.
5: Ez nagyon jó. FM 90.3, hallgass.
3: Na kelt a karó.

You just can't call us name.

0: Bocsánatot kérek, tilos rádió?
1: Lázasan abcsi! Egyszázasére lábcsi!
2: Te ne legyél mérvadó! Neked alkalmi a kötényed!
3: Mokka, gyövök ide, azt akkor lettem itt.
4: Öreg, az álmos komon.
5: Ténylegesen öreg. Ide gyött és aztán itt is volt.
3: Ja.
5: Normális. Mire céloz ezzel?
0: Csakolom, bocsánatot kérek, tilos rádió?
2: Ezt kérdezted 3 perccel ezelőtt belezavarodtál. Ha én kútba ugrok, akkor ne vonatkoztas hol ide, hol oda, hol ide, hol ide. Álljunk meg akkor itt most egy percre. Hátrább a vicaverzával. Egyet kell csak megkérdezni, hogy mekkora, és hogy felről le, vagy lerről fel, nem?
5: Tilos fiam, hát itt aztán tényleg nem szabad.
0: Ja, hát be csak, hogy itt van ez az FM 90.3, izé.
5: Hát a pont ez a tilos. Igen, figyelj, fiam. A FM 90.3, hát az tilos. A tilos a rádiózás végig.
6: Tilos.
5: Hát ez az, azért kell a jótékonysági felhívással korrigálom.
0: Ha, adószám. Adószám, nem?
5: Na, ezt öreg, ezt bugarásza ki.
2: Egyet kell csak megkérdezni, hogy mekkora, és hogy felről le, vagy lerről fel, nem?
0: Jó, van, megmondom, jó? Na. Megmondjam. 18.00, nem?
5: Na jó, de utána jön a 24.54, igaz? Ha nem, de...
0: Aztán meg a 2.
5: Meg a 43. Na most ezt jó megmondtuk.
0: Jó, van, akkor erre be kell fizetni azt a izet, nem?
5: De mit, fiam? Micsoda?
0: 1%.
5: Hány száz? Mennyi sok száz?
0: Hát de nem száz, csak 1%.
5: Jó. Na ez volt a jótékonysági felhívás, igaz, fiam?
0: Igen, már valaki nem fizeti be, pofárogjuk, jó?
5: Az igaz?
6: Tilos.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

Tilos Rádió. Folytatjuk az örkény emlékműsorok sorát, és a múlt héten elkezdett Azt meséld el, Pista örkény önéletrajzi írása Mácsai Pál előadásában. Jó hallgatást!

keresztmetszet című lap nagyon hamar megszűnt, ennek konkrét irodalmi oka volt, kifogyott a pénzem. És akkor engem a véletlen a Szép Szóhoz sodort. Szerda délután volt a Szép Szó szerkesztőségi órája, egy zsúfolt, piszkos, kéziratokkal, könyvekkel, plafonig rakodott hátsó udvari szobában, a Cserépfalvi kiadó épületében. Bekopogtam, mély hang, tessék! Benyitok. Íróasztal mögött ült, égőszemű, tömött bajszú, homorú orcájú, magas homlokú fiatalember. Bemutatkoztam, mondtam, hoztam novellát. Jelentek már meg írásai? Mondom, nem nagyon. Az a jó. Mutasd. Olvasni kezdte. Tekintete olyan szúrósá vált, hogy majdnem átdöfte a papírt. Engem balsejtel megkezdtek gyötörni. De akkor ledobta és azt mondta, nézd, ez egy jó novella, mondtam, nekem mondod. Csak a címét változtasd meg, és aztán írd át az egészet. Elállt a lélegzetem. Arra a gondolatra, hogy én egy vessző elhelyezésén változtassak a szövegemben, én egy szórendet fölcseréljek. Libabőrös lett a hátam. Az én szövegemnek Forradalom volt a címe. Arról szólt, hogy egy tébolyda zárt osztályáról kiszabadulnak az ápoltak, elzönlik a várost, magukhoz ragadják a hatalmat Budapesten. Azt mondja ő, ez a nácikról szól, igaz? Mondom, igen. Nem lehet a címe Forradalom, mert nincs nemzeti szocialista forradalom, csak szocialista forradalom. Tehát írjuk, lázadás. Mondom, ne írjuk, egyáltalán semmit ne írjunk. Aki elolvassa az én szövegemet, érti, aki csak a címét, azzal én nem foglalkozom. Erre fölállt. Körözni kezdett a székem körül. És mint egy kidobott, lasszó, lassított filmfelvétele, úgy tekerte rám az érvei. Pányva kötelét.

bent magyarul írni. Ő meg egy adakozni vágyó nagy lelkűséggel, ahogy a győztes hadvezér visszaadja a rommávert ellenfél kapitányának a kardját. Azt kérdezte, van pénzed? Mondom, van. Kár. Meg akartalak hívni egy körözötre a rózsabokorba. József Attila, azt mondja apám, amikor elmeséltem neki ezt a délután. Ki ez a József Attila? Mi ez, hogy József Attila már megint? Sok gondot okoztam apámnak a neki nem tetsző barátaimmal. Az ő szemében ugyanis Szabó Lőrinc volt a költő, zokon vette, hogy én József Attilát többet emlegetem, mint őt. A teljes igazság kedvéért feltárom, hogy apám Szabó Lőrincet nem a versei miatt kedvelte, azon egyszerű oknál fogva, hogy életében tőle egyetlen sort nem olvasott. Ő a Nagy Kristóf Patika tulajdonosa volt, számtalan íróval, költővel, baráti viszonyban, ami mindig egy tízpengősben öltött testet. Értékrendszerében ez nyomott alatban, költő, akinek adózó. József Attilával háromszor találkozott, mind a háromszor be kellett őt mutatnom, elfelejtette, kipüstölt a fejéből, mert nem kért pénzt. Nem tudott kérni. Én nem tartozom azok közé, akik fitymálva emlegetik Báró 60-i Bertalant azért, mert hosszú időn keresztül havi 200 pengővel támogatta József Attilát. Nem tudom, hogy a fitymálók akkor rendelkezésükre állt volna ez, megtették volna ezt. Egyszer meg voltam hívva én is a Báróhoz. Egy olyan hónap sokadikán, amikor elfeledkezett erről a 200 pengőről, sokan voltunk írók, költők. Mindannyian tudtunk a dologról, arról is, hogy József Attilának ez minden jövedelme. De persze nem mertünk szólni, csak néztük József Attilát biztatólag, ő még annyira nem szólt, mint mi. Ez jóvá tehetetlen este lett. Először szóba került Hitler, aztán, hogy hogyan ölte meg Hitler a babáját, egy Röhm nevű századost. Erről áttértünk a fajtalankodásra általában, nácizmusban különösen. Nem szórakoztató téma. De még tudtam figyelni. Ilyen alkalmakkor törvényszerű, hogy mindig a legunalmasabb emberé lesz a szó, tehát fél óra után már csak Báró 60-i Bertalan beszélt, jellegzetes orrhangján, kínai és japán tusrajzokról, amelyekhez nagyon értett. Nem figyeltem oda. Számos gyengém közül az az egyik, hogy ha tusrajzokra terelődik a szó, egy óra után lankad a koncentrációm. De az idegeim fölmondták a szolgálatot, én általában nem férek a bőrömbe, ennek számtalanszor lettem a kárvallottja. Kérlek szépen, vágtam hanyag eleganciával a beszélő bárószavába. Lennél olyan kedves kölcsönözni 200 pengőt? Rám nézett, mintha nem volna begombolva a nadrágom, fogalma nem volt, ki vagyok. De hát az állandóan pumpolt gazdagok engedelmes mozdulatával fölállt, farzsebébe nyúlt, elővette a tárcáját, még megkérdezte, látva a túl jó öltönyömet. Nem haragszol, minek ez neked? Mondom, kapupénzre. Sokat jársz haza. Akkor kapcsolt, rámerett a kezében tartott pénzekre. Attilám, hol vagy? Durrant az előszoba ajtó. Mi persze utána, de nem találtuk meg. Akkor született meg bennem az a nézet, hogy József Attila nem volna rossz költő, csak nincs neki humora. Abból született meg a nézet, hogy halálosan megsértődött, és nem a báróra, és nem a rohadt önző József Attila ellenes világra, hanem én rám. A legkézenfekvőbb magyarázat, ennek nem én vagyok az oka, hanem ő, mert nincsen humora. Nem mindig a legkézenfekvőbb magyarázat a helyes. Apámnak az volt a kívánságostyában csomagolt parancsa, hogy én, mint leendő gyógyszerész, többre vigyem, mint ő. Tehát nekem legyen vegyészmérnöki diplomám is, ne csak gyógyszerészi oklevelem. Én ezt egyáltalán nem bántam, ez nem volt teher vagy szenvedés, élveztem. Elsajátítottam ugyanis valamit, a természettudományos gondolkodást, vagy annak egy szeletét. Hogyha le van írva egy képlet, hogy kénsavat összeöntöm, mivel öntsem össze? Báriumkloriddal mondjuk, akkor
bárium szulfát kelet

Kezik, könyörgöm. Én ezt a kettőt összeöntöm egy kémcsőben. Abban a pillanatban ott van fehér csapadék, bárjunk szulfát. Már most ez a csodálatos egyezése az elméletnek és a gyakorlatnak, ez engem elragadott. Egy kémiai képlet egy természeti jelenség irodalommá transzponálása. És most jön a legfontosabb, a legtömörebb módon, ahogy lehet. Az értelem. Én nagyon sokat voltam katona, mint gyógyszerészt állandóan behívtak, szépen mentem fölfelé az önkéntesi ranglétrán, utoljára zászlós voltam, és Erdély visszacsatolásánál persze megint mozgósítottak, fehér gyarmatra küldtek az alakulatommal, ott vártuk a bécsi döntést, semmi dolgunk nem volt, loptuk a napot. Ahogy ott lógatjuk a lábunkat, jön egy levelező lap a feleségemtől. Drágám, beleszerettem Bobiba. Ez a legjobb barátom beceneve volt. Légy olyan jó, egyez bele a vállásba, csókollak. Se aláírás, se bélyeg. Ez tömörségében is hatásos írásmű. Szabadságolás föl nem merül, mozgósítva vagyunk. Én elmentem a hadosztályparancsnokhoz, major vezérőrnagyhoz, rendkívüli kihallgatás iránti igényemmel, csodák csodája fogadott. Beléptem, lejelentkeztem, szó nélkül átadtam neki ezt a novellát. Mire ő hallatlan nagylelkűen azt mondta, zászlós, az esti futárgéppel fölmehet Pestre, egy napot ott tölthet, másnapi futárgéppel visszajön. Megköszöntem, leléptem, és tényleg följöttem Pestre. Az unokahúgomhoz mentem, nem tudtam, hol vannak, és mondtam, megölöm őket, ezzel a fegyveremmel szétlocsantom az agyukat. Unokahúgom mondta, jó, csak előbb fürödj meg. Kimentem a fürdőszobába, rendbe hoztam magam, akkor megmondta, hol vannak. Oda mentem, kicsöngettem a házmestert, kinyitotta félre, föl az emeletre, vertem az ajtót, kinyitották. Meghaltok, mondtam, a pisztolytáskámhoz kaptam, föltéptem és kirántottam belőle egy doboz kerek mackó sajtót. Ugyanis az én előrelátó Ágikám azért küldött ki engem a fürdőszobába pepecselni, látva ideg és elmeállapotomat, hogy kivegye élesre töltött szolgálati fegyveremet, és hogy ne érezzem, hogy üres, amikor fölcsatolom az oldaltáska, betegyen valamit, de ő nem talált otthon egyebet. Most merüljünk el együtt ebben a drámai szituációban, hogy én állok egy vadidegen lakás ajtajában, velem szemben hites feleségem és legjobb barátom, kezemben egy sajt, és én ezzel próbálom őket presszionálni. Arra, hogy engem szeressenek, ne egymást. Ha ezt átéltük, értelme lesz feltenni a kérdést. Sikerült ez nekem? Ez a jelenet röhögésbe fulladt. Mind a hárman röhögtünk, mind a hárman máson. Értem ez alatt, hogy mind a hárman rajtam. Én rettenetesen összetörten visszamentem, beadtuk a vállókeresetet, elváltunk, és én a feleségemmel normális kapcsolatban maradtam mindig. Ezzel a barátommal soha többé egyetlen szót nem váltottam. Hát a szép szó körül, ahova ugye én is tartoztam, egy csomó illegális kommunista volt, amit velem nem közöltek, ha valakivel nem, velem nem. Apámhoz egy nap beállít két nyomozó, nagyon tisztelettudó hangon, méltóságos uram. Apám magyar királyi kormányfő tanácsos volt, megkövetelte, hogy így címezzék, amivel egy és mindenkorra kiölt én belőle minden rang és címkorságot. A természet a gúnytövisét oltja a fiúba az apa rögzült hajlamai ellen. Méltóságos uram, kellemetlen hírrel zavarjuk, a kedves fia rossz társaságba keveredett, az én fiam, hogy? Méltóságos uram, ha szabad egy tanácsot adnunk, itt nagy bajok lesznek, küldje el a kedves fiát egy évre Londonba, Párizsba, ahová méltóztatik. Így kerültem én ki Párizsba két évre másnap. Jó dolgom volt, volt egy szövetüzlet a Montmartre-on, az egyik hagyományos magyar hely, ahol a magyar emigránsok váltották egymást.
A tulajdonos csak azt kötötte ki, reggel 8-kor oda kell menni, faredőnyöket levenni, bent lévő posztót őrizni estig, és soha senkinek, semmiféle kényszer hatására egyetlen centimétert nem eladni. Hogy ebben mi volt a trükk, egy magyar emigráns se jött rá, pedig sokat törtük rajta a fejünket, és több zseni volt köztünk, nem sorolom magunk közé. Sőt, a valódi emigránsok közé sem, engem megvédett a fönnálló társadalmi rend. Nekem az apámhoz jöttek a nyomozók délután 2. Éhezni éheztem, a pengő, amit apám igyekezett küldeni, semmit nem ért már, de nem voltam valódi üldözött. Úgyhogy haza is jöttem, azzal a bizonyos utolsó vonattal, ami még jött Németországon keresztül, a háború kitörése napján. Az a gondolat, hogy az ember elszakadjon a hazájától, a családjától, ez nem volt kominfó. A teljes békére értem haza, ami itthon akkor volt. Semmiféle háborús pánik Pesten, 39 őszén nem volt érezhető. Visszairatkoztam a műegyetemre, lediplomáztam. Szerettem volna magam írónak érezni, erre semmi okom nem volt. Készen volt egy regényem, Párizsban írtam, ezt beadtam a Cserépfalvi kiadónak. Visszaírtak, hogy ez egy jó márai regény, vigyek inkább valami rossz örkényt. A saját pénzemen kiadtam 12 novellámat, ez lett az első kötetem, Tengertánc címen. Na ez lett a József Attila által kifogásolt forradalom lázadásból, Tengertánc. És erről írt Szerb Antal egy valóban meglepően meleg hangú üdvözlést a nyugatba. 42 tavaszán egy nap megint behívtak, nem is tudom hányadszor, sokadszor. Nagy kátára kellett vonulni, tavasz volt. Fölvettem a gyönyörű, fehér extra egyenruhámat, fekete lakcipő, fekete paroli. A vonaton megismerkedtem egy fiatal asszonnyal. Hát abban az időben rengeteget udvaroltam, számos kalandom volt, szóló voltam. Hamarosan lesz randevú, kezét csókolom. Családom zsidó származású, de mi ezt nem vettük figyelembe. Volt ilyen. Szerzetesi iskolát jártam, katolikus voltam, apám is az volt, magyar királyi kormányfő tanácsos, hát. Nagykátán elmentem a megadott címre egy kertbe, ott ült Murai Lipót, alezredes. Bemutatkoztam, lejelentkeztem. Ez roppant lassan fölpillantott rám. Akkor észrevettem, hogy a nevem mellől a zászlós szó hiányzik. Engem munkaszolgálatra hívtak oda be. Murai az én fehér extra egyenruhámat provokációnak minősítette, azonnal kiköttetett. Kikötni úgy kell, hogy az ember kezét hátul összecsavarva összekötik, csuklójára kötözött kötéllel felfüggesztik oly módon, hogy csak a lábujja hegye érintkezzék a talajjal. Ezt a szolgálati szabályzat szerint 90 perc időhuzamban orvos jelenlétében végezzük, orvos nem volt jelen. Murai este felé odajött hozzám, a zsebkésével levagdalta a karpaszományt, a rangjelzéseket, és rettenetes nagy pofont kaptam, ami azért érintett engem szokatlanul, mert nem csak lógva, de állva sem ütött meg engem, egészen addig soha senki. Ez akkor történt, amikor a hercegprímás kijárta Hortinál, hogy Ukrajnába ne vigyenek magyar munkaszolgálatosokat. Ezt valóban Horti le is tiltotta egy időre. Murai szabályos elmebeteg volt. Amint megkapta a távmondatot Budapestről, hogy a rendelet érvényben lép, azonnal összeállított egy teljes menetzászlóaljat, egy komplet szerelvényt, bevagonírozta, és útnak indította a szerelvényt a frontra. Ezzel a vonattal érkeztem én oda. Kiraktak minket egy Gomely nevű orosz kisváros romjai közt, és így nem mentünk a második magyar hadsereg mellett, munkaszolgálatot teljesítve a Donig. Ez egy 2-3 ezer kilométeres séta. A visszavonuló oroszok minden vasutat megsemmisítenek, nekünk maradt a földút, országút, azon mentünk. Úgynevezett erőltetetten. Drótakadályállítás, lövészárokásás, aknaszedés, temetés, ez a napi penzum. Elértük a folyót, beástuk magunkat és vártunk. És a nagy orosz áttörés napján, tehát az Urivi offenzíva megindulásának óráiban teljesen véletlenül 12 kilométerrel hátrább voltam. Azt nem kaptam közvetlenül. Azonnal szétestünk, és végérvényesen, ez köztudott,
Én is pucoltam vissza, azt rögtön láttam, hogy itt munkaszolgálatosnak maradni nem perspektíva. Egy halott őrmesterről leszedtem az egyenruháját, beöltöztem tényleges magyar őrmesternek, magam mellé vettem 12 embert. Csak így kaptunk élelmet, zárt alakulatban fegyveresen kellett jelentkezni érte, természetesen nem volt hol. És így visszavonultam, 360 kilométert. Meg is sebesültem közben, 12 horzsoló aknaszilánkot kapott a lábam, de tudtam menni. Bielgorodot nem értem el. Ott csukódik az orosz harapófogó, 30 kilométer hiányzott, hogy kicsusszam, nem sikerül. Fogságba estünk. Hómező, nyírfa erdőcske. És a nyírfa erdő szélén feltűnik az első bolsevik. Csizma, pufajka, óriási tányértáras géppisztoly. És mögötte 9-10 ezer ugyanilyen. Ilyenkor az ember tolmács nélkül megérti, hogy ők jobban szeretnék, ha mi mind a két puskánkat darabonként 9 lőszer javadalmazással letennénk a hóba. Lassan közelítenek, tanakodnak, hogy lőjenek-e agyon, vagy mit csináljanak. És útnak indítanak minket vissza keletre a hadifogoly táborok felé, amelyek nem léteztek. Ők álmukban nem gondoltak ilyen előretörésre. Azt mondták, arra felé. És akkor elkezdődött a bolyongás. Vissza keletre szemben a föltartóztathatatlanul áradó, hömpölygő szovjet hadsereggel. Most jött az, amihez képest a háború minden borzalma semmi. Háborúban tűzfegyverek veszik körül az embert, betonok, árkok fedezik, bajtársak, vannak szervezett élelem. Itt nincs semmi. Nincs élelem, nincs öltözet, nincs fedél. Távolság van, és mínusz 48-52 fok. 60 ezer bajtársam fagyott meg 2 hét alatt. Az, hogy én meg vagyok merő véletlen, ez az esélyek töredéke volt csak. A legtöbben ülve fagynak meg nyitott szemmel az út szélén. És ezzel a márványba dermedt arccal nézik a hátamat. És én érzem a tekintetüket, adósuk vagyok, egyszerűen azért, mert túléltem őket. Itt az ember élni akart. Élni annyi, mint önzőnek lenni. Ha az ember valakinél kenyeret látott, nem látta, hogy a kenyér másé. Azt látta, ez kenyér, ellopom és én eszem meg. Én megértem azt, hogy állattá váltam. Akkor váltam állattá, amikor az éhhaláltól féltem. Másutt az embert kiközösítik. Itt adtunk vagy kaptunk egy pofont és mentünk tovább. Ez az időszak a lélek összeomlása, a pánik. Az ösztönfél az éhhaláltól. Ebben az állapotban évezredek óta nem élt emberi lény. Aki megmaradt, egyszer csak összeterelik egy oszlopba, esetleg magomba, és elviszik a lágerba, hát egy terület, amit kijelölnek, és a foglyok maguk megépítik. Tetves, lázas, tifuszos Bábel ez. Minden náció, amelyik ellenük harcolt, képviselteti úgymond magát. Magyarok, németek a legnagyobb számban, de vannak olaszok, osztrákok, franciák, a kisi oldal franciái, japánok. Senki nem tud semmi. Posta. Évek után. Rémhírek vannak. Reggel 6-kor hazaküldenek. Reggel 8-kor agyonlőnek. Ez mind-mind növeli ezt a teljes eltompultságot, a minden-mindegy érzést. Ekkor már több bajtársam volt, aki elfelejtette a saját nevét. Ennek így volt könnye. Japán fogolytársak mesélték, hogy ők nem is várnak otthonról levelet. A japán katona, ha háborúba megy, elbúcsúzik a családjától, a családja gyászruhát ölt és megsiratja. Aki katona, az halott. Ír valaki a halottnak levelet. Az éhség, a tantalosz kínja oldhatatlan, nem múlik el. Dolgozzék bár az ember a konyhán, ez törvény, szabály. Ez a hadifogság alapélménye. Nincs kivétel. Az első munka, amire kivittek, jó év után erdőírtás volt, fakitermelés, nehéz fizikai munka, 5500 kalória kellene hozzá.
Egyszer csak párokra osztják az embereket, minden pár kap egy szalagfűrészt és egy fejszét. Kinyitják a lágerajtót, davaj az erdőbe. Megérkezünk az erdőbe. Ott álltak irtózatos nagy fák, valamint mi, mint a törpék, teljesen hülyén. Senki egyetlen szóval nem mondta, mi van vagy mi lesz. Fáztunk. Már most én bennem mindig maradt valami kezdeményező energia. Egy német zeneesztéta volt a partnerem, tehát favágásban épp oly perfekt, mint én. Mondtam neki, losz kamerád, megmutatjuk. Beakasztottuk a szalagfűrészt a fába, elkezdtük húzni, elakadt. Soha többé nem mozdult meg. És akkor előlépett az egész rajomból a legmújább ember, a nevét nem tudta senki, és azt mondja, elébb kibaltázzuk, kérem. Micsoda? Elvette a fejszémet, és kibaltázott egy éket. Kivette a beszorult szalagfűrészt az ék alsó éle mentén, mint a kést a vajból, beakasztotta a fának a túloldalára. És azt mondta, nem nyomjuk, húzzuk. A fűrészt, ha nyomjuk, megszorul. Elkezdtük húzni. Ez az ember tekintélet. Egységfelelős lett, beosztásparancsnok lett, rajonfőnök lett, minden lett. Én pedig boldogan végrehajtottam az utasításait. Az elátkozott kufárszellemet és kalmárvért tekintve mi magyarok lepipáltunk mindenkit a lágerban. Labdába nem rúgtak különösen, hát később, amikor már fizetést is kaptunk úgymond a munkáért, egy cigaretta ára 9 rubel volt, ez 3 napi megfeszített robot díja, aki drágálotta vehetett a csukkot 2-ért. 50 kopek volt a szájba fúvás. Elképesztő áruk fordultak meg a táborban. Lehetett kapni kanári madarat, női melltartót. Senki nem kérdezte, honnan van. Elég az, hogy van eladó. A feketézés rögtön megindult. Egyszer valaki behozott egy fél lóerős kis villanymotort. Minek ez? Maga is ugratja. Ugratni az azt jelentette, hogy továbbadni. Dior kölni. 43 telén az ural alatt. Kultúra akkor születik, amikor két ember a barak sarkában először másról beszél. Tehát nem arról, hogy emlékszel, hogy a kassai sódar gürkéje, vagy hogyan készítjük a paprikás krumplit. Szóval, amikor nem főztünk. Hajnalokig főztünk. Egyszer valaki azt mondja, bajtársak, ne csináljunk színházat. Azonnal mindenki színházat akar csinálni. A Magyar Színház is megindult. A Munka himnusza című ópusszal. Barak. Barak végében emelvény, átcipelték rá a kovács műhelyből az üllőt, és azon 3 munkás verte a vasat. Majd megjelent 3 kicsi ördög, piros pokrócba voltak öltözve, és piszkálták, bántották, nem hagyták vasat verni a vasverőket. A szerző előlépett, és kifejtette, hogy az ördögöcskék a nagy tőkéseket jelentik. Ez nem zavart senkit, mindenki pompásan szórakozott. A lényeg úgyis az volt, amikor egy hadnagy vagy zászlós, honvéd, bárki, végre megjelent a színpadon szoknyában. Azt nagyon jól lehetett látni, hogy változnak el a barakban az arcok, amikor belép a nő. Az első nőt természetesen Júlia szerepében láttam, egy düsseldorfi német lakatos alakította. Bizonyos Heinz Hünerbein nevezetű. Parányi kicsi erkélyen állott, az asztalosok készítették éjszakáig feláldozásával, a fején gyönyörű, csillogó, hullámos, vörös, hajzuhatag részdrótból volt. A fiúk a gyárból szerezték testi fenyítés és hosszabbítás kockáztatásával. Lehetett 10 kiló, de ő kacéron tűrte. Hófehér csipkeruhája a szabók minuciózusan megvarrott ajándéka a színháznak. 2 dekoltázs elől-hátul, hátsó dekoltázsban látni lehetett, hogy rózsaszínű hegek futnak a hátán. Stalingrádnál sebesült meg a kis kapulet. Aki látta, azt érezte, amit az élet ihletett valódi pillanataiban érzett. A barakban
500-an, 1000-en, 1500-an egymás nyakában a föld alatt a gerendán mindenhol ember, akkor már harmadik éve nem láttunk nőt. Most itt volt a Hünerbein, aki elérhetetlen volt, de jelen való volt, a legbelső vágyunk látható manifestuma, lázadt az egész ellen, az otthonról beszélt, pimasz volt, frivol volt, izgató volt, mélyen megnyugtató színház volt. A legvalódibb színház, amit életemben láttam. Heinz Hünerbein Novorozhnyenszk alatt petróleumlámpa és emberbűzben a fején 20 pud rézkóca. Persze, hogy a háború életem legnagyobb élménye, hangozzék akár, hogy én ott lettem ember. Mi voltam? Jól elkényeztetett, többé-kevésbé, inkább kevésbé művelt fiatalember saját szobával a 6 szobás villalakásban, ahol laktam. Itt pedig mondom 800-an egy barakban. Ezek félig a földbe ásott barakok, az egyik fala mindig föld, számtalan sor 4-5-6 emelet, ahogy kijön Pritch. Bekerültem a tömegbe, aminek olyan porszeme lettem, hogy a nevemet nem tudta senki. És nem volt rang vagy származás, semmi nem volt. 600 g kenyér volt naponta, ha volt, reggel leves, délben kása, vacsorára megint valami csajka. Leves. Egyforma lettem. Fel kellett, hogy tűnjön, hogy ami a villalakásból tömeg, az mind tudás, szenvedély, emlékek és tervek, álmok, titkok. Azt, hogy itt lehetek és beszélhetek, kizárólag embereknek köszönhetem, olyan embereknek, akik egy rossz pillanatban mellém álltak, vagy megmentették az életem. Utóbb aztán széltében hosszában mesélték azt a történetet, hogy még az elején, az őskorban, a bolyongáskor én flektifuszt kaptam, ezt nem volt szokás túlélni. Aki megmaradt, tudja, hogy az ember nem emlékszik belőle szinte semmire. A tifusz az egyensúlyi központot támadja meg, és megzavarja a memóriát. Amikor fölszökött a lázam, megkértem azt a bajtársamat, aki velem volt, hogy főzné meg nekem azt a 3 szem krumplit, amit valahol szereztem. Akkor 3 hétre elvesztettem az eszméletemet, és mikor magamhoz tértem, első kérdésem az volt, no, megfőtt már a krumpli. És ez az ember, ez velem maradt, egy szétlőtt malomban, és etetett, és itatott. Azóta mondom, hogy a legtöbb, amit egyik ember a másiknak adhat, a szolidaritás. '46 karácsony másnapján jött be velem a vonat, ugyanarra a peronra, a keleti pályaudvaron, ahonnan 5 évvel azelőtt elindultam Fehér Extrában Nagy Kátára. Leszálltam festői rongyaimban, volt rajtam egy egykori magyar őrbunda, itt-ott még némi szőr, maradvány, egy bakancs, természetesen átkötve, rongyokkal, nadrág, pufajka, fejemen finn származású nyúlszőrrel vattázott katonai füleskucsma, egyetlen éppen maradt leffentyűje hol itt lebegett, hol ott. Kezemben minden hazatérő kötelező kelléke a bugyor. Hát megnéztek, az én öltözékem a háború utáni Pesten is regényesen hatott. Az első utam a Lánchídhoz vitt. Anyámat sem láttam még, a hidat akartam látni. Azért, mert a búcsúm 5 jégzajlással és 4 tavasszal onnan szintén a hídhoz kötődött. És mindig, amikor emlékezetemben fölrém lett Budapest, az otthonom, én a hidat láttam, úgy, mint akkor, egy híg akácvirágszagú ködben lebegve, lámpák füzérében ragyogva, fényben a fény a Lánchíd. Nem tudom, hogy 1000-szer vagy 10000-szer egy nap. Tessék, én élek. És jégtorlaszok között romban. A híd. Hazaértem. A Lánchídtól elindultam hazafelé, és az oktogonon ért először a varázs. Elakadt egy fás kocsi, a kocsis nem verte a lovát, szitkozódni is, csak egy kicsit szitkozódott a lovat, Jézus Krisztust és szülőanyánkat emlegetve föl, majd ránk nézett, és azt mondta, na, toljuk már meg. És megtoltuk.
Egy úr a foga közé vette az aktatáskáját. Egy szőke kisasszony, lefátyolozott kalap, magas sarkú cipő, nekifeszül a strávkocsinak. Hú, rukk! Ez lehetetlen volt 5 évvel korábban. Az oktogon közönsége megtol egy fáskocsi. Ez egy új ország. Beültem egy bérautóba, megmondtam a sofőrnek a címemet, azt is, hogy pénzem nincsen. Kénytelen lesz várni, amíg fölmegyek a családom. Az pénzért bólintott, hogy érti, látta rongyaimat, megkérdezte, meddig voltam oda, megmondtam, gratulált. És melegen elkezdett érdeklődni, hogy a családom megvan-e. Hát mondom, szerencsére igen. Ő nagyon boldog. Kedves mama, ugyebár? Mondom, igen. Nőtestvér van, ha szabad érdeklődnie. Mondom, van egy húgom. Erre arra kért, hogy följöhessen velem. Mire lesz ez jó? Semmi, csak tetszene elől menni, én vinném a bugyrot a hátam mögött, a kezemben. Mondom, hát hozom én ezt a bugyrot 2000 verszta óta magam. Tessék megengedni, annyira szeretném hallani, ha majd sikoltoznak az asszonyok. Ez följött velem. Ott állt a hátam mögött abban a kiabálásban, csókolózásban. Szerényen, mint az életmentők, erős a gyanúm, hogy őt is össze-vissza csókolták, abban a hitben, hogy velem együtt volt fogoly. Pénzt nem fogadott el, és amikor kikísértünk és kezet fogtunk, akkor éreztem először, nem azt, hogy itthon vagyok, az csak hónapok után érzi az ember, hanem hogy egyszer talán újra itthon leszek. Írtózatos lendülettel belevetettem magam a munkába. Íróvá akartam válni. Jöttem, mentem, ahol lehetett, jelentkeztem. Mindegy volt, hogy novella, vagy interjú, beszámoló. Csak írhassak, gyakorolhassam a mesterségemet. Volt bennem egy 5 éves éhség. Mi lesz, mi van az országban, mi történt? Aztán kezdett jönni az Új Magyarország című lap hozta folytatásokban. A hadifogságban írt riport sorozatom Lágerek népe címmel. És az olyan bírálatokra, mint amik ott a labban jelentek meg, olvasói levél álorcáját öltve, hogy én feketítem a helyzetet, nem méltányolom eléggé a Szovjetunió önfeláldozó törődését. Következőképpen válaszoltam. Bírálók vádolnak engem, hogy én mindenről írok, csak a lényegről nem. Nevezetesen arról, hogy ez a sok százezer hadifogoly mégiscsak a Szovjetuniónak köszönheti az életét. Illetve ami annál sokkal drágább, a politikai szabadságát. Valóban én erről nem írok eleget, csak ebben nem én, hanem az olvasó a hibás. Az az olvasó, akiben ez nem alapvető igazság. Én azt hittem, ez ma itthon olyan közhely, hogy minden gyermek ezzel fekszik. Nekem minden gondolatom ebből a gondolatból ered. Mindennek ez a termőföldje, a humusza. Az ember egy darabig kerget egy álmot. Nehéz elengedni. És én az első pereknél, letartóztatásoknál is megpróbáltam magyarázatot találni. Nem visznek el ártatlan embereket, ennek vége. Ez egy darabig megy. És akkor Déri Tibort elhívták a Rajkper tárgyalására. Tudósítást kellett, hogy írjon róla. Én a tudósítást nem olvastam. Este átmentem hozzá. Azzal állított be, hogy egyetlen szó nem igaz az egészből, hallja, hogy a Rajk betanult szöveget mond. Attól fogva tudtuk. Azt is tudtuk, hogy rettenetes és jóvá tehetetlen, ami történik. Egy nap apám rosszul lett, bementem vele a kórházba, egy óra hosszat üldögéltem az ágya szélén, szerettem volna beszélgetni vele, de nem volt miről. Egy idő után megkérdeztem, nincsenek-e fájdalmai? Azt mondta, nincsenek. Egész idő alatt hallgattunk. Mennem kellett. Jó, fiam, eritt csak. Majd reggel jövök, beszélek az orvossal. Jó, nem olyan sürgős. Hajnalban felhívtak, hogy éjszaka meghalt. Bementem a kórházba. Az ágya üres volt már. Mellém lépett egy bőrsapkás férfi, és ajánlkozott, hogy ő majd megfürdeti és megberetválja a testet.
Így mondta, hogy a testet, amivel nyilván azt kívánta érzékeltetni, hogy a szóban forgó személy nem él ugyan, de nem is egészen holttest, amíg általa megberotválva nincsen. Nálam volt egy borítékba ragasztott 100 forintos, az orvosnak szántam, odaadtam neki. Feltépte a borítékot, elsápadt, lekapta a fejéről a bőrsapkát, nem is tette vissza a jelenlétemben. Mondtam, hogy szeretném látni. Ő azt felelte, jobb lenne később. Mondtam, hogy most. Elvezetett a hullaházba. Egy beton lépcsőn kellett lefelé menni. Egy nagyon erős ernyőtlen égő világította meg a pincét, és a lépcső tövében hanyatt a betonpadlón ott feküdt az apám. Lába szétvetve, karja kitárva, ahogy a csataképen festik a hősi halottat, csak ő rajta nem volt ruha, hanem egy vatta volt a bal combjához tapadva, nyilván ott kapott egy injekciót, és egy másik vatta állt ki az orjukából. Én sok halottat láttam addigra, de... És akkor azt mondta a bőrsapkás, most még nem mutat. Majd én lenyírom a haját, az nagyon sokat tesz. Nem feleltem neki. Pénzt se adhattam senkinek. Azzal se tudtam volna jóvá tenni semmit, ha eleve nem mellé temettetem magam. Ebben az időben már állandóan kérdőjelekkel találtam magam szemközt. Ezt írod? Kérdőjel. Mit fog ehhez szólni az ellenség? Kérdőjel. Te bírálni akarod a pártot? Kérdőjel. Nem tudod, hogy nehéz ipart kell teremtenünk, és áldoznunk kell, ahogy áldozott egykoron a nagy Szovjetunió? Kérdőjel. Ezeket a kérdőjeleket eleinte mások rajzolják az ember kéziratának a margójára, de én igazat adtam minden kérdésnek és minden kérdezőnek. Én azt hittem, én azt vallottam, hogy csak ilyen áron lehet Magyarországon a szocializmust megteremteni. Utóbb meg sem vártam az idegenek tollát, hanem felébresztettem szépen a saját belső cenzoromat, erőt töltöttem beléje, és saját magam odaírtam a kérdőjelet. Minden oldalam szélére, minden mondatom végére, minden gondolatom elejére. A bosszú nem várat sokáig magára. Elsőként a humorom pártolt el tőlem, savanyodni kezdtem, mint a káposzta. Díszítőkedvem lekonyult, ki nem alakult stílusom szürkülni kellett, jó úton voltam, hogy olyan szabatos legyek és unalmas, mint a telefonkönyv. És ez az időszak 48-49, ez nem csak politikai szempontból volt számomra a fordulat évei. Valamit írtam, beutalást kértem, sőt kaptam gajatetőre. Illetve, bocsánat, Mátraházára, szóval a MÁV üdülőbe. Ahol nyaralt rajtam kívül még egy nem vasutas, egy nagyon különös sorsú ember, az első magyar betűöntő igazgatója, aki paraszt gyerek volt, de annyira jó szakember, hogy már Hortiék alatt munkás igazgatója lett a gyárnak. Igen kiváló betűöntő kellett, hogy legyen, hogy utána is a helyén hagyták. De hát nem ő volt a sorsomban a fordulat, hanem a leánya, Angéla, aki szintén ott nyaralt az édesapjával. És ebből a nyaralásból szerelem, majd házasság lett, és két gyerekem, Angéla és Antal szintén ebből a házasságból született. Megjegyzem, sajátos, hogy ezt a négy novellát, amit írtam, kinyomtatták, könyvbe fűzték, nyomdászokon kívül senki nem látta, mert rögtön bezúzták. Mi lehetett bennük? Semmi. De kézirat sincs, nincs mit ellenőrizni. Szabályos skizofréniában éltem, sok milliómod magammal, de ez nem válasz és nem mentség semmire. Az írásaimon is meglátszott. Megjelent első és sajnos utolsó regényem, a Házastársak, szabályos termelési regény. Film is készült belőle, Becsület és dicsőség címmel vetítették. És hát novellák. Megkaptam a hivatalos, nyomtatott, címeres értesítést. Menjek el a parlamentbe, vegyem át a Kossuth díjat. Április 4-e, vasárnap reggel, öltözöm, borotválkozom, és eszembe jutott, hogy az Írószövetség pártitkára nekem útba esik. Hát felhívtam telefonon, hogy megállok nála, fölveszem, beviszem. Nekem volt egy háború előtti legendásan rozoga Opel autóm, az egész országban volt 25 magánautó, az egyik az enyém volt, engedélyt kaptam rá, mert a sebesülésem miatt keveset tudtam járni.
Szóval, hogy menjünk együtt. Azt mondja ő, hova mész? Hát mondom, hogy hova? A parlamentbe. Úristen, most mit csinálsz? Mondom, öltözködöm. Ne öltözködj. Ne. Jó. Kiderült, hogy Révai előző éjjel kihúzott a listáról. Viszont a másnapi szabad névben 52. április 5-én 40. születésnapomra ajándékul ott állott a magyarázat. Révai József tollából. Kezdjük, írta Révai a szokásos heti irodalmi beszámolóját, ma Örkény elvtárs novellájával, a Lila tintával. Ez a novella rothat és hazug. Tulajdonképpeni témája a pusztuló burzsoázia megsajnálása és megsajnáltatása. Örkény elvtárs nyilatkozatokban igyekszik fejtegetni, hogy neki eszeágában nem volt bébit, a burzsoá lányt megtenni irodalmi főhősnek, de mégis átmenti őt a mi társadalmunkba, és hogyan menti át? A testével. Amit Örkény ábrázol, semmi egyéb, mint prostitúció, a mesztelen szexualitásban való önfelett és bujat turkálás. Egy író, aki meg tudta írni a házastársakat, ami minden gyengesége és fogyatékossága ellenére derékbecsületes jó szándékomunkat. Hogyan tudja rá egy évre megírni ezt? Úgyhogy mindegy neki, mit ír. Tudja ezt is, tudja azt is. Rutin kérdése nálunk az irodalom ilyen rothadási terméknek. A mi új irodalom nincs és nem lehet helyes, a többi ez három hasábon keresztül. Én, hogy javítsak és bizonyítsam a jó szándékomat, leutaztam Sztalinvárosba, hát ha kijön belőle valami. Ki is jött, egy teljes riportkönyv. Fapados vonaton kellett menni. Leszállok, sár. Egy villanykörte nem volt az állomáson, és hajnalban ácskapocssal összerót teherautó nyomtávszélességű pallókon elmentem az építkezésre. Tízezrek. Épülő falak, daruk, exkavátorok, teherautók. Nem volt esélyem, hogy találok egy szobát, vagy jó asztalt, ahol meghúzzam magam. Nagy nehezen megtaláltam Palotai Borist, aki szintén ott dolgozott, mint tudósító, és angyalian készséges kolléganőm elvitt engem egyenesen a nagy emberhez. Tehát elevenek és holtak urához az épülő városban, mondta az obligát szöveget. Ez itt Örkény elvtárs, a Magyar Írók Szövetségének tagja, érdekelné az itt folyó munka, munkásosztályunk hősi áldozatos erőfeszítése. Nincs egy szobája, hogy pihenjen, hogy dolgozhassék, nem tudna az elvtárs segíteni? Pillanat, mondta a nagy ember, fölállt, várjanak itt az elvtársak. Kinyitotta résnyire a szekrényajtót és kiment a szobából. Ahogy kitette a lábát, én odafordultam Boriskához, és mondtam, te, ha ez a hülye nem ad nekem egy szobát, én úgy a francba hagyom ezt az egész saras kupleráit, a hátsómat nem látják. Boris nem felelt, de elsápadt. Belekotort a feneketlen táskájába, kivett egy cédulát, és ráírta nagy betűkkel, te őrült, ezek lehallgatnak minket! És böködött a szekrényajtó felé. Aha. Mit volt mit tenni, én oda mentem a szekrényajtóhoz, és szóltam. Tudod, palotai elvtársnő, félretéve az iménti ízetlen tréfát. Megmelegszik itt az ember szíve. Ahogy elnézem ezeket az emelkedő falakat, amelyekből munkás otthonok, kisded óvók, szocialista üzemek étkezdék lesznek, a csodálatos teremtő iramot, munkásosztályunk eltökélt, törhetetlen szenvedélyét, a vörös zászlókat, ahogy lobognak a szélben, hátrafordultam, hogy bizonyára erről van szó. Sápadtabb volt, mint a frissen meszelt fal. Reszketett a kezében a cédula. Sok! Többet aztán nem is beszéltünk. Amikor én Sztalinba, csak így per Sztalinba lejárogattam, egy kicsit a mérnök bukkant elő belőlem, tudnék, ami ott épült, készült, az egy monumentális vállalkozás volt. Azt a nüanszot, hogy alapvető hülyeség az egész, mi nem tudtuk. Nem építünk várost löszre. Lehet hatszor olyan drága. De nagyon izgalmas volt. A tömeg, ami ott összeverődött, hát az ország, amelyben élek, akárha a fogságban,
a legjava és a szemetje. A legjobb mérnökök, művezetők, köművesek, pallérok, nem sorolom. Másrészt például vonatrakományszám vitték le a pesti kurvákat dolgozni, tanulni. Lehet képzelni a tanfolyamot. Az exkavátor a szemem láttára vett ki csecsemő tetemet a földből. Tehát a lelkesedés, a hit, az önátadás és az üllött korrupció úgy keveredett, valami aranyláz jellege volt az egésznek. Elmentem megnézni a nagy olvasztót. A főmérnököt egy réten találtam üldögélni egyedül háromlábú horgásszékkel. Oda mentem, bemutatkoztam, kértem, vigyen el, mutassa meg az építkezést, hol épül a kohó. Hova mennénk, író elvtárs, a kohó itt épül, itt, ahol most vagyunk. Mondom, itt, hát ez egy rét, vadvirágok, pillangók, mikor lesz ebből kohó? A szocialista rohamunkában, író elvtárs, augusztus 20-án, itt lesz csapolás. Mondom, az ide két hónap, egy kapavágás nem történt. Nyugodjon meg az író elvtárs, augusztus 20-án itt, folyni fog az acél. Jól értettem, hogy örkénynek hívják az író elvtársat? Mondom, igen. Patikus fia? Mondom, igen. Méltóságos Österreicher úré? Mondom, igen. Ja, akkor elárulom, író úr, kérem, lófasz fog itt folyni, nem a szél. És akkor történt velem valami pár napra rá, ami alapvetően változtatta meg az életemet. Találkoztam egy orvos nővel. Ő is lent dolgozott, a gyári üzemi étkezdék kerültek szóba, ahol mind a ketten állandóan megfordultunk, és azt mondja ő, azért ez rettenetes, hát miért nem csinálnak már valamit? Mondom, mit? Maga nem látta. Mit? És elkezdte mondani. És ahogy elkezdte mondani, az emlékezetemnek meglévő, de mindaddig bezárt fiókjai felpattantak, és kezdtek előömleni a képek. A mocskos döngölt agyakpadló a kilocsantott leves hónapok óta eltakarítatlan sarával, a szennyes asztalok, a gyalulatlan lócák, a vakolatlan falak, és főleg az a töménytelen ember, aki le se ül ilyen körülmények között, hanem mosatlan kézzel vízcsap nincs. Állva falnak, egy kanál leves a csajkából, egy falat kenyér kiharapva a hóna alól, üres szemmel meredve maga elé. Hát erre való egy új város, mondja ő, hogy így éljenek, így egyenek emberek. Nem feleltem neki. Rám szakadt, hogy nagyon nagy baj van velem. Én ugyanis ezt az embert a leírt körülmények között a mosatlan kezével, a semmibe néző szemével, őrlő állkapocsal láttam. Hónapok óta, nap-nap után, ezer és ezer változatban. És nem vettem észre. Tehát a szemem is felmondta a szolgálatot, nem csak a tollam, nem sikerült megőrizni magam. Hát voltam katona, voltam hadifogoly, láttam egy-két dolgot. Ezerszer többet tudtam a világról, az emberről, nem itt, amit megírni, ez szóba sem jött, amit észrevenni hajlandó voltam. Ez egy olyan vakság, amelyet azóta szégyellek. És ez nem minden. Ebben az időben számos fiatalkori barátom, a legkitűnőbb írók nem jelenhettek meg. Hát egyszerűen jött az ukáz, kész. Egy sor nem sok. Nemes Nagy Ágnes, Pilinszky, Mésző Miklós, Mándi, Vas, Vörös, az egész újhold. Én eddig az időszakig egyszer sem találkoztam velük. Ők nem éreztettek velem semmit, én hihettem azt, hogy nem veszítettem el a barátságukat, a becsülésüket. Attól fogva, hogy én ezt magamban, ott Stalinban, ezen a délutánon felfedeztem, vétkesnek tartom magam az egészben. Ha ezt egy ügyész mondja, nem biztos, hogy vállalom. De hát én mondom. És 56-ban sem nagyon sok politizáló gesztusban vettem részt, hát tagja voltam az Írószövetség kibővített elnökségének. Benn laktunk az Írószövetségben. A lényeg az, hogy amikor megindult a Szabad Rádió, akkor behívtak engem a parlamentbe, akkor onnan adták az adást.
a Bródi Sándor utca, vagy talán akkor még csak Sándor utcai épület szét volt lőve. És az induló műsor új igazgatója megkért, hogy írjak bevezetőt a szabadadáshoz. Persze boldogan, ott helyben megírtam. Ezt aztán ismételték, amíg lehetett. Ez volt a hazudtunk éjjel, hazudtunk nappal, hazudtunk minden hullámhosszon. Igen, ezt én írtam. Ez a dolog fémjelzi az én 56-os tetteimet. Illetve még egy szerelmi vallomásszerű cikk a harcoló Budapestért. A szülővárosom Budapest című fohász. Ez még megjelent. Semmi más nem vethettek később a szememre. Már mindennek vége volt. Egy szétlőtt könyvesbolt előtt, hát mindenhol üszök, romok. Lócákra kitéve árulták a megmaradt irodalmat. Meg voltam hatva, itt tolongott a legtöbb ember. És átszóltam a kisasszonynak, mi fogy? Azt mondja, versek. Ezt életemben először hallottam. Akkor értettem meg, hogy mekkora a baj. Szóval, amikor megcsinálták az írók 56-os számláját, azért én úgy álltam ott, mint akinek nem túl nagy a bűnlajstroma, mint akivel el lehet kezdeni az együttműködést. És akkor elhívtak engem egy ezzel kapcsolatos megbeszélésre, az irodalmi élet újraindítása tárgyában. Csak hogy Déri, Zelk, Háj, Tardos már mind ültek. És akkor ott nekem egy szóharcom támadt a körül, hogy tárgyalhatunk-e egymással addig, amíg írók vannak börtönben, anélkül, hogy vádirat lenne ellenük. Akkor elfogyott körülöttem a levegő. Ez 57-ben történt, addig vígan közöltek engem. Akármit írtam, akárhová nem jelent meg. Szerződéseim visszajöttek felbontva a Szép Irodalmi Kiadótól. Szilencium. Jövedelmem nem volt. Én határozottan tudtam, hogy az, aki az én szilenciumomat kimondta, az Acél György. Írtam neki egy levelet, hogy nem jelenhetek meg. Jövedelmem nincs. Kértem, hadd próbáljak meg gyárban elhelyezkedni, nem lévén esélyem arra, hogy engem bárhová fölvesznek azzal a Priusszal, hogy 56-ban tudom is én miket műveltem. Tehát adjon levelet, amit én az adott gyár, ahová felvételre jelentkezem, személyzeti osztályán bemutathatok. Az Egyesült Gyógyszer és Tápszergyárba kerültem, beosztottak az úgynevezett orvostudományi osztályra, ahol a készülő gyógyszerek ismertetése volt az én feladatom, és én itt dolgoztam 5 évig. Elővettem a poros vegyészmérnöki diplomámat, szépen beleolvastam magamat újra a szakmámba, napokat töltöttem minden héten a könyvtárban. Szerencsére a gyár nem volt messze, másfél óra hévvel oda, másfél óra vissza. Korán kellett kelni, melózni kellett itt, blokkolni. Csináltam, ahogy tudtam. Házasságom ugyanabban az évben felbomlott. Volt feleségem, hamar férjhez ment, gyerekek lényegében nála maradtak, lakásom nem volt, kialakítottunk, leválasztottunk nekem egy valamivel kisebb garzont, mint első lakásom volt egyetemi éveim alatt. 3 elég ronda műtétem volt ugyanabban az évben, gerincsérv operáció, meg érszűkületek a lábamban, nyilván a háborús sebesülés miatt minden esetre ugyanazon a lábamon. És közben írtam. Éjszaka lopott időben, de folyamatosan írtam. Életemben először úgy, hogy nem voltam tekintettel arra, hogy meg fog-e jelenni. Világos volt, ez nem fog megjelenni. Tehát nem voltam tekintettel a lektorra, a szerkesztőre, az olvasóra sem, csak arra, amit írni akarok. És akkor találtam magamra. Mások azt mondják, akkor találtad meg a hangodat. Nem igaz. A legelső novellámban, amit elvittem József Attilának, megpendül ugyanez. A groteszk hang, amit ez az állapot, hogy nem akarok megfelelni senkinek, hozott újra és végleg elő. Én ekkor írtam az első egyperces novellákat, a macska játékot, a tótékat. Meguntam, hogy leírjak egy szobát, vagy emberi arcot, vagy tájat. Rájöttem, hogy már mindenki látott szobát.
Én hiába írom le pontosan azt a szobát, amit én akarok, úgyis mindenki csak azt a szobát fogja látni, ami a benne első gyerekkori eszmélésétől összeálló szobaélmény. Tehát rájöttem, hogy létezik egy számomra merőben fölösleges írói erőfeszítés, a leírás. Aztán kezdtem lefaragni a cselekményből. Egyperces novellákat azért kezdtem írni, mert nem értem rá. Hosszabbakat írni. Lusta is voltam. Spekulatív lustaság volt, állt mögötte valami, de nem több, mint annak a tagadása, amivel én már akkor nem értettem egyet. És akkor egy nap egy fiatal barátom eljött hozzám egy nagyon fiatal lánnyal, Zsuzsával együtt, akiben én titokban, persze, rögtön beleszerettem. Titokban. 20 éves volt, én 2 hiány 50. A bölcsészkarra járt, és már akkor a Víg Színházban dolgozott, a dramaturgián, fizetés nélküli gyakornokként, ott aztán meg is maradt. Ez lett az életem fordulópontja, a létezés mélypontján az újjászületés maga. Ez a szerelem. Mit szeretett rajtam, fogalmam nincs. Évekig nem tudtam egy rendes helyre elvinni, egy 2 forintos ajándék szóba nem jött. A betegségeim alatt annyi pénzem nem volt, hogy cigarettával megkínáljam. Minden randevunkon kapott, mint hogy virágra nem tellett egy egyperces novellát. A szerelem nem válogat. Mind a ketten tudtuk, ez abból kapja a varázsát, hogy előbb-utóbb vége lesz. Ez halálra van ítélve a természet rendje szerint. És az majd nem lesz jó. Én fiatalnak éreztem magam, de hát a tükör. És 62-ben kaptam az első jelet. Úgy kaptam a jelet, hogy én minden évben beadtam valamit a szépirodalmi kiadónak. Minden évben visszakaptam nagyon kedves levél kíséretében. Köszönjük, máskor is gondolj ránk, de hát minden visszajött. 62-ben lapozgatok egy irodalmi folyóiratot. Ej, de jó kis novella, ki ír így? Visszalapozok én. Ez volt a jel. És akkor volt egy hosszú beszélgetésem Acél Györggyel, meglepő módon kellemesen. És én megfogalmaztam a magam számára egy mondatot. Én engedek. A kis dolgokban engedek, hogy a lényegben ne kelljen engedni. Ennek a beszélgetésnek az eredményeképpen megjött a szerződés a kiadótól 2 kötetre. 7 múlva az útlevelem, amit nem is kértem. Hát persze ez Pest, azonnal híre ment, változás történt vele. Napilapok, színházak rögtön jelentkeztek, hogy kérnek anyagot. Egy 1/2 év után megváltam a gyártól, a vezetőség némi megkönnyebbüléssel eresztett utamra. És megjelent az első kötet. Valóban a Szilencium alatt írott írásokkal. Nagyon hamar rá a második, amely már a groteszk hang nyílt vállalása volt. Aztán az egypercesek külön kötetben, Macskajáték, Tóték. Felkérésre 2 hét alatt színpadra írtam a Tótékat, ez egy marhaság, gondoltam. Igazam volt, a főpróba estéjén a WC-ben is bukás szagban. Ez lett a legnagyobb színpadi sikerem, nem tudom hány országban játszották, hány nyelven, ennyit értek a színházhoz. Átestem egy másik kategóriába. Én ugyanis nagyon sokáig úgy szerepeltem az írók közt, mint fiatal író. Aztán egy rövid ideig, mint a derék had tagja. Már azt hittem, íróban én leszek a Honti Hanna. De hirtelen több dolgom lett fiatalabb írókkal, és eljött a nap, amikor az egyik így kezdte a levelét. Kedves mester. Mester. Hát hány éves egy mester? 100. Nem örültem. Az igaz, hogy az én valamit érő írásaim mind az utolsó 10-15 évben születtek. Van, aki ezzel vitatkozik, én nem. Ez azt hiszem így van. Sok oka lehet, a lényeg, én ekkorra értem be. Van ilyen.
amit Wolfgang Amadeus Mozart 8 évesen, Vörös Sándor 16 évesen elérni a benne lévő lehetőségekig, azt én 50 évesen. Nekem idő kellett, meg idő, meg újra élmények, és megint csak idő, hogy valamennyire megokosodjam. Amúgy elárulom, én egyáltalán nem vagyok olyan okos ember, tehát a legszűkebb baráti körömben van 4-5 ember, aki sokkal okosabb, mint én. Amiért én szívből irigylem őket. Ezt persze nem mondom meg nekik. 68-ban pendliztem először az E és a túlvilág között, volt E és a túlvilág között, volt egy infarktusom, 3 napig voltam párszor oda át, semmi különös.

Minden kötetben benne hagy 4-5 novellát, amelyeket a lektor fog kihagyni. Ezeket lektori novellának nevezzük. Más azonban a helyzet, ha az ember mondjuk színdarabot ír. Én, amikor a Pisti a vérzivatarban írtam, tudtam, itt két eset van. Ezt vagy betiltják, vagy a mennybe megyek. Harmadik eset az lett volna, ha le se szarnak. 10 évig nem mondták meg, mi a bajuk vele. Ilyenkor az ember némán vitázik, képzelt érvekre, képzelt ellenérveket fogalmaz, fantomokkal viaskodik, hajnalban fölriad. Nem értették, félreértették, betiltották. Viszont a színpadi sikerek hoztak némi pénzt, úgyhogy vettünk egy mély lélegzetet és egyszobás lakásomat végre elcseréltük, de hát nem vacakoltunk, mindjárt egy másfél szobásra. És az újjáinduló, nyugalmas, konszolidált lét jegyében befogadtunk egy kóborkutyát. Jötti lett a neve, mert úgy jött. Fogalmam nem volt, milyen fajta. Déri esküdött, hogy ez bizony őz, csak én félre nevelem. Lehet, hogy igaza volt. Én nem értek kutyához. Hát etettem, itattam, vakartam. Nálunk nem lett kutya irodalom, kutya mitológia, mint Dérinél. Befogadtam, mert ahogy a nagykönyvben írva van, szakadó esőben éjszaka nyűszített az ajtóm előtt. Ez nálam az emberi minimum. Ha önök szakadó esőben éjszaka nyűszítenek ajtóm előtt, önöket is befogadom. Etetem, itatom, vakargatom. Én humanista író vagyok. A macskajáték washingtoni bemutatójakor egy este otthon csörög a telefonom, és egy fiatal ember azzal a kérdéssel kezdi a Washington Star című lapnak az interjúját, hogy ugye a cenzúra komoly problémákat okoz az én munkásságomban. Telefonom. Cenzúra? Azt mondja, igen, igen, kiváló a vonal, ismétli cenzúra. Kérem, nekem közölnöm kell. Magyarországon nincs cenzúra. Azt hiszem, ön valamiféle állami ellenőrzésre gondol, ugyan már? Nekünk, magyar íróknak semmi dolgunk, semmiféle állami hatósággal. Személyekkel van dolgunk, akik kiadók, folyóiratok, intézmények élén állnak, de ez személyes kontaktust jelent, tehát nekünk módunkban áll vitatkozni. Úgyhogy a legtöbb esetben nincs is semmiféle probléma. Vannak kivételes esetek, ilyenkor vita támad, de a művért vívott csatában legtöbbször az író győz. Néha veszít. De ha ön meg én szabadságot mondunk, tudnia kell, a két dolog nem egészen ugyanazt jelenti. Az Amerikai Egyesült Államokban mást értenek szabadságot, mint a Magyar Népköztársaságban. A két dolgot össze sem lehet hasonlítani. Kémiai hasonlattal szólván, az Egyesült Államokban a szabadság jogok és kötelességek 200 éve fennálló egyensúlyi helyzetét jelent. Nálunk a szabadság mozgásban lévő állat. Volt tegnapja, lesz holnapja, és mindkettő merőben különbözik a mától. 20 évvel ezelőttről például csúnya emlékeink vannak, de azóta fejlődés tapasztalható, egyesek szerint, mintha kicsit talán lassú lenne ez a fejlődés, de a művészet, a színház, az irodalom nagy szabadságot élvez. Én mondjuk egyik kötetemet sem valhatom a magaménak, hiszen az író azt a kötetet valhatná a magáénak, amelyet megalkuvás nélkül állított össze. Én még soha nem adhattam ki úgy a kezemből egy kötetet, hogy abban ne lett volna némi megalkuvás. Nagyon nem szeretném, ha azt hinni, hogy politikai elvárásokra való tekintettel mondom ezt. Bár úgy is mondhatnám, hiszen vannak bizonyos igények, amelyeket az ember szemmel tart, de én most nem erről beszélek, csak arról, hogy soha nem volt még olyan kötetem, amelyben ne lett volna némi megalkuvás. Amerikában először jártam, én nagyon szeretek utazni. Meglepetéssel vettem észre sok mindent, egyet különösen. Egészen más az emberek viszonya a halálhoz, mint Európában. Például az orvos megmondja a betegnek, mi a baja. Láttam egy filmet is, Meghalni, ez volt a címe. Egy beteg sorsa a diagnózistól a végig. Annyira hatott rám, hogy ebből az élményből írtam a Rózsa kiállítást. Ezt a filmet
nem hogy nálunk, de Európában sehol, ahol én ismerősebb vagyok, nem lehetett volna leforgatni.

mi nálunk a halál, mint téma tabu. Nem vagyunk mi erre felkészülni. Pedig milyen korán, akinek gyereke van, tudja, hogy a gyerek 5-6 éves korában magától meg fogja kérdezni. Anyu, te meg fogsz halni? Apu, te meg... Én. Honnan tudja? Hisz előtte erről nem beszélünk, vigyázunk. Minden abból kap értelmet. Hogy egyszer el kell menni. 70-es évek, soha nem történt semmi, a bevált módon hintapolitikázunk, irodalomban sem történt semmi. Olyan kis rossz szelek fújdogáltak, mondjuk fuvallatok, de hát az én szaglásom az már kiélesedett. Én, ha ezt az urbánus népi vitát csak emlegetni hallom, rosszul leszek. Ez művita, ez hazugság, ez aljas ösztönök takarója. Ez jutott nekünk. Csináljuk. Meghalt Déri, elesett a füredi villájában, combnyaktörés. Megoperálták, a műtét jól sikerült, ez nagy szó 83 éves korban, de hát sovány volt végül, fölfekvéseket kapott. És a szíve megszűnt dobogni. Két nappal a halála előtt, amikor bent voltam nála a kórházban, úgy ugratott, mint 30 évvel korábban. Tudnék, kicsit panaszkodtam neki. Koromra, egészségi állapotomra, közérzetemre. Ezt nem tartotta elegánsnak a halálos ágya mellett. Ott helyben megosztotta velem módszerét, az öregedés bosszúságai ellen. Ha valaki panaszkodik korára, egészségére, nem a régi már felejt, stb., csak annyit kell mondani. Ki az a Júlia? És ez mindig hat. A bűvös mondat egy régi pesti történetből ered, mely így szól. Júlia néni két szintén idős barátnéját várja vendégségbe, de nagyon fél attól, hogy elfelejti őket megkínálni kávéval, ezért a várakozás napjai alatt folyamatosan ismételgeti, megkínálom őket kávéval, megkínálom őket kávéval, és tényleg, mikor megérkeznek, meg is kínálja őket kávéval. De elfelejti abba hagyni az ismételgetést, hogy megkínálom őket kávéval, ezért még 5-6-szor megkínálja őket kávéval, de a csészehegyek mögött a két idős barátné tényleg élénk, elégedett. Puszi, puszi, távoznak. Ahogy becsukják az ajtót, azt mondja egyik. Te, micsoda modor, sose jövök többet. Ez a Júlia egy csésze kávéval nem kínál meg minket? Mire a másik? Ki az a Júlia? Ezt kaptam a legjobb barátomtól, mint útravalót. Egy oxigén áll arc mögül, akkor már feladta. Nem a fájdalom, a megalázás törte meg. Már ő sem írta. '76 telén volt egy hosszú undok influenzám. Meggyógyultam. Ennek örömére elindultunk kocsmázni, az első sarkon belénk rohant egy taxi, minden ripityommán ment, szerencsére senki nem sérült meg, csak én. Két bordámat törtem, nem finom, ha még lélegezni akar az ember. Tüsszentéshez képest villámtréfa a mohácsi vész. Öregszem, és unom az írást. Semmi máshoz viszont nem értek. Zsigulival tudok még karambolozni, de az nem jó megélhetés. 77-ben engedélyezték a Pisti bemutatását, örültem neki, sietni kellett, Nagy László is meghalt. Én mit keresek, itt fogalmam nincs. A bordám persze összeforrt, rögtön utána egy újabb nyomorult influenza következett, amiből visszamaradt egy 6 hetes szűnni nem akaró köhögés és hülyeség. Ebből a köhögés elmúlt.
Én azért elmentem átvilágítatni magam, és mondtam a tanárnak, mondja meg, ha valamit lát, ne csinálja velem is azt, amit a Várkonyival is csinált. Ő nem lát semmit. Köszönöm. Másnap reggel csörög a telefonom egy nagyon kedves fiatal hölgy a filmhíradótól, hogy szeretnének velem egy hosszabb lélegzetű interjút készíteni, de gyorsan. Kérdeztem, mondjam el a nekrológomat? Szegény, olyan zavarba jött, mondta, igen. Kijöttek a lakásunk. Fél éve próbáltam egy színdarabot írni, sehol nem tartottam vele, akkor még egy szívroham, ennyi kórház, annyi otthon, úgy nézett ki, a szerző is tragikus hős lesz. Én még ennyit nem kínlódtam írással, forgatókönyv ez lett a címe. És 79 tavaszán nagyon elkezdett fájni a derekam. Na, ez egy új dolog. Sok minden fájt, más speciál a derekam, így még nem fájt. Barátaim, Zsuzsa, könyörögtek, tessék bemenni a kórházba, ki kell vizsgálni, ezer oka lehet. Mondtam, nem megyek kórházba. Be akarom fejezni a darabomat. És befejeztem. Aznap este a lakásomon megtántorodtam, összeroppant egy gerinc csigolyán. Mielőtt bevittek az amerikai úti idegsebészetre. Szépen rendet raktam az íróasztalomon. A műtét után nem tudtam többé mozogni, akkor átszállítottak a Kútvölgyi úti kórházba. Betegségem nevét senki egyetlen egyszer sem ejtette ki. Én arra gondoltam, hogy ha egy orvos föltalálná a rák gyógyszerét, írnék egy novellát az utolsó páciensről, akin a gyógyszer már nem segített. Aki tudva, hogy mi vár rá, meghal rákban. A kórházban még tovább dolgoztam a darabon, fekve diktáltam, Zsuzsa írta, és amikor úgy éreztem kész, már nem tudok mit hozzátenni, akkor szokás szerint elküldtem néhány barátomnak, ismerősömnek, írják meg, mondják el a véleményüket. Egyiküknek úgy dedikáltam, egy volt osztálytársamnak, aki mindig jobb futó volt, mint én. Hát a Krazsóf. Győztem. Ölellek. Acél György szóban üzente meg a darabbal kapcsolatos kifogásait. Utolsó írásomban neki válaszoltam. Kedves Gyuri, mindkét szövegváltoztatási javaslatodat megkaptam, és mégis valósítottam. Így a darabból a Firtos nevet ki fogom húzni. De ugyanilyen jogosnak érzem azt az óhajtásodat, hogy a darab ne csak az igazságtalanságokat, hanem azok jóvátételét, mai életünk konszolidációját, a hős rehabilitációját is érzékeltesse. Azt hiszem, ezt is sikerült megoldanom. Remélem, elégedett leszel. Én úgy tekintek a szövegre, mint amely végleges és több változtatás nem igényel. Üzened, szívesen összeülnél egy kis vitára. Arra kérlek, ezt halasszuk el. Elég néhány nappal. A régi barátsággal ölel. Örkény István. Azt persze senki nem értette, hogy miért iszom a kórházban folyton azt a rémes, szaharinos deit, üdítőt. Azért ittam, hogy a sok fekvésben ne hízzak el. Lehet, hogy én semmit nem írtam meg abból, amit meg kellett volna. A most következő sorokat jó testi erőben és minden szellemi képességem birtokában írtam. Kívánom, hogy hagyatékomról, szóval arról a kevésről, ami volt, van, vagy lesz, az írott törvények intézkedjenek. Irodalmi hagyatékom gondozója a feleségem legyen, illetve az ő
akadályoztatása esetén Antal fia. Kérem, hogy be nem fejezett, silány minőségük miatt félbehagyott írásaimat ne hozzák nyilvánosságra, de azt is kérem, hogy amint megjelent műveimből az idők folyamán újra kiadnak, azt ne hagyják úgy csoportosítani, vagy bármi módon úgy manipulálni, hogy életem folyamán vallott összes nézeteim hamis értelmezést kaphassanak. Kérem, hogy temetésem után barátaim valamilyen emléktárgyat kapjanak, de azt is kérem, hogy az a néhány szívemnek kedves régi könyv, amit összegyűjtöttem, az maradjon egy kézben és együtt. Temetésem módjáról a feleségemre ruházom a döntést. Én ugyan azt szeretném, hogy csak a legszűkebb család legyen jelen, de ez már az én számomra közömbös tény. Ez legyen, ahogy ő akarja. Most, amikor ezeket a sorokat írom, nem csak a rokonaimra, hanem barátaimra is, ismerőseimre is szeretettel gondolok, és hálával. Nincsen a szívemben se harag, se indulat senki iránt. Több jót kaptam az emberektől, mint amennyit adni tudtam. A sorsomat befejezetnek érzem. Kérem, ne maradjon utánam gyász. Isten veletek. Kedveseim.

Irodalmi lépegető. Csak is előre. Jó van.

stílus rádió. Az irodalmi lépegetőt hallottátok, abban pedig Örkény István önéletrajzi írásaiból Mácsai Pál adott elő felvételről. A jövő héten a Kelt a Karóban pedig ismét élő felolvasó lesz, mégpedig a már régen hallott Maros András fog felolvasni frissen megjelent kötetéből Csinálni kell. Most jött ki a könyvfesztiválra a Magvető kiadónál. Várjuk jövő héten Andrást, majd kaptok kis ízelítőt is a Facebookon. További jó tilosozást, most, hogy végre újra hallhatók vagyunk.

0: ez után.
1: Kell takarulni.
2: Jó.
1: Jó. Jó. Jó. Kell takaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kell takaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap aktívosan.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmet.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlatos tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
3: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
1: Na kell takaró. Kell takaró. Kell takaró.

0: Hallottátok, hogy megmondott ott a régieknek, ne ölj. Mert aki öl, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Hát én ismertem egy embert, akinek a hallása teljesen elment. Nem hallotta meg, mikor mondták ne ölj. Tán csak azért, mert épp az MP3 lejátszó szólt a fülében. Nem hallotta meg, mikor mondták ne ölj. Fogott egy lapátot, kiment a kertjébe, ölt. Vissza a kis házba. Felhangosítani zenedobozát és elkezdett táncolni. És a zene vicces volt. De lehet, hogy mégse. Tán csak a tánc vált viccessé a zene ütemére. Viccesek lettek a vállak, a lábak, a haja feje tetején, meg a két szeme. Megviccesedett. A tánc teljesen magával ragadta, és érezte, megnyílik valami alatta. Egy ismeretlen új világba sodródik, ahol csak a tánc, csak a tánc, csak a mozgás. És a tánc annyira magával ragadta, hogy úgy döntött, örökre ebben az országban maradna. Olyan erős volt a sodrása, hogy úgy döntött, most már egyetlen percig sem lesz meg tánc nélkül. Tánc nélkül, tánc nélkül nem. Elsőre lehet furcsának tűnő, de minden emberben táncol két tüdő. Minden emberben két táncos lakik. Jobb és bal, jobb és bal. A tüdők táncolnak, két tüdő táncos. A tüdőknek táncolni azért tanácsos, mert így kap az ember oxigént. Ha akad egy lapátunk, hogy mellkasba vágjunk valakit a tüdő tájékán, vége lesz a táncnak, a tüdők leállnak, megszűnik az oxigén áramlás. Ez a táncoló ember tök rendben volt, csak a hallásával akadt picike gond. Akkor is csak táncolt, amikor már minden más volt, amikor a barátai, balhés halakok, mint ő maga, autóval részegen érkeztek hozzá haza. Meg se hallotta, hogy rányítják az ajtót, és azt sem hallotta a tánctól, hogy az egyikük üvöltve rászól. Szanyok cenzúra, ez durva! Mi a fasz csináltál, cenzúra? Te cenzúra, cenzúra, cenzúra! Megölted a feleséged. Fel se fogtad? Nem is érted? Tudod, hol van? Feldaraboltad. Szanyok, hallasz, te balfasz? Mi az Isten műveltél? Megörült és szétestél? Cenzúra, ez hard. Valami megszállt? Vagy elgurult a gyógyszered, Szanyok? Minden jó veled? Mi van? De Szanyok, különben minden jó volt, csak nem hallotta a fülhallgatótól, hogy a barátja ordít mögötte. Ekkor a barát négyszer arcon ütötte, kétszer hasba, egyszer mellkasba, mindannyiszor erőből. A táncosok a mellkasában nem kezdték előről. Hirtelen megálltak. Szanyok a földre zuhant, szemei bezártak. Csak ajka maradt nyitva még, ahogy próbáltak kapkodni az oxigént. Elsőre lehet furcsának tűnő, de minden emberben táncol két tüdő. Minden emberben két táncos lakik. Jobb és bal, jobb és bal. A tüdők táncolnak, két tüdő táncos. A tüdőknek táncolni azért tanácsos, mert így kap az ember oxigént. Ha akad egy lapátunk, hogy mellkasba vágjunk valakit a tüdő tájékán, vége lesz a táncnak, a tüdők leállnak, megszűnik az oxigén áramlás. Ez a Szanyok csak kiterült a padlóra, oxigén után kapkodva. De egy kis idő után érezte, a táncosok újra megérkeztek. Újra áramlik az oxigén. A barátai, ugyanolyan balhés alakok, mint ő, nem tudták, mi a teendő. Ekkor Szanyok megkérdezte, hogy mégis mi a faszt akarnak. És akkor az, aki megütötte, a barátja, ismét föltette a kérdést a lapáttal feldarabolt feleségére vonatkozólag. És akkor Szanyok a szavakat felfogta. Felfogta, mit is kérdeznek tőle, és felfogta, hogyan is értik azt, és a következőképpen válaszolt. Mi az oka, hogy a feleségét feldarabolta a veteményesben a kerti lapáttal? Beleszeretett egy másik nőbe. Az ő feleségének a haja fekete, de akibe beleszeretett, annak vörös a haja, talán ez hiba, talán ez rossz igény, de a tömzsi ujjú nőben már nem volt több oxigén, és nem is lehetett, de abban, akit szeretek, a vörös hajú, szép szemű, csinos, de férfias keresztnevű szásában van. És amikor ráébredt, hogy a felesége nem oxigén, de szása az, akkor ráébredt, hogy oxigén nélkül élni nem szabad, nem lehet, fogott egy lapátot, és a kertbe ment, és a felesége mellkasában táncolók lábait levágta. Elsőre lehet furcsának tűnő, de minden emberben táncol két tüdő. Minden emberben két táncos lakik, jobb és bal, jobb és bal. A tüdők táncolnak, két tüdő táncos. A tüdőknek táncolni azért tanácsos, mert így kap az ember oxigént. Ha akad egy lapátunk, hogy mellkasba vágjunk valakit a tüdő tájékán, vége lesz a táncnak, a tüdők leállnak, megszűnik az oxigén áramlás. Igaz, hogy minden nőben lakik két táncos, és igaz, hogy minden nő fogyaszt oxigént, de belélegezni nem minden nő tanácsos, mert nem igaz, hogy minden nő oxigén. Ne ölj! Az ember emberiségnek ez mondatott meg. De ha nem biztosítatott elegendő oxigén, akkor mindig jön majd egy vidéki szanyok, egy porfészekből, ami elhagyatott, és megtesz a táncosokért minden megtehetőt, hogy lélegezni tudjon, hogy vehessen levegőt. Fog majd egy lapátot, és megöli vele a nem oxigén feleségét, hogy a tüdők végre fellélegezzenek. Mert amikor megmondatott, hogy ne ölj, a fülében épp fülhallgató vala, és a táncosok a mellkasában elsodorták egy idegen ország egy új világ partjaira, ahol csak ez a két dolog van. Tánc és oxigén. Aki pedig azt mondja neki ostoba, megérdemli, hogy a nagy tanács elé kerüljön. Aki pedig azt mondja bolond, méltó a gyehenna tüzére. Hallottátok, hogy megmondatott ne paráználkodj. Az, aki kívánsággal tekint egy asszonyra, szívében már paráznaságot követel vele. Képzeljétek, milyen hatalmas szív kell egy férfinak, hogy beleférjen az összes nő, akit kíván. Ez már nem is szív, hanem egy hatalmas francia ágy, ondófoltos lepedővel. Szóval, az ismerősöm, szanyok a vidéki porfészekből, megkívánta az ő szívében Szását a nagyvárosból, amikor meglátta őt egy írószobrának mellvédjén, ahogy barátaival éppen füvezett. Szóval, megmondatott, ne tekints, kívánkozva azaz, ne kívánj, a te szív, ebben,
1: aki pedig gárjad a lengel,
0: annak szívére lakat van zárva. Az nem őt kívánja megtölteni, hanem saját magát vágyik kiűr esíteni. Amikor a haverom szanyok, tudjátok, az, akinek az oxigéntáncosok voltak a mellkasában, meglátta a vöröshajú Szását, akkor olyan erősen megkívánta őt a szívében, hogy olyan lett az ő szíve, mint az a bizonyos fehér ágy, azzal a különbséggel, hogy ennek lepedőjén folt nem esett még. És amikor megpillantotta a mellvéden mezitláb mászkáló Szását, akkor oxigénmérgezést kapott az ő szívében, aki azokkal szokott megtörténni, akik már nagyon ki vannak éhezve. Az oxigénnel. Szóval, megmondatott, ne tekints, kívánkozva azaz, ne kívánj, a te szív, ebben.
1: Aki pedig gerjedelemmel néz egy nőre, annak
0: szívére lakat van zárva. Az nem őt kívánja megtölteni, hanem saját magát vágyik kiűr esíteni. Oxigénre azok lesznek kiéhezve, akik sok-sok éve olyan levegőt lélegeznek, amiben kevés az oxigén. Akik olyan nőket lélegeztek, akiket babaszapan illat helyett izzadságszak bélyegez meg. Mert nem is fürödhetsz drága parfümökbe. Azért futhatná babaszappanra, picike csalán samponra, ha nincs pénzed drága ruhára, varja virágból kendőt. Ha csak újságokból követed a divatot, nem tudod a divat pusztán eszköz, hogy kimutathasd, ami oda bent van a világodat, a belsőt. De ha nem tudod ezt, hát nincs ez a parfüm, nincs ez a szappan, nincs ez a kendő, nincs ami levegőt frissítsen, és a szeretett férfiban csak felmerül az oxigénéség majd feltétlenül. Szása pedig maga volt az oxigén. Lemvászon ruhában. Picike üvegcserepekkel a táskáján, és a szeme izzó zöld. De ami igazán fontos, az az, hogy Szásának a haja vöröses. És drága a napszemüvege is. Amikor meglátsz egy ilyen lányt, érteni kezded, mi is az az oxigén. Na, ha ez a lány melléd áll, szétárad a babaszappanszak, belekeveredik a csalán sampon. Szóval, megmondatott, ne tekints, kívánkozva azaz, ne kívánj, a te szív, ebben. Ezért tehát, ha a jobb szemed vízbűnre, vájt ki és dobd el magadtól, mert jobb neked, ha egy vészel a tagjaid közül, mint sem az egész tested vettetik a gehennára, ha pedig a jobb kezed visz bűnre, vágd le és dobd el magadtól, pontosan ugyanezen okból, és ezokból. Pontosan ezokból kifolyólag, amikor Szanyuk a vidéki porfészekből megértette, hogy kíván, kozva, nemcsú, pán gerjedelemmel tud a feleségére tekinteni, megragadta a lapátot és megütötte őt. Először a mellét, hogy a tüdeje abba hagyja a táncot. Másodjára a lapát szélével fölhasította a szemét, harmadjára pedig levágta a kezét, mert jobb, ha egy vészel a tagjait közül, mint sem az egész. Egyébként már nem túlságosan szép teste vettetik a gehenna tüzére.
2: Hallottátok, hogy megmondatott? Ne esküdjetek.
3: Se az égre, mert az az Isten királyi széke. Se a földre, mert az az ő lábainak zsámoja. Se Jeruzsálemre, mert az a nagy király városa. Szóval, én nem tudom, hogy ki ma a király Jeruzsálemben, sőt, úgy tűnik, hogy nincs is ott olyan ember, aki minden kézben tartana. Csak azt tudom, hogy biztos nem fogok arra a városra esküdni, ahol az utcákon és tereken perzselő nap az embereken, és ők úgy robbannak szét, mint a görögdinnyék. Viszont egy ismerősöm, a vörös hajú és szép szemű, de férfias keresztnevű Sasha, a maga rövidke élete során már kétszer esküdött az égre és egyszer a földre. Először akkor esküdött, amikor egy fiú a nyílt utcán megcsókolta őt. Nem az arcán, nem a száján, nem a homloka, nem a füle volt, nem a nyaka, nem a hasa, de nem is a válla. Nem a mell, nem a hát, de nem is a lába. Nem a csípőjén, nem a fenekén, hanem megcsókolta a nyílt utcán. Nappal. Fényes nappal. Akkor megesküdött az égre, hogy a fű sem hatott még úgy a testére, olyan varázslatosan, mint ez a vérlázító csók. Másodszor akkor esküdött az égre, mikor az ő szemre való barna hajú férje otthonukba érve végre megkérdezte.
0: Igaz, hogy megcsarsz valami vidékit a hóval?
3: Mire ő azt mondta, esküszöm az égre, hogy nem.
0: Oké. Okay.
3: A földre pedig már akkor esküdött, mikor kihányta a vodkás pelmenyit, amit életében először annak a férfinak a barátai adtak neki, akivel megcsalta a férjét, és akkor megesküdött a lehányt földre, hogy soha nem fogja többé szívében megkívánni ezt a halálos orosz ételt, amelyben egyetlen oxigén részecske sincsen csak. Hány inger? Hány inger? Hány inger és nagyhatalmi pátosz. Szóval, inkább szívjatok füvet, szedjetek almát, igyatok céklalevet, mint hogy a tévé előtt fetrengve. Részegen esküdözzetek az égre, a földre és Jeruzsálemre. Mert már megint egy tévéreklámmal próbáltok szugerálni, hogy vásárold meg a terméket, ami feljogosíthat az életre. Ahhoz, hogy jogunk legyen élni, lélegezni kell, és elég pénzünk is kell, hogy legyen a lélegzéshez szükséges levegőt megvásárolni, de soha nem szabad rászokni, mert akkor se pénz, se orvosság, de még a halál sem tudja elverni az egyszer már megízlelt szépség és szabadság utáni ésséget. Szóval, az ismerősöm Sasha a nagyvárosból csak kétszer esküdött az égre és egyszer a földre, de a szerelemre többször is esküdött. Mert nagy szíve volt, nagyon nagy szíve, olyan, mint egy kétszemélyes ágy. Színes, európai levegővel, mindenféle gyümölcslevekkel leöntve. És minden éjszakán eltöltötte a szerelem. Kivéve persze a férjével elköltött éjszakákat. Hozzá csak véletlenül ment. És minden alkalommal, amikor egyedül maradt egy férfival, aki a szerelemről beszélt neki, a fejében megszülettek ugyanazok a szavak, csak hogy Sasha a nagyvárosból soha nem mondta őket ki, csak jelezte a mosolyával, a fejével, meg a szemével, mert ez a szása mindig olyan volt, mint a régi szerelmes filmekben a színésznek, mert csak az ilyen férfi, meg csak az ilyen nő közt áramlik szabadon a levegő. Mert csak az ilyen férfi, meg csak az ilyen nő közt áramlik szabadon a levegő. Ha esküszünk a szerelemre és nem szeretünk, akkor az lószar és nem oxigénfilm. Ha szeretünk és nem esküszünk, akkor az olyan, mint a kelet-német P-cenzúra.
0: Pornó.
3: Oh, ha pedig csak egy embert szeretsz, de különböző férfiakkal találkozgatsz, akkor az meg olyan, mint egy régi szovjet film, végtelen mezőket váltó nyírfa rengeteggel. Szóval, ahhoz, hogy jogunk legyen élni, lélegeznünk kell, és elég pénzünk is kell, hogy legyen. A lélegzéshez szükséges levegőt megvásárolni. De soha nem szabad rászokni, mert akkor se pénz, se orvosság, de még a halál sem tudja elverni az egyszer már megízlelt szépség és szabadság utáni éhséget. Szóval, inkább szívjatok füvet, szedjetek almát, igyatok céklalevet, mint hogy a tévé előtt fetrengve részegen esküdözzetek az égre, a földre és Jeruzsálemre, hogy a szívetek csak egy emberé. Mert ha a szívetek egy valakié, de a testetek valaki másé, akkor hogyan fogtok esküdni? Nem lesz se Isten királyi széke, se az ő lábainak zsámolya, sőt, Jeruzsálem sem, ahol az emberek megőrülnek a butaságtól. Csak egyedül a szerelmetekre esküdhettek. Ellenben a ti beszédetekben az igen, legyen igen, a nem pedig nem. Mert ami túlmegy ezen, az a gonosztól van.

0: Tilosed, jó? A kert a karót halljátok, abban pedig most ismeretlen hangokat, nem sokára kiderül, hogy kik azok, és vannak hallható hangok és halhatatlan hangok. A műsorstában ez az Ateszon és rajtam kívül a zenét Salman Ádám biztosítja most, és meg pedig azért, mert a darab, amit hallotok, egy másik halhatatlan hang Szilágyi Bálint rendezésében kerül bemutatásra a Kortárs Dráma Fesztiválon. Ez a rész egy kis programajánló. És akiket hallotok, Márkus Sándor.
1: Sziasztok!
0: És Eke Angéla.
2: Hello!
1: És a Bálnák.
0: Igen, a megjelenés sorrendjében. És mi ez az egész? Valaki kezdje el mondani. Hát Ádám azért van itt, mert mi csináljuk hozzá a zenét. És Bálint, mondj egy pár szót.
3: Sziasztok! Iván Viripájev orosz írónak, kortárs orosz írónak az Oxigén című darabja kerül bemutatásra jövő hét pénteken az Ankert szórakozóhelyen. Ez egy rap darab, vagy valamilyen zenés darab, 10 trackből áll, és az az alapötlete, hogy a hegyi beszédnek a bizonyos idézeteit vagy részeit átírja, vagy átülteti a mai világunkra, és kettő fiú meg egy lány, önjelölt messiások, vagy de közben a mai fiatalok, hát ezt teszik, a saját gondolataikat hozzáadják, vagy saját értelmezésüket nagyon szórakoztatóan és tanulságosan.
0: Ó, bocsánat, még egy nem látható, vagy nem hallható hang, Horváth Kristóf, azaz színész Bobot nem emelgettük, de az ő átiratában halljátok most is a darabot.
3: Így van.
0: És most a Bálnáknál járunk, a darabban is elő fognak kerülni.
1: Igen.
0: Hát hogy kerültünk oda?
1: Úgy kerültünk oda, hogy én csinálom a látványtervét az előadásnak, és az volt a koncepcióm, hogy mivel a darab címe az, hogy Oxigén, és két szereplő Oxigént keres, de nem feltétlenül az O2-t, hanem az Oxigénhez társítottak egy másik jelentést, ami kicsit ilyen életigenlés, és a díszlet 80%-a felfújható tárgyakból épül föl. És egyébként nekem, ami először beugrott erről az egész darabról, mikor megpróbáltam összerakni a látványt, az a Bálnák voltak, akik nem tudom, nekem megtestesítették az Oxigénnel való létezést.
0: Felfújható.
1: Igen, és egyébként a darabban lesz két felfújható bálna.
0: Tehát nem egy hagyományos, ugye alapból koncertszínháznak nevezitek, lehet Parti Kémia Színház, vagy nem
1: Parti
0: tudom.
1: Kémia Színház, igen, egyébként.
0: És hát ugye nem egy szokványos, tehát nem el fogjátok játszani, amit mind hallunk, nem lesz, nem folyik majd a vér. Titeket ugye még a Nylon Groupból lehet ismerni. És hát lesznek itt bábok, meg...
1: Hát lesz most, itt lesz minden. Mi alapvetően színészként dolgozunk. Ugye diploma után megcsináltuk a Nylon Groupot, ami egy ilyen kortárs bábszínházi formáció. És hát ebben a munkában igazából az érdekes, hogy most ez sokkal stilizáltabb, mint például egy ilyen közszínházi előadás. És megpróbáljuk használni ezeket a tárgyakat valahogy kicsit így bábosabban, amiatt azt kell érteni, hogy tulajdonképpen ilyen képeket komponálni és elmesélni egy történetet. Nem olyan bábozást kell ez alatt érteni, mint amit általában az emberek gondolnak, hanem inkább csak így játék a tárgyakkal, amik egy ilyen összképhez hozzárakódnak. Ez nem tudom, hogy jól értitek.
2: Meg abból a szempontból mindenféleképpen tanulságos dolog, hogy a nylon és a szöveg az nagyon jól megfér egymás mellett, mert eddig nonverbális előadásaink voltak, amik inkább ilyen vizuális színháznak lehetne még jobban nevezni, és azáltal, hogy a Bálint ebbe így berántott minket, ezáltal szerintem nekünk is most már egyre világosabb az, hogy még több terület felé el tud menni, és csatlakozni tud az egész egy ilyen összművészeti agyverésben.
4: És nekünk is azért tetszik, mert én is azt szeretem itt az irodalmi lépegetőt, meg a keltakarót, mert ugye a szöveg, meg a zene, mind a kettő, tehát egy-egy ilyen dimenzió, és akkor most vállalkozzátok a mozgást. Tehát mi is úgy érezzük, hogy egy újabb dimenzió kerül bele, ugye, jelenléten.
1: Igen.
4: Igen, és lemarad a jövő héten, pénteken vagy szombaton, majd még lesz egy-két előadás.
2: Igen, és külön érdekes, hogy szombaton este 10-kor fogunk játszani. Nem ez az annyira érdekes, hanem az, hogy angol felirattal látható az előadás, tehát hogyha vannak külföldi haverok itt, akkor azokat el lehet hozni.
4: És arra gondoltunk, hogy mutatunk nektek még egy pár részt. Aztán majd még visszajöttünk.
1: És beszélhet a Kinga a zenéről például.
4: Hogy az általában kép csöndben van.
2: Ádám főz, zenét főz.
1: Főz, igen.
4: Akkor belecsapunk.
2: Négyesbe?
1: Négyesbe.
2: Mehet Ádám?
1: Elbúcsúztunk a Bálnáktól.
2: És a Bálnát az benn hagyjuk. Nekem amúgy tetszik. Hallottátok, hogy megmondatott? Ne állj ellene a gonosznak, hanem aki arcul üt téged jobb felől, fordítsd feléje a másik orcádat is. Aki pedig törvénykezni akar veled, és elperelni a te alsó ruhádat, engedd oda neki a felsőt is. A szóban forgó lánynak törvénykezni se kellett. Levetette ruháját, ha a férfi, aki neki tetszett. A moszkvai runkó lát kifizette, s felajánlotta az ágyát.

0: de amikor egyik a sok férfi közül megütötte jobb orcáját, a lehető legkategorikusabban elutasította a bal fele odafordítását. Sőt, kinyitotta a konyhafiókot, kések után kutakodva, s a megfelelő eszközzel újra a hálóba szaladt oda, ahol őt megütötték, s megpróbálta a kést beleszúrni a gyűlölt férfias arcba. A férfi viszont elkapta kezét, benne a késsel, majd fogta magát, és újra csak úgy megütötte a szóban forgó ideges lányt, hogy orrából a vér megerett, mint tavaszi pataknak a friss vize. Tavaszi patak csak télvíz idején, tavaszi patak csak vérvörösen.
1: Pont télen volt. Télen történt, hogy a szebb puhovi vonatot éppen elérték. S hallgatták, hogy a vagonokon átmászkáló sok lükeárus kínálgatja a portékáját. Elutaztak szebb puhovik.
2: Szása, meg Szása, Szása, szülővárosába,
1: hol az emberek gyakran fényes nappal részegedesnek kelnek az utcán, kapuhajjakban fecskendőkkel döfködik át tetsző vénái. Szása,
2: meg Szása, Szása,
1: szülővárosába. Elutaztak a kisvárosba táncot lejteni abban a picike szobában, ahol ez a férfi is táncolt, azután, hogy a kerti lapáttal feldarabolta a feleségét a kis veteményes kertben. Elutaztak hóembert építeni abból a hóból, amelyik alá ez a férfi a holt feleségét végül elásta.
2: Szása, meg Szása, Szása, szülővárosába.
1: Ugyanis a férfi barátai nem mondták el a rendőrségen, mit tett régi barátjuk. Senki se tudta. Még az a Szása nevű lány sem sejtette, aki miatt mind ezt megtette. Az ex-feleség, az a fekete hajú, 2 méter mélységben aludt el a kis veteményes kertjében, és nem volt már szüksége olyan dolgokra, mint az oxigén.
0: Amikor valaki arculott téged jobb felől, ne fordítsd felé a másik orcádat is, hanem viselkedj úgy, hogy megüsse a bal feledet is.
3: És amikor el akarják perelni az ingedet, viselkedj úgy, hogy 18 év letöltendőt kapj vagyon elkobzással.
0: Ha pedig szeretnétek megtudni, mi az a moszkvai rum, sétáljatok be bármelyik olyan kisboltba, ahol töményet is árulnak, és keressétek a konyakos polcot.
3: És amelyik üvegen az első szó az, hogy Moszkva, bizony mondom nektek, az lesz a helyi rumkóla.
0: Azért, hogy megüssenek a bal orcádon is.
3: És azért, hogy 18 év letöltendőt kapj. Vagyon elkobzással.
0: És amikor Szása, a lány, a szerpuhovi perronra kilépett egy pillantás alatt, mindent megértett. Megértette, hogy miféle helyre keveredett. Igen, ez most egy próba, de nem baj, ez egy próba.
3: De mi, itt nem ilyen zene van, vagy mi?
0: Nem, itt nem ez a zene van, hanem
3: de akkor
0: egy
3: mi?
0: Másik.
4: Ugyanis a track 3.30-ban egy

Sasa, a lány, a Szerpuhovi peronra kilépett. Egy pillantás alatt mindent megértett. Megért

0: hogy színleje azt, hogy élvezi.
1: És amikor Sasha a fiú Serpuhovból megérkezett a fővárosba, Moszkvába, és látta, hogy csak a sok sznob várja, nem kellett sok idő ahhoz, hogy átlássa, ezek fuldokolnak az affektálásba, s hogy se lapát, se gödör nincs elegendő a férfiaknak, s nőknek az ózonjuk alatti oxigéntelenségben vergődőknek.
0: Be sem tűz majd igazán igényesnek. Értem, nagy kedve néznek rád, fekete cipőben pagyolodzok, kis részeg lány. Csak volt előtt bandázó fiúk, valamelyike is csak néha, de tényleg néha. Néz ki úgy, mintha lenne élet célja.
1: Ja. És amikor a lány a forradalmi filmdíszlet kinézetű városon átsétált Amsterdamból hozott lembászon ruhájában, még a kutyák is elszégyelték magukat vidéki szőrük miatt. Mert mutassatok csak egyet kutyát, ti moszkvai és szerbúvi szemetes kukák, és már is egyértelmű, tiszta, hogy a moszkvai bolhák családfája az életművész Giljarovszki kutyájának véri cívókra vezethetők vissza. Míg a szerpuhovi bolhák egyeneságú leszármazottjai azoknak, akik Szerjóka nagyapa korcs szukájára hatottak, akinek a bőrét lenyúzta, és a bolhákkal együtt megette Szerjóka papó, mert hitte, hogy a tuberkulózisa így módon gyógyítható.
0: Ha pedig azt a kérdést tesszük fel, azt próbáljuk meg kideríteni, kinek jó Oroszországban élni, akkor először eszünkbe kell, hogy jusson, hogy éppen Moszkva alatt állította meg a fasiszta ellenséget.
1: A szibériai hadosztály 1941-ben.
0: Ha pedig azt a kérdést tesszük fel, azt próbáljuk meg kideríteni, ők vagy mások, akkor először döntsünk a legfőbb város Jeruzsálem kérdésében, és utána menjünk bele a részletekbe szépen.
1: Most Balett. Kinga, emelj fel egy szívesen.

0: 你突然的胆子了。Lehet 40 másodperc, ez dumált, hogy táncolni fogunk. Mert egy zsidó fog egy tankot, és átkel vele a folyón, ott ahol
1: Anno.
0: Keresztelő Szent János,
1: keresztel.
0: Akkor egy nem túl babonás ember is.
1: Remekhet.
0: És az épp úgy igaz, mint
1: az, hogy
0: az eső előtt a fecskék alacsonyan repülnek.
1: Ez pedig pont olyan igaz, mint
0: az, hogy
1: a vidéki ember lelkének főismérve a kisebb rendőségi komplexus.
0: Basszus.
1: Mert a moszkvai bolhák nem hagyják őket békén a származásukkal, és egy láthatatlan kéz betűri a pulóverüket a nadrágjukba.
0: Mert ha egy zsidó fog egy tankot, és átkel vele a folyón, ott ahol keresztelő Szent János, akkor egy nem túl babonás ember is, és ez épp úgy igaz, mint eső előtt a fecskék
2: alacsonyan repülnek.
0: Elmehet ez a te szásed a picsába, ez az én meglátásom, elmehet.
1: Inkább a te szásed menjen a picsába. Én meg azt mondom erre te neked.
0: És amikor el akarják perelni az ingedet, viselkedj úgy, hogy 18 évre töltendőt csak vagyonelkobzással. És amelyik üvegen az első szó az, hogy Moszkva, bizony mondom nektek, az lesz a helyi rumkóra.
1: Azért, hogy megüssenek a bal orcádon is.
0: És azért, hogy 18 év letöltendőt kapj.
1: Vagyonelkobzással. Most élő próbát hallhat mindenki.

0: medikamentébe, hogy hát ugye megsüljön, hát hogy neki ne olyan nyelvén. Na akkor mi betette, általában kezdett meg egy út a másikon, hát igen. Hát most mi lesz rá? No nem baj, először meg kell. Hát az meg egy kicsit erősebben sűt, szóval nem annyira fekete, mint a világosabb, de a fehér színnek hát nem tartozik, hanem inkább a sárga színnek. No, azt mondja, nem baj. Ám meg azt mondja, lesznek a sárga bűrjek. Hát így ebből lesznek a kínaiak, ebből a sárga. Na jó, van, gyújtta a harmadikat. Hát, na most, hogy ez hogyan sikerül? No, ennek meg a fehér színnek. Ezek a fehér színnek. Ezért a fekete négerek, mert tisztusorunkat ilyen megsütöttek. Na, amikor tisztusorunk teremtette Ádámot meg az Évát, hát ugye gyúrta azokat is, oldalbordalt mindent, elkészített, hát készen lett az Ádám, hát félre szárni. Na most akkor gyúrta az Évát. Hát mikor az Évát gyúrja, oldalbordalinkat készíti, oda megy egy kutya. Egyet elhívja belőle. Hát most minek? Hát semmi. Az asszonynak ölik, hogyha egy általánosabb lesz. Azért fölényesebbek a férfiak, mert azok ebbordával tegváltok vannak.
1: Ezelőtt az ember kopac volt, úgy akarta, hogy hát látta egy másnak, hogy olyan szép haja van, hát, hogy neki is legyen hajas. Azt mondja Jézus neki, hát nyújt bele a sármos kendél fejedét. Na hát be is kenni a fejét, s lett szép haja. Aztán a gondot, hát beikelni a hónyóját, és hát ott is lett egy kicsi haj, megint elől is bekem, és oda is. Bajszat is ügyesen csinált, hát az a szép is. Elérnék is a feleségem, és így lássa, hogy hát milyen szép haja van, hát ő is, ha ügyesen békeni, egy szép haja lett. Na hát gondolja, a hónyolás így kicsit teszem, de az ember a mellyre is, de ő már nem teszem a mellyre. Hát, tudja akkor, mesztelenül jártok, s a légyre a szállott elől. S ő hamar a légyhez hozzá csapjon kezics, azóta nem tudott is.
2: Ádám s Éva, mikor a paradicsom kárban voltak, mindig veszekedtek, hogy melyik veti meg az árjak. Egyszer azt mondja, Ádám, néma játékot fogadtak a tűz mellett, hogy melyik veti, amelyik megszólal hamarabb, azt fogja örökülőn keresztül vetni az ágyat. Tűz mellett ültek, csóré jártak a paradicsomkárba. Tűz mellett, ahogy a melegségtől az Ádámai áboskodik ember. Egy kicsi macskai, és a macska hezzavágott az első lábával. És azt mondta Éva, kácnyemet az az enyém. Azt mondta Ádám, ha a tiéd, akkor tudd meg, hogy az ágyvetés és a tiéd. Míg egy ember és egy asszon lesz a földön, örökkéig a fehérnépé lesz az ágyvetés. Így veti a fehérnépet azután, fehérnép veti azután az ágyvetés.
0: Elment Éva locsolgatni a lovasokat, nézegetni a falkot. Én nagy kíjó meg ott leselkedik. Ember volt a kíjó bőrbe, bújva. Paradicsomba, adóvántó. Akkor a kíjó oda, amíg azt a Évót, hogy menjen oda. Ezt a szép almát neked adom, ha ide gyűjt. Enim ez az egész, akkor még nem volt gyerek. Volt gyerek. No, aztán annyira jó vagyott a kíjóval, hogy azt annyi gyereke szaporodott neki, közben azt ezt meg is megtudta Ádám, Ádámtól, ami szakadt, az mind szép volt, amit még az ördög csinált, a kíjó, az mind csúnya volt. Azt akkor hittem on elé az Úristen, hogy hívja elé a gyerekei, az igaz gyerekei. Az igazakot elé hívta, de a lopottakot nem, azt nem merte, azokat elgyúgta. Hát most is azért verte meg a népet az Úristen, mert az autók megfogta a népet az Éva autka. Hogy ha a lopottakot elgyúgják, az igazakot teszik elé. Akkor azt adok, okosabbak voltak, akkor adok, iskolába is járhattak. Azok a kitagadott gyerekek, meg ebből voltak azok a csángók, ezeket úton járó, ezekből lettek a szegény emberek. Azt ezek tanultak lopni az uraktól.
3: Ugye megszakaszodott a bűn a földön, akkor égbe kiáltott Istenhez a bűn. És akkor azt mondta Isten, hogy bánom, hogy az ember teremtettem, mert kicsi kora óta a szíve gonosz. És akkor volt egy igaz ember, Noé, akit szeretett Isten, mert Isten félővé. És akkor azt mondta neki, abban közölte, hogy elvesztem a földet, mert megbántam, hogy teremtettem embert a földön, mert gonoszak az emberek. Akkor óriások voltak, nagy emberek. És akkor azt mondta, hogy csinálj glórefából bárkát. És abból úgy csinálj bárkát, hogy a minden részben, minden állatban hív és kettő legyen. És akkor te és a te családod bementek a bárkába. De 120 évig készült a bárka. Addig Isten várt az emberi megtérésre. És akkor ugye az alatt, a 120 év alatt nem tértek meg az emberek. Mert azt mondták, hogy mit csinálsz, Noé? Azt mondja, glórefából csinálok bárkát, mert özönvíz jön a földre, Isten elpusztítja a földet, térjetek meg. És akkor az emberek nem tértek, hanem azt mondták, hogy no, nem hordott még ilyen bolondot a föld, mint te vagy. Azt mondja, 3 évig esne az eső, akkor is azt mondja, keves volna, mert a kútak is kiapadtak volna szárazságot. Már akkor a Jóisten megmutatta a büntetését a földön, hogy szárazságos. De csak készült a bárka, csak nem tértek meg az emberek. És ez a Noé, ez Isten félő. Ez félte az Isten. És ennek a menyei és ennek a fiai bementek a bárkába. Na, amikor elközelgetett a 120 év, akkor mindenből bement az állat, és akkor bement a Noénak a felesége, bement a gyermeke és a felesége. És akkor Isten bezárt az ajtót. Úgyhogy megeredtek egek csatornái, és esett az eső. És akkor ez a bárka csak ment szépen a vízen. De abba a bárkában nem mehetett be senki, mert annak az ajtaját Isten zárta be, és azt még Noé sem nyithatta ki. Csak akkor, amikor már a vizek fölszállottak. Most akkor megállt a 40 napra az bárka. Már Ararát tetején. És akkor kibocsájtotta Noé a galambot, hogy a földön van-e még víz. És akkor volt víz, még a galamb visszatért. Akkor az ablakon bevette a galambot. És akkor megint kibocsátotta Noé a galambot, akkor már száraz, már gajat vitt neki, zöldellő gajat. És akkor, még akkor mindig élni. Visszajött a galamb. Na, mikor már harmadszorra kibocsátotta, akkor már nem ment vissza a galamb. Akkor már tudta Noé, hogy na most már Isten kinyitja az ajtót, és akkor megszűnt az. Az eső. És akkor az első dolga volt, mikor a Noé kigyűjt a bárkából, Istennek épített egy oltárt. És akkor azon az oltáron hálával áldozott az Istennek. És Isten megsegítette Noét, és akkor azok töltötték be annak a családja a földet újra. Minden állatnak a Noé nevezte el. Például azt mondják a légyre is, hogy mikor már bement a légy, már a Noé a bárkába, a legyek is bementek, hát azokat ki akarta zavarni, mert azokat nem szerette, hogy annyi légy bement. És akkor azt mondta, hogy no te légy, és itt maradt légy.
4: Isten vagy a bárkával, készen, hány lélek? Megmondtam, csak 8 lélek lehet benne. Ami gonosz és irigy, azokat elvesztem, mint a többi népeket. Seperd ki a bárkát mindenféle gonoszságtól. Akkor vette észre Noé, hogy még egy zsoltáriró, egy szent van benne, akit én, mint barátomnak akartam fogadni, hogy a bárkának egy csücskéjébe elhelyezni. Megmondtam neked, hogy nem lehet, itten csak Jószlélek, tehát ezt ki kell innen takarítani, vette. És Dávid kiszaladt a bárka tetejére, az már az Ararát hegyén volt akkor is oly magasra, hogy a holdat érintette, és beugrott a holdba a hegedűjével együtt. Mert Dávid zsoltáríró volt, és nagyon szerette a zenét, ezért Dávid azt mondta, hogy hamarébb leszek az égbe, mint uram te. Tehát a népmese ezt tartja máma is, hogy Dávid a holdba van, és mikor megtelik a hold, akkor szépen, mint művész alak, ottan hegedűget.
5: Mikor ezt a Bolélium tornyot építették, ugye ima annyira felmentek volt, hogy ima közeledtek az Istenhez, az égbe. Annyira felmentek, hogy ima az Isten nem tudta, mit csináljon velük, meg kellett valahogy állítsa. Úgyhogy akkor csinált ennyi
6: nyelvet, hogy egyik így beszél.

0: ne adjátok azt, ami szent az ebeknek, se gyöngyeiteket ne hányjátok a disznók elé. Mert ha ma kezet adtok a disznónak, ha megrázzátok a koca lábat, elhiszitek holnapra, hogy minden embernek kizárólag a saját hazáját kell megvédenie. Hazugság. Hisz a haza nem más, mint egy gyöngycsort viselő zsíros disznó, mit a szüleid pénzén vettek, kik megdöglöttek erőfeszítéseik által, amikor a cseh kristály tálaló szekrényt próbálták átrángatni a más világra.
1: Ezzel még egyet is értek. A haza a teve, aminek, mint tudjuk, mégis könnyebb a tűfokán átkelni, mint az ember szüleinek átrángatni a tálaló szekrényt a más világra.
0: Csak ugyan jobb a teve, bár meg kell védjem a disznót. Bármilyen undorító is nem tehet erről, disznónak született. Ám a tevék teljes felelősséggel viselik a teveség tudatát.
1: Teljes nonsens az, amit mondtál.
0: Ugyanez a nonsens, amit arról az emberről mondtál, aki az allergének dúsmezején megfulladt. Aki soha nem is ismertél, de beszéltél róla.
1: Hajszál pontosan olyan ez, mint az a lány a mesétben, aki pszichotróp tablettáit bevevé, romantikus halált halt a világ legkisebb nem létező ördögi óriás kerekében.
0: A lányjal kapcsolatos kérdésben egyet is értek, de abban nem, hogy az ördögi óriás kerék nem létezik. Ott van a parkban, a parkban van. Abban a parkban, ahol a kultúrát pihenéstől bevidámodhat az ember. Az a park ott van a város ott van az ország ott van a földön. A föld meg a zsíros disznó, a fején a gyöngycsor csillog. Az a gyöngycsor pedig maga az ördögi óriás kerék. Te meg csak pöröksz és forogsz. És pöröksz és forogsz a disznó körül, igaz gyöngykabinokban.
1: A gyöngy pedig az oxigén. Pöröksz és forogsz. És pöröksz és forogsz. Pöröksz és forogsz és lélegzel!
0: Forogsz a gyöngy óriás keréken és kiabálsz, ahogy csak tudsz. Egy céllal kiabálsz, hogy a lehető legkerekebbre kitáltsad a szájad.
1: Hazudozol és kitalálsz mindenfélét. Átvered önmagadat, csak hogy a lomhatüdőknek fájjon!
0: Csak a gyöngynek van értelme, a gyöngyön kívül nincs értelme semminek.
1: A gyöngy és a disznó közötti kapcsolatnak van. Enélkül a kapcsolat nélkül értelmét veszti minden.
0: Angéla?
1: Sándor?
0: A gondolat veszti értelmét, ha hangosan kimondod azt, amit igazából mondani akarsz.
1: A gondolat veszti értelmét, ha leírod betűkkel azt, amit igazán le akartál írni.
0: A gondolat értelmetlen, ha akárhogyan is, de értékeled az eseményeket.
1: Értelmet keresni a gondolatban pedig egyszerűen műveletlen és kulturálatlan dolog.
0: Valamennyi kultúra értelmetlen.
1: Mint ahogy valamennyi művészet is.
0: És aki ezt nem érti, az közönséges ember.
1: Vagy üzletember.
0: Vagy a kettő együtt. Valamennyi kultúra értelmetlen.
1: Mint ahogy valamennyi művészet is.
0: És aki ezt nem érti, az közönséges ember.
1: Vagy üzletember.
0: Vagy a kettő, együtt. A teve meg a disznó abban más, hogy a teve pupjaiban szentelt víz van. A disznó beleibe meg csak sima moslék.
1: Akkor miért van az, hogy az állatkertben, amikor a teve beleköpött a pofádba, arcod az undortól eltorzult? De amikor a barátaiddal soslikot sütöttetek Climes városában, akkor a disznóhús ízétől felragyogott a te orcád.
0: Azért, mert amikor nyárson sült disznót ettem, akkor a sivatag híres hajójára gondoltam. És amikor a sivatag hajója beleköpött a pofámba, az első gondolatom az volt, hogy a disznószót kimondjam.
1: Akkor mi a különbség a teve és a disznó nyakán lévő gyöngysor között?
0: Van olyan ember, akit szeretsz?
1: Van, de mi között hozzá?
0: És régóta szereted?
1: Igen.
0: És engem is úgy szeretsz, ahogy azt az ember?
1: Nem. És tudom, hogy most azt fogod kérdezni. Le tudtam volna feküdni veled. A válaszom nem.
0: Júj.
1: Nem tudtam volna, de nem azért, mert nem lettem volna rá képes, hanem mert fel sem merült bennem. Te a saját életedet éled, én pedig az enyémet. Ezeken a határokon belül a mi útjaink nem keresztezhetik egymást.
0: Nem akartalak a szexről kérdezni. Ez a része az életednek egyszerűen nem érdekel. Csak azt akartam mondani, hogy nem szeretsz engem. Mégis kész vagy kitárni nekem a szíved. Azzal, akit szeretsz, alig ha fogsz ilyen témákról beszélni. Én is ugyanezt csinálom. Disznóhúst eszem, mert azt szeretem, de istenítelni a tevét fogom, mert ő a nagy lelkűség szimbóluma.
2: cirkusz.
0: Csak a gyöngynek van értelme, a gyöngyön kívül nincs értelme semminek.
1: A gyöngy és a disznó közötti kapcsolatnak van.
0: Csak a gyöngynek van értelme, a gyöngyön kívül nincs értelme semminek.
3: Haza!
1: A gyöngy és a disznó közötti kapcsolatnak van. Megyek!
0: Csak a gyöngynek van értelme, a gyöngyön kívül nincs értelme semminek. Az!
1: A gyöngy és a disznó közötti kapcsolatnak van. Dvarva!
0: Csak a gyöngynek van értelme, a gyöngyön kívül nincs értelme semminek. Ott!
1: A gyöngy és a disznó közötti kapcsolatnak van. Vár!
0: Csak a gyöngynek van értelme, a gyöngyön kívül nincs értelme semminek. Rám!
1: A gyöngy és a disznó közötti kapcsolatnak van. A kisbalta.
0: Hazamegyek.
1: Az udvarba.
0: És ott.
1: Vár rám.
0: A kisbalta.
1: Hazamegyek. Az udvarba.
0: És ott. Vár rám a kisbalta. Hazamegyek. Az udvarba.
1: És ott. Vár rám a kisbalta.

0: Ekkor jönni fog. Kedvenc kiküldött helyi és külföldi tudósítónk, Bárbusz Deák Ági van a stúdióban. Mondjuk meg, hogy nagyon sokszor a front helyzetről tudósítottál az elmúlt év során. Ez szabadságtér, meg ugye?
1: Hát az mindenképpen, de a többi az mi?
0: Ennek jó, okay.
1: Amire gondolsz.
0: Hát, történetileg helyesebb így fölfogni ez, hogy egy folyamatos harci cselekményben voltál az utcán.
1: Ez a legenda, azért azt úgy, ugye most ezt úgy mondott te is, hogy ez...
2: Csak szerénket.
1: Ez a, hát nem, hát olyan ember nincs, aki folyamatosan kint van mindenhol, mert részben...
0: A hatalom is ebbe bízik.
1: És jól tudja, tehát a hatalom jól tudja, hogy nem minden tüntetésre megyünk el. Tehát van olyan tüntetés, amire azt mondom, hogy nem bízom ebben az üzenetben.
0: Több nap, mint tüntetés.
1: Hála Istennek.
0: Több nap, mint kolbász, hogy mondják.
1: Igen, és akkor ugye eljött az a pillanat, amikor, mert hogy én a Milla szervezésben is benne voltam szinte a második tüntetéstől már, mert akkora megtisztelő volt, hogy bevettek, nagyon-nagyon örültem neki, és onnantól kezdve egészen ugye hányba vagyunk, 2015-ben vagyunk már.
0: Igen, már.
1: Tehát ezt az 5 évet végig csinálni, vagyis hát a Milla ugye elébb véget ért, ebben a folyamatos forradalmi hevületben, hogy ez szervezhető, ez tervezhető, ez akarható, erre lehet lelkesíteni, és akkor egyszer csak én azt éreztem, hogy öreg vagyok már ehhez, és szeretném látni a fiatalokat, és gondoltam, hogy nem megyek többet, és akkor egyik pillanatra a másikra megcsinálták az internet adós tüntetést, és akkor megint...
0: És akkor szabadságérzően leléphetél a... Igen?
1: Hát ez, hogy újra, akkor egy új lendület, és hát nem, hát az élet az mégiscsak arról szól, hogy mozgásban vagyunk folyamatosan, én erre szoktam gondolni, ennél jobb kondícióban már rég voltam.
3: Ennek köszönhetem.
1: Hát ennek mindenképpen,
0: mert... Szinte várod a tavaszt.
1: A tavaszt? Hát a tavaszt ki nem várja, én szerintem a tavaszt azt...
0: Persze, egyrészt mentálisan is várjuk, de hogy várod egyébként?
1: A tavaszt? Persze, tehát, hogy várom, minden ember várja, minden állat várja, jó, minden jó, ember jó, várja, jó, minden jó, növény jó, várja. A tavaszt, de a Valentin napon vagyunk már, akkor beszéljünk arról, hogy mi ez a sztereotípia, hogy a tavasz az egy ilyen sokféle dolog, tehát nem csak a fák, meg a madarak, meg a méhek, vagy hogy van ez a mondás. Hanem, hogy tényleg van benne egy költészet, és a szerelemhez kötődik, és talán ez a Valentin nap, amiben most csöppentünk, és hát ugye hát az amerikaiak találták ki, vagy nem tudom, hogy ki találta ki, de igazából eljött Magyarországra, és most már vannak a Valentin napnak talán szinte hívői, tehát egy ilyen akkora szeretettel fordulnak felé, még ha egy kicsit ugye ironikusan is, jó esetben, de azért vannak tárgyak, ez sokféle ilyen szívecske, meg lufi szívecske, meg júj, nem tudom, ezüst szívecske, különféle méretben, és ez a szöveg, tehát a feliratot fölismerjük, a Valentin napnak a feliratát, és akkor ez egy ilyen szeretett márkaépítés, én szerintem. Lehet közösségépítésnek is fölfogni, engem még nem vitt rá a lélek, hogy Valentin napkor anyámat fölhívjam, hogy szeretlek, anyu.
0: Az nagyon pervez.
1: Pedig 83 éves, tehát tetszene is neki.
3: De azért ne keverjük össze a szeretett márkaépítés a szeretett érzésével.
1: Hát gondolj bele, hogy lehet szeretett márkát építeni, megpróbálják a szakemberek megtalálni azokat a dolgokat, amiket az emberek úgy szeretnek, hogy igazából együtt szeretik, tehát együtt szeretnek menni a plázákba a családok, mert annak van valami kis ilyen közösségi tér jellege, sok funkciós, lehet benne menni moziba akár, de hát tényleg meg kell venni valamikor a ruhát, és Magyarországon elég feszített a tempó, hétköznap nem jut idő a vásárlásra, ha pénz is van egyáltalán valahonnan.
0: Mit akarsz mondani, Gyuri? Mert állandóan legyezel, mondjad.
4: De úgy nem érthető.
0: Oké, jó.
2: Oda üljek?
0: Nem tudom. Hogy a...
1: Akár.
0: De nyilvánvalóan... Némi iróniát vélek felfedezni lelkesedésed mögött.
1: Melyik az a lelkesedés? Vagy mi volt az? Mit találtál
0: le? Nem is volt lelkesedés benne.
1: Hát épp arról beszélek, hogy fárasztó már ez az egész, de pillanatok jönnek, és azokban újra új erőre kap a lelkesedés, de alapvetően baromira fárasztó. Én azt gondoltam, hogy nekem ez soha nem lehet majd közöm, hogy én a politikát azt valamilyennek elképzeljem, és azért tegyek is valamit. Mikor kiderült, hogy de ezt lehet csinálni, akkor úgy gondoltam, hogy nem vagyok elég hatékony, és akkor, amikor kiderült, hogy már nem azon múlik, hogy hatékony vagy sem, hát a helyzet elég, tehát, hogy elég rossz már a helyzet, de akkor jön a Mennyhárt Jenő sor, hogy a helyzetnek nincs semmi oka, hogy megváltozzon magától. Szóval annyi mindent tudunk már, és én biztos, hogy nem fogok megoldást tudni mondani.
0: És akkor visszalépsz énekes, nem is visszalép, nem jól szól vissza, hanem az előadói művészi éned azonnal a helyére tolul a társadalmi énednek.
1: Hát én nem vagyok olyan ismert, hogy erről hitelesen tudjak beszélni, de el szeretném mondani, hogy nemrég volt egy irodalmi esemény, amit a Óbudára szerveztünk egy könyvtárba, és én voltam Erdős Virág beszélgető társa. És Erdős Virágtól te többször rákérdeztem, hogy jól hallom-e, megtudtuk azt mindannyian, akik ott voltunk, tehát a közönség, meg én is, hogy körülbelül úgy vissza akar vonulni teljesen ettől az aktív utcai jelenlét, közéleti jelenlét, mert úgy érezte, hogy ennyit tudott ebben tenni, nem keveset csinált Erdős Virág. Tényleg ott...
0: Tehát, elfáradt Erdős Virág.
1: Nem elfáradt, hanem már nem találja hatékonynak magát, és hogy belülről is átérezze. Tehát azért ez nem...
0: A hatalom tovább írt, amit a költő.
1: Nem ő az egyetlen.
3: Azért meg kiírta magából, mert annyit
0: én... Nem. Olyan érzéketlen volt a rinocérosz bőr, hogy a költő végül is föladta a húrok pengetését.
1: Nem. Pont, hogy a költő nem adta föl, de az a közéleti ember, vagy civil politikus, az
0: érzéketlen maradt az ő.
1: Nem, már nem tudott többet teljesíteni, és azért a mérce a költőnél van, érted? Hát ennyi. De, és többször megkérdeztem, hogy de most tényleg, hogy visszavonulsz? És mondta, hogy igen.
3: Most a közéleti versektől, nem?
1: Nem a versektől.
3: A
1: rendőr vitte őt, tehát nem emlékszel? Ő beült a közgyűlésbe, igen. És akkor ott, és akkor rendőr fölemelte, vitte.
3: Közéleti szinten ír, addig úgy sem tud teljesen visszavonulni. Minden, tehát az a kettő összefügg.
1: Hát igaz, mert Petőfi ugye elment egyenesen katonának, hogy megvédje a hazát.
0: Tehát és tulajdonképpen... jól csinálta, nem is találjuk a hulláját, igen.
2: Igen, igaz. Barbuzinban egy darabig
0: jó, sokan hittek. Hagyjuk a pornót.
1: Miért is

0: érted? Igen, Bakcsor, mert ugye a Putyin előtti, tehát ezt a Putyin jövetelét előkészítő ilyen, ilyen parti igen. lesz. Hát nem bizottság, inkább ilyen. Délután workshopokkal kezdődik a mai modern parti, nem tudtad?
1: Nem tudtad,
0: hogy a vége a berugás, de igen, közben...
2: Mit jelent az, hogy workshop? Sose értettem ezt a kifejezést.
0: Figyelj, a workshop az az, hogy például te...
3: Egy olyan üzlet, ahol vörköket lehet kapni.
0: Tehát olyan vörköket kapsz, hogy bemész, és ingyen adják, ott áll valaki egy kis pult előtt, és van, megvan neki a sztoria egyrészt, másrészt pedig hát bemutatja a projektjét, tehát és ezt, akkor te odamész... Nem, beszélget veled arról, amit téged érdekel. Tehát kideríthetett magadról, hogy érdekel-e valami annyira, hogy elmélyült beszélgetésbe bonyolul, hogy van egy ilyen formája a workshopnak.
1: A paksi témával kapcsolatosan,
0: ott a,
1: vagy
0: ott
1: bármi.
0: A paksi, tulajdonképpen a gondolom, hogy a viszonyunk, tehát ahogyan fölfogjuk ezt az egészet, igen, hogy mit tudunk mi ebben a helyzetben, egyáltalán mi a viszonyunk nekünk ahhoz, hogy jön a Putyin, mit tudunk, mennyit tudunk, mi a viszonyunk a paksi erőműhöz, mit tudunk, mennyit tudunk egyáltalán az adomerőműről. Na most az lesz az érdekes, hogy lesz egy beszélgetés, amin ott lesz az Illés Zoltán, eljön.
1: Ő most megtért a Szentlélekhez, mert most olyan mondatokat mond, hogy nem is hiszek a fülemnek, szememnek.
0: De mi lenne az?
1: Illés Zoltán képzett, azt mondta, azt nyilatkozta a napelemmel kapcsolatosan, hogy a kormány a mohósága miatt elvesztette a józan eszét.
0: Ezt nyilatkozta.
1: Illés Zoltán.
0: Ez nagyon jó tette, hogy mondta.
1: Még egy dolgot mondott, hogy nem a napelem adón érthető módon egyszer megzakkant.
0: Hát igen.
1: Nem, ez nem azt jelenti, hogy nem tagadja le majd jövő héten, vagy nem tudom, hogy nem a személyiség, nem azt mondom, hogy Milovány Gyilászról van szó, aki elhatározta, soha többet nem hazudik, csak mondom, hogy
0: Milovány Gyilász.
1: Ugye miket kennünk,
3: hogy
1: nem, ez a szerphatás. A szerphatás. Az jó, mondtam, hogy én nem akarok kérdezni téged, mert csomó oka van, mert olyan régóta is, és erre végig én kérdeztem, tessék, átadtam a szót.
2: Átadtam a szót.
1: Átadtam a szót.
2: Miután beszéltünk pár
3: kérdés, hogy ez a harmadik világháború
0: negyedik. Ez a permanens.
3: A Kövér László szerint ez már a negyedik világ.
1: Negyedik. Ami most van.
0: Ó, jaj.
1: Tényleg azt mondtam.
3: De én nem tudnám most.
0: De ott lesz a Dunakörös Varga is, tehát ő is ott lesz. Sajnos most Varga János?
1: Igen,
0: ő is ott lesz ezen a beszélgetésen. Egy ilyen kis kerekasztal beszélgetés lesz. És hát azért az egész a Putyin szólítja meg valahogy most még egy ilyen kis egyszerű formában. A most misek szervezik egyébként, úgyhogy
4: hát, szerinted hányan mennek el?
0: Hát milyen nap lesz, milyen holnap szombat?
4: Lehet.
0: Bármi. Milyen eredménye lehet?
4: Lesz-e
0: hát figyelj,
4: bármi?
0: Én azt gondolom,
1: de
0: hogy...
1: Milyen eredménye? Nem a bizonyos tettek, nem a haszonelvűség alapján működnek.
0: Hát a kíváncsiság vezéreljen, szóval szerintem ezt nem szabad azért elfelejteni, tehát olyan álszent meccsekben nem érdemes belemenni, hogy eleve úgy gondolom, hogy mit is kérdezt, hogy mi szerintem mi az értelme, vagy...
1: Mi a hatékonyság?
4: Tulajdonképpen,
0: igen. Én azt gondolom, hogy ha létezik öt ember, aki összejárogat azért, mert kíváncsi arra, hogy tudnak ők beszélgetni dolgokról, bármiről. Állítólag vannak ilyen kis asztaltársaságok még ma is, vagy
1: sejtek.
0: Összejönnek kis házi bulikba, akkor ennek az az értelme, hogy nem felejtjük el azt, hogy a demokráciában mi a feladatunk. Ugye, Gyurika?
1: Igen,
0: nem.
1: Igen.
0: Nem. Akkor most mondjad, miért?
3: Azért, mert minket...

0: vagyis engem, ugye egy szakasz, ami 18-20 ember. Kiképeznek arra 18 úr, 18 évesen, hogy te egy ember vagy, aki most szépen el fogsz indulni.
1: A háborúba?
0: Sajnos.
2: Neki van egy kis háborús pszichózise, tudod, de én már 55 vagyok, igen, engem már nem hívnak be katonának.
0: És
1: na de várjál, akkor most ez...
0: Ott van az ideológia, ott van az ideológia, és én lázottam mellette, hát nem. Háborús bűne.
1: Na ez az, hogy annyi felől...
0: Okay.
1: Ne, de abszolút érdekel, pontosan azért érdekel, mert az érdek, a mások érdekeit nem tudod te fölismerni. Tehát amikor volt ez az Angela Merkel levél, ami nem tudom, hogy hogy volt hitelesítve, de nekem nagyon tetszett benne, hogy az egyik kérdése az, írta is bárki, baromi jó kérdés volt, hogy és miért gondolják önök, hogy, vagy azt gondolják, hogy valóban a nemzet érdekeit képviselik? Ez egy nagyon jó kérdés, mert szerintem a nemzet érdekeit én nem ismerhetem föl, csak a nemzet. Tehát addig én hogy képviselem az ő érdekeiket? Ez egy jó kérdés volt szerintem. Uh-huh. Úgyhogy valóban, én nem tudom, lehet, hogy a háborúba akarnak menni megint a férfiak, te fia, nem?
0: A te barátaid.
1: Honnan?
0: A Vajdaságban, Lovas Illé és Virág Gábor totál átállt.
1: De most úgy mondod, mintha nem lettek volna te barátaid is, annó? Mert nekem is ugyanakkor voltak legfőjebb a barátaim.
0: Én tudom, hogy milyen barátaim voltak.
1: Neked?
0: Igen.
1: Én is emlékszem a Virág Gáborra, hát ne viccelj, Kishegyes, ó. Hát ővel nem voltam olyan barátiba, de a Virág Gábor. Miért? Most mi történt a Gáborral? Megromlott? Vagy mi?
0: Igen.
1: Na, hát...
3: Szalicint kellett volna beletenni.
1: Figyelj, hogyha valaki megromlik attól, hogy egy nagy lehetőséget
0: nem,
1: kap...
0: Hatalmú van.
1: De az egy nagy lehetőség, nem? A jóságra ugyanúgy. Miért kell megromlani? A jóságra is lehetőség a hatalom. Nem, észszerűen megszervezem a dolgokat, ha hatalmon vagyok. Megszervezem, érted? Látom az összefüggéseket, vannak jó tanácsadóim. Megszervezem.
2: Nem őrültség, amiről beszélünk.
1: Hát nem őrültség. Van benne rendszer.
2: Figyelj, nagyon sok ország ehhez folyamodott, igen.
1: Megszervezni. Na de hogy szervezed meg, mikor különböző politikai érdekek vannak, azokat nem tudod összeszervezni, mert azok azért vannak, hogy egymás ellen a kampányokban, mert Ukrajnában is ez van, nem? Politikai érdekekről van szó, nem?
2: Mondjátok, hogy háborúba menni.
1: Mi, gazdasági érdekekről van szó?
3: Érdekekről van szó.
1: Érdekekről. Na ez az. Na, akkor van valami könnyedebbet.
2: Könnyedebb, igen, a Ukrajna meg a háború.
1: És nem tudom, hogy be tudjuk-e üzemelni majd a mikrofont.
2: Próbálj, énekeljél már, édesem.
1: Jó,
2: olyan kiábrándító a magyar közép-európai valóság.
3: Tudom, mire illetleg a háború van holnap béke.
1: Hát ez bármikor igen el lehet énekelni. Na, akkor most valami vidám zenét hallgatunk.
2: Vidám zenét próbáljunk.
1: Mert még nincs be...
2: Ha valami így leállt, vagy szétesett, akkor kivert a hisztit. Ez mindenkit összerállt.
4: Itt vagyunk.
2: Miket fog hallani tőled most?
3: Adásban vagyunk.
0: Abszolút magyar vagyok.
2: Bárdozják Ági a vendégünk. Ez a Honti és Anna 24 órás szolgáltató műsora.
3: 18. órában,
2: és most létszés mutasd meg, hogy...
0: Antal Szilveszter a gitárnál.
2: A gitárnál,
1: igen, élőben van. Igen, Antal Szilveszter
0: élőben. Mondd a mikrofon, Bárdos Deák Ágnes.
1: Hát...
2: Mit hallunk?
1: Arra gondoltunk, hogy ennek a holnapi aktivitásnak a jegyében...
2: Paksol.
1: Az elpaksolt ország.
2: Igen.
1: Valentin, nem Putyin, ez az alcím. Legalábbis úgy hallottam legutoljára. Valentin, nem Putyin. Tehát az elpaksolt országnak a jál, ajánljuk ezt a dal, de melyik az, Szilveszter, légy szíves? Az mi egyest. Az egyest a kis listádon.
0: Csáltam.
1: Hazudik!
2: Jó, a férfi mindig
1: nem hazudik. Nem téved, de, meg, akar, de... meg akarja hiúsítani a ma esti. A Kemény Istvánnak a Nézd csak távoli légi veszély című dalát.
0: Jó.
1: Vagy a Razziát, Szilveszter? Legyen a Razzia, de várjatok. Istenem.
2: Mindent élőben próbálunk ki, ezért lehet, hogy technikai zizi lesz. De...
1: Dehogy lesz zizi.
2: De nem lesz zizi.
4: Nem, dehogy lesz zizi.
1: 18. órában ez a minimum. Persze én nem hallom a Szilvesztert. Most hallom. Razzia, razzia, razzia, razzia lesz. Vártató szellemek között ma nagy vita lesz. Mire való az egész, ha nincsen köztük zenész? Az anyag az úgyis megmarad, csak az az energia, ami elvész azért kár.

0: gondoltuk Valentin napinak, és akkor a másik...
1: De ez olyan volt, igen. Igen. Igen.
0: Hát
1: az
0: igen.
1: A hisztérikus nem, az olyan, mikor a szerelmes párok egymásnak igen mondanak.
2: Szerbiában egyébként szabad szívni. Tehát nincs.
0: Az egész ország területe.
2: Nem, hogy a büntető törvénykönyv hatája.
1: Jut eszembe valaki napján? Megszívja az ember, ha szerelmes lesz, ebben igazad van. Melyik a második dal, ami...
0: A második dalt pedig egy másik eseményhez szeretném kapcsolni. A másik esemény a Szabadság színpados társaság, aki egyik kemény mag, kb. 30 ember, és annak is van egy még szűkebb köre, nagyon aktívak, szerveznek, minden nap ott vannak az információs pulttal. Én kevesebbet járok mostanában, de a holnapi esemény, amit szerveztünk, mert azért szabadságszínpados vagyok én is, az egy Szabad a vásár munkacímű esemény, ahol oda viheted az összes cuccodat, amit el szeretnél adni, nem szeretnéd, ha neked lenne, de annyira ne olcskát, hogy szóval amit elképzelsz, hogy más azért még megvenné. És akkor aki megveszi annak a lóvéját, azt egyrészt a szabadságszínpad hangtechnikájára költjük, a pénzt, érted? Uh-huh. Másrészt pedig a szocsomásoknak adjuk, ami szociális csomagküldő szolgálat, és víz cuccokat azoknak, akiknek nincs kabátjuk, nincs cipőjük, és tehát, hogy lesz egy jótékonysági esemény, ez a Rottenbiller utca sarkán levő fiatal művészek stúdiójában van, vagy galériájában, most nem tudom pontosan, holnap 2-től lehet oda menni, és hát venni is lehet magadnak dolgokat.
1: Jó, nem érte, világos, igen.
0: És hát igazából én úgy el tudom képzelni, hogy vannak olyan dolgok a lakásomban, amit azért...
1: De mennyi pénzt tud ebből összejönni?
0: Hát például képzeld el, hogy mondjuk tudod, hogy jótékonysági ízében van, és ezért ezt a... Hol van az a cuki pohár? Nincs itt a zsiráfos pohár, basszus. Ezt a piros poharat, amit egyébként nem feltétlenül vennél meg, de most megveszed ezer év. Olyan, mint a Tilos Rádió támogatói.
1: Jó, hát tudom, csak néha úgy kell tennem, mint ha nem tudnám.
0: Jól van. Tehát, hogy akkor a következő dal, ez a csárdás lenne a következő dal? Ja nem, azt majd a szerelmeseknek, az elszakított szerelmeseknek fogjuk ajánlani.
3: Igen, a távoli légi beszél.
2: Igen.
0: Jó, legyen. Muszáj felállnom, mert...
2: Nézd meg onnan.

Kettes útvonal a van, bocsánat, elrontottam Szilveszter. Ezt én nem bírom, ezt nem tehetem meg, hogy a Kemény István versét rosszul, akkor kezdjük rögtön, hogy beléptem.

0: Úristen, a hallgatók azt hallják, amit én hallottam?
1: Az
2: jó, hogy azt hallják.
1: Hogy háború előtt énekelnek ilyeneket.
2: Előtt?
1: Igen. A bármelyik háborús filmre gondolok.
3: Elején. Az eszkálódás előtt.
2: Ja, egy ilyen lelkesítő.
1: Igen, nem, ez nagyon szomorú már. Azért tudod, hogy a halottat bucsúztatott.
3: Igen. Háborúban. Ja.
1: Ez egy donyackes dal volt.
2: Hát a Kemény István.
1: Érted, nézed a repülőt, az meg...
2: Távoli légi veszély.
1: Igen.
2: Az a címe a versnek, igen. Kemény István verse is. Érdem.
1: Azt mondják ott a Mariupolba, már nem is érdekli a lakosságot, hogy kiöli meg őt. Tehát, hogy az ukránok, vagy az a Mariupol, Ukrajna határán van egy város, a Donyecki medencében, és mondjuk ott sok harc van, és már kiégett a civil lakosság, hogy a szakadárok vagy az ukránok lövik őket. Tényleg nem, nincsen olyan jelentősége.
4: Van.
1: Van, igen. Csak azért mondom, hogy ez egy szép dal volt az ő emlékükre, akik ott pusztulnak. Biztos van köztük pár kárpátaljai magyar is, hogy érintve legyünk. Igen, tessék. Visznek kárpátaljai magyarokat
4: amikor
1: is oda a Mariupolba.
4: Be voltunk kapcsolva.
2: Igen.
1: Figyelj, titeket, a magyarokat ugye partizánvadásznak vitték Boszniába, ugye?
4: Én nem Boszniába, nem, én
1: nem téged.
4: Mester Lewis voltam, ez nem partizán.
1: De jó. Azt hiszi, hogy most jobb helyzetben dumálta ki magát. Na, jó van, ennyi.
4: Nem. Hát nagyon súlyos a helyzet, és azt hiszem, hogy mi pár ember már megpróbáltuk menteni, vagy van egy ilyen mentető akció, hogy ezek a...
1: Hogy nem lövöd le, vagy hogy mented meg? Nem.
4: Két probléma van, az ukrajnai fiatal magyar bajtársaink, akik mi a faszt küzdenek Donyeszbe, de behívják őket kiképzésnek.
1: Igen.
4: Én kaptam egy kiképzés két hetet, ami nem egy sok dolog, vagy sok egy nagyon, tehát egyszerűen nem ezért.
1: Értem, világos.
4: Két hét az, amíg a csizmádot főhúzott, mert nem tudom. És ezeket a hangsúlyozom ukrajnai, kárpátaljai, magyar gyerekeket viszik ki a frontra.
1: Tudom, én is ezt mondtam, hogy hála Istennek talán magyarok is meghallnak a világtávoli pontját.
4: Nem is fogják túljön. Kiúltak
3: a harcok.
1: Tudom. Jó, igen, tehát azért mondom, hogy háborús időben háborús dalokat hallgatunk, de ez normális.
3: Ja, én nekem igen.
2: Azért az, hogy háborús időket élünk most, az szerintem azért nagyon kevesen gondolják még ám. Mert én például elkezdtem nézegetni a BBC-t egy éve, most már így folyamatosan nézem, ha tehetem, a BBC-nek azt az igazi angol adását, és lehetett látni az év folyamán, hogy hogyan közelednek bizonyos ilyen problémák a végkifejlet felé, igen, amit mégse hittünk el, hogy én legalábbis igen. Úgy. Szóval azért azon mégiscsak meglepődtem, hogy itt is elkezdik ugyanúgy, mint ugye annak idején a délszláv háborúban, hogy azt látom, hogy az utcán menő emberekre valaki valahonnan lő,
1: Mester
2: és megtanulnak az emberek négy kézláb mászni.
4: Pont ez a nagy tévedés, hogy te még mindig nem akarod elhinni.
2: Én már elhittem, de a hallgatóság, a kedves hallgató...
4: Senki nem hitte el, hogy Jugoszláviában
2: mi
4: lesz. Senki. Majd ott ez lesz meg az.
1: A nyomasztó érzés az, hogy a történelemben...
4: Ebben az évben több áldozata van, tehát több halottja, hogy így mondjam, az ukrajnai dolgnak, mint Jugoszláviában az első évben.
1: Már? Fölértek?
4: Már.
1: Elértek.
4: Ez nagyon sok, és nagyon nem... Tehát, ez
1: a borzalmas az, hogy John Lukács és más történészek is próbálták megvizsgálni a müncheni döntés körüli időszakot, hogy hogy csúszott bele a Európa háborúba. És borzalmas, mert gyakorlatilag egy éven keresztül a tehetetlenség nyomatéka folyamatosan taszította a miközben rettegtek a háborútól is. Tehát például azért hozták a müncheni egyezményt, hogy hát ebben elkerülhető a háború.
3: Ugyanaz a magatartás.
1: Azért mondom, hogy olyan ijesztő, mert hiába most is érted a lengyelek például meg vannak győződve arról, hogy a világ nem ismerte föl Putyint. Hogy a Putyin az nagyon...
4: Beleszólhatok valamit?
1: Igen.
4: De nem úgy, mint kontra, vagy...
1: Igen. Nem, mint tudományos kutató, igen.
4: Igen. Mondjuk.
1: Igen.
4: De úgy, hogy a szomszéd asszonynál egy Kárpát kolléganő ül, akit mindenhova hívják a sajtóba, hogy mondja a véleményét, hogy mi van. Tehát kárpátai magyar nő.
1: Igen.
4: Mondjuk. Tehát nem ukrán. És mivel egy irodába ültünk, nekem naponta 10-20 percben elmondja azt, hogy mi van. Semmit nem tudom. Tehát nincs jogod megszólalni arról, hogy mi a fasz.
1: Van.
4: Nem, mi a...
2: Történik, hogy valójában?
4: Igen. És ez olyan, hogy én... tehát, hogy most 25 év után írom a szerbiai jugoszlávi háborúkra a kvázi a disszertációmat, ami nyilván nevetséges lesz, mert készítettem. Tehát, hogy fogalmunk sincs, hogy ma pont mi történik. És ez egy nagyon zavaró körülmény azért, mert nem magunkról beszélünk, hanem az áldozatokról.
1: Értem, tudom, jó.
2: De ő most azt mondta, jó, hogy a lengyeleknek az a problémájuk, hogy nem ismerjük föl Putyinban a... veszélyes.
3: Azt mondtam,
2: nem? Ha jól értem.
3: De nem azt mondtad, hogy olyan, mint a másik világháború előtti helyzet, hogy nem
1: avatkozik. Mindenki sodródik, sodródik.
3: Lerohant a Németország és Lengyelországot kurva gyorsan, és most mindenki... is ugye bármelyik nem lerohanhatják a Lengyelországot.
1: Figyeljetek, én nem akarok nagyon bele bonyolódni a krím kérdésébe, de értitek, hogy ahogy Szudéta Németországot odaadták, úgy a krímet is odaadták.
4: Bakás.
3: Hát azt, hogy nem léptek
4: be
3: fel.
4: Be van kapcsolva, vagy mi?
2: Be van
1: nincs,
3: kapcsolva.
1: Nincs.
3: Élőben vagy.
1: Figyelj,
2: élőben
3: vagyunk.
1: A Magyarország ráadásul.
3: Online-ban vagyunk.
1: Online-ban vagyunk. Mondjad.
4: Semmi.
1: Jó.
4: A ukrajnai kárpátai magyarokat ki kell menteni.
1: Ebben igazad van, de nem szerintem...
4: A hat köteleseket.
2: És az ukránokat magukra kell hagyni. Azokat, akiket azért nem
1: magyar minisztérium ott van rajta a hat kiegészítő parancsnokságon, és kiveszi azt a nevet.
2: Hadd meneküljön már ide egész. Mindegy, hogy magyar vagy ukrán.
1: Várjatok.
2: Jöjjenek.
1: Ki is a honvédelmi miniszter? Hende Csaba! Mit beszélgetsz velem? Tényleg Hende Csaba megmenti a magyar
4: hódot?
1: Atya, tök fiatal nő. Hagyd nyomja azt a fiatal nőt. Hagyjál már a kárpátaljai magyarokkal.
4: Jó, te sajnos se fiatal.
2: Itt a háború sújtotta országról van szó, nem arról, hogy magyarok vagy nem magyarok. Hát persze, hát mentsük mindet, mentsük. Sőt,
1: jó, csak érted, ez a hogy mindenki magyar állampolgár, ide. Ez duma, hogyha nem mented. Tudod, miért jó amerikai állampolgárnak lenni? Kézzed, ha elrabolnak, nagy valószínűséggel a kormányod érdeklődni fog irántad. Ez az amerikaiakban azért benne van. Hát szegye ezt az amerikai állampolgárt, vagy elkege, nem biztos, hogy elengedik, vagy nem biztos, hogy... Igen. A magyar szerintem ez értetett, a magyar érzéssel lehet játszani, szavazatokat szerezni, de némi kötelezettségek is járulnak akkor már vele.
2: Most olvastam a...
1: Talán. Nem biztos.
2: Cikk címében, mert a cikket én nem olvastam el, de hogy miniszterelnök úr elégedett a kárpátaljai magyarok helyzetével.
1: Igen. Jó, jó, én is, én is, én is.
3: És a saját helyzetén is elégedett.
1: Elégedettek vagyunk. Mi elégedett csoport vagyunk most itt az éjszakában, ezért egy elégedett dalt hallhatnánk.
2: Ja, igen, van a... Na, majd Gyurika, mondjad akkor, mielőtt elkezdem.
1: Nehogy.
4: De ha elégedett, gyerekkoromból is lehet.
2: Gyerekkorodból, hát annál jobb nincs.
4: Gyerekkorom is lehet. Gyerekkorom?
2: Igen, milyen volt?
4: De valami... De minden megvan.
1: Ja, mit fogsz énekelni, Ági, ja, kérlek?
2: Akkor gondoltam, hogy jó.
4: Ne, legyen. Akkor Ági, Áginak átadom.
3: Ez igen, első dolog, hogy se lehet, még egyszer, ah, jó volt.
2: A,
1: még egyszer? Ez a, ne legyél punk már, komolyan.
2: Na, igen, de hogy ez a Valentin...
1: Többször énekeld el négyszer, az, az a baksasós már, az már az más kategória.
2: Ez most melyik dal legyen? Igen, tehát ez a Valentin napi
1: csárdás
2: szerelmeseknek, azoknak, akik most ugye menekülőben vannak, ők a migránsok, és elszakítja őket az élet.
1: A hazától.
2: Nem, egymástól könyörgöm, a, nem a hazától.
1: Kicsi talpacskáját nem telti rá a melkasára, a szőrös melkasára?
2: Hát a távolból nehezen.
1: Hát ez az.
2: Na, akkor kezdjük.

0: De csókolom az anyádat. Csárdás volt.
1: Tudjátok, mi jutott eszembe? A Eszkió asszony fázik, amikor megy el a Mélyes Marietta, és nem jött vissza a hajó. Kedves Viktor, pedig Mélyes Marietta mennyire a kultúránk része volt és szívünk közepe.
2: Ott is az.
0: Na jó, azért a szerelem is hajtja az embert még fiatalon, jó, elindulsz, beleszeretsz egy brazil csajba, és nem jössz vissza két évig, és akkor elkezdesz bolyongani bánatodba Európába, akkor megint valaki, és akkor egyszer csak véletlenül hazavett
1: a sors. De közben ott van ez a fia, ez nagyon jó volt. Ez a kegyetlen, ez a Seres Dezső, azt a kurvány.
2: Törjünk az ágyamában.
1: Az, van átok, minden van volt benne. Ez durva, ez jó volt.
0: Na, köszönjük szépen. De még van, csak gondoltam, hogy most beszélgess.
3: Dombos részem mikor?
0: Jó lenne.
3: Hát oda még politikailag.
0: Becsúszunk? Átcsúszunk?
3: Hát,
0: mi budapestiek? Én nem tudom, mondom, úgy szerettek, hát most voltunk a Dombosfesten a Darvas Kristóffal, zongorával, duóban, és bírták nagyon az emberek, tehát nem éreztem, hogy megvetnek minket.
1: Hát, SMS csókok.
0: Vagy csak udvariasak?
3: Baráti viszonyunk, persze.
0: Székely udvarhelyen is úgy tűnt, hogy nagyon szerettek minket, de azért most, hogy mondja a Gyurika ezt, hogy lehet, hogy valamit nem érzékelünk, tehát lehet, hogy ennyire udvariasak, hogy nem akarnak megbántani, és közben valójában ugye azt mondja a Gyurika, hogy nem is tudjuk mi, hogy mennyire megvetik a budapestieket, nekem ez új.
3: Engem például meg a színdarabjaimat nézve.
1: Tudod, mit láttam én, édes barátom? Mert én már nem bánom se a székelyeket, se a magyarokat, se a vajdaságiakat. Tudod, mit láttam? Kétféle viselkedést láttam. Ott vannak a koncerten, színné tapsolják a kezüket, presszel koncerten, és mindenki fölvonult, szervusz, puszi, puszi, nagyon erősen nyomták, majd másnap mindegyik azt mondta, hogy elszarult.
0: Ez jó.
1: És tényleg arra gondoltam, hogy valami mi történt éjszaka. Hogy ilyen.
0: Aludtak rá egyet.
1: A srácot kirúgták az állásából, mert nem nyomott le 200 jegyet a városi vezetőknek. Tehát ez igaz ilyen feudális...
0: Ez egy másik országban játszódik?
1: Ez Szabadka. Okay. Szabadkáról beszélek. Vajdasági magyarokról.
2: Igen. Mostanában?
1: Ez egy hófő, igen. Pár hónapja
0: vajdasági volt. Magyarokról, hát a sokkal nagyobb terület
1: nem csak
0: a
1: azt
0: vajdaság.
1: Mondom, hogy figyelj, az erdélyeknél nem mertem sokáig megfogalmazni, de aztán egy idő után már nem érdekeltek ők se. Figyelj, a Góbé székely.
0: A Csalafinta? Arra
1: a Csalafinta? És akkor egyre több román barátom van, és arra gondolok, hogy a Geci székely.
0: Te erre gondolsz?
1: Igen, tehát a kettős vonatartás...
0: De mi az összefüggés? Azért több román barátod van?
1: Az, hogy például azt mondja a Lajkó, hogy az viszont a magyarokban, az nagyon zavaró, hogy egy nem nagyon néznek a szemedbe, meg olyan egész bizonytalan vagy arra vonatkozólag, hogy ő mit gondol.
0: Azért ez nem olyan nagy gáz szerintem.
1: Egyszerre élik át a zene örömét, és tényleg látom az arcukon, hogy megtiszteltetésként érzik a koncertet. Tényleg, tehát azt igaznak tartom. A koncert élményén tapasztalt katarzis hullámot valódinak tartom, majd másnapra szétrohad a lelkükbe. Miért? Nem tudom.
0: Egy presszer koncertről beszélünk?
1: Bármilyen más koncertről is nyilvánvalóan beszélhető.
0: Hogy nem hagyott mély nyomokat bennük, hát azért most ez nem akkora vétek, hogy egy presszer koncert...
1: Nem.
0: Attól még, hogy jól érezték magukat.
1: Figyelj ide!
0: Másnap már túl voltak az egészen, nem értették magukat, hogy mi is volt olyan jó, rohantak munkába, nem?
1: Nem, hanem van egy intellektuális, nem tudom, nem tartom őszintének a kulturális toposzaikat se.
0: De kiknek? A vajdasági magyarokról beszélünk?
1: Igen, de nem érdekli úgyse a Horváth Gyurit, és nem is engem se érdekelnek a vajdasági magyarok, csak amikor az ember azt gondolja, hogy Szórványban van, akkor minden tulajdonsága erkölcsileg kélesedik, és majd őrzi a nyelvet, és közben fasz, mond, fordítva történnek a dolgok. Így például tényleg normálisabban élhetnénk ebbe az országban mi magyarok. De bezárva a szláv tengerbe, erre semmi esélyünk nincs.
0: Na, a normálisabb életre?
1: Hát igen.
0: Tehát, hogy barátságosabbak lennénk egymással?
1: Hát miért látsz bármiféle vonást arra vonatkozólag, hogy szar gazdasági, külpolitikai és egyéb helyzetünk ezt a nemzetet összekovácsolná?
0: Hát figyelj, sose lehet azt tudni, hogy mi történik, ami benne van nyilván a levegőben most egy csomó. Tehát ilyenkor én inkább azt látom, hogy annyi minden történhetne. Én nem az vagyok az, aki azt mondja, hogy itt a vége, itt a vége, itt a vége. Vagy azt sem mondom, hogy azt sem gondolom, hogy azt az álmot, hogy te kimész az utcára, és rázod az öklödet, és addig kiabálsz, hogy ők elszaladnak. Tehát ez is furcsa lenne, nem? Ez egy ilyen gyerekes gondolat. Tehát, és akkor tudod
1: de
0: magadról...
1: De érted, hogy ez a gyerekes gondolat, a forradalom alapgondolata,
0: igen,
1: amikor egyáltalán nem érdekel, hogy nevetséges a mozdulatom, és addig rohanok.
0: A nevetséges mozdulattal semmi baj, meg az ócska rímekkel, nekem ugye az Orbánt akar, hogy vitt az összes haverod, az volt a kedvencem, meg kórusban tudtuk énekelni, hogy a pasik mondták, hogy Orbánt akar, hogy lányok, vitt az összes haverod, ilyen csúlyogatóban. Nem, hanem... De hát szóval inkább... Na mindegy.
1: Jó. Én
0: lehetőségeket látok, érted? De sokfélét látok. Az egyik lehetőség az, hogy nem történik semmi. Ez azért nem valószínű, valami
1: ez
0: történik.
1: Ez az esélye.
0: Igen. Mondjuk a másik lehetőség az, hogy egyszer csak akkorára nő a düh az emberekbe, mert egyszer csak tényleg olyan vérlázító düh, hogy meg is fogják a követ. Az mennyire gáz lesz, mikor követ fognak, és nem csak az elsősorban...
1: Ebben némi csepeli hangot hallok, mert
0: görög hangot halljál, mert ha láttad a görög televízióban azt az elmúlt hány évet, a szilveszter félig görög, tehát követtük az eseményeket. Tehát egyszerűen fiatal emberek vették maguknak a fáradtságot, és nem tetszésüket úgy fejezték ki, ami jaj, de nagyon nem piszi, sőt, nem is békés forradalom. Hát ha már itt forradalmat üvöltünk, hogy forradalmat.
1: Nem akarok ki forradalmat.
0: Senki nem akar forradalmat, mert a forradalom elvesztette a vonzását. Tehát,
1: igen,
0: hogy,
1: az ártatlanságát, igen.
0: Lehet, igen, Gyurika. Hát a forradalom után mi jön? Mindenki ezt kérdezi, nem? De hát a forradalomnak oka lesz majd, nem célja, hogy utána majd legyen valami, hanem sajnos nem, hogy valami nem enged már, gondolom.
1: Nem enged.
3: Én forradalmi dalt azt nem lehet. Ha már megszólaltattam, azon fontos dolgokat kérdez.
0: Mint az egyszerű ember, nem vagyok okos ehhez.
3: Van lányod, meg fiad?
0: Van egy lányom, és azt gondolom, hogyha neki ez 31 évesen nem téma, akkor hadd ne legyen nekem se téma, én már mindjárt nem sokára meghalunk, mert ugye 60 felé az ember már nyugodtan gondolhatja, hogy túl van azon a feladatkörön, hogy mindig ő legyen a megoldó. Most legyen a lányom a megoldó. De tudom, mire gondolsz, hogy felelősséget...
3: Sős problémával kezdem.
1: Igen.
3: Hogy én 43 éves vagyok, és nincs gyerekem, de nem is toltam ki senkit a frontra. Majd, ha te azt a szülőt, aki megengedi, hogy a gyerekét frontra kivigyek, azt gondolom, hogy ez a legimmorálisabb tap.
1: Manapság olyan anyákat látok, akik a gyerekeiket plasztikkal tolják ki
0: a harcmezőre. Ez az egyik véglet, igen. A másik pedig, gondolj vissza, hogy évszázadokon keresztül, de hát évezredeken keresztül a paraszt ember megszülte a kölykeit, és mindenki tudta, hogy mikor a fiúk fölnőnek, akkor azok mennek a folyamatos háborúkba. Mind ez volt, meg hogy dolgozzanak békeidőbe, hogy legyen mit aprítani majd másnak a tejbe, de tehát úgy mondod, most az anyák elengedték, az apám az 7 gyerekes családból volt, és a frontot megjárták a testvérei és az édesapja, és nem úgy engedték el, hogy de jó, hogy elmész, nem sírtak az anyák. Tehát így viszonyul a szülő nyilván a háborúhoz, de talán eljön az ellenérzés a háborúval kapcsolatban egy fiatalabb csapatban, amelyik fölülírja az összes politikai érdeket, és azt mondja, hogy nem szülünk több gyereket. Nagyon nagy csapás lesz majd az a hatalomra.
1: De ez szép.
0: A Gyurika is ezzel kezdte igazából, hogy ugye neki nincs gyereke, de nem is...
3: Nem szülünk, hanem nem csinálunk több gyereket.
0: Hát ti fiúk csináltok, mi meg lányok megszüljük őket, szabocsikat, tehát én nem csináltam a gyereket, nem szültem,
1: a Bence, de apukája
0: tényleg csinálta.
1: Mert statisztikailag kimutatható, hogy a modern háborúban sokkal kevesebb katona hal meg, mint civil. Vagyis, ha háborúban a legnagyobb túlélési esélyed, akkor van, ha katona vagy.
0: Jézus Krisztus!
1: Sajnálom!
0: Ez mi egy életösztön?
1: Ezek statisztikák.
3: Ezt kimutották.
1: Igen.
3: Az, hogy te túlélj ezt a esemes
1: szörnyű.
3: Saját kézből tudom, hogy így
4: mondjam. Statisztikailag.
3: Nem statisztikailag, saját kézből.
1: Vagyis a háborút a szegények és a nép ellen viselik minden esetben.
3: És mindig létrehoznak koncentrációs táborokat, ahol mi kedvükre ölik az embereket, vagy nálam is folyamatosan volt fegyver, és bármikor bárkit.
1: És nem írtották ki egyetlen népcsoportot se?
3: A több népcsoportot.
1: Kellett volna, és egyet se írtották ki.
3: Nem, ez azért... De kicsi voltam, de tényleg, amit megerősítettél, azt kell mondani minden hallgatónak, vagy aki hallgatja a műsort, hogy mindenképpen vigye el, vagyis küldje el a fiát katonának, mert soha... Tehát nem minimális az esély, hogy te meghalj.
1: Igen. Ez olyan nonsense, de tényleg
0: nem értem.
3: Még meséltek valamit?
0: Igen.
3: Hogy én voltam az illetékesebb a bataljon, az mondjuk zászlóhat jelent, vagy ezredet, nem tudom, úgyhogy én
1: papíron.
3: Én
0: tiéd volt a zászlóhaj, te voltál főnök?
3: Nem, én voltam főnök, aki eltemette őket ezen főnök. Ez 24 ember mondjuk, és ezt mind különböző helyekre kellett
0: félni. Hát ez nagyon durva.
3: Miért lenne ez durva?
0: Nem tudom, nekem az, de biztos azért mondod.
3: De többet ért nem akarok látni semmit.
0: Akkor durva?
3: Persze, hogy durva.
1: A háború az durva.
3: De most képzeled azt, ami ma... itt a szomszédban, mert úgysem, mintha semmit nem tudnánk róla.
1: Ugyanezt csináltuk a délszláv háborúban, és én tudom, hogy mit a nagyon messze lett volna. Igen, Ukrajna is nagyon messze.
3: Mondom, a szobatársnőm, aki tudós, tehát doktor, nem mondom a nevét, oké? Ő pontosan tudja, vagyis ő megerősítette, hogy körülbelül 50 ezer ember halt már meg.
1: De tudom, ezt mondja a német titkosszolgálat is.
0: Hát 50 ezer ember.
3: Jó, csak hogy nem a titkosszolgálatban dolgozik, és én azt mondtam, hogy ez szörnyű lesz, mert a jugoszláv háborúban is az elsőben kb. Átlag, ugye, 50 ezer halt meg.
0: És tényleg föl...
3: Ezt tudod, mennyi lesz?
0: És tényleg...
3: Nagyon, kibaszott sok.
0: Tényleg fölkelt az emberekbe az a vágy, hogy egy másik nép csoport, vagy tehát, hogy a bosnyákoknak, vagy a szerbeknek a bosnyák, tehát, hogy az emberekben, a lakosokban fölkelt az a vágy, hogy őket azért öljék meg, mert azok, akik olyan nemzetiségűek.
3: De
0: ilyen van.
3: Ukrajnában biztos vagy benne, hogy orosz, és egyrészt ukrán speciális esélyek dövik egymást, ugyanúgy biztos vagyok benne, hogy amikor minket én nem voltam pont ott, de Vukovárig vittek, akkor ez speciális népiartó város idő, a gyáratok, ez teljesen ki vannak találva, uh-huh. És ott ölni kell. És nincs, tehát a katonának egyszerűen menned kell előre, mert különben hátba.
0: De a Putyin azt nem teheti meg, mint a Milosevic, tehát hogy ő annál nagyobb felelőssége van. Mert valahogy mégiscsak világról szóló.
1: Ez a mondat.
0: Mert világról szólóban.
5: Hivatalosan semmi köze a szakmárokhoz. Hát hivatalosan, hát mert így kezd meg.
1: Gyerekek, lelőttek egy polgári gépet, a botrány már megtörtént rég.
5: Azt mondja, hogy én nem támogatom őket, ugyan, mert hát nem, hát az ő dolguk. És akkor szépen hátra megy. Ez az ilyen kén is vagyok, benn is vagyok. Semmit nem lehet vele kezdeni. Én tudom túl sokat. Aláírták a tűzszünetet, miért csak vasárnap lép életbe? És akkor ezért meg lövik a városokat, meghal, nem tudom.
0: És erre mi a válasz, amit te most itt mondod, a kérdéseket, te tudod a választ, hogy miért csak most lép életbe a tűz?
5: Bár tudnám, de beszéltem.
0: Ja, értem. Ja, azt hittem, hogy úgy kérded, hogy nem tudom el. Ja, nem
5: igen,
0: tudom én
5: sem. Maga a válasz azért nem hangzott, tehát ez is valami. Ugye ez volt a konklúzió, hogy hát kicsit tűzszünet, hát ez is valami. Hát legalább úgy álltam fel,
6: azt mondta, hogy stratégiai érdekek vannak mögötte mindig részéről.
1: Tök mindegy, hogy van-e tűzszünet, vagy nincs.
6: Időt akar nyerni mindenki.
0: De mire akarnak időt nyerni?
6: Hát mondjuk a görög helyzetre, hogy az hogy lesz, Putyinnak nem tudom, hogy alakul a gazdasági helyzete, Ukránoknak nem tudom mire. Tehát mindenki időt akar nyerni, ez mindenki úgy ideiglenesen megfogja fel. Az egész békefolyamatot.
0: Jézus Mária, ezt nem értem, hogy időt akar nyerni, hát akkor mi a... Mit akarnak elkerülni a háborút, ugye?
5: Belegondolsz, nem? Én ezen kaptam.
6: Nem gondolom, hogy háborút akarnak elkerülni.
1: Nem akarják, szerintem
0: se. Hogy
5: ez milyen dolog, hogy kötnek egy megállapodást, és azt mondják, hogy majd 3 nap múlva.
6: De nem, már újra, de már felborult a megállapodás.
1: De gyerekek, nincs a tűzszünetek jelentősége, mert Mariupolban vannak úgynevezett szabad felkelő egységek. És amikor az ukrán hadsereg megegyezik a szakadárok, hogy tűzszünet van, az a tűzszünet nem vonatkozik a felkelő hadseregekre. Tehát lényegében soha nincs tűzszünet.
0: És akkor nálunk is lesznek felkelő egységek?
1: Majd
0: szabad.
1: Nálunk is lesz a Tonkertféle felkelő egység, meg fogja támadni a Misetics Bálint féle gépuska fészket.
0: Az egy science fiction volt most, tehát ez egy nem létező dolog.
1: Két fiatal magyar politikust mondtam, akik majd egy év múlva
0: összemérik az erejüket?
1: Hát a polgárháborúban valószínűleg a Tomcat más oldalon lesz, mint a Misetics Bálint, ez szinte biztos.
0: A Duna másik oldalán.
1: A Duna másik oldalán.
0: A parittyával, nem?
1: Hát nem tudom, hát már figyeljetek, a kijevi forradalom is tele volt avval a zavaros semmit nem tudással, ami mi hozzánk is elért akkor, amikor az internet tüntetők és a Fradi tábor összecsúszott a Fidesz-Lendvai székház háza előtt. Össze fog itt keveredni, hát gondolom, most beszélgetünk, de azért, ha elzavarjuk a Viktort, akkor biztos, hogy beszopjuk a Jobbikot.
0: Nem tudjuk elzavarni a Viktort, tehát mitől ijedjen meg, hát
1: tudom,
0: nem állunk ott hónapokon. De nem az, hát gondolj bele, hogy mikor a Gyurcsányt volt valakinek kedve elzavarni, és úgy látszott, hogy azért sokaknak van kedvük, azért hónapokig tartó ácsorgás volt, hát minden nap mentek, vagy ott is voltak mindig. Hát ne haragudj, arra már mozdíthatja a fülebotját valaki, de erre most, hogy havonta egyszer van egy kisebb-nagyobb szabású tüntetés, hát legyen.
1: Jó.
0: Írja meg az összes újság. A világon mindenhol, és mi történik? Hát ha ezek szerint még az Angela Merkel és a Putyin és a nem tudom ki mindannyian az időt húzzák, hát ahhoz képest az, hogy az Orbán a fülebotját sem mozdítja ránk.
1: Igen. Jól fog ebből kijönni. Ja, mi szegény civilek. Elsíratsz minket egy utolsó dalban?
0: De én nem gondolom, hogy mi szegény civilek vagyunk. Mi azért állunk nagyon jól, mert...
3: Tavaly is voltam Norvégiában, tavaly előtt is.
0: De voltál?
3: De nem... Azért egy barátom
6: meghívott. Olajhalászt lett.
1: Azt hittem, hogy a Breivnik emléktúrán vettél.
3: Nem. Szegény szerencsétlen barátaim ott dolgoznak sok pénzért.
0: Jó, hát én úgy gondoltam, hogy azért nem vagyunk szegény civilek, mert ennél jobb dolgunk soha nem lesz civilként, mint hogy átélhetjük a közösségnek a létrejöttét. Ez sajnálatos, hogy emiatt tudott megtörténni, hogy lett ez a 4 év, vagy az 5. évben vagyunk, de én szerintem ennyire aktív a közösségi civil élet politizálását hát soha nem volt. Tehát 89-5 máshogy volt, igen, de igen. Az elég aktív volt, de ez a hatalmas szabadság, amivel élni tudsz, tehát átélheted azt, hogy kimész az utcára, és megmutatod azt, hogy neked valami nem tetszik. Lehet, hogy valakik ezért hülyének néznek, lehet, hogy van, aki azt mondja,
1: jó, igazad van,
0: na
1: ez
0: már
1: is,
0: megint
1: ez
0: megy az utcára, szakmányba megy, és akkor mi van?
1: Jó.
0: Vannak, akik úgy gondolják, és megtehetik. Tehát annyi élmény ért szerintem minket, az borzasztó, hogy mindeközben, míg mi elkezdtük élvezni a civil aktivitásainkat, azt, hogy tényleg megszólalunk, ellenállunk, aközben olyan iszonyatos háború kezdődött itt el mellettünk, hogy nem sokáig mondhatjuk azt, hogy mi a szabadság téren mindent megtettünk, igen, sőt, megteszünk, sőt, nem adjuk abba, mert ez tényleg olyan, mint hogyha anyámat valahol kínoznák, jó nagyanyám, vagy nagynénémet, és közben mi vacsoráznánk otthon.
3: 6 perccel lamentálsz, mi az ötletet, hogy ezeket az embereket, hogy lehetnek kimenteni?
0: Hát az, hogy az empátiát mi ébreszti föl a társadalomban, az egyénben, az mindenkinél változó, és mivel ugye az egyénekben van a társadalom, de hogy egy ilyen közös empátia ébreszthető-e, én sajnos azt gondolom, hogy amíg nincs veszélybe a mi életünk is, nem tudom, vagy ez baromság.
3: Addig te leszarad.
1: Igen, igen.
0: Miért nem rólam beszélsz? Én azt mondom, hogy addig én így leszarom? Miért te mit is csinálsz? De csak tényleg, most hirtelen fölkaptam a fejem,
7: hogy... csak általános aranynak használta azt, hogy te.
0: Tehát, hogy
5: addig mindenki.
0: Addig mindenki leszarja?
1: Igen.
0: Én azt gondolom, hogyha...
1: Szörnyű, de igen.
0: Te kint vagy az utcán, mindig oda kötözted magad, égeted, gyújtod magad, hogy fölfigyeljen a világ a problémára? Nem, mert te is úgy gondolod, hogy nem mész el, akármeddig én sem. Te egy olyan helyen dolgozol, ahol, mint kiderül, tudtok segíteni, vagy ez az egyik cél. De van egy ilyen projekt, hogy kimenteni a behívók elől fiatal embereket.
3: Nem, ez projekt nincsen.
1: Csak szeretnék.
0: Ja, ez csak egy vágyálom. Tehát azért már
1: fogtam. Dehogy van ilyen. Ja.
0: Ez lehetetlen teljesen.
3: A törvényelmenes, hogy most te...
0: Igen, igen, igen. Tehát, hogy...
3: Csak arról van szó, hogy ott van egy csomó ukrajnai magyar fiatal, aki biztosan nem akarnak.
0: Miért az ukrajnai ukrán fiatalok se akarnak?
1: Igen, igen, igen.
0: És most miért hangsúlyozott?
1: Jó, mert a magyarokat számon tartjuk, érted?
0: Az
1: azt
0: egy
1: mondjuk,
0: dolog, de itt sokkal több, nagyobb dologról van szó, nem arról, hogy a magyarok vannak veszélybe, hanem egy háború van, ahol mindenki veszélybe van, az ukrán gyerek.
1: Az ukrán miatt. Érted?
0: Nem vagyunk annyira veszélybe, hogy átérezzük azt az ukrán anyát, akivel tudjuk, mi történik.
6: Mi a különbség között, hogy Magyarországon bizonyos érdekcsoportok csak akkor kezdenek őzöngen, amikor őket konkrétan egy hátrányos érje intézkedés. Amíg nem ír általánosan, hogy mindenki támogat mindent. Ugyanez a részvételség.
0: De nem érdekcsoportokra kell gondolni, hanem egy-egy emberre.
6: Mondok egy például, egy kollégám, nem tudom, nagy Fidesz rajongó, de hogyha megvonják a nyugdíját, akkor már utálja a rendszert. Na ugyanez, ami nem érjezi a saját bőrén, addig nem csinál senki semmi.
0: Ilyenek az emberek. Ilyenek is.
1: Igen.
0: Na hát más sokfélék vagyunk, hogy a félelem egyszer majd összekovácsol-e minket, mikor már a mi házainkba mennek bele a rakéták, tehát ezt nem tudom.
6: Nem hiszem.
0: De nem hiszed.
6: Tudunk, jöttek a törökök, mi történt?
0: Hát akkor ezt a Gyurika most akkor úgy értelmez, hogy valóban leszarjuk.
6: Hát a magyarok sose fogtak össze, sem az tatárjáráskor, sem a török.
1: Ne legyenek illúzióink.
0: Nekem nincs illúzióm, én próbáltam megérteni, hogy most arról van ez szó, hogy mi tétlenül nézzük. És akkor mondjuk,
8: saját hát
0: te nem, mert te nem, mert te igen. Valamiért jó, te nem.
3: Jó, valamennyivel több információm van, de...
0: Na de te tétlenül nézed. Nem, itt vagy a rádióban, és elmondod, ez oké.
3: Nem vagy a rádióban, egyébként mindegy, oké.
0: Hát lehet, hogy máshol is vagy, de itt biztos vagy, amit most mondasz, azt meghallja egy csomó ember, és tök jó, hogy mondtad, tehát nagyobb a baj.
3: Csak, hogy ez hihetetlen, ez kvázi más harmadik világháború, vagy a virág, világból ezt elveszte. Nagyon súlyos probléma, ami szerintem nem úgy fog véget érni, hogy minket nem fog érinteni. Ezt lehet, hogy én kvázi fiatalok vagyok. Okay.
0: Több időd van, igen.
3: És akkor mit csinálok? Megint fogom a puskát, azt rohangálok össze-vissza. Én nem akarok rohangálni.
0: Hát gondolom, hogy van az a verzió, hogy a társadalom rákényszeríti a politikusokat arra, hogy a békés út felé menjenek. Nem tudom, hogy van-e ilyen, de Amerikában ugye volt, persze tudjuk, hogy minden akkor összeáll, de figyelj, hogyha az idealizmust kivesszük az egész működésbe. És te mi vagy? Miért nem vagy idealista?
3: Én liberális vagyok azért.
0: Na, az minden... idealista egy nagyobb halmaz, basszus.
1: Én arra gondoltam, hogy így kedvelem ezt az Obamát. Jól néz ki, jó feje van, meg fekete a csávú. Figyelj, ha ez eladja Amerikából Ukrajnának a fegyvereket, ez a barom belőli a Kelet-Európát.
0: Az Obama adja el a fegyvereket?
1: Obama azt akarja, Merkel nem akarja, de Obama, nem viccelek, lehetőséget lát amerikai fegyver eladásra Ukrajnának. Ahogy megjelent a hír, észtek lettek litának, ők nagyon értem, mert nekik nagyon rossz tapasztalatok van, azonnak elkezdték vásárolgatni ez a váron indírható Carl Gustav nevű páncélkörű. Szerinted ilyeneket ki tudok én találni és a saját fejemből?
0: Nem, láttam egy olyan filmet a tévé, egyik tévécsatornán. Vannak ilyen nagyon profi vizék.
1: De hát azért lássuk bele, mesélő. Hogy a háború az mindig pénz, ez minden szempontból pénz. És figyelj, ha csak az ukránok pusztulnak bele, az nem olyan nagy baj.
0: Hogy csak, ezt nem értem.
1: Tehát ha nem válság van igazából, hanem a háború, a folyamatos, totális háború, tulajdonképpen mindig is jól jött a világnak a háború. A háború intézményének a fenntartása. Figyelj, alig tudsz mondani olyan évet, amikor nem volt háború, sőt nem tudsz olyan évet mondani, nincs amikor nem volt háború, igen. Tehát azt lehet mondani, hogy a Mariupolnak a lényege, hogy nem is terjed ki. Örökös zárvány.

0: reguláris hadsereg.
1: Jó, de a kocsmában
0: egy város.
1: Hányan vagyunk?
0: Nem tud felszabadítani.
1: 8-an. Hányan voltunk háborúban?
2: Egy. Te.
0: Igen, kétszer vittek el katonának, az nem háború, de hát képzeld, akkor átszopadtak, hogy engem 28 évesen is elvittek. Annyira utálta a rendszer, hogy kétszer vittek el katonának. Leszereltek, mert azt mondták, hogy méltatlan vagyok a katonai címviselésére, a családban katonatisztek vannak. Csak mondom nektek, hogy nem a válság fenntartása lehet érdeke Putyinnak.
2: Is?
0: Igen.
2: De másnak is?
0: És Obamának is, a többieknek is, igen.
2: S a többi, hát figyelj.
1: Nekem is érdekem.
2: Nem vagyunk ennek a dolognak a szakértő. Én biztos, hogy nem olvastam eleget erről. A NATO
0: főparancsnoka azt mondja, az egész kérdés megoldódna, hogyha Ukrajna a NATO része lenne, és ez valóban így van.
2: Tehát semmi esélyünk arra,
1: nem,
2: hogy...
1: Csak a fele lesz NATO.
2: Arra semmi esély nincs, hogy amit a Gyuri is mondott, hogy egyfajta ilyen, tehát, hogy nem várjuk meg, amíg elviszik ők. Tehát, hogy egy ilyen társadalmi mentőakció ilyen létezhetne?
0: Szabad csapatok vannak, saját maguk esküdnek föl, nincs külső erőszak rajtuk.
1: De létezhetne, de a magyar társadalom odáig süllyedt, egyszerűen, hogy őt, azt mondja, hogy kárpátai magyarok, amíg van, nem...
0: Az nem érdekli, az értető, az nem érdekli. Nem is érdekelte soha.
1: Összeviszem azt mondja, hogy 200 000 vannak, vagy
0: ez nem,
1: ez nem is igaz. Azt a, mit tudom, 10 000 fiatalt kellettem menteni, hogy ne kelljenek elmenni. De erre képtelenek vagyunk, mint egy...
2: De ez egy politikai akarat kéne, hogy legyen, hogy Orbán Viktor, hát akkor hogy?
1: Papírok. Magyarán...
0: Tehát, figyelj, azt mondja Viktor,
1: magyar nemzetnek...
0: átolok egy kis lét neked, figyelj, zsé, de vidd már a magyarokat katonának, zsé.
2: Ilyen nincs.
0: De mi a politikában? Hát üzletelgetnek, amikor politizálnak, hát nem csak, ne viccelj.
2: Ezek találgatások.
1: Nem.
0: Dehogy találgatások. Itt volt a Merkel, kélek szépen, már Merkel látogatás előtt 3 héttel megjelent a Heti Válasz hátsó lapján egy német helikopter. Csodálkoztam, mert engem érdekelnek a helikopterek, de mi a fasz keres a helikopter? És vettünk 30-at most. Tökköm.
2: Erre az alkalomra?
0: Hát most volt, múlt héten vettünk 30
2: ennek
0: helikopter.
2: Ennek apropóján.
0: Hát nem, ez nyilvánvalóan együtt mennek ezek a dolgok. Tehát a politika és a gazdaság az együtt megy, hát a Szijjártó ugye elvileg ennek a fantasztikus, hogy őt találták ki, de ugye ő ennek a megtestesítője, ahol gazdaságpolitika érvényesül a külpolitika helyett.
2: Na, hát még ez is van, de most még egy kérdést akartam mondani, hogy...
0: Abszolút a putyini rendszerhez igazodik ez.
2: Oké, de hogy katonaságra szántakat kimentenénk, de a családjaikat ott hagynánk, akik ugye
0: civilként
2: még nagyobb...
0: Igen, mert nem a családjaik vannak veszélyben, hanem a fronton lévő gyerekek. Hát tényleg hát, nem jó, ők a családok.
2: Most úgy tűnt, hogy már nagyon...
3: Korig behívják őket, tehát akkor az apáknak is menni.
2: De civil lakosság is meghalt, nem? Hát pont arról beszéltetek.
0: Mindig több hal meg, civil, az mindig
2: hát de akkor őket is ki kéne menteni, hogy ők hát se
0: nem
2: halljanak
0: fognak
2: meg.
0: Senkit kimenteni, ne idegesítsél már.
2: Na de nincs ilyen, hogy kimentés, hát békét kell létrehozni.
4: Nem revíziót akarnak.
2: De miért? A gyerekek miért maradjanak ott? Miért csak a fiatal katona jelölteket mentjük ki, mert ne haragudj.
1: Régi probléma.
2: Hát erről van szó, hogy nem kell ilyen álszentnek lenni.
1: Tehát,
2: szerintem békét...
1: Tehát akkor is halljon meg.
2: Viszont a családja az biztos,
4: nem
2: hogy
4: olyan
2: maradjon,
4: egyszerű,
2: ott
4: ez a kérdés.
2: És halljon meg, nem?
4: És a revízió...
2: Az apja meg az anya, az
4: már.
2: Tudja, hogy maradjonak.
3: Szerintem inkább mi ne kombináljunk, mert éppen
2: én szerintem is.
4: A revízió is lehet, nagyon határrevízió durva is lehet, és akkor az egészet oda csatolják. Az is egy forgatókönyv, mert forgatókönyvek vannak.
2: Ha mindenkinek békét akarsz, akkor békét kell kötni.
4: Senki, akar békét.
2: Ha folyamatos menekülésre kényszerít. Na mindegy, de igazad van, akik most per pillanat meg kell őket menteni, azokat meg kell gyorsan menteni.
0: Jó. Majdnem olyanok vagyok, mint egy ilyen polgári társaság, aki rajong a pacifista elvekért.
1: Mit volt, ez nem pacifizmus, hanem az,
0: ki kell menteni, akik veszélyben vannak.
1: Aki veszélyben van, azt egyszerűen meg kell oldani.
2: Csak nem csak a katona van veszélyben.
4: Nincs

0: szándék, hanem az anyja, az apja, a gyerekje, a testvére.
1: És milyen, hogyha valakit Ungváról elvisznek a Donyeszi.
0: Értem.
2: Ha nincs rá politikai szándék, akkor mit? Nincs rá.
3: Mit fogsz énekelni?
2: Itt múltetemben Putyin.
3: Nekem tudjátok, mi nem Kievbe. Tetszik. Az egész egyetlen. Világot nem zavarja, hogy a pecsmergák háborúznak az ISIS állam.
2: De onnan tudod, hogy nem zavarja.
0: Hogy nem?
3: Az, hogy pont az, hogy harcolnak, akiknek még országuk, államuk sincsen az ISIS
2: államban. Ez a hír, nem Ukrajna hír.
3: Miért nincs ott az a úgynevezett Navy SEAL kommandó, meg a Delta Force kommandó, meg a Rangers kommandó, annyi nevet adnak az összes speciális alakulataiknak, és tényleg a pecsmergákkal vívatják ki ezt a háborút.
2: Azért, mert le van kötelező Szíriának.
3: Miért? Mit követtek el a kurdok, hogy tényleg ennyit kelljen szopniuk életük során?
0: Nem azért szopnak, mert ők valamit elkövettek, hanem mert valakik nem, azért, mert szopatni akarnak valaki.
2: Nem, egyik se igaz. Amerikának nagyon sokféle érdeke van, sokféle egyesség van. Csak lavírozik az egy
3: különböző. És most kötötte meg a kurdokkal az egyességet, és ez az egyesség, hogy katonailag fogja finanszírozni a pecsmergákat.
4: Pecsmergákat.
3: Valóban van valami gonosz Amerikában. Lássuk be,
0: hisz. De hogy kiben nincs amúgy, kiben nincs amúgy.
2: Van olyan hatalomban, nincs gonosz?
0: Nincs.
3: Hát az Al-Qaidához azért némi közel mégiscsak volt a Bush családnak, azért mondhatjuk, hogy van valami gonosz, hogy a saját...
0: Ezek tények?
1: Igen. Ez a saját tények. Még én is megjelenik. Kishegyesen
3: is tény, hogy a Bush család a szaúd-arábiai hercegi családdal együtt üzletel. Ez meg Osama Bin Laden családja volt. Szeptember 11-én repítették ki, egyetlen gép repült föl, és az a Bin Laden család tagjait vitte Szaúd-Arábiába. Szörnyű tények. Inkább zenéljünk. És ezért mondom, hogy gondoljatok a pecsmergákra, magyarok.
2: Gondoltok bármilyen elnyomó.
3: Értünk is, harcolnak.
2: De én nem mélyez. Mindig az, hogy most a sajtó mit kap fel, milyen, azért hány háború van a világon.
3: Én meg direkt ma a kurdokkal akartam együtt érezni, ne haragudj.
2: Én meg a világ összes elnyomott kisebbségére.
3: Jó, te győztél.
2: Tehát ezt, hogy most kiemelni pecsmergát, vagy ukránokat, vagy Afrikában nem tudom hány, melyik országot.
3: Nincs semmi értelme.
0: Na jó, de az együttérzésedben meddig mész el? Kimész el tüntetni majd? Szervezel egy tüntetést?
2: Nem az a késő, hogy kimegyek, az egy megint más késő, hogy meddig mit teszek, de az, hogy most kiemelem azt, hogy
0: jó, értem.
2: Megkülönöztetem az ukránokat jobban, mint a pesmergákat, vagy jobban, mint ezért, és az, hogy külön érdekek mentén, meg sajtóviszony mentén, az...
0: Ezt megértettem.
3: Nem tudom.
0: És akkor mit játszunk?
2: Háborús
3: dalt. Ez egy
0: szerelmes dal.
3: Háborús szerelmes dal.
0: Van benne háború.
3: Tudtuk.

0: No, ez tök jó volt, játsszuk még el a My Beat-t, és akkor befejeztük a zenés műsort, jó? Egy picit recseg, azt halljátok? Mindegy. Hát majdnem. A My Beat.
1: Meg a te akaratod, mert egyébként úgy van, hogy a dalban a vágyai teljesülnek. Rettenetesen veszélyes helyzet. Ha jól értettem a szöveget, egy-kettő, a nők azok, akik azt mondják, hogy előre közli, hogy szeretné látni a szemembe a zöld fényt, na igen. Innentől színné szoronghatom magam, hogy ott lesz-e az a fény.
0: Vagy ott van, vagy nincs.
1: Tudom, azért mondom, hogy szénnél szoroghatom magam. Közli előre, igen, a csillag homlokzatot, hogy...
2: Tudom, csak Ibram feltette a kérdést, esetleg a háború van, holnap béke kezdető.
0: Hát legfeljebb nem én vagyok ott. Hát eljátszhatjuk a háború van, holnap békét.
3: Most persze.
0: De a My Beat mindenképp el kell játszanunk, játszani. Sajnos.
1: Játszhatunk.
0: Ez küldetésünk egyik része.

miért vagy itt, mire jutottál, minek ültél. Volt néhány rossz napod, azt kaptad csak, amit nem kértél. Ígértek fűt, ígértek fát, ha fújt a szél, mégis te fáztál. És most hiába sírsz, hogy rosszul jártál, úgy a föld nem mozdul meg, úgy a hegyek nem omlanak meg. Miért maradjon itt kölkövön, miért ne jöjjön víz azon? Vett észre már itt az idő, amire vártál. Ó, ne, de itt hogy jó a télapó, mert nem hoz bombát, nem vagy már kisfiú, hogy bekap minden, minden sarki szondát. Most nincs vakáció, nincs tábortűz, és nincs vadászat. Itt vagy, és itt leszel, és nincs bocsánat. Szerelmem vár, miért futnál el, miért remegsz, csak fel a fej. Nem kérdés most, te vagy a jó, te kell lesz már, tiéd a szó.

0: Ezután már nem kell a háborúban, van a béke. Nem, mert most ezt így...
1: Egyetértek.
0: Ó, köszönjük.
2: Ez ja, ez jó volt. Én apokalipszis hívő vagyok, és jól esett. Ja. Hadd pusztuljon az egész, igen. Van benne valami.
0: De hát ez pont arról szólt, hogy nem tudom, kell, hogy feltétlenül
2: a nemben ott az állítás, igen. Ja.
0: Ja, jó, de hát valójában lehetséges, hogy az ember azért rombol maga körül le mindent, mert nincsenek megoldásai, és akkor tulajdonképpen...
2: De még arra sincsenek megoldásai, hogy hogy kerülj el a háborút, amiről van saját valódi tapasztalata, még arra se képes.
0: Vagy hogy ne verje orba a csaját, vagy és vagy így igen, tovább. Igen, szóval igen, igen, elég sok mindenre igen, vagyunk képesek. És akkor most vége? Köszönjük szépen!
2: Hát lényegében igen, két csak még szomorkodok ezen, hogy az ember is teljesen depressziós vagyok, ezen, de ez nem szerencsés magatartás, mert igen. Figyelj, néha arra gondolok, hogy soha nem voltak ilyen érdekes állami vezetők, mint most vannak a világban. Fantasztikusan érdekes. Tehát van pozitív jelek is.
0: Nagymamám a Nasszert szerette, nagyon odament a tévéhez, és megpuszilta, amikor Nasszer megjelent a képernyőn, és odaszaladt.
3: Titót.
2: Arafat. Igen. Azért gondoljatok, elfelejtjük már szép lassan Arafatot. Ja.
0: Na, akkor valami jó kis zene, nem? Vagy mi? Valami vidítós.
2: Jó, hát várjál, most nyomtál egy koncertet. Gandhi, itt, mindjárt nyomnak, itt a fiatalok tele vannak zenével. Nyomjál egy kis zenét.
1: Ja.
0: Te már mész el, Ferkó?
4: Mert mi lesz ezután?
0: Kert akaró.
2: Jó.
0: Jó. Jó. Jó. Kert akaró.
5: Sanyi, Atesz és Varek.
0: Keltakaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
6: Kettős vállalkozás.
0: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
7: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
0: Régi könyvek életre kelnek.
4: Nem értem.
0: Hallgass, hallgass. Hallgass.
8: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
5: Tilos Rádió?
0: Jó.
5: Ez nagyon jó. FM 90.3, hallgass!
0: Na kelt a karó, kelt a karó, kelt a karó.

1914-ben Genfbe kerültem. Itt maradtam a háború végéig. Sok híres muzsikussal ismerkedtem itt meg. Többek között Igor Stravinskyval. 1915-ben egy táncos mulatóba játszottam. Egy ízben megjelent itt Ernest Ansermé, a híres karmester, másodmagával. Leültek egy sarokba. Kisvártatva magához intett Ansermé, és ezt kérdezte. Játszhatnék-e egy szólót, Csimbalmond? Mondom, ez szinte lehetetlen. Olyan nagy alárma. Ansermé az igazgató által csendet teremtett. Én meg elkezdtem játszani egy szerb kólót. A csimbalom előtt ugrált egy fiatal ember. Ansermé társa. Monoklit viselt, piros nyakkendőt, zöld mellényt és igen szűk ruhában fesengett. Stravinsky volt. Azzal birkozott, hogy szűk kabátjából kihúzza a mancsettát és jegyzeteket írjon rá. Én, mint aféle öntelt fiatal legény, tetőtől talpig végigmértem, lekicsinylőleg, és azt gondoltam magamban. Amit én játszom, azt ugyan nem fogod leírni. Csak ugyan rövidesen abba hagyta a jegyezgetést. Így ismertem meg Stravinskyt. Később együtt vásároltunk számára egy csimbalmot. Valósággal szerelmes lett ebbe a hangszerbe. Az ócska piszkos csimbalmot együtt javítottuk Stravinsky lakásán. Ő főzte az enyvet, s ő tisztította a rozsdás húrokat. Néhány csimbalom órát is vett tőlem, és nem sokára meglepett egy 11 hangszerre írt művével, a raktejmmel, amiben a csimbalomnak fontos szerepe van. Később a Renard című balettjébe adott nagy szerepet a csimbalomnak. A polka és a valcser, melyek négy kedves zongoradarabok voltak, amelyeket most el fogok játszani, Stravinsky írta át csimbalomra. A kézírat a birtokomban van.

0: Visszusudunk szerencsétlen anyépséget, hát a gyakból gyúrta őket, aztán betette hát a kemencébe, hogy hát ugye megsüljön, hát hogy neki ne olyan nyersenek. Na akkor, mikor betette, elfeledkezett, mert gyúrta a másikat, elégett. Hát most mi lesz vele? No nem baj, el lesz a nevége, mert a fekete, mert az elégett. Na jó, akkor meggyúrta a másikat, betette azt. Hát am meg egy kicsit erősebben sűt, szóval nem annyira fekete, mint a világosabb lett, de a fehértől meg hát nem szárad meg, hanem inkább olyan sárga színe lett. Na azt mondja, nem baj, am meg azt mondja, lesznek a sárga bőrűek. Azt mondja, hát ide ebből lettek, akkor kínálják ebből a sárga bőrűek. Na jó, van, gyúrta a harmadikat, hát na most, hogy ez hogyan sikerül. No, ennek lesz a fehér bőrűek, ezek lesznek a magyarok. A fehér bőrűek. Hát ezért a feketék, a négerek már tisztusulunk azokat, igen, megsütöttük. Na, amikor tisztusulunk, teremtette Ádámot meg az Évát, hát ugye gyújtta azokat is, oldalbordalt mindent, ki elkészített, hát készen lett az Ádám, hát félre volt téged szárni, na most akkor gyújtta az Évát. Hát mikor az Évát is gyújtja, oldalbordáinkat készíti, oda megy egy kutya, egyet elvisz belőle. Hát most mi lesz így? Hát semmi. Az asszonynak ölik, hogyha egyáltalán sem lesz. Azért fölényesebbek a férfiak, mert azok egy bordával teglázók vannak.
1: Egyelőtt az ember kopac volt, úgy akarta, hogy hát látta egy másnak, hogy nagyon szép haja van, hát, hogy neki is legyen hajas. Azt mondja Jézus neki, hát nyújt bele a sármos, kenj be a fejedét. Na hát, be is kenni a fejét, és lett szép haja. Aztán a gondolt, hát be kenni a hónyolyat, és hát ott is lett egy kis haj. Megint elől is bekenni, és oda is lett. Bajszat is ügyesen csinált, hát az a szép. Elérne épp is a felesége még lássa, hogy hát milyen szép haja van, hát és ha ügyesen bekenni, hát is szép haja lett. Na, hát gondolja, hónyolá is egy kicsit teszem, de az ember a májra is, de ő már nem teszem a májra. Hát, tudja, akkor mesztelenül jártak. S a lédre a szállott elő. S ő hamar a lény, és hozzacsapjon kezit, azóta lehet ott.

egy királynő. Szépek voltak, gazdagok voltak. Volt azoknak mindenik, ami csak kell a boldogsághoz. Csak az volt a baj, hogy ennek a királynak s királynénak nem született gyermeke. Örökké búslakodtak, örökké szomorkodtak. A királyné egyszer azt találta mondani, én Istenem, bár csak egy akkoracska gyermeket adnál nekem, mint a kicsi ujjacskám. Ahogy ezt a királyné kimondta, abba a minutába egy akkoracska kicsi zöld kégyócska kezdett feltörekedni a ruháján, mint a kicsi ujjacskám. A fején aranykoronacska volt, s megszólalt. Itt vagyok, édesanyám. Jaj, mikor a királyné meglátta a kégyócskát, nem tudta, mit csináljon, leseperje a ruhájáról. Meggondolta magát, összekapta a ruhája alját, s futott be a palotába az urához. Nézze csak, ember, milyen gyermeket adott nekünk az Isten. Jaj, asszony, meg vagy te bolondulva? Takarítsd el innen ezt a férget, de gyorsan. Vessétek belé a tóba, látni se akarom. Erre megszólalt a kicsi kégyó királyfi. Ne vessetek a tóba, édesapám. Jaj, mikor a király meghallotta azt a szót, hogy édesapám, úgy elmelegedett a szívetája, azt se tudta, mit csináljon. Mondja a feleségének, hát asszony, ha ilyen gyermekünk van, hát neveljük fel ezt. De nagyon szépen megkérlek, ne mondd meg senkinek, hogy kégyó fiunk van. Majd később építünk a kertbe egy titkos palotát, s abba szépen felnöveljük. Hát, először a kicsi kégyó királyfit belétették egy aranyos kosárkába, aztán később felépült a titkos palota is. De az a király és az a királyné úgy szerették a fiukat, azt se tudták, mit csináljanak véle. Etetgették, becézgették, szeretgették. Hát, meg es látszott a királyfin, mire fél esztendős lett, akkora lett, mint egy nagy szekérrúd. Mikorra meg a királyfi bétöltötte az egy esztendőt, imán akkora lett, mint egy nagy széna lekötőrúd. Hát, nem es fért belé az aranyos kosárkába, hanem a titkos palotába. Csináltak neki nagy pócokot, és azon feküdgetett. Egy reggel viszi a királyné a reggelit a fiának, s hát a királyfi a fejét kopóra emelte, vigan, fütyölt, mind valami legény. Azt mondja neki az édesanyja, édes fiam, ugyan biza, miért fütyölsz te úgy, mint valami legény? Hely, édesanyám, házasodhatnám. Jaj, szerelmes Istenem, édes fiam! Mi nem jut az eszedbe? Nincsen olyan leány a világon, aki hezzád eljönne feleségül. Ugyan bizony, kit akarsz te elvenni? Én, édesanyám, a szomszéd király legkösebbik leánkáját szeretném feleségül venni. Fut a királyné nagy sírva a királyhoz. Hallja-e, ember, mit akar a gyermek? A szomszéd király legkösebbik leánkáját akarja feleségül venni. Jól van, asszony, mit vagy úgy kétségbe esve? Ha kell, háborút indítunk, de akkor es ide hozzuk azt a leánkát. De aztán nem került sor háborúra. A király és a királyné kitalálták, hogy hoznak egy udvari festőt, a királyt lefestetik szép fiatalnak, és aztán a királyné a képvel elmenjen leánkérőbe. Hát, kaptak is egy festőt, s az erős, szép képet festett a királyról. No, a királyné megfogta a képet, s elindult leánykérőbe. A szomszéd királynak a legküssebbik leánkája megnézte a képet, s hát, erősen tetszett neki a királyfi, akit mutatott, s gondolta magába, elmenjen ő feleségül ehhez az idegen királyfihoz. Csak azon csodálkoztak, hogy miért nem jött a királyfi személyesen leánykérőbe. De a királyné azt mondta, nálunk az a szokás, hogy a legényeknek az édesanyja menjen leánykérőbe. Hát, ha ez a szokás, ez a szokás. A kis király leán eszeszedte az egyet mását, s beült a hintóba a királyné mellé. Mennek ketten, s a kicsi király leánka kezdett kíváncsiskodni. Királyanyám, osztá, milyen az én mátkám, kedvese, szépe? Azt gondolta magába a királyné, ha meglátod,
eleged lesz. De azért azt mondotta, kedves, szép az én fiam. No, közelebb érnek a palotához, már odaérnek a kapuhoz. Csodálkozik a kis királylány. Királyanyám, ha miért nem jön elejembe a mátkám? Jaj, gyermekem, tudod, milyen a férfi állat? Elmenjen vadászni, és nem tudja, hogy mikor kell hazajönni. Biztos a fiam vadászott, s még nem érkezett haza. Hadd el, mert hónap meglátod. Másnap reggel a kis királylány felvette a legeslegszebb ruháját, megfésülte a haját, s akkor a király s a királyné két oldalról kartén fogták, kivezették a kertbe a titkos palotához. Megnyitották a titkos palota ajtaját előtte, s hátulról bétaszították. Mikor az a szegény királyleánka meglátta azt a fertelmes nagy kígyót, annak az esze szinte kirekedett. Csak sikoltott, sikoltott. Nem tudta, hogy meneküljön el. Az ajtó zárva, az ablak zárva. A kicsi kígyó királyfi csak pillogtatott a nagy szemeivel. A kicsi királyleánka meg béhuzakodott a legtávolabbi sarokba, és ott sírdogált keservesen. Így tőtt el egy egész hét, de ezen a héten se nem evett a királyleánka, se nem aludt. Egy hét múlva olyan álmosság jött reja, olyan fáradtság jött reja, s olyan éhes lett, hogy azt gondolta magába, legyen ami lesz. Eszem egy almát, s lefekszem ebbe az ágyba. Egyen meg ez a fertelmes nagy állat. Amikor a kicsi leánka kezdte eszegetni az almát, a kicsi kígyó királyfi erőst figyelte. Alig, hogy a király leánka letette a fejét az ágy céljére, lekoppantotta a szemeit, s elaludt, egyszer csak érzette, hogy valami megrándult mellette. Jaj, felszökött, mi az? Halljatok csodát! Ott egy olyan szépséges, szép legény feküdt mellette, hogy a napra lehetett nézni, de arra nem. Megörvendett a király leány. Felnyújtotta a karjait, hogy megölelje a királyfi. Ki vagy te, szép királyfi? S hol van az a fertelmes nagy kígyó? Az a fertelmes nagy kígyó én vagyok. Megátkozott a kígyó király, mert nem akartam feleségül venni a leányát. De mert ettél a tányérunkból, lefeküdtél az ágyunkba, ezért egy kicsit megszabadultam az átok alól. Hát ez a királyleány úgy belé szeretett a királyfiba, jobban megszerette, mint a saját életét. Másnap reggel a királyné viszi a reggelit, hallgatkozott a kócslikon, nem hallott semmit, nem sírt a királyleánka. Fut vissza a palotába, mondja a királynak, felséges uram, ha nem egyeb a fiunk megnyugasztotta azt a szegény leánkát, már nem sír. No, futnak vissza a palotába, megnyitják az ajtót, s hát a király leán kacag. A királyfi meg fekszik a pócon kégyóbőrbe. El nem tudták képzelni az öregek, hogy mi történt. De ettől kezdve nem kócsolták be az ajtót, s a király leán kisbé járkálhatott a palotából. Királynét majd megölte a kíváncsiság, hogy mi történhetett. Na, egy nap mondja es a király leánynak, hogy édes leányom, hát nem félsz imán a fiamtól? És a király leánka eldicsekedte, hogy jaj, királyanyám, ha tudná. Mikor este bésetétedik, és elcsendesedik a palota, a királyfi veti le magáról a kígyóbőrt, és egy olyan szép legény lesz belőle, hogy a napra lehet nézni, de rá nem. Úgy szeretném, ha nem venné fel többet azt a kégyógunyát. Jaj, gyermekem, én még soha nem láttam a fiamat kégyógunya nélkül. No, addig, hogy a két fehér nép összeegyezett, hogyha a királyfi eltalálna aludni, a kis királylány kiadja a bőrét az ablakon, és a királyné elégeti. Ahogy elgondolták, úgy es lett. Amikor a királyné bévette a kemencébe a kégyóbőrt, kégyóbőr nagy lobot vetett. Az ágyba meg felszökött a királyfi. Hol van a bőröm? Hol van a bőröm? Ugye elégettétek? Látod-e, látod-e? Már csak három napot kellett volna várni,
s én örökre megszabadultam volna az átok alól. De mert türelmetlen voltál, most úgy elmegyek, hogy soha-soha többet fel nem találsz. Mikor ezt a kis királylány meghallotta, neki sikoltani, ne hagyj itt, ne hagyj itt. A királyfi megsajnálta, s azt mondta neki, hát ha igazán ennyire szeretsz, akkor adok neked egy szembúzát s egy szemdiót. Ezt a szembúzát vesd el, ezt a szemdiót ültesd el, s mikor ebből az egy szembúzából annyi terem, hogy elegendő lesz egy kalácsra, s mikor ebből az egy szemdióból annyi lesz, hogy elegendő lesz egy kalácsba, akkor süsd meg a kalácsot, s indulj el a felkeresésemre. Ezzel a királyfi úgy eltűnt, mintha soha ott se lett volna. A kis királylány 7 egész esztendőn keresztül öntözte könnyeivel a búzát s a diót. 7 esztendőre Rea termett egy jó szakajtó búza s egy jó szakajtó dió. A kis királylány nagy örömmel megsütötte a diós kalácsot, belétette egy aranytakargatóba, s elindult, hogy felkeresse a mátkáját. Ment hegyeken, völgyeken keresztül. Ágak tépték a ruháját, a haja kócos volt, az arca elszennyült, vadállatok rémizgették, de csak ment eléfelé. Egy este egy rengetegbe Rea sötétedett. Nem tudta, merre menjen, de aztán megpillantott egy kicsi világocskát. Közelebb ment, s hát látta, hogy ott van egy kicsi burdécska, s annak az ablakából jő a világosság. Oda ment, s békopogtatott az ajtón. A kopogtatásra kidugta a fejét az ajtón egy vénséges vén öregasszon. Az olyan vén volt, hogy az álla leért egészen a térdjig. Kis királylány illendően köszöntötte. Jó estét adjon Isten, kedves öreganyám! Jó estét nekedes gyermekem! Hát hol jársz? Ott, ahol még a madár se jár. Kedves öreganyám, keresem a mátkámot, a kicsi kégyó királyfit. Nem látta valahol. Nem én gyermekem. Ilyen királyfinak soha hírit se hallottam. De gyere bé a házba. Nem sokára hazajön a fiam, s ő biztos látta, mert az én fiam a hold, s az én fiam mindent lát. Bénéz a kutakba, belévilágít az erdőkbe, a buzákba. Na csak gyere bé bátran. Bément a kis királylány az öregasszony burdécskájába, leült, s egyszer csak nagy fényesség esett. Hazajött a hold. Mondja a hold az édesanyjának. Édesanyám, miféle idegen szagot érzek? Ki járt itt? Ó, gyermekem, ilyen világosság most te nem látsz a szemettől. Itt van ez a kis királylány. Keresi a mátkáját, a kicsi kégyó királyfit. Nem láttad valahol? Nem én, édesanyám. Soha hírit se hallottam. Reggel, mikor a kis királylány elbúcsúzott az öregasszonytól meg a holttól, az öregasszony adott ajándékba neki egy aranyorsót. Tedd el, gyermekem, még szükséged lesz rá. És a holdnak az édesanyja még eligazította a nénjéhez, a napnak az édesanyjához. Estére odaérkezett a kis királylány a napnak az édesanyjához. Erős szívesen fogadta, de bizony a kicsi kégyó királyfinak hírit se ő, se a fia nem hallotta. Másnap reggel, mikor elbúcsúzott tőlük a kis királylány, kapott tőlükes ajándékot, egy arany guzsajat. Azt mondja a napnak az édesanyja, tedd el, gyermekem, még szükséged lesz rá. Aztán a napnak az édesanyja eligazította a kis királyleányt a harmadik testvérikhez, a szélnek az anyjához. Estére odaérkezett a kis királyleány a szélnek az édesanyjához. Az es egy kicsi kócos házacskába lakott. Kis királylány békopogtatott, s hát megnyílott az ajtó. Kis királylány köszöntötte illendően. Jó estét, kedves öreganyám! Jó estét, nekedes gyermekem! Hát hol jársz itt, ahol még a madár se jár? Kedves öreganyám,
Keresem a mátkámot, a kicsi kígyó királyfit. Nem látta valahol. Nem én gyermekem. S kedves öreganyám, adna-e nekem szállást éjszakára? Adok én szívesen. A szállás az istené, a nyugodalom az emberé. Gyere Bé a házba. Bément a kis királyleány a házba, s hát, azt mondja az öregasszony, ne busulj, mert az én fiam a szél. Az aztán minden tud a világon. Minden ligba belé fú. Biztos, hogy látta a mátkádot valahol. Nem sokára nagy derce durca esett, recsegés, ropogás, mondja az öregasszony, jő haza a fiam. Egyszer csak hazaérkezett a szél. Kezdi szidni az édesanyja. Édes fiam, ha nem tudsz egy kicsit csendesebben járni, örökkédig veszed le a ház tetejét. Jó van, na édesanyám, ne veszek egyik örökké. Tudja, hogy szeretek borogatni. Édes fiam, vendégünk van. Ez a kis királylány keresi a mátkáját, a kicsi kégyó királyfit. Nem láttad valahol? Jaj, dehogy nem láttam, édesanyám. Ma es háromszor jól felmérgesítettem a királyfit, mert a királyfi vadászott, s én kaptam ki a fejéből a kalapot. Hempergettem belé a porba. Utoljám már majd kihasadott a királyfi a méregtől. Oda szökött a kis királylány. Kedves szél, hol láttad a királyfit? Hol van az én mátkám? A te mátkád vóna? Hát én azt hallottam, hogy jövő héten lesz az esküvője a kégyó király leányával. Nem ezt tudom, hogy az a szép királyfi hogy tudja elvenni azt a csúfpufájú leányt. Kedves szél, vigyél oda! Ülj még egy kicsit, nyugudjál meg, majd reggel elmegyünk. De bizony a kis király leányt nem lehetett tartóztatni. No, ha nem, a szélnek az édesanyja adott ajándékba egy aranymotollát. Tedd el, gyermekem, még jó lesz valamire. A kis királylány megköszönte szépen az ajándékot, a szél felvette a hátára, és azt mondotta neki, humd be a szemedet, és gondold azt, ott legyek, ahol akarok. A kis királylány azt gondolta, hogy ott legyek, ahol a mátkám él. Mikor felpillantotta a szemeit, már lejes ereszkedtek egy szép nagy palota ablaka alá. A szél ment a lógára, és a kis királylány elévette az aranybuzsajt, és elkezdett az aranygyorsóval fonni és énekelni. A szép ének szóra megnyílott a palota ablaka. Kidugta rajta a fejét egy csúf pufájú leány. Meglátta az aranygyorsót. Na, mindjárt futtatta a szolgáját. Eredj, te szolgáló, kérdezd meg azt a leányt, mennyiért adja nekem azt az aranygyorsót. Menjen a szolgáló, kérdi. A kis királylány visszaizent. Ennek csak egy az ára. Ha egy éjszakát a kicsi kégyó királyfi szobájába tölthetek. Jaj, mikor meghallotta ezt a választ a kégyó király leánya? Akkor átkacagott, hogy az ablakok mind elhasadtak. Mindjárt tudta, hogy ki ez, azt is tudta, mét jött. Na, gondolta magában, majd túljárok az eszeteken? Visszaizent, hogy mi mehet a királyfi szobájába a leánka, ha a királyfi elaludt. No, este jő haza a királyfi a vadászatból, s még le se szállott a lóról, már viszik elejébe a boros kupát. Persze a kégyó király leánya álompor tett belé. A királyfi megitta a bort, és abba a helybe elaludt. Úgy kellett a gunyát leráncikálni róla. No, mikor a királyfit lefektették, bécsapták hezza a kicsi király leányt. Kőtögette a mátkáját. Édes mátkám, 7 esztendeig öntöztem könnyeimmel a búzáccsa diót. Elhoztam neked a diós kalácsot, s nincs ki megegye. A királyfi úgy aludt, mind aki meghót. Reggel oszták, leánkát kivették a palotából. A királyfi meg megint elment vadászni. Második este ugyanígy járt a király leán. Harmadik reggel, mikor a királyfi ment vadászni, oda menjen hezzá egy szolgas, azt mondja neki. Felséges királyúrfi, én olyan különötös dolgot tapasztalok felségednek a szobájába. Minden este, mikor jő haza a vadászatból, viszik elejébe a boros kupát,
Felséged megissza, abba helybe elaluszik, alig tudjuk lefektetni. Aztán csapnak be a szobájába egy leánkát, az jajgatódzik, valami diós kalácsot emleget. Ej, eljött értem a mátkám! Ma este ügyesek leszünk. No, a királyfi elment vadászni, és este, mikor jött haza a vadászatból, már megint vitték elejébe a bort. De Biza most nem itta meg, hanem bétöltötte a gallérja mögé, és tette, hogy nagyon álmos, és abba helybe elaluszik. No, megint a szolgák lefektették, és bejeresztették hezzá a kis király leányt. Most kezdett csak jajgatózni igazán a leányka. A kezeit felkapcsolta a fejére, s úgy siratta magát. Jaj, jaj, jaj, kedves mátkám, hét esztendeig öntöztem könnyeimmel a búzát s a diót. Elhoztam neked a diós kalácsot, s nincs ki megegye. Királyfi először felpillantotta az egyik szemét, hozta a másikot, s kopóra szökött, s azt mondta, dehogy nincsen mátkám, hát itt vagyok én. Megölelték, megcsókolták egymást. Akkor a királyfi elé kapott egy seprűt az ajtó mögül. Azt mondta, gyere mátkám, ülj ide mellém, mert nekünk kűjjel tágasabb. Humbé a szemedet, s gondoljuk azt, hogy ott legyünk, ahol akarunk. És azt gondolták, hogy ott legyenek, ahol a király és a királyné van. Volt nagy öröm, amikor hazaérkeztek. A király és a királyné azt se tudták, mi csináljanak örömükbe, mert szegények, míg a gyerekek oda voltak, míg a köldöküket es kisírták. Aztán nagy lakodalmat csaptak. Én es ott voltam, s annyit táncoltam, hogy meg es sántultam.

Tilos Rádió. A Keltakarót halljátok. Mindenkinek köszönjük, aki kijött a maratonra, és támogatta a rádiót, és jól érezte magát velünk együtt. És a mai tervezett cigánymesés műsor helyett mesés műsor lesz simán, mert pont azt a lemezt, a kulcslemezt otthon hagytam a maratoni fáradtságban, de remélem azért élvezitek. További jó tilosozást!

A kezesség. Ez pedig akkor történt, amikor Omár ibn al-Kattáb uralkodott az igaz hívőkön. Épp trónusán ült országnagyjai körében, és igazságot osztott, amikor két szép ifjú egy harmadikat vonszolt eléje. Ez a harmadik még a másik kettőnél is szebb volt, arca megnyerő, ruhája díszes. És a kettő, aki vonszolta, megállt a dicsőséges Omár ibn al-Kattáb trónusa előtt, és így szólt. Fölséges fejedelem, tégy igazságot! Testvérek vagyunk, és ez az idegen megölte a mi agg édesapánkat. A fölséges fejedelem pedig ezt mondta. Hallod, ifjú, milyen szörnyűséges vádat emelnek ezek ellened. Ha vádjuk valónak bizonyul, semmi nem menthet meg a haláltól. Ezért hát halljuk, hogy igaz-e a vád. Megparancsolta, hogy oldják föl az idegen ifjú kötelékeit, az pedig így kezdett beszélni. Fölséges fejedelem, dicsőséges Omár ibn al-Kattáb, kinek fényessége az eget napkeltétől napnyugtáig beragyogja. Amit ez a két ifjú ellenem fölhoz, való igaz. Megérdemlem érte méltó büntetésedet. Akik körülálltak, elképedtek, hogy egy ilyen szép és előkelő ifjú gyilkosságra vetemethetett, és elcsodálkoztak, hogy ilyen nemesen szól, és ilyen bátran vállalja tettéért a büntetést. A fejedelem pedig, a bölcs és igazságos Omár ibn al-Kattáb így szólt. Halljuk hát, hogyan történt. Az ifjú így felelt. Fölséges fejedelem, én sivatagi törzsfők gyermeke vagyok. Zsengenapjaim a végtelen pusztaságban teltek. Mikor pedig fölserdültem, kikértem örökségemet, útra keltem sátraimmal és tevéimmel, hogy világot lássak. Így jutottam el erre a helyre, fölséget fényességének székhelyére. Itt megpihentem, legelni engedtem tevéimet, magam pedig leültem egy fa alá az árnyékba, és gyönyörködtem tevéim legszebbikében, a tevecsődörben, ahogy ide-oda jár királyként a kancák között, és a füvet tétesi. És volt ott egy fal, és a falon egy fa hajtotta ki lombját, és az én tevecsődöröm észrevette, és megkívánta azt a lombot. De nem akartam, hogy a máséban kárt tegyen, ezért fölugrottam, hogy elhajtsam onnét. De elkéstem, mert a teve letépett egy levelet, és akkor kinyílt a kert falának ajtaja. Megjelent egy dühös öregember, éles követ hajított, épp fejen találta, és megölte vele a tevémet. Engem meg elfutott az indulat, fölkaptam a követ, és visszahajtottam. Épp fejen találtam, és megöltem vele az öreg embert. Erre előjött ez a két nemes ifjú. Megkötöztek, és elét hurcoltak fényesség fejedelme, hogy kiszabd rám méltó büntetésemet. Az ifjú elhallgatott, a bölcs Omár ibn al-Kattáb pedig szólásra nyitott a bölcsességes ajtát eképpen. Szállnak, szép ifjú, sivatagi törzsfők sarja, mert mindebben a végzet kezét látom, és a végzet ellen semmit sem tehetek. Az ifjú így válaszolt. Jól tudom, fényesség fejedelme, és egy szót sem szólok ellene. Csupán egy kívánságom lenne, mielőtt életem napja kialszik, s kérve kérlek, ha lehet, teljesítsd ezt az utolsó kívánságomat. Halljuk, mit kívánsz, szólt a dicsőséges Omár ibn al-Kattáb, a fejedelmek fejedelme. És ha Allah engedi, teljesítem. Az ifjú ezt mondta. Ó, dicsőséges fejedelem! Amikor én világot látni indultam, az én tiszteletre méltó apám vénséges vénségében utolsó napjait élte, és mielőtt áldásával elbocsátott, így szólt hozzám. Édes fiam, az én napjaim végüket járják, és az én életem csillaga kialvóban van. Ezért reád bízom kisebbik fiamnak, édesöcsédnek a sorsát. Te légy gyámula és oltalma, míg férfivá nem serdül és meg tud állni a maga lábán. Én pedig megígértem édesapámnak, hogy oltalma és gyámula leszek zsenge öcsémnek, míg csak férfivá nem serdül és meg nem tud állni a maga lábán. Most tehát, fölséges fejedelem, mielőtt az én napom is leáldoznék, szeretném elrendezni ennek a gyermeknek a sorsát,
hiszen atyánk nyilván lehunyta már a szemét azóta, s az árvának rajtam kívül senkije nincs, aki életének útját elegyengedhetné. 3 napot kérek tehát tőled, fölséges fejedelem, egek és földek fényessége, és 3 nap múltán, miután kisöcsém sorsát elrendeztem, és vagyonomat átadtam néki, újra itt leszek, hogy elvegyem kezedből méltó büntetésemet. Az ifjú elhallgatott. A körüllevők álmélkodtak megfontolt és nemes beszédén. A fejedelem pedig, a bölcs Omár ibn al-Kattáb ezt mondta. Megadom neked a 3 nap haladékot, ha kezest állítasz magad helyett. És tudd meg, hogy ha nem jössz vissza a kiszabott határidőre, ezt a kezest vonjuk keresztre helyetted. Az ifjú ekkor körülnézett, és meglátott a tömegben egy szép, sudár fiatalembert. Rámutatott, és így szólt. Ezt választom kezesemnek. Az pedig előlépett, és fennhangon kijelentette. Vállalom a kezességet, és ha úgy hozza a sors, meghalok helyetted. Ezt az ifjút pedig Abudarnak hívták. Kezét megkötözték, kétfelől őröket állítottak melléje, a sivatagi ifjú pedig visszatért a sivatagba, hogy kisöccse életének útját elegyengesse. A nép meg együtt maradt, és emlegette a sivatagi ifjú nemes szépségét, és a kezes Abudar nemes önfeláldozását, és várta, mi lesz. És eltelt az első nap, és eltelt a második nap, és már a harmadik nap is eltelő, már a harmadik nap is eltelőben volt, és a nap már kezdett alkonyatra szállni,

Állítsátok fel a keresztet. És a hóhérok elkezdték ásni a gödröt, hogy beleállítsák a keresztet. A nép pedig sírt és zúgott és zajongott, és ilyesféléket mondtak. Cserben hagyta a kezesét. Meséket koholt, hogy megszökhessen, és mást végezzenek ki helyette. Abudar akkor őrei közül fölkiáltott a dicsőséges fejedelemhez. Uram, fejedelmem, igaz hívők öröme és dicsősége! Tiltsd meg ezeknek, hogy ostobaságokat szájaljanak, mert a nap még csak a tornyok tetején áll, s akiért kezességet vállaltam, napszállatig bizonyosan megjön. A fejedelem hallgatást rendelt a népnek, a nap pedig leszállt a tornyokról a házak tetejére, és a sivatagból még mindig nem jött senki. Akkor azt mondta szomorúan Omár ibn el-Kattáb, az igaz hívők ékessége. Vezessétek a kereszthez, és vessétek rá a köteleket, hogyha leszáll a nap, fölvonjátok a keresztre. Abudart a kereszthez vezették, és rávetették a köteleket, és a hóhérok készen álltak, hogy amint a nap lemegy, fölvonják a keresztre, és kivégezzék, mielőtt beáll az esti sötétség. És a nap lassan lecsúszott a házak tetejéről. És már senki sem kémlelt a sivatag felé, mert úgy gondolták, úgy sem jön onnét senki. Csak Abudart nézték a kereszt alatt, és sírtak. És akkor a napkorongja elérte a föld szélét, és a föld széle lángolni kezdett, és a hóhérok egymásra néztek, és azt mondták, kezdhetjük. És oda tették Abudar lába alá a zsámolyt, hogy arról húzzák föl a magasba. És a föld már egy újnyit elnyelt a napból. A hóhérok megfogták a kötelek végét, és várták, hogy a fölséges fejedelem intsen az imámnak, és az imám jelet adjon a kivégzésre. Ekkor kiáltozás hallatszott, és mindannyian a sivatag felé tekintettek, és látták, hogy valaki futva közeledik, de már alig bír futni, és minduntalan elesik, de fölkel és tovább fut, és megint összeroskad, és megint fölkel és fut tovább, és már odaért a tömeghez, és a tömeg szétvált, és a futó oda támolygott a fölséges fejedelem, a bölcs és igazságos Omár ibn el-Kattáb trónusához, lerogyott a trónus lépcsejére, és lélek szakadva azt mondta, Uram, itt vagyok, és még nem ment le egészen a nap. Akkor a bölcs Omár ibn el-Kattáb megparancsolta, hogy kenjék meg az ifjú elcsigázott testét illatos olajjal, töltsenek szájába frissítő italt, szárítsák föl homloka verejtékét, kötözzék be testesebeit, és véres és megszaggatott köntöse helyett adjanak rá fényességes, tiszta köntöst. Abudar pedig odafutott hozzá a kereszt alól, és melléje térdelt a trónus elé, megölelte, megcsókolta, és így kiáltott. Testvérem, mi történt veled? Hiszen csupa vér vagy, és csupa seb. Az ifjú, mikor kissé fölüdült, azt mondta. Fölséges fejedelem, dicsőséges és fényességes Omár ibn el-Kattáb, és testvérem és kezesem Abudar. Hazatértem országomba, elrendeztem öcsém dolgait, eltemettem édesapámat, aki épp akkor hunyt a szemét az örökös álomra, mikor megérkeztem. Elegyengedtem az árva életének útját, s indultam vissza, hogy itt legyek harmadnap, mielőtt leszáll a nap. De útközben megáradt folyó állta utamat, és mikor a megáradt folyón átúztam, rablók támadtak meg, és azokkal kellett küzdenem. És a velük való harcban megsebesültem, folyt a vérem, és vele fogyott az erőm. De azért futottam a forró sivatagi szélben, és csak a napot néztem, és könyörögtem magamban hatalmas és dicsőséges Allah Urunkhoz. Lassítsa meg napjának járását az egek országútján, hogy mielőtt leszáll, megjöjjek, ahogy ígértem. Allah kegyes volt hozzám, és íme még mindig nem szállt le végleg a nap. És most vezessetek a kereszthez, hogy elvegyem a büntetést, amit megérdemeltem. Akkor, mielőtt a bölcs Omár ibn el-Kattáb bármit is mondhatott volna, előállt a két ifjú, akinek apját a sivatagi törzsfők sarja az éles kővel megölte. Térdet hajtottak az igaz hívők fejedelmére,

Umárid Nelkattáb előtt, és így szóltak. Ó, dicsőséges fejedelem! Nem büntetést érdemel ez az ifjú, és nem halált. Néki is meghalt az édesapja, és mi szívből osztozunk fájdalmában. Meghalt a miénk is. Hát osztozzék ő is a miénkben. És sirassuk együtt halottainkat, és örvendezzünk együtt életünknek, és legyünk ezután mind a négyen testvérek. Mi ketten, és ő meg a nemes Abudar, aki vállalta érte a halált, pedig nem is ismerte addig. A dicső és bölcs fejedelem pedig így szólt. Úgy legyen, ahogy akarjátok. Akkor a nap végképp lement, és beállt az este. De nem állt be sötétsége, mert városszerte fáklyák égtek, és szövétnekek lobogtak, és a nép magasztalta a bölcs Omár ibn el-Kattábot, az igaz hívők fényességes fejedelmét, meg az ifjakat, a nemesség, áldozat és barátság példaképeit.

0: Uralkodott valaha régen Perzsiában egy hatalmas király. Három lánya volt és egy fia. A lányok szépek voltak, mint a virág, s a fiú holdnál fényesebb dalia. Történt egyszer, hogy a király udvarába három bölcs érkezett. Ajándékot vittek a királynak. Az egyik egy aranypávát, a másik egy részkürtöt, a harmadik egy ében fából faragott lovat. Kérdezte a király, mire jók ezek a dolgok. Uram királyom, mondta az első bölcs, ennek a pávának az a haszna, hogyha a nappal vagy az éjszaka egy-egy órája elmúlik, rikácsol egyet, és a szárnyát verdesi. Uram királyom, mondta a második, ez a kürt, ha kiteszed a város kapujába, magától megszólal, mikor az ellenség akar a városba lopakodni.
1: Uram királyom, mondta a harmadik, ez a ló lovasát a világ minden országába szélnél sebesebben el tudja vinni.
0: Jól van, mondta a király. Kipróbáljuk, igazat beszéltek-e ajándékaitokról. Ha igen, megkapjátok jutalmatokat. A két első bölcs szép fiatalember volt, a harmadik vénséges vén, a két első szép sudárdalia, a harmadik rút, mint az éjszaka. Kipróbálták a pávát. A próba sikerült, és az ifjú bölcs megkapta érte, amit kért. A király legnagyobb igláját. Kipróbálták a kürtöt. A próba sikerült, és az ifjú bölcs megkapta, amit kért. A király középső lányát. A harmadik bölcs a király legkisebb lányát kérte. Előbb kipróbáljuk a lovadat, mondta a király. De mielőtt a próba megtörténhetett volna, a legkisebbi királylány kilesett a függöny mögül. Meglátta a rút vénséget, s arra a gondolatra, hogy még utóbb ehhez adják feleségül, keserves sírásra fakadt. Zokogva futott testvéréhez, a királyfihoz.
2: Jaj, édes testvérem! Egy gonosz vénséghez akarnak hozzáadni. Én inkább elemésztem magam, de nem leszek a felesége.
0: Sose búsulj, húgocskám, vigasztalta a királyfi. Majd én elintézem ezt a dolgot. Azzal atya ura a fölséges király elé lépett, és azt mondta. Ej, édes jó apám, csak nem akarod hozzáadni ehhez a csúfsághoz a világszép lányodat. A király hallgatott. A bölcs a szakállát rángatta mérgében, a királyfi pedig azt mondta. A lovat azért kipróbálnám. Fölpattant rá, de az ében faparipa meg sem mozdult.
3: Nagy nevetés támadt.
0: A bölcs dühös pillantást vetett a csúfolódókra, és a lóhoz lépett. Rámutatott a ló nyakán egy csavarra.
4: Forgasd meg,
0: mondta a királyfinak. A királyfi jól megforgatta. A paripa megmozdult, hajlott egyet jobbra, hajlott egyet balra, aztán hirtelen a levegőbe emelkedett. Egyre magasabbra, föl a felhők fölé, szinte az égig. A királyfi jól megkapaszkodott a ló nyakában, s ahogy suhantak fölfelé, azt gondolta. Ez a gonosz bölcs így áll bosszút rajtam, amiért nem engedtem, hogy hozzáadják a húgomat. De akármilyen magasan szálltak is, nem vesztette el a bátorságát. Jól megnézte a lovat, s jobb felől gombot vett észre az oldalán. Megnézte a másik oldalát. Ott is volt egy ugyanolyan gomb. A királyfi megcsavarta a jobb felől levő gombot. A paripa még sebesebben kezdett szállni, és még magasabbra. Erre a királyfi gyorsan megcsavarta a bal felőli gombot. A paripa ereszkedni kezdett. Így a királyfi kitanulta, hogyan kell bánni a paripával, és most már egy csöppet sem félt.
3: Körülnézek egy kicsit a föld fölött, mondta magában. Aztán, ha eluntam, visszatérek atyám a perzsa király udvarába.
0: Szállt erdők, mezők, folyók és tavak fölött. Időnként fölemelkedett a felhők fölé, időnként olyan mélyre ereszkedett, hogy szinte súrolta az erdők lombját. Már éppen azon tűnődött, hogy visszafordul, amikor gyönyörű várost pillantott meg alant a messzeségben. Föléje kormányozta a lovát, nagy körökben keringett fölötte, azt nézte, hol találhatna magának biztonságos szállást, mert már erősen alkonyodott. A város közepén, pompás kertben, csodálatos kastély állt. gondolta, leszáll annak a tetőteraszára, s aztán elhálott valahol a teraszzugában. Megcsavarta a baloldali gombot, s a ló szép lassan leszállt vele a tetőre. A királyfi várakozott egy ideig a teraszon. Azt várta, hogy egészen besötétedjék, és mindenki aludni térjen. Akkor óvatosan elindult kikémlelni a kastélyt, és valami ennivalót keresni, mert amióta atya udvarát elhagyta, még egyetlen falatot sem evett. Lement a lépcsőn. Márvánnyal kirakott, rózsákkal befuttatott udvarba jutott. Onnét a gyönyörűen festett folyosókra, tágas és díszes termekbe, de sehol egy teremtett lelket sem látott.
3: Annyi baj legyen, gondolta. Itt meghúzódom a pamlagon, alszom egyet, hajnalban útra kelek hazafelé.
0: Ahogy így töprengett, a folyosó végében, mintha valami imbolygó világosság rezdült volna. Egy függő mögé bújt, onnét láthatta, hogy egy csapatlány közeleg, s annak a csapatlánynak a közepén egy valamennyi társánál sokkal szebb, tündérszép, sudár hajadon.
3: Mögötte pedig kivont, magasba emelt karddal egy óriási termetű testőr. A királyfi is kivonta kardját, és amikor a csapat a közelébe ért, előugrott a függöny mögül, kiütötte a kardot a meglepett testőr kezéből, és a szépséges leányzó előtt termett.
0: Ez a leányzó pedig nem volt más, mint az ottani királynak a lánya. Apja építette neki ezt a kastélyt, hogy legyen hol sétálgatnia és játszadoznia, ha elunja magát a királyi palotában. S a királylány időnként el is látogálgatni, játszadozni. Ilyenkor mindig ez az óriás testőr kísérte. Ezt adta mellé az apja, hogy vigyázzon rá, mert a szeme világánál jobban féltette egyetlen lányát. A királylány, ahogy az elébe álló holdszép ifjút meglátta, fölkiáltott.
4: Ó! Hát téged utasított el édesapám azzal, hogy csúf vagy.
0: Soha életemben nem láttam még ilyen szépséges ifjút. A rabnők bólintottak, és suttogásukból a királyfi megtudta, hogy aznap kérő érkezett az udvarba, egy Indiából való királyfi. De a király oda se engedte a lánya színe elé, hanem azon nyomban kereken elutasította, mert igen rútnak találta. De volt egy rabnő, aki látta az indiai királyfit, ez most megszólalt, azt mondta.
4: Szépséges úrnőm, ez nem a te elutasított kérőd, mert az valóban rút volt. Ez azonban szép, mint a szépséges hold az égen.
0: A király kisasszonynak nagyon tetszett a gyönyörű vitéz. Félre vonult vele a szomszédos terembe, ott letelepedtek egy pamlagra és beszélgetni kezdtek. A testőr, amikor látta, hogy az ifjú már nem ügyel rá, azt gondolta.
3: Nem tehetek ellene semmit, mert elvette a kardomat. Szaladok és elmondok mindent a királynak.
0: Szaladt és elmondott mindent a királynak.
3: Az égtelen haragra gerjedt, s azzal fenyegette a testőrt, hogy azonnal fejét véteti, amiért nem vigyázott a lányára úgy, ahogyan kellett volna.
5: Fejemet vétetheted, uram, mondta a testőr. De azzal nem segítesz a dolgon. Inkább siess a kastélyba, hát ha még megmentheted a lányodat.
0: A király megfogadta a tanácsot, sietett a kastélyba, ott lelte az ifjút meg a lányát, illedelmes beszélgetésben.
3: Ismét elborította a harag, kardot rántott, és az ifjúra akart rohanni.
5: Ez az apád?
0: Kérdezte a királyfi a király kisasszonytól. Ez, felelte a király kisasszony. Az ifjú fölpattant a pamlagról, magasba emelte a kardját, és hatalmas szóval rárivalt a királyra.
5: Megállj, ha kedves az életed!
0: A király meghökkent, hüvelyébe dugta a kardját.
5: Felelj nekem, ifjú! Ember vagy-e vagy dzsin?
0: Kérdezte.
5: Szerencsét, hogy ennek a szépséges leányzónak az édesapja vagy, felelte az ifjú. Különben itt helyben fölnégyelnélek, amiért engem, a perzsa király fiát és örökösét ördögi szellemnek nézel.
0: A király megszeppent, s egyszeriben barátságosabb lett.
3: Melléjük ült a pamlagra,
0: hajnalig hármasban elbeszélgettek egymással. Akkor a király azt mondta.
3: El kell döntenünk egymás közt ezt a dolgot, mert akárhogy veszem is sérelemért. Betörtél a lányom kastélyába, és ezért elégtételt kell vennem rajtad.
1: Lássuk hát, mit tegyünk.
5: S aztán, ha ezt elintéztük, beszélhetünk arról, hogy megkéred a lányom kezét. Addig azonban nem, mert első a becsületem. Így is van rendjén, felelte a királyfi. Azt ajánlom hát neked. Vagy vívjunk meg mi egymással ketten, s amelyikünk életben marad, azé az ország és az igazság, vagy pedig vezényeld ellenem a seregedet, és én egyedül állok ki ellene. A király azt felelte. Annak, hogy mi lemészároljuk egymást, semmi értelmét nem látom. Akár melyikünk győz, csak gyász származnék belőle a lányomra. Vagy az apját vesztené el, vagy azt, akit a szívében megszerete. Ezért válasszuk a második megoldást. Vívj meg a seregemmel. De előbb tudnom kell, hány ember a hadsereged. 40 000 lovas, felelte a király. Rendben van, mondta a királyfi.
4: A király nyomban üzent a vezérnek. A vezér a csapatok parancsnokainak.
5: Mire a nap fölszállt a kastély fölé, ott állt a város mellett a mezőn fölsorakozva a mérhetetlen királyi sereg.
4: A királyfinak pedig pompásan fölnyergelt ményt vezetett elő a király, hogy arra üljön, azon vívjon meg a seregével. A királyfi azonban így szólt. Ilyen viadalra jobb az olyan ló, amelyiknek ismerjük a természetét.
5: Ezért én is inkább a saját lovamon indulok harcba. De hiszen nincs is lovad, mondta a király.
4: Miért ne lenne? Kérdezte a királyfi.
5: Fönt van a tetőteraszon.
4: A király eddig is gyanakodott, hogy az ifjúnak nincs egészen rendben az elméje,
5: mert sok vitézt látott már életében, de olyat még soha, aki egymaga egész hadsereg ellen kiállt volna.
4: Most, hogy a királyfi válaszát meghallotta, már nem is gyanakodott. Már biztos volt benne, hogy elmeháborodottal áll szemben. Hogy kerülne egy ló a ház tetejére? Ilyet még sosem hallott. De azért felküldte szolgáit, nézzenek körül, hozzák le azt a bizonyos nem létező lovat. Hát a ló persze létezett, csak hogy fából volt.
5: A szolgák, amint megpillantották, nagyot kacagtak. Vállukra emelték, és óvatosan levitték.
4: Ott az udvaron letették a király elébe. A királynak tetszett a szépen faragott ébenfából való elefántcsont berakásokkal ékes paripa. Azt hitte valami játékszer, és most már hagyta, hadd történjék minden a királyfi akarata szerint.
5: Legalább jót mulatnak, gondolta.
4: A királyfi pedig kivitte az ébenfalovat a harcmezőre.
5: Ezek a hadsorok menjenek egy kicsit hátrább, mondta, hogy legyen nekifutása a lovamnak.
4: A hadsereg kissé hátrább igazodott, a királyfi pedig fölült a lovára és várta a jelet a kezdésre. Abban a pillanatban, amint megfutták a harsonákat, és a lovas vitézek kardot rántottak, meg előre szegezték dárdájukat, a királyfi megcsavarta a ló nyakán a csavart. A paripa ingott egyet jobbra, ingott egyet balra, megtelt levegővel, és a magasba emelkedett. Hé! Hé! Kiáltozott a király. Fogjátok meg! Uram, királyom, hogy foghatnánk meg, mikor fönt jár a levegőben? Felelte a vezér. Furfangos varázsló ez! Örülj neki, hogy megszabadultál tőle! A király örült is, hanem a lánya, aki szívből megszerette a királyfit, gyászba borult, és többé se enni, se inni nem volt hajlandó. A királyfi pedig hazarepült az ébenfaparipán, és jelentkezett édesapjánál.
5: Elmondta, hol járt, mit látott, s a király nagy örömében, hogy megkerült a fia, kiengedte az ébenfaparipát ajándékozó bölcset a börtönből, ahová a királyfi eltűnése után bezáratta.
1: Azt mondom neked, édes fiam, mondta a király, örvendezzünk, hogy ismét együtt vagyunk, és rá se néz többé arra az ördöngös ében falóra.
4: A királyfit azonban emésztette a szerelem. Egy napig, kettőig kibírta, hanem a harmadikon azt gondolta. Megszakad a szívem, ha nem látom viszont abban a messzi városban,
1: azt a tündér szép király kisasszonyt. Fölült az ébenfalóra, megcsavarta a gombot, magasba emelkedett, és repült nyílegyenesen, sebesen a messzi városba, szánával. Ott leereszkedett a tetőteraszra, bement a kastélyba, hosszas bolyongás után egyik teremben megtalálta a királylányt. Az a nyakába borult.
4: Ó, drága kedvesem, csak hogy itt vagy. Amióta eltávoztál, se nem ettem, se nem ittam, csak könnyemet ontottam, és utána csóvárogtam. Gyere velem országomba és birodalmamba, édesapám udvarába, mondta a királyfi, hogy soha többé el ne váljunk egymástól. Megyek, mondta a királylány, és egyszeriben mosolyogni kezdett. Megyek boldogan, ahová akarod, mert az én életem ott van, ahol te vagy.
1: A királyfi fölvezette a királylányt a tetőteraszra, maga elé ültette az ébenfaparipára, magához is kötözte, aztán fölemelkedtek a levegőbe, szálltak folyók és tavak, hegyek és völgyek fölött, míg a Perzsa király fővárosába nem értek. Ott, a főváros szélén, a királyfi egy kertben ereszkedett le. Bevezette a királylányt a kertilakba, és így szólt hozzá.
4: Kérlek, kedvesem, maradj itt, és várj egy kicsit. Bemegyek a városba. Jelentem atyámnak, hogy megérkeztünk, és megkérem, készítsen hamar illő lakosztályt neked a palotában. A paripánkat pedig itt hagyom az ajtó előtt, semmi gondod ne legyen vele, csak időnként tartsd szemmel. Elment, a királylány meg ült bent a kertilapban is várta. Az ajtót nyitva hagyták, hogy szemmel tarthassa az ébenfa paripát. A bölcs pedig, akit a király szabadon engedett a királyfi szerencsés hazatérte után, udvari szolgálatba állt. Ő lett a király fűszerszámos készletének főintézője, és azzal töltötte idejét, hogy mindenféle étkek ízesítésére meg orvoslásra való füveket és virágokat gyűjtött a környéken. Most is ilyen gyűjtőkörúton volt, éppen abban a kertben, ahol a királyfi a szánai király kisasszonnyal földre szállott. Szedte a bölcs egyre másra a füveket, és egyszer csak fölfigyelt, mert különös, édességes illatszer illatát érezte. Ezt az illatszert Perzsiában nem használták. Ezzel a bölcs hosszú vándorlásai során nem találkozott másutt, mint a messzi Jemen országában, Jemen fővárosában, Szánában. Elindult hát arra felé, ahonnét az illat áradt, mert rögtön sejtette, hogy itt valami rendkívüli dolog lehet. Ment, ment a király kisasszony köntöséből áradó illat nyomán, és mikor a kertilakhoz ért, nagyot dobbant a szíve, mert megpillantotta az ajtó előtt az ébenfa paripát, és a nyitott ajtón át a szobában a szépséges szánai király kisasszonyt. Oda ment hozzá, és köszöntötte. Csak nem a kedvesem küldött, a holt szép királyfi? Kérdezte a király kisasszony. A bölcs abban a minutában már készen is volt gonosz tervével. Most, gondolta, most végre bosszút állhat a királyfin, aki nem engedte hozzá feleségül a Perzsa királylányát. Annyi baj legyen, majd megszerzi magának ezt a másik királylányt.
6: De bizony, a királyfi küldött, felelte. Mégpedig azzal a parancsal, hogy mondjam meg neked, ülj lóra, és költözzél át egy másik kertilakba, a város másik végében.
4: Nem mondom, szebb követet is küldhetett volna, jegyezte meg a király kisasszony.
1: A bölcs mosolyogva simogatta a szakállát.
6: Látszik, hogy tapasztalatlan vagy a világ dolgaiban. Éppen azért küldött engem, mert vén és rút vagyok, és nincs mit féltenie tőlem. Most pedig elmondom neked az utat, merre kell menned.
4: Mennék én, mondta a király kisasszony. De hogyan menjek, mikor nem értek ehhez a lóhoz? Nem tudok én ezzel bánni.
6: Se baj, mondta a bölcs. Azért vagyok itt, hogy segítsek neked. Ülj csak bátran a nyeregbe. Én majd mögéd ülök, és kormányzom a lovat.
4: Így is lett. A király kisasszony nyeregbe szállt, a bölcs mögéje kuporodott, aztán gyorsan odakötözte magához a király kisasszonyt, és már is fölemelkedtek a levegőbe. és most már hiába sikoltozott szegény királylány. Onnét a magasból nem hallhatta meg a hangját senki. S ha hallották volna is, ugyan ki segíthetett volna rajta. A bölcs pedig így szólt.
6: Ne sikoltozzál, ne visongass, mert úgyis hiába. Ez a paripa az én művem, s egy király kisasszony kellett volna kapnom érte. A királyfi miatt nem kaptam meg, most hát szereztem egyet magamnak kárpótlásul, és így álltam bosszút rajta. Légy bizalommal hozzám, és nem lesz semmi bajod. Azt a nyaka mi használt pedig, vert ki a fejedből. Mert úgysem láthatod soha többet.
4: Akkor már Görögország fölött jártak. Alattuk szép zöld rét húzódott, csillámló folyóvízzel. Ott leszálltak megpihenni. Aznap épp vadászatot tartott a görög király. Ott lovagoltak el hazafelé a rét mellett. Meglátták a bölcset meg a királylányt, azonnal gyanút fogtak. Hogy kerül ez a tündérszép ifjú hölgy egy ilyen rút vénység mellé? A király rabszolgái rájuk rohantak, s mire a bölcs észbe kapott, már is megkötözték, s vitték a király elé, a király kisasszonnyal meg az ében falóval együtt. Szépséges úrnőm, szólt a görög király, a rokonod az az öreg. Mielőtt a királylány felelhetett volna, a bölcs közbevágott.
6: Nem rokona, hanem a férje, ez az én feleségem, nagybátyámnak a lánya.
4: A királylány azonban méltatlankodva fölkiáltott. Nem a férjem, hanem erőszakkal elrabolt. Erre a király megkorbácsoltatta a gonosz bölcset, és a város börtönébe csukatta. A királylány pedig palotájába vitette, azzal a szándékkal, hogy majd megnyeri magának a szívét, és feleségül veszi. Az ébenfa paripát a királyi kincstárba zárták. A királylánynak azonban nem tetszett a görög király kedveskedése. Ő csak a perzsa királyfiért epekedett, csak azután kívánkozott. És hogy a görög király udvarlásától megszabaduljon, őrültnek tetette magát. Jajongott, csapkodott maga körül, mintha eszement volna. És ha szóltak hozzá, csak visongott, vagy őrültségeket beszélt össze-vissza. A perzsa királyfi pedig, mint tudjuk, sietett apjához, s örvendezve közölte vele, hogy elhozta szíve választottját, a jemeni király tündérszép lányát. A király nyomban intézkedett a lakodalom felől, és sürgette a királyfit, hozza mielőbb a lányt a palotába, mert alig várja, hogy megismerhesse jövendőbeli mennyét. A királyfi visszasietett a kerti lakba. Ott hűlt helyét találta kedvesének is, meg az ében falónak is. Kétségbe esetten kérdezősködni kezdett. A környékbeliek azt felelték neki, nem láttak arra senki mást, mint a király vén fűgyűjtő bölcsét. Ebből már mindent sejtett a királyfi. Ment nagy búsan apjához, elmondta neki, mi történt, s így szólt. Édesapám, világgá megyek, s addig vissza sem térek, míg szívem gyönyörűségét, a szánai királylányt meg nem találtam. Sok országot bejárt, sok földet bekóborolt, áruhában megfordult a jemeni király fővárosában, Szánában is. Nyomát sem lelte a királylánynak. Szánában gyászban állt a város, gyászolták az eltűnt királylányt. A királyfi nagy búsan Görögország felé vette útját. Ott a főváros mellett betért egy fogadóba. Kereskedőkkel vacsorált együtt. A kereskedők arról beszélgettek egymás között, hogy a király mesés vagyont ígér annak, aki a kastélyában őrzött elmeháborodott lányt meggyógyítja. És elmondták, hogyan került a lány a királyhoz.
5: Nyilván az a gonosz vén ember csinált vele valami varázslatot, hogy megtébolyítsa. Azért emleget folyton valami levegőben szálló ébenfa paripát. Nyilván arról a faragott lóról képzeli szegény, hogy szállni képes.
4: A királyfi fölfigyelt. Faggatni kezdte a kereskedőket, és mindent, amit lehetett, megtudott tőlük. Egész éjjel tervét fontolgatta magában. Aztán másnap reggel orvosnak öltözött, és jelentkezett a királynál.
5: Uram király, mondta.
1: Kereskedő emberekkel vacsoráztam tegnap. Azoktól hallottam, hogy él a palotádban egy szegény elmeháborodott leány, és vagyont ígérsz annak, aki meggyógyítja. Én sok felé jártam, sokat tapasztaltam, jártas vagyok az orvoslás tudományában, és sok embert meggyógyítottam már. Engedelmeddel megpróbálkoznám ezzel a szegény teremtéssel.
4: A király nagyon megörült a dolognak, és meghagyta az udvar népének, mindenben kövessék a messze földről érkezett doktor utasításait. A királyfi nyomban a királylányhoz vezettette magát. Az az ajtónyitásra vadul visongani kezdett, csapkodott maga körül, jaj, veszékelt, és a haját tébdeste, ruháját szaggatta. Majd ráismert a királyfira, fölsikoltott, és örömében elájult. A királyfi hátrább rendelte a kíséretet, aztán halkan, hogy más meg ne hallhassa, és mintha varázsigéket rebegne, így suttogott a királylány fülébe.
1: Kedvesem, én vagyok a te szerelmesed. Érted, jöttem, hogy megmentselek. Légy okos, és kövess mindenben a szavamat. Előbb az ében faparipát kell megszereznünk. Mit tudsz róla?
4: A kincstárban őrzik,
1: suttogta a királylány. Helyes, mondta a királyfi. Fölemelkedett, azt mondta a kíséretének. A leány magához tért, hagyjátok pihenni. Ha fölébred, vigyétek fürdőbe, öltöztessétek föl ünneplő ruhába, mert közeledik a gyógyulása.
4: Ment a királyhoz, azt mondta neki.
1: Uram király, minden a legjobb úton van. Szegény lányt valami nagy megrázkódtatás érte, abba háborodott bele. De én azt tapasztaltam, hogy ha az ilyen betegeket visszavisszük arra a helyre, ahol eszüket vesztették, és minden ugyanúgy lesz velük, mint akkor volt, többnyire ott helyben meggyógyulnak. Ezt a szerencsétlent is vissza kellene vinnünk arra a mezőre, ahol találtad. Emleget valami paripát is, de én arról nem tudok semmit.
4: Ó, mondta a király, nyilván a faragott lóról beszél. Semmi baj, az is ott lesz, csak bízd rám. Megvan, mindjárt kihozatom a kincstárból. Úgy is lett minden, ahogy a királyfi akarta. A királylányt fürdőbe vitték, gyönyörűen fölöltöztették, aztán kivezették a rétre, ahol annak idején a bölcsel leszálltak. A kincstárból előhozták az ében faparipát, szépen leporolták. A királyfi fölügyelt a munkára, s közben azt is ellenőrizhette, rendben vannak-e rajta a gombok, csavarok. Rendben volt minden. Kivitték a lovat a rétre. Azt mondta a királyfi.
1: Uram király, álljatok kissé hátrább, jó nyillövésnyire körben, de szorosan, nehogyha a szegény lány megriadna és menekülni próbálna, kiszökhessék valami résen. Formáljatok szoros kört, én meg hozzálátok a gyógyításhoz.
4: Nagy kört vont a nép a rét körül. Középütt állt az ébenfalú meg a királylány. A királyfi most odalépett hozzájuk, karjával mindenféle hókusz-pókusz csinált, s közben odasúgta a lánynak. Ülj fel, kedves, a paripára, és jól kapaszkodjál meg. A lány fölült, megkapaszkodott, körben a nép szájtátva figyelte, mi lesz. Most a királyfi is az ébenfa paripára pattant, megcsavarta a gombot, és fölemelkedtek a magasba. Egyet köröztek az elámult nép feje fölött, aztán eltűntek a felhők között. Repültek egyenest a perzsa király udvarába. Ott volt nagy öröm, boldogság. 7 országra szóló lakodalmat ültek, meghívták rá Szánából a király kisasszony apját, a jemeni királyt is, és attól fogva boldogan éltek, még meg nem haltak. Az ébenfa paripát pedig a kincstárba zárták, és állítólag ma is ott van. De van, aki úgy tudja, hogy az esküvő napján a királyfi leszerelte róla a gombokat, és azt mondta. Megtetted a magadét, derék jószág. Nincs többé szükség rád. Minek kívánkoznánk a felhők közé, mikor épp elég boldogok vagyunk egymással itt a földön. Ez lett hát a vége a híres ébenfa paripának. Hogy a gonosz bölcsel mi lett, azt nem tudja senki. A görög királyról pedig annyit tudunk, hogy egy ideig bánkódott, aztán megvigasztalódott. Szép feleséget szerzett magának,
1: és holtuk napjáig ők is boldogan éltek.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

Az idén, 45-ben a mi kisvárosunk légtere már kicsúszott a németek kezéből. A környéké meg az egész országi még inkább. A mélyrepülők úgy tönkretették a közlekedést, hogy a reggeli vonatok délben, a déliek este, az estiek éjszaka közlekedtek. Úgyhogy néha megtörtént, hogy a délutáni vonat percre pontosan érkezett a menetrend szerint, de nem a délutáni vonat volt, hanem a délelőtti személy. Csak éppen 4 órát késett. Tegnap előtt egy ellenséges vadászgép lelőtt egy német vadászgépet. Leoperálta az egyik szárnyát. A gép törzse kigyulladt, és valahol a mezőkön ért földet. De az a szárny, ahogy kifordult a törzsből, kiszakított belőle egy maréknyi csavart. A csavarok a térre potyogtak, és kicsit kiugatták egy pár asszony fejét. De a szárny tovább is ott vitorlázott a városunk fölött, amíg döcögő mozdulatokkal a tér fölé nem ért. Ahova mindjárt kirohantak mind a két kocsma vendégei, miközben a szárny árnyéka jobbra-balra imbolygott a téren, és az emberek hol az egyik oldalra szaladtak, hol meg vissza, mert a szárny folyton ide-oda mozgott, mint valami óriási inga, és mindig a zuhanás valószínű irányával ellenkező oldalra kergette az embereket, közben pedig egyre lármásabb éneklő hangot hallatott. Aztán hirtelen megcsúszott, és leesett a parókia kertjébe. 5 perc múlva a polgárok már alumíniumlapokat meg lemezeket vittek el belőle, és a lapokból meg lemezekből másnapra nyúlketrectetők meg tyúkketrectetők lettek. Akadt olyan, aki még aznap délelőtt egyforma darabokra szabta a zsákmányát, és estére gyönyörű lábvédőket csinált belőle a motorbicikliére. Így tűnt el nem csak a szárny, hanem minden bádog meg minden alkatrész annak a birodalmi gépnek a törzséből is, amelyik a város határában esett le a havas mezőre. Egy fél órával azután, hogy lezuhant, biciklivel kimentem megnézni. Már útközben legalább 5 olyan polgárral találkoztam, akit ragacson szállította haza a szajrét. Nehéz lett volna kitalálni, hogy minek. Tovább karikáztam, meg akartam nézni azt az összetört masinát. Én nem szeretem az abráló embereket, mindig utáltam gyűjteni valamit, vagy kiszaggatni valamiből az alkatrészeket, vagy más vacakot. Hát a keskeny úton, amit már ahhoz a fekete roncshoz tapostak a polgárok a hóba, az apám slattyogott, valami ezüst hangszert vitt, és mosolyogva rázogatta az ezüst belecskéket, kis csövek voltak, vagy mi a fene? Igen, csövek voltak, csövek a repülőgépből, csövek, amiken a benzin folyik a motorba. És én csak otthon tudtam meg este, hogy miért örül apa annyira a zsákmányának. Darabokra vágta a csöveket, kifényesítette, aztán a 60 fényes kis csődarab mellé oda tette a patentceruzáját, aminek a hegye kijárt. Az apám mindent a világon meg tudott csinálni, mert 48 éves korában már nyugdíjba ment. Mozdonyvezető volt, és 20 éves kora óta járt géppel, így hát dupla időt szolgált ki, de az emberek megbolondultak az irítségtől, ha arra gondoltak, hogy apa még 20-30 évig is elélhet. Apa, mikor nyugdíjba ment, még hamarabb kelt reggel, mint azok, akik dolgozni jártak. Az egész környéken összeszedett mindent, amit csak lehetett. Csavarokat, patkókat, kampókat. Az ócska vashalmazokból kiszedett minden használhatatlan gépalkatrészt, meg más rozsdás vacakot, és mindent elraktározott otthon a fáskamrában, meg a padláson. Olyan volt a ház, mint egy ócska vas begyűjtőhely. És ha valaki meg akart szabadulni a régi bútorától, az apám mindent elvitt. Úgyhogy bár csak 3 tagból állt a család, volt 50 székünk, 7 asztalunk, 9 kanapénk, meg egy csomó szekrényünk, mosdónk és kancsónk. De az apámnak ez is kevés volt. Egyre messzebbre járt a környéken a biciklién. Ácskapocsal átfésülte az ócskavas temetőket, és estére mindig valami zsákmánnyal jött haza, mert minden jó lehet egyszer valamire. És jó is volt, mert ha valakinek kellett valami, amit már nem gyártottak, valami alkatrész autóba, korpadarálóba vagy cséplőgépbe, és nem tudta megszerezni, eljött hozzánk, apám gondolkodott egy kicsit, aztán elindult a padlásra, vagy a fáskamrába, vagy valamelyik ócskavas halom felé az udvaron, belenyúlt valahova, és kihúzta azt a kacatot, ami kellett. Épp ezért mindig apám volt a vasvasárnapok parancsnoka, és amikor az állomásra szállította a sok vasat, mindig a házunk előtt ment el a kocsival, és leszórt a kapu elé egy kicsit a vasvasárnapból. De a szomszédok mégse tudtak neki megbocsátani. Alig, hanem azért, mert Lukás dédapám 18 éves kora óta napi 1 forint járadékot kapott, a Republika óta meg annak megfelelő számú koronát. A dédapám 1830-ban született, és 1848-ban katonadobos volt. Ebbeli minőségében a Károly hídon harcolt, ahol a diákok felszedték az útburkolatot, és kockakövekkel dobálták a katonákat, és dédapámat térdekalácsát találták, és élete végéig megnyomorították.
Attól kezdve rokkant pénzt húzott. Napi 1 forintot, amiért minden nap egy üveg rumot vett magának, meg 2 pakli dohányt. De ahelyett, hogy otthon ült volna a fenekén, és iszogatott, meg pipázgatott volna, folyton az utcán, meg a mezei utakon kódorgott. Legszívesebben ott, ahol az emberek melóztak. Fancsoli pofákat vágott rájuk, a szemük láttára itta a rumját, és szitta a dohányát. Úgyhogy minden évben legalább egyszer úgy helyben hagyták, hogy nagyapám talicskán szállította haza. De alig, hogy egy kicsit lábra állt, már megint kérdezgetni kezdte, kinek van jobb dolga nála, amíg aztán megint istentelenül el nem rakták. Csak Ausztria összeomlása vette el tőle a járadékot, amit 70 éven át szedett. Csak a Republikától kapott nyugdíj zsugorította semmivé a napi 1 üveg rumot meg a 2 papír dohányt. De még azután is minden évben eszméletlenre verték, mert tovább hencegett azzal a 70 évvel, amikor minden nap megvolt a flaskó rumja, meg a 2 pakli dohánya. Amíg végül 1935-ben valami kőtörők előtt is felvágott, azoknak meg az orra előtt éppen akkor zárták be a kőbányát. Hát úgy elintézték dédapámat, hogy elállt. Az orvos azt mondta, hogy még jó 20 évet élhetett volna. Ezért aztán semmi más család nem feküdt úgy a város vegyében, mint mi. A nagyapám, hogy az alma ne essen messze Lukás dédapámtól, hipnotizőr volt. Kis cirkuszoknál dolgozott, és az egész város ingyen élőnek tartotta. De amikor márciusban a németek átlépték a határt, hogy elfoglalják az egész országot, és a mi városunkon keresztül vonultak Prágába, a nagyapám egyes-egyedül kiment elénk. Egyes-egyedül az én nagyapám ment ki a németek elé, hogy hipnotizőr lévén szembeszálljon velük, és a gondolat hatalmával visszatérítse a tankjaikat. Nagyapám az országút közepén ment, és a szemét az első tankra meresztette, amelyik az egész gépesített hadsereg élén haladt. A tanknak a kabinjában deréktól felfelé egy birodalmi katona állt, a fején fekete svájci sapkával, amin halálfej volt, alatta meg 2 lábzárcsont, és a nagyapám csak ment. Egyenesen a tank felé. A kezét maga elé tartotta. A szemével meg egyre azt a gondolatot lőtte a németekbe, hogy forduljanak meg és menjenek vissza. És csak ugyan. Az első tank megállt. Az egész motorizált hadsereg megállt. Nagyapám az ujjaival hozzáért a tankhoz, és állandóan ugyanazt a gondolatot sugározta. Forduljatok meg, menjetek vissza. Forduljatok meg, menjetek vissza. Forduljatok meg. Aztán a hadnagy jelt adott a zászlócskájával, és a tank elindult. De a nagyapám nem mozdult. A tank átment rajta, és lecsipte a fejét, és a birodalmi hadseregnek már semmi se állt útjában. Apám aztán elment megkeresni a nagyapám fejét. Az az első tank megakadt Prága előtt, és várta, míg a daru kiemeli a gödörből. A nagyapám feje pedig bele volt szorulva a hernyó talpak közé, és az apám megkérte a németeket, engedjék meg neki kiszabadítani a nagyapám fejét, hogy a testével együtt eltemethesse, amint az jó kereszténhez illik. Attól kezdve az emberek a környéken sokat veszekedtek. Egyesek azt ordították, hogy nagyapám bolond volt, mások meg azt, hogy nem egészen, mert ha mindenki úgy kiállt volna a németek ellen, mint nagyapám, de fegyverrel a kezében, akkor talán másképp végződött volna a dolog a németekkel. Akkoriban még a város határában laktunk. Csak később költöztünk be, és mert magányhoz voltam szokva, az egész világ összeszűkült előttem, amikor beértünk a városba. Azóta csak akkor lélegeztem föl, ha kimentem a határba. És ha visszamentem, és a híd után szűkülni kezdett az utca, én is szűkülni kezdtem, és úgy éreztem, úgy érzem még mindig, és mindig is úgy fogom érezni, hogy minden ablak mögött legalább 1 szempár figyel engem. Ha valaki megszólított, elpirultam, mert mindig azt képzeltem, hogy az emberek valami kivetnivalót találnak rajtam. 3 hónappal ezelőtt felvágtam az ereimet, látszólag ok nélkül, pedig volt rá okom, és tudtam is, hogy van, és folyton féltem, hogy mindenki, aki rám néz, kitalálja. Ezért éreztem azokat a szemeket is minden ablak mögött. De hát az ember mindenféléket érez, ha 22 éves, meg mindenféléket gondol is. Én például azt is gondolhattam, hogy az emberek a városban azért néznek rám úgy, mert azt hiszik, hogy lustaságból vágtam fel az ereimet. Vagyis, hogy kihúzzam magam a munkából, amit aztán nekik kell elvégezni helyettem. Akár csak Lukás dédapám helyett, vagy Willem nagyapám helyett, aki hipnotizőr volt, vagy apám helyett, aki csak azért járt mozdonnyal egy 4. századig, hogy aztán már semmit se kelljen csinálnia. Az idén a mi kisvárosunk légtere már kicsúszott a németek kezéből.
Amikor a hóba taposott ösvényen odaértem a repülőgéproncshoz, a hó csak úgy szikrázott a mezőn, és mintha minden hókristályban egy kis másodperc mutató ketyeget volna, úgy ropogott körös körül minden a nagy napsütésben. A fehérség a szivárvány minden színében játszott, és én hallottam, hogy nem csak a hókristályokban ketyeg a másodperc mutató, de még máshol is. Az én órám határozottan ketyegett, de én még egy ketyegést hallottam, és ez a ketyegés a repülőgépből jött, abból a roncshalmazból. És ott tényleg ketyegett a fedélzeti óra, sőt, mutatta is a pontos időt. Összehasonlítottam az én órámmal. Aztán észrevettem, hogy még lejjebb egy kesztyű esik a napsugár, és éreztem, hogy az a kesztyű nincs egyedül, hogy egy kéz van benne, és hogy ez a kéz sincs egyedül, hanem egy karon van, és hogy a kar egy emberi testen van, és az emberi test a roncs alatt van. Teljes erővel rátapostam a biciklim pedáljára. Minden oldalról miniatűr másodperc mutatók ketyegtek felém. A napfénye zörgette őket is. Messze a vasúti pályán tehervonat zakatolt vidáman. Szenes vonat volt. A moszti szénmedencéből jött. Legalább 140 tengely. A középen egy féktuskó hozzá volt szorulva a kerékhez, és egészen izzott már. És a vas a sinekre csöpögött. De a birodalmi mozdony vígan húzta tovább azt a lefékezett vagont is. Holnap már megint ott fogok állni, az én két vágányú kis állomásomon, ahol minden vonat, amelyik nyugatról keletre megy, páratlan számmal, és minden vonat, amelyik keletről nyugatra megy, páros számmal van jelölve a menetrendben. Megint irányítani fogom a forgalmat 3 hónapig, megint ott leszek az állomáson, amelyen 2 fővonal megy keresztül, és a nyugat-keleti átmenő vonalnak a száma 1, és a kelet-nyugati átmenő vonalnak a száma 2, és az egyes számú vágánytól jobb kézre eső vágányoknak páratlan számuk van. 3, 5, 7. És a 2-es számú vágánytól jobb kézre eső vágányoknak páros számuk van. 4, 6, 8, 10. Ez persze csak mi tudjuk, az államvasutak alkalmazottai ezt a számozást. Mert a laikus szempontjából, aki a peronon áll, mondjuk az én állomásomon, az első vágány az 5., a második a 3., a 3. az 1., a 4. a 2. És holnap korán reggel felveszem az uniformist, fekete nadrágot és kék blúzt. A szolgálati kabátomon részgombok vannak, amiket mondjuk a szidulla fényesít, aztán begombolom a szolgálati gallért, amelyiken ugyanaz a jelzés van, mint a kabát gallérján, és ebből a jelzésből minden vasutas rögtön látja a szolgálati rangomat. A középiskolás gomba a galléron mindenkinek megmondja, hogy érettségim van, és az aranyfonállal varrott gyönyörű csillag mindenkivel tudatja, hogy közlekedési gyakornok vagyok. A galléromon még egy jelzést tündököl. A legszebb, a lila meg kék flitterrel díszített szárnyas kerék. Olyan, mint egy arany csikóhal. Még sötét lesz, amikor a biciklimen elindulok, és anyuka nézni fog utánam, mozdulatlanul áll majd a függöny mögött, ugyanúgy, mint ahogy minden ablak mögött, amelyik alatt elhaladok, emberek fognak állni, mint az anyám. És ujjukkal a függönyön figyelnek majd, ahogy a folyó felé biciklizek, és amikor kiérek az ösvényre, fellélegzek, mint mindig, mert nem szívesen járok szolgálatba vonattal, itt a folyó mentén szabadon lélegzek, itt nincsenek ablakok, semmi csapda, semmi kötőtű, amit hátulról beleszúrnak az ember tarkójába. Itt csak egyetlen ablak van, az ég nagy-nagy ablaka, amelyikből csak a hold figyel engem éjszaka, nappal pedig a nap. A forgalmi irodában minden úgy volt, mint ezelőtt. A központi váltóreteszelő berendezés blokja most is egy óriási Aristonhoz vagy pénzautomatához hasonlított. A távíróasztal az ablak előtt állt, és az ablakból még mindig látni lehetett az öreg almafákkal szegett mezei utat, amelynek végén 5 kilométernyire az állomástól Kinski herceg kastélya ragyogott, amelyik ma reggel, amikor a nap felkelt, az első emeletéig ködben állt, úgyhogy olyan volt, mintha aranyfonálon lógna. A távíróasztalon 3 gép volt. A Siemens és Haske cég gyártotta őket egy 1/4 évszázaddal ezelőtt, és 3 távírókönyv. A 2 vonaltelefon meg a 2 pályaudvari telefon állandóan egybe kapcsolódott, és a távírógépek meg a telefonok folytonos halk turbékolással, csörgéssel és csicsergéssel töltötték meg a forgalmi irodát, mintha nem is iroda, hanem madárkereskedés volna. A váróterembe nyíló ablakon még mindig ott volt a részkarikákkal összehúzható függöny, és mindjárt mellette a vasszekrény meg a keletbélyegző.
Ubicska forgalmi tiszt úr kezet nyújtott, és mindjárt megmondta, hogy együtt leszünk szolgálatban, és hogy a 3 hónapi maródi után újból be kell jönnöm a gyakorlatba. Aztán megkérdezte a forgalmi tiszt úr, hogy hány óra van, és följebb húzta a kabátom ujját, de nem az órámat nézte, hanem egyenesen a sebb helyet a csuklómon. Éreztem, hogy elpirulok, és mindjárt úgy tettem, mintha a piros szolgálati sapkámat akarnám megkeresni. A szekrényben találtam meg, tisztára belepte a por, és a tetején egérnyomok voltak. A reggeli napsütésben lekeféltem a sapkát, és hallottam, milyen vígan turbékolnak az állomás főnök úr galambjai a galambtuncban. Az állomás mögött jól láttam a lóversenypálya akadályait, meg az egész pályát. A nagy párdubicei miniatűr másolatát, mert Kinszky herceg félvérlovakat tenyésztett, amelyekkel nem csak a nagy párdubiceit, hanem a nagy Liverpoolit is megnyerte. Azaz, majdnem 1 millió font sterlinget. Ez akkoriban annyi pénz volt, hogy a herceg a mi kis állomásunk mögött egy óriási mozit kezdett építeni, meg színházat, meg hangversenytermet, de nem fejezte be, és aztán az egészből gabonaraktár csináltak, és ez volt a legszebb gabonaraktár a világon. Görög meg római oszlopok között hordták belé a magot, és angol neve volt Liverpool. Pontosan 7:30 belépett a forgalmi irodába a főnök úr. Majdnem 1 méter mázsát nyomott, de a nők azt mondták, hogy olyan könnyedén táncol, mint a pehely. A hajacskáját úgy fésülte, hogy bal oldalról jobbra terelte a tonzúráján át, a jobb fülétől pedig balra terelte a tonzúráján át. De néha, amikor a peronon sétált, szélkerekedett, és az egész csúcsívet szépen leválasztotta a tonzúráról, és a levegőbe emelte. A főnök úr kinyitotta az iroda ajtaját. Senki se hitte volna, hogy egy ilyen semmi kis állomás főnökének ilyen irodája lehet. A padlón egy perzsa szőnyeg piros és kék virágai ragyogtak, és 3 török taburet keleti hangulatot árasztott. A mahagóni fával berakott nehéz íróasztalt óriási pálma levelei árnyékolták be, amelyek ernyőszerűen terültek szét a velencei fotel fölött. Az embernek olyan érzése támadt, hogy az egész irodát a főnök úrral együtt hordszékre kellene tenni, mint a pápát. A sarokban álló rokokó szekrényen márványóra állt. Inga helyett 3 aranygömb volt benne, és a gömbök hol jobbra forogtak, hol balra. És mindenki, aki ennek az órának az ütését meghallotta, arra felé fordult, és azt mondta, de szépen üt ez az óra! Az irodában még egy szolgálati kanapé is volt, csokoládé színű, viaszos vászonnal bevonva, és a falon egy nagy olajkép. Mozdony volt rajta, ahogy éppen kifut a Wilson pályaudvarról, és gőzt fúj a sinekre meg az égre, és ebben a gőzfelhőben elindul. Ez a kép az államvasúti alkalmazottakat kivétel nélkül izgalomba hozta. Hát még a főnök urat, akinek 2 életcélja volt, az egyik, hogy az államvasutak felügyelőjévé léptessék elő, a másik, hogy nemesi előnevet kapjon.

0: De amikor a németek olyan kegyetlenül megtámadták és leverték a lengyeleket, a főnök úr egy reggel nem nyitotta ki a galambházat, és elutazott Hradecbe, de mielőtt fölült volna vonatra, meghagyta az altisztnek, hogy a nürnbergi bagdettákat egytől egyik folytsa meg. Egy hét múlva aztán gyönyörű kék begyű lengyel hiúz galambokat hozott, amelyeknek a szárnyán szürke, meg fehér háromszögek vannak olyan szépen egymásba pászítva, mint a csempék egy fürdőszoba falon. Ott álltam a sinek között, és éreztem, hogy valaki néz. Megfordultam, és a nyitott pinceablakon át megláttam a főnökné asszony szemét a sötétben, ahogy a gunárját tömi, és közben engem bámul. Szerettem a főnökné asszonyt. Esténként lejárt hozzánk az irodába horgolni, egy nagy asztalterítőt horgolt, és a horgolásából olyan igazi nagy csend áradt. Mindig újabb meg újabb virágok meg madárkák jelentek meg az ujjai alatt. Egy könyv volt előtte a távíró asztalon. Időnként fölé hajolt újabb utasításokért, hogy mi következik. Rövid pálcika, láncszem vagy hosszú pálcika, mintha citerán játszana és a kottát böngészni. De minden pénteken kivégzett egy nyulat. Kiemelte a ketrecből, térde közé szorította és egy tompa késsel nyiszálta a torkát. A szegény kis állat visított, sokáig visított. Aztán a hangocskája elgyengült, de a főnökné asszony ugyanúgy nézett maga elé, mintha azt a nagy terítőt horgolná. Azt mondta, hogy így, ha a nyúl lassan vérzik el, jobb a húsa, porhanyósabb. Előre láttam, hogyan fogja nyiszálni a gúnárt is. Ráül majd, mint a lóra. Lenyomja a narancsszínű csőrét a nyakára, mintha bicskát csukna be. Gondosan kitépi a tollát a tarkóján, beengedi a vérét egy lábasba, a szegény madár egyre gyengül, majd egészen elernyed, a főnökné asszony ülepe meg lejjebb süllyed, egészen a sarkáig. Magyar kornok, kiáltotta a főnök úr. Bementem az irodába, tisztelegtem és kifeszítettem a mellemet. Magyar kornok szolgálatra jelentkezik. Ülj le, mondta a főnök úr, és felállt az asztal mellől, aminek következtében egy pálmalevél rátelepedett a fejére. Egy ideig csak állt az öreg, vörös szemét végigjártatta az uniformisomon, aztán begombolta a gallér gombomat. Nachma, észrevetted-e, hogy nincs itt a távirásznőnk? Nincs itt Zdenyicska? De nincs ám, csattant fel a főnök úr. Nem hallottál semmit a városban? Nem hallottam, főnök úr, csak nem történt valami baj. Hát ez furcsa. Mert ide már majdnem csoportosra járnak az emberek a forgalmi tiszt urat bámulni. Mintha négy lába volna. Meg két feje. Szép kis dicsőséget szerzett a mi csendes kis állomásunknak. Ja, Hubicska forgalmista úr, az aztán igen, mondom. Amikor Dobrovicében szolgáltam és a forgalmista úr tanított, akkor meg az egész pálya járt oda bámulni a forgalmista urat, mert hogy egy bizonyos hölgyel kirepesztette a főnök úr kanapéját.
1: Az osztrák? Viaszos vászon kanapét?
0: Meresztette a szemét a főnök úr.
1: Olyat, mint ez itt?
0: Pontosan ilyet mondom.
1: Ülj le, Milos!
0: Szelídült meg a főnök úr. Lovagló ülésben letelepedett a másik taburetre, és a kezét a füléhez emelte. Egyszer este, mondom a főnök úr fülébe, egy hölgy jött be az irodába. Sokáig üldögélt velünk, bort iszogatott, meg cigarettázott. Éjfél felé, amikor már az éjszakai személy is elment, azt mondja Hubicska forgalmista úr.
1: Milos, még csak gyakornok vagy, de én bízom benned. Vedd át helyettem a szolgálatot egy-két órácskára.
0: Hát én szolgáltam. Hubicska forgalmista úr pedig bevitte azt a hölgyet a főnök úr irodájába, és nem sokára azt hallottam, hogy...
1: De cicuskám, a test megköveteli, a testnek szüksége van rá. Hínje a mocskos disznaja!
0: Kelt fel a taburetről a főnök úr, és a hajlongó meg turbékoló galambok fölött kinézett a peronra, ahol Hubicska forgalmista úr állt.
1: Ha legalább meglátszana rajta az a kujon csődör természete!
0: Kiabálta a főnök úr, Hubicska forgalmista úr pedig bedugta a kis ujját a fülébe, és úgy rázta, mintha víz ment volna bele. Lassú vízpartot mos, mondom, de éjfél után egy órakor, amikor a teher is kiment a cukorral, olyan hangokat hallottam a főnök úr irodájából, mintha valami koporsót tologatnának. Aztán valami zuhanás. Beszaladok a főnök úr irodájába. Hát a hölgy mesztelenül fekszik a kanapén, szétvetett lábbal. Hubicska forgalmista úr meg a földön fekszik alsó nadrágban, akárcsak a katona azon a templomképen, amelyiken felnyitják az Isten sírját, és azt mondja...
1: Milos, rosszul sikerült a kontrafas. Lepottyantam a szerelem.

0: elmúltál, árult. A megveszekedett foltos hiénája! Kiabálta a főnök úr, és neki támaszkodva az ablaktoknak, tovább nézte a forgalmi tisztulat, amint terpeszállásban az eget bámulja. És? Hogy feküdt az a ringyó app? A főnök kanapján, hogy? Hogy? Fordult meg a főnök úr. Ha megtetszik engedni, megmutatom, mondom. S oda mutattam a viaszos vászon kanapéra. Ráültem, és hátra vetettem magam. És a főnök úr fölém hajolt, és az öklét rázta. Még ha váróteremben henteregne a locsóival, de a főnöke kanapéján? Úgy is van, mondom. A főnöki kanapén csak a főnök úrnak szabad ülni. Látod? Te ezt elismered, de annak a mocskos disznónak semmi se szent, kiabálta a főnök úr. Felültem, és azt mondtam. De főnök úr, még nem mondtam el, hogy aztán mi volt. Tessék ide nézni. Megfogtam a főnök úr kabátja ujját, és odahúztam a kanapéhoz. Itt, ezen a helyen repett ki a viaszos vászon. Egész szélességében.
1: Kirepesztették a kanapét?
0: Kiabált a főnök úr. Ketté repesztették a főnök kanapéját? Ez mind azért van, mert az emberek nem ismernek tekintélyt maguk fölött. Se Isten, se mítosz, se allegóriát, se szimbólumot. Egyedül vagyunk a világon. Minden meg van engedve. De nem nekem, mert én félek az Istentől. De az a mocskos disznó az nem fél. Annak semmi se szent. Csak a sertés sült knédlivel meg káposztával. Többet nem mondott a főnök úr, csak lihegett, fújt, nézte a peront meg Hubicska forgalmi tiszt úr hátát.
1: Ez az ember ördög,
0: szólalt meg aztán. Már legalább 10 éve főnök lehetne valami egyvágányú kis állomáson, de még egyetlen rozettája sincs. Mindig éppen akkor csinál valami disznóságot, amikor elő akarják léptetni.
1: Én meg szépen haladok előre.
0: Hallottam, mondom, hogy államvasúti felügyelővé léptetik elő a főnök urat.
1: Igen, beszélnek róla.
0: Ó, akkor 3 csillag helyett csak 1 csillagja lesz a főnök úrnak, de aranymezőben, mondtam.
1: Látod, Milos?
0: Ábrándozott el a főnök úr.
1: Ilyen jó példával járok elől.
0: És a szekrényből egy vadonatúj blúzt húzott ki, amelynek a gallériára már rá volt varva a gyémánt csillag aranymezőben.
1: Ilyen jó példával járok elő. De mit ér az egész? Mintha igaz gyöngyöt szórnék a disznóknak.
0: A felügyelő, folytattam, a vasútnál ugyanaz, mint az ezredes a katonaságnál, ugye?
1: Úgy van, Milos,
0: mondta a főnök úr. Az első vágányon hosszú tehervonat futott teljes sebességgel. A tengelyek szabályosan kattogtak a sínkapcsolásokon. A főnök úr nagy gonddal elrendezte a vadonatúj blúz ujjait meg csücskeit, hogy be ne csípje őket a szekrény ajtóval. Aztán fogta az ocsóval töltött klédobozt, kinyitotta az ablakot, és a lengyel hiúzgalambok berepültek az irodába, és összeveregettek a levegőben, mert mindegyikük rá akart ülni a főnök úr vállára. Aztán rátelepettek, mint valami szoborra vagy diszkútra. Hajlongtak a karján, kezén, vállán, fején. Oda törleszkedtek hozzá. Az ocsú nem is volt fontos nekik, csak a szeretet. Megcsipkedték az arcát, de olyan gyöngéden, mintha nem a galambjai, hanem a kisgyerekei volnának. A tehervonat elvitte magával az akatolását. Ez a lárma mindig vele megy a vonattal, akárcsak békeidőben a kivilágított ablakok négyszögei, meg téglalapjai. Mit csinálhatott a forgalmista úr Zdenyicskával, mondom. Ugyan mit?
1: Gyalázatosságokat,
0: mondta a főnök úr, és mosolyogva nézte a galambjait. Oda tartotta nekik a száját.
1: Az állatok nem képesek ilyesmire. De én már emiatt nem fogok izgulni. Izguljon a fegyelmi bizottság, Radecbe. Mert már ott van az ügy. Szóval Hubicska forgalmi tiszt úr az éjszakai szolgálat alatt az asztalra döntötte Zdenyicskát, felhúzta a szoknyáját, és az állomásunk minden bélyegzőjét sorba rányomta a fenekére. Még a kelet bélyegzőt is. Zdenyicska reggel hazament, és az anyukája mindjárt elolvasta az összes bélyegző szövegét az ülepén, aztán nyomban ide szaladt, hogy azt mondja, panaszt tesz a gestapónál. Így hát, Milos, kénytelen volt a mi jegyzőkönyvet felvenni. Borzasztó. És a Zdenyicskának mindjárt el kellett mennie az üzletvezetőségre, Radecbe. És ott azokat a bélyegzőket maga az államvasutak igazgatója is megszemlélte. Borzasztó, kiáltotta a főnök úr.
0: És a galambok majdnem lehultak széttárt karjáról, és hogy el ne veszítsék az egyensúlyukat, hevesen csapkodtak a szárnyukkal. Az állomásunk kerítése mentén a másik oldalon Kinski grófnő közeledett, egy fekete csődörön nyargalva. Hazafelé tartott a majorságokból, és úgy megülte azt a fekete csődört, mintha hozzá lett volna nőve. A főnök úr a lengyel hiúzgalambokkal együtt
1: kiment a peronra. Hajlongott a vágtató grófnő felé, az meg átlovagolt a sineken, és az állomás előtt könnyedén lecsúszott a lóról. Lovagló nadrágja alig érintette a nyerget. A főnök úr kezet csókolt, aztán a lengyel hiúzokkal megrakva tovább lépegetett a grófnő oldalán, és a grófnő egy cseppet se csodálkozott a galambokon, hanem maga is kinyújtotta kesztyűs kezét, hogy ráüljenek, és közben halkan beszélgetett a főnök úrral. Hubicska forgalmista úr nem tudta levenni a szemét a grófnőről.
2: Te Milos, tudod, mit szeretnék? Az a nyerek szeretnék lenni.
1: Rámutatott a fekete csődőre, aztán köpött egyet, és elnevette magát.
2: Milos, gyönyörű álmom volt,
1: mondta bizalmasan.
2: Azt álmodtam, hogy szekér vagyok, és a grófnő a rudamat fogja, és húz befelé a Liverpoolba.
1: És megint olyan szemérmetlenül nézte a grófnőt, ahogy ott lépegetett a főnök úr mellett, főképpen a lábát, és a főnök úr bizonyára nagyon megijedt valamitől, amit a méltóságos asszony mondott neki, mert a galambok hirtelen felröppentek a válláról, és felemelkedtek a levegőbe. A méltóságos asszony kezet nyújtott a főnök úrnak, a főnök úr pedig megcsókolta a kezét, aztán nyeregbe akarta segíteni a méltóságos asszonyt, de az egy kézmozdulattal visszatartotta. Könnyedén fellendült a fekete csődörre, közben egy pillanatra szétvetette a lábát, és Hubicska forgalmista úr a szája szélét megtörölve kijelentette.
2: Jó kis faros cica.
1: És köpött egyet. A méltóságos asszony elvágtatott, és a csődör fekete színe élesen elütött a rózsaszín napfényben ragyogó hótól. Hubicska forgalmista úr két osztályba sorolta a nőket. Azokat, akiknek a teste deréktől lefelé volt túlsúlyban, úgy hívta, ahogy az előbb a grófnőt. Faros cica. Akiknek meg a teste deréktől fölfelé volt túlsúlyban, és méghozzá szép is volt, azokat úgy hívta, hogy melyes cica. A főnök úr dühösen Hubicska forgalmista úr felé sietett, és már messziről húgogta.
2: Hubicska, már a méltóságos grófnő is tudja.
1: Ezzel berohant az állomás épületbe, de még az ajtóban visszafordult. Borzasztó komolyan megcsóválta a fejét, aztán felment a lépcsőn egyenesen a konyhába. Ott előbb néhányszor a padlóhoz verte a hokedlit, hogy a forgalmi irodában csak úgy hullott a vakolat a plafonról, és beleharsogta a Lichthofba.
2: Átkozott erotikus évszázad! Minden agyon van erotizálva! Erotikus izgatószerek! Suhancok és kisgyerekek beleszeretnek a libapásztorlányokba! Könyvekből és erotikus filmekből ellesett szerelmi tragédiákra! Bíróság elé a nevelőkkel, a pornográf könyvek meg képek szerzőivel és eladóival, le az ifjúság elfajult képzeletével! Feldarabolta a teljes asszony hulláját, és biztosan feldarabolta volna az unokahúg hulláját is, ha meg nem zavarják. A drogériában kiállított viaszbábú egy fiatal nő csípőjének hosszmetszetét ábrázolja életmagságban, és a fiatalság egyenesen zabálja az ilyesmit. Egy bizonyos festő műterme kétséget ébreszt, nem mészárszékbe léptünk-e be, ahol emberhúst árulnak. Kannibalizmus! Franska a kofferben. És egy aranyfogó szőke fiatalember kerestetik. Legutóbb ausztráliai almát vásárol neki a Koruna automata büfében. Fúj! Fúj! Fúj! Fúj! Fúj! Csupa hús! Kégyilkosságok a látóhatáron. A vádlottak padjára azokkal a tanítókkal, akik megtűrik a nemi felvilágosítást az iskolákban. Minél több erkőstelenség is élfajhászás, annál kevesebb bölcső, annál több koporsó.
1: Hörögte a főnök úr a konyhából a Lichthofon keresztül le a forgalmi irodába, mert a főnök úr egyrészt tagja volt a prágai SOS-nek, azaz a szeplőtleneket oltalmazó szövetségnek, másrészt a méltóságos asszony, mialatt vagonokat rendelt vágó marha szállításra, gyakran a szemére vetette, kissé lagymatagon viseltetik az egyház iránt, pedig ha egyszer a katolikus egyház megdől, akkor megdől az egész világ. Így hát a főnök úr, ha elment a templom előtt, és egyenruhában volt, akkor szalutált a templomnak. Ha meg civilben volt, akkor megemelte Schwarzenberg kalapját. Meghajolt a templom előtt, és csendesen... A blokk zakatolni kezdett. A piros kis kerék megzörrent, és fehér színt öltött. Kihúztam a blokkulcsot, és már szaladtam is a peronra. A mozdony fütyült a bejáratnál, és a főnök úr lejött a lépcsőn. Mintha mi sem történt volna, annyira megtisztult attól, hogy beleordított a Lichthofba, mintha legalábbis az lett volna a siratófal. Hubicska azt mesélte, hogy a főnök úr ugyanígy ordított a feleségére is, és hogy a főnökné, bár az apja hentes és mészáros volt Volariban, eltűri az ordítozását, de évente 4-szer fellázad, és amikor a főnök úr éppen a leghangosabban ordítozik arról, hogy milyen is egy rendes asszony, a főnökné felkap valamit, ami éppen a keze ügyébe akad, és hozzávágja a főnök úrat. Egyszer éppen karácsonykor kiabált vele, mire a főnökné behúzta a fürdőszobába, és akkora pofont kent le neki, hogy a főnök úr befordult a kádba a karácsonyi pogy mellé. A főnök úr bejött az irodába, és egyetlen tekintettel meggyőződött, hogy a közlekedéssel valami nincs rendben.
3: Na fiúk, mondta atya Ian, megint eltoltatok valamit.
1: Egy katonai szerelvény kénytelen volt megállni a bejárati jelző előtt, húzta el a száját Hubicska forgalmista úr.
3: Az a szigorúan ellenőrzött transport?
1: Düllesztette ki szemét a főnök úr. Az, mondtam, az a három felkiáltó jeles.
3: Olvastátok?
1: Mutatott rá a rendeletre, amit a birodalmi meghatalmazott úr írt alá.
3: Olvastuk, mondta Hubicska forgalmista úr. És? Meggondoltátok?
4: Meggondoltuk és döntöttünk, mosolygott Hubicska forgalmista úr.
3: Tudjátok, hogy ezt szabotásnak minősíthetik?
1: Mondta a főnök úr, és fejcsóválva kiment a peronra. A szigorúan ellenőrzött katonai transport mozdonyán Honzik mérnök úr, a betripszánt vezetője állt sápadtan. Ő maga utazott le Libokba ezért a vonatért, és most túszként állt a mozdonyon, szemét az ég felé merezgette, és a kezét tördelte. Ott állt közvetlenül a kis ablaknál, és ablakainkra meg ajtajainkra mutogatva jelezte, hogy a mi kis állomásunk hogy kitolt vele. A főnök úr szalutált, és én a vágány mellé álltam, és szintén szalutáltam. A mozdony megállt. Két karcsú SS ereszkedett le róla géppisztolyjal a kezükben. Megálltak előttem, és egy ideig a piros sapkámat bámulták. Összevágtam a bokámat, és szalutáltam, de ők két oldalról a tüdőlebenyemhez szorították a gitárjuk csövét, és így fel kellett mennem a meredek lépcsőkön a gépre, és a vonat elindult. Az egészet olyan furcsának éreztem. Az SS-ek olyan szép fiúk voltak, inkább úgy néztek ki, mintha verseket írnának, vagy éppen teniszezni mennének, de ők ott álltak velem a mozdonyon. Honzik mérnökkel pedig a transport parancsnoka állt, egy százados osztrák hegyivadász sapkában. Az arcán függőleges sebhely futott végig, és a sebhely átugrotta a száját, és az állán folytatódott, és a mozdonyvezető is egyenruhában volt. Jobb kezével a sebességszabályozó kart fogta, és párnázott székben ült. Lévén a mozdony kőszénfűtésű birodalmi gép, és a mozdonyvezető ülése mellett még egy kar volt, amilyen a betegek karosszéke mellett szokott lenni, hogy a széket nyugádjá lehessen változtatni. Az SS-ek folyton a tüdőlebenyemen tartották a gitárjuk csövét, a szemüket meg mozdulatlanul a századoson, de a százados a tájat nézte. Láttam, hogy egy ház tetején felnyílik a padlásablak, és valaki kíváncsian kibújik rajta, majd felemeli a karját, mintha meg akarná adni magát. Biztosan rákiabált valaki a transportból, vagy fegyvert szegeztek rá, mert feltartott a karját, mintha a nap egészségére inna. Jordán volt, a községi bolond, aki a teheneket szokta őrizni, és a nyári vasárnapokat azzal tölti, hogy egy kis hálóba beletesz néhány üveg sört, azzal csónakázik. Minden percben kihúz egy-egy butéliát a vízből, megtölti a poharát sörrel, aztán feláll a csónakban, éppen úgy, ahogy most a tetőn áll, és tornanadrágban felemelt pohárral élteti a napot, és olyasmit kiabál neki, hogy aztán fenékig üríti a poharat. Láttam a főnökné asszonyt is a konyhaablakban. A szemét ketté választotta egy rézrudacska, amire a vitrázs van húzva. Felemelte a kezét, aztán az élesen követett transport elindult, és lassan elhúzódott a szétlőtt szerelvény mellett az ötödik vágányon. Az SS-ek felé fordítottam a szemem, hogy lássam, mit szólnak a szerelvényhez. Azok meg úgy néztek rám, mintha én lőttem volna szét azt a vonatot.
5: Duarschlecker, te tapnyaló, mondta az egyik. Zole Schweinesin besser sofort niederzu schießen! Le kéne lőni a disznókat!
1: Erre az első, hogy 30 perc késésük van.
6: 30 minuten verspätung!
1: Ezt sziszegte, és még jobban a bordáim közé nyomta a gitárcsövet.
7: Milyen más volt az, amikor 3 hónappal ezelőtt elutaztam meghalni. Behajoltam a kasszaablakon, este volt, a pénztáros nőnek vörösen csillogott a haja, és én azt mondtam, egy jegyet. És ő megismert és mosolygott. Igen, forgalmista úr, de hová? Oda utazom, mondtam, ahová először téved a szeme. Elnevette magát. Hogyhogy először, hiszen az én szemem mindig ezeken a jegyeken van. Akkor tudja mit, kisasszony? Mondtam. Nézzen rám, és a bal kezével húzzon ki egy jegyet. Erre megint elnevette magát. De forgalmista úr, én a sötétben is megtalálok minden jegyet. És tovább kacarászott, mert azt hitte, hogy viccelek. Erre azt mondtam, hát akkor 7. oszlop, 7. fach, tudja, kisasszonya, a 7-es a zsidók szerencse száma. Oda nyúlt, de nem vette le rólam a szemét, és azt mondta, Bistrice 27 korona. A gép remegett, és odakint ragyogott a hó, és szüntelenül ketyegett a színes kristályaival. Az árokban 3 halott ló feküdt, ahogy éjszaka a németek kidobták őket a vagomból. Ott feküdtek az árokban a pálya mentén. Lábaik a magasba nyúltak, és olyanok voltak, mint az oszlopok, amelyeken az ég láthatatlan bejárata nyugszik. Honzik mérnök úr engem nézett, és a szeme tele volt szomorúsággal meg haraggal, hogy ez az élesen követett transport éppen az ő vonalán késett el. És ez biztosan az én hibám, és ezért az SS-ek nagyon helyesen tették, hogy felhoztak a gépre. És engedélyre várnak, hogy a gitárjuk csövét a tarkómhoz nyomják, hogy aztán jelt adjanak egymásnak, és belém szórják a golyókat, amelyek most a gitárban vannak. Aztán kinyissák az ajtót, és... Én ezt pontosan éreztem, és mégis azt hittem, hogy csak bolondoznak. Hogy ilyesmit úgyse tudnak megtenni, mert hogy mind a ketten olyan klasszak. Pedig én mindig őrültem, féltem a szép emberektől. Én egy szép emberrel nem is tudtam rendesen beszélni. Mindjárt megizzadtam, meg dadogtam. Úgy csodáltam a szép embereket. Egészen elkápráztatott a szépségük. Sohasem tudtam egy szép arcba belenézni. De a százados, az csúnya volt. Fú. Az a hosszú sebhely az arcán olyan volt, mintha gyerekkorában egy rozsdás fazékba bukott volna, de most felém fordította a sebhelyét, és rám nézett. Felemeltem a kezem, és belefokóckodtam egy hurokba, ami a mozdony tetejéről lógott. Ezt azért mertem megtenni, mert a százados rám nézett, és látta, hogy egy trotli vagyok, akinek a sinek mellett kell áldogálnia, mert Hradecben az üzletvezetőségen megmondták neki, hogy áldogáljon a sinek mellett, és engedje le, meghúzza fel a jelzőkarokat, mi alatt a birodalmi hadsereg először keletre zúdul az állomásán át, aztán meg vissza. A németek bolondok, mondom magamban. Közveszélyes bolondok. Én is bolond voltam egy kicsit, de a saját számlámra, viszont a németek mindig a más számlájára bolondok. Egyszer az 5. vágányon álltak, egy egész vonat katona, és bejártak a falusi kisboltba élelmet vásárolni, meg cukorkát, meg műmészkockákat, és egy katona titokban kihúzott egy kockát, amin a többi kocka állt. És az egész gúla összeomlott, és a boltos megszámlálta a kockákat, és rájött, hogy 5 hiányzik, mire a parancsnok felsorakoztatta az egész szakaszt, és megszabta a határidőt, hogy meddig kell visszaadni az ellopott műmészkockákat. Aztán egész estig kutatott a vagonokban, átkutatta az egész vonatot, nyomozta a műmészkockákat, és amikor mégse találta meg őket, személyesen ment be a faluba a boltoshoz, szalutált neki, és szertartásosan bocsánatot kért. És lehet, hogy ezek ugyanazok a németek voltak, akik most itt álltak velem a mozdonyon. Lehet, hogy éppen ezek voltak. A fűtő vígan rám kacsintott, aztán fogta a lapátot és hányni kezdte a szenet a kazánba. Először egészen a rosté hátsó végébe, aztán középre, ritmikus mozdulatokkal, hogy az utolsó lapát szén éppen eltakarja a rosté előső végét. És a kapitány szeme a csuklomra tévedt, oda, ahol a sebb helyen volt, mert a kabátom ujja felcsúszott, és a százados úgy nézte azt a begyógyult heget, mintha én valami könyv lennék. Ez a százados már biztosan többet tudott, ez már a másik oldalról nézett mindent, és a szeme olyan volt, mint 2 kis tinsó darab. Most már ahányan voltak, mind a sebb helyen megbámulták. A százados kinyújtotta a lovagló ostorát, és felhúzta vele a másik kabát ujjamat is. Most a másik sebb helyemet nézte. Kamerád, mondta. Jelt adott, és a szigorúan ellenőrzött transport lassított. A 2 gitár eltávolodott a hátamtól, és én már nem néztem a 2 szép katonát, csak a padlót, a recézett vasbádogot, amint ide-oda mozgott a talpam alatt. G, mondta a százados. Köszönöm, suttogtam. Nem tudtam, nem vicce az egész, de azért kinyitottam az ajtót, leléptem az első lépcsőre, majd lejjebb, majd még lejjebb, kifeszítettem a lábam, és lehuppantam az ösvényre, mintha a kozák táncot járnék, aztán 2 lábra ugrottam, és a mozdony megint gyorsított, és a nyitott vagonok egymás után gördültek el mellettem. Csupa tigris, meg katonák. Némelyikük nyitott 1 kilós konzervet tartott a térde között. A blúzuk ujja fel volt tűrve, késhegyre szúrták a húsdarabokat, és úgy ették. Némelyikük megcombjára fektette a géppisztolyát, és lelógatta a csizmás lábát a tankról, és olyan jókedvűen lóbálta, mintha a patakban áztatná. És ahogy egyik vagon a másik után elment mellettem, folyton azt éreztem, milyen jó célpont a hátam. Az utolsó vagonon fekete női harisnyák lengtek. Biztosan egy tábori kórház ápoló nővérei utaztak rajta, de én még mindig a német gitárok, revolverek és gépfegyverek lőtávolságában voltam, és ez kissé nyugtalanított, mert a németekkel, amint azt az előbb a saját bőrömön tapasztaltam, sohasem tudja az ember hányadán van. Karászeknét, aki mellettünk lakik, mindjárt 40-ben becsukták, és csak tavaly karácsonykor jött haza. És egész idő alatt, 4 évig, a Pecsek palotában dolgozott. A vért törölte a kivégzések után. 4 évig törölte a vért. És a főhóhér rendes volt hozzá, sonkával kínálta, és mindig kérte, hogy énekelje el neki a fekete szemek mért sírtokot, és tetszikezte, és ha nem értette, amit mond, azt mondta, hogyan kérem? És aztán Karászeknét csak úgy ukmukfuk hazaküldték, véglegesen, és még bocsánatkérő levelet is írtak neki, csak hogy Karászekné attól a 4 évtől megzavarodott. De a munkahivatal mégis mindjárt állást szerzett neki a fűtőházban, ahol olajos kannát nyomtak az egyik kezébe, és abból olajat kellett töltögetnie a gépekbe, és rongyot a másik kezébe, és azzal a csapágyakat kellett törölgetnie. A kanyarhoz közeledtem, és már messziről láttam, hogyan mered a magasba a halott lovak 12 patája, mint a Staroboleszlavi kripta oszlopai. Mására gondoltam, arra, hogyan találkoztunk először, amikor még a pályafelvigyázónál dolgoztam, aki 2 vödör vörös festékkel kiküldött bennünket az államvasúti műhelyek kerítéséhez, hogy fessük le. Mása is akkor kezdte a gyakornok éveit, akárcsak én. Szemben álltunk egymással, de ott volt közöttünk a magas drótkerítés. Mind a ketten a lábunkhoz tettük a vödröt a minium festékkel, és elkezdtük mázolni a kerítést. Mindegyikünk a maga oldalán. Arccal folyton szemben egymással, és a kerítés összesen 4 kilométer hosszú volt. 5 hónapig álltunk így egymással szemben, és mindent elmondtunk egymásnak, ami csak eszünkbe jutott. És mindig közöttünk volt a kerítés. Amikor már 2 kilométert lefestettünk belőle, egyszer más a szája magasságában kentem a festéket a drótra, és azt mondtam neki, hogy szeretem. És ő a másik oldalon, az én szájam magasságában kente a festéket a drótra, és azt mondta, hogy ő is szeret. És belenézett a szemembe, és mert épp egy mélyedésben álltunk, magas laboda között, oda tartottam a szájam, és a frissen festett dróton keresztül megcsókoltuk egymást. És amikor kinyitottuk a szemünket, a másra száján olyan fajta illetlen romboid volt vörös festékből, amilyet a falakra szokás rajzolni, és az én szájamon ugyanilyen romboid volt vörös festékből. Erre elnevettük magunkat, és attól fogva boldogok voltunk. Amikor odaértem a 3 lóhoz, leültem az egyiknek a hasára, és hátamat nekitámasztottam a bal mellső lábának. A másik ló kidüllett szemmel nézett rám, mintha ő is átélte volna azt, ami egy pár perccel ezelőtt történhetett volna velem. Eszembe jutott, hogy amikor felfelé haladtam a kis bisztricei hotel lépcsőjén, a fordulóban egy fehér ruhás kőműves dolgozott. Véste a falat, hogy 2 kampót gipszezzen bele, ami néhány perc múlva egy Minimax oltó készülék fog lógni. A kőműves már öreg volt, de a háta olyan széles, hogy meg kellett fordulni, amikor el akartam menni mellette. És egy keringőt fütyült, azt hiszem a Luxemburg grófjából, és én bementem a szobácskámba, délután volt, és kivettem az aktatáskámból 2 borotvát. Aztán átsétáltam a fürdőszobába, az egyik borotvát élével fölfelé beleszorítottam a kád mellett álló hokedli fájába, a másikat meg melléje tettem. És egy keringőt kezdtem fütyülni, azt hiszem a Luxemburg trófiából. Közben levetkőztem, kinyitottam a forró vízcsapot, aztán elgondolkodtam egy kicsit, és halkan lenyomtam az ajtó kilincsét. Az ajtó egy résnyire kinyílott, és a kőműves ott állt a folyosó másik oldalán, mintha ő is kinyitotta volna az ajtót, hogy megnézze, mit csinálok. Mint ahogy én is meg akartam nézni, mit csinál ő. Bevágtam az ajtót, és beálltam a kádba. De csak nagyon lassan tudtam leülni, mert a víz borzasztó forró volt. Sziszegtem a fájdalomtól, de azért óvatosan és fájdalmasan mégis leültem valahogy. Aztán kinyújtottam a bal kezem, és a jobb kezemmel átvágtam rajta az ereket. Utána a hokedli fölé nyújtottam a jobb kezemet, és tenyérrel lefelé teljes erővel belevágtam a csuklómat a másik borotva élébe. Aztán mind a két kezemet betettem a vízbe, és néztem, milyen szép lassan jön belőlem a vér. Milyen szép rózsaszínű lesz tőle a víz. És milyen furcsa, hogy a piros vér úgy áramlik a csuklóimból, mintha valaki hosszú vörös fáslit húzna ki belőlük. És azok a fáslik úgy lengedeztek a vízben, mint a táncos nők fájtlan. Aztán sűrűsödni kezdett a víz, mint ahogy az a festék is sűrűsödik, amelyikkel a kerítést kentük másával az államvasutak műhelyei körül, és folyton terpentint kellett öntögetnünk belé. A fejem előre billent, és a számba málna szörp folyt, de kicsit sós íze volt. Aztán kék és lila köröket láttam, amelyek egymásba voltak illesztve, és úgy rugóztak, mint a mozgó spirálvonalak. Aztán egy árnyék hajolt fölém, és az arcomat egy borostás álsúrolta. A kőműves volt fehér ruhában. Alám nyúlt és kiemelt a vízből, mint egy piros halat, amelynek a csuklójából vörös uszonyok nőttek ki. Ráhajtottam a fejem a zubbonyára, és hallottam, hogy az arcom meszetolt rajta, és annak a mésznek az illata volt az utolsó, amiről még tudtam. Szóval ültem a halott ló hasán, fejemet lábának támasztottam, amely mozdulatlanul az égnek merett, és az a kis sörényke, ami a lovak patája fölött nő, a fülemet csiklandozta. A sineken egy tehervonat haladt, és vígan füttyentgetett. A vagonok eltakartak, és ritmikusan felfelfedtek, összerázkodtam, és kibudjantak könnyen. Mert eszembe jutott, hogy minden Nonemán bácsinál kezdődött Kárlinban. Nonemán bácsi más a nagybátyja volt. Ott aludtam náluk a műteremben egy kanapén. Egy jó gyapjú takaróval takartak be, és ráadásul még azzal a ponyvával, amire Prága volt festve, és fölött egy repülőgép. Ezzel fényképeztették le magukat a kuncsaftok, ha a pilótáknak vagy megfigyelőknek akartak látszani. Egész kis vicces csoportok is ráfértek a képen arra a repülőgépre, és aztán éjszaka, amikor Nonemánéknál már elcsendesült minden, eljött mása. Besúrant a repülőgépes ponyva alá, és simogatott, és hozzám simult, és én is simogattam őt, és végig férfi voltam. De amikor odáig került a dolog, hirtelen elhervadtam. Mindennek vége volt. Ámen. Mása megpróbált még simogatni, meg csipkedni, de én tisztára elérzéketlenedtem, mintha minden végtagom megbénult volna. És egy óra múlva Mása megint kisurrant a ponyva alul, és visszament a kis szobába, a néniéhez. És én reggel már nem is néztem rá. Csak ültem, mintha elvágták volna a torkomat. Jöttek a kuncsaftok, és odaálltak a ponyva mögé, amely alatt éjszaka olyan rossz tapasztalatokra tettem szert. Egyesek székre álltak, mások meg egy kis létrára. És Nonemán bácsi mindegyiknek vagy egy üveget, vagy egy tölcsért adott a kezébe. Aztán a gépe szoknyája alá bújt, felemelte a kezét, és jelt adott, mint a zenének. Aztán megint kikászálódott a szoknya alól, és 5 perc múlva hozta a kézképet, mert a műterem bejárata fölött nagy felírás volt. 5 perc alatt kész. És a kuncsaftok egész délelőtt jártak, aztán 2 német katona is jött, és amikor az egyik felállt a székre, a másik meg a létrácskára, és Nonemán bácsi eléjük tette a ponyvát Prágával, meg a repülőgéppel, hirtelen nagyot dörrent valami, és a szél átfújt a műtermen, és ledöntötte a ponyvát a repülőgéppel. És a 2 katona leesett a székről, illetve a létráról. És Nonemán bácsi, aki éppen a szoknya alá bújt, szintén elesett. De ez még mind semmi se volt, mert csak azután jött a nagy húzat, amelyik elfújta a műterem falát, és kifújta a bácsit meg a 2 katonát a műteremből, és befújta a nénit meg Mását a műterembe. Jó magasan repültek a levegőben. És közben le akarták fogni a szoknyájukat, de nem sikerült. A hajuk lobogott, és eltakarta előlem az egész eget. Aztán mindannyian szép lassan lehuppantunk egy kis füves térre, mint a labdák. És utoljára azt a táblát fújta oda a húzat, amire az volt írva, hogy 5 perc alatt kész. A főutcán néhány ember szaladt keresztül, aztán sokáig csend volt. Utána elkezdtek bugni a szirénák, és néhány mentőautó robogott el előttünk. Aztán ismeretlen emberek jöttek, a ruhájuk szakadt volt, és piszkos. Nevettek, mint a bolondok. Folyton csak nevettek, és hanyat vágottak a füves téren, és rázta őket a nevetés. És csak aztán jött az az ember, aki Viszocsáni felé mutatott. Borzalmas légitámadás, emberek! Lenézett a földre, arra a nagy táblára, és egész más hangsúllyal elolvasta a felírást. 5 perc alatt kész. Átbújtam a sorompó alatt. Az 5. vágányon személykocsikból álló szerelvény állt. Teljesen szét volt lőve. Elolvastam az első vagonra ragasztott rendeltetési utasítást. Államvasúti műhelyek. Kiindulási állomás. Krakkó. Így intézték el a partizánok a német transportokat közvetlenül a front mögött. Minden kocsinak ki volt verve az ablaka. Mindeniket megspékelték lövedékkel. A bádogtetőket gépfegyver kézírással írták tele. Némelyiket gránát szakította szét, vagy kiskaliberű ágyúgolyó. Zsákmányolt páncerfauszt. A kocsik régi módiak voltak, mindegyik fülkébe mindkét oldalról külön ajtó vezetett, és az egész vagon fala mentén hosszú lépcső húzódott végig. Majdnem minden ajtón száraz vérfoltok barnálottak. Benéztem a fülkékbe. Mindegyik körülbelül egyforma képet nyújtott. A padlón üvegcserepek, szögek, posztóstól kitépett gombok, egy katonai blúz leszakadt ujja, véres alsónadrág, véres zsebkendő, szétszóródott sakkfigurák, malomjátékhoz való tábla, kerek zsebtükör, szájharmonika, hóval befújt levelek, kötszerdarabok és egy csíkos játéklabda. Fölvettem egy levelet, amelynek a borítékját csizmaszögek nyomai ékesítették. Mein liebe Schnucki-Pucki. Így kezdődött a levél, és Deine Luise így végződött. És női ajkak lenyomata volt rajta. És a sarokban egy kifűzött bakancs nyújtogatta röhögve a nyelvét. Mellette két döglött varjú feküdt. Amikor kijöttem a kórházból, olyan fagyok voltak, hogy a városon túl az erdőben, ahol mindig rengeteg varjú meg csóka gyűlt össze, a fák tele voltak aggatva fekete madarakkal, amelyek messziről úgy csillogtak a fagyos napban, mint a gyémánt. És amikor az erdő szélére értem, ezer meg ezer varjút láttam a földön. Úgy feküdtek körös körül a fák alatt, mint a túlérett szilva. Az egész erdő tele volt hullával. A fákon ülő madarak is halottak voltak, álmukban fagytak meg. A cipőm sarkával belerúgtam egy fatörzsébe. Zúzmara hullott az ágakról, meg kémult madarak. Estükben megérintették a vállamat, de olyan könnyűek voltak, hogy úgy éreztem, mintha egy svájci sapka esett volna rám. Leugrottam a szétlőtt kocsi lépcsőjéről, és benéztem a forgalmi irodába. Hubicska forgalmista úr lábát a távíróasztalon, kezét a hóna alatt tartva, és állát a mellén nyugtatva, édesen aludt. Ehhez én is nagyon értettem. Én is el tudtam aludni szolgálatban, ha rám jött az álmosság. Ilyenkor olyan vágy szállja meg az embert az alvás után, hogy a legjobb nem védekezni ellene, és mindjárt elaludni. De a forgalmisták szolgálati álmát valami különös jelzőberendezés irányítja. Mi alatt a test mélyen alszik, a forgalmista fejében valami ébren van. Elég, ha megkattan a távíró, és a valamire való forgalmista abban a pillanatban talpon van, lenyomja a kulcsot, leadja az állomás jelzését, aztán megint leül, és mélyen elalszik, de amikor a jelentés a fehér szalagon véget ér, felébred. Jelzi, hogy mindent megértett, lekopogja a saját állomása jelzését, leállítja a gépet, visszaül a székbe, és alszik tovább. Egy valamire való forgalmista azt is meg tudja csinálni, hogy beállítja a bejárati jelzőt, és elalszik, de közben hallja a közeledő lépteket, meghallja, hogy a bejáró vonat mozdonya dobbant a blokkban, hogy ráfut a szigetelt vágányra, pedig a forgalmi iroda blokkjában csak olyan koppanás hallatszik, mintha egy kávés kanalat ejtenének le. De a forgalmista felébred, és beállítja a jelzőket. A lépcső felől felhangzott a főnök úr lépteinek kopogása. A forgalmista úr levette a lábát az asztalról, és felállt. A főnök úr bejött az irodába, ócska egyenruha volt rajta, biztosan a galambházat megy tisztítani megint. A nadrágja fehér volt a galambtrágyától, és a kabátúja szintén. Beléptem a forgalmi irodába. Milos hadgyakornok ismételten szolgálatra jelentkezik, mondtam. Megrázták a kezemet, megveregették a vállamat, és a főnök úr szeme könnybe lábadt.
8: Milos, Milos, mennyit magyarázom nektek, hogy vigyázzatok? És most újra mondom.
7: Megfordult, és a mutató ujjával a falon függő hirdetmény aláírását bögdöste.
8: Dankó birodalmi meghatalmazott Hradetben kijelentette, hogy egy pillanatig se fog habozni, hogy rövidesen agyonlövet egy pár cseh forgalmistát.
7: A főnök úr a fejét csóválta, és egy kis galamb a peronon turbékolni kezdett, mire az egész galambcsapat letelepedett az iroda ajtaja elé. Az állomásra egy tehervonat járt be.
0: A lengyel hiúzok felrepültek, rászálltak a főnök úr fejére, a vállára, meg a kinyújtott karjára, úgyhogy egyszeriben olyan lett, mint a mi főterünkön a szobor este felé. És a főnök úr örült, hogy a tehervonat vezetője és személyzete csodálkozva nézi. Még a mozdonyvezető is letette a rongyot, amivel a kezét törölte, és ő is a főnök urat nézte. És a főnök úr végig lépkedett a peronon az egész galamcsapattal, és a madarak a szárnyukat csapkodták, hogy megtartsák az egyensúlyt.
9: Vacak szenet adtak,
0: szólalt meg a mozdonyvezető.
9: Már másodszor kell gőzt csinálni.
10: Szokott-e még festeni, mozdonyvezető úr? Kérdezte Hubicska forgalmista úr.
9: Szoktam bizony,
0: bólintott a mozdonyvezető.
9: Most tengert festek. Az Isten itt ez a maguk főnöke cirkuszban mutogathatná magát a galambjaival?
0: Ja, bolha a cirkuszban, mondta a forgalmista úr. Szóval most tengert fest?
10: A peronon álltam, és figyeltem a vonatvezetőt, meg a személyzetét, meg a fűtőt, mert tudtam, hogy csak azért álltak meg itt, mert meg akarták nézni Hubicska forgalmista urat. Vajon látni lehet-e rajta azt, amit meséltek róla, hogy éjjeli szolgálatban feltűrte a távirásznő szoknyáját, és körülbélyegezte a fenekét.
9: Igen, tengert,
0: mondta a mozdonyvezető, és csodálattal figyelte a forgalmista urat.
9: Képeslapok szerint nagyítom a tengert.
0: Nem volna jobb kimenni a természetbe? Kérdezte a forgalmista úr.
9: Adjon békét a természettel, ha a természetben minden mozog!
0: Kiáltotta a mozdonyvezető nevetve, aztán visszafordult a szolgálati kocsi felé, és kacsintott egyet, mire mindnyájan nevetni kezdtek.
9: A természet szerint mindent kisebbre kellene csinálni. Csak egyszer dőltem be a természetnek. Elkértem a tanítótól az iskola kitömött rókáját. Kivittem az erdőbe, odaállítottam egy fa alá. De amikor éppen elkezdtem festeni, odaszaladt két kutya, és széttépte a rókát. 300 korona! Adjon békét a természettel!
0: De Hubicska forgalmista úr a kék eget nézte, és most én is láttam azt, amit ő. Zdenyicskát, a távirász kisasszonyunkat, amint az egész égbolton szétterülve fekszik, és a forgalmista úr gyengéden feltűri a szoknyáját, aztán hosszú mozdulatokkal egyik bélyegzőt a másik után rányomja az ülepére. És láttam, hogy a szerelvény személyzete meg a mozdony személyzete is az eget nézi, és mindannyian ugyanazt látják, azt a gyönyörű eseményt, amely miatt megálltak itt azzal a jó kifogással, hogy gőzt kell csinálniuk. És amikor már eleget nézték az eget, megint Hubicska forgalmista urat kezdték bámulni, őszinte csodálattal, és Hubicska forgalmista úr hirtelen megszépült. A ráncok a szája körül, meg a kicsit ólába nagyon jól állt neki. És én megértettem, hogy Hubicska úr miért tud annyira hatni a nőkre.
9: Tudja, hogy másolom én a tengert a képeslapokról?
0: Kérdezte a mozdonyvezető.
9: A papundeklit, amire festek, satúba fogom, a képeslapot rajszöggel hozzáerősítem a gyalupathoz, és pontosan lefestem, amit látok rajta. De a kezem nem mozog úgy, ahogy akarnám. Azt az igazi hullámverést, azt a szép prongot, ami a képeslapokon van, sehogy sem tudom átvinni a papundeklire.
0: Knyézse úr, mondta Hubicska forgalmista úr, próbálja meg a képeslapot is befogni a satuba, mindjárt a papundekli mellé.
9: Aztán fogja meg az ecsetet, és a képeslap fölött csináljon vele így, né! Ahogy a hullámverés mutatja. Csináljon csak így, így, így, így, így, így, így, de mindig nagyobb és nagyobb lendülettel, és amikor már érzi, hogy a mozdulat teljesen átment a kezébe, kenje rá a hullámokat egyenesen a papundeklire. Hogy magának milyen jó ötletei vannak?
0: Csodálkozott a mozdonyvezető. Beszaladtam a forgalmi irodába, mert szólt a telefon. Hallottam, hogy a főnök úr kedveskedve szidja a lengyel hiúzókat. Mind ott voltak vele most a galambházban. Egyszer el szeretnék bújni, és valami repedésen keresztül meglesni, mit csinálott velük a főnök úr. Úgy éreztem, hogy a galambok még nevetgélnek is, hogy a főnök úr kéri őket, viselkedjenek rendesen, és ha valamelyik galambgyerek nagyon illetlen, akkor a főnök úr elfenekeli. A bakerit kagylót a fülemen tartva néztem a peront. A napsütésben áldogáló férfiakat. A mozdonyvezető most előre hajolt, és valamit súgott a forgalmista úr fülébe. De amikor egy kicsit oldalra néztem a szénszállító vagonokra, megijedtem. A vagonokból szarvak álltak ki. Fejek ágaskodtak az oldalfalak fölé. És barna szempárok meredtek a peronra. Nagy tehén szemek, tele kíváncsisággal és szomorúsággal. És majdnem minden vagon padlózata lyukas volt,
10: és a lyukakon egy-egy tehén láb kandikált ki felhorzsoltan, mozdulatlanul, megkékülten. Ezt én nem szerettem. Ezt nem bírtam, és azt se bírtam, ha éhező borjukat szállítottak, és a vonat ott állt nekem az állomáson. Ha megláttam, hogy valahol rés van a vagonajtón, oda nyújtottam az ujjamat a kis borjuknak, hogy legalább egy pillanatra pótoljam nekik a tőgyet. Nem, ezt nem szerettem. Meg a kecske szállítmányokat sem, a szoros kötelektől elhaló kecskelábakat, ezt nem bírtam is. És az sem, ha a nyitott emeletes vagonokban sertész szállítottak Prágába a Vágóhídra, és az állatok ott álltak egymás mellett a rettenetes fagyban, és mozdulni sem mertek, nehogy az a maradék meleg is elpárologjon belőlük. Ott álltak egymás mellett fagyott lábbal, porcelán, patácskákkal, ezt nem bírtam. Meg az sem, ha a nyári forróságban szállították őket egészen Magyarországról egy egész vagon sertést. És mindegyik állatnak nyitva volt a szája a szomjúságtól. Olyan nyitva volt, mint egy szomjúságtól haldokló madáré.

0: Kiszaladtam a forgalmi irodából. Honnan jön a szállítmány? Kérdeztem a vonatvezetőt. A frontról, 10. napja vannak úton az állatok, és legyintett. Felugrottam egy vagonra, és belenéztem. Minden állat takonykóros volt. Néhány már élettelenül feküdt a padlón. Egy tehénből halott kis borjú lógott ki, félig rothadtam. És mindenütt azok a szörnyűséges szempárok. Néma szemrehányással teli agyonkínzott szempárok, amelyeknek láttánk, kétségbe esetten tördeltem a kezemet. Egy egész vonat szemrehányó tehénszem.
1: A németek disznók! Disznók!
0: Ordítottam el magam. A vonatvezető legyintett.
1: Disznók! Ez kevés!
0: Kiabálta ő is.
1: Az utolsó 3 vagon tele van kimúlt birkával. Lelegelték egymás gyapját éhségükben. Már van gőz!
0: Mondta a mozdonyvezető, és csöndesen hozzátette. Hallották? Ma éjszaka a partizánok olyan ügyesen robbantottak fel egy szigorúan ellenőrzött transportot Jihlavánál, hogy az egész szerelvény belepottyant a szakadékba, és a következő töltettel még a hidat is utána küldték.
2: Felszállt a masinára, meghúzta a sebességszabályozókart, és a tehervonat elindult. Vitte magával a vagonokat, és a vagonokból fönt tehénszarvak álltak ki, lent meg tehénlábak, amelyeket csontig lehorzsoltak a talpfák. És a gabonaraktár a Liverpool mögött 2 vagon állt a rámpánál. Reggel hozta őket egy gyorsított teher a prágai vágóhídra szóló irányítással. Aztán 2 szigorúan ellenőrzött katonai transport haladt át az állomáson. Csupa tank, csupa tigris. Minden mozdonyon parancsnok. Ez már úgy látszik a partizánok hírlavai munkájának az eredménye volt. A falu felől már hajtották a vágómarhát, és amelyik állat megcsökönyösödött, annak a hajcsárok kegyetlenül tördelték a farkát. Egy kis tehén kétségbe esetten lefeküdt az útra. Szalmát tettek a feneke alá, és meggyújtották. A nagybirtok felől szekér közeledett. A lovak pattanásig feszítették az istrángot, mert a szekérhez hátul egy bika volt kötve. Az orra közepe átszakadt, amikor kirántotta a vasgyűrűből. Így hát a szarvánál fogva kötötték a szekérhez. Bizonyára későn eszmélt rá, hogy az istáló lány elárulta. Kiadta a hentesnek, amikor utána ment a szoknyája illatának. Amit annyira megszokott, hogy a világ végére is követte volna. A szekér most a térdén vonszolta végig az úton. 2 véres vonal maradt utána az olvadó hóban. Milos, mondta Hubicska forgalmista úr, és felém fordulva az állam alá nyúlt. Sosem felejtem el, hogy ott voltál azon az SS masinán. Helyettem voltál ott. Megszólalt a telefon. A blokkház hívott. A németek disznók, mondtam. Felvettem a kagylót. Megijedtem. Forgalmista úr, leesett a szemafor karja. Minek adtunk szabadot? Kérdezte. Egy gyors tehernek. Az baj, mondta. Forgalmista úr, mondom, leszaladok biciklin, és megtartom a szemafor karját. Kimentem, fogtam a biciklimet, és a Liverpool előtt végig karikáztam az ösvényen. Aztán a hátsó kampókon felmásztam a szemaforra, lovagló ülésben rátelepettem a lámpára, és mire felemeltem a jelzőkészülék karját, már ott is volt a gyorsvonati mozdony, amely tehervagonokban ételt, italt és postát vitt a frontra a tiszteknek. Már ott is volt a gyors teher, amely nem áll meg az állomásokon, és amely előtt csak a szigorúan ellenőrzött katonai transportoknak van elsőbségük. A mozdonyvezető lassított, amikor meglátott a szemaforon, de én kihúztam a zsebemből a szolgálati lámpát, és zöld fénnyel jeleztem, hogy szabad a vonal. A mozdonyvezető megint rákapcsolt, és a teherkocsikból álló gyorsvonat elrepült alattam. Beborított füsttel, és én csak jó néhány perc múlva láttam meg Hubicska forgalmista urat, ahogy ott áll az állomás végében, és nézi a tovatűnő tengelyeket. A mozdony felkavarta a havat, és húzta magával. Az utolsó vagon magába szívta a kis hóvihart, amely fölött papírdarabok és apró galjak röpködtek a levegőben. Aztán jött a déli szünet. Rátettem a kályhára a kék kannát a levessel. Szabadra állítottam a bejárati jelzőt egy motoros hajtánynak, Hubicska forgalmista úr pedig feltette a lábát a távíróasztalra, és a kékeget bámulta. Ki jön ide a hajtányon? Nem mondták? Kérdezte. Azt mondták, hogy a pályafelvigyázó, feleltem, és megkavartam a levest a kék kannában. Aztán csendesen kinyílt az ajtó, és az irodába bejött valaki. egy szürke nadrágot láttam, fényesre pucolt cipőt és egy téli kabát szélét.
1: Úgy látom, jól szórakoznak itt, mondta a jövevény.
2: Ugye? Mondtam, és tovább szürcsöltem a levesemet. Hubicska forgalmista úr pedig tovább nyugtatta a lábát a távíróasztalon, a kékeket bámulta az ablakon át.
1: Tudják, ki vagyok?
2: Kérdezte a jövevény. Tudom, mondtam, a konszignációért jött, a marha szállítmányhoz tartozik.
1: Lehet,
2: mondta a jövevény.
1: Hát a főnök úr hol van?
2: A galambházban, mondom. A jövevény erre egy retteneteset ordított.
1: Ez az iroda egy galambház, azt látom! De tudják, ki vagyok én?
2: Ismételte meg a kérdést, és mindjárt felelt is rá.
1: Slushny, forgalmi főnök vagyok!
2: Most már tudtam, hányadán állunk. Sokat hallottam a főnököktől és a forgalmistáktól Slushny forgalmi főnök úrról. Akkor is reszkedtek, ha csak beszéltek róla. Felugrottam, és a kannát a kanállal az egyik kezemben tartva, a másikkal szalutáltam.
1: Milos Hrmá gyakornok szolgálatban jelentkezik. Engedje el a kannát, ordította a forgalmi főnök, és rácsapott a kannára, amely leesett a padlóra,
2: és a forgalmi főnök olyat rúgott bele, hogy a szekrény alá gurult. Én meg csak álltam, jobb kezem mozdulatom a sapkám szélén pihent, Hubicska forgalmista úr pedig ült a széken, és a lábát a távíróasztalon tartotta. Mintha ilyettében megbénult volna, és az ablak előtt elsuhant a főnök úr, aztán bejött az irodába úgy, ahogy volt, ahogy a galambházból kijött. A homlokához emelte a kezét, és jelentkezett.
1: Pihenj!
2: Mondta a forgalmi főnök halkan. Aztán figyelmesen vizsgálgatni kezdte a főnök úr ócska szolgálati blúzát, amely tele volt galambpiszokkal. És szemek különös élvezettel állapodott meg a blúz egyetlen gombján. Aztán körüljárta a főnök urat, és figyelme most a mocskos nadrágra összpontosult.
3: Én azt gondoltam,
2: kezdte a főnök úr.
1: Ő gondol is néha valamit?
2: Kérdezte felén fordulva a forgalmi főnök úr halkan.
1: Igen,
2: mondtam.
1: Igen,
2: csodálkozott a forgalmi főnök.
1: És tudja maga, hogy én ezt a fő adjunktust forgalmi felügyelővé akartam kinevezni?
2: Vállat fontam.
1: Ide hallgasson! Maga forgalmi felügyelő szeretett volna lenni?
2: Kérdezte a főnök úrtól a forgalmi főnök.
3: Igen, szerettem volna.
2: Sóhajtott a főnök úr, miközben egy galambtollacska szállt föl valahonnan a levegőbe, és keringőt járt a homloka fölött.
1: Hát libát őrizni?
3: Azt nem szeretnék.
2: Sóhajtott a főnök úr, és a tollacska ismét a magasba emelkedett, mint egy fehér kérdőjel.
1: No, erről majd Hadesben beszélgetünk. De ez itt szép kis állomás!
2: Ordított fel megint a forgalmi főnök, és lesodorta a forgalmista úr lábát a távíróasztalról.
1: Tudják, ki ül a hajtányon? Egy bizottság ül a hajtányon, amelyik majd arról dönt, hogy vádat emeljünk-e ez ellen az úr ellen, személyes szabadság korlátozása miatt, vagy csak fegyelmi eljárást indítsunk-e.
2: És Hubicska forgalmi tiszt úrra mutatott. A főnök úr kinyitotta az irodája ajtaját, széles mozdulattal rámutatott a piros és kék virágos perzsa szőnyegre, a mahagóni fával berakott asztalra, a pálmára, amely ernyőszerűen szétteríti leveleit, a török dohányzó asztalkára és a taburettekre, de a forgalmi főnök megrázta a fejét.
1: Amilyen a gazda? Olyan a lova?
2: Mondta. Aztán bejött Zednyicsek tanácsos egy aktatáskával, amelyben iratok voltak, és a távíróasztalon szétrakott egy csomó fényképet, a Zdenka Svata ülepét díszítő összes bélyegző fényképét. És a főnök úr folyton könyörgött, hogy engedjék el átöltözni, és elmondta, hogy odafönt extra uniformisa van. De Slushny forgalmi főnök nem engedte el, mert a főnök úrnak kellett a jegyzőkönyvet írnia. Aztán bejött Zdenyicska is, alig ismertem rá. A bélyegzők meg a botrány valósággal megszépítették, és a szeme olyan mély lett, hogy egészen megszédültem, mikor kezet nyújtott, és rám nevetett. És elmondta, hogy valószínűleg elmegy filmszínésznőnek, mert már ott is érteklődnek iránta. Zednyicsek tanácsos előbb kiteregette az asztalon Európa térképét, hogy bevezetésképpen áttekintse és elmagyarázza a birodalmi hadseregek helyzetét a fronton. A szétterített térképen lyukak mutatkoztak. Ez attól volt, hogy Zednyicsek tanácsos folyton a zsebében hordta, összehajtogatva, és így a sarkai kidörzsölődtek. Minden lyuk olyan nagy volt, mint Svájc. Aztán Zednyicsek tanácsos elemezni kezdte a kárpáti helyzetet, ahol von Mansfeld 5. hadserege harcolt, és ebben a hadseregben szolgált az ő fia is, Zsecsiszláv Zsednyicsek, de az 5. hadsereg a térképen még mindig abban a lyukban volt, ahol egy héttel ezelőtt megakadt. Még mindig nem tudott kikecmeregni abból a katlamból, amelyben Zednyicsek tanácsos fia harcolt. Noha, akár csak az apja, nem is tudott rendesen németül, de mégis németnek vallotta magát azzal, hogy a nevében elhagyta az ékezetet a C betűről. Zednyice tanácsos magyarázott, és ceruzájával olyan nagy köröket rajzolt a térképre, mint a Fekete tenger, és ezek a körök katlanok voltak, amelyekbe a birodalmi hadsereg nem sokára bezárja az ellenséges seregeket. Zednyice tanácsos berajzolta a térképbe azoknak a hat mozdulatoknak a tervét, amelyekkel a birodalmi csapatokat Kis-Ázsián keresztül átdobják Afrikába. Itt aztán a tanácsos úr az angol seregeket zárta katlanba. Aztán Spanyolországon keresztül az amerikai hadsereg hátába került, aztán áttért a protektorátus helyzetére, ahol nem sokára minden téren totális erőkifejtésre kerül sor. És ennek következtében leegyszerűsítik az iskolarendszert. Bezárják a múzeumokat, kiállításokat, leállítanak néhány vonatot, és a sportok űzését csak vasárnap engedélyezik.
4: Az ön ülepe ez?
2: Kérdezte Zednyicsek tanácsos Zdenyicskától, és rámutatott a fényképre. Igen, felelte Zdenyicska, és elmosolyodott.
4: Ki nyomta rá ezeket az állomási bélyegzőket?
2: Kérdezte Zednyicsek tanácsos, és a főnök úr írta a jegyzőkönyvet.
5: Hubicska forgalmista úr,
2: felelte Zdenyicska.
4: Zdenka Sveta, legyen szíves elmondani, hogyan történt a dolog,
2: mondta Zednyicsek tanácsos.
5: Együtt voltunk éjjeli szolgálatban, éjfél felé manikűrözni kezdtem a körmömet, mert vonat nem volt, és unatkoztunk,
2: mondta Zdenyicska, és a plafont nézte.
3: Lassan, lassan,
2: mondta a főnök úr.
5: Aztán azt mondta a forgalmista úr, hogy játszunk zálogosdit. Repül a holló, repül a vonat, repül az idő, repül a láb. Előbb a cipőmet kellett zálogba adnom, aztán a nadrágomat.
2: Mesélte a távirásznő, és nézte, hogy mozog a ceruza, amellyel a főnök úr a vallomását jegyezte.
4: És kiúszta le a nadrágját?
2: Kíváncsiskodott a tanácsos.
5: Hubicska forgalmista úr,
2: felelte Zdenyicska, és elnevette magát. A forgalmista úr meg csak ült mellette, egyik lábát átvetve a másikon, szolgálati sapkával a térdén. Kopasz fejebúbja fény lett, és a hradaci üzletvezetőség hivatalnokai ránéztek arra a fénylő fejbúbra, aztán a csinos távirásznőre, és fejüket csóváva felsóhajtottak, majd még nagyobb hívvel tárgyalták az esetet, hogy valamiképp kihámozhassák belőle a személyes szabadság korlátozásának tényálladékát. Én pedig szolgáltam. Szabadra meg ájra állítottam a jelzőket, és éreztem, hogy a forgalmista úr figyelmesen követi az állomáson átmenő vonatokat. Ellenőrzi a mozdulataimat. Hubicska forgalmista úr mindig az eszményképen volt, már Dobrovicében, ahol tanítani kezdett. És ahol először láttam, amint a bal kezével a keresztezéseket jelenti az egyik állomásnak, a jobbal meg a terhelés táviratozza a másiknak. És most itt ül, mint valami bírósági tárgyaláson. Éreztem, hogy a forgalmi főnök meg Zednyicsek tanácsos ugyanazt szeretné csinálni Zdenyicskával, amit Hubicska forgalmista úr, de gyávák hozzá, mint mindenki más. Félnek, hogy valami bajuk lenne belőle. És az egyetlen, aki soha se fél, Hubicska forgalmista úr, aki most itt ül, és élvezi a dicsőségét.
4: Most pedig jól figyeljen, Zdenka Sveta kisasszony,
2: emelkedett fel helyéről Zednyicsek tanácsos.
4: Mielőtt a forgalmista tiszt úr lefektette volna önt a távíróasztalra, nem alkalmazott önnel szemben kényszert?
2: Nem fenyegette meg? Nem szólította le erőszakkal?
5: Há, dehogy, magamtól feküdtem le. Magamtól. Hirtelen le akarózott feküdni, és várni, hogy mi lesz.
2: Nevetett a távírász kisasszony, és az urak vele nevettek.
3: Várni, hogy mi lesz.
2: Suttogta a főnök úr, mi alatt lejegyezte a szavakat. Kisijedtem a perronra. A nyugat-keleti fővágányon egy szigorúan ellenőrzött transport haladt át. A tankokon fiatal fiúk napoztak. Olyan idősek lehettek, mint én. De voltak közöttük fiatalabbak is. Egy zöld labdát dobáltak egymásnak, egy másik tankon pedig énekeltek. Ich hab mein Herz, de amikor meglátták a szétlőtt vonatot az ötödik vágányon,

0: Ott megy a mi reménységünk, a mi ifjúságunk. Harcolni megy a szabad Európáért. És maguk itt? A távirász kisasszony fenekét bélyegzik, mondta, és visszament az asztalhoz. Megnézte a fényképeket, és félredobta őket. Persze, mondta, az elképzelésünk nem vált be. Személyes szabadság korlátozása nem forog fönn. De a német nyelv, az államnyelv gyalázása annál inkább! Öklével az asztalra csapott. A bélyegzők felének német a szövege! A felhasználás módja pedig egyenlő a nyelvgyalázással! Kimentem a peronra, és szabadot jeleztem egy kórházvonatnak. A frontról jött gyorsvonati szerelvény volt, kórházzá alakítva. Ezen a kórházon az emberi szemek voltak a legfurcsábbak. A sebesült katonák szemei. Mintha az a fájdalom, amit ezek a katonák a fronton másoknak okoztak, és amit mások okoztak nekik, mintha ez a fájdalom más ember csinált volna belőlük. Ezek a németek szimpatikusabbak voltak, mint az ellenkező irányba menők. Mindannyian olyan figyelmesen és gyerekesen nézték a fátáját, mintha a paradicsomon utaznának keresztül. Mintha az én kis állomásom ékszerüzlet volna. Úgy néztek kifelé. Mint ahogy Hubicska forgalmista úr az egyet szokta nézni. És engem is ugyanilyen érdeklődéssel néztek ezek a sárga sebesültek. Némelyikük csak a fejét fordította erre, de némelyiküknek a fülke mennyezetéről lelógó hágcsóba fogózva kellett odahúzódnia az ablakhoz. Némelyiküket az ápoló nővér támogatta. És a kórházvonat ment hazafelé. Csupa fehér ágy, amelyet összekulcsolt sárga kezek, sárga arcok és gyermeki szemek díszítettek. Az utolsó kocsi nyitott tehervagon volt. Két szanitéc egy hullát vetköztetett rajta. Lehúzták róla a kórházi kabátot, aztán rádobták a hullahalom tetejére a kocsi sarkában. Úgy látszik, ide gyűjtötték az útközben meghalt katonákat. És a kórház egyre jobban távolodott. És a piros lámpa a végén tompán ragyogott. Jobbra-balra himbálózott. És égtelenül zörgött. A legnemesebb emberi vér az életét teszi kockára magukért, mondta Zednyicsek tanácsos az ablaknál. Látták, kérem, ezt a vonatot? Maguk meg ilyeneket művelnek itt. Végeztem. Főnök úr, írja az eredményt. Fegyelmi eljárás Ladislav Hubicska forgalmi tiszt ellen. Legyintett, kiment a peronra, és jelt adott, hogy a motoros hajtány álljon elő. És amikor előállt, Zdenyicska is beült a forgalmi főnök mellé. Lejelentettem a motoros hajtányt. Jelt adtam az indulásra. Tudják, mik a csehek? Kérdezte Zednyicsek tanácsos. Nevető vadállatok! És a motoros hajtány elindult a szétlőtt vonat mentén, és Zednyicsek tanácsos végigjártatta szemét a leszakított tetőkön, és a gépfegyver golyók ütötte lyukakon. A főnök úr felment az első emeletre, és ordítozott, és székkel ütötte a padlót, hogy a forgalmi iroda mennyezetéről hult a vakolat. Aztán kiáltozni kezdett a Lichthofba.
1: Erkölcsi fertő, Szodoma és Gomorra! A prostitúció a rendőrség védelme alatt a kávéházakban, vendéglőkben és irodákban keres menedéket! Egy férj, tessék, prostitúcióra kényszerítette a feleségét! Azzal fenyegette, hogy ha nem megy strihelni, darabokra fűrészeli a kisfiát! Darabokra fűrészeli! Farriszálás! Szart próbálgatás! Jobb lenne, ha az Isten már ítéletnapra trombitálna, és véget vetne mindennek!
0: Aztán megint ide-oda járt a konyhában, és dobogott, hogy megtudjuk, mennyire szenved miattunk. Csak egy óra múlva szállt le az irodájába. Parád és egyenruhában. Ez alatt már az utolsó bikát vezették a rámpára. Teherautóval hozták. Ezt is az istálló lány vezette ki egészen az autóig, de amikor elindultak, a bika rakoncátlankodni kezdett. A hentes azt mondta a segédjének, bohós, ez a bestia kirúgja az oldalfalakat, fogd ezt a kést és szúrt ki a szemét. És bohós, a segéd aztán az irodában elmondta, hogyan fogta a kést. Megfordult, és az ablakon keresztül két szúrással kioltotta a bika szemevilágát. A bika aztán olyan csendes volt, mint a bárányka, mondta az irodában bohós, a segéd. Már semmit se akart tudni a világról. És amikor a felvásárlók nagy robajjal bezárták a vagonajtót a bika után, a főnök úr felriadt. Az ablakpárkányon ott tipegtek a

galambjai. Turbékoltak, hajlongtak előtte, de főnök úr a homlokát ráncolta, fejét csóválta és ujjával a gallériát dörzsölte. Aztán még jobban elgondolkodott, és egyre szomorúbb és szomorúbb lett. Kinyitotta a szekrényt, megnézte a legújabb uniformisát, ami még sohasem volt rajta, megnézte a csillagot, amelyet ugyanolyan aranyfonállal hímeztek körül, mint amilyennel a tábornoki tölgyfaleveleket varják ki. Nem bírt magával. Átszaladt a forgalmi irodán, föl az első emeletre a konyhába, és a biztonság kedvéért néhányszor beordított a Lichthofba. Lőttek a felügyelői csillagnak! Lőttek a felügyelői csillagnak! Aztán, amikor elmentek a személyvonatok, amikor Hubicska forgalmista úr megint a peronon állt, és a kék tavasz elői eget nézte, megint azt látta, ami a Hradec-Králové-i üzletvezetőségen olyan nagy dicsőséget szerzett neki. Azt a filmet, amelynek óriási vásznán a távirász kisasszony terül széjjel, és ő föltűri a szoknyáját, és egyik bélyegzőt a másik után üti rá a fenekére, és a bélyegzők olyan nagyok, mint a templomtorony, és ő fogja őket, és rányomja a puha húsra. Amikor Hubicska forgalmista úr mindezt végignézte az égen, hirtelen megfordult, és a fal mélyedésben, amelyben az előjelzőkarok, jelzőkarok, meg váltókarok álltak, a fülembe sugta. Milos, holnap megint együtt lesz éjjeli szolgálatunk. 2 órakor egy tehervonat megy át az állomáson. 28 nyitott kocsi, lőszerrel. És a következő állomásig se hegy, se domb, se épület nincs a vonalon. A szállítmány a világ űrszámlájára repülhetne a levegőbe. Az biztos, forgalmista úr, mondom, de hogyan? Mindent idejében megkapunk. Hol van most az a vonat? Holnap indul Sebicsből. Hát akkor ezt a katonai transportot mi fogjuk szigorúan ellenőrizni, ugye? Nevettem, és a fülkében egy pillanatra sötét lett. Mert az ablak előtt elrepült a lengyel, hiúz galambsereg.

0: A kastélyból értesítés jött, hogy Kinski gróf úr szívesen látja a főnök urat vacsorára. 7 órakor eljön érte a lovász. Lehúztam az elsötétítést, és felgyújtottam a villanyt a forgalmi irodában. A főnök úr irodájában, bár ott is volt villany, a kerekkanócú, zöld ernyős petróleum lámpát gyújtottam meg. Aztán kijártam Hubicska forgalmista úrral a peronra, az áthaladó vonatokhoz, és leadtam nekik a jelt a zöld szolgálati lámpával. A főnök úr lehozta az irodába a bárói mundérját, a szürke nadrágot, vadászzekét és a fajtollas Schwarzenberg kalapot. Nyitva hagyta a forgalmi irodába nyíló ajtót, és örült, hogy látjuk, miképp öltözködik. A mezei úton a kastély felől már közeledett is a lovász, fehér kancán ült. Mellette vezetékszáron egy másik fehér ló ügetett. Az égen csillagok remegtek, és az este különös fényeket sugárzott. A hó ropogott az esti fagytól. A zöld lámpa csendesen sziszegett az irodában, és a főnök úr mereven bámulta magát a tükörben. Már rajta volt a gála öltözet, a szarvasbőr kesztyű, meg a Schwarzenberg kalap is. A lámpa fehér kört vetett a plafonra, és a kör körül újabb körök keletkeztek. Az egész kép egy csontváz mellkasához hasonlított. Gyerekkoromban nagyanyámhoz jártam a szünidőben. Ott is ilyen lámpa volt, és este az ágyban fekve mindig azokat a köröket meg árnyékokat néztem, amelyeket a lámpa vetett a plafonra, és akárhogy is próbálgattam a szemem, mindig a csontvázat láttam. Még a takarót is hiába húztam a szememre. Folyton előttem volt a plafon meg a csontváz. Egyszer, ahogy így néztem a plafont, nagyanyám fát hozott be a kötényében, és nagy lármával leszórta a padlóra. Felkiáltottam. Leestek a halál csontjai! A lovász fehér kancáján belovagolt a peronra, a felnyergelt vezetéklóval. Olyan fehér volt az a két ló, hogy szinte világított, mint a virágzó jázminbokor éjszaka. A főnök úr kijött az irodából. A lovász leugrott a lóról, és kengyelbe segítette a főnök úr lábát. A főnök úr rövidre fogta a gyeplőt. A galambház alá léptetett, és felszólt.
1: Aludjatok szépen, nem sokára visszajövök! Ne féljetek, visszajön a főnök úr! Aludjatok szépen, gyermekeim!
0: A lengyel hiúz galambok turbékoltak, szárnyukkal csapkodták a röpnyílás rácsát, és a főnök úr a lovász kíséretében elügetett. Átlovagoltak a vágányokon, aztán a mezei úton ügettek tovább. Hallani lehetett a dobogásukat, de a fehér lovak egybeolvadtak a hóval. Csak a főnök úr meg a lovász sötét ruháját lehetett élesen kivenni, úgyhogy olyan volt az egész, mintha a levegőben ülve mozognának. Hubicska forgalmista úr kiteregette maga elé a menetrend grafikonokat, és a ceruzája hegyével követve a vonalakat beléjük mélyett. Én pedig félrehúztam a zöld függönyt, és megkezdtem a jegykiadást. A váróterem homályából felmerültek az utasok. Megvették a jegyüket, és megint visszabújtak a sötét zugokba. Nem szívesen mentek volna ki a fagyos peronra. Ha hideg volt, mindig a forgalmistához igazodtak. Tudták, amíg nem megy ki a vonatot várni, addig ők is nyugodtan benn maradhatnak.

0: kultúra.
1: A produceri kamara díjának elnyerése után a 2008-as gazdasági válság kialakulásának okait szórakoztató formában sok sztárral bemutató film a nagy dobás pozíciója most tovább erősödött. Az amerikai vágók kamarája ugyanis az év legjobban vágott vígjátékának választotta Adam McKay rendezését. A vs.hu szerint a kamarai díjak azért jósolják meg más elismeréseknél pontosabban az Oscar díj eredményeit, mert jelentős átfedés van az Oscar díjat osztó filmakadémia és a kamara tagjai között.
2: A művészeti ágak találkozásának ad helyet a zuglói Hermina Galéria, mondta az intézmény vezetője. Sztipán Orsolya közölte, folytatódnak a zeneképcsoport fiatal alkotó művészeinek kiállításai, koncertjei, alkotói estjei. A jelenkor irodalmi folyóirat partner abban, hogy a kortárs zeneszerző képzőművészek mellett fiatal írók, költők is bemutatkozzanak, számol be az MTI.
0: Tudomány.
2: Késő középkori minden bizonnyal a 14. században készült nehéz lovassági kardot találtak Kengyel határában civil lakosok, közölte a szolnoki Damjanich János Múzeum régésze, hangsúlyozva rendkívül ritka leletről van szó. Kertész Robert elmondta, az egyenes kétélű vaskard földmunkák alkalmával egy mezőgazdasági művelés alatt álló területről került elő. A kard pengéjének hegyen letört, jelenlegi hossza 615 mm, eredetileg azonban meghaladhatta a 900 mm-t, tájékoztatott. A penge és a markolat közötti egyenes keresztvas teljes épségben megmaradt, a markolathoz és az annak végén található 8 szögű markolatgombhoz hasonlóan, mondta a régész az 1,3 kg-os fegyverről, számol be a 24.hu.
1: Hatalmas gázfelhő szágult a Tejút felé 310 km per másodperces sebességgel, írja 24.hu. A kutatók kiterítették, honnan származik a Smith-ködnek nevezett gázfelhő, mely 30 millió év múlva neki csapódik galaxisunknak. Először vetették be a Hubble űrteleszkópot, hogy feltérképezzék a felhő összetételét. Megállapították, hogy a köd gazdag a nehezebb elemekben, amiből arra lehet következtetni, hogy a Tejútról származik és nem a mély űrből. A felhőt még az 1960-as években fedezték fel. Érdekesség, hogy a szabad szemmel látható lenne, 30-szor nagyobb lenne, mint a teli hold. A tudósok szerint anyaga elegendő lesz 2 millió új csillag születéséhez, miután bekövetkezik a kozmikus karambol.
3: A Tilos Rádió híreit hallottátok.

0: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, a Tilos Rádiót halljátok, benne pedig a éppen most kezdődő Héttérítő című műsort. Ébredjetek!
1: Boom! MCK! Right away! Read him up! Do unto others as you would like others do unto you, seen? Boom!

0: Jó reggelt kívánok mindenkinek, a Tilos Rádiót halljátok, benne pedig a Hétterítő című műsor, V-ügynökkel és velem Ferivel, és hamarosan megérkezik majd hozzánk Kittike is, gondolom a kutyával együtt, és akkor így teljes lesz a stáb, egészen 10 óráig, illetve pontosabban 9 óra 55 percig tart a Hétterítő mostantól kezdve, és 8 óra 5 perckor kezdődik majd mindig, ezáltal biztosítva a Hétterítő testén kívül a Tilos Rádió híreit, amit egy úgynevezett robot hírek fog majd keretbe foglalni.
1: Szerintem azt figyelted meg, hogy így
0: egyre
1: egyre fogy az időnk.
0: Hát ez így, ez
1: innen egy 20 perc, innen egy 5 perc, onnan egy fél óra, azt a végén itt ülünk majd egy 50 perces műsorra.
0: De hogy is, de mi nem veszítettünk el időt, amit mi veszítettünk, azt önmagunk adtuk oda, és most is. Hogyha úgy érted.
1: Most nem azt mondtam, hogy veszteség, szia, hanem hogy fogy.
0: Szia, Kittike! Fogy az időnk, mert egyre idősebbek leszünk, és minden lélegzetvétellel egy kicsit meghalunk.
1: Igen.
0: Sajnos, ezzel nem tudunk mit csinálni.
1: Próbáljam visszatartani a lélegzetemet?
0: Ne. Én legutóbb megnedesített orromat dugtam egy konnektorba, viccelek. Nem, Woody Allen akart egyszer úgy öngyilkos lenni, hogy... Woody Allen írta egyszer, hogy úgy akart öngyilkos lenni, talán a Szendvics feltalálása című könyvében írt erről, hogy a megnedesített orrát egy konnektorba próbálta dugni, később visszafolytotta a lélegzetét, majd magára rántott egy frigidert, de ez csak viccből mondta.
1: Meg valakit elütött egy olyan kombájn, ami fehér répákat szállított, nem? Ez ugyanabban a könyvben van.
0: Igen, és neked adtam kölcsön a szendvics feltalálását?
1: Nem.
0: Nézzél rám, és úgy mondjam.
1: Nekem teljesen originális jogom van meg. Örökölte mondjuk.
0: Vudi jelentő?
1: Dehogy is. Nem, csak elhoztam otthonról.
0: Jó van. Szia, Kittike!
2: Sziasztok!
0: Hogy képzeljétek el, itt az Üllői úton történések sorozatai vannak. Emlékeztek a két lengyel lányra?
1: Igen, nagyon-nagyon sajnálom, hogy nincsenek
0: meg. Bezárt a szendvicsesük. Így tudok most már mindent. Megmondom az őszintét, hogy nagyon pörgött a szendvicses, és nem csak azért, mert a két lány tényleg egy tündér volt, és úgy megtanultak magyarul, hogy némi szexi szláv akcentus jellemezte őket, de tényleg nagyon jók voltak a szendvicseik, minden nagyon pörgött, valami End Go volt a nevük, azt nem tudom, hogy mi. De ugye egy olyan ilyesmi volt?
1: Lehet. Nem, vagy. Várjál csak.
0: Az a lényeg, hogy teljes koncepcióval dolgoztak, még a kis csomagolópapír is meg volt, krakói kolbászos krém, amit ember akar, saját sütötték a kenyerüket.
1: Céklásfetás szendvics a legjobb a világon.
0: Volt.
1: És amely mindig néztem, hogy valaki más eszik onnan a szendvicset, és azt ezek olyan egyszerű kis semmi szendvicsek, hogy nem, ez nekem így nem pálya. És egyszer megkóstoltam, és akárhányszor elmentem az üzlet előtt, mindig olyan szendvicset akartam menni.
0: Na, és ennek most vége, mert a lányok családi okok miatt hazaköltöztek Lengyelországba. Veszteségeink most még felmérhetetlenek. És ezzel egy időben két hétre bezárta a NAV a pékséget itt a szomszédságukban.
1: Onnan eszem a perecet.
0: Mert letelt a két hét.
1: Igen.
0: Akkor ez egyébként tájékoztatás, hogy letelt a két hétes NAV vesztegzár a pékségben, de ami még jobban megsújtotta kis közösségünket, innentől teljesen a Rádiói utcáig, közösségünket az Üllői környékén.
1: Hogy az
0: égközi non-stop nem non-stop többet. Sajnos, mert hogy egyszerűen a kereszténydemokraták nyomását nem bírta tovább a Petiék, és végül megtörtek, és bezárnak 11 órakor. De, hogy jó hírem legyen, a Petiék, az égközi non-stoposok átveszik a szendvicsest. Az mennyire kemény.
2: Na jó szendvicset meg beszélnek lengyel akcentussal.
1: Nem lesz az anyja, attól jó, függ.
0: Nem tudom, de aki ott volt az égköziben, az a dekoratív, magasabb hölgy, vele beszéltem, és ő mondta, saját készítésű, nagyon komoly szendvicsek lesznek, azt a lendületet viszik tovább, mert pörgött a bor.
1: Jaj, nem hiszem el egy kicsit most, de aztán lehet, hogy megint ugyanúgy a szkeptikus voltam a lengyel lányok szendvicsével kapcsolatban, lehet, hogy most megint rám cáfol majd a gyakorlat.
0: De hogy pörög itt az Üllői, nem?
1: Az lehet, hogy az Üllői pörög, de bizonyos körülmények folytán én most hajnalban jöttem hazafele, és próbáltunk valami ételt szerezni, és te nem hiszed el, hétfő hajnalban megdögölhetsz a fővárosban.
0: Mert a vasárnap folytatása.
1: Nem, hogy meleg ételt nem kapsz, de hideget se, semmit, abszolút nulla. rettenetes, autóztam vagy 30 percet a városban, és még az az ilyen Roni non-stop, ami egyébként tényleg non-stop, nem mi nagyon egy, láttam, de tudom, de hogy már van olyan bejáratot, ahol szoktam járni, és ami nyitva szokott lenni, még az is zárva volt. Mi van, a hétfő az ilyen különlegesen pári a nap?
2: A vasárnap éjszaka igazából, persze. Igen.
0: És azt képzeljétek el, hogy tegnap meg fent voltam az Albert Swingeréknél, mert végül, jó, akkor elmondom, az történt.
1: Ez mondjuk, nem nincsen valami ilyen fanfár, vagy valami, amit így rá tudnám nyomni effektet.
0: Az történt, hogy a Sós Nóra művésznő, emlékszelek, elsképtike, megfestette az Urban Golfer 2015 című képet, ezt ki is tettük ugye a héttérítőnek az oldalára, megosztottuk mindannyian, úgy is éltük meg a Wikivel, hogy ez, ha valami, akkor ez jól mutatja, hogy mennyire robbanásszerű a növekedés az Urban Golfban, és mennyire nagy hatása van ennek a sportágnak, beleértve a héttérítőt is. Erre ugye azért mégis Ruszti Balázs, aka Albert Swinger, a magyar Urban Golf színe emblematikus figurája, a Heavy Balls Urban Golf Club egykori elnöke, Páholy alapító, azt gondolom tényleg csak szuperlatívuszokban lehet beszélni az ő Urban Golfer tevékenységéről. Eljött velünk a Zsós Nóra és Győri Márton műtermébe, ahová Wikike szervezett le egy ilyen találkozást, elsősorban ugye a kép kapcsán is, most így mondom, ahová elmentünk, tényleg királyoknak kijáró vendéglátásban volt részünk, megnézhettük a képeket, történeteket hallgattunk,
1: igen, egy óriási volt. Egy annyira privát és személyes tárlatvezetést egy nem létező tárlathoz, mert hogy ez nem egy kiállítás.
0: Erre a Ruszti megvette a képet, ott a helyszínen, testvérem. Úgyhogy tegnap.
1: Elveszítette az eszét konkrétan a képtől.
2: Nem csodálom.
1: Megbabonázta.
0: Meg volt úgy őrülve te. Na mindegy, és akkor megszerezte a képet, hozzáfűződő minden jogokkal. By the way. Most nem akarok.
1: Milyen jogai lehetnek ennek?
0: Hallod mindent, de úgy mondom neked, hogy olyan rakétaszerű lendületet ad az Urban Golf sportnak ez az aktus, hogy tegnap már a leleplezése volt a Rusztiéknál a képnek.
1: És itt is táncoltak izék, úttörők, meg ilyen néptáncos lányok.
0: Hát az most nem volt, de beszédet mondott Ruszti László is, illetve tényleg, ha komolyan mondom, illetve most meg fognak mindjárt incseni, gyorsan megnézem, hogy hogy mi volt? Kicsit beszéltek addig dolgokról?
1: Milyen dolgokról beszéljek fel egészen pontosan? Nem biztos, hogy mindent
0: nem,
1: tudni kell.
0: Mindjárt, mert nem tudtam, hogy pontosan így van. Hajdú Zsolt, ő az egyik festménynek volt az alkotója, így van, illetve Ruszti László, intermédia művész, testvér és apa, ő volt a másik, aki beszédet mondott,
2: és
0: illetve
2: hát jó magam.
0: Nem
1: miben?
2: Nekem a Ruszti Laci partnerem. Közös alapítványunk.
1: Én azt hittem, hogy ebben valami szex van. Nem érdekes.
2: Nem, igazából imádom ezt a partner kifejezést pont ezért, mert ez mindent jelent egyben. Nagyon jó szerintem. De nem.
1: Szóval akkor beszélj egy kicsit többet, kitik, amíg Feri még keres valamit.
0: Na meg lehet már, és akkor az van, hogy a Hajdú Zsolt, aki egy olyan képet készített, amelyiken a kombinón áll. Nem mondom el az egészet, mert szerintem nem tudnám úgy előadni, mint ahogyan ő, mert hogy egy hangfelvétel segítségével a távolból, a távoli karcagról indított el ezt a leleplezést, és miközben hallgattuk a hangfelvételt, közben nézhettük a képet, és hát tényleg olyan sztori bontakozott ki, és annyira átütő erejű volt az egész esemény, húsgolyókkal, mindennel, igazi tárlat megnyitó volt az Urban Golf történetének fordulópontja, a magyar sporttörténet egyik kiemelkedő pillanata volt a tegnap.
1: Ez az intermédiás alkotás, ez egyébként egy fénykép volt, vagy egy festmény? Csak hogy ennyit festmény. El tudjunk képzelni.
0: Mind a kettő festmény
1: és
0: volt.
1: És milyen technikával készült?
0: Szerintem a festmény ilyen, most meg fognak lincselni valószínűleg művészek, szerintem akvarell volt, de nem mernék rá megesküdni. Nem tudom, majd a Balázs esetleg elmondja ő a történetet, mert megmondom az őszintét, hogy a történet bizonyos szempontból nagyon személyes, ami kötődik ehhez a képhez, de hogy nagyon komoly magas művészetről beszélünk. És hát természetesen ott van fönt a falon a Sós Nórának az Urban Golfer 2015 című képe, amit megcsodált mindenki, és hát valóban átélhettük azt a felemelő pillanatot, melynek során a lendületeink ecsetvonásokká válnak a vásznon, és hát belépünk az Urban Golffal, hazai Urban Golffal, az örökké valóságnak a korszakába.
1: Majd legalábbis az Urban Golff történelembe.
0: Hát az Urban Golff történelme, a magyar Urban Golff története, az oly szorosan fűződik a Tilos Rádióhoz, a Héttérítőhöz, a Heavy Ballshoz, a Drunken Golffhoz, a Komplett Hundert-hez, és hát sorolhatnánk
1: meg leginkább a Komplett Hundert-hez.
0: Hát a Komplett Hundert-hez is mi azért megcsináljuk mindig. Érted? Itt a tavaszra még többet fogunk ütni, Kittike is visszatér a Rupert Recovery-be, amit ő miatt hoztunk egy órával korábbra.
2: És azóta
0: mindenki 7 órára jár, 9-ig ütögetünk, hagyjad már, de hogy is. Nincs ez a
1: télig golf.
2: Nem, a télig golf, ez nem egy működő műfaj, de pont ahogy megcsapott valamelyik most itt a hétvégén a tavasznak a szele, így el is indult bennem, hogy a jó golfozást, azt most megfolytatni kéne.
1: Aztán utána egy kis köd, meg egy kis eső, azt el is fújta ezt a rendületet megint.
0: De volt egyébként tenap Snow Golf verseny ezt megelőzően, de hát már a nevéből adódóan is megmondom az őszintét, hogy nekem nem megy ez a téli golf, lefagyok egyszerűen, nem tudok bemelegedni.
1: Nem embernek való ez.
0: Mi azért komplett hunderként azt gondolom, hogy a perzselő naphoz vagyunk szokva, és hogy ott tudjuk ezeket a dolgokat.
1: Mi olyan körülmények között szocializálódtunk, ott tudjuk a legmagasabb fokon kiteljesíteni a tudásunkat.
2: Én egyébként a hőmérséklettel tök oké vagyok, engem csak az bánt ebbe a téli golfozásba, hogy a napközben kell csinálni, és nem lehet este. És hogy akkor az úgy
0: lehet este, mert most az Albert hozott Svájcból világítós golflabdákat, tehát lehet, és nagyon komolyan is néz ki, meg vannak furva gyárilag, illetve úgy ezek Almost Ball.
1: Almost Golf.
0: Almost Golf labdák, én az Almost Ball, mint a Bacon Salonna. Szóval ezek ilyen puhább labdák, és kivették a festékanyagot belőle, és a gyártó most direkt így célirányjal készít ilyen éjszaka világító labdákat. Mm. Nagyon, nagyon jól néz ki. Egy ilyen pici horgász tüskét,
1: kapásjelzőt
0: kell beletenni, amelyik egyébként tényleg ilyen fillérekért kapható.
2: Gyerekkoromban olyannal a szánkban jártunk partizni. Ti emlékeztek erre a hype-ra?
1: Nem.
0: Hát a számban nem? Jézusom. Ezeket azt mondták, hogy ezzel a világító csak kap be.
1: Van egyébként
0: világítós
1: gumiószer is.
0: Csak nem jön be. Világítós gumiószer?
1: Ja.
0: Karimája világít, vagy mi?
1: Nem, az egész.
0: Az egész?
1: Hát persze előtte fel kell töltődni, nem világít, hanem fluoreszkál.
0: Biztos tök vastag.
1: Jól néz ki, igen az.
0: Jó.
2: Reggel van, korábban még.
0: Halló?
3: Hát jó reggelt kívánok a kisem.
0: Szia!
3: Békát is próbáltatok fogni piroson, ugye?
2: Micsoda?
1: Nem, csak bikát.
3: Nem, aha, jó, ez nagyon fantasztikus szólító.
1: Ugye?
3: Nem megy ki a fejemből ezt, hogy 30 percet autózták kajáért, vagy nem tudom melyik.
1: Ah, az képzeld, de itt éhezek.
0: Behozol neki valamit?
3: Miért nem
1: rendeltél szendvicset?
3: Miért nem rendeltél pizzát?
1: Melyik pizza szállítótól? Mondom, hogy úton voltam. Hova szállítottam volna?
3: Az bárhova kiviszik neked.
2: Egyébként.
0: Hagyjuk a csocsogást, miért telefonáltál?
3: Tessék?
0: Miért telefonáltál?
3: Ezt szerettem volna megmondani, ajánlani szerettem, hogy legközelebb publikálni.
0: Jó, köszönöm szépen.
3: Akkor rendeljen pizzát. Pusztán a segítőkészség.
1: Nagyon kedves vagy, köszönöm szépen.
3: Szia. Úgy örülök, hogy segítettél. Már jobban a font.
0: Hello.
1: Milyen jó is adni.
0: De ez interakcióba kerülési vágy, nem? Szerintem ez egyértelműen ez az.
1: Kedvel
0: téged a kis ember, szerintem.
1: Biztos látott rólam képeket.
0: Ő meg a Marika lenyeli, ő szerintem.
1: Marika lenyeli vagyok, valami közösséget vesz felfedezni a személyes életutunkban.
0: Azt akarom még mondani, hogy mindazok, akiknek tényleg van elhatározásuk arra a nézvést, hogy a tavaszt nagyon komolyan, nagy lendülettel rakják meg, teli energiával, erővel, a felkészítéshez ünnepélyesen a mai reggelen meghirdetem a száraz február akciót, a száraz novembernek a mintájára.
1: Atya ég, a száraz novembert is alig éltük túl.
0: Nem baj, a száraz február most rövidebb lesz, mert ugye csak 29 napos a február, bár most rátett egyet a jó Isten a naptárral, de nem baj, hétfő lesz 28-a, úgyhogy 29-én már kedden este tudunk akkor visszatérni majd az alkohol elvonásból. Mindazok, akik szeretnének csatlakozni, a héttérítő készített ezzel kapcsolatban egy eventet. Nem kell semmire sem gondolni, nem kell semmit megalapozni. Most azokat várjuk, akik spontán, fordulatból, reflexből azt mondják, hogy oké, ebben a hónapban nem fogyasztok alkoholt, és teszem ezt mindazért, mert tudom, hogy az örömben az öröm van, a sóvárgás pedig arra jó, hogy tanulságot találjunk, és hogy megalapozzuk az örömünket, hogy egy sokkal teljesebb életet tudjunk élni. Természetesen be fogunk majd számolni erről folyamatosan. A mai napon vendégünk lesz, nagyjából egy 10 perc múlva hozzá is kezdünk, Kendefi Gábor, aki szlemmer, filozófus, filozófia történész, ráadásul latinból fordított magyarra.
2: Én már ahogy írtad műveket. Ezt a kis csoportunkba, szerelmes lettem, úgyhogy alig várom, hogy lássam.
0: Jó srác, nagyon.
2: Igen?
0: Persze. És akkor ő a második Chili Open Slam Poetry, ez a sejes sorrend remélem, nek a győztese, és hát mint ilyen, mind a két Chili Slambe a hittirit nagyon komolyan beleállt, ugye a tavalyi esetében és az idején is egy óra rádió műsor időt ajánlottunk fel a héttérítőből, ami azt jelenti, hogy az előző győztes, most nem tudom hirtelen nevüket mondani, beszéltünk erről többször, ők voltak azok, akik az FMXXX 24x24-es adására készítettek egy óra szlemet, az ott ment le, Gábor pedig úgy döntött, hogy akkor él ezzel a lehetőséggel is eljön hozzánk, úgyhogy a mai napon itt lesz szlem felvételről, élőben, és megfogadjuk úgy szól.
1: De várjál, hogy vele beszélgetni fogunk, hogy ő akkor most átveszi így a mikrofont, és akkor szlemelni fog.
0: Is.
1: Vagy szlembe válaszolgat a kérdéseinkre.
0: Is úgy lesz, hogy én arra gondoltam, hogy megfogadjuk őt nagyon komolyan, mert hogy filozófus, meg hogy ókori, igaz, hogy az ókori kereszténység érdekli, de az nincs olyan távol szerintem az ókori egyiptomtól, ókor.
1: Talán egy kicsit mégis.
0: Nem baj. És akkor megkérdezzük Hórusszal kapcsolatban, hogy hogy voltak a dolgok, kifogatjuk, hogy a mértéketesség erénye Akinói Szent Tamásnál miért csúszott a harmadik helyre, miért nem tudott az első maradni, illetve hát nagyban alapozunk majd Vikinek a filozófiai jártosságára.
1: Semmit se alapozzál arra, Feri. Rohadtul nem vagyok jártas. Egy időt eltöltöttem ott az ELTE-n, a filozófia szakon, de hogy jártas nem vagyok.
0: Ott tanít, úgyhogy lehet, hogy ismerni is fog. Remélem, nem üvegött
1: ki. Elég keveset jártam be. Nem vágott ki engem senki, mint a taknyot, ezt kikérem magamnak.
0: Ez vicceltem, csak ezt pontosan tudom, hogy... De te most nem afterrúj, azt mert nagyon jól nézel ki.
1: De afterrúj, meg csak nagyon jól kicsminkeltem a fejemet. Talán egy pillanatra behúntam a szemem, de esküszöm, nem aludtam.
0: Jó, akkor egészen 10 óráig tart... Egészen 10 óráig tart majd a héttérítő, korrigálok, egészen 9 óra 55 percig tart majd a héttérítő, hiszen mostantól kezdve 8 óra 5 perckor kezdünk, és 9:55-kor van vége, a maradék időben pedig a Tilos Rádió
2: híreket mond,
0: amelyek nem a héttérítőnek a részét képezik, annak testén kívül vannak, de ugyanakkor a rádió szempontjából ez fontos, úgyhogy ilyen robot hírekkel fogja abszolválni ezt a rádió.
1: A robot az hogy robot, mint a sajtótájékoztatón, hogy a Google Translator olvassa fel?
0: Fel. Egyébként az is lehetne, csak azt gondolom, hogy ez még tovább csökkenteni az élmény
1: szintjét. Ez élvezhetőséget.
0: El lesz indítva ez az egész dolog, most úgy mondom neked. A Tilos Rádiót halljátok, benne pedig a héttérítő című műsort egészen 9:55-ig.

0: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, a vendégünk Kendefi Gábor, szevasz Gábor, aki a második Chili Open, második Open Chili Slam Poetry győztese, amelyik az áprilisi költészet napjához köthetően a távoli Pesterzsébeten, a Chili Művelési Központban került megrendezésre második alkalommal.
1: A költészet és... napja az nem áprilisban van véletlenül?
2: Hát azt mondta, hogy áprilisban van.
3: Novemberben volt egyébként maga a verseny.
0: Na, hát akkor jó reggelt kívánunk mindenkinek.
2: Jó, akkor kezdjük a egyszer az egészet.
0: Tényleg?
3: Igen, de lehet, hogy 11-én.
0: Ja, mert most már igen, mert bocsánat, mert a Chili most már két slammel indul, az egyik az a költészetnapi slam, és van, a, van az open slam, amikor még nem volt tematizálva. Igen. Ezt nyerte meg a Gábor, így van pontosan, és ebben az volt a deal, hogy beleszállunk ebbe az egész slambe, toljuk hátulról itt a médiát, és hogy a fő díj az, hogy nem más, mint egy óra a hittérítőben, ezt fogja ma behajtani rajtunk Gábor, de mielőtt behajtani rajtunk, szétfaggatjuk, hogy mi csinálja ezt az egészet, hol született, mivel foglalkozik.
2: A Sisehorusban.
0: Sajnos
2: nem. Nem. Nem. Jó, akkor lefújva az egész első díj, meg ilyenek.
0: De te, mint filozófia történész, filozófia tanár, az ELTE-n tanítasz, hogyha jól láttam.
3: Nem. Régebben az ELTE-n tanítottam, de már jó ideje a Károli Egyetemen tanítom.
0: És ez ahhoz köthető, hogy egyébként az elsősorban a kutatási területed az Szent Ágoston és a ókori keresztény
3: filozófia? Nem köthető ahhoz. Nem köthető ahhoz, csak tehát ehhez nem köthető. Tehát az ELTE-ről akkor el kellett mennem, és akkor mehettem a Károli Egyetemre, ami egy nagyon jó hely, és tehát ahol ugyanúgy lehet, sőt, egyébként lehet, hogy inkább lehet ezzel a témával foglalkozni, de nem ez volt, akkor éppen nem ez volt a fő szempont, hanem hogy egy olyan helyre menjek, ahol jól érzem magam, és ahol lehet értelmes dolgokat csinálni.
0: Hát igen, mondjuk a mai magyar felsőoktatásban, ha valaki szeretne tényleg egyetemet csinálni, és úgy csinálni az egyetemi oktatást, mint ahogyan azt elképzeljük, vagy akár az ókorra támaszkodva, picit ilyen közösségként, autonómiára építkezve szeretné ezt csinálni, hát azért annak föl kell kötni a gatyát, hogy találjon egy ilyet.
2: De hogy ez lehet, hogy egy ilyen nagyon alulról jövő kérdés, de hogy akkor az ELTE az nem olyan hely volt, ahol lehet értelmes dolgokat csinálni?
3: De mondom, hogy nem. Tehát, szóval nem úgy volt ez, hogy én el akartam onnan menni, mert ott nem lehet értelmes dolgokat csinálni. Másokból úgy alakult, hogy lejárt a szerződésem, és nem hosszabbították meg, és akkor kínálkozott így több lehetőség is, és a Károli volt az, ami a legvonzóbb volt.
0: És mikor döntöttél úgy, hogy elkezded a slamben megvillantani tehetségedet, tudásodat? Vagy mit
3: tőled? Hát ez egy új dolog. Ez egy nagyon új dolog, tehát tulajdonképpen hát áprilisban kezdődött, amikor volt egy filozófiai szlem.
0: Hol?
3: Ez az Új Akropolisz filozófiai iskola volt, és hát őszintén szólva, ezt nekik is elmondtam, hogy tulajdonképpen azért jelentkeztem, mert rendkívül provokatív volt számomra a kiírás, amit ők nem provokatívnak szántak.
0: Hogyan szólt ez a kiírás?
2: Csak ennyi, hogy eleve én, amikor elképzeltem, hogy kijön ide vendégként, akkor mondjuk egy ilyen 20-as, dehogyis egy 20-as évei legelején járó fiút képzeltem, azért, mert hogy a slam az valahogy az én tudatomban úgy van meg, hogy ez egy fiatalabb korosztály, tehát ez az egészen fiatal.
3: Hát furcsa is.
2: Nem ageizmus, Feri, hanem ez igazából tudod, ez egy új dolog, és a fiatalok kaptak rá, én így gondolom.
3: Hát ez így van, én furcsán is érzem magamat.
2: Na, akkor ez mégiscsak helytálló volt a feltételezésem.
3: Persze, egy különös szituáció eléggé. Hát számomra is, de érdekes nagyon.
0: Zökkenjünk vissza a kiíráshoz. Mi volt a provokatív?
3: Hát az, hogy nem akarok, tehát hogy nem próbálom nagyon közömbösen mondani, szóval, hogy számomra a kiírásból, meg az Új Akropoliszról korábban kialakult képemből az jött le, hogy ők valahogy úgy képzelik, de valószínűleg nem így van, de nekem úgy jött le, és most is leginkább így látom, hogy valahogy úgy gondolják, hogy a filozófia az olyan gyors megváltásra való tudomány, amit olyan gyorsan kell felhasználni, ilyen majdhogy nem úgy, mint egy pirula, és erről is szólt az a szemem, ami itt van. És akkor ez engem úgy felpaprikázott. Tehát valami olyasmi volt a kiírás. De egyébként nagyon jó volt a hangulat, meg mindenki nagyon, nagyon rendes volt, meg jó pofa volt, hogy változtasd meg érted, valami ilyesmi, hogy változás, változtasd meg érted, tehát ilyen nagy, nagyon nagy szavak, és akkor ezek a nagy szavak belőlem mindig egy ilyen valami mosolyt váltanak ki, és akkor ezt váltották ki, egy szemet váltottak ki.
0: Ó, de érdekes, hogy hogyan elő ilyen nyomásra, egyfajta pici kényszerre ez az egész fordulat.
1: Itt is egy ilyen áldozattá válás van, vagy egy ilyen csapdába esés,
0: ezt akartam mondani.
1: Brückner Jani féle.
0: Igen, és amióta, mert volt itt, most belefordult a hittérítő, csak hogy értsen a művészkedésbe, nagyon komolyan. Azóta csak ezzel foglalkozunk.
2: De nem ám alkotunk, mert ahhoz azért nincsen tehetségünk. Csak kívülről nézzük.
0: Most még nem, de szeretnénk konceptuális művészekké válni, és nagyon komoly lóvékat keresni.
3: És hát ott lehet is.
0: Azért, pontos, hát ott a Jack Nussnak áll a hegyekben a lóvé, Csicsolinát megszerezte. Nem ezt akarom mondani, hanem azt, hogy a Brückner fejtette ki azt legutóbb, amikor itt volt, hogy ilyen csapdába ejtés, kényszerítés a művész esetében előfordulhat úgy, hogy kényszer hatására a művet megtekintő lakosság esik csapdába, és ő készíti el tulajdonképpen magát a műtárgyat. És hogy itt is úgy tűnik, hogy azért valamennyire az élet kényszere, ez a reflexiós kényszer, ez képes alkotói folyamattá válni.
3: Hát igen, meg volt, ez már úgy bennem, szóval úgy rég volt, meg volt, meg ilyen bizonyos kis próbálkozások azért már voltak. Tehát, hogy mindig azt hiszem vágytam olyanra, hogy tudjak ilyen nyelvjátékokat olyan emberek előtt csinálni, akik odafigyelnek mondjuk fél másodpercnél tovább, hogy azonnali reakció legyen.
2: Akkor mégiscsak hiszel valamiféle instant megváltásban?
3: Ez nem megváltás.
2: De vagy azonnali
3: reakció. Ez csak öröm.
2: Az
3: örömben hiszek. Az örömben hiszek. Hát megváltásban is, de nem instant.
0: Ha már öröm és öröm gondozás, legalább akkor most kihasználjuk a kicsi időt, és tudunk konkrétan kérdezni filozófia tanártól, hogy ugye itt a mértéketlenség erényével mi gyakran szoktunk foglalkozni a műsorban.
3: Mértéketlenség?
0: Nem, a mértéketlenség. A mértéketlenség erényével, amiről mi úgy tudjuk, hogy Arisztotelész még az első helyen kezelte ezt az erényt, és egyik legfontosabbnak tartotta, bár a legnehezebben járható útnak is, hogy ezzel szemben Akinói Szent Tamásnál ez oda csúszik a harmadik helyre már, és megerőzik különböző erények. Hogy szerinted...
1: Mit előzik meg?
0: Hát gondolom, bátorság, becsületesség, nagy lelkűség, nem tudom pontosan mi előzi meg, de azt tudom, hogy veszít a szeretéből, és hogy azt szeretném tudni, hogy szerinted mennyire van létjogosultsága az erényfilozófiának, illetve ezen belül a mértéketesség erényének korunkban. Mennyire lehet ezt, és hogyan lehet interpretálni annak érdekében, hogy az örömeinket megőrizzük, és gondozzuk.
3: Uh-huh. Hát mondjuk Aquinóihoz nem tudok igazából hozzászólni, vagy nem merek. Arisztotelésznél maga a mértékletesség erénye az szerintem nincs az első helyen, de az kétségtelen, hogy minden erényben van az a momentum, hogy valahol megállni a középen. Tehát így lehet így értelmezni akár. Tehát amit mondasz, én ezt látom abban, ami szerintem tényleg úgy van. Tehát, hogy mindenhol megáll, meg kell állni. Minden érzelemnek valamilyen korlátot szabni, valahol megállni, nem tovább menni. Most ennek szerintem van aktualitása, csak én ezt nem úgy nevezném annyira, hogy mértékletesség, hanem hogy türelem. Tehát, hogy én nagyon gyakran láttam, vagy érzékelem, hogy magamon is, és sokáig azt hittem, hogy türelmes ember vagyok, és kiderült, hogy nem vagyok. Tehát, hogy nagyon sok minden megold az, hogy az ember egy kicsit vár, megkeresi a megfelelő alkalmat, a megfelelő helyet, és nem csak úgy belemenni a dolgokba.
0: És tudsz ezzel öngondozás szintjén foglalkozni, hogy türelmesebb legyél?
3: Hát csak annyiban, hogy így átgondolom a dolgokat, hogy amikor nem voltam türelmes.
0: Mert ez engem
1: miből
0: is
1: jöttél rá, hogy türelmetlen vagy? Vagy az hogy van, hogy valaki azt hiszi, hogy türelmes, és akkor kiderül, hogy türelmetlen?
3: Hát, hogy mondjuk erényt látok időnként abban, hogy olyan gyorsan megmondani valakinek, hogy mi a véleményem róla, vagy egy adott helyzetben, hogy fintorogni egy nagyot, amikor az nem jó. Holott tehát ki kell várni, tehát, hogy figyelni kell. Tehát tulajdonképpen a türelem mellett szerintem a másik fontos erény a figyelem. Hogy az ott lét.
0: Hát igen, meg a figyelem, meg a, tehát az önmagamra figyelés, az lehet valamennyire eszköz a a türelem irányához való eljutásban. Tehát én például, én szintén megfigyeltem magam, hogy rendkívül türelmetlen vagyok, megdöbbentő módon. Azt gondolom, hogy sokat fejlődtem benne, de ha valaki aztán én tényleg...
2: Igen, te tényleg nagyon türelmetlen vagy.
0: És én arra jöttem rá, hogy engem a hideg víz tanít türelemre, eljárok direkt fürdőbe, és kijövök a nagyon meleg vízből, és szépen, lassan, óvatosan, mindenféle sikoltozás nélkül belegyalogolok a hideg vízbe. És hagyom, ahogyan a testemet elárassza a hideg, és hagyom, hogy tanítson a víz arra, hogy türelem, pontosan 60 másodpercnek kell eltelnie ahhoz, hogy ezt a vizet megszok. Nem tudod sietetni, nem tudod késleltetni, mindenképpen el kell telnie, nincsen más, mint elfogadnom azt, hogy ez most történik. És én úgy érzem, hogy az ezzel való foglalatosság az, amelyik valamennyire a türelemre próbál tanítani, vagy én magamat próbálom rávenni erre, foglalkozom vele. Tehát, hogy ez a fajta öngondozás, ez a fajta erényekre épülő gondolkodás, ami azt gondolom, hogy valamennyire lehet járható út abban, hogyha szeretnénk tényleg sokkal több mindent megismerni magunkban. És hogy talán ez tűnik el valahogy az erény filozófia háttérbe húzódásában, az öngondozásnak a gyakorlata.
3: Hát igen. Igen, de hát mondjuk ma például erre való a pszichodráma.
0: Tényleg.
3: Tehát vannak erre azért módszerek meg eszközök.
0: Igen, sőt, talán még sokkal több, hiszen a kollektív öngondozásra nevezhetjük így, talán soha nem volt annyira sikeres, mint napjainkban.
3: Hát és ez, amiről beszéltetek, hogy én bemegyek a 20 éves gyerekek közé, ez is egyfajta, nem ez volt a nyílt motiváció, vagy tudatos motiváció, de ez is egyfajta terápia.
2: Hát itt szerintem nem a komfortzónádból való kilépés, és egyfajta ilyen alázattanulás.
3: Hát ez így nem volt bennem, hogy alá... Sőt,
2: itt aztán senki ne gondolja.
3: De hogy hát igen, az ember valamit úgy csinál, így van egy szakmában, van szerepben, és akkor abból úgy ki.
1: De hogy azért egyetemi tanárként a 20 éves gyerekek neked közeged, nem?
3: Tehát, persze, nem, csak nem más, idegen. Csak egész más a szerep, uh-huh. amikor ott állok és így mondom, meg minden, tehát van egy erős alárendelt, ilyen alá, van egy alá fölé rendeltség, még akkor is, hogyha az ember normális próbál lenni, viszont az ember nincs, tehát eleve például az ember ott nyilván tegeződik, tehát ez olyan, mint hogy nyilván nem lehet magázodva focizni, életet menteni.
0: Egyetemen magázódtok?
3: Csomó minden, olyan ott magázódunk, igen. Oh. Viszont a Slammen egy ugyanaz a srác, vagy egy fiatalabbal is az ember alapvetően tegeződik, mert ez egy ilyen kollegiális viszony.
0: Ez olyan érdekes, amikor én szociológiára jártam, és a Somlai tanár úr volt a tanszék vezető a szociológia történeten, aki nem volt fiatal már akkor sem, és emlékszem, az első órán bejött, és azt mondta, hogy nem tudja, hogy nekünk menni fog-e, de hogy tegeződünk, mert hogy ez egyetem is, hogy ez egy ilyen horizontális szerveződés, és belecsapott. És onnantól kezdve következetesen tegezett minket, nem foglalkozott azzal, hogyha mi magáztuk, de hogy megint csak ilyen csapdába ejtett minket ezzel, hogy vajon menni fog-e, nem ment egyébként. Maximum egy szervusz tanárurat tudtam kipréselni a számon, hogyha nagyon-nagyon összeszedtem magam, pedig voltam katona, tehát tudok váltani a magázás tegezés között, tényleg azt gondolom, hogy készségszinten.
3: Össze kellett magad szedni, hogy...
0: Nagyon. És a mai napig, hogyha találkoznék vele a villamoson, akkor... Hát maximum egy ilyen jó estét, szervusz tanárulat tudnék mondani. Szerintem mély meghajlások közepette, mert hogy rengeteget tanultam tőle, azt gondolom.
3: Hát vannak olyan személyiségek, akik nem tudnak magázódni, és azok között meg vannak olyanok is, akiket tényleg le lehet tegezni. Tehát ezek szerint ő csak félig volt ilyen. De én nem vagyok. Tehát meg szerintem nem horizontális. Aha. Az egyetem annak ellenére, hogy az egész... Ez most az egyik ilyen szövegemben úgy benne, vagy talán többen is benne van, hogy az egészet én egy játék szituációnak tartom, amiben be kell szállni. Tehát, hogy vannak szabályok, és azért öröm. mert hogy a szabályokat.
0: Igen, egyébként, és ez olyan jó, hogy ez előjön, hogy szerintem is a valódi nagy örömök, azok szabályok között, korlátok között képesek igazán megmutatni azt, hogy tulajdonképpen micsoda erő van bennük, és ezeknek a szabályoknak a mozgatása, a korlátok mozgatásnak a lehetősége az, ami szerintem megteremti ennek az örömnek a garanciáját.
3: Meg a szabályok közös elfogadása. Igen, tehát a szabályoknak a közös elfogadása, a közös követése és a közös megvitatása.
2: A közös elfogadása szerintem a szabadságérzetét is adja az embernek, hogy nem egy más által kitalált keretrendszer van ráerültetve, hanem a közreműködésével,
3: hát, születik,
2: vagy
3: más,
2: az egyetértésével.
3: Igen, vagy akár egy más által is, tehát mint mondjuk például a monopolizunk, nem mi találtok ki, de együtt tudjuk elfogadni, együtt tudunk benne működni, sőt együtt tudunk új kártyákat kitalálni, vagy esetleg a szabályokat fésztollal kibővíteni, vagy áthúzni, vagy kiegészíteni.
0: A mai alkalommal

0: Nem.
1: Sőt, éppen az egyik baj velük, hogy nagyon rímesek.
2: Kovács Ákosi magasság.
1: Azt nem szeretik.
2: Na.
1: Azt nem szeretik igazából a szlemmerek annyira a rímeket.
0: Azt kérdezik, hogy nem úgy.
1: Egyébként igen. Meg vannak akik, tehát van egy ilyen kis társaság, akik a rímeket szeretik, de én is próbálok például, én iszonyatos erőfeszítéseket teszek mostanában, hogy ne használják rímet, vagy kevesebbet. És a legutolsóban például sikerült több sort rím nélkül megcsinálni.
3: De ez azért van, mert akkor nehezebb a ritmus, tehát akkor nagyobb kihívás ritmust építeni,
1: nem,
3: ha nincs rím.
1: Nem, hanem azért van, mert hogy én megértem azokat, akik utálják a rímeket, mert a rím az szerintem egyrészt, én imádom, és imádom a rímeket, ugyanakkor állati veszélyesek. Mert én például az egyik szlemben meg is írtam, hogy ha majd a rím odakoppan, pont ahol titokzatos ok van. Tehát hogy szerintem, hogy a rímnek van egy ilyen szerepe, uh-huh. hogy egy ilyen detektorként megtalálni rímmel dolgokat, ami egyébként nem jutna az eszembe, és odavaló. De ez ritka. Tehát ez egy kegyelmi pillanat, tehát ez majd, hogy tehát ihlet kell hozzá. A rím másfelől meg belevisz az embert, beviszi kényszerekbe, és olyan retorikusságot ad a szövegnek, ami nem biztos, hogy mindig jó. Tehát hogy például uh-huh. elég intimitás ellenes a rím. Uh-huh. Tehát bizonyos dolgokat, meg a drámaiságot van, hogy szolgálja, van, hogy elnyomja, elrontja. Úgyhogy ezért próbálok, tehát hogy gyakran hitelesebb tud lenni rím nélkül egy szöveg, és próbálok egy olyan hangot megtalálni, de szerintem ez még nem nagyon sikerült, ami rím nélkül. Uh-huh. Rím nélkül is egy olyan tömör megszólalás, amit általában szlemnek szoktak nevezni.
0: Azt mondom, ennyi alapozás megfelelő lesz, míg azt tisztázzuk, hogy akkor a szlemek...
3: Nekem is van még egy szlemes kérdés.
0: Hogy a szlemek között hogyan kössük át, hogy betoljunk alá egy kis instrumentált, és akkor úgy a következő, vagy szeretnél beszélni a szlem után, a következőről megalapozni, vagy szeretnél bármi ilyesmit?
1: Hát szerintem legyen úgy, hogyha eszetekbe jut valami róla, akkor jó. Beszéljünk róla, ha nem, akkor legyen egy
0: jó. Hogy az időt be tudjuk osztani, ezek a szlemek, ezek szabvány hosszúságú szlemek, tehát...
1: Igen, tehát 3-4 perc között.
0: Jó, akkor lesz időnk utána beszélni is róla, akkor mindig egy kicsit visszajövünk szerintem majd utána. Jó, akkor most Serranóval egy picit elmosuk ezt az előző részt, és akkor utána egy lassú emelkedéssel azonnal belekúszunk majd Kendefi Gábor exkluzív szlem showjába, itt a Tilos Rádióban, a Héttérítőben.

0: Szóval az első lenne az, amiről beszéltem, ami a, ez a bizonyos filozófiai szám, és ennek még címe is volt, két szenekát. Egy lábon kihordott apoteózis után sorszámot húztam a metafizikán. A nővérke szigorú derekát követve valami folyosót szelekát, látom a fényt, váltom a vényt, étkezés után beveszek két szenekát, és mindörökre lelkemre kötve, légy pozitív, s ha a homokban játszol, csak az örök emberi csorogjon a szádból. Lépj túl a rímeken, a ritmikus dumán, semmi se legyen idegen tőled, ami humán. Légy a másik, és úgy leszel magad. Légy a légy, mi példára ragad. Légy a sas, és fogdosd magad. Légy, mint minden ember, fenség, sarki vendég, látóipari egység, test és lélek, hol pecsétes asztalon kopognak a tétek, amik hagyom, vagy kifeletesség, lehet pihenni, miért nem inkább a semmi? Leszek az egy, és leszek a minden, mit találtam otthon, s hazavittem. Fityegek mantra végen, fellegajtó kilincsem. Önisme hely, és önfelej, önkitej, és önmegvaló. Leszek, aminek már lenni se kell. Ide a világban szárnyaló, bányaló. Gyere be, trójai magánvaló. Mondom, szia! Ataraxia! Fosztó képzeletem szárnyán merülök, s megülök a tenger mélyi vártán, mindenek fenekén, homorul esem. Drága én, már nem kell ezt tesem. De szívem, jaj, elszorul. Ha szenekám elgurul, mi lesz majd velem?
1: Ez jellemző egyébként, hogy filozófiai, tehát hogy az hogy te filozófiával foglalkozol, hogy filozófiát tanítasz, ez nagyban megfesti a szlemedet? Vagy ebből a talajból táplálkozik?
0: Hát szerintem, tehát ez az, ami úgy tárgyában, ami aha, tárgyában ilyen, tehát hogy vannak benne filozófiai kifejezések, meg fogalmak, de meg aztán a legutolsó is egy kicsit kapcsolódik, de az inkább a filozófia tanítás helyzetéhez kapcsolódik. De alapvetően utálom az olyan dolgokat az élet más területéről, aminek köze van ahhoz, amivel foglalkozom. Tehát, hogy utálok filozófiai vonatkozású regényeket olvasni, antik vonatkozású regényeket olvasni. Tehát általában ez nálam úgy elválik, és szerves módon valószínűleg mindegyikben benne van az, hogy filozófiai módon gondolkozom, de hát itt van csak az, hogy tényleg nevek vannak, meg vagy legalábbis egy név van, filozófus név, meg fogalmak, terminusok, ez csak itt fordul elő.
1: Én amikor hallgattam a Csiliben is a szlemedet, illetve az Ankerben is, végig az volt az érzésem, hogy ezek nagyon absztrakt szlemek, és hogy nekem nagyon-nagyon kellett pörgetni az agyamat ködben, ilyen processzorként járatni, hogy tudjam követni. Aztán mégis arra jöttem el, hogy inkább csak becsukom a szemem, és úgy egy picit talán még könnyebb a befogadás. Szoktál ezzel kapcsolatban visszajelzést kapni, hogy mennyire elvontak ezek a szlemek, szövegek?
0: Hát igen, sajnos sokan mondják, hogy nem értik. Úgyhogy hát ez nekem egy feladat. Hogyan lehet azt, amit én még úgy komolyan gondolok, azt úgy elmondani, hogy értsék. De ez sokan mondják, de szerintem az se baj, hogyha az ember bizonyos dolgokat nem ért belőle, aztán utána gondolkozik, meg az egészből összejön valami, vagy esetleg még egyszer meg lehet hallgatni, mint például így most.
1: A hallgatói tudják, hogy szlemez?
0: Hát igen, az most már eléggé beszivárgott, tehát így érdeklődnek néha, meg volt is, hogy ugye, tehát tényleg ezek érdekes ilyen szerepütközések, hogy az ember tart egy órát, és akkor tényleg van ez a nem horizontális kapcsolat, aztán oda jön hozzám az egyik hallgató, és akkor, hát tanár úr, hát ez, ugye ezt nem szabad kimondani, hogy ez a jó volt, mondja ugyanazon a folyosón, tehát, hogy meg többen így kifejezték, hogy ők együtt, nem tudom, két csaj együtt hallgatta, és milyen jó.
1: Ez érdekes. Érdekes, mit mondtál a fiatalokra, aztán már mindjárt folytatjuk fiatalokkal kapcsolatban, hogy én például, amikor elmentem az Ankertes slamre, mert az unokaöcsém is fellépett, és engem például nagyon-nagyon nagy nyugalommal töltött el az, hogy a jövőnk biztonságban van, mert azt láttam, hogy tényleg ilyen 18, vagy nem tudom, 16-24 év közötti fiatalok, mind szlemerként, mind pedig jelenlévőként, vendégként, ott élvezték a helyszínt, csacsogtak, szemezgettek, összebújtak, beszélgettek, reflektáltak, és arra gondoltam, hogy mennyire biztonságban van a jövőnk, hiszen hogyha itt ülnek és ezzel foglalkoznak egy, nem tudom, egy csütörtök este, akkor igazából mit, hogyan merünk bármilyen jelzővel illetni az úgynevezett mai fiatalságot, a legjobb arcok voltak. És az egyébként, hogy vannak idősebbek, akik bemennek ebbe a térbe, és azt mondják, hogy nézzétek, én is kiállok, megmutatom magam, szerintem ettől jobb szocializáció a világon nincsen konkrétan.
0: Lehet, de nekem, szóval ez nekem is nagyon tetszik ez, hogy tényleg ezzel foglalkoznak emberek, és tehát ilyen fiatal srácok. Én is ebben látok reményt. Azt nem tudom, hogy nekik az mit jelent, hogy én itt, vagy ilyen hasonló, ilyen vén emberek oda bemennek, de gondolom, hogy csak jó.
1: Azt szeretném elmondani a hallgatóknak, hogy Gábor nem vén ember, és én sem vagyok vén ember, és szeretnék elhatárolni bármilyen így is a megjelenítéstől. 107-110 év most már az ember válható életkora.
2: Na, de nem Magyarországon, hanem nem bizakodjuk túl magunkat.
1: De ez kicsike amerikai. Úgyhogy akkor szerintem folytassuk tovább Kendeti Gábor személyben.
0: Ez a legújabb, ami ehhez kapcsolódik, és ezt még nem mondtam el sehol. Gondoltam, hogy ez premier lesz, úgyhogy utána is érdeklődtem, hogy ettől még indulhatok-e vele a versenyben, és azt írták, hogy igen. És ez pont ehhez a témához kapcsolódik. Egyszer, ahogy éppen szlemet pengeték, ahogy üzemszerűen örök szlemszűzen üzengeték, jó fej, önkifej, aki a klubba lejár, amíg a dilije lejár, tudod, tanár? Szóval, ahogy kedélyesen elmi lesz velünk ezék, belém hasított. Tényleg? Mi lesz veletek, ti általunk nemzedék? Ha az órámról nem lógtok, akkor is a neten lógtok. A kijelzőkön Platon sor mintázza a boldog születésnapot, a nyugodjatok békében, a nyugodjon békében, a nyugodjék békében, és a mindenki nyugodjon le a ába. De nálam is megy a multitasking. Ez csak részben óra, részben metafora casting. Hogy én vagyok az elmélyült, ti meg a felületesek? Én csak befelé mélyülök, de nektek mindenfelé van mindenféle felületetek. Nektek már nem jön be a nagy papás dadaizmus, a ráérős, mindenre rákérdezés, a porlepte porlesöprés. Ti nem bontotok le semmit, nektek már ott van minden lebontva. Minden illesztési szabály is csak csorbult legókocka. Én meg dühöngök a közöny rajszögében ülve és saját logikám farkába dőlve. Miért nem szálltok be a játékomba? Mert nem hiszitek el, hogy ez egy játék volna. Nektek nem maradt se pátos, se fájdalom, se tisztelet, se tekintély, se tekintélyrombolás, csak indulat és egy like, hogy legyincsél. Én hagyományfoszlányokat adok nektek, hogy hagyhassátok a fenébe, ti meg okot adtok nekem cserébe az optimizmusra. Az optimizmusra. Mert dönthettek-e ti úgy, ahogy rólatok eldöntetett? Hogy kézenfekvők, magatoktól értetődők legyetek. Minden kőtábla módosítást tisztelő, rendelet mentén kérdező, nem össze-vissza tájékozódgató, de jól tájékoztatható, rendes, plakátból értő emberek. Tudjátok-e ti rendesen tartani a fejeteket, hogy töltsérfejű tanárok töltsék be funkciójukat? Szólhat-e még nektek, hogy a magyar nem volt, hanem lesz, de Jézus magyar volt? Csődültek-e majd az igazságtérre, az igazságszobor felszentelésére, ami leleplezhetetlen lesz, mert lepelből készült? Meg lehet-e majd titeket úgy Isten igazából védeni? Megvédeni az adótól, a kamatoktól, az adott szavatoktól, a lelki ismeretetektől, az ismeretektől, a túlélési történetektől, az egész magyar történelemtől? Komolyan, mi vagytok ti? Talán egy időzített mi? Vagy csak néztek rám, nem értve, mi ez a hucag és ajtócsapkodás? Ez a barátságos bevagonírozás a többes szám második személybe? Vagy már a Ferihegyin egy nagyot legyin, majd jót szippantva a friss Ryanairből a Margit híd ívére tekint.
1: Azon gondolkodom, hogy tudtam ezt is, hogy azért ebben nagyon sok olyan aktuális társadalmi kérdés fölbukkan, amelyik azért elmozdítja a szlemedet. Számomra picit így a küldetés irányába, hogy mennyire van társadalmi küldetése, tudatos társadalmi küldetése a szövegeidnek, mennyire akarsz konkrétan olyan kérdéseket feltenni, vagy indukálni, amelynek hatására az ember másként tekint arra a korra, amiben él?
0: Hát tulajdonképpen nem tudom, hogy akarok-e, de kijön belőlem. Tehát nagyon sok ilyen szöveg úgy jött, hogy hallgattam a rádiót, és az nagyon felpöszkölte az agyamat. Szóval nyilván van egy ilyen...
1: Kossuthot?
0: Hát például, de tulajdonképpen bármit, tehát egy csomó, tehát mindenféle rádióban van rendkívül irritáló dolog. Tehát például nagyon utálom, amikor egy világnézetű emberek beszélgetnek egymással. Tehát ez ugye minden rádióban előfordul.
2: Igen, például mi. Nagyjából.
1: Miért? Nekünk nincs azonos világnézetünk hármunknak szerintem.
2: Mi? Ha annyira... amikor nincsen, akkor abból mindig botrányú van.
1: És kifigarázza is a fejét. Voltak itt ügyek a háttérben, amiket másként gondoltunk.
2: Nem akarom eltusolni.
1: Nem akarom eltusolni, de kevésbé se.
0: Szóval, de van egy ilyen nyilván, meg amikor így... Egyébként a következő, tehát ami most gondolkozok ilyen szlemem, az például pont a szlemelésről szól, hogy miért, tehát hogy annak az okait kutatom magamban, hogy miért, és az egyik nyilván egy ilyen a régi vágy a frankó mondásra. Tehát, hogy van egy ilyen narcisztikus vágy bennem arra, hogy én legyek az, aki megmondja a frankót.
1: Látva lássatok?
0: Hát, de úgy, hogy ilyen bevillantva, tehát hogy groteszk módon, meg hogy akkor úgy ádöbbenjenek, meg tehát van egy ilyen, de én ezt magam is így kívülről szemlélve magamat mondom.
1: Mennyire új jelenség ez benned? Oppa. Halló?
3: Halló?
1: Halló? Halló?
3: Itt vagyok.
1: Hallgatunk. Halló?
3: Na, egy kérdés, Robi vagyok. Egy Csáv. Kérdés csak annyi, hogy a slambe mennyire ciki a papírolás, illetve hogy van ez, hogy van, aki így, van, aki úgy.
0: Itt van kamera ezek szerint?
2: Igen, bennem is felmerült nincsen, ez a kérdés. Nincsen, nagyon nem örülnék neki.
3: Köszönöm,
0: nem szokta, tehát a slamben általában mindenki olvas, én itt most olvasok, de amikor fellépek, akkor sosem olvasok. Tehát azt nem tudnék most hét szlemet úgy elmondani mindegyiket a fejemből, de egyébként csak fejből tudok. Néha volt egyszer-kétszer, hogy felolvastam, és az mindig rosszul is sikerült, de hát általában elmondom, és ez egy nagyon, nagyon fontos rész a memorizálás, és akkor válik igazából sajátom, mert ezt most nagyon sokat kellett gyakorolnom, hogy ne fejből mondjam, hogy tudjam olvasva is, nem tudom mennyire sikerül, de hogy azonos tudjak vele lenni akkor is, ha olvasom.
1: Ez most nagyon szép volt szerintem, mert én aki szintén rádióban beszélek, és hogy kell valamennyire foglalkoznom azzal, hogy értsék is, amit mondok, az utóbbi időben tudatosan figyelem magam, hogy hogy milyen hatása van rám az előadás is. Érdekes, hogy én például csak síróból tudom nyomni, és soha nem értettem, hogy vajon mi az, ami miatt ennyire remeg a szlemereknek a keze, és a tegnapi napon felolvastam egy nyitó beszédet, és úgy remegett a kezemben a mobil, hogy konkrétan kettő kézzel kellett megfogni, de én egyébként reflexből adok elő bárhol is évek óta, hogy ez egy, nem tudom, hogy mitől van egyébként ez a kézremegés dolog, ami engem meglepett.
0: Hát szerintem ez a rutinnal
1: elmúlt. Tehát én tök rutinos vagyok, évek óta adott elő.
0: De olvasásban nem?
1: Nem, abban egyáltalán
0: hát
1: nem.
0: Ez az. Tehát, aha, hogy ahhoz is kell egy rutin, tehát például tudományos konferenciákon van, hogy nem, de általában mégiscsak felolvasni szoktam. Tehát a leggyakrabban felolvasni, mert gyakran olyan szövegek, amilyen filológiailag érdekes, meg terminológia nagyon fontos, és akkor felolvasom, de én is igazából ott is azt szeretem, hogyha el tudom mondani olvasás nélkül.
1: Rá kell gyúrni, tehát, hogy
0: akkor egy sűrű jegyzet kell, vagy nagy, tehát akkor aztán tényleg nagyon azonosnak kell lenni vele. Tehát én nekem is ott is az az ideálom, csak azt nem mindig sikerül megvalósítani.
1: Nekem ahogy, ja, bocsánat, mondjuk.
4: Hogy van, aki tudsz lemet improvizálni?
0: vannak ilyenek, én még ilyet nem hallottam, mert csak hallottam sem róla, hogy csinálnak ilyet.
4: Tehát, hogy a Saidot hallottam egy párszor random trippen, ami úgy ilyen improvizálós, de ott is mindig a meglévő mintáit variálja. Aha. Tehát, hogy ismerem a szövegeit, hiába aha improvizál.
0: Aha. Nem voltam még ilyenen, csak láttam olyan kiírást, ami uh-huh erről szólt. Én egyszer kipróbálnám, szerintem nekem ez nem menne, de szerintem élvezném a kudarcot.
1: Ez nagyon érdekes, hogy a kényszer mit hoz ki az emberből. Nekem volt egy ilyen TED előadásom, és amikor arra felkészítettek, akkor én nagy mellénnyel nyomultam, hogy oké, nem lesz ez a probléma. Természetesen világosá vált a felkészülés során, hogy azért itt van mit csiszolni, és azok, akik felkészítettek, a Csaba és az Imre, egy olyan segédeszközt adtak a kezembe, amiben tudtam lépésről lépésre haladni, és türelemmel nem kidobni az összes rakétámat már az első három mondatban. És ott például azt mondják, hogy egy olyan emberről tudnak, aki képes így úgy kiállni és mondani egy ilyen tettókat, aki tényleg így síróból. Tehát azért az a síróból mondás, azért ez nagy kaland, akárhogy is nézzük. De izgalmas.
4: És ki az egy ember, azt tudjuk?
1: Nem tudom már sajnos. Jó. Viszont most arra gondoltam, hogy lekapcsolom a telefont, és akkor tovább folytatjuk a szlemelést. Kendefi Gábort halljátok.
0: Hát akkor most esetleg lehet valami talán még közéletibb, ami lágyabb, kicsit látosabb. Látosabb, mint az eddigiek, meg szerintem kicsit így közvetlenebbül szórakoztató, de lehet, hogy csak számomra.
1: Kiderül.
0: Ez egy olyan szlemem volt, aminek az volt a címe, hogy ha Magyarországra jössz. Ez talán érdemes tudni hozzá. Tematika ez volt. Tudta ön, hogy nincs kizárva, hogy aki nincs kizárva, az bevándorol. És ugye tiszta, hogy aki bevándorol, és személyben zavarhonol, az nem mint Star Wars statiszta, akadhat közöttük terrorista. Akarja-e, hogy maradjon írmagja, akire mindenét írhatja? Szereti-e ön a szeretteit? Tudta, hogy csak a jól körülhatárolt szeretet segít? Tudta-e ön, hogyha megengedjük is, hogy van háztartási és étkezési bevándorló, azért számottevőbb a megélhetési. És azt jobb, ha nem engedjük. Vagy ön hogy látja? Kivegyen a létminimum kosarából. Ön és családja? Vagy ez a sok megélhetési a halálfaszáról, ki nem látja, hol van mindennek a határa, mert neki csak a halál listája hátára skiccelt térképet áll. Tudja is az a terrorista bevándor, hol lakott itt Vörösmarty Sándor? Otthon tessék legénykedni, nem ide jönni megélhetni. Ugye egyetért, hogy mi nálunk, már itt vannak, akiket nem integrálunk. Akarja, hogy az óvodákban ne hulljanak legjobbjaink behurcolt hererákban? Ugye egyetért ön, hogy a forint és az euró után az éc jön? Azt talán meg sem kell említeni, hogy jó félni, de még jobb megfélemlíteni. Ugye egyetért, hogy ön helyett megbélyegezzünk, majd egy lélekkel fellélegezzünk? Ugye egyet tetszik érteni, hogy tegezzünk? Ha akarod-e, hogy gyermeked a kórházban meggyógyítsák, és kiadjuk végre a nemzeti szimuláns listát? Ugye egyet értesz, hogy amíg egyet értünk, amibe téged is beleértsünk? De ugye akarod, hogy legyen eszközünk, ha kiderülne, hogy sokunkhoz nincs közünk? Tudod, akik közülünk, de nem közénk. Egyenlők ők, probléma semmi, de nem mi. De hogy utáljuk, a tolerálóba beutaljuk. Ugye akarod, hogy a magyar tudományos akadékoskodás falát ledöntsék, és álljon fel a nagy nemzeti etetőszék? Nyilván azon sem vitázunk, szomszédainkkal jobb, ha vigyázunk, mert a világon legszebb a mi gyászunk. Tudtad, hogy közösek a nemzeti ünnepeink? Mi tartalék zsebkendővel, ők pezsgővel ünnepelik. Emlékszel, hogy a megszálló olyan vendégfajta nálunk, és hogy mi vidámpark helyett emlékparkba járunk, hol 100 iskolás csoportot vigasztal egyetlen könnyáztatta terepasztal? Tudod, hogy déltől északig miről zúg a plakát? A legrövidebb út lélektől lélekig, ha úgy kezdett, hogy a tekv anyád. Ha Magyarországról szakadsz, jobb, ha távol is maradsz. Haza, ha jönnél, haza a reprint történelembe, csak weekendre. És te haza, ne vedd a szívedre, de pont ilyen happy endre számított Adi Endre.
1: Fantasztikus. Csak ebben néha hangosítgatnom kell. Mennyire kell Eslemnek viccesnek lennie? Vagy nem is kell, rossz a kérdés. Mennyire jó az, hogyha vicces, hogyha tényleg az embert ilyen nagyon belül találják meg a mondatok vagy a tartalmak?
0: Hát én azt szeretem. Tehát meg én úgy működöm, hogy ilyen általában ilyen poénok szoktak lenni, szóval nekem ez úgy természetes, hogy ezek mikor mennyire jók, azt nem tudom, de vagy változó, azt azért látom a visszajelzésekből, de van, amikor szerintem jól sikerül. Tehát nekem ez a természetes, hogy tehát én nem nagyon tudnék máshogy megnyilatkozni. De azért eléggé a sajátja a Slamnek, tehát ott nagyon ez a stand-upos beütés, az nagyon ott szokott lenni ezeken az ankertes szlemesteken, és általában röhögni szokta.
1: Ülnek a poénok általában? Értik az emberek?
0: Veszik az enyém?
1: Mindig? Aha.
0: Egy idő után igen. Tehát ez érdekes, hogy általában nem nagyon tudok elkezdeni egy szlemet, tehát mindig azt vettem észre legalábbis, hogy körülbelül a második ilyen hát versszaknál, vagy ilyen löketnél, nagyobb egységnél kezd valami derengeni, hogy mit akarok tulajdonképpen mondani. Tehát ezen dolgozom, hogy lehetne ezt ezen változtatni, hogy talán rögtön is kiderüljön. De onnantól már igen, tehát hogy most már egyre gyakoribb, hogy röhögnek, vagy majdnem folyamatosan, hát folyamatosan nem, de hogy így többször is röhögnek egymás után. De vannak nagyon vicces emberek, tehát akiknél végig megy a röhögés.
1: Igen, hogy biztos, hogy közrepozza, mert itt is érdekes volt ebben a szlemedben, hogy voltak részek, amik nagyon mulatságosak voltak, és a vége felé azért szépen lassan így elcsendesedtem, és valahogy onnantól kezdve, hogy megjelent a papos rész, és valahogy, tehát ez a...
2: Nem, a papos rész volt az igazán vicces.
1: Igen, egy bizonyos szempontból
0: is azt gondolnám.
2: Nagyon kreatív megoldás egyébként. Például én nem gondoltam volna arra, hogy egy egyfajta ilyen elhitatos, miséző hangot bele lehet vinni a szlembe. Ami egyébként nagyon jól, metakommunikáció szintjén is nagyon jól működik.
0: Egyébként ez egy bevett eszköz, én ezt, amikor kitaláltam, hogy lesz egy ilyen, meg amikor voltak ezek az a konzultáció, akkor nekem rögtön ez ugrott be, hogy rögtön egyrészt az ugrott be, hogy van egy ilyen egy csalóka érvelés ebben a konzultációs ívben, hogy ha bejön, akkor bevándorló, ha bevándorló, akkor talán terrorista, ha talán terrorista, akkor izé. Tehát volt egy ilyen logikai dolog, ami nekem azonnal úgy elkezdett piszkálni, és akkor rögtön ez jutott eszembe, hogy ezt a csalóka érvelést, ezt a csúsztató érvelést, nem, hogy ezt így kellene csinálni, hogy nem recitatív, hanem ilyen papi mise hangnemben kell.
2: De honnan jött ez csinálni,
0: és aztán utólag vettem észre, nem tudom, de utólag aztán nézegettem szlemeket, és láttam, hogy éltek már ilyennel. Nem erre, nem pont, nem ilyen témában, meg nem ilyen hangulattal, de úgy volt már, sőt, kifejezetten papi ruhában is adtak elő szlemet. Tehát most legalább kettő ilyen van, és még szóval volt egy-két ilyen, de ezeket később jött. Tehát én ezt nem loptam el, hanem később jött, de tulajdonképpen az sem lenne baj, hogyha tudtam volna, mert szerintem ez itt másképp hat, mint azokban.
1: Érdekes, most azon gondolkodom, hogy hol van vajon az átfedés a prédikátor, a slammer, és ezekben a ezek között a karakterek között, hogy mennyire tudna egyébként mondjuk egy progresszív prédikátor mondjuk a slamet, mint eszközt használni arra, hogy átadja az elveit.
2: Nekem ugyanezt fordult meg a fejemben.
4: Hogy én láttam ilyen videót. de most ez nem.
0: Én is láttam már olyat, ami nagyon didaktikus, tehát már-már ilyen, már-már prédikátor szlemben. Én azt igazából annyira nem szeretem. Tehát, hogy van egy ilyen irányzat, amiben vannak jók, tehát például a Molnár Péter kifejezett, tehát nem vallási prédikáció, de hogy egy nagyon direkt morális, politikai mondani való. És az nekem egy kicsit sok, de ő nagyon jól csinálja ezt, de én mindig kerülöm azt, hogy úgy direktbe. Tehát én nekem a nagy szavakról mindig a röhögés jut az eszembe. Tehát, hogy nagy szavakat mindig csak idézőjellel tudok a szlengben használni, és pont ezt szeretem, hogy hallok valami jó nagy szót, és akkor azt már be lehet rejezni egy jó, egy itt két idézőjel közé valami jó egészen olyan kontextusban, amiben még az életében nem volt ez a nagy szó. Mindig ez izgat.
2: Aj, de hogy ezzel mindig kipukkasztod ezt a nagy szót?
0: Igen. Tehát, hogy én nem tudnék, hát, hogy esélyegyenlőség komolyan egy szlemben, hát így persze beszélgetünk, meg egy nagyon írtófontos dolog, meg integrált oktatás, meg stb. Rengeteg ilyen fontos érték van, de hogy mi köze ennek a szlemhez? Tehát, hogy legalábbis én nem tudnám ezt így komolyan.
2: De nekem egyébként a szlemmel kapcsolatban az az érzésem, hogy mindig kell azért, hogy valamilyen, nem tudom, társadalmi problémáról szóljon, vagy valamilyen társadalmi aktualitással legyen.
4: Ez a költészetnek is saját. Ez igazából a költészetnek magának saját.
2: Hát nem biztos, mert az elég sokat el lehet merengeni szerelmekről,
0: az ágy közös, a párna nem.
4: Igen.
0: Most ennek a politikai aktualitása mi, vagy ha csak nem egy koalíció, pártkoalícióról
2: társadalmi
0: gondolom.
2: Lehet.
4: Társadalmi, igen.
2: De igen. Egyébként nem értek egyet Kittivel, nem azért mondom, mert nem azt mondom, hogy egy millió olyan vers van, fogalmam sincs, nem olvastam egy millió verset, de rengeteg olyan vers van, aminek
0: persze.
2: Abszolút
0: de a szlemben, a szlemben nagyon megvan ez. Hát jó, nekem is a legtöbb ilyen szövegem az tényleg közéleti, csak mondjuk azt nem szeretem, ami nagyon gyakori, hogy ilyen politikus nevek kell, tehát hogy anyázzuk Orbánt, meg Gyurcsány, meg nem tudom kicsodát, tehát hogy én még politikus nevet soha nem használtam a szemekben.
1: Mi sem adjuk ki a szánkon, hanem muszáj, mert hát, túl direkt szerintem.
2: De valók a muszáj.
1: Igen, de hogy én most ugye, hogy több projektben is művészekkel dolgozom, most már egyre kevesebbet adok ötleteket, mert hogy azért az tűnik ki, hogy amiket én adok ötletek, azok annyira megdöbbentően direktek egy művész számára, hogy milyen elzárkózik.
2: Ez a szájbarágás.
1: Igen, hogy én is azt gondolom, hogy pont akkor válik nagyon izgalmassá, hogyha nem direktbe kapunk válaszokat, hanem így rávezet minket, sőt, megkockáztatom, nem kell megértenünk, nem kell minden módon megértenünk azt, hogy mit hallunk, elegendő, hogyha inspirál minket, hogyha valamit elindít bennünk. Tehát én például nem vagyok képes a teszlemedben annyira gyorsan gondolkodni, hogy tudjam követni, és nem is akarom megérteni minden szavát.
0: Azért én ezt mégis inkább az én hibámnak.
1: Ez hiba?
0: Szerintem ez egy kommunikációs hiba. Nem, már nem morális értemben, hanem hogy akkor ez nem sikerült egészen jól, szerintem. Hogyha ez így nem megy át, mert akkor vagy a szöveg nem mondható rend elég jól, vagy pedig például én nem mondtam elég lassan. Itt például közben észrevettem, hogy volt, hogy túl gyorsan, pedig magamat edzem, hogy lassabban mondjam, hogy együtt gondolkozhassanak velem a hallgatók. Tehát ez ebben nagyon fontos, hogy ezt a ritmust megtalálni, hogy tudják követni, de valószínűleg sohasem fog nekem az menni.
1: De szerintem én ezt nem tartom hibának, mint ahogyan, ha elmegyek egy kiállításra, és megnézek egy műtárgyat, nem kell minden részében értenem. Ez elég, hogyha hat rám, és hogy addig hat rám, ameddig nézem, és elviszek magammal valamit belőle, és lehet, hogy itt is majd egy mondat fog majd a fejemben visszhangozni, és hogy a történelem szó az, ami mondjuk tovább visz, és hogy nagyon sokat indít el bennem.
0: Magyar történet,
1: és látva, hogy tényleg a törptek, és most a politikus nevekkel a kis törp Rákosi, a kis törp Orbán Viktorral együtt a magyar történelmet írják, miközben a Langa Léta Áder János hátulról nézi őket. Tehát, hogy nagyon sokszor szerintem elegendő, hogyha csak így megüt minket valami.
0: Igen, tehát nem csak az írt történelem, hanem a megélt. És tulajdonképpen Ez most egy olyan dolog, hogy te például máshogy értetted, mint ahogy én értem.
2: De
0: ez baromira nem baj. Tehát most nem, nyilván ez, én ezt nem tartom igazából költészetnek.
2: Te nagyon direktül értetted.
1: Én nagyon,
0: a költészetről ugye azt mondják, hogy az annak minden olvasó máshogy érti, és ez a lényeg. Ez nyilván ezt én nem tartom költészetnek, de azért ennek is lehetnek.
2: Szerintem nagyon közel van hozzá.
0: Ennek is lehetnek olyan részei, ami itt sokféleképpen lehet érteni, sok oldala van, más pillanatban máshogy. Tehát szerintem, amikor jó sikerül, akkor ilyen, és például én nem alapvetően nem arra gondoltam, hogy interpretálják több módon, hanem arra, hogy tulajdonképpen, és ez a fájdalom, ez más, a korábbi ebben a előtte levő szememben is kifejeződött, hogy én teljesen át tudom érezni ezt, hogy egy 100 iskolás csoportot vigasztal egyetlen terepasztal. Tehát, tehát ez nálam a komikum és a dráma az egyszerre van, mert én ezt átérzem. Hát nekem is Erdélyből származnak az őseim, én a Trianont én egy nagyon nagy tragédiának tartom, meg ezt az egész történelmet egy nagy tagét. Tehát, hogy ez valahol egy történelem, miközben állatira akarunk merni, nagyok lenni mindig, de van benne egy ilyen törpség, miközben nagyság, természetesen iszonyú sok nagyság is van, amire büszke lehet lenni, de van egy törpség, meg van egy törpség érzetünk állandóan, ami kísért minket.
1: Ez érdekes, mert nekem például a magyarságommal kapcsolatban, jó, mondjuk én anarchistaként élek, de olyan szinten nincsen semmilyen szikrányi megingás abban, hogy ez a legesleges, legkomolyabb, engem vezérlő belső kulturális én nem a magyarság, mivel nagyon büszke vagyok, csak az én magyarságom inkább lesz.
2: Nagyon jól titkolom.
1: Én nem titkolom, csak...
2: Az életben utalást még nem hallottam a te magyarságodra.
1: Itt kimegyek az ülőjére, azt letérdelek Lechnernek az épülete előtt, és azt mondom, hogy ez az én magyarságom, igen. Itt van formába ötve. Semmilyen politikai módon nem tudok osztozni a magyarságban, de milyen a nyelvemben
2: az utolsó, én nagyon kemények,
1: utolsó sejt, amíg vagyok nagyon-nagyon durván magyar, úgy, hogy semmilyen magyar határt nem ismerek el, és hogy nincsenek Magyarországnak határai. Tehát hidd el nekem, hogy...
2: Ez is magyar föld, és az is marad.
1: Nem magyar föld, hanem lelkemben
2: vagyok az. Most, Feri, nem gondoltam volna, hogy most tétfő reggel engem te még meg tudsz lepni.
1: Ó, drágaságom.
2: A nyelvedben vagy magyar.
1: Hogy megvettem mindenket a nyelvedben hétfő reggel.
2: Én tisztára azt hittem, francia vagy, Feri.
1: Elhagyom magam. Na, hogy legyen az, hogy akkor most legyen még egy szlem, most jön a harmadik, ahogy elcsúszunk az időben.
2: Nem, hogy negyedik.
1: A negyedik jött, utána szerintem egyet zenéljünk, és aztán csak, hogy egy kicsit feloldjuk a gondolkodását mindenkinek, mert néha el kell most egy ilyen kis zenével, és akkor utána megint újra, tehát akkor most folytatjuk folyamatosan egészen 9 óra 55 percig Kendefi Gábor a házban.
0: Lájtosabb magán, vagy keményebb, vagy ez is ilyen közéleti legyen.
1: Testvérem, nyugodtan, amit gondolsz, azt mondd meg. Toljuk közélettel, nem?
0: Jó.
2: Ja.
0: Jó. Mert ez kicsit kapcsolódik a előzőhöz. Te megmondjam, mi a történelem? Ami nem történhet meg velem. Amit bocs, de leszarok, mert jó régem, és ziher, hogy nem lesz rá szükségem. Sosem az, amit éppen csinálok. Több kötetes, bőrkötéses unalom, ha néha porolom, elszállnak fölöttem a tanulságok. A csend már idegesítő? Figyeljem! Az ország legnagyobb értékesítő, kiszerelő és terítő vállalata szól önhöz. Ön túlértékes a közönyhöz. Van önnek itt ott titkos vagy tiltott eszménye? Indulata? Netán tudata? Úgy, mint azonosság, betegség, felelősség, felsőbbrendűség, ami nem erős még? Bűn vagy ön, mit eddig levertek önön, vagy csak úgy elkelt kézen közön? Tudattalan viszonyulás, vagy ösztönös visszanyúlás, 5 évesen egy alsó nélküli Mikulás, bármi, amit éjente ápolt, ébren a szomszédba áttolt, nem mert vele előállni? A továbbiakban nem kell a szívnek vérezni. Mi mindezt önnél hatékonyabban fogjuk érezni. Nem. Nem kell, hogy megemberelje magát. Mi hallatjuk az ön szagát. Nem hagyja békén, amivel vagy amivé, vagy aminek ellenére valakivé felnőtt? Mi nem leszünk ellenőre, sem tanára, mi zsigeri világnézete számára nyújtunk védernyőt és óriás képernyőt. Ám a szolidaritás, vagy elég a szolid lapítás? Vagy nem kell semmi más? Csak az örök piros fehér zöld, hófehér paripás, lövészárokban áztatott, frontslágerekkel csiráztatott magvas tanítás, amit ön egyszer ágaskodva kirángatott, csak hogy lássa, meddig ér föl a tatafoszlott zubbony zsebéből. Csináljunk belőle piacvezető irányzatot? Mi gondozzuk és nemesítjük. Neveljük és nevesítjük. Mi nem vetjük el, mi vetítjük. Szorgalmazzuk és forgalmazzuk. Szeretne szárba szökni és nem a szarba szokni? Unja a mellék és kellék szerepet, a közjót, amit a hajra lehet kenni? Szeretne végre hőn szeretett tudatalattiának felettiének szelepet? Ön tényleg nép szeretne lenni? Bevezetni a 13. havi szabadságegyenlőség testvériséget, vagy inkább a királyi csend és testőrséget, mert az országot járván aggasztja a terjedő tolera járvány. Rózsafa ugrikát a sövényen, vagy Csaba királyfi csillagösvényen? Hajtsa önt honfilogika, vagy legyen kozmoprolika, lehet anti vagy filó, múricka vagy tasziló. Mielőtt zavarba hoznák, forduljon hozzánk. Zászlóm alá, ki célsodor, utánam, büszke célcsoport. Egy szent háború már fél béke. Fáradjon abba a fülkébe a toll, aki ne száradjon, amelyikbe csak akar. Itt mindig van papír, és nincs fura piktogram, ami bezavar.
1: Nagyon szép volt. Akkor most egy picikét zenélünk, és akkor utána folytatjuk egészen 9 óra 55 percig Kendefi Gábor Szemerrel. Itt a Hitelítőnk.

mindent, ami nem jó. Gondot hátra hagyom, csak a szépre koncentrálok. Ami érdek nélkül tetszik, arra inspirálok mindenkit, aki rossz bagó tép, hogy forogjon inkább a lakótép.

0: Tilos Rádió hétterétő, benne pedig vendégünk Kendeti Gábor, mert filozófia történész, filozófus, filozófia tanár, úgyhogy a filozófia, illetve a szlem határmesdjén mozgunk, összesen 7 szlemmel készült a mai napra Kendeti Gábor, aki a második Open Chili Chili Open Slam Poetry, illetve ezen szavaknak a kombinációja elnevezésű eseménynek a győztese, illetve hát egyre gyakorlottabb slammer, egyre több fellépése. Mielőtt, nem majd akkor inkább utána fogok majd akkor kérdezni, úgyhogy összesen még akkor hány slamünk van?
1: 3.
0: 3 van még. Nagyon jó, egyre izgatottabbak vagyunk, akkor szerintem folytassuk is akkor a 4-es számúval.
1: Nem fárasztó még?
0: Egyáltalán nem. Mert tudod, itt nem az a fontos nálunk a rádióban, hogy mennyien hallgatják, hanem mennyien készítik.
1: Ja, értem, jó.
2: Egy kicsit most szöget ütött a fejembe, hogy mondtad, hogy egyre több fellépésed van, hogy ezzel lehet pénzt keresni?
1: Hát biztos van, aki, de hát tehát biztos van, aki igen. Tehát, aki tényleg profi módon csinálja, de hát amellett, tehát nem hiszem, hogy csak ebből talán nem, de szerintem vannak, akik ezt ebből
2: azért keresnek. Valahogy kamatoztatja, vagy hogy tényleg mondjuk ilyen haknizás szinten, hogy fellépés.
1: Szerintem van, aki már így, de mondjuk olyat még azért nem láttam, hogy ez a kiskabosféle haknizás, tehát hogy
2: megélhetési szlemmel.
1: Olyat azért még nem láttam, hogy valaki tényleg úgy teljesen apró pénzre váltja a szlemet, de van, aki hát majdnem, hogy iparszerűen szállt, hogy tényleg professzionális módon csinálja, és jól. Tehát vannak ilyenek, de hát én sose leszek ilyen. Tehát
0: De ez közvetve hoz inkább lóvét szerintem. Tehát, hogy az ember több szintéren van jelen, akkor az, hogy mondjuk szlemel, és látják az arcát, hallják a hangját, értik a mondani valóját, inspirálja az embereket, ez lehet, hogy egy másik szintéren meg kest hoz neki közvetlenül.
1: Persze. Én esetemben ez nem áll fel, mert tehát nem hiszem, hogy ezért el fognak helyezni az előadó termek előtt egy kalapot, amiben
0: nézd, ott van például a szépemlékű Pikler Gyula, akinek ugye a századfordulón az óráira dőltek a hallgatók csak amiatt, mert annyira provokatív dolgokat mondott, mint előtte még senki. Ki tudja?
1: A dőlés az jó, csak nem a pénz dől, hanem a hallgatók. De nekem igazából erre is van szükségem. Tehát, hogy nyilván, tehát az anyagi problémáimat nem a szemmel próbálom megoldani.
0: Hajdá!
1: Na most ez az, amivel nyertem ezen a bizonyos és tehát ez egy magán, ez inkább így egy ilyen feltárulkozó szlem, de ebben viszonylag kevés politika és történelem van. Kifürkészhetetlen, misztikus hím szerettem volna lenni nálad, de fékezhetetlen Mr. Bean lettem, ki percenként támad, és nem csak téged. A fogsejmek helyén szűzenint felém a tavalyi hangversenybérlet. Minden lépésemmel magamat tartom sakban, ahol már jártam, oda én is csak védősisakban, hiszen családomat is csak véletlenül nem írtottam még ki véletlenül. Amerre csak lépek, egy tárgy felsikolt, ennyi volt. Mély hűtőben felrobbant sörök, szendvicsekbe szervesült örök könyvtári könyvek jelzik utamat, pörög a spontán archiválási folyamat. Nász és társas utakon, mélázva esti szökőkutakon, legbelül csak a pesti vasaló zsinór útját kutatom. Piros lámpánál, sztoriban, katedrán, mindenütt csak az a most már nyilván csak ugyan nyitva felejtett csap mered rám. Ami csak fontos, emléket, címet, teendőt, rímet, hanyagul ejtve rejtek fiókom agyam mélyére, pöckölöm a tudatom túlsó szélére, betűrve, gyűrve, tépve őrzöm, ami nem kell, zavartan beletörlöm. Gondatlanságból követtem el mindent, ami szót érdemel, és azt is elfelejtem, ha valamit nem felejtek el. Nem bízom tegnapi magamban, és tök igazam van. Miért hinném, hogy most helyesen járt el, aki egyébként rendesen átver? Amikor meg ezzel a problémával nézek szembe, a megoldás másnap nem jut eszembe. Én úgy fecsérlem magam, hogy folyton élem. Bele, majd ki, majd vissza. Címszerepben is statiszta. Ezért imádok minden papírárut. A megváltó vonalzókat, a megállapodott tokokat, tartókat, higgadt iratrendezőket, susogják, minden rendeződhet. Stréber hegyezőket, ironokat, vízjelmosolyú irkákat. Jöhet az élettisztázat. Mindent, ami nem vonja magát vissza, ami mindaddig fehér és tiszta, mint a számtan, amíg meg nem gyaláztam. A tépőzár bejövetele előtt nem tudom hányban, leültettek egy padra cipőt fűzni. Azóta többször disszertáltam, sok országban volt már kitűzőm, ja, és jöttek is közben a szülők. De én még mindig ugyanott ülök, és fűzöm. Te, rájöttem, hogy ahogy én veszítek és felejtek el, abban benne van a zsákutcás magyar fejlődés, a nem-nem soha fel nem növés. A levele-levele éljen-éljen, hogy döntögetünk, majd integetünk a felvonulási téren. Hogy szorvány vagyunk-e világtájaim. Pont mint a tárgyaim. Mielőtt benyitottam az életbe, az angyalok megkérdezték. Értelmes legyen az élete, vagy szép? Szép? Szóval érdek nélkül tetszik akarni? Mit szólna ehhez a címhez? Az ember, aki baszik tapasztalni.
0: Csoda, csoda, hogy megnyerte ezt, akkor mi voltunk a sűri. Óriási, egyszerűen óriási. Én annyira szeretem azokat a szavakat, amivel bizonyos szempontból magamra tudok ismerni, mert hogy tényleg az ember ebből képes aztán táplálkozni. Őrület. Azért ez ilyen nagyon erős felnyitása a fejednek, hogy akkor nézzünk bele, hogy akkor én ilyen vagyok. Ezért ez bátorság. Mindenképpen kell hozzá, hogy az ember kiálljon ezekkel a dolgokkal, nem?
1: Igen, ezt mondja mindenki, hogy bátorság, de még amikor nem magamról van szó, akkor is úgy mondják, hogy bátorság, meg ugye beszéltünk erről, hogy 20 évesek. Hát nem tudom, szóval bennem van egy, én nagyon introvertált vagyok, viszont exhibicionista is valahol. Tehát, hogy a kettő így együtt, és
0: jó kombó.
1: És hogy valahogy nekem erre úgy, szóval én nem érzem bátorságnak, miközben tényleg bátor be vagyok szarva, amikor legalábbis korábban, most egy kicsit már kevésbé, de olyan ideges tudok lenni egy ilyen fellépés előtt, hogy őrület, de egyébként nem érzem bátorságnak, tehát nem tudok félni ettől előre, mert nincs annyi fantáziám. Tehát nem érzem bátorságnak, mert úgy szükségem van rá. De hát, és ez a része meg, hogy tehát nyilván mivel én tényleg nem akarok professzionális szemmer, vagy előadó művész, vagy nem tudom mi lenni.
0: Pedig tehát, hát tök keményen lépdelsz afelé.
1: Én csak akkor, de csak akkor írok, hogyha valami úgy mozgat. És akkor nyilván, hát mi mozgat? Tehát van, tehát hogy ilyen közéleti dolgok felpöckölik az agyamat, vagy úgy magamban, hogy meg ebben alakít is a közeg, ez az ankertes, meg szemes közeg, tehát látom, hogy mindenki magá, fejezd ki magad, tehát én nekem egy kicsit, hát csak egy picit hánom kell, amikor ezt a szót hallom, hogy fejezd ki magad, meg add ki az érzéseidet, meg stb., mert szerintem ez nem erre való, tehát hogy én egy ilyen majdnem művészi tevékenység, mint ahogy előbb már beszéltünk, hogy ezek nem ilyen névértéken vett dolgokról. Tehát, hogy fejezd ki magad, add ki magad, akkor menj el pszichológushoz. Tehát van bennem egy ilyen ellenállás.
2: Hát, szerintem a művészek általában azért szeretnének magukról is elmondani valamit, meg igazából...
1: Másfelől meg igen, csak hogy nem úgy, hogy most
2: hát
1: elmondom,
2: megint nem
1: hogy...
2: nagyon direkt.
1: Na magad. Most mi történt velem, meg stb. Tehát ugye... Tehát egy önkielégítést tematizálni egy szemen, az biztos, hogy 9 pont. Tehát, hogy az tehát én nem igazából, nekem nem ez tetszik. Ugyanakkor meg tényleg, tehát, hogy másrészt még van egy húzása ennek a dolognak, tehát, hogy én rádöbbentem, hogy azért tényleg valahogy nyilván az én az egy fontos tárgya lehet ezeknek a dolgoknak, meg ha én magamat foglalkoztatom, akkor miért ne írjak szlemet, hiszen arról írok szlemet, ami foglalkoztat. Tehát...
0: Igen, mert szerintem inkább a kiteljesedés a fontos, és a kiteljesedésnek vannak olyan dimenziói, amelyek akár akarva, akár akaratlanul túlnyúlnak, belenyúlnak más terekbe, és hogy inkább ilyen szempontból egy ilyen közvetett hatás érvényesül. Tehát itt is a rádióban, ugye nálunk az a vonalszabály, ami szerint a szöveges műsorok felépülnek, hogyha nincs mit mondanod, akkor ne gyere be elkészíteni a műsort, mert teljesen fölösleges. Tök mindegy, hogy mit mondasz, csak az a fontos, hogy ezt te akard mondani, és ne valakinek a nevében beszélj, hanem ez vagy te. És hogy itt igazából a hallgatók közvetve fontosak, nagyon-nagyon fontosak, de együtt csináljuk velük a műsort. Részei hatnak ránk, közösséget alkotva, és itt is azt lemnél is, azt érzem, hogy van egy ilyen elképesztő közösségépítés, amely nem minden szempontból tudatos, vagy nem kell annak lennie, emberek ki akarnak teljesedni, őszintén a reel-t akarják nyomni, és ezzel kiállnak színpadra, és kapnak hozzá mikrofont, és sikert, és elismerést, ami fontos, hiszen bizonyos szempontból egy vállalkozás lennie kell haszonnak, csak mindenki maga realizálja ezt a hasznot. Igen.
1: Nekem egyébként ez nagyon nagy élmény, ezt még nem mondtam, tehát az, hogy ezek ilyen fiatal emberekkel így találkozom, meg már sok ismerősöm Facebookon, meg tehát ott találkozunk, akkor megbeszéljük már, hogy milyen volt, mert régebben ezt nem tettünk. Először elmentem egy szlemmel, ezt még nem mondtam el, és szerintem nem volt olyan nagyon rossz, és voltak, akiknek láthatóan tetszett, ugyanakkor meg a mikrofon, tehát nem tudtam, hogy működik a mikrofon, tehát a hallhatósággal nagy komoly problémák voltak, de a következő alkalommal is azt éreztem, hogy nem nagyon jönnek oda, hogy én azt hittem, hogy elmegyünk, kiadjuk magunkból, amire egy hónapon átírok körülbelül egy szemet, azt így elmondom, hogy akkor valami jön, hogy te ez a része, ez nagyon jó volt, de ez nagyon nem volt jó, vagy ez tényleg, ezt én nem így írnám, vagy ne, semmi ilyen nem volt. Tehát, hogy ilyen szemkontaktus is alig, aztán lassan, és most már van egy ilyen néhány ember, akivel tényleg ilyen jóba vagyunk, meg hogy megbeszéljük ilyen csetekben is a dolgokat. Meg.
0: Az a legszebb része szerintem ez a közösségépülés, ezt olyan jó megélni.
1: Igen.
0: 46 van, vagy 47, áldás a hét, ami azt jelenti, hogy még két szlemünk van, mert 55-kor be kell ugye fejeznünk a hét térítőt mostantól mindig, úgyhogy akkor kérlek, Gábor, hogy jön a hatos számú.
1: Igen. Lehetnék én is aduász. Tűzoltó vagy pártkatona. A figyelmet a figyelem elterelésről elterelő juhász. Ha szemből fújnak rám, a kórussal zúghatnám. Te több mint 19-re húztál, én már több mint egy híján húsznál. A deákné vászna nálam épebb. Kus! Vagy megmondalak a népnek. Egyébként nem királyság, hogy mindig a legkisebbik rosszé lesz a királyság? Vagy lehetnék jelszavatartó, parlamenti tarkó, haptákban ható, vaktában tató, dr. Fortélyos félelem, igazgató. Vagy talán lehetnék, hisz mi nagyobb jöhet még, kísérleti kőtáblákkal oldalazó, nagy alanyi törvényhozó, kinek a fingja is hatályos. Világnézet hiányában világod a világában. Kérdőjel nélküli János. Biztatón intenék felétek, én látom bennetek a csőcseléket. Barátaim, itt mindenki önként jelentkező, piros-fehér-zöld mező. Fiam, a szádat becsuknád? Morzsold a rettegés kockacukrát. Óriás plakátok hirdessék, probléma nincs, csak ellenség. Tényleg, lehetnék ellenség. Hogy rémálmodat nyugton alhasd, üvölthetnék a farkasokkal farkast. De ha kell, talán még azzal is cimborálnék, akit én festettem a falra fel. Mintafán lehetnék mókus, vagy esetleg valami lógus. Újját a társadalom verőerén tartó eszmei verőlegény, amolyan cserélhető mértéktartó, vagy ki monitorszerte szádos, gőzött sincs milyen oldali, egészen furapali, feltételezhető János. Vagy lehetnék, ez az utolsó fejezet, demográfiai termékkit a pártelnöki szeretett fény visszaverő mellényen vereget, felfelpolgárló statisztikai tényező, megélhetési éhező, felöntött gumicsontlevessel etetett fülkebűnöző, joghíjas vágókép nyugdíj,

0: Majd a rím odakoppan, pont ahol titokzatos ok van. Ha majd a végzett hevenyészet tütemére társul a képzett, mit se félve minden sarokban, akkor... Ilyen jókat gondolt Vackor.
1: Jaj, esküszöm, irodalom történetet írunk. 50 van, úgyhogy akkor csapásba, fordulva bele kell mennünk, pedig még annyira kibontanám még azt a topikot, mert nem fogjuk, hogy egyébként hol lépünk át majd a költészetbe, de ezt már egy következő alkalommal...
2: Szerintem pedig, a de ki... definíciója szerint át van lépve a költészetbe.
1: Jó, világos, de hát
0: a neve szerint.
1: Igen. Jó. Akkor a hetes számú, a hetedik.
0: Már hónapok óta nem tudok megírni egy szöveget, csak kettőt, amelyek ellent mondanak egymásnak. Két hang, két remény, két szlemén. Ha újra a világra jöhetnék, és én mondanám meg, mi lennék, óriás plakátnak születnék. Akivel meg élek vidáman, meg akivel most még vitám van, úgy tervezem, ott lesz velem. Plakátként élünk együtt, egy plakátvilágban. Csak zúgna-zúgna a világos beszéd, osztaná ki a jobbik eszét, mert minden szélkerék egy óriás plakátnak adná át a helyét. Tudod, mi volna a legcukibb benne? Képzeld, anyád is plakát lenne. A plakátnyelv igazi anyanyelv lenne. Délcegen emelkednénk szóra, nem lenne szükség metafora. Senkihez kétség nem férhetne, ki már eleve összeférhetne. Nem volna kérdés, hogy nem kérdezne. Tudom, ez kemény lenne, de csak többes szám első személy lenne. Vagy második annak, aki már kifele menne. A sok duma végleg befeje, húzna a mondattan kifele. A lényeg, hogy az akarat kifeje. Nem lenne más elv, nem lenne más nyelv. Szélfuttarónák, ezt csikorognák szerte szét. Védjük meg az egyértelműség rendszerét. De mi lenne, ha egészen másképp? Ha nem az a remény, nem az a szlemén, másképp. Ha végül világos lesz, hogy nem az lesz végül világos, ami egyszerű, hanem ami kibírhatatlanul összetett, mint egy élőlény, vagy mint egy közösség. Ha mondjuk a Marsról megérkezne, aki bárhonnan indul, a Marsról érkezne, és minden válaszra rákérdezne, mondjuk én, meg te, és ez egy játék lenne, valahol. Valahol egy messzi baráti talánságban, egy szobában, ahol csak csintalan komolyság és komoly csintalanság van, egy szobában, ha játsszuk azt, hogy okonában, de ahol szabály van, vitatni, követni, megint vitatni, megint együtt követni, így még az együttet is megszeretni. Egy szobában, ahol a sokadik miért sem számít bazmegnek, sőt a bazmegek is elmennek, mert nem szánjuk marad csendbennek. Ahol türelmesen és kíméletlenül elvárod, kivárod, hogy érts és értsenek, és a legkíváncsibb lesz a tanárod. Egy szobában, ahol a másik hirtelen már régóta cél lehet, de csávókám, hova ez a Váci Mihályos genymenet? Jó van, most már hadd fejezzem be. Szóval, utátársasoznék egy életet. Mondjuk ott valahol.
1: Köszönjük szépen Kendeti Gábornak, aki mai napon a hétiriti vendégeként bevasalta rajtunk azt az egy órát, amelyet a második Open Chili Slam Poetry versenyen nyert meg. Javaslom mindenkinek, aki később kapcsolódott be, hogy hallgassa vissza archívból ezt a műsort. Hét szlemet hallottunk benne, rengeteg áthallással, rengeteg inspirációval. Biztos vagyok benne, hogy az, aki ezt a mai műsort hallgatta, sokkal többként távozik majd és simul bele az előttünk álló hétbe.
3: Vagy éppen nem simul bele.
1: Számtalan dologról nem tudtunk beszélni. Biztos vagyok benne, hogy még lesz Gábor vendégünk, hogyha jövőre megnyeri ismét valamelyik Chili Slam Poetry versenyt, akkor természetesen évről évre, hónapról hónapra újra itt lehet, illetve
0: köszönöm szépen a meghívást, és remélem ti is kibírtátok, meg a hallgatók
3: is. Nagyon jó volt.
0: Kibírják egy üzemképes héthez talán jó indulás.
1: Így van. Ezzel búcsúzunk, köszönjük szépen, hogy hallgattatok minket. Egy hét múlva lesz újra a Héttérítő című műsor. Ébredjetek!
4: Február 8. Trafó. Szomszédok.

0: Történet a köztünk élő idegenekről. Nem akarunk tőlünk különböző kulturális tulajdonságokkal és háttérrel rendelkező jelentős kisebbséget látni magunk között. Magyarországot szeretnénk magyarként megtartani. Köszönöm szépen, köszönöm. Hiszen van nekünk elég problémánk bevándorlók nélkül is.
1: Felmondtam.
2: Angyal szállt el felettünk.
0: Nem is beszélve a más jellegű problémákról.
3: Az itt élő cigányok is magyarok.
4: Ne. És cigányok? Hát azért nekik se sikerült olyan nagyon a beilleszkedés az elmúlt pár száz év alatt. Vagy szerinted igen?
0: Ez persze csak költői kérdés. Ugyanakkor...
3: Nagyon veszélyes dolog összemosni a bevándorlást a terrorizmussal.
0: Ha Magyarországra jössz, tiszteletben kell tartanod a kultúránkat.
3: Mondjak példát a békés együttélésre? Nem kell messze menni, gondoljatok bele, hányféle náció él ebben a házban is. Magyarok, oroszok, vietnámiak, afrikaiak, még azeriek is.
4: Na jó, én dobok egy sárgát.
5: Örülhetünk, ha nem mészárolnak le egy baltával. Azeri népszokás.
0: Akkor most kitől is kell félni? És miért?
4: Magyarország! A magyaroké! Attól Magyarország! Ha nem magyarok laknak benne, akkor mitől az?
0: Szomszédok. Avagy miért félünk a pirézektől? Élőszínház, film és rádiójáték egyben. Önironikus és szórakoztató gyűlölködés Sherman Márta rendezésében. Február 8-án a Trafóban.
6: Programajánlót hallottatok.

0: közérdekű információk.
1: Zsúfolásig telt csütörtök este Budapesten a József körúton, a Zászló Múzeum nagyterme, ahol az intézmény fennállásának 20. évfordulóját ünnepelték. A múzeum valójában egy ritka témájú magángyűjtemény, ahol a föld országainak zászlói címerei láthatók. Az állandó kiállításon elhelyezett anyag Balogh László gyűjteménye, melyet 1983-tól kezdve a világ országainak és közigazgatási egységeinek vezetőitől szerzett. Természetesen a jelenlegi bemutató csak egy része ennek a gyűjteménynek. Az anyag előzetes bejelentkezés után látogatható. Vasárnaptól az M1-es és az M7-es autópálya bevezető szakaszán, a Sasadi út és a Rahó utca között a városba vezető irányban új munkaterületen kezdődik meg a Budaörsi úti közúti csomópont építése, ezért ezen a szakaszon egy sáv a munkaterület bal oldalán halad, míg a jobb oldalán két sáv vezet a centrum felé. Ugyanezen utcakasz kifelé haladó oldalán szintén három sávon lehet majd haladni, ebből egy sáv továbbra is a Budaörsi út felé vezet, míg kettő az autópálya felé, írja a BKK közleménye.
0: Kultúra.
1: A művészeti ágak találkozásának ad helyet a zuglói Hermina Galéria, mondta az intézmény vezetője. Stipán Orsolya közölte, folytatódnak a zeneképcsoport fiatal alkotóművészeinek kiállításai, koncertjei, alkotói estjei. A jelenkor irodalmi folyóirat partner abban, hogy a kortárs zeneszerző képzőművészek mellett fiatal írók, költők is bemutatkozzanak, számol be az MTI.
2: A produceri kamara díjának elnyerése után a 2008-as gazdasági válság kialakulásának okait szórakoztató formában sok sztárral bemutató film a nagy dobás pozíciója most tovább erősödött. Az amerikai vágók kamarája ugyanis az év legjobban vágott vígjátékának választotta Adam McKay rendezését. A vs.hu szerint a kamarai díjak azért jósolják meg más elismeréseknél pontosabban az Oscar díj eredményeit, mert jelentős átfedés van az Oscar díjadosztó filmakadémia és a kamara tagjai között. A Szerdai Gyerek című magyar film nyerte a Trieste Film Fesztivál fődíját, tudatta a Magyar Filmunió vasárnap az MTI-vel. Horváth Lili rendező személyesen vette át a díjat szombat este Triestben. A rendező úgy fogalmazott, különösen fontos számunkra ez a díj azért, mert a közönség ítélte a fesztivál legjobbjának a Szerdai Gyereket. A film legutóbb pénteken a MUASZ film és tévékritikusi szakosztályának külön díját nyert el, valamint Börcsök Enikő révén megkapta a legjobb női mellékszereplő elismerését is. Indiában a Kalkuttai Nemzetközi Filmfesztiválon a legjobb mozgóképnek járó Arany Bengáli Tigris díjjal jutalmazták, Karlovivariban a Nyugattól Keletre című versenyszekció legjobb alkotása lett.
1: A Magyar Filmkritikusok díjának pénteki átadásán tarolt a Saul fia. Nemes Jeles László alkotása a fődíj mellett további 4 elismerést vitt el a kiosztott 14-ből. Röri Géza lett a legjobb férfi főszereplő, Zányi Tamás a legjobb hangmérnök. Erdélyi Mátyás operatőrként, Nemes Jeles László legjobb rendezőként kapta a Magyar Filmkritikusok 2015-ös díját. Az Anyám és más futóbolondok a családból 3, a Szerdai Gyerek 2 díjat nyert, a Liza a Róka tündér pedig a legjobb első film címet szerezte meg, írja a színház.hu. Életének 84. évében elhunyt Versényi László. Az ismert színész, akit számos szinkron szerepetet népszerűvé, pályáját 1958-ban kezdte a Nemzeti Színházban, amelynek később örökös tagja lett. Szerepet a Szomszédok című tévésorozatban, és több filmhez is hangját adta, melyek közül a legismertebb a Knight Rider, Kit, a Kisvárosi Gyilkosságok, valamint a Magnum. Francis Harding a The Light Tree című gyerekeknek szóló regény szerzője vehette át kedden este Londonban a tekintélyes Brit Costabook Awards fődíját. Az elismerés megköszönve az írónő úgy fogalmazott, igazán fantasztikus gyerekeknek és fiataloknak szóló regényt írni. A Costabook Awards 5 kategóriába jutalmazza a pályaműveket, regény, első regény, életrajz, költészet és gyermekkönyv mezőnyben. Közülük kerül ki az abszolút nyertes, írja az eduline.hu.
0: Tudomány.
2: Hatalmas gázfelhő száguld a tejút felé 310 km per másodperces sebességgel, írja a 24.hu. A kutatók kiderítették, honnan származik a Smith-ködnek nevezett gázfelhő, mely 30 millió év múlva neki csapódik galaxisunknak. Először vetették be a Hubble űrteleszkópot, hogy feltérképezzék a felhő összetételét. Megállapították, hogy a köd gazdag a nehezebb elemekben, amiből arra lehet következtetni, hogy a tejútról származik, és nem a mély űrből. A felhőt még az 1960-as években fedezték fel. Érdekesség, hogy a szabad szemmel látható lenne, 30-szor nagyobb lenne, mint a teli hold. A tudósok szerint anyaga elegendő lesz 2 millió új csillag születéséhez, miután bekövetkezik a kozmikus karambol.
3: A Tilos Rádió híreit hallották.

Nagy szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, ez a Tilos Rádió, a Tilos Rádióban a Szőke és az Illés rádiózik Veszprém megyéből, Tali Ándörögről, az Ősök házából. Mindenkinek szép napot kívánok, a dusánoknak küldenék egy zenét, egy bolgár névzenét, kérném figyeljünk a szövegre.

0: Are you feeling massive? Well, we say how good and pleasant it is to I and I together in this one perfect identity. It's like the precious Simon that runs down the beard of your and straight down to the skirts of his garment. So last say I bless one and all. Equality, justice, prosperity for all people. A man is still a man.
1: Nagy szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Ez a Tilos Rádió, a Tilos Rádió, a Szőke és az Illés rádiózik Veszprém megyéből, Talián Dörögről. A kedves rádió hallgatók között nagy korkülönbség is található, sőt a különböző, mondjuk úgy, területi eloszlás, ez is változatos, így szeretném most a többiekkel megismertetni Dombi Lajost, aki Balatonfüreden lakik, és mondjuk úgy, hogy az idősebb generációhoz tartozik. Ő küldött, és elsősorban itt most Veszprém megyére, a Balaton környékére gondolva, ő küldött írásokat, verseket, jegyzeteket, ezekből szeretnék most kettőt felolvasni, vagy átadni a kedves hallgatóknak, mint egy erősítve azt az érzést, hogy nem csak Budapest vételkörzetében, nem csak a fővárosban vagy a nagyvárosokban hallgatják a rádiót, a Tilos Rádiót, hanem nagyon sokszor vidéki kisvárosokban vagy falvakban is jelenlévő hallgatók színesítik itt a palettát, és ráadásul azt kell, hogy mondjam, hogy ebben interaktív munkát is létrehoznak, hiszen Lajosnak a verseit nem tudnám felolvasni, hogyha ez nem érkezett volna ide hozzánk. Úgyhogy fogadják, vagy fogadjátok ezt nagy szeretettel. Dombi Lajos Látlelet napjainkról című kötetéből szeretnék két verset megosztani. Vallomás. Akit az istenek szeretnek, sokáig meghagyják gyereknek. Én jól tudom, bármit teszek, nem vagyok más, csak egy vén gyerek. Sok-sok év után, uram, köszönöm, hogy gyerekként volt sok örömöm. Az örök gyerekkor ürügyén sokszor bizony nem gondolkodtam én. Fejjel lefelé sokszor bénán álltam, nem nagyon volt furább lény nálam a valóság fonákján, de az Isten tenyerén érdegélek azóta is én. Az idő megy, gyorsan szalad, van, aki örökre gyerek marad. Én vén marha sohasem leszek, csak egy nagy, melák, örök, kisgyerek. Pécsei álom. Álmomban, uram, Pécsejen jártam. Nem volt boldogabb senki én nálam. Arcok tűnnek föl a ködből, emlékek a réges-régi időkből. Az úton ballag a csorda, büszke szarvú nagy tőgyű telnek sora, tejszagú reggelek, kolompszavú estek, szorgos kezű asszonyok, kik sosem voltak restek. Burgyám mama, Balázs mama, Tósoki néni. Nem győzöm az emlékeket utolérni. Az égben nyúló Kósahegy ma sem más, mint csibegombás, árvalányhajas szép látomás. A szomszéd gyerekek, Kisernő meg Sanyi hangos szóval hívnak játszani. Az öreg bácsi, Darázs, jó szomszéd és barát, apámnak kínálja karcos, piros borát. Az akkori csemege kukorica prósza berkenyelekvárral hozzá frissen fejt tej jó néhány pohárral. A ködös messzeségből giling, galang, imára hív a nagy harang. Uram, áld meg Pécsejt szorgos népével, éljenek sokáig boldogan békével. Legyen az asztaluk mindig terített, szívük, lelkük hálával telített.
2: Eric Burdon és Jimi Hendrix nagyon nagy barátok voltak. Ezt a Magyarországon is bemutatott Jimi Hendrixről készült film is bizonyítja, nem mintha nagyon kéne bizonygatni. De ez az Eric Burdon egy nagyon kalandos életpályát megélt valaki volt, valamikor egy Night Shift nevezető amerikai társasággal, akik funkit játszottak éjszakai műszakba, mint amit a nevük is jelent, Eric Burdon és a War néven kiadtak egy olyan albumot, melynek a címe Spill the Wine. Együtt volt a Blackman Burdon és a Spill the Wine, egy időben készült, de ez volt a hatásosabb, és erről a címadó dalt játszanánk el, abból az apropóból, hogy mindenki kerülhet olyan helyzetbe, hogy nem biztos, hogy jól él meg egy szituációt. Ugyanis a dalbajnoka, akiről szó van, valamitől nagyon bekapott. Ezt most nem kéne forszírozni, hogy mitől, de hát hanyatt esett a napon, és hollywoodi filmsztárnak képzelte magát. Ez egy gyönyörű álom. Ebből felébredni viszont már nem annyira jó. Nagyjából ezt tartalmazom ott a Spill the Wine.

0: Bring the wine. Köszönjük szépen.
1: Ez a Tilos Rádió, a Tilos Rádióban a Szőke és az Illés rádiózik Veszprém megyéből, Taliándörögdről, az Ősök házából. Ferenczi Györgyöt hallottátok a Dioptrió című lemezről. Egy kicsit az időben haladjunk visszább, valahol Krisztus után 998 környékére. Ebben az időszakban Európában a belső viszályok egyre inkább visszavetették a kulturális életet. Az arab kultúra virágkorát élte. Figyelemre méltó orvosi és botanikai tudásuk a görög írásokon alapult, melyeket arabra fordítottak, és kiegészítettek saját tapasztalatokkal, valamint a messzi Ázsia tanaival. Ennek a korszaknak a legismertebb orvosa Ibn Sina, latinosan Avicenna. Ő 980-tól 1037-ig élt. Ő volt az orvosok hercege. A fő műve a hatalmas Canon Medicinae terjedelme és időnként elkalandozó szövegrészei ellenére egészen a 16. századig az orvosok és a szerzetesek legértékesebb információ forrásai közé tartozott. Az öt kötet közül a második számos növény monográfiát tartalmaz. 758 fejezetével pedig a középkor legátfogóbb gyógyszertani műve. A Salernói iskola. Amikor az érett középkor európai tudósai fokozatosan kezdtek megismerkedni az arab orvostudománnyal, és újra felfedezték Galénosz és Hippokratész szövegeit, az európai régióban is elkezdtek kórházakat, orvosiskolákat és egyetemeket alapítani. Ebben az időben szerveződött Nápolytól délre a híres Salernói orvosiskola. Az iskola alapításának történetét sűrű homály fedi, hogy vajon az orvoslás iránt érdeklődő nők és férfiak gyülekezete volt a kezdetben, azt most már nem tudjuk. A közvetlen közelben fekvő Monte Cassinói bencés és fontos kolostor egyfajta kezelőhelyet tartott fent Salernóban, ahol férfiak és nők tanítottak és dolgoztak, vallási hovatartozástól függetlenül. Határozott fellendülést hozott az orvosiskola életébe, hogy az észak-afrikai fűszer és gyógynövény kereskedő Constantinus Africanus 1080 körül belépett a Monte Cassino hegyén fekvő kolostor tagjai közé. Jelentős mennyiségű orvostudományi művet hagyott hátra a szerzeteseknek, melyeket görögről és arabról fordított latinra.
2: Figyelem, figyelem! Szabad Európa, figyelem!
3: A Szabad Magyar Rádió beszél.
4: Figyelem, figyelem!
1: Az utolsó Szabad Magyar Rádió még mindig közvetít. A Szabad Kossuth Rádiót már elnémították.
5: Ha kell, utolsó sebb vérünkig harcolunk a magyar szabadságért. Mi felkészültünk. Várjuk a támadást.
6: Rádió jelentése kaptár hírül, hogy ez a fegyveres erő növekszik. Mi semlegesek vagyunk.
7: Sajtószabadság tematikus nap. A Tilos Rádión hétfőn egész nap.
8: Figyelem, figyelem! Szabad Európa, figyelem! Figyelem, figyelem! Itt a Szabad Magyar Hazóbeszél.
7: Nem baj, kivágjuk.
9: És akkor egyből a... Jó reggelt kívánunk mindenkinek, bocsánat, csak közben itt
0: Na, csak közben itt óriási átszerelések zajlottak le, mivel hirtelen érkezett meg hozzánk Gulyás Márton a Slemtől. Marci, kérlek, akkor foglalj a helyet itt nálunk, üdvözlünk, szevasz!
9: Sziasztok!
0: Tényleg, ezt a narancsárga mikrofon, direkt ezt a színt választottuk neked, mert tudtam, hogy izgalomba jön Szentkör, úgyhogy...
9: Az ez ilyen fakó narancs egyébként, ezt azért megérjezzük.
0: Fakú testére, fakú.
10: El is van szakadva oldal.
9: Szerintem nem a vörös előtt ül.
0: Így van.
11: Na, szerintem a vörösnek most már nincsen súlya.
9: Sajnos.
11: Nem játszik.
0: Narancs az új vörös, azt is mondhatnánk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, a héttérítőben a sajtószabadság tematikus nap végül elkezdődik, a háttérben valamelyik dízel busznak a hangját halljátok, ez végig velünk lesz, hiszen a szabad rádiózásnak vannak azért még mindig olyan technikai hátulütői, amelyekkel küzdünk, de ennek ellenére sokkal szabadabban rádiózunk. Marci, nagyon-nagyon régóta szerettük volna, hogyha eljössz hozzánk a héttérítőbe. Megmondom az őszintét, hogy a nagyjából a kezdetek óta vagyunk Slejm rajongók, és hát kíváncsi vagyunk mindenre. Hogyan készül a Slejm? Hányan vagytok? Milyen stáb dolgozik mögötted? Honnan van rá lóvé? Mi lesz ezzel a YouTube-bal? Ezek mind-mind kérdések lesznek. Én amikor először vagy a Fancsikait, vagy valakit egyszer megtámadtam egy kérdéssel, hogy mondja meg, hogy hány fő stáb dolgozik a Gulyás Marci mögött, akkor azt mondta, hogy ez Gulyás Marci meg a GoPro-ja. Igazából igaz ez?
9: Hát a kezdetek kezdetén igen, tehát az, amikor ez másfél évvel ezelőtt indult, akkor tényleg én voltam a kamerával a szobámban. És akkor utána volt az, hogy rá egy fél évre sikerült először az egyik ismerős meg berántani, egy kedves barátomat berántani, egy ilyen szerkesztőnek. És hát azért akkor látható is volt az a műsoron, hogy ez így erősen elkezdett változni. Most elsősorban nem is feltétlenül formai, hanem tartalmi értelemben. Talán cizelláltabb lett, elmélyültebb lett, alaposabb lett, és így tovább, és így tovább. És akkor jöttek más haverok is, akik elkezdtek bedolgozni, abszolút ilyen pro bono alapon, egy grafikus srác, egy vágós srác, és így tovább, és így tovább. És aztán én vettem egy nagy levegőt, és azt mondom, hogy tényleg én ezt akarom csinálni, mert azt gondolom, hogy ennek van értelme, hogy miért, az talán egy külön érdekes kérdés.
0: Hello. Igen, nagyon rosszul szól a mikrofon, úgyhogy már mindjárt köszönjük, igen, ezt mi is észrevettük, hogy lecseréljük mindjárt a másikra.
9: Veszek inkább a másik?
0: Igen.
9: Beszartam a lancs, vagy mi?
11: Nem, valahogy nem a hangosítás tudom. Nincsen rendben, nagyon hangosak a háttér.
10: Kapcsolva, bocsánat.
0: De azt azért kapcsoltam ki, mert hogy nem működik, de hogyha átteszük a másikat, akkor az jobb lesz szerintem. Ha. Köszönöm jó, szépen, szép kicsit segítesz, aki köszönöm.
10: Persze, fogom.
0: Nagyszerű.
10: Szuper.
0: És akkor most nézzük.
9: Most?
0: Igen?
10: Nos, jó.
0: Nos?
9: Mehetek? Jó, vagyok?
0: Túlzás, hogy jó, de...
10: Egyszerű.
11: Nem maradunk.
10: Hát, hanem...
9: Én tartom.
11: Kész.
10: Na jó.
9: De mondom, tartom.
11: Egyébként szerintem valami hangosítással úgy van, hogy a háttérzajok nagyon hangosak.
10: Ügy, de én addig megpróbálom megcsinálni.
0: Sem ez úgy lesz. Elnézést kérünk a hallgatóktól, sajnos általában úgy kapjuk meg a stúdiót hétfőn, hogy az megdöbbentő. Na.
9: Szóval... igen, tehát hogy jaj, hát és akkor jöttek mások is, akkor mondom, én vettem ott egy nagy levegőt, mert akkor láttam már azt, hogy egyrészt erre van érdeklődés, most nyilván nem százezrek egyelőre, de ugye ez egyre erősebben növekszik. Egyébként most már tényleg oda jutottunk, hogy havi 1000 új feliratkozója van a csatornának.
0: Havi 1000 új, az rengeteg.
9: Igen, tehát az magyar viszonyban mindenképpen jelentős. Nem, és akkor ott vettem egy nagy levegőt, és akkor azt mondtam, hogy jó, akkor ebbe rakjunk bele pénzt, és akkor ami nekem így volt, nem tudom, megtakarítás, meg minden, akkor én ezt elkezdtem ebbe így belerakni, hogy így az emberek tudjanak ezzel rendesebben foglalkozni. És akkor utána ez annyira szimpatikussá vált néhány olyan barátomnak, akit nálam jelentősen több pénzzel rendelkezik, hogy akkor ők adtak még hozzá valamennyit, és akkor most gyakorlatilag ebből tud működni a Slejm. Ez azt jelenti, hogy most van rajtam kívül még néhány kolléga, akik ezt kvázi főállásban tolják, és gyakorlatilag ez teszi lehetővé azt, hogy heti két adással ki tudjunk jönni. És ez van ott abszolút fejlesztési tervek, hogy hova lehetne ezzel még tovább menni majd, de hát nyilván ennek azért erősen vannak korlátai is.
0: Számomra azért a Slejm, én aki nem vagyok tévénéző, nekem ez a tévé. Tehát én alapvetően ebből tájékozódom, itt hallgatok meg elemzéseket, tulajdonképpen ebből látom azt, hogy mi történik. Mennyire van a Slejmnek közszolgálati televíziózást kiváltó funkciója, mennyire törekedsz erre tudatosan?
9: Hát szerintem ez olyannyira tetten érhető, hogy most már gyakorlatilag van egy közszolgálati blokkunk, ami a mostani közszolgálatinak mondott tévéből próbál egy ilyen szatírát csinálni. De ugye egyébként persze, tehát ez szerintem is, vagy hát én annak tekintem, bár egyébként azt gondolom, hogy az újságírás maga az egy közszolgálat, függetlenül attól, hogy állami csatornán végzett, vagy pedig a piaci alapokon. Egyébként én nagyon károsnak is tartom azt a diskurzust mondjuk a közszolgálati tévéről, hogy hát miért van benne 80 milliárd. Nem az a baj, hogy 80 milliárd van benne, mert ez az ország egyébként elkölt mondjuk 50 milliárd forintot is egy évben színházakra, tök jogosan, akár többet is költhetne rá. Nem az a baj, 80 milliárd van egy országos kiterjedtségű több adót foglalkoztató és egyébként a közművelődés szolgálni kívánatot médiumra, hanem az, hogy egyébként ezt tisztán és semmi más nem használják, mint az állampolgárok agymosására, a legbrutálisabb és legalváribb agymosására.
0: Ez konkrét propaganda gépezet igazából
9: csak,
0: az, ami...
9: Csak és kizárólag. Nyilván korábban is voltak ilyen tendenciák, de korábban legfeljebb tendencia szinten voltak ilyen mondjuk, mit tudom én, miniszterelnököknek a lányai életükben először kamera előtt, tehát az is eléggé kiverette a biztosítékot, de most meg gyakorlatilag ez megy 0-24-ben, csak nem miniszterelnök lányával, hanem valóban újságírónak mondott, vagy egykor esetleg újságírás művelő, mostanra csinovnyi státuszba alacsonyodott emberekkel.
0: Akartál Balázs Dori?
12: Én azt szerettem volna kérdezni, hogy működik-e úgy ez a dolog szerinted hosszú távon, hogy mondjuk a YouTube-ról gondolom, onnan bevételekből dolgoztok meg, szóval alapvetően...
9: Nem, tehát ebben semmi, tehát azt érdemes eloszlatni ebből, tehát ami mit tenni, talán ilyen 10 cent maximum, tehát hogy ilyen, nem adásonként, hanem összesen amit az a csatornát tud termelni, tehát hogy a YouTube-nak ez a pénzszerzési modellje, ez alapvetően ilyen több milliós feliratkozó számokra és videókra van kitalálva, és ott van értelmezhető bevétel. Az ilyen volumennél, ahol mi tartunk most, ott nincs, és amihol tehát a legjobb esetben is ahol mi eljutottunk, mondjuk, hogy lesz egy 100 000-es csatorna, amik szerintem tényleg a tetején ennek, és az is mondjuk még legalább 2-3 év, az se tud semmifajta bevételt úgy termelni ki direktben a YouTube-on keresztül, hogy az fenntartható.
12: És akkor szerinted ez hogy lehet fenntartható? Tehát gondolom állami pénzet ti nem fogtok menni soha. Adományból, vagy esetleg valami nagyobb támogatóból, vagy ez hogy lehetne megoldani? Én nekem azért kérdezem ezeket, mert szerintem az lenne a jövő, hogy valahogy próbáljunk ezekről a csecsekről leszakadni, és olyan médiumokat létrehozni, amik el tudják magukat tartani, hogy ne lehessen így bezárni, mint amiért most itt együtt vagyunk.
9: Ez nagyon nehéz kérdés, és én nem vagyok egyébként média közgazdász, tehát nyilván egyébként rengeteg olyan modell van itthon is, meg a nagyvilágban is, amik ezzel így versenyeznek. Uh-huh. Tehát, hogy mit lehet csinálni azon kívül, hogy vannak hirdetők, meg van az állam, mint egy ilyen borzalmasan nagy mamut, ami így dominálja a hirdetési piacot, és ezen keresztül torzítja az egésznek a működését. Én azt látom egyébként, hogy alapvetően közösségi modellbe lehet egyedül gondolkodni, de szerintem az ott kevés, hogy szolidaritást várunk el, és akkor emiatt az emberek érezik magukat indítatva arra, hogy mit én havi 1000-est beleadjanak. Mi éppen ezért például nem is pénzt kérünk elsősorban az emberektől most, hanem sokkal inkább azt, hogy az aktivitásukat támogassák a csatornát. Tehát indítottunk egy közös országklub elnevezésű ilyen aktivista közösséget, aminek most jelenleg 100 tagja van, ezt egy hónapja indítottuk el. És ott nem azt kértük tőlük, hogy adjatok lóvét, hanem azt kértük, hogy gyertek el és csináljunk közösen akciókat majd. Uh-huh. Tehát az a cél, hogy ezen keresztül hozzunk létre egy olyan új nyilvánosságot, ami cselekvő módon próbál szolidaritást gyakorolni, és cselekvő módon próbálja befolyásolni azokat az ügyeket, amelyekkel kapcsolatban tele van a... És azt akarom csak ezzel mondani, hogy szerintem ez azért nagyon fontos, hogy egy ilyen médium, hogyha elindul egy ilyen irányba és elkezd közösséget szervezni, mert ez szerintem egy nagyon új útja lehet annak, hogy hogyan tartja a közönséggel kapcsolatát valaki. És ugye van ez a számomra, egyébként szerintem erről is érdemes beszélni, vagy ezt bedonnám ilyen témának, hogy van ez az elvárás magyar újságírókkal és médiumokkal szemben, hogy így objektívnek kell lenni. Ami szerintem eleve egy nagyon fals koncept, tehát szerintem nagyon komoly veszély vannak ennek az objektivitásra való törekvésnek.
11: Szerintem, hogyha valaki objektíven tud egy témához hozzáállni, akkor igazából nem is nagyon érdekli őt. Hogyha valamiről nincsen egyébként egy újságírónak véleménye, akkor mit tud leírni?
9: Egyrészt szerintem ez is van, másrészt meg szerintem az is van, hogy mindenképpen van egyfajta meghatározottsága annak, aki ír. Tehát, hogy ezt kár eltagadni, szerintem nem feltétlenül. Tehát az objektivitásra való törekvés az valahol pont az állításodnak az érdemi ellazázását teszi lehetővé, vagy azt, hogy így nekem addig kimondani valamit, ami már tényleg annyira egyértelmű, mert nem is kell igazából kimondani, mert egyértelmű. Tehát, hogy mondjuk például az, hogy a sajtószabadság megszűnéséről ma beszélgetni, az szerintem bizonyos értelemben, hát így
13: körülbelül az, hogy így, igen, hát most esik az eső, mert rossz az idő. Ezt látjuk, hogyha kinézünk az ablakon. A sajtószabadság nem tegnap szűnt meg Magyarországon, és nem tegnap előttől van veszélyben, nem 2014 óta van veszélyben, hanem rögtön már 2010-es kormányváltás után, és előtte is komoly veszélynek volt kitéve. Tehát, hogy azt
0: de megszűnt meg egyébként szerinted a sajtószabadság?
13: Nyilván nem szűnt meg, meg ez nem egy ilyen vagy-vagylagos kérdés, de azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem olyan szinten szűkültek a lehetőségei a szabad tájékoztatásnak és véleményformálásnak, a közönség elérésnek, annak, hogy egy médiacéget egyébként professzionálisan, rentábilisan, profitorientáltan lehessen vezetni. Hát, tehát hogy egyáltalán azt, hogy mondjuk egy új médiumot, hogyan tudsz mondjuk befektetőt találni, hogy mondjuk egy befektető mennyire mer egyáltalán gondolkodni abban, hogy mondjuk valami jelentősebb fejlesztést eszközöljön. Tehát, hogyha egyébként tényleg Magyarországon lenne sajtószabadság, akkor a tilosnak kellene olyan méltatlan procedúrákon keresztül menni egy rohadt frekvencia megszerzéséért, amit egyébként az több évtizedes működésével bizonyított, hogy van benne potenciál, közönség, stb. Tehát, hogy ha ezek egyébként valóban működnek, akkor nem itt tartnánk, és éppen ezért én szerintem ne féljünk azt kimondani, hogy Magyarországon igenis erősen zárójelbe került a sajtószabadság, igenis erősen kihívásokkal van kezelve, és nem csak úgy általában, mint hogy nyilván Amerikában is nagyon komoly kihívásokkal küzdik a sajtószabadság, csak ott mondjuk másfajta veszély vagy mutatkoznak meg, meg nyilván Európában és rengeteg más országban, de az a fajta véleménydiktatúra, véleménymonopólium, ami egyébként uralja a magyar média közéletet, vagy médiumokat, az, ami mondjuk az állam által, mondom, a reklámokon keresztül, a szabályozáson keresztül, az informális megfélemlítésen keresztül, tehát, hogy ami gyakorolva van, az igenis egyébként a sajtószabadságnak a brutális felszámolására tett erős kísérlet, ami egyre sikeresebbnek mutatkozik.
11: Igazából szerintem ez a megfélemlítés nem csak informális, téged konkrétan is ért formálisnak tekinthető megfélemlítés, így kísérlet. Mik voltak ezek?
13: Hát... Nekem azért egy nagyon szerencsés helyzetem van, tehát én
0: olyan... Ott voltunk a tárgyalásodon, milyen szerencsés helyzet?
13: Hát az más, az egy az egy ilyen buta inzultus, de igazából annak nincs olyan jelentőség az én olyan személyes biztonságérzetemre vonatkozóan, tehát én még mindig egy nagyon védett státuszt élvező ember vagyok ebben a társadalomban, tehát hogy csak mondjuk megnézem azt, hogy kik vannak a mai napon még beszélni arról, hogy alakul a média szabadsága, tehát sokkal komolyabb kitettségnek vannak ők kitéve, vagy sokkal komolyabb kitettséggel kell végezni a munkájukat.
0: Hát erre nem fogadnék azért. Szerintem te egyes számú célpont vagy.
13: Igen, de hogy mondjam, szóval, hogy én szabadon nyilváníthatok véleményt, hozzájutok azokhoz a felületekhez, amelyek ezt lehetővé teszik. Az egzisztenciám abszolút nincsen veszélyeztetve, tehát hogy én tudok, tehát az én megélhetésem az nincsen veszélyeztetve, mint mondjuk, hogyha ránézek mondjuk, mit tudom én, az Index vagy a 4D4 újságíróira, akkor ő róluk nem biztos, hogy ezt elmerni mondani. Tehát én abban például biztos voltam a Népszabadság beszántása előttig, hogy a 18-as választások után, ami szerintem most sarkos állítás lesz, de szerintem minimum a többségi győzelmet fogja elhozni a Fidesznek, hogy kétharmaddal is-e, az már egy másik kérdés, és hogy 18-as választások másnapján, vagy az Indexben a felszámolás meg fog indulni, a számomra nem volt kérdés. Most már számomra az a kérdés, hogy egyébként ez meg fog-e történni akár idén, vagy csak megvárják vele a jövő év elejét, de egyébként nem gondolom, hogy megvárnák a jövő év elejét. Tehát, hogy ami ma elképzelhetetlennek tűnik, az, ami meg fog történni.
0: Azért itt ahhoz, hogy neked van helyed a sajtó, hogy szabadon beszélhetsz, azért ez létre kellett hoznod egy saját sajtó orgánumot. Tehát nem azért ez egy fontos része, hogy nem csak rászállsz valamelyik újságra, és akkor ott abban a szerkesztőségben írsz, vagy készítesz videókat, hanem azt mondod, hogy rászállsz egy teljesen új progresszív közlési rendszerre igazából, és hogy a YouTube-ra mész el. Én nagyon sok esetben azért ugye említetted, hogy van a Slendnek ezek a szatirikus újabb részei, én megmondom az őszintén, azok is kellemesek, izgalmasak, de talán kevésbé nekem szólnak. Az elemzéseid viszont én úgy látom, hogy tűpontosak általában, nagyon felkészült vagy, és hogy ezek az elemzések igazából megállnak a helyüket akkor is, hogyha azt mondanánk, hogy középiskolás diákoknak a nagy szünetben vetítsék le, mert hogy nem pártpolitikai témájúak, hanem szintisztán közpolitikai, de ugyanakkor mered használni a pártoknak a kifejezéseit, tudsz érvelni, nagyon-nagyon vonalon haladva. Hogyan készülsz fel egy ilyen műsorra, vannak-e tanácsadóid, van-e stáb mögötted?
13: Ez a szerkesztő kollégám, amikor együtt csináljuk, az ő neve nagyon fontos, ő Földiák Vince. Gyakorlatilag vele ketten csináljuk a műsorokat. vele kerül kitalálásra, mi az adott téma, és hogy mi az, amiről csináljuk, vagy hogyan dolgozzuk fel azt az adott témát. Van még egy fontos kollégám, aki idén csatlakozott be a második évadban, és ő a szerdai adásokat, ezeket az úgynevezett feles adásokat szerkeszti. Ő Pap Szilárd István, a Kettős Mércének a bloggere, újságírója. És akkor gyakorlatilag így hárman dolgozunk együtt, de a nagy adásokat, amikről te beszéltél, gondolom, azokat a Vincével együtt. Igazából, hogy mondjam, tehát téma, az rengeteg van, tehát igazából pont az a legnehezebb tényleg az, hogy így önbe is lehetett tanúsítani, és nem mindenbe folyton belevágni, tehát hogy mondjam, tehát hogy tematikus dokumentumfilm sorozatra vannak terveink, tematikus oktatófilm sorozatra vannak terveink, meg szeretnénk csinálni a rendszerváltás nagy történeteit, végigmenni a nagy történelmi traumákon, 20. század, tehát hogy egyszerűen az van, hogy sajnos ugye a film az egy olyan dolog, meg így általában a mozgóképes dolgok azok olyanok, hogy így nagyon erőteljes, vagy olyan nagyon rövid a szavatosság idő bizonyos szempontból. Persze, hogy nem azt mondom, hogy ne lennének olyan filmalkotások, amelyek bőven kiállják az idő próbáját, nem ez a kérdés, hanem kifejezetten mondjuk az ilyen edukatív, dokumentarista, stb. Pláne szórakoztató infotainment cuccoknál ott azért nagyon erőteljes a felezési idő. Vagy erősen érvényesül ez az elv. És hogy éppen ezért hiába mondjuk készült nagyon sok jó dokumentumfilm fontos történelmi eseményekről Magyarországot érintően, vagy bármi mást érintően, ezeknek ma már a használhatósága a fiatalabb generációk irányába erősen korlátozott. Nem azért, mert ezek rossz filmek, hanem egyszerűen azért, mert hogy mondjuk tényleg a vizuális kultúra az, ami olyan szinten fejlődik, hogy még aki szinten benne dolgozik is, nagyon nehéz lekövetni a legújabb trendeket, meg tényleg rajta lenni azon, hogy így ne maradj le. És hogy ezzel számolni kell, tehát nem lehet azt mondani, hogy ezeket a hatásokat, ezeket negligáljuk, és azt mondjuk, hogy akkor ezeket figyelmen kívül hagyva foglalkozunk közélettel, politikával, mert akkor egyszerűen nem fogjuk tudni a közönséget elérni. Eleve ugye ez nagyon nagy probléma a magyar oktatási rendszerben, hogy a vizuális kultúra, vagy hogy mondjam, a vizuális kódok olvasásának a képessége, most nem is azt, hogy egyébként tudják használni ezeket, és ők maguk is kreáljanak ilyeneket, de egyáltalán, hogy olvasni tud és értelmezni a vizuális ingereket, kódokat, az egyszerűen nem része a tananyagnak. Van, ahol egyébként foglalkoznak ilyesmivel, vizuális nevelés címszó alatt, de gyakorlatilag ennek ma már olyan szinten kéne beépülni az oktatásba, mint mondjuk az íráskészségnek. Tehát az, hogy tudod használni az ABC-t, és tudsz értelmezni szövegeket, meg megalkotni szövegeket, az tök jó. Második lépcső az, hogy tudjál egyébként ugyanígy vizuálisan is előállítani kódokat, ahogy mondtam, formákat, és így tovább. És egyébként ide mondanám a programozást is, tehát ugye egyébként ez a három szerintem az, ami ma egyszerűen ahhoz, hogy az ember. Nem is azért, nem is a piacképes tudás, egyszerűen azért, hogy a világban való tájékozódásnak az legelemibb, legalapvetőbb képessége adott legyen, az egyszerűen szükséges.
0: Azt akartam még kérdezni, hogy a YouTube csatornának a használata, amelyik szerintem Magyarországon valahogy ebben a szintérben nem nagyon jellemző másra, hogyan látod, hogy hol tud még fölbukkanni, milyen lehetőségek vannak benne azok számára, akik mondjuk nem csak néznék, hanem készítenék, vagy tudsz esetleg olyat mondani, aki szintén alkalmazza ezt az eszközt?
13: Nagyon meglepő egyébként, mert Magyarországon a YouTube széna az nagyon erősen, tehát egyébként tök fejlett több szempontból is, tehát vannak filmes vloggerek, sima videologgerek, de ilyen úgynevezett beauty vloggerek is, a 10-20-as korosztály is, tehát több százezer feliratkozóval rendelkező vloggerekről beszéltem, arról, aki mondjuk az iskolának is, mondjuk tényleg a rokonoknak készít a videókat, ami akik tényleg tízezrek vagy százezrek néznek, nálam fiatalabbak akár egy évtizeddel is, és egyébként még az online médiában is, hát nyilván itt a 4D4 egy zászlósaljó, tehát mondjuk pont ugye majd az Ács Dani, tehát nyilván ő ennek egy ilyen dohánya ennek a műfajnak.
0: Váltásba kéne csinálni a tévét, magyar tévét, A7 Gulyás Márton, B7 Ágyban, ez milyen nézhető lenne, nem egyből az ember venne tévét.
13: Igen, hogy hát egyébként biztos, hogy lennének vitáink a Danival is, mert hogy nyilván, tehát hogy ezeket el szoktuk meccseni Tumblr-en, de hogy az a lényeg, hogy, tehát, hogy ők is egy nagyon nagy nézettségű YouTube csatornát visznek, és mondjuk, de mondjuk az a fajta politikai vloggerkedés, amit én viszek, ami mondjuk így próbál építkezni valamelyest a John Oliver-nek a Last Week Tonight című műsorában, ami az HBO-n megy, meg picit valamelyest az HBO-n megy, meg picit valamelyest a Jon Stewart féle egykori Daily Show-ból, és így tovább, tehát hogy

0: hétről hétre rendszeresen foglalkozni, és mivel én nagyon sokat nem ismerek sajnos.
1: De szerintem azért, mert Magyarországon a YouTube megélhetésre való felhasználhatósága az nagyon korlátozott. Ez valószínűleg azért, mert egy mondjuk 10 millió magyarul beszélő ember van az országban, meg még ugye Európában határon túli magyarok, meg akik kitelepültek az országból, de ez még nem egy elég nagy szám ahhoz, hogy meg lehessen élni mondjuk YouTube hirdetésekből, mert hogyha van mondjuk 40 millió néződ, vagy 40 millió megtekintés a videódnál, akkor abból már meg lehet élni. De mondjuk 40 ezerrel semmi, tényleg egy ilyen mondjuk 10 ezer forintot kapsz egy hónapban, vagy még annyit sem.
2: Azt hiszem 3 forint egy feliratkozó.
1: És hogyha valaki, nem feliratkozó, arra nem kapsz, hanem itt klikkelés után fizet a Google.
0: Az is minimális, tehát tényleg volt nekem olyan videóm, amit megnéztek 4 millióan, és mint 30 cent, tehát hogy nem, ez nem jelentős. De egyébként, bocsánat, az egyébként, tehát hogy vannak olyan csatornák, amik nem a Google meg a YouTube által generált hirdetésekből, hanem abból, hogy ők maguk leszervezik más cégeknek, vagy valamilyen partner együttműködés, és azt mondják, hogy figyelj, nekem van 300 ezer feliratkozó, ebből mondjuk 150 ezeren biztos megnézik a videót, és azért ez egy nagy szám. Tehát azért ez nagy elérés, és akkor azt tudják értékesíteni ők maguk azoknak, akik egyébként ebben érdekeltek, de valóban a Google-on és a YouTube, tehát a Google, aki a YouTube meg a tulajdonosa keresztül, ez értelmezhetetlen.
1: Igen, és hogy egy profi stábot fenntartson valaki, hogy tényleg akkor lépést tudjon tartani a vizuális fejlődéssel, az szerintem fenntarthatatlan csak YouTube pénzekből.
0: Az biztos. Magyarországon igen. De mit tehát mondjuk Amerikában van erre is példa, tehát ott például van a The Young Turks nevű csatorna, ami gyakorlatilag egy online híradó, és abban a csapat az MSNBC-ből vált ki, mert nem bírták ezt a korporát környezetet és azokat a kényszereket, amiket ott rájuk tukmáltak. És akkor azt mondták, hogy jó, akkor ezt megcsináljuk a YouTube-on, és akkor ott van egy 3 milliós feliratkozó táboruk például.
2: Marci, itt azért úgy tűnik nekem, hogy a YouTube, meg a Facebook, meg a különböző social media platformok mentén olyan kommunikációs ágensek, véleményvezérek vannak kialakulóban, akiknek azért komoly társadalmi tőke lesz a kezükön. Hiszen tudják a véleményt befolyásolni, véleményvezérekké válnak. Hogyan látod, hogyan tud betölteni ez társadalom formáló funkciót, hogyan lehet megőrizni azt, hogy ne essen bele a pártpolitika mocsarába ez a rengeteg tőke, amit termelődik?
0: Hát igen, ez egy nagyon jó kérdés. Egyrészt egyébként az lenne jó, hogyha valami módon ez át is tudná alakítani a pártpolitikát magát. Tehát az én nem, tehát hogy én a kezdetektől fogva ezt nem zárkóztam el attól, hogy pártpolitikusokkal beszéljek, interjúkat csináljunk velük. Most például lesz egy vitasorozat, amit csináltunk egy adást, amiben elemeztük a választási rendszert, meg a házszabályát a parlamentnek, és kimutattuk azokat a kényszereket, amik egész egyszerűen nem csak hogy értelmetlenít teszik, hanem teljesen feleslegessé az ellenzéki munkát. Most nem csak az, hogy konstruktív ellenzékiség, hanem
2: bármilyen.
0: És hogy pontosan látható az, hogy 2011 előtt is ez nem egy probléma volt, de 14 után ez gyakorlatilag teljesen felesleges, megalázó, értelmetlen ellenzéki szereplőként bent ülni a parlamentben, szerintem egyébként kormánypárti képviselőként is.
1: Igen, tehát, hogy
0: magára valamit adó ember ilyesmi nem foglalkozna, de hát nem magára ad, hanem a zsebére. Zákson. De csak azt akarom mondani, hogy és most például elhívtuk a párt vezetőket, és ők el fognak jönni ellenzéki pártok vezetői, hogy erről vitázzunk, hogy ők mit látnak. Tehát, hogyha egyébként ilyen a környezet, van értelme a 18-as megmérettetésnek, milyen taktikákat lehet alkalmazni egy ilyen kényszer esetében, hogyan látják egyébként azt a társadalmi elégedetlenséget kanalizálhatónak, ami egyébként van. Tehát, hogy a Fidesznek nem társadalmi támogatottsága van, hanem a Fidesznek van egy nagyon ravasz rendszere, ami lehetővé teszi azt, hogy az elégedetlenség ne tudjon magának politikai képviseletet találni. És hogy akkor ebben mit lehet csinálni, és ez szerintem érdekes lehet majd. Szóval hogy azt gondolom, hogy egyszerre kell egyrészt dolgozni azon, hogy így differenciáltabban gondolkodjunk a közös problémáinkról, de közben ne gondoljuk azt, hogy pártok nélkül meg fogjuk tudni ezeket hosszú távon oldani, de egyébként a meglévő pártoknak igenis adjuk a kritikáját, és próbáljunk azzal kezdeni valamit, hogy vagy változzanak, vagy pedig, hogyha nem képesek a változásra, és a képviseletre sem ebben a formában, akkor meg valamilyen módon tényleg ennek a konzekvenciáit vonják le, vagy vonassuk le velük.
2: Van azért egyébként a Schleimnek szerintem egy olyan nagyon fontos funkciója is, hogy világossá tesz, érthetővé tesz különböző demokratikus rendszerek, vagy azoknak a működését. Hogyan működik a parlament? Hogyan működik az önkormányzat? Tehát például az önkormányzat működését tisztázó adást szerintem vetíteni kéne gyerekeknek, mert ebből lehet megérteni. Tehát olyan progresszív eszközökkel dolgozol, amelyek egyébként szólnak azokhoz, akiknek még nincs erőképük. Én megmerem kockáztatni, hogy az ország jelentős részének nincsen képe arról, hogy a választási rendszer az vaj

0: hatalom mi? Hogy hogyan működik, és ebben a szempontból
1: hát fontos. Persze nincs, mert ez egy érdeke volt mindig is a hatalomnak, hogy ne legyen. Tehát hogy az nem csak a Fidesz találmánya volt, ezt már egyébként sokkal korábbi kormányzatok is kitalálták, hogy az nagyon jó, hogyha egyébként ez eléggé bonyolult, eléggé átláthatatlan. Tehát hogy szerintem az tök fontos, hogy 2010 után nem azért történt mindaz, ami megtörtént, nem azért lehetett itt egyébként alkotmányt beszántani és új alaptörvényt létrehozni, nem azért lehetett a média szabadságot ilyen módon korlátozni, mert az embereknek nem fontosak ezek az alapjogok, hanem egyszerűen azért, mert nem tapasztalták meg azt, hogy ezek ténylegesen védelmet biztosítanák nekik bármilyen szinten is. Tehát, hogy amikor egyébként tényleg azt látják, hogy a munkavállalói jogaikat, azokat úgy kurtítják meg, ahogyan csak akarják, hogy egyébként a minimálbér a mai napig nem éri el, a létminimumnak a szintjét sem, hogy egyébként kilátás sincs arra, hogy bármilyen módon egyébként a vele szembeni hatalmasokat számon kéri a jog, vagy a jognak bármilyen intézmény, ami erre hivatott. Tehát egyszerűen az van, hogy Magyarországon a jog az egyszerűen nem vált egy alapélményévé az állampolgároknak. Ez egy nagyon szűk elitnek volt mindig is igazából a gumicsontja, amit lehetett rágni és mondani, hogy most éppen érvényesül vagy sem. De a társadalom többsége ezt nem tapasztalta meg, és ha nem tapasztalod meg, akkor hiába mondják azt, hogy hát ez neked fontos. Ez körülbelül pont ugyanaz, amikor nem tudom én, szóval most nem akarok már analógiát mondani, mert csak mondjam én, lényegteleníteném a problémának a súlyát, tehát hogy inkább maga a példa legyen ennyire erős, hogy egyszerűen nem tudott élményévé válni az embereknek ez, és éppen ezért nyilvánvaló, hogy akkor nem várható el az, hogy megvédjék valami olyasminek a létét, ami egyszerűen túl absztrakt volt ahhoz, hogy azt mondják, hogy ez nekem tényleg fontos, mert enélkül nekem rosszabb az életem.
2: Látom,
0: pirosba testvérem, mert nem működik semmi. Nem.
2: Jó, oké.
3: Okay. Szóval az a tapasztalatom, hogy én azt látom, hogy nagyon kevés helyen nyilatkoznak direktben, vagy lehet feltenni kérdéseket a kormányzati embereknek, hogy te törekszel erre, vagy szerinted cél ez, vagy pedig ez nem ez az irány, szerinted?
1: Szerintem nem ez az irány. Tehát, hogy szerintem az van, hogy a kormányzattal kommunikálni teljesen értelmetlen, már pedig azért, mert a legminimálisabb komoly vehetőséget sem tudják biztosítani. Szerintem nagyon érdekes, a pont a Daninak volt, ugye Ács Daninak ez a videója, miután kitiltották a parlamentben, szerintem nem is egy videó, inkább egy konceptmunka.
0: Igen, nyilván, szerintem is inkább ilyen művészeti.
1: Abszolút, mert nyilvánvaló volt, hogy ott az a cél, hogy Kövér Lászlóról be lehessen bizonyítani, hogyha rálépsz a tyúk szemére, akkor ez az állat, ez tényleg azt csinálja, hogy beléd rúg.
0: Szétekésztük már reggel.
1: Tehát, hogy nagyon egyszerűen az volt, hogy csinálok egy olyan videót neked, amiről tudom, hogy te MGM miatt ki fogsz tiltani a parlamentből, és a Kövér László tényleg egy akkora állat, hogy ezt megtette.
4: Hát meg ráadásul annyira tehát, szépen ráhúzva,
1: tehát, hogy annyira nem látja át a csapdát. Persze, igen, de az is csodálatos, igen. De nem látja át a csapdát, tehát az van, hogy ha valamire úgy kéne reagálni, hogy nem veszed észre, hogy attól, tehát hogy olyan erős férfinek akarod magad mutatni, az erős fehér férfi képét akarod magadról mutatni, ha te egy erős fehér férfi akarsz maradni, akkor pont, hogy nem reagálsz erre a videóra, de te reagáltál erre a videóra, te úgy pont úgy reagáltál erre a videóra, hogy én akartam, hogy te reagálj erre a videóra, tehát te nem vagy több, mint tényleg egy ilyen utolsó szán senki házi, akit egyébként tényleg úgy lehet megvezetni az órán, és egyébként ezért csodálatos ez a videó. Tehát ilyen jellegű kommunikációkra szerintem van értelme, mert ezt a fajta hatalmi arroganciát, ezt ilyen módon kell is és szabad is challenge-elni. Szerintem olyan kérdéseknek, hogy kedves miniszterelnök úr, ugyan mondja már el, hogy egyébként hol van az 1 millió munkahely, ugyan mondja már el, kérem egyébként, hogy Magyarországon hol van terrorveszély menekültek által előidézve, ugyan semmi ilyesminek nincs értelme, mert ezek már évtizedek óta képtelenek egyértelmű, egyenes válaszokra. Ezek régen ledobták magukról azt a kötelezettséget, hogy számot adjanak a választópolgároknak. Én pont azt mondtam egyébként azoknak az ismerőseimnek, akik egyébként így még valamelyest szimpatizálnak a Fidesszel, és akik mondjuk részt vettek a kvóta népszavazásnak nevezett ilyen borzalmon, hogy azért azt tényleg szerintem, szóval szerintem ezt nekik kellett volna leginkább kikérniük maguknak, mert hogyha mégként fontosnak is tartják a menekültekkel kapcsolatos problémák megoldását, meg a migráns veszélyre való, nem tudom, rákészülés, stb. Oké, tehát hogyha ez neked egy probléma, tiszteletben tartom, de hogy akkor tényleg egyébként ez a kérdés és ez a kampány az, ami a te problémádat és a te veszélyérzetedet azt kezeli? Tehát, hogy te komolyan azt gondolod, hogy az a felelős politikai, nem tudom én, párt, meg hatalom, ami azért van, hogy ezt valamilyen módon neked az ügyeidet így képviselj, tehát, hogy te ezt a kommunikációt engeded meg nekik veled szemben. Tehát, hogy ez szerintem eléggé bődületes, de csak azt akarom ezzel is mondani, hogy hogyha tehát amíg ők nem tanúsítanak valami minimális belátást ebben az egész történetben, valamilyen módon nem teszik magukat transzparenssé, és még tényleg a legnyilvánvalóbb hazugságoknak sincs semmilyen következménye, addig szerintem nagyon káros velük mindenfajta kommunikációnak a fenntartása. Például bocsáss meg csak még ennyit, hogy a Lázárnak vannak ezek a zseniálisan kitalált kormányinfó nevű hakniai csütörtökönként, amikor ott stand-up-ol az újságírók előtt, amit egyébként tényleg nagyon megnyerően csinál, én szoktam ezeket nézni videón keresztül.
0: Ügyes, tényleg ügyes.
1: Abszolút, és egyébként ez egy jó találmány volt, mert nyilvánvaló, hogy ő az egyedüli kormánytag, aki ezzel a kvázi kommunikációs felülettel pont azt teszi látható, vagy hát én transzparens vagyok, miközben egyáltalán nem transzparens, tehát válaszokat ott sem kapsz semmire. Viszont nagyon kedvesen, ilyen joviálisan, nagyon szexi módon adja elő magát.
0: És legidegesítőbb egyébként ezzel szempontból.
1: Viszont mindenki kajálja. Tehát nagyon, egyébként azon, hogy amikor a hatalom ennyire elérhetetlené teszi magát, és akkor a hatalomnak az egyik figurája mégis azt mondja, na jó van, testvérem, kérdezzél, akkor a cél annak van egyfajta ilyen megnyerő faktora. Az más kérdés, hogy ezzel szerintem pont ezt a fajta kritikus helyzetet, hogy így számon kérdezni lehessen szembesítene. Tehát nagyon fontos megnézni például, hogy mi volt a Népszabadság beszántása utáni kormányinfón, ami nyilván egy olyan helyzet, amiben neki valami fajta válaszokat kéne adnia, és hát nem ad válaszokat. De még csak olyan válaszokat sem ad, ami legalább tényleg, hogy mondjam, egy kicsit okosabb hazugságok lennének annál, mint amikkel előáll, hogy ő nem volt ott, nem tudja, nem az ő dolga, nem a nem tudom mi. Tehát, hogy pont azokat mondják el, amit az az ember mond, aki pontosan tudja, hogy hát nyakig sáros.
0: Még egyet akkor? Na.
3: Én még azt kérdezném, hogy mondod, hogy nincsenek vagy hogy nehéz, na, nem akarok belebonyolódni. Az a kérdés, hogy mik a kormányzati reakciók a te munkádra, ha egyáltalán ilyen van?
1: Semmi. Miért lenne? De szerintem ez tényleg ugyanaz, tehát hogy nagyjából ott vagyunk szerintem, mint most az a kérdés, hogy 1980-at élünk, vagy 1985-ben vagyunk már, de hát érted, tehát hogy érted a Soltó Tiliáknak sem az volt a kérdés, hogy akkor hogyan bocsájtkozunk párbeszédbe Kádár elvtárssal, mert hogy tényleg fontos lenne, hogy a hatalmat azt valamilyen módon így megkérdezzük, hogy mondják már el, hogy mi van, mert hogy tök egyértelmű volt, hogy mi van. Az a baj, tehát azért rosszabb ez a rendszer szerintem, mint a Kádár rendszer, mert hogy ez most így nem egyértelmű, hogy ez egyébként egy ilyen-olyan autokrata berendezkedés. Nyilván nem diktatúra, tehát igen, lehet utazni, ha van rá pénzed, mit tudom én, lehet fogyasztani, ha van rá pénzed, tehát hogy gyakorlatilag az váltotta ki azt a szabadságtalanság élményt, ami volt a Kádár rendszerben, hogyha egyébként van lóvéd, akkor egyébként valóban meg tudod magadnak teremteni azokat a köröket, amikben nem kell nagyon érintkezned ezzel a mocsokkal, ami van. A probléma az, hogy a magyar társadalom úgy nagyjából 95%-ának ez nincs pénze. És onnantól kezdve eléggé szar az élet. És ennek nem kéne így lennie, pláne nem kéne így lennie 2016-ban, pláne nem kéne így lennie Európában. Tehát és az a baj, hogy míg a Kádár rendszer egy tök egyértelmű volt, hogy mivel állunk szemben, nem is mondtak magukról más, mint hogy egy pártrendszer, addig itt ugye az van, hogy van egy demokratikus ilyen patyomként díszlet, ami elég erősen még mindig védi őket attól, hogy szembesítve legyenek azzal, hogy egyébként ez semmi másról nem szól, mint a egypártrendszer keretein belül történő szabad rablásról.
0: Pontosan, szerintem ez nagyon fontos része, hogy a lakosságnak arra kell ráébrednie, hogy ez nem szól közpolitikáról, nem szól társadalompolitikáról, ez arról szól, hogy pár borostás csávó úgy döntött, hogy az összes uniós lóvét lopjuk el.
1: Hát csak az uniost. De az a baj, hogy gyakorlatilag most már nincs olyan. Tehát szerintem az, hogy egyébként tényleg az van, hogy a múlt héten, most persze azóta korrigálta magát az EMI, de egyáltalán ezzel előmertek állni. Tehát, hogy ha nincsen, tehát na, a hír ugye, hogy a kétszáz rezidens orvosnak ezt a plusz pénzét, ami nem is plusz pénz, hanem tényleg arról szól, hogy ne ez a teljesen megalázó, tényleg mocsok aljas, alacsony fizetésért legyenek bent a kórházban, és nyilván a kórházi szakdolgozók is mocsok alacsony bérére vannak ott, és mindenki más, aki közszolgáltatásokban dolgozik, tehát nem csak rájuk helyezem ki a hangsúlyt, csak most ez egy hír volt, ezért beszélek róluk. 40 000 forintot 200 emberen megvannak. Tehát nem tudom, mit gondolt magáról ez a minisztérium, és akkor persze látta, hogy hú, hát ez az emberek. Ez komoly probléma. Jó, akkor nem vonjuk vissza. Tehát nem ilyen híreknek kéne lenniük, hanem annak, hogy még 2000 orvosnak, még nem tudom én hány forintot biztosítunk, mert persze, hogy fontos, hogy nem minden ötödik magyar orvos legyen külföldön. Tehát, hogy ezért fontosak ezek, tehát, hogy önmagában ezt, hogy 20 milliárd forintot elkölteni kampányra, azért, hogy felhergeljük a társadalmat, és aztán nem is jön be a számításunk, mert nem sikerül egy érvényes népszavazást sem összekotorni. Ez önmagában nem annyira érdekes, de abban az összevetésben, hogy egyébként tényleg máshol meg ilyen filléres tételeken van pofájuk, tehát tényleg spórolni, úgymond, tehát tényleg ezt ezt nevezik spórolásnak, hogy a rezidens zsebéből kiveszem azt a 40 000 forintot, 200 rezidens csak a zsebéből kiveszem azt a 40 000 forintot, látjátok, milyen felelős gazdálkodást folytatok arra a állampolgárok, és közben meg tényleg úgy verem a lóvét ott a TV2-ben a kaszinópápánál, és tényleg pofátlanul még föl is tőkésíten állami hitelekből. Tehát ez így együttesen annyira föl az ember agyát, hogy tényleg nem nagyon értem, hogy miért ülünk itt ebben a stúdióban.
0: Nem csak most már azt sem, mert az a baj, hogy nagyon-nagyon, tehát hogyha nagyon sok információ hangzik, nem fogja tudni befogadni a lakossága folyamatosan, ugye most már fél órán megy, úgyhogy megtöröm egy egyperces jingle-lel, ami ráadásul sajtószabadság tematikus, és akkor utána azonnal folytatódik a Tilos Rádióban a sajtószabadság tematikus nap.
5: Az utolsó szabad magyar rádió még mindig közvetít. A Szabad Kossuth rádiót már elnémították.
6: Ha kell, utolsó sebb vérünkig harcolunk a magyar szabadságért. Mi felkészültünk. Várjuk a támadást.
7: Rádió jelentése kaptár hírül, hogy ez a fegyveres erő növekszik. Mi semlegesek vagyunk.
8: Sajtószabadság tematikus nap. A Tilos Rádión hétfőn egész nap.
9: Figyelem, figyelem! Szabad Európa, figyelem! Figyelem, figyelem! Itt a szabad magyar hazóbeszél.
8: Nem baj, kivágjuk.
0: Dikaslic milyen híres lett, nem gondoltam volna, hogy ilyen magasra viszi az Isten a jó dolgát, hogy sajtószabadságos jingle-ben lesz.
1: Egy bocsánat, csak egy kiegészítés adják, mert ez szerintem fontos, hogy amikor a legény kérdezte, hogy van-e sajtószabadság, akkor ebben szeretnék pontosan, szerintem nincs Magyarországon sajtószabadság, és azért nincs Magyarországon sajtószabadság, nem azért, mert én ne beszélhetnék itt, meg ti ne beszélhetnének itt, egyébként nem tudom, hogy hány ezer hallgatónak, nem
0: 30 ezer.
1: Csodás, fantasztikus, tényleg egyébként tök jó, csak mondom, tehát egyébként miért nincs országos frekvenciája a Tilosnak. Tehát azt akarom csak mondani, hogy szerintem a sajtószabadság az egy kontextusfüggő dolog, tehát hogy nyilván szabadabb a sajtó Magyarországon, mint mondjuk Kínában, és szabadabb a sajtó, mint mondjuk Észak-Koreában, meg még lehetné mondani ilyen valóban nagyon elrettentő példákat. Ez nem kérdés. Ezeknél valóban szabadabb a magyar sajtószabadság, vagy szabadabb a magyar sajtó helyzete. Na de mi Európában élünk, és hogyha megnézzük mondjuk a szomszédainkat, és megnézzük azt egyébként, hogy a sokszor semmiben nézett, lenézett Romániában, a szintén lenézett Szlovákiában, és így tovább, hogy most tényleg nem menjek már el Ausztria, vagy esetleg mint Lengyelország irányába, hogy ott mondjuk hogyan oszlik meg a kormányparát, kormánypárti, ellenzékbarát, ellenzéki, azoktól esetleg független, de kritikus, és így tovább. Tehát hogy néz ki a médiapaletta? Nincs olyan szomszédunk, ahol ilyen nyomasztó monopólium lenne az államhatalom kezében, ami ráadásul tényleg államhatalom, tehát az van, hogy így egy személyében a párt és a kormány szabadon járatja át egymás között a különböző forrásokat, és itt van. Tehát ez kontextus függő, és hogyha nem lehet arról beszélni, hogy hát ahhoz képest, hogy nem. Tehát, hogy nyilván azért beszél arról Orbán Viktor, hogy Magyarországon a legszabadabb a sajtó egész Európában, mert hogy nyilvánvalóan pontosan tudja, hogy ez nem igaz, és ezért kell akkorát hazudni, hogy az így elvigye az embereknek a figyelmét arról, ami valójában zajlik. Tehát, hogy ezért fontos azt, hogy ezt lássuk, hogy tehát ez egy kontextusfüggő kérdés.
3: Mert a műsor elején még 7 óra után beszéltünk arról, hogy mi kb. Mit tartanánk egy jó útnak, de ezt tőled is szeretném megkérdezni, hogy szerinted hogyan tovább? Tehát, hogy azért elég zorda kép, amit most lefestettünk itt az elmúlt 3-4 órában, hogy szerinted hogyan lehetne tenni mondjuk azért, hogy egy tudatosabb társadalom álljon szembe egy ilyen hatalommal?
1: Hát, 5 percünk van rá. Az a baj, hogy...
0: Sok siker.
1: Az a baj, hogy... Szóval az ilyen cuki megoldásoknak a korszaka az így lejárt. Tehát, hogy így nyilván is mondhatom azt, hogy tök fontos, hogyha mondjuk mit a Népszabadság újságírója azt mondják, hogy indítanak egy közösségi adakozást, akkor oda mindenki adjon be 1000 forintot, és akkor legyen majd nekik valami alapjuk, és hát, de ugye ez nem fog hosszú távon menni. Tehát ez nem működik, hogy tényleg mindenki adakozzon a Tilostól az Átlátszón, a Direkt 36, a nem tudom min keresztül, hogy majd akkor nyilván, hogyha beszántják esetleg az Indexet, meg a 444-et, akkor majd nekik is adakozunk, és akkor fönntartunk mindent, és akkor gyakorlatilag az, hogy az állam az így működik tőlük függetlenül, fizetjük az adóinkat, fizetünk mindent nekik, tehát tényleg folyamatosan sarról, és akkor emellett még egyébként mi föltartunk egy alternatív államot, mert gyakorlatilag ez zajlik, tehát aki tudja, az menti a beleit a magánegészségügybe, aki tudja, menti a gyerekeit a magániskolába, aki tudja, akkor majd tényleg magán médiumokat fog majd finanszírozni, és akkor tök jó, de akkor megint az van, amit mondunk, hogy ezzel az ország az a probléma, hogy az ország 95%-ának ez nincsen meg az erőforrásai. Tehát, hogy itt az van, hogy és ezt nem mi fogjuk igazából itt megfejteni majd, de hogy ugye 56-nak most van a 60. évfordulója, az pedig egy tök fontos dolog, hogy ott alapvetően azért nem egy... Szóval nagyon fontos volt a Petőfi kör, meg nagyon fontos volt az értelmiségnek a szerepe, de hogy nem ők voltak azok, akik azt mondták, hogy na ennyi és elég, hanem ott egész egyszerűen a munkások voltak azok, akik azt mondták, hogy ennél többet, mert tehát itt most már nincs vesztenivaló, mert ez, ami most van, ezt már nem tudjuk tovább vinni. Mm. És ebben az országban most is vannak kizsákmányolt emberek igen szép számmal, közmunkában kényszerítve, tényleg a létminimumnak a... nem tudom, a felénél se tartva. Itt vannak ebben az országban tanárok, egészségügyi dolgozók, közférában dolgozók, tök mindegy, hogy hol dolgozók, akik egyébként tényleg így a létminimum alatt vannak tartva, és náluk azért nem lehet tudni, hogy mikor szakad el a cérna, és nagyon rossz, hogy arra kell bazírozni, hogy majd egyszer elszakad a cérna, és nagyon-nagyon rossz, hogy nincsen semmilyen más alternatíva, amiben lehetne gondolkodni. De hát, hogy mondjam, szóval a történelem ebből a szempontból tényleg ismétli magát, és hát azért láttuk ezeket a példákat. Én nem gondolom, hogy az jó, hogyha egy olyan helyzet beáll, ami mondjuk beállt, nem jó, amikor már arról van szó, hogy tényleg valami fajta forradalmi helyzetre van szükség a változásért, de hát ez a de hogy a hatalom tesz mindent ennek érdekében, hogy ne lehessen másban gondolkodni.
0: Hello?
10: Hello, hello.
0: Hello, adásban vagy.
1: Szervusz.
10: Hát nevezünk engem Betyárnak.
1: Szervusz, Betyár.
10: Csak ahhoz szeretnék hozzászólni, hogy ez nem megy, hogy adakozunk itt mindenkinek. Szóval ezek, én azt gondolom, hogy ezek független sajtótermékek, és egy ország sajtószabadsága akkor lesz teljes, hogyha az állampolgárok felismerik azt, hogy az ő tájékozottságukhoz fontos és szükséges, hogy előfizessenek azokra a sajtótermékekre, fizessenek érte, amelyek az ő tájékozottságukat elősegítik. Tehát ez nem egy államtól független, nem tudom micsoda, amit rettenetes dolog, hogy ezt biztosítanunk kell nekünk magunknak, hanem ez a polgári demokráciákban, ez sajnos így működik, vagy nem sajnos, hanem szükségszerűen. Tehát az emberek fizetnek azért, hogy legyenek olyan újságírók, olyan műhelyek, amelyekből ők tudnak tájékozódni.
0: Fontos
10: nem
0: nekik.
10: Propagandát hallanak, hanem valódi híreket, valódi tényfeltáró újságírást, stb. Tehát ez a mi, az állampolgároknak a felelőssége, hogy előfizessünk azokra a sajtótermékekre, amelyekből megtudhatjuk az ország és a saját helyzetünket.
1: Figyelj,
10: ennyit szerettem volna csak mondani.
1: Tök oké, és köszi. És szerintem egyébként részben Csumi. Igazad is van, csak szerintem látni kell ennek a volumenét, tehát hogy tényleg mondjuk az átlátszónál, ahol tényleg vért vizelnek azért, hogy legyen előfizető, hogy összejön az a megfelelő. Tehát hogy ott tényleg nagyon komoly munka van azon, hogy azon nagyon kevés erőforrás, amivel rendelkeznek, hogy az emberek fizessenek elő, és vegyék ezt komolyan, és úgy mondjuk összejön 30 millió forint. És ez nem őket minősíti, hanem egyszerűen arról szól, hogy ebben a társadalomban most ennyi van, vagy lehet, hogy van valamennyivel több, de nincs benne mondjuk azt, hogy egy 300 milliós költségvetést össze lehessen szedni, ami mondjuk ahhoz kellene, hogy egy nagy portál, és nem is egy nagy portál, bocsánat, 300 millió forint, egy nagy portált még nem tudsz működtetni. Tehát mondjuk mit tudom én, most mit tudom, az Indexnek mekkora az árbevétele, de hát milliárd forint fölött, és nagyjából ott kezdődik az a szint, hogy mondjuk egy ilyen újságot el lehessen tartani. Tehát hogy egyszerűen az van, hogy valóban fontos lenne egyébként, hogy az állampolgárok azok, ha van lehetőség fizetni a sajtótermékért, akkor fizessünk a sajtótermékért, mert ezzel tudjuk garantálni valamelyest, vagy erősíteni a függetlenségét legalábbis ennek a sajtóterméknek, de az nem fog működni, hogy itt mindent, ami válunkra veszünk, az állammal szemben, amelyik itt eközben tényleg számolatlanul, szemérmetlenül önti a forint milliárdokat, de tényleg milliárdokat, sőt 10 milliárdokat az általa kiszemelt propaganda gépezetekbe, mert hiába egyébként nagyon rossz hatásfokkal használják fel ezt a pénzt, és hiába nagyon rossz hatásfokkal csinálják a propagandát, egyébként tényleg azért röhelyes nézni mondjuk a TV2-nek a híradóit, mert ugye egyszerűen tényleg röhelyes az, hogy, mi, tehát, hogy milyen rossz szakmaisággal próbálnak propagandát csinálni, de ettől függetlenül az a erőforrás volumen, ami náluk van, az a forint 10 milliárdnyi tömeg, ami náluk van, az bizony a sok lúddisznó győz helyzetét állítja elő, és igenis ezen keresztül sajnos ez az agymosás, ez nehezen challenge-elhető, ilyen kis 30 millióból rakjuk össze, és akkor hát, hogyha sikerül valamit megjelenítenünk.
0: Halló?
11: Jó reggelt.
0: Vidéki
11: vagyok. Annyit szeretnék hozzászólni, hogy igen, aki tud, az fizethet, de nagyon sokan vannak, akik ezt nem tehetik meg, és
1: egyetértek.
11: Itt is jár a szabad sajtó. Egyrészt, másrészt pedig az adónkkal fizetünk már.
0: Csak azt elvették most.
11: Hát igen.
0: Sajnos.
11: Igen, a másik megjegyzésem pedig ez volna, hogy egyetértek mindennel, amit a vendég mond, és ennek ellenére mégis a tegnapi tüntetésen alig lézengtek ahhoz képest, amik történnek.
0: De ez egy pártüntetés
11: volt. Vajon ez
0: volt.
11: Miért van?
1: Nem, azért, mert pártrendezvény volt. Egyébként nem voltunk alig, tehát itt szerintem azért voltunk néhány ezeren, hanem is 15 ezeren, de voltunk néhány ezeren, ami szerintem egy szép szám ahhoz képest, hogy... Tehát megmondom, hogy mi voltunk, szerintem kevesen,
11: hogyha megjegyezik. Hát fel kellett volna, idézőjelben mondom, forgatni a várost.
1: Hát például, tehát azt mondom, hogy az emberek egy tüntetéstől azért várnak valamifajta cselekvési iránymutatást. És ezt nem kaptunk. És hogyha nincsen cselekvési iránymutatás, és ezt nagyjából lehetett feltételezni annak is, aki nem ment el szerintem a tüntetésre, és azért nem ment el szerintem a tüntetésre, mert tudta, hogy igazából nem fog úgymond történni semmi, tehát még csak az sem, hogy legalább végigvonulunk a városon, kicsit legalább hangosak vagyunk, legalább meglátogatjuk mondjuk a Fidesz székházat, legalább meglátogatjuk.
0: Ezt akartam mondani, tehát, hogy szerintem ebből van.
1: Tehát az, hogy állunk a Ferenciek terén, abból nincs változás, és nem arról beszélek, hogy dobálni kell, nem arról beszélek, hogy gyújtogatni kell, hogy a dühöt, tehát a dühösek vagyunk, akkor annak vannak jelei, annak vannak hanghatásai, és ezeket lehet moderált keretek között csinálni, ezek nem uszítások, ezek nem félelmet keltő megnyilvánulások, ezek arról szólnak, hogy nem engedjük a megfélemlítettségünket, hogy azt így tartósítsák.
0: Meg egy halommód van, tehát szerintem csak egyetlen pillanat, hogy nekem pont abból van elegem, ez az igazi, szépészkedő, magyar értelmiségi hozzáállás, hogy ne beszéljünk hangosan, miért kell durva szavakat használni, mi nem szépen beszéljük, meg meddig csináljuk még azt, hogy így szépen megbeszéljük majd, tehát nem tűnik fel, hogy nem lehet szépen megbeszélni ezeket a dolgokat? Vége, érted? Bocsánat.
11: Hát igen, de lehet az a szomorúbb oka is ennek, hogy az emberek nagy részének ez jó, vagy nem tudom, tehát...
1: Nem. Bocs, azért nem megmondom, miért ne arra vigyük belevárok a
11: szabadba. Az ember beleolvasgat, bocsánat, csak a Facebookon valamibe, és elhűl, hogy milyen világ is van még azon kívül, amit az ember maga körül lát.
1: Ez világos, de az szerintem egy nagyon szűr csatorna. Annak ne adja, abból szerintem nem szabad következtetéseket levonni, mert az egyrészt az ember a
11: billentyűzet mögül. Hát én vidéken lakom, vidéki vagyunk, és hát itt azért egészen más a világ.
1: Nyilván biztos, de csak azt akarom, bocsáss meg Feri, ne arra, hogy az adásidőn túlmegyünk, csak azt akarom mondani, hogy amikor a Népszabadságot beszántották szombaton, sok ezren, többen, mint egyébként most a szabad sajtóútra kimentek a Kossuth térre, és az, hogy ott nem volt egy cselekvési terv arra, hogy akkor most mit kéne csinálni ezekkel az emberekkel.
0: Hangosítás nem volt.
1: Na, ezért van az, hogy az emberek nem látják azt, hogy lenne értelme csatlakozni a tüntetéshez, mert sajnos itt most nincsen változtatásra lehetőség.
11: Hát reménykedjünk akkor a pozitívabb jövőben.
1: Reménykedjünk, vigyázz magadra, minden jót neked.
0: Köszi. Egyébként a másik pedig az, hogy szerintem, bár lehet, hogy itt is csak inkább saját magam álláspontját osztom meg, hogy nagyon-nagyon félek attól, hogy nehogy bármilyen módon a DK-hoz sodródjak, vagy valami olyan baloldali összefogásnak a árnyéka rám vetődjön, tudod, amire azt mondom, hogy úristen, megtudják az ismerősök, hogy én valami pártüntetésen voltam, mert hogy vállalhatatlan az egész politikai szintér úgy, ahogyan van, az értelmiségi számára az nem vállalhatatlan. Tehát, hogy egyszerűen nem egy utolsó telefon.
1: Igen.
0: Hello?
12: Hello, sziasztok, Szabi.
0: Hello, Szabi.
1: Szervusz, Szabi.
12: Találkoztatok már a We Are Many című dokumentumfilmmel?
1: Én igen.
0: Én sajnos nem.
12: Ugye az arról szól, legalábbis én így láttam, hogy amikor 2003 márciusában csináltak egy világméretű tüntetést, hogy ne legyen Irak ellen háború, akkor az hogyan vezetett végül is az arab tavaszhoz?
0: Igen.
12: Ami hát szerintem egy nagyon érdekes példa arra, hogy civil mozgalmak milyen extrém változásokat tudnak elérni hosszú távon a világban.
0: Szerintem,
12: tehát szerintem a Mubarak rendszer egy kicsit bonyolultabb volt, mint ami most van Magyarországon.
0: Szerintem most már igazából valós politikai veszélyt, vagy a hatalomra valós politikai veszélyt már csak a civilek jelentenek szerintem Magyarországon, és úgy általában véve szerintem mind Közép-Kelet-Európában, mind pedig Oroszországban, nem csoda, hogy Putyin pont a civileket aprítja minden egyes mozdulatával. Szabi, köszönjük szépen!
12: Csak azt akarom mondani, hogy ez a We Are Many, ez nem csak egy egyszerű dokumentumfilm, hanem ez egy mozgalom is. Tehát, hogy folyamatosan dolgoznak a világ jobbításáért civilek itt-ott nagyon-nagyon sokan. És ami még nagyon megdöbbentő volt a filmben, hogy a 2003 márciusi megmozdulásra hogyan emlékeztek vissza. Tehát mindenki életegnőbb élményének mondta azt, hogy ennyi ember egy szerintük jó cél érdekében összejött és együtt megmozdult. Szevasztok!
0: Köszi, Csumi! Köszi. Én egy picit azért jobban szoktam örülni a lokális cselekvéseknek, tehát a nagy közös platformok azok izgalmasak tudnak lenni, hamar be tudnak hajlani egyébként a politikai gics kategóriájába, ezzel szemben a mindennapos, hétköznapi tevékenység az mi a sok izgalmasabb. Utolsó kérdés, mert át kell csapnunk a következőre. Lelkileg hogy bírod, Marci? Azért te, a te kiállásod azért ez egy elég erős intenzív kiállás. Csak hogy mondjam végig. Én magam tudom, aki rádiózol, tudom azt, hogy egyébként akár a kritikát, akár a pozitív, akár a negatív kritikát, én mondjuk picit talán nehezebben viselem. Ezzel szemben te azért heti rendszerességgel YouTube arcoddal állsz ki minden, mind kapsz azért hideget, meleget, ez hogyan bírod, csak erre vagyok kíváncsi.
1: Hát, hogy mondjam, szerintem, aki azon, most nem rád mondom, hanem hogy, tehát, hogy szoktak lenni, akik igen derpegnek azon, hogy hát milyen szemény dolog az, hogy hát az ember így elkezd politizálni, és akkor így csúnyákat mondanak rá. Tehát ez ezzel jár együtt, és egyébként szerintem nagyon fontos, hogy tehát szerintem ez szerintem tényleg felfogás kérdés, hogyha azt gondolod, tehát én rengetegszer csináltam olyat, hogy például találkoztam olyan kommentelőkkel, akik ilyen nagyon sarkosan és nagyon vulgárisan is akár voltak ellene annak, amit én csináltam, és egyébként akartam is őket például mondjuk elhívni műsorba, azt már sajnos nem vállalták be, de például találkoztam velük, és ezekből nagyon jó beszélgetések tudtak például kialakulni. Tehát nagyon fontos, hogy lássuk azt, hogy például, amikor az emberek indulatosan kommentálnak, vagy indulatosan felszólalnak valami ellen, vagy valaki ellen, akibe belelátják az összes frusztrációjukat, félelmüket, ellenségüket tekintik emiatt őt, hogyha te megpróbálsz egy másfajta attitűddel közelíteni ilyenkor hozzájuk, akkor igenis egyébként ezt tökre át lehet keretezni. Tehát, hogy egyébként
0: alapvetően... Nekem nem megy.
1: Dehogyis,
0: kivágnám őket egyből.
1: De várjál, elmondom, mi van. Szerintem az, hogy az emberekben borzasztó nagy az elégedetlenség, borzasztó nagy a frusztráció, és nagyon kevés csatorna van, amin keresztül ezt kivezethetik magukból, és ezért általában olyan dolgokra fújnak, amik igazából nem biztos, hogy fújnának, hogy egy pici lehetőségük lenne arra, hogy valamifajta megértést kapjanak, és ez szerintem baromi fontos lenne.
0: És most a telefon, halló?
13: Zoli vagyok. Visszatérve az antiszemitizmus tüntetésre, itt igenis elhangzott, hogy mi a feladatunk, és mi hova várunk, zárnak mindenkit jövő hét, illetve a héten, vasárnap 11-kor.
0: A következő álló megmozdulásra.
13: Plombitát hozzon mindenki.
0: Hát de akkor az a következő álló megmozdulás, nem?
13: És azt mindenki meg fogja hallani ország szerte, mert jó. Azt nem tudják lekeverni, mint ahogy az MTK stadionban se tudták a fityet lekeverni. Szerintem igenis volt értelme a tegnapi napnak, és pontosan nagyon jó téma lesz ez vasárnap.
0: Köszönjük. Szia.
13: Köszönjük. Szia.
1: Szia. Bocs, akkor csak pontosan, én nem azt mondtam, hogy nincs értelme. Én azt mondtam, hogy pláne egyébként politikai pártok szervezésében ennél azért igenis többet várhat el az ember, és joggal várhat el többet az ember. Fütyülni fontos, de az önmagában egyébként nem hoz rendszerváltást.
0: Utolsó telefon Ácsik előtt.
14: Bocs, csak annyi, hogy az, hogy 23-án az álló megmozdulás lesz-e, az csak rajtunk múlik.
0: Ja, ez már mindjárt jobban hangzik, testvérem. Jó, köszönjük szépen, és köszönjük szépen Gulyás Marcinak, a Slime-tő, hogy eljött hozzánk. Ha valaki szeretné a Slime-et nézni, akkor egyszerűen felmegy a YouTube-ra, feliratkozik a Slime-re, és onnantól kezdve mindig szerdán jön, ha jól tudom, akkor a 7 perces feles, majd utána pedig minden hétvégén a 30 perces. Én azt gondolom, az a legjobb hallgatási módja, vagy megtekintési módja, ha az ember kiteszi nagy képernyőre, azt úgy nézi, mint a tévét. Mert higgyétek, akinek nincsen tévé, ez a tévé, végre van újra tévé. Köszönjük szépen, Marci, hogy eljöttél. A háttérben Mokka kutyát hallottad, aki néha belegabodott ezekbe a vezetékekbe. Újra lesz indítva majd a Studer pult, mert hogy valami gyíke van két Mikinek, úgyhogy lehet, hogy lesz egy ilyen pár másodperces megszakadás, de folytatódik itt a Tilos Rádióban egészen estig a Sajtószabadság tematikus nap.
15: Attention, attention!
16: Figyelem, figyelem! Szabad Európa, figyelem!
17: A
5: pártlapja a Szabad Nép, amelynek már a címe is az egyik legsértőbb hazugság volt a magyar nép szemében. Ekkor írta az egyik budapesti lap, úgy jönnek, mintha mennének.
16: Azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes magyar demokratikus kormányt. Csapataink harcban állnak. A kormány a helyén van. Ezt közlöm az ország népével és a világ közvéleményével.
8: Sajtószabadság tematikus nap. A Tilos Rádión. Hétfőn, egész nap.
17: Nagy túlerővel harcolunk. Partizán harcban tovább fogunk harcolni. Lehet, hogy híreinket nem fogjátok tudni tovább menni. Partizán harcban tovább fogunk harcolni.
18: Yeah. Sometimes you have to just be a man and apologize to your woman, you understand? The amount of thing we put out through.

0: technikailag volt egy nagyon jó kis egyben stúdió műterme Andrásnak, aki már akkor is nagy technikai zseni volt, elképesztő. Tehát ez a képessége most is megvan. Tehát ő mindig a brand new-t, a legfrissebbet, a legújabbat, ami most már nyilván komputeren. De akkor neki egy nagyon klassz kis pomázi házikó kuckóban levő egyben műterem stúdió. Elvonuló kis legény lakás féléje volt, hát nyilván a családi ház mellett.
1: És tehát akkor oda mindig kimentetek, és akkor egyben megcsináltatok öt műsort, vagy
0: nem,
1: mindig csak egyet? Ez milyen gyakran ment adásba?
0: Nem, én úgy emlékszem, hogy ez heti műsor volt. Na most az én agyam is szelektíven emlékszik. A lényeg az, hogy ötletek voltak. Tehát volt olyan nap például, hogy kimentem, és azt mondta, hogy ma, mert ezek felvett és vágott, nyilván hallható, hogy nem hallja, adások. Na, ma azt találtam ki, hogy megyünk a gazdaboltba. És akkor mentünk a gazdaboltba. Utána mentünk vissza, még csináltunk valamit. Tehát ez egy elég nagy merítésből rakta ő össze. Én tulajdonképpen akkor még egy nem igazán tudatos lány voltam, tehát ma már a legjobban talán a vágás részt élvezném, és erre vonatkozóan elmondom, hogy az egyik legkedvesebb rádiós emlékem vagy élményanyagom az Index Rádió, amikor két barátommal megcsináltuk végül is Magyarország első internetes kereskedelmi rádióját túl korán, 98-ban. Tehát az
1: nem volt, aki hallgass.
0: Túl korán. Túl, de volt, mert azért 10 000-es letöltésű volt már akkor a műsorom. Azért adott az Index egy önálló irodát nekünk. Tehát azt az Index nem a semmire
1: úgy adta. Úgy értem a túl korán, hogy messze de, nem volt annyi internetje az emberek.
0: Nem, persze. 98 az túl korán volt, és én annyira megszerettem a vágást, hogy én, aki hát majdnem a technikai analfabéta vagyok, de annyira fantasztikusnak tartottam ezt a műfajt, hogy Wavelab programon végül is minidiszkkel fanatikusként 2,5-3 éven keresztül gyűjtöttem mindent, de úgy, hogy a piacra minidiszkkel mentem a kofákat fölvenni, a kórházba az ismerőseimhez látogatóba minidiszkkel mentem. Az barátaimnak már a tökük ki volt, hogy nincs, nem volt baráti beszélgetés, hogy ne tegyem ki. És aztán hallgattam vissza a több száz óra anyagot, ami egyébként hihetetlen kincsestár, nekem több száz minidiszken van felvéve. Úgyhogy ki tudja még mikor és hol használom, de amikor a Rádió Caféban spotot kellett csinálni, akkor ebben nyúltam bele.
1: Hogy ez mennyi ideig tartott ez a műsor? Mert én nekem 5 adás sikerült
0: megszerezni. Nem volt szerintem sokkal több. Pár hét hónap.
1: Tehát, és hogy lett vége? Mi miatt lett vége?
0: Én már akkor annyira benne voltam a jazz tanszakban, hogy nem tudom. És sodródtam ebben.
1: De nem az volt, hogy azt mondta a Hajman Gábor, hogy figyeljetek, srácok, lányok.
0: Valamiért le kellett venni. De tehát, hogy miért kellett levenni, azt nem tudom, de le kellett
1: venni. Tehát nem azért, mert már nem csináltatok műsort.
0: Nem, le kellett venni.
1: Tehát, hogy kész.
0: Nem tudom az indoklást, akkor nem, biztos hallottam, csak akkor annyira el voltam már a jazz-tanszakkal, meg a éppen aktuális szerelmi életemmel foglalva. Tehát akkor én egy teljesen hiteles interpretátor voltam ebben a szexsegítő kérdésben, mert valóban az egyik főcsapásvonal a gondolkodásomnak ebben merült ki. De egyébként nagyon érdekes, mert most így, hogy ennyi év távlatán újra hallgatom, valahogy a szex mellett a másik vonal a segítő. Tehát a Soma mamagése, aki segít, segíteni akar az embereken is. Mondom, én ott egy ilyen viháncoló kis csaj voltam, aki hihetetlenül jeleztem az egészet, hogy benne vagyok, hogy ott vagyok. Nem volt sem elképzelésem, sem akaratom, sem irányítani nem akartam, hanem tulajdonképpen egy teljesen archaikus női szerepbe raktak be. Akkor még. De hát azóta már egy kicsit férfi lettem.
2: Szóval, ez volt a Soma interjú a Sastelep 2 csodás rádiójáték kapcsán. Beszélgettünk és hallgatgatjuk ezt az adást. Azt mondta, hogy semmilyen visszajelzés nem volt, tehát lement 5-6 adás.
3: Igen, pontosan. Tehát tulajdonképpen már egy új korszakba léptünk ebben az adással. Részben azért, mert megcsinálhattuk, részben azért, mert hiába csináltuk meg, senkit nem érdekelt.
2: Akkor most hallgassunk meg egy újabb bejátszást a Sastelep 2 hangjáték sorozatból.

0: kikapcsolódni, a fiús modorú lányok is szeretnek kikapcsolódni, kikapcsolódni, kikapcsolódni.
1: Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! Batu Kármen Jenő vagyok. A csajoknak egyszerűen Laca vagy Jenci. A mai műsorunkban színes hangszeroxokat, szabotásokat, esetleg habitus szabotásokat, túlélési kísérleteket, túlcsorduló örömöket, modern fájdalmakat és kínokat, szociális és kulturális érzékenységet, valamint ízlésterror elleni reagálásokat közvetítünk innen a nyilvánosság kriptából, melynek neve Jenő és Sasterem 2.
0: Biztos, hogy ennek a fiány fel is elszálljon magam a fiány.

megérkezett a stúdióban Naima Jenő. Jenőként, hoztál magaddal? Hoztál valami jó kis szigorú riportot? Riportot nem hoztál? Naima Jenő már megint szabadságon. Vagy pedig túl sokat dolgozik. Jézus Magyarul.

0: Fantasztikus.
1: Itt várt tőle. Hoztam levelet. A múlt heti sorsolás nyertes, hogy a Népszabadság január 28. számára olvastatok a címoldatot. Aztán egy levél. Jenőkéim, kedveskéim, az unokám Jenő egy TT vasutat szeretne a névnapjának. Címem Gáva Vencselő, Fisk Avenue, 1200.
2: Ilyen nagyon lacerte meg lesz.
3: Írják rá a borítékra, hogy radikális népköltészet.
2: Ja, jó. De miért nem kérdezik?
1: Soma Jenőnének a kulturális orgazmus, orgazmus mit jelent? A tanítónéni sem tudja.
4: A tanítónének üzenem, hogy legközelebb koedikált egyetemre járjon, de hogyha nem sikerül a beiratkozás, akkor foglalkozom állatokkal, végezem kísérleteket rajta, és tanulmányozza a zsiráfok, a madarak, a kecskék szexuális életét a szülőjét fölötti ponton.
1: Reklám kötelezettségünk. Megnyílt a félállam. Megyedáron koloniál konyhaszekrények. Porciós kicsak végezők.
4: Ez a hét a csiklóorgazmus hete, úgyhogy legyenek olyan kedvesek, hogy húzzák ki a hüvelyből a kardjukat, és foglalkozzanak egy kicsit azzal az édes pici ponttal. Ugyanis még tudják, a hüvelyben nincsenek koncentrált helyenérző idegek, csupán a klitorizban. Ez ugyanaz a pont nálunk, mint önöknél a mag. Csak az önök magja körül több millió idegvégződés van, még a mi klitoriszunkban csupán több ezer. Micsoda különbség. Úgyhogy megkérem önöket, hogy ezen a héten nagyon-nagyon figyeljenek csak a csiklóra.
1: Természetesen a jelő vízállás jelentés. Hajóbolták találkozása szabad. Ez egy szabad ország, szabad szappanozni, ugnál tetőzni.

0: sayarım.
1: Anyol anyol sayarım. Anyol anyol sayarım.
0: Anyol anyol sayarım.
2: Kyllä kyllä seni. Itt a suhanó riporteretek, a Rexlavon Benji beszél nektek. Most képzeljetek el, milyen pöpeckis helyeken jártam a múltkor, például a Nap-Nap Fesztiválon, és kivel találkoztam? Januárral. Januárral, akit régről csak Baksasós Jánosnak ismerhettetek eddig.
3: Egyik olyan, mint a másik, sajnos nem találok semmi különbséget a jelvények között, ezért képzelem, hogy ez az 50 forintosár épp hogy megéri.
2: Hát ma már így vagyunk a jelvényekkel, kívülről semmi, de belül hordjuk a jelményeinket, a bőrünk belső felének, aztán befele néznek. Mit szólsz ehhez a fesztiválhoz?
3: Nekem nagyon tetszik, az egész nagyon szimpatikus, amit én nem elmarasztólag találok, hanem én ezt, hogy legyen az egésznek egy rendezője, ami hogyan ezt a karszalagot, hogy rendező, és legyenek neki segédjei, szóval legyen egy főnöke az egésznek, egy látható főnöke, aki tényleg van olyan kondija, hogy az egészet karban tartja.
2: Tehát hiányoznak neked a karszalagok, a gumibotok, a kutyák?
3: Igen, hiányoznak, sőt a digrisek, a leopárdok, a krokodilok, és
2: így tovább. Tehát minden, ami érdekes. Igen, ezen én is elgondolkoztam, hogy vajon milyen világ jön ránk, amikor már a dolgok szép,
3: egy ortoritér világ jön ránk, ami nagyon kellemes lesz. A színvonal fogja eldönteni azt, hogy hány óra van, plusz mi mindannyian.
2: Értem. Tehát akkor te is optimista vagy, és bizakodó.
3: Én nem tiltakozom az optimista szó ellen, kicsit allergiás vagyok rám, mert az optimista le lett naívozva. Én egy ragyogó művész vagyok, az én munkáimat kicsit sajnos le naívozták a múltba.
2: Melyiket?
3: Több országban olyan emberek, akik be vannak ragadva bizonyos sémákba, akik tulajdonképpen magát, a felületet képezik mindössze, és nem a tartalmat.
2: Na de ezekkel mi nem törődünk.
3: Ezekkel nekem sincs semmi kezem.
2: Ők olyan, mint a füst, akik elszállnak, és megint jönnek.
3: Nagyon, nem jönnek megint, ők tényleg el fognak szállni.
2: Örökre?
3: Örökre.
2: Hát akkor ne arag, hogy azt kell mondanom, hogy optimista vagy, még hogyha akármennyire.
3: Úgy, ahogy mondod, de én nem mondok neked, és én azt mondom neked, hogy az űrhajózás hajnalának hajnalán vagyunk, és ez az örökre elszállás, ez meg úgy kell látni, hogy a kipufogó tényleg szabad, és ott meg egy olyan fajta föloldódás lesz az illetőknek, akik hülyék, hogy hirtelen nem egy másik ember lesz belőle, vagy egy nem tudom mi, hanem egy hangyaboly, érted, vagy egy tetűboly. Szóval.

0: Fiúk, lányok, fiatalok, most pedig szenvedő sarok rovatunk következik. Felugosi Jenő, Soma Jenő, Dr. Najman Jenő és Rex Vahon Jenő szenvedéseit hallhatjátok. Hazai kutyatükör.
1: Kérdezhetek föl, de hogy milyen fajtájúak a kiskutyák?
2: Engem Ajszának hívnak, most szültem 8 kicsi kutyát. A papa egy forró éjszakán rontott rám át a kerítésen, és német juhász volt. Én magam schnauzer vagyok, de nemrégen megharapott egy csúnya szkót juhász. De most itt vannak a pici kutyáim.
1: Hol a papa?
2: A papa elment. Átugrott a kerítésen, és azóta nem láttam. De nem majd
1: meg. Nem hiányzik?
2: Hát, nem, mert most szoptatok. És itt vannak. Mindannyiunk.
1: Mennyi idősek?
2: Mindjárt most születtek, június 25-e.
1: 25-e?
2: Köszönjük a kis szemük. Én nagyon szeretném őket elajándékozni az én pici kutyáimat, mert majd jönni fog egy másik kutya, talán skótjuhat, talán terje, talán vesz, és szóval mindenféle ebb, és akkor új kutyákat szülök, és most ezeket el akarom ajándékozni. Itt lakunk Szentendrén, a Bartók Béla utca 32-ben, és olyan ide Ajszának hívnak.
1: Nem akarja megtartani a kis kutyákat?
2: Na majd, hogyha ám jön megint egy kerítésen egy nagy kutya a nagy lombos farkával, akkor megint lesz egy csomó. Én nem tudok ennyi kutyát eltartani.
1: És nem fájnak az emlői? Hát végül is itt, ha látom, ha jól látom, akkor éppen...
2: Szét van szopva?
1: Hogy most szétszopják, széttépik.
2: Nem jól esik.
1: Még jól.
2: Nyúzza.
1: Hát nincsenek fogaik.
2: Még kicsik egy kis puha innyükkel szopogatják.
1: Hát lassan megnőnek.
2: Nem baj, vigyék el az én kis kutyáimat. Sziasztok! Bartók Béla 32 Szentendre.
3: Hatalom a sízzó, verejtékes és feste, ledirincselően titkos és vége láthatatlanul, termesztően narcisztikus kallódás.
4: Modern világ. Abszolút jellemzője a pénz. Ez a fontos. Kérem szépen, nem pedig az általános elvont.
5: Köszönöm, egy pillanatra kivennéd a százból, akkor gyorsabban mennek.
6: Modern világ, abszolút jellemzője a pénz, ez a fontos, kérem szépen, nem pedig az általános elvont. Ha pénzed van, már modern vagy. Egyszerűen elvont vagy. Elvont vagy, mert elvontak. Nem érdekelnek a rongot.
5: Ha kivennéd a cukrot a szádból, akkor gyorsabban mennek.
7: Modern világ, abszolút jellemzője a pénz. Ez a fontos, kérem szépen, nem pedig az általános elvont. Ha pénzed van, már modern vagy. Egyszerűen elvont vagy. Elvont vagy, mert elvontak. Nem érdekelnek a romlok.
5: Ha kivennéd a cukrot a szádból, akkor gyorsabban mennek.
8: Modern világ. Abszolút jellemzője a pénz. Ez a fontos, kérem szépen, nem pedig az általános elvont. Ha pénzed van, már modern vagy. Egyszerűen elvont vagy, elvont vagy, elvontak. Nem érdekelnek a romlok.
5: Ha kivennéd a cukrot a szádból, akkor gyorsabban mennek.
9: Modern világ. Abszolút jellemzője a pénz. Ez a fontos, kérem szépen.
10: Örömsarok, a Jenők titkos örömeit hallják. Hölgyeim és uraim, terveztünk egy olyan vetélkedőt, aki több személyi számot tud gyűjteni, az megnyeri a következő népszámlálást.
11: És itt a várva várt pillanat, a magyar dán kiállításra kapcsolok a műcsarnokba. Műbarátok, figyelem!
12: De szintén négy kell.
13: Megerjesszél!
12: Az a trepdi, amin egy füles kosár, fonott füles kosár van, benne száradt penészes kenyerekkel. Ezt keretezi, következő keretes zár, aki a kerekes, keretes is, és kerekes is, a következő kerekes keretes zászló, tehát két fekete zászló között két kabát, és egy guruló trepnin fonott kosárban kenyér. A második fal, illetve a következő fal sík mindjárt egy fekete létrával falhoz támasztott, felfele falhoz támasztott fekete létrával kezdődik, amelynek a fokainak középen az előbb látott teddy bear anyagból vékony sávon burkolás látszik, a létra ki a felső fokai pedig vasvillában végződnek. E felett úgy tűnik egészen normális zászló tartóban az ez a V alakú, amiben két felen áll ki a zászló, régen egyik volt a piros fekeződ, a másik piros, most mind a kettő fekeződ. Másik falon pedig egy bádóképet látunk. Itt most már nem is a disznók, hanem tehenek, ha jól látom, domborított tehenek és kukorica. Ezen kívül festékkel vannak megdolgozva, festékkel van megdolgozva a felület, és durva forrasztások nyomai látszanak. Menjünk tovább a következő teremben, és ez a hátsó nagy terem, mert talán itt már a dánok. Keserű Katalin, halljuk a legnagyobb magyar műítész. Kedves Katikám, mi a véleményed? Kérlek, nyilatkozz a Jenőn és Sastelep kettő hallgatói. Elrohan, mert szégyellős, de egyébként...
14: Egy fantasztikus művet láttam eddig Sas Valériának a munkája, az egyik két nagy termet összekötő ajtó kiképzése, új kiképzése, úgy van, fából egy fantasztikus megdől, megdörgött átjáró, életveszélyes és lenyűgözően szép.
11: Most ez miért fog meg téged? Mert ahogy én látom, ugye az ajtónyílás alsó, az ajtónyílás úgy van kiképezve, hogy minthogyha, ahogy jól is mondod, mintha meg lenne döntve a talaj, és a nyílás egy része, mindez fából van oda ácsolva. Mi az, ami téged ennyire megfog és lelkendezésre serket?
14: Hát a fiat az abszolút egyenes ajtóban, ugye vele helyeződik egy egészen más dimenzió. Ez új teret teremt, a megszokott térben egy abszolút új teret teremt, mert egészen mások a dimenziói, és ott azon kívül fából van teljesen merőben más, mint az épületnek az anyaga egyébként van, és sokkal kellemesebb is.
11: Most jobban fölteheti ilyen.
14: De ez a tér a legfontosabb. Ez az, hogy egy ajtó nyíláson belül teremt egy abszolút más teret, és az a tér, amiben végtelen, mert ki van nyitva minden irányba.

0: Most a Planet Error fúziós tevékenységet folytat a Honti és Hannával, ugyanis átveszik ők a műsoridőnket, a 24 órás
1: kis... beletrolkodunk.
0: Beletrolkodtok, igen, a 24 órás próbálkozásotok, szurkolni fogunk végig nektek, remélem a hallgatók is veletek lesznek, hoztatok vendégeket is. Igen. Először is amúgy nekem lenne egy kérdésem, hogy a rendhagyó szó számotokra mit jelent, mert én azt tettem észre, hogy az emberek két ellentétes módon használják. Szerintetek melyik volt az, melyik az eredeti jelentése?
1: Mert mint melyik két...
0: Hát az, hogy rendhagyó, mint az eltér a bármitől, és egy egyedi, és stb., vagy hogy a rendet hagy, rendhagy, mint rendhagyó, tehát mint,
2: a rendhagyó
0: mint
2: az
0: alap.
2: Az emberek szerint tévesen értelmezik, és azt mondják a rendhagyóra, hogy ez a rendszeres, és valójában igen. A rendhagyónak az értelme az, hogy az átlagtól rendszerestől eltérő.
0: Pontosan.
2: De tévesen értelme. Tévesen.
0: De nagyon sokan úgy használják, hogy a mindennapokkal.
2: Igen.
0: Na mindegy. Ti hogy használtátok?
1: Nem használjuk.
0: Nem használjuk.
2: De mi nem rendhagyónak apostrofáljuk a műsorot, hanem
1: különlegesnek.
0: Kuriózum. Jól van.
1: Inkább.
0: És ugye azt tudjátok, ugye hallottátok a bejelentkezésünkkor is, hogy egy környezetvédelemmel kapcsolatos műsor idejét fogjátok majd ti túlolni. Nekem csak egy-két kérdésem lenne felétek, hogy egyáltalán volt-e nektek már olyan pillanatotok az életetekben, amikor így elgondolkoztatok, mondjuk amikor mostátok a fogatokat, és folyt közben a víz, hogy vajon ez mennyi vizet fogok én most elpocsékolni ezzel, vagy amikor éppen az autónak megnyomjátok extra durván a gázpedálját, hogy erre most szükség volt, vagy egyáltalán nem? Tehát van-e bennetek néha egy ilyen pillanatnyi tudatosságra ébredés, vagy egy kíváncsiság?
1: Persze, mindenképpen. Ha a fogmosásra visszatérünk, én addig engedem meg, amíg picit teszek a fogkefére, aztán elzárom, ha ez tudatosságnak számít. Uh-huh. Tehát, hogy persze igen. Van bennem, ugye, bár nem feltétlen az a célom, hogy ne folyassak annyi vizet, hanem mert amúgy idegesít a hangja, hogy megy közbe. Uh-huh. Tehát, hogy lehet, hogy ezért
0: mindegy, az a lényeg, hogy jó, az a lényeg, hogy pozitív irány. És akkor másnak, valakinek volt esetleg...
1: Tudatosságotok?
2: És én csak egy kérdéset tudok, nincs olyan ember, aki nem merülne az adott esetben fel, és ne viselkedne úgy.
0: Igen.
3: Igen, bár végig ez már következetesség.
2: Az a baj, hogy ez... Valaki öntudatlanul szelektíven gyűjt a hulladékot.
0: Az a baj... Mert ez a célunk van, úgyhogy ösztönös legyen.
4: Elnézést, barátaim, hogy a kultúra az a pazarlás fogalmából fakad. Tehát nem egyszerű, mindig azt mondja, hogy elzárom a vizet. Az a kút, ahol az a nő, tudod, aki noshalt meg a...
0: Az Ágnesnek hívták, nem?
4: A Fellini filmjében az a nő.
0: Ja.
4: Milyen kútba tudod táncol. A trévi kútba.
2: Igen.
4: Hogy kultúrán kívüli környezetben már teljesen természetes, hogy mindennel óvatosan is bánsz. De csak azért, mert a kultúrán kívül kerültünk. Uh-huh.
2: Hát most mit értünk út? Hát a kultúra fogalmából automatikusan fakad a pazarlás.
4: Igen, ezt mondom, igen. Hogy a...
0: Igen?
4: Hát nem csak 14. Lajosra gondolok bárki.
2: Nem csak a fogyasztói társadalom.
0: Szerintem a kultúra az lehet, hogy egy tágfogalom erre, ennek a leírására, mert mondjuk tegyük fel a nép akik mondjuk falun élnek, és egész nagy kultúrájuk van, tegyük fel, mert az ősöknek a hagyományait is tartják, azok pont nem a pazarló emberek közé tartoznak például.
4: Jó, mondjuk azt én ezt civilizációnak hívnám.
0: Az kell, már így oké, az teljesen jó. Az jó, igen. Tehát a civilizált emberre jellemző az, hogy ami van, akkor azt én úgy használom, fel se fogom azt, hogy meddig lehet használni, vagy hogyan kéne használnom, azt használom, amennyire csak tudom, és bekebelezem, és fel, tehát így erről van
5: arra
0: szó.
5: Arra emlékszel, hogy mikor a mérő vendégünk volt, mit mondott nekem?
0: Mond.
5: Hogy mi a tökér akarom én megmondani, hogy ő mit csináljon?
4: Mocsok filozófus.
5: miért akarok ráparancsolni? Akkor szellőztet, amikor akar. Meg annyi energiát.
4: Jó, mondjuk lehetett volna érvelni, a közösség miatt kell.
0: Mert együtt élünk.
4: Igen, a közösség...
5: Én nem te vagyok. Érted, itt a híres filozófus, mit mondjak neki?
4: Azt lehet mondani a híres filozófusnak, hogy nem egyedül lebeg a térben.
0: Például.
4: És akkor innentől a tért megosztja másokkal, onnantól sajnos egyik ember mondhatja, mert érted, az összes szabadságjogot például felfüggeszti, aztán elfogy a víz. Nem?
0: Vagy a levegő olyan szennyes lesz, szennyezett lesz, hogy...
4: Nem is érdekesek a demokratikus szabadság jogai, de akkor, hogyha nem iszol vizet.

0: vagy hogy mi lesz akkor, hogyha a Paks azt mondja, hogy bocs, nem mérő, hanem bocs, mondjuk Nagy Ági, nektek nem adok áramot, mert most ti köcsögök voltatok. Hát ez milyen lenne? Akkor teljesen meg lennék lőve, tehát akkor nem tudnék rádiót hallgatni, nem tudnék semmit csinálni.
1: Hát már egy sima mobiltelefonnál visszafordulok, ha otthon vagyok.
0: Pontosan. Ja. És amúgy ezen még nyugodtan lehet gondolkozni, de most csak ilyen egyszerűen felraknám, hogy péntek...
1: Ezt viszont értem, tehát amikor azt mondja, hogy még nyugodtan gondolkozhatok ezen én is fel vagyok háborúban. Azért folytasd a mondatot. Igen.
0: Hogy péntek 13-at szerveztétek ezt az egészet. Azért, hogy a szlogenetekben benne volt, hogy ugye felvidítsátok ezt a napot, de akkor ezek...
1: Mi vagyunk a legdepressziósabb műsor a
0: tilatban. Vagy hát így, hogy így pozitívan átéljétek, túléljük ezt a napot. De hát ezek, akkor jó, bocs.
2: De és, minden napunkkal így van.
0: És én nekem az a kérdés, hogy péntek 13, ezek szerint nektek negatív.
1: Nekem vagy tudod, azért, mert az én Istenem, akit hiszek, mi emberek így a tenyerét egy szöggel paf, paf, paf! Pénteken átvertük, tudod? Pénteken például fekete lefellen leterítik a keresztet.
3: És gyönyörű az, hogy péntek van, hogy péntek 13, tehát reménytelen.
1: Az összes sorozatgyilkos ilyenkor mosolyog.
3: Ráadásul holnap Valentina, tehát ma még a kétségbeesés napja is van. Farsang is van, tehát fura emberek mászkálnak az utcán. Ráadásul még a rádió világnapja is, úgyhogy gyönyörű ez a nap.
1: Ennyi hülyébb nap.
0: Szerintem teljesen jó. Én a péntek 13-ot azt én nagyon szeretem. Tehát én ezt mindig pozitívan nézek rá, és mindig így azt mondom, hogy ilyen.
3: De amúgy pont, amit mondtál, igen, ezért akartuk egy kicsit úgy megfrissíteni, és ugye a team műsorotokba behívni, ugye a mi kis preview, brui, ugye így. Igen, így egyik szépen. De tegnap este úgy gyakoroltam, hogy kell kiejteni, mert mindig bajba voltam ezzel.
1: Brui,
3: úgy hívják a csapatot, mint a sörfőzésből jött, gondolom, a brewingból jött a szó. De mondd el te akkor, Marci, egyek a vendégünk. Igen, kössünk át rátok azért egy kicsit. A nevet, magyarázzatok már meg. Biztos millióan kérdezték.
4: Persze, tehát én ennek a Pál Marci, ügyvezetője a Bruinak, mert amit Totten Gergő úri emberül, aki pedig összerakta ezt a gépet, amit lehet látni. Mi, amit csinálunk, tehát gyakorlatilag a tradicionális sörfőzést automatizáltuk a teljesen.
1: Csináltatok egy sörfőzőgépet, csak hogy jól érzed.
4: Igen.
1: Én is szívesen főznék sört, biztos nem ez az első, hogy kell sörfőzőgépet csinálni. Hogyan csináltad meg? Vettél mintát, vagy hogyan? Miért tudsz te sörfőzőgépet csinálni, míg én nem?
0: Te is tudsz sörfőzőgépet csinálni, csak még nem kezdtél neki. Jelzem.
1: Ez a pozitivitás, amitől depressziós leszek.
2: És az eset tudnánk környezettudatos módon is.
3: Igen.
5: Az ötletnek az alapja az alapjáraton a lustaság volt. Szóval maga a sörfőzési folyamat, ez egy hosszú folyamat, meg mocsokkal jár, meg mindenfélével. Úgyhogy mi lustamérnökök voltunk, ezért elkezdtük automatizálni, és hát ideig jutottunk.
0: Bepánikoltatok, hogy lehet, hogy vasárnap nem tudtok most már vásárolni sört, és akkor mi lesz?
1: De nem, feküdtetek el, egymást néztetek, azt mondjátok,
3: annyit hadd mondjak el előjáróba a srácokról, már pár éve ismerem őket, és volt alkalom attán néha, hogy eljárkáltunk így egy hosszabb időintervallumra etyekre iszogatni, és hát ezek a srácok, akik itt ami nagyon leírja ezeknek a srácoknak a kreativitását és az alkoholfogyasztás egyszerre. Ültünk egy meleg nyári napon fent a teraszon, és ezek a zseniális fiatalok kitalálták azt, hogy fú, most annyira stresszes folyton kivenni a hűtőből lent a vizét, a bort, és összeinteni a szódával, és aj, de vizé, necces, meg lusták vagyunk. Felhoztak egy régi hűtőt a pincéből, és egy bruttó 2 óra alatt összedobtak egy fröcsgépet, ami úgy nézett ki, hogy bedobták ugye a szódát, bedobták jó helyre, gondolom, a zöldség vagy mélyhűtő tárolóba a bort, erre már pontosan nem emlékszem, furtak egy lukat a falára, szépen megcsapolták, és volt egy olyan fröccscsapoló hűtőgépünk, amit állíthattad is, hogy milyen arányban akarod a fröccsöt meg a szódát, mert hogyha nagyon nyitottad, akkor csak a bor jött, ha picit
5: akkor csak a szóda.
3: Ilyen zseniális.
1: A fröccs az hungarikum, nem? Az úgy tudom, hogy ez hungarikum. Ne, most komolyan.
0: Én voltam Guinness rekordos fröccs döntős ilyen actionen, és ott ittam a Guinness rekordos fröccsből. Yes!
4: Mi is ott voltunk,
0: ugye? Igen?
2: Várjunk, de most akkor keresem, hogy mennyire kell hozzá mérnöki elővégzettség, vagy képzettség az egész...
5: Az egész összerakás, nem csak a mérnöki.
2: Hát, hogy én most hiába vannak ilyen sörfőző készítés leírások, én nem tudom ezt sem, ugye? Tehát, hogy értem, hogy kell hozzá ilyen szintű...
5: Hát tapasztalat kell hozzá, hogyha te egyszer nekiállsz, akkor az első az biztos, hogy szar lesz. Ezt garantálom. A többiben meg szépen belejössz. Ez a gép ez pont azt csinálja, hogy te megveszed, belerakod az alapanyagot, lecsippantod az RFID kártyát, ami rajta van a recept, azt mondod, hogy start, és már főzi is a sört.
1: Pofátlan egyszerűnek hangzik, nem?
3: Na, akkor egy picit ezt bontolgassuk, jó, mert ez egy rohadt egyszerűnek
0: ez
3: hangzik.
0: Ez
3: itt
0: olyan, mint hogyha a Jackson emlékeztek arra a mesére, a Jackson család kb. Egy volt egy kis bőrönd, és abból lett egy autó. Hát ez ilyen majdnem olyan, hogy így kirakom, és tökéletesen működik, és kis helyen elfér, és így bőrönd, de mikor lehet megkapni?
2: Ez olyan gyors büfé, nem? Gyors büfészerűség, nem?
5: Gyors büfének én azért nem mondom, hogy
4: sejében vannak.
6: Mennyi idő alatt készül el a sör?
5: A sörli az körülbelül egy olyan 5-5,5-6 óra, attól függ, hogy milyen receptet
1: főzöm. Tehát azért a gyors büfé
2: azért... Jó, azt mondom, hogy csak nálakon azt
5: a 5-5 és kész sör. Félre, mert akkor nem a kés sör jön ki belőle, hanem csak a sörli, és azt még utána el kell rakni, még utána parackozni kell.
1: De szóval. Mi az a maláta, az a sörli, vagy mennyire maláta az?
5: Hát az alapanyag a maláta, meg a komló, és akkor...
4: És az, a víz.
5: És a víz, igen. És akkor ezt különböző lépcsőkkel fölmelegítjük, ide-oda rakjuk, kiszűrjük, leszűrjük, forraljuk, lehűtjük, és akkor utána készen van a sör.
1: Te ott úgy látlak titeket, amit ott ti láboltok ott is méritek, nézitek, ugye? Igen.
2: Ők csinálják.
1: Mert ők csináljátok?
4: Azt nem kell csinálni, pontosan ezért csináltuk ezt a gépet, mert az volt a probléma a sörfőzés, hogy rengeteg időt vett el abból az időből, amit sör ivással tudnánk tölteni. Ezért muszáj volt valamit kitálni ezt az időt.
1: Most már kezdem érteni, hogy tényleg lusták vagytok.
2: Halló, most úgy csináltok.
3: Szia,
7: Kárban vagy. Mindenkinek szervusztok, Cukros Simike vagyok. Egy olyan jó 20-25 évvel ezelőtt rengeteg házi sörfőzde volt Magyarországon, aztán különféle adórendszerek miatt megszüntették. Ha nyilvánvaló ez valami kisüzemi főzde lesz, tehát én otthon, mit tudom én, 3-4 kiló malátából, vagy akármiből én tudok magamnak főzni ilyen sört. Én erre ugyanúgy majd adót fogok fizetni, vagy ennek utána jártatok-e, hogy ez tulajdonképpen ezt a sörfőző készüléket, ezt ti árulhatjátok-e majd forgalomba, hozhatjátok-e? Uh-huh. És én megvehetem-e, mint nagyon-nagyon felhasználó barát.
4: Jó, tehát tök jó a kérdés, amit feltett, és egy csomóan szokták ezt tőlünk kérdezni. A kérdés igazából ott dől el, hogy te azt a sört, amit lefőzöl, el akarod adni. Ameddig te nem akarod eladni, addig 1000 litert főzhetsz magadra évente, ez teljesen adómentes, bármikor megjátod a saját sörön. Hogyha ezt viszont el akarod adni, akkor utána sok jogi dolgokat tudsz ütközni. Tehát ugye akkor bejön a jövedéki adó egy részről, másrészt pedig a jövedéki adóraktár, ami most elvileg 20 millió forintot kell neked ahhoz betenni, hogy te ezt a sört el tud kezdeni árulni. Ugye most ezen dolgoznak, hogy ezt lejjebb vigyék, és remélhetőleg pár éven belül ez változni fog, mint más országokban is. Tehát például Csehországban azért jóval könnyebb eladni a saját sődet, úgyhogy reméljük, hogy ez majd itthon is be fog következni. Viszont egyelőre azt tudom mondani, hogy ez a gépe otthon 1000 literig nyugodtan főzhet, sőt, és nem kell ilyesmi miatt aggódnod.
8: Tehát akkor a gép maga az konyhai nagy gép, mint egy mosogatógép, vagy egy mikrosütő.
6: Meg egyszerre hány liter sörlét képes lefőzni vagyunk?
5: 20 litert.
2: 20 litert.
8: És kár volt belekezdeni, hát ezzel kellett volna kezdenetek. Hát az milyen?
2: Hányféle?
8: 40 perc?
2: Hányféle recept van? Tehát, hogy
5: bármiféle receptet lehet főzni. Bármilyen. Szóval, hogyha mit tudom, a helynek ennek a pontos receptje megvan, és be tudod táplálni a gépbe, akkor...
1: Olyan sört isztok, amilyet akartok.
8: De ti azért akkor... Mert te nem. Te is olyan sört isztok.
0: Csak te többet fizetsz.
2: Hogy adtok hozzá a receptet is? Vagy ez hogy? Tehát a receptet az honnan?
3: Igen.
5: Alapjáraton kétféle felhasználónak adtuk meg a lehetőséget, hogy biztos, hogy jól tudjon velem működni. Az egyik a nagyon kezdő sörfőző, a másik a pró. A kezdő, az kap egy ilyen kis pakkot, abban benne van az összes alapanyag, abban benne van az RFID kártya, amit az előbb említettem, és azon rajta van a recept is, és akkor nem is kell, hogy...
3: Egy csípes kártya,
0: az a know-how,
3: amit a gép felismer, odarakod mondjuk a géphez, mint egy belépett kártya, rajta rá van programozva a recept.
5: Pontosan, hogy működik,
3: mindenki értse, nem mindenki high-tech ám itt.
8: De mindenki ilyen high-tech. Tilos rádió hallgatók a
2: leghigh-tech.
1: Mert benne van az elektronikában, csak belenyomod és nyomás.
2: Azt mondja, hogy bármennyi receptet be lehet adni, hogyha mindig csak kártyán. Hát akkor hogy?
5: Nem csak kártyán, saját. Mondjad.
4: Jó, csak a kártyára tudját, hogy a kártya az egy alternatíva, az azért van, hogyha tényleg még annyit se akarsz bajlódni, hogy kikerest a gépen, hogy melyik receptet akarod éppen lefőzni. Az RFID kártya éppen az a receptet tartalmazza, amelyekhez megrendelve hozzá.
3: Aha, az egy-egy recept.
4: Ez az a szállóknak van. A prók ugye inkább saját anyagokkal főznek, és mi azt nem is akarjuk tőlük elvenni. Tehát mi sok támadást kaptunk prófőzőktől, hogy kinyírjuk a házi sörfőzés örömét. Nem nyírjuk mi konkrétan kivesszük az unalmas részét, és megtartjuk a fán részét. Mm.
3: Kicsit közben, bocsánat, körbe mutogattam mindenkinek képen, hogy az, aki szürke dobozoska, nem, a többieknek, srácoknak mutatom, hogy kell ezt elképzelni, ezt
8: amíg a képet
1: is kint egy hifi rádió.
8: Konkurencia van-e? Mert azért Kickstarteren meg itt ott lehet látni ilyen kezdeményezéseket.
4: A világon két másik cég van, akik igazából hasonló terméket sikert összeraknék, mint a miénk.
0: Előttetek vagy utánatok?
4: Előttünk, hát körülbelül azután pár hónap, hogy nekünk jött az ötlet.
0: Ez a kollektív tudat.
4: Igen,
0: ti is leszívtátok az infót.
4: Mi is azt néztük, hogy a világ több részén hirtelen
0: mindenkinek
4: ugyanakkor pattan ki a fejéből.
3: Mindig egyszerre volt lusta nagyon, igen.
0: Itt az ideje, hogy a kollektív tudatból lejöjjön a földre a sörfőzés tudása.
8: Halló!
3: Szia!
9: Jó reggelt, a Golyos vagyok. Nekem egy nagyon gyakorlati kérdésem van. Mondjuk délután 4 órakor kezdődik a Real Madrid meccs, és várom a haverokat, mondjuk mit tudom én 4-5 havert várok, és hogy délután 4 órára, vagy mondjuk 3-4-re, mire a műsor kezdődik, addigra hideg sör legyen ott előttünk, akkor mikor kell elkezdenem nekem ezzel foglalatoskodni? Tehát mi az az első időpont, amikor már az a sört közösségében?
1: Várjál, Real Madrid szurkolónk nem biztos, hogy elmondja.
9: Jó, oké. Ha nem kívánt részt tőled, jó, elnézést kérem. Hallgatom a műsort, sziasztok.
3: Hello, köszi. Na igen, tehát, hogy akkor ez összesen, ami fogyasztható. Mikor kell előtte elkezdeni?
5: Hát mondjuk egy hónappal előtte.
3: És már a lustaság miatt, hogy gyorsan meglegyen.
5: Na jó, de közben csak várni kell, szóval utána közben már mit tud csinálni az ember, nem kell ott állni a főzőedény fölött is kavargatni az egészet.
3: Tehát az érlelés miatt.
4: Igen, tehát sajnos
1: a gépetek ezt találmány, vagy csak jól működik?
2: Szabadalmaztatva?
5: Nincsen szabadalmaztatva, egy-két része lesz szabadalmaztatva, az egészet nem tudjuk leszabadalmaztatni.
2: És ki a célcsoport? Tehát kik veszik?
0: Hát szerintem
1: mindenki. Várjál, próbáljuk együtt megválaszolni.
2: Nem, mama, úgy értem, hogy ki az, mert van ugye házi sörfőzők, akik kereskedelmi forgalom is árusítják, van akik a sima sörfőasztók, mint én, aki csak így megveszi a boltban, meg a pocsmában.
0: Tényleg.
2: Tehát ki egyik az a célcsoport, aki ezzel, tehát valami a kettő közötti szegmens, nem?
4: Mielőtt még elugornánk ide, én még hozzátennék valamit az előző telefonához, az, hogy ugye ez a kb. Egy hónapos várási idő, az azért van, mert az eresztési időszaka a sörnek, ezt sajnos nem olyan lehet kikerülni. Ugye ezt úgy lehet kompenzálni, hogyha az úriember másnap már a haveroknak sört akar, akkor egyszerűen előre tervez, és akkor meg tudja azt csinálni, minden napra legyen sör. Kérdésedre válaszolva pedig, nekünk a célcsoportunk az inkább külföld, tehát Nyugat-Európa, Amerika, Új-Zéland, Ausztrália és
8: Skandinávia. Itt körül, mert
1: miért a
8: marketingben?
1: De akkor a második
2: hír. Marketingben
8: ez nagyon...
4: Hagyjátok, hogy végigmondjuk.
1: Úgy könnyű.
4: Tehát ugye ez úgy néz ki, hogy azért nem csak meg kell mondani az hány éves, de azt is, hogy hol van, de azért viszonylag az is fontos. Nekünk a célcsoportunk ez kb. 20 és 50 év kor között van. Ezek általában olyan emberek, akik vagy már főztek, csak pár éve főznek, vagy pedig megvan bennük ez a hajlam, hogy főznek, tehát hogy jobban mozognak a sörhöz, mint egy átlag ember, úgymond. Emellett egyébként mi sok megrendelést kaptunk külföldi éttermektől és bároktól is, valamint ami meg érdekes, hogy Shared Office-okban ilyen saját céges. Sokan akarnak.
8: Shared Office olyan iroda, ahol egy helységben több
1: Ádám
8: apró
1: tudja,
8: cég.
1: Hogy
0: És használ egy nyomtatót,
8: egy
0: WC-t.
4: Ami például érdekes, hogy a Wired-nek például van egy ilyen saját automatája. Még nem tőlünk, mert mi akkor nem voltunk, de...
8: A Wired egy híres kütyű magazin.
1: Köszönöm, köszönjük, tehát többen vagyunk az infokat.
3: Picit arra menjünk rá, hogy azért ti egy olyan kis magyar csapat vagytok, aki kitaláltatok valamit, most azt, hogy tehát innovatívan azért kitaláltatok valamit, elkezdtétek, megcsináltátok. Ennek a folyamatáról egy kicsit beszéltek, hogy honnan kezdődött, és hol vagytok most, tehát hogy, hogy milyen relevancia itt vagytok a
6: rádióban. Hova szeretnétek eljutni?
4: Hát ugye minden nagy ötletnek a forrása a sörözés, vagy egészséges szintű alkoholbevitel, azért nem segítek rá a diétást.
0: Tudjátok, hogy bebizonyították, hogy a sör hosszabbítja az életet? Tényleg be van bizonyítva, hogy és viszont bebizonyították a kávéról, hogy ez meg rövidíti az
1: életet. Nézd meg Robespierre, milyen korán meghalt, ugye? Állandó kávé.
3: Tehát ittatok rendesen valahol.
4: Igen, tehát kávé után megkérni két sört, hogy akkor
0: igen, legyen balansz.
4: Igen, tehát nekünk ez úgy volt, hogy én kint voltam Dániába, és egyik nyáron hazajöttem, Andis pedig már régebb óta főzött otthon sört, és hát ugye ezzel össze szoktunk járni sörözni, úgyhogy át is mentünk hozzá sörözni, és megkóstoltuk a sörét, ami tényleg egész jó volt, úgyhogy elkezdett érdekelni, hogy hogyan is zajlik ez a sörfőzési folyamat. Akkor lenyom ott nekem egy 15 perces, nagyon alamos, hosszú monológot, hogy akkor hogy is néz ki ez a sörfőzés.
1: És akkor de azért jó, hogy egyik kötök tudta.
4: Hogy akkor én otthon azért ezt mégse biztos, hogy így csinálnám, mert az elején úgy voltam, hogy tök jó, akkor én csinálok sört, mert tök volt csonként, tehát én 60-80 folyamot tudsz létre sört csinálni. Viszont megkérdeztem, hogy nem lehet ezt valamennyire automatizálni, nekem annyi időt töltem. Tehát sört főzze, akkor 6-8 órát ott vagy a konyhában, és utána meg egy 3-4 órát takarítasz. Az annyira, tehát nagyon időigényes, és nem mindenkinek van erre ideje. És megkérdeztem az Andrist, hogy nem lehetne ezt automatizálni, és akkor mondta, hogy az első 3 órát már le is automatizálta, hogy mindig nem az igazi. Uh-huh. És akkor jött a kérdés, hogy nem lehet ezt az egészet egy dobozba berakni, tehát hogy képzeld el, hogy megnyomod a gombot, és akkor utána ezt süd anélkül, hogy egy komolyabb befoltot is belevinni, és mondta, hogy igazán meg lehet csinálni. Úgyhogy akkor neki is álltunk, hogy mi magunknak csináljunk egy ilyen gépet, úgy, mint még a fröccs gépet, hogy nekünk ilyen legyen. Aztán útközben rájöttünk, hogy igazából erre egy baromi nagy piacidés van a világon.
8: De ez egy olyan műsor, ahol lehet betűszavakat mondani, és akkor hogy sikerült leautomatizálni, milyen környezetet használtok, milyen
1: eszközöket. Ő is mérnök, vigyázzatok, úgy kérdezik.
8: Vagy olcsó lett az Arduino, és akkor már lehet vele sört főzni, mert
5: vagy hát az egésznek alapja az tényleg egy Arduino volt, a legeslegelső prototípusnak, mert hát az egész sztori igazából ott kezdődött, amikor a Marci, ő leadta a jelentkezőt a Venture Cap nevezetű dán startup versenyre, és akkor visszajött, hogy bekerültünk a döntőbe. És akkor abba a jelentkezésben ő leírta, hogy készen van a prototípusunk. Nem volt ilyen.
1: Biztos volt a fejlesztés
4: alatt volt, de van nagyon közel volt.
8: De ezt nem is olvasták el, elkezdték olvasni, hogy sör, bekerült.
4: A Venture Capról azt kell tudni, hogy nagyon-nagyon komoly verseny, tehát a hihetetlen nehéz bekerülni, nehezebb, mint itt az összes kelet-európai versenyre.
8: De mindenki ilyen fura dolgot akar vinni. Mármint robotokat, meg szoftvereket, meg ízért. Sör, az egyszerű.
4: Hát igen, de azért volt nekünk érdekes az a Venture Cap, mert az, hogy ezek a profik azt mondták, hogy ebben tényleg van potenciál, azt jelentette, hogy tényleg van tele.
1: De megint volt a fantáziátok, láttátok a hajót, amit vásároltok a tengerre?
0: Látják, hogy sok embert vissza a sört inkább.
4: Tehát ezt megelőzte egy piackutatás, én megkérdőjéveztem azokat a célcsoportokat, amik arra tartottunk, hogy vennének ilyet.
0: Tényleg kíváncsiságképpen miket kérdeztetek kérdőjében?
4: Hát azt nem fogom elmondani, mert az elég hosszú idő. De lényegében azt próbáltuk kiderítani a kérdőívből, hogy először, hát a legfontosabb része nekünk az volt, hogy a célcsoportunk azok a házi sörfőzőke, vagy azok, akik nem főztek még sört, de hajlamosak lennének rá. És kiderült, hogy sokkal több ember lenne azok között, akik nagyon szereti a sört, de még nem főzött, mint azok, akik már főznek otthon sört. Ennek az oka egyszerűen annyi, hogy az ember egy idő után szokások hívja ezt is, és ő már így megszerette ezt, hogy akkor mindent kézzel csinál. Szerintem ez teljesen értető dolog, és mi ezt nem is akarjuk elrontani. Viszont emelt meg szeretném megadni az olyan embereknek, mint mondjuk én, akinek nincs annyi ideje, hogy 12 órát ott legyek a konyhában, de viszont tökre szeretem az ilyen kreatív dolgokat, meg új dolgokat sem, meg a sört is, így akkor legyen meg a lehetősége annak, hogy én is tudjak ott.
0: Na például én ezt tök fenntartatónak tartom, mert így visszamegyünk mégis valahogy a gyökerekhez, tehát hogy magunk csináljuk a dolgokat, de használjuk az újításokat, a technológiai lehetőségeket, amiket már mi így felfedeztünk, és itt vannak körülöttünk, és ez az, ami szerintem a jövőnek az útja, hogy picit visszamenni.
1: Én is azt mondtam a bíróságon, amikor elültettem. Vissza szeretnék jutni a forrásokat.
3: A nirvanába.
8: De azért érzitek, hogy kerülik a technológiai ízét. A technológiára csak azért kérdeztem rá, hogy lehet tartani, van egy ilyen konzisztens eredmény, amit a receptúra tud tartani, mert azért a sör az egy érzékeny. Itt a pálinka.
3: Hello.
7: Szervusztok, Cukros Imike vagyok, ha nagyon sokat telefonálok, akkor szóljatok is.
8: Akkor nem veszlek föl, Imike.
7: Felizgultam, tudjátok, a sörre, mert ez nagyon jó. Egy olyan gyakorlati kérdésem lenne, hogy amikor én kenyeret sütök otthon, és elmegy véletlenül az áram, akkor a kenyérsütőgépbe tönkre megy az előkészített kenyér. Uh-huh. Ebben van-e akkumulátor, hogy tudja folytatni onnan magát a metodikát, a készítését?
0: Nem jó kérdés, tudom, jó kérdés. Válaszolunk is már is rá. Köszönjük.
7: Oké, ha sok vagyok, szóljatok, és akkor...
0: Jól van, változtas nevet, és akkor... Hello. Ez jó kérdés,
5: igen. Hát jogos kérdés, de azért feltételezzük, hogy most így a mai napon, a mai időkben azért nem megy el az áram minden nap.
0: Na látjátok? Ezt is alapnak veszitek.
4: Nem egyébként, tehát...
3: Mint akkor mindenki aggregátorral
4: főzze azért. Gép tele van szenzorral.
0: Napeles.
4: Szól neked gépküld hibaüzenetet. Gondolkodunk egyébként olyan, hogy esetleg ilyen plusz megoldást, hogy az a baj, hogyha beleteszünk egy akkumulátort ebbe a gépbe, akkor egy csomó más problémán fog abból adódni, mint szállítással, mint sok mással.
0: Mert annak van is ára.
4: Ionos, aksik, most már veszélyes akármi csodának számítanak, és hogyha X darab fölött szállítasz, akkor olyan, mintha atombombát hát szállítanak.
8: Persze, hogy veszélyes, tele van kadmium.
4: Így van.
0: Legegyszerűbb azt ajánlani a felhasználóknak, hogy vannak ilyen biztonsági tápegységek, ezt igen, hogy hívják? Igen. Amit így a
5: szünetmentes
0: tápegységet kell használni, és pont.
5: Hát mondjuk egy elég izmos szünetmentes táp kell hozzá, de azért megoldható.
8: Tényleg, energia.
3: Pontosan. Mennyit fogyaszt egy ilyen?
8: Igen, napelemmel működhetően. Egy liter sörre gazdaságosabb, mint a borsodi.
5: Gazdaságosabb, mert alapanyagokkal, rezsivel, vízzel, mindennel együtt, olyan 70-80-90 forintra jön ki per fél liter.
8: Szerinted ennél drágább vagy ennyibe kerül a nagy üzemi sör?
0: Hát ott azért több embernek kell dolgozni, tehát ott abban még benne is.
5: Az biztos, hogy drágább.
1: Te, én veszek sem, mindegyik drágább annál, amit mondott, ne viccelj.
8: De a gyártás maga, mert most ez csak a gyártás, nem kell elszállítani.
1: 200 forint körül van a sör.
8: Ja, de akkor ne a borsodi.
1: Nem fél liter, mert fél liter azt mondtad,
5: hogy igen, fél liter.
1: Ne viccelj, mindenképp olcsóbb akár.
5: De nem, hogyha kézműves sört akar venni az ember, az ugye
1: 500. Tényleg, az meg 500
4: forint. Ez csak az állam,
0: a minőségről is. Ami sör kijön nektek az egységből, mármint ebből a szuper tech dobozból, az inkább hasonlít a kézműves sörökre, vagy inkább hasonlít mondjuk a lágernek hívják, amik ilyen egyszerű hagyomány, nem hagyományos, hanem amit itt kapunk, mondjuk soproni, borsodi, stb.
1: Mondja egy rendes sört a kozerre hasonlít, mire hasonlít.
4: Az attól függ, hogy milyen receptől.
0: Tényleg csak a receptől függ? Semmi mástól?
1: Olyan, mint a kaja.
4: Attól függ az egész. Mi alapjáton tradicionális ház is sörfőzés.
2: Ezek a receptek elérhetőek bárkinek?
4: Hozzátok le. Hát rengeteg recept van elérhető. Több mint 200 recept.
1: Hány televíziós anyag készült rólatok?
4: Sok, nem tudom.
1: Igen?
0: És tényleg a megvalósítás útján azt még nem fejeztük be. Hol jártak? Mert tudjuk, hogy pályáztatok ugye erre a nem tudom mi volt ez a fedezzünk fel titeket
1: valami angol szót mondtak ott fetcher, fedding, nem tudom már.
4: Ja, a venture cap az egy elég
0: de jók voltak a betűk, igen
6: de, hogy nagyjából ott tartunk, hogy van egy prototípusotok, lehet, hogy már van több gép is, de hát mikor lesz ebből valóság sorozatgyártás?
4: Hozzátom, ez a venture cap, hittem, ez 2013 végén volt, most 2015 elejét írunk, tehát ez
3: elég
4: végig. Én lefedhetem most, akkor sokáig itt fogunk ülni, mert na, sok mindent
3: jó fel, egy ideig itt vagyok, mondjad.
4: Jó. Közben,
1: igen.
8: Halló.
7: Sziasztok, nekem van egy kérdésem ezzel kapcsolatban. Szeretem a sört, az ízt, az aromát, lehet ilyen sztobizmus irányba elvinni ezt a dolgot, hogy barna meg karamell, mert én egy dolgot hadd tudjak azért, a minden férfi szívemélyén ott van az egyetlen kis pici apró szó, ami az egész dolgot meghatározza, felesleges ezt elkerül, ezt úgy hívják, hogy alkohol. A lényeg az, hogy általában 3-4-5 fokos alkoholok vannak,
10: aztán valami tigris, meg nem tudom, ilyen Batman sörök vannak hét, meg mi van, ha én azt akarom mondani, hogy nekem jó a kőbányai világos szintű sör, amit otthon megcsinálok, de azért ne jó lenne 11 fokos, vagy 13 fokos legyen. Megiszok fél litert, aztán megyek, busulok egy jó, tehát ne legyen 5 fokos legyen. Erre
0: válaszoltok, köszönöm, jó adást! Amúgy jó kérdés, mert én mondjuk a Triple X meg a Six Fingers az, amit én nagyon-nagyon szeretek, és ezeknek nem 5-6% az alkohol.
5: És én aztán, hogy Triple X az nekem is
0: ugye? Hú, én is imádom.
6: Ez is megoldható? Ezzel a géppel?
5: Igen, mert elefántsúr.
0: És hogy oldjátok meg, egy kis vodka bele, vagy mi?
5: Nem. Hát maga a főzés változik egy picit, az alapanyag több lesz benne a sörléhez kép, vagy a vízhez képest, amit beleraksz.
4: Az a cukortól függ, tehát a különböző fél cukrokból mennyi van benne ebbe a lébe, amit a végén megkapsz, mert ugye van egy adott cukor, és az alakul át alkoholát, tehát ott az alkoholerősség az
5: egyszer.
4: És
5: minél cukrosabb a sör, de
2: annál
5: erősebb lesz.
2: De minél több cukor kell, annál több alapanyag kell, nem?
5: Igen, ez így van. Hát az a tripla X se, mondjuk 2 forint korsó.
0: Igen. Tehát akkor a kezdő pakkotok, az például lehet olyat csinálni rajta, hogy én mondjuk az A receptet szeretném, és 7%-os alkohollal? Tehát be tudom állítani, hogy 7%-os alkohol legyen? Vagy már az a receptben benne van?
1: Tisztam izga Géza, mert
4: de most akkor az amatőrről beszélünk, akik mondjuk én szeretném akkor ezt az A-típusú sört megcsinálni, akkor én amikor már kiválasztom az A-típusot, akkor én már ott látom az alkohol fokát és a szerint a keserűséget.
3: Ki a
4: és ehhez kapom hozzá a megadott alapanyagot, mert ugye az erőssége függ attól is, hogy mennyi alapanyagot használsz, ezért azt már előre megkapod, hogy lássad.
0: Jó, tehát akkor a receptbe benne van már, szuper.
2: Amúgyatok pár szó vagyok, mi történt? 13 óta nyújt?
4: Ja, igen.
0: Zene
1: most
0: után?
1: Most egy a fiatal koromban azt csináltam, amit ti, csak én a sörből a dianet beleöntöttem.
0: Na, üdvözlünk mindenkit itt a Planet Errorban, azaz a fúziós műsorunkban a Honté és Hannásokkal. Vendégeink a sörfőző brigádunk.
3: A Brui kis csapatunk.
0: Amúgy tényleg az SZIA bevallásakor gondoljatok ránk, és az 1% adatokat nagyon szívesen fogadjuk.
3: És akkor ott tartottunk, hogy meséltek arról a nagy ugrásról, hogy,
2: hogy
3: ezt a kis, igen, a találmányatok az, hogy jutott el idáig.
4: Igen, tehát ugye beszéltünk már a Venture Capos dologról, ez volt 2013 vége, 2014 elején. Itt végül sikerült második helyezést elérni 350 csapatból.
0: Kinek az első?
4: Az első az egy ilyen bicikli lopás gátló lett, mert ugye
1: csak nem a Tomcat. Elnézést kívánok.
4: Na tehát Dániában egyetlen egy dolog valami népszerű, mint a sör, az a bicikli. Így történt ez. Viszont annyiban volt jó ez, hogy rengeteg kapcsolatot sikerült kint gyűjtenünk, és tényleg nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk, amiből tovább tudtunk menni. Ugye erre a versenyre már kész prototípussal mentünk, tehát ugye ez itt közben elkészült, sikerült megtartani. Egyébként tök jó volt ez, hogy volt egy deadline-unk, mely nagyon sikerült megnyomni a fejlesztés részét. Ez követte azt, hogy hazajöttünk, és akkor...
1: De anyád, apád támogat, vagy hogy megnyomjátok a fejlesztés? Tehát ki család támogat, vagy ti magatokat?
4: Mi magunk, tehát megnyomjuk a fejlesztés, az azt jelenti, hogy több időt számítunk.
1: Önkizsákmányolás fokára voltunk kíváncsi.
4: Ilyen nagyon minimális budgetben adtuk össze az első prototípust. Nem tudom, hogy van-e arról fönt kép a Facebook oldalunkon, lehet, hogy van, de az érdemes megnézni, mert kicsit másképp néz ki, mint most a végleges dizájn. Na igen, tehát ez követte az, hogy voltunk itthon a Startup Springen, ahol első jelzést kaptunk, utána voltunk a Startup Salon a Budapesten, ott is a legjobbak között végeztünk, és utána voltunk Berlinben, a Next Berlin konferencián beválasztottak minket a 8 legjobb startup közé, és közben pedig folyamatosan ment a fejlesztés. Arra rájöttünk útközben, hogy az a kezdetleges dizájn, amit mi elképzeltünk, az termékként nem állja meg a helyét. Így voltunk olyan szerencsések, hogy amikor egyik este ilyen csapatépítés volt az egyik budapesti kocsmában, akkor belefutottunk egy volt évfolyamtársunkba, aki éppen ipari formatervezőként végzett, mint kiderült, és tök jó ötletei voltak arra, hogy milyen irányba vigyük el ezt a dolgot. Úgyhogy akkor így bővült a csapat vele, meg közben Attilával is, aki a gyönyörű logóját csinálta a Bruinen, illetve az egész megjelenését. Majd ezt követte az... is volt már nehéz visszaemlékezni, hogy május-június végére elkészült az a kinézetű elképzelés, ami már termékként is megállja a helyét. Ez rengeteg mérnöki problémát hozott fel, hogy ebbe a dizájnba be tudjuk tenni ezt a rengeteg technológiát, amit ebben van a gépbe. És ez,
3: tehát, hogy abban a szépségbe legyen szép is, de legyen hatékony is alatta. Tehát...
4: Igen, ugye a cél az volt, hogy ezt a gépet bárhova büszkén kitehesse az ember. Ugye, hogyha
0: te látod, más ufniba legyen eldugva.
4: Igen, látod, az ilyen házi sörfőző felszerelést, az nem annyira appealing, hogy te azt kitedd otthon a konyhába, vagy a nappali, vagy ilyesmi, meg valószínűleg a barátod vagy feleséget ki is nyílna, hogyha ezt megpróbáld megtenni.
6: Ha csak nem szereti a sört.
4: Ha csak nem, igen. De ez a gép, ez pont az a lényege, hogy kinézetre is, meg méretre is bárhol elférjen. És ez a gép, ez kb. Nyár végére lett kész, ez a prototípusunk, úgymond a végleges prototípus a végleges termék előtt. Ugye most jön az a verzió, ami már a gyártható. Tehát ez az a gyártás technológiával készül, mert gyártani is fogjuk azt.
0: Most már egy elég sok prototípusról beszéltünk, ahogy én hallom, erre viszont már nektek volt még pénzetek, vagy valahonnan szereztetek erre pénzt?
4: Hát ebbe a saját pénzünket, ami volt, azt így beleöltük. Ugye jó darabig azért mellékállásba csináltuk, és júniustól kezdtük el full time-ba.
1: Ez a fő foglalkozásotok most már?
4: Most már igen, június óta ezt teljes állásba csináljuk mindannyian, tehát most már hatan vagyunk, akkor még ötten voltunk, és mindenki felmondott, ahol amit csináltam.
3: Azért kemény. Hogy
0: bíztak a dologban, akkor ezek
4: annyira
0: szerint.
4: Szeretnék annyira igen, meg az a tök jó csapat állt össze, tehát a csapat az nagyon-nagyon fontos, és mindenki annyira elhivatott volt, hogy annak ellenére, hogy mondtam srácok, hogy januári passzak biztos lenne a fizetés, mégis azt mondták, hogy de ők ezt akarják csinálni. És itt sikerült az, hogy akkor nyár.
1: Első fizetés mikor volt?
4: Az most volt, nemrég.
0: És milyen sörrel ünnepeltétek meg?
4: Januárban.
5: Hát a sajátunk.
4: Is.
0: És akkor hol jártok most? Lehet már a piacon kapni, bárhol mondjuk bemegyek így a valami Tesco, Ocean, stb. És ott van kint kirakva sorban.
4: Tesco meg Ocean, de valószínűleg nem fogsz tudni ilyen gépet venni, később sem, de ezt majd még meglátjuk. Annyit kell tudni, hogy amikor mi meglettünk ezzel a végleges prototípussal, akkor mi csináltunk egy crowdfunding kampányt. Ez sokáig filosztom a Kickstarter vagy Indiegogo, mi végül az Indiegogot választottuk. Ez egy külön műsor lenne az, hogy miért, mert rengeteg dolgot kell ilyenkor számításba venni. Ezt december elején sikerült végül elindítani, nagyon sokat csúsztunk a videó készítése miatt, meg sok minden más miatt, de nagyon sikeresen sikerült indulni, tehát mi amikor feldöttük ezt a kampányt az első órába, már több mint a 10%-kal kitűzött összegnek összejött.
0: Tehát a kampánynak mi volt a célja?
4: A kampánynak az volt a célja, hogy összegyűjtsünk pénzt arra, hogy el tudjuk kezdeni a gyártást.
0: Sorozatgyártásban?
4: Igen.
0: Tehát ezt ti akarjátok magatoknak csinálni.
3: Annyit azért mondjunk el, hogy ez a kampány, amiben belekezdtük, hogy ez egy közösségi finanszírozás, tehát hogy lényegében ugye tehát, hogy hasonlóan működik, mint mondjuk a tilos, amikor ugye az SZIA mondjuk az 1%-át szeretné felajánlásra ugye elkérni az emberektől, ez ugyanúgy működik.
0: A kormánytól kéri már el, bocs.
3: Így van, hogy az emberek ugye ide ajánlják, tök jó, hogy mondtad, de hogy a közösségi gyűjtésnek, adományozásnak, tehát hogy más emberek, akik úgy gondolják, hogy jó ez a projekt, azok támogatják ezt, tehát ez a kampány.
4: Igen, tehát az a crowdfunding az a legújabb finanszírozási formája annak, hogyha te egy ötletből céget is akarsz csinálni, és azt szokott, hogy ez a biznisz menjen rendesen. Ez arról szól, hogy ha van egy ötleted, vagy terméket, szolgáltatásod, legyen az bármi, te erre a platformra fel tudod tenni, és megmondani a tömegnek, hogy srácok, mi ezt csináljuk, hogyha tetszik, akkor egyszerű segítsetek ki minket, hogy ez létrejöhessen. És ez azért valami jó dolog megy, az, hogy nem kell adnod részesedést a cégből. Kettő, az pedig ez egy tök jó lehetőség arra, hogy vajdáld a terméket, és hogy lássad azt, hogy hol van a te célközönséged. Mi egyébként ez nagy része is volt annak, hogy miért ezt a finanszírozási formát választottuk.
0: És mi lett a végeredmény? Mi volt a célotok?
4: A célunk a $100,000 volt.
1: Utálom őket. Szörnyű. Igen?
4: Sikerült majd fel kicsit több, mint megduplázni 222,000 dollárt.
1: Biztos, hogy
4: a kampány végére. Ez egyrészben tök jó, mert így több pénzt tudunk költeni egy gyártásra, másrészt pedig tök jó megmutatta, hogy tényleg van szükség egy ilyen termékre. A mi termékünk azért viszonylag a drágább kategóriába esik, főleg itthon nézve. És így láthatatlanban az, hogy emberek hozzájárulnak ehhez, és tényleg adnak annyi pénzt, hogy akkor ők később kapjanak egy gépet, az egy hatalmas dolog.
0: Van egy telefonálunk. Hello, hello!
3: Szia, adásban!
11: Hello! Sziasztok! Hát egy legfontosabbat nem mondott a fiatalember, két okot mondott, hogy miért jó ez a finanszírozási forma, de hát a harmadik az, hogyha ugyanezt a pénzt banktól kéred kölcsön, hogy el tudja indulni, akkor ezt vissza kell adni. Ezt meg nem.
0: Ez így van? Akkor valós?
4: Hát ez egy érdekes dolog, tehát ugye az érdekes része szerintem az, hogy nem kell részesedést kiadni azért, mert a mi esetünkben
11: hát kockázatokat is be tudtunk
4: volna vonni. A bankos dolog ugye az a leghagyományosabb finanszírozási mód. Ezt a pénzt nem kell visszaadnod, tehát nincs olyan elkötelezettség, hogyha te nem teljesítesz valamit, akkor azt vissza kéne adnod. Viszont mi azért úgy gondolkodunk, hogy nekünk ezt mindenképpen teljesíteni kell. Hát itt az emberek nagy része az adott pénz, hogy ők kapjanak majd egy gépet, úgymond előrendelték ezeket a gépeket. Ezeket mi szeptemberre fogjuk leszállítani. Egyébként még az előző kérdéshez is egy válasz, hogy mikor lehet először hozzájutni egy Bruihoz, így lehetett hozzájutni, vagy crowdfundingon keresztül hozzájutottak a kampányunkhoz, és ezek lesznek az első unitok, amiket leszállítunk szeptemberre.
11: Köszönöm szépen. Még igen? Egyet hozzátennék, hogy szóba került, hogy összetalálkoztatok az ipari forma tervező, vagyis designer cimborával, aki segített a külső megjelenést kialakítani. Erről egy ilyen nagyon régi már szinte szálló ige, hogy a mérnök megcsinálja a dolgot, utána jön a designer, aki elintézi azt, hogy a karbantartása és a javítása az megoldhatatlanná váljon, de ezt csak úgy viccesen mondtam. Szerbusztok, minden jót!
0: Minden jót. Vagy éppen azt csinálja meg, mondjuk a designer régen volt, hogy úgy tervezett egy gépet, hogy ne legyen benne semmilyen lyuk, mert akkor tuti, hogy abban egy csík fog landolni. Tehát így régen még így az orosz időszakunkban ez egy alap volt, hogy gyerekek nem szabad olyan gépet termelni, vagy tervezni, ha bármi.
8: Ne legyünk ilyen nem piszik, az ipari forma tervező is mérnök. Csak
4: zárójelben. Igen, ezzel kapcsolatban nálunk is vannak a mindennapi oltások oda-vissza, egy olyan tervező és a gépészek között, úgyhogy.
3: Még egy mondatot arról, hogy akkor jelenleg, ugye mondtad, hogy úgy lehetett, vagy úgy lehet elérni, hogy befektettek ebbe a kampányba, ugye beleszálltak, és akkor azok az emberek már előrendelték, úgymond. Mostantól mondjuk én hogy jutnék hozzá egy ilyen géphez? Most így van előttem a laptop, és mennyiért?
1: Mert ő tanuló.
8: Igen, de lényegében.
4: Ez a kampány, amiről beszéltünk, ez január végén lezárult. Most azon dolgozunk, hogy újra megnyissuk majd az előrendelési lehetőséget. Ez vagy egy hónapon belül, vagy valami hasonló időszakon belül fog megtörténni, és akkor lehet újra venni ilyen gépet. Ez azt jelenti, hogy ha te ez alatt fogod megvenni, akkor ugye az elsők között lesz, akik megkapják, viszont azok után fogod megkapni, akik az Indiegogo kampányát vették meg. A gép az 1600 dollár volt az Indiegogo kampány alatt, valószínűleg körülbelül ilyen ára lehet számítani.
1: A fordítsátok le nekem, az mennyi magyar?
3: Ez ilyen 320 ezer?
4: Hát azt a visszamarok, mozog a forint.
1: Nem én vagyok a célcsoport, jó, csak ezt akartam.
0: Viszont legyen, mondjuk vagyunk hárman, négyek barátok, vagy egy család, és akkor veszünk egy gépet.
1: Vegyenek a gazdagok, van pénzük, rossz az ízlésük, mindenük rossz. Itt az idő, hogy felnőjenek az ilyen dolgunkhoz.
0: Ja, igen. De azért, hogyha összefogunk, akkor lehet, hogy mondjuk megéri, hogyha meg kiszámolom, hogy én körülbelül mennyi sört iszok egyáltalán évente, mondjuk egész sokat szerintem, akkor lehet, hogy mondjuk ha négyen összefogunk, akkor simán megérni, és két éven belül megtérülne az egész, de nem fontos csak a megtérülést nézni,
1: vannak
0: amúgy nagyon fontos. Vannak alkoholista
1: barátaim, akiket meg tudnál győzni ebben a dumával.
0: De nem fontos csak a megtérülést nézni, mert alapból, hogyha megtehetem, tegyük fel, van annyi pénzem, akkor miért ne tenném meg ezt, és miért ne vennék magamnak egy ilyen gépet, és én azzal otthon elszórakozok, és elmondhatom, és a barátokat megvendégelhetem, meg saját magamat megvendégelhetem, és amúgy ezt a logikát követve bárki, hogyha bárki megteheti, mondjuk napelemet vesz magának, vagy napkollektort, vagy valamit beépít, ugyanígy. Nem azt kell nézni, hogy akkor most hú, ez 10 év alatt fog megtérülni, és akkor lehet, hogy már bele se kezdek, hanem egyszerűen, ha megteltem, akkor még nem. Miért ne tenném meg? Akkor miért ne?
1: Föl marketingesnek, nem?
0: Mégis megveszed,
2: de ahhoz, hogy tudjál állásfoglalni, azt tudnod kéne, azt jutunk a sört, szóval miért iszol a sört, és milyen közegbe. Tehát, hogyha csak otthon iszol a sört, és az a megtérülés, mert láttam az ember többsége kocsmákba iszik még nyilvános helyeken. Tehát, hogy olyan szempont, ezért szerintem értemetlen a megtérülésről beszélni.
0: Mert ez, én csak ezen is át akartam vinni, hogy az megtérülésen fontos gondolni.
2: Ez egy életérzés lehet, hogy nem tudom.
6: Igen, még ahhoz, hogy mondjuk így megtérülésről is beszélhessünk.
1: Jó, megyünk fel utoljára, de aztán tartanunk kell ám a...
3: Igen, mennünk kell utána. Szia adásban!
12: Sziasztok! Bocsánat, lehet, hogy beszéltetek erről, csak én nem figyeltem, de hogy ezzel a szerkentyűvel milyen sört lehet főzni? Már úgy értem, hogy lehet-e különféle típusú, fajtájú söröket?
0: Egyszerűen válaszolva, igen.
12: Tudok vele ipát is főzni, meg mit tudom én, barna
0: sört? Felső erjesztésűt, alsó erjesztésűt, és mindent tudsz főzni vele.
12: Hát ez igazán nagyszerű. És hol lehet kapni?
0: Fel lehet rá iratkozni most.
4: A felmész a www.ie.org-ra, ott van egy várakozó listánk, vagy várólista, hogy hívják ezt magyarul, waiting list, és ott tudsz arra feladkozni, és ott fogjuk értesíteni az embereket, amikor újra megnyitjuk az előrendelést.
12: Mondod még egyszer az oldal nevét?
4: brewie.org.
0: Igen, ez egy, nem egy egyszerűen megjegyezhető. Nem gondoltátok, hogy csak egyszer bírt, vagy sör, többféle honlapnevet le fogtok foglalni, és egyszerűsíteni az embereknek az elérhetőséget, mert ha kirakjátok valahova ezt a drs, úristen, és eljegyeztem meg.
1: Úgy eltek vissza, mert tényleg gazdag emberek is hallgatják a rádiót.
2: Ott is gazdagok lesztek?
1: Hát eltartják a rádiót azok a körül.
6: De egy ilyen gép, ez hány évig tart ki szerintetek?
0: Mivel, hogy 3 éve fejlesztik, még szerintem nincsen rá
4: életet. Mert a tervezésnek az alapja az volt, hogy minden tovább bírja. Szóval az alkatrészeket, hogy
6: minden tovább.
4: Hát ezt még mi sem tudtuk kiteszteni, szóval a prototípusunk is az tökéletesen működik.
1: A
3: májad
1: meddig.
13: Szia adásban! Szerbusztok, Robi vagyok. Nem tudom hallgatni az adást, csak egy annyit akarok, hogy kitartás, majd délután hallgatlak titeket.
3: Köszönjük!
2: Hajrá! Nekem még egy megjegyzésem lenne, hogy szerintem ezt úgy kell, ez a megterülésen lovagolok. Ez szerintem nem így, ez úgy kell terméket forgalmazni a piacon, mint egy életérzés, tehát mint egy atmoszférát, amit biztosít ez az egész. Tehát
1: egy teljesen más.
0: Pont,
2: igen, tehát mint egy életérzés, ami speciálisan nem tudom milyen...
3: Persze, a srácok ezt ezért csinálják.
0: Én meg ezt akartam mutatni, hogy nem mindig a megtérülést kell nézni.
2: Sőt, általában nem azt nézik.
3: Persze, jól van.
2: Mindig hozzáadott érzést.
3: Átállunk a következő órára. Köszönjük a srácoknak.
4: Mi köszönjük.
3: Marcinak és Gergőnek, hogy itt volt velünk. Brui, nézzétek az oldalt, és támogassátok az innovatív fiatalokat. Ádám életre. Azt, hogy ez egy pozitív nap, hiába.
0: Pozitív nap jelentkezik a Planet Error és a Honti és Hanna 24 órás kis műsoruk. Mi ez? 13-áról beszélünk, azaz péntek 13-áról beszéltünk pont, hogy ugye sokan negatívan veszik föl, holott péntek 13 az akármilyen egy egyszerű nap, és hogyha te úgy fogod föl, az akármilyen szinten is pozitív tud lenni. Persze. Például tegyük fel az én példám, az nagyon jó. Nekem péntek 13-án volt egy autóbalesetem, ami után én kómába kerültem, gyerekek, de 10 nap után mégis felépültem, és nekem a péntek 13 akkor is pozitív. Semmi köze nincsen ahhoz, hogy én most paráznék a péntek 13-tól, sőt, én konkrétan várom is.
2: Én csak arra utaltam, hogy sztereotípiák...
3: Ez mondjuk egy fura fétis ám, de...
2: Sztereotípiák mentén mozognak az emberek, tehát hogy hajlamosak arra fogni a problémát.
0: Amúgy péntek 13-at megfogom, és boldog születésnapot kívánok Kilián Zsolt barátomnak.
8: Na, hányadikán törted el a vállad?
0: Nem tudom, de meg fogom nézni, lehet, hogy az is
3: péntek 13, akkor itt félnék azért egy picit, hogy mi történt ott magammal.
8: Na, új óra, új vendégek.
3: Így van, új kis csapatunk van, a Hackerspace Budapest kis csapata. Én úgy promóztalak amúgy kis érdekesség, hogy akármikor beszélgettünk erről a 24-re, jönnek a hackerek. Tényleg, tehát aki nem ismeri a ti csoportotokat, és ugye ez a nevetek, mi a legegyszerűbb, amit mondhatok, a hackereink jönnek. És akkor mit vár az ember, hogy Anonymous maszkba bejönnek majd a csúnya hackerek eltorzított hangon, és elmondják, hogy hackelték meg a NASA-nak a honlapját. De van egy ilyen gondolat az emberekben valamiért, de el kell mondanom, hogy totál nem erről van most szó, tehát hogy ide jönne a Tech, meg a Ninja, meg a NAV, meg akárki, nem ilyen hackerek vannak itt közöttünk, de még mielőtt ránk törnék a stúdiót, hogy mi folyik itt, ugye, ahogy titeket, tehát ezt a hacket, amit ti használtok szóval.
0: Az egy hal, nem?
3: Igen, két kával. Ugye a magyarul szépen lefordítva, ugye annak a rövidítés, hogy a független...
14: Magyar Tudásközpont.
3: Az, Magyar Tudásközpont. Köszönöm szépen, igen. Igen, és átítom a szót a vendégeinknek.
14: Sziasztok. Igazából a hackernek az a jelentés, amit te mondtál, annak is van köze hozzá, mert igazából arról van szó, hogy más-más vetületét nézzük a dolognak, tehát hivatalosan annak idején a legelső, egyrészt a favágást is jelentette az, hogy hacker, de rögtön utána a technológia ezt fölkarolta, és azt nevezték hackernek, aki nem szokványos megoldásokat adott problémákra, és igazából a mai napig van is a mondjuk úgy az átlag tech szénában is, tehát ha mondjuk fejlesztőkkel beszélgettek, akkor hú, ez egy csúnya hack, vagy ez egy szép hack, ezzel utalnak arra, hogy valaki nagyon nem a szabálykönyv szerinti megoldást adott valamire, fú, ez nagyon nem úgy néz ki, mint kellene, de mondjuk gyorsan megoldotta a problémát, és sikerült időre leszállítani. Mondhatjuk igen, hogy sokszor a lustaság motiválja, de hát ez egy csomó fejlesztésre elmondható a technika történet során, hogy
3: az motivál, hogy
14: lusták az emberek, így van.
3: Gyönyörű, igen.
14: És igazából, így van, így van. És a Bruce Schneiernek a definíció mellé szoktunk állni, ez van kinn a hackerekről részben is a honlapunkon, hogy igazából hacker az, aki rendszereknek a határait próbálja felfedezni, és esetleg túl is lépni rajta, és olyan viselkedésre késztetni a rendszert, amire a tervező is soha se gondoltak. Ebben nyilván belefér részben az is, hogy valaki csúnyát csinál, még az is, hogy fölvesz hozzá egy Guy Fawkes maszkot, és hát, hogy is mondjam, ez a maszk, ez azt hozza elő, hogy mondjuk ezek között sokan inkább olyanok vannak, hogy évvégre valamelyik szájt lehal, mert a mérnökök nem voltak elég okosak, és akkor gyorsan kivitelik, hogy mi lőttük le. Tehát ők már inkább úgy egy eszközként tekintenek a hackerésre, letöltenek kész eszközöket. Nyilván vannak olyan eszközök, amiket ha kellően sokáig nyomogatod a gombokat, ebből azt csinálja, amit szeretnél.
3: De igen,
14: ez eléggé fals kép ezt azonosítani a hackeréssel.
0: És ti miért használjátok ezt a szót magatokra? Hogy jött?
14: Onnan jött, hogy 2008 decemberében van egy ilyen nagy kongresszus minden decemberben Németországban, most már 30 sokadik éve, ez a Chaos Communication Congress, és a Chaos Computer Club szervezi, ők egy ilyen 40 éves német szervezet, most már szép nagyra nőttek, és szerencsére teljesen függetlenül tudnak üzemelni, tehát nem nincsenek szükségük mondjuk állami támogatásra. Ők szervezték ezt az eseményt, és non-profit abszolút, és igazából biztos mindegyikötök már tapasztalta valamilyen módon ezt az élményt, amikor mondjuk van mi nyári tábor, vagy bármilyen összejövetel kapcsán, úgy érzed, hogy bárcsak ez úgy folytatódna. Tehát tudod, hogy vége lesz, és rossz, hogy vége lesz, és szeretnéd, hogy ó, ezt bárcsak hazavihetném, ugyanezekkel az emberekkel együtt lehetni, és nekik ugye volt, és tényleg van a Chaos Computer Clubok szerte Németországban, Hamburgban, Kölnben, Berlinben. De például az amerikaiaknál, vagy más országokban nem volt ilyen, és néhány amerikai az egyik ilyen összejövetel után úgy gondolta, hogy az kéne, hogy ezek ugye mindig időben állandó helyek, tehát mondjuk minden decemberben elmegyünk Németországba. De mi lenne, ha ezen fordítanánk egyet, és ez hely szempontjából lenne állandó, térben egy állandó helyet hoznánk létre, ahol egy közösség tud találkozni, tud alkotni, stb. És innen jött, volt egy híres előadás, igazából többek szerint ez volt egy mérföldkő, hogy 2008. decemberében a kongresszuson mondták, hogy csináljunk egy hackerspace mozgalmat, és gyűjtsünk össze tippeket, hogy akik már hasonló helyeket hoztak létre, de még nem hívták így, azok milyen problémákkal találkoztak, ezt hogy oldották meg, és ebből mi az, ami a hasonlóságok kapján leszűrhető ilyen eszenciaként, ezt hívják szoftverfejlesztésben design patternnek, vagy tervezési mintának, hogy ismétlődő problémákra gyűjtően rájövünk, hogy elég hasonló megoldásokat adunk, és ha ezt újra hasznosítjuk, akkor könnyebben állhatunk neki más megoldásoknak. És kiadtak egy ilyen dokumentumot sok tervezési mintával, és ebből indult el többek között nálunk is a hely.
3: Tehát akkor lényegében olyan kis non-profit kis közösség vattok, akik befogadják a közösség más-más tagjait, és együtt alkottok valamit.
0: Igen. Tehát, hogy én oda megyek, akkor nekem milyen lehetőségem van? Most én oda megyek, hogy én csak vágyok valaminek az elkészítésére, vagy csak vágyok a közösségre, vagy milyen emberek mehetnek hozzátok?
14: A motiváció az nem szerte ágazó lehet. Tehát leginkább például vagy azt szokta hozni magával, hogy szeretnék valamit csinálni, van mondjuk egy meglévő hobbim, és annak egyszer csak eljöttek egy olyan határára, ahol kellene egy plusz infrastruktúra, vagy plusz tudás, ami nekem pont nincs meg, de például mit tudom, valaki szeret építeni számítógép házába ilyen furcsa dolgokat, hogy világítson így, világítson úgy, és olyan, hogy ehhez most kellene egy
0: forrasztópálka,
14: kellene egy a neten olvasott egy új kiegészítőről, aminek fönn vannak a tervei, tehát ugye ez a jó, hogy a neten át tudsz hozni terveket, fizikai tárgyakat nehezebben, de ilyen a 3D nyomtatás, és akkor kellene nekem egy infrastruktúra, amin ezt elkészítem a terv alapján. Például ez is lehet motiváció.
3: És akkor tehát azt olvastam rólatok, meg ugye sokat beszélgettünk, hogy azt el lehet mondani, mi egy rendezvényen találkoztunk, ugye, ahol mindenképp meséltek, hogy egy workshopot tartottatok, ráadásul, ahol kisgyerekek, tehát ez az élmény, én nekem ez fogott meg, hogy volt egy adott a rendezvény, oda lehetett ülni a 8 évestől a 60 évesig a ti kis workshopos asztalotokhoz, és mindenkinek a kezében volt egy forrasztópálka, és ilyen diódákat, meg ledeket, meg nem tudom, olyan szavakat tanultam meg, és gyerekek, életemben először forrasztópálkát fogtam a kezembe, és tök jól nem elsőre, de utána tök jól forrasztottam. Tehát ez az élmény nekem, és ott volt minden eszközt adtak a srácok. Nagyon durva, igen, ez egy ilyen nagyon furcsa fétiseket hozott bennem elő, hogy mi van, ha én tök jó vagyok, meg tehát egy tök jó dolgokat lehet tudok csinálni. Hegesztődő
1: a vonalban. Hallottunk
3: a vonalban. Szia, adásban.
12: És azt, hogy ne arra, hogy be kell, hogy szóljak. Talán elnézi meg te is, hogy ha megtanultad, akkor tudod. De most úgy adtad elő, hogy olyan szavakat tanultam meg. Hát a szavakat, azt könyörgöm szépen betűk egymás utánra, hogy vagy tudod, vagy nem, vagy tanultam, vagy nem. Érted? Hogy elhiszem, hogy gyönyörű élmény volt, csak nem, csak beszólással
1: a telefon. Világos, hogy a Gadamer egyetért veled egyébként, a hermeneutika nagy filozófus.
12: Bólogat, aha.
1: Aki jó, azt mondja, hogy...
12: Én is nevetek ősz válig érő szőkehajat, és bajszok. Jó, kiszálltam, elnézést.
0: De itt Kembi arról van szó, hogy a szavak kaptak értelmet is, tehát láttad azt, hogy mi volt a fizikai megvalósulása.
3: Persze, meg én ezt nem hallottam, tehát hogy nekem közöm nem volt ilyenekhez, és egy dióda. Hol hallottam volna én ilyen szót? Új szavakat ismertem meg? Igen, tehát hogy ez a lényeg ennek, hogy engem, akinek közöm nincs ehhez a világhoz, be tudtak szippantani, és ott is maradtam. Tehát 2 órát ott ültem, és forrasztottam, és létrehoztam egy kis tárgyat, ami működik, én raktam össze, és ez egy új élmény volt. Úgy, nem azt mondom, hogy most akkor én a közösség aktív tagja lettem, de beszippantott pár órára, és igen, és tök szívesen csináltam, és visszamentem másnap, és befejeztem, és működött. Tehát, hogy amúgy működött. Élmény. Tök jó volt.
14: Örülök neki egyébként. Tényleg ez, amit mondtál, az nagyon fontos, hogy tényleg érezhessük, hogy itt nincs, tehát egyébként néha úgy érezzük, hogy el van szakadva a társadalom attól, hogy vannak eszközök, amiket használunk, vannak, amiket értünk, és ez egy két teljesen diszjunkt halmaz, nagyon messze vannak egymástól, és ezt próbáljuk megmutatni, hogy nem, itt nagyon pici a küszöb, és amint átlépsz rajta, és ezt a küszöböt próbáljuk minél kisebbre hozni, értelem rájössz, hogy basszus, ezt én is össze tudnám rakni. Hoztam is pár ilyen dolgot, végig lehet nézni, ezeket mind nálunk rakták össze.
3: Mesélj erről egy kicsit, rádióban nehéz megmutatni.
14: Ezt ki tudom, ezt elsősorban, hogy lássátok ti is. Tehát például, amit te raktál össze, az a televíziókat lehetett kikapcsolni, tehát konkrétan van benne egy kis számítógép, ami tartalmaz egy csomó tévének az infravörös nyelvén azt, hogy kapcsolj ki, és ezt szépen végigveszi egymás után, és egy nagy teljesítmény ledek.
1: Tehát ha bemegyek egy tévéboltba, ahol mennek a tévék, és ezt ki tudom titokba kapcsolgatni?
3: Igen, olyannyira,
14: hogy körülbelül egy ilyen 5-6 éve volt is be egy nagy botrány, az egyik ilyen tech újságíró csapat, az beszabadult a CES-re, erre a nagy szórakoztató elektronikai vására, bemutatóra, és így vitte mindent.
1: Na, halljátok,
2: guerrilla marketing.
14: Ez
1: anonimus.
14: Guerrilla marketing, és utána nagyon föl is lángolt a vita, hogy akkor most mit szabad egy tech újságírónak, kiszámít tech újságírónak, úristen, tiltsuk be, tiltsuk ki őket. az eszköz tervezőjét is nekiálltak.
2: De csak ezek volt, nem?
3: Tehát igen, és amúgy ezen a rendezvényen is ez volt az érdekes, hogy ahol mi találkoztunk, és megcsinálták rajtam kívül nagyon sokan ezt a kis gépet. Egy teremmel arrébb millió tévé volt, mert nagyon sok játékkal, meg ilyenekkel foglalkoztak, és kapcsolgatták a gyerekek a tévéket ezzel a távirányítóval, amit ott csináltak a rendezvényen. Szia adásban!
15: Sziasztok! Ez digitális terrorizmus, amit a...
1: Ez szerintem,
15: ha ezt Malajziában megcsinálnál, és Sziriszet megkérdezni, vagy akár a fejletlenebb országokban, ez simán egy megkövezést, vagy kézlevágást. Szerintem innentől kezdve ez és nagyon elítélek titeket most azért, hogy ötleteket adtok, baszott.
1: Hát igen.
15: A fölnövekvő zseni palántáknak, akiknek tényleg
8: nem új keletűek ezek az ötletek, ne
15: kreativitással a fejük, hogy ne erre használják, legyenek új kettő.
8: Ez már Károlyi trollkodás, amit itt művelsz.
15: Ja, jó, én Károly 2 vagyok. Jó, kiszálltam, bocsánat, elnézést.
0: Gyorsan, hogy így átlássuk, hogy hova tudjunk tenni titeket? Vannak inkubátorházak, ahova friss induló
1: hova
0: cégeket.
1: Hova tudjunk titeket? Vannak inkubátorházak.
0: Jó, folytasd. Hova helyezünk a titeket? Pont.

0: abszolút meg van fordítva, tehát aki taggá akar válni, bárkivel jöhet, de aki tényleg taggá akar válni, annak tagdíjat kell fizetni, hiszen ez a függetlenségünk kulcsa.
1: Úgy, mint ahogy a tilosban.
0: Hát ugye ugye a nevünkben is van, hogy független magyar, abban független, az egy nagyon fontos dolog, hogy csak úgy tudsz független lenni, hogyha finanszírozásod nem függ mástól. És a másik...
2: Tehát ezt nem értik a magyar filmesek, ezért nincs független magyar film. Igen, folytatok. Mm-hmm.
3: De van.
4: Az otthoni pornó videó.
0: Például egy németnek egyébként éppen ezért van sokkal könnyebb dolga, mert ott ez egy teljesen megszokott dolog, hogy, tehát, hogy egy Chaos Computer Clubnál az, hogy srácok egy lézervágót kéne venni, semmi gond, már dobják is össze a pénzt a tagdíjon felül. Nálunk ez még egy kicsit inkább gyerekcipőben van, tehát az SEO 1%-on kívül kevesen gondolkodnak azon, hogy basszus, itt lehet, hogy adakozni is kéne, ha itt ilyen civil társadalom nevű dolgot akarunk kiépíteni. Tehát nálunk egyrészt ez meg van fordítva ez a logika. Másrészt inkább, tehát ha valaki lejön azzal, hogy szia, itt a tervem, rakjátok már össze nekem, de figyú holnapra kéne, akkor azt mondjuk, hogy nem, tehát itt eleve nincs kitől megrendelni, mert ugye a helytagok összességet, tehát nem tudsz oda menni, hogy én a helytől megrendelem, persze oda mehetsz egy emberhez, de lehet, hogy elhajt a fenébe. Mert azt mondod, hogy figyelj, segítenél nekem összerakni? Akkor már lehet, hogy hirtelen kedvesebbé válik, és azt mondja, hogy persze, gyere, üljünk le, kezdjük el, meddig jutott el, tehát ez sokszor szokták is mondani, hogy ez a hogyan kell jól kérdezni. Tehát, ha mutatsz valami erőfeszítés, hogy én már elkezdtem, és nekifutottam egy hibának, és ezen nem tudok túljutni, például mondjuk nem tudok forrasztani, akkor oké, gyere, csináljuk meg együtt. Tehát azt próbáljuk, hogy segítsük az embereket, hogy maguk oldják meg a saját problémáikat, és közben letterek tanuljanak is valamit, hogy legközelebb
2: az meg eszetekbe, hogy a társadalom újra szervezze magát, hogy ez a gondolat, hogy hallgatok.
5: Halló, sziasztok! Nagyon jó, amit mondasz, hogy igazából le kéne ültetni, aki nem csak beruházni akar, hanem tevékenyen részt venni a dologba. De viszont az ötletgazdának ez egy lemondás, mert abban a pillanatban, hogy én másokat bevonok a projektbe, hogy ilyen szép magyar szóval fejezzem ki magamat, annak abban a pillanatban meg kell osztozni a szellemi termékén, érted? Még akár, ha jóra is vezet, valamilyen szinten az irítség befolyásol.
0: Szerintem túl gondolod a dolgot annyiból, hogy egyrészt önmagában egy ötlet az nem sokat ért. Tehát egy csomó jönnek azért neki olyan jó ötlete van, és ebben olyan milliárdokat fog szakítani. Önmagában az ötlet nem sokat ér, kivitelezed azért valamit. Másrészt az, hogy megosztod a szellemi terméket, nem feltétlenül. Tehát ha te odajössz hozzám, hogy gyere, forrasszunk együtt valamit, és nálad van egy kapcsolásra, ez az a kapcsolásra, ez nem válik
1: hirtelen. Meg ez a gondolat, ez eléggé kapitalista gondolkodásmódot
5: mögötte.
1: Igen, tudom, elméletileg én is így szocializálódtam.
5: Szerencsétlen 13-ai napon.
1: Boldog születésnapod, de nem ma van, gondolom.
5: Igen. De holnap lesz van évnapom, vanok a bulira, nem csak a pénzek.
1: Lényeg az, hogy én is a kapitalista világban nőttem, világszemlélettel nőttem föl, mert anyukáméktől meg mindenkitől ezt kaptam, viszont most már úgy néz ki, hogy azért nekünk is a gondolatvitelünk, meg a világból látjuk, hogy nem csak ez számít, a nyílt forráskódú rendszerek igenis egészen keményen...
5: Most teszem le a nyílt forráskód, meg ilyenekkel jött. De várjál, valamit el szeretnék mondani, ami kapcsolódik sehogy sem. Hallod, azt a mazsolás csokoládét, azt miért tiltották be? Vagy miért nincsen már? Ott van most nem full nem milka volt, hanem mit tudom én, valami más. De olcsó is volt, ugye a 90-es évek végén. Az annyira jó volt, ilyen rumos mazsola volt benne. Ott valami fergeteges, és sehol nem lehet megkapni.
0: Hát gyere le a Hackerspace-be, és csinálhatsz.
1: Meg lehet, hogy nem nyílt forráskódú az előállítása, és már nem volt pénz, mert így túlságosan tartották vissza a know-how-t idézőjelben.
5: Így van, és várjál, a know-how-t azt lehet úgy is birtokolni, vagy ellopni, hogy megszüntetem. Az is egy birtoklás. Ez azért olyan, hogy ha valamit eltitkolsz, az is hazugság, hogyha nem mondod el, nem?
1: Valamilyen szinten igen, és szerintem amúgy nagyon sok technológia fejlesztés például így tartják vissza, akár az energia előállításban, például szerintem a napelemeknél is, meg ami a fosszilis energiahordozókat kiváltaná, nagyon sok helyen szerintem sokáig vissza volt fogva az idézőjelben a know-how, ami könnyebben, olcsóbban, nem a fosszilis energiát használva.
5: A dízelműködő autó

0: története, nem?
1: Igen, viszont nagyon elkanyarodtunk már a témától szerintem, szóval most visszatérnénk a fiúk.
0: Én még kanyarítanék rajta egyet, hogy
1: az visszamenjen a fiúkhoz.
2: Kíváncsi, hogy megtudod.
0: Volt ez a, hogy termékadóval sújtanák a szolár energiát, a elektroenergiát.
1: Yes. A környezetvédelmi termékdíjra beszélsz. Azt vissza lehet hallgatni a Planet Errorunkban, a mostani műsor, két héttel ezelőtt pont beszéltünk erről, hogy azt tényleg reálisan behozták és működik, viszont az csak néhány 2-3 ezer forint.
0: Igen? Sokan mondták, hogy jaj, indokolatlanul adóztatjuk meg a vagy megtérülő energiaforrás, mit tudom én. Nem, ez meg, hogy 100%-ban visszaforgatható az a nyersanyag, amikor nem. Annyira bonyolult eljárás.
1: Relatíve egyetértünk félig, igen.
0: Technológiailag kivitelezhetetlen a visszanyerése.
1: Én az elven volt.
0: Ezért kell termékdíjat fizetnünk rá, szóval azt ne felejtsük el, ne rugaszkodjunk el, ne egyszerűsítsük annyira a történetet, hogy az valamikor tényleg hulladékká fog. Ha 20 év múlva, akkor is hulladékká fog válni. Itt igazából, ami rugózni kellett volna, az, hogy most veszedik érte az adót, és ki tudja, mi lesz 20 év múlva.
1: De itt meg azt mondtam azt, hogy...
0: Nem azon, hogy megadóztatjuk egy bizonyos terméket.
1: Ez az maximálisan Planet Erroros téma, viszont most Planet Erronnak van vendége, úgy tűnik, és szeretnénk velük is visszatérni. Ez teljesen jogos kérdés volt, de erre meg azt tudom mondani, hogy a nyugdíjjárulékot én ma fizetem, holott nem ma megyek nyugdíjba. Tehát ez meg olyan,
0: én
1: tehát
0: meg
1: valami...
0: Ma meghalok, szóval...
1: Na, akkor most lecsatlakozunk rólad, és visszatérünk a fiúkról, és majd két hét múlva ugyanígy Planet Erroron folytatjuk ezt az adózást. Na...
3: Köszi. Visszatérve ahhoz, hogy milyen hely is vagyunk, én azt hiszem úgy jellemezhetném magunkat, hogy a kreatív, alkotó embereknek egy olyan zúg, ahol nem áll mögöttük egy menedzser, aki azt papolná neki, hogy tök jó, amit alkotsz, csak nem elég költséghatékony, nem fogja megfogni az ügyfeleket, hanem az a fajta technológiai alkotás, technológiai művészet, ami sokunkban benne van, itt ezt szabadon ki lehet élni. Ez a hely erre van, hogy teljesen szabadon csináljuk azt, amit igazán szeretünk.
1: És hogyha van egy ötletem, meglássam, tegyük fel, hogyha ott meg tudom valósítani, hogy hopsz, ez egy hülye ötlet volt, és ennek nincs haszna, és nem tudunk belőle semmit csinálni, és ez nekem nem lesz jó, tehát akkor lépjek egy továbbira. Például.
3: És te is tanultál belőle valamit.
4: Tehát akkor nektek ugyanúgy mondjuk a Tilos Rádiónak a
5: az, hogy egy ötlet hülye vagy jó, az majdnem mindegy, nem?
1: Mert hogy nem
5: tudománytörténetileg gondolom, hogy a hibás elképzelések hihetetlen mértékben fejlesztették az emberi tudást.
1: Ez mondjuk igaz.
6: Illetve egy csomó szó is szokták, hogy az út az fontosabb, mint a cél.
5: Igen.
4: Egy picit hadd olvassak föl, amikor így utánatok néztem, picit mélyebben rátok googliztam.
3: Oka.
4: Nagyon megtetszett az, hogy
5: nagyon hasonló... Nagyon googliztál meg, édes.
4: De hogy nem. Olyan mélyen meggooglisztalak, hogy fogalmat csinál.
5: Kiszegszetek.
4: Tehát ami nagyon tetszett, hogy hasonlóan működtök, mint a Tilos Rádió, tehát ez a non-profit, függetlenség,
5: szabadság,
4: a közösség, a szabadságközpontúság.
5: Szerelem központú.
4: Igen, szabadságszerelem. Az alapelveket megtaláltam nálatok a honlapon, ami nagyon tetszett, hadd olvassam fel a Hackerspace-nek az alapelveit. Függetlenség, fenntarthatóság, önkéntesség.
5: Szabadsághoz ez hozzájárul.
4: Autokrácia, ha jól olvasom, innováció, transzparencia, nyitottság.
1: Ezek jó szavak, de amúgy mi van a háttérben?
5: Ez autokrácia?
6: Ez meritokrácia
4: szerint. Lehet, igen, csúnyán írok, bocs, igen, azt én mondom, hogy az nem jó, nem jól olvasottam.
6: Nagyon elgondolkoztató. Igen,
5: ez
6: kinek
5: kelte bele? Ez a dialektika.
4: Nem is rémlett, igen, hogy ez nem
6: jó. Vagy meritokrácia?
3: Benne van, igen.
6: Az érdemek uralma, nem?
3: Így van. Tehát ez nagyon fontos, hogy, és sokan szokták mondani, hogy akkor nálunk biztos anarchia van, mert nincs kéne honlapon, hogy ki a vezetőség, ki az elnökség, alelnök, titkár, jegyzőkönyvvezető, nemecsek, és de nem, tehát nálunk egyszerűen tényleg nincs explicit hierarchia, mert úgyis egy közösség, főleg ilyen méretben képes megítélni és eldönteni, hogy ki az, aki jobban járul hozzá, és ez egyébként mindjárt a szabadságot annyiból erősíti, hogy nincsen gyenge láncszem a rendszerben, mert
7: voltak olyan tagjaink, akik mondjuk 3-4 éven olyan aktívak voltak, ma meg mit külföldön vannak, vagy nincs idejük bejárni, semmi gond, megy tovább a szervezet magától, mert mindig van, aki átvegye a helyét.
4: És nektek amúgy mi a szerepetek? Ketten vagytok ugye itt képviselőként. Ti mit csináltok ebben a kis bukvallóban?
5: Szabad csapatban. Éppen most mondták, hogy nincsenek címek, most gyorsan találjátok ki magatoknak
4: valamit. Nem pedig címet, hanem tevékenység.
3: Hogy nincs kimondott vezetőség, ennek megvan az a igen, igen nagy haszna, hogy az éppen adott aktuális feladathoz tud egy hierarchia felépülni.
5: Uh-huh. Hallgató.
4: Meghallgatjuk. Szia!
0: Nincs remény, sziasztok!
4: Köszi! Annyi
0: csak, hogy a tanácselnök meg az kimaradt a tanács, mert annyira titokszóval vált, hogy tanács a előző rendszerből, pedig miért az önkormányzat nem szó, nem most komolyan.
5: Igazad van, nekem is fáj.
0: Nem ez hallom, mert dúg ez a szar az autó lezettelek. Köszönöm.
4: Köszi, szia! Na tehát, hogy mit csináltok? Valamelyik ötök vajas kenyeret kent, valamelyik ötök nyátlapot, vagy ez hogy működik nálatok?
5: Vendégeinket trüffellel kínálom meg, mert hiába hekkerek, szeretik az édességet.
4: És mivel élőadásban teszed, kötelező, hogy elfogadják, persze, látom én.
3: Köszi. Vegyünk mondjuk egy olyan példát, hogy költözés.
4: Igen.
3: Egyszer csak ez egy nagyon szép példája, hogy hogyan is működünk. Az előző helyünkön nem foglalkoztunk azzal, hogy vajon meg lesz-e hosszabbítva biztosan a bérleti szerződés, és egyszer csak megtudtuk, hogy van 2 hetünk arra, hogy innen kipakoljunk. Úgyhogy 2 hét alatt sikerült találnunk egy új helyet, és lebonyolítanunk a költözést is, és volt egy igen érdekes beszélgetés. Velünk szembe volt egy nagy spár, és valaki felvetette, hogy hát a spárból tudnánk kérni egy csomó üres dobozt, és abban majd tök jól fogunk tudni pakolni a költözéshez. Éljen, mindenki éljen. Tehát jó, kimegy le a spárba dobozt kérni, és akkor a néma csönd. Tehát ugyanakkor viszont szépen sikerült megoldanunk ezt az egészet. Azon a napon, akik éppen ott voltak, kialakult a csoport, hogy kifuvarolsz, hová, mit, kipakol, meddig pakol, és sikerült megoldanunk ezt a problémát. Vagy 3D nyomtató építés során ki tud alakulni egy csapat, ahol az vezeti éppen a csapatot, aki az adott területhez ért, legyen szó mechanikáról, elektronikáról, programozásról.
5: Egyébként tök igaza volt a betelefonnak, az LKI-de is így működik. Igen, tényleg, hogy mindenkinek bizonyos dologhoz feltétlenül értenie kell ahhoz, hogy hatékonyan működjön a saját sejtő csoportján belül.
4: Hát én mondjuk abban szeretem a rádiót hasonlítani, mint az LKI-dához.
5: Most ez csak egy példa volt, hogy...
7: Annyi volt a kérdés, például, hogy pont ezért nehezebb is konkrétan, hogyha azt mondja, hogy egy ilyen szervezetnek neki akarsz menni.
5: Igen.
7: Tehát én jó példának hoznám még a, nem tudom, geocaching szóról hallottatok-e?
4: Persze.
7: Ez egy ilyen GPS-es játék, Magyarországon 2001 óta lehet játszani, és annak idején, mikor én elkezdtem ezzel 2003-ban foglalkozni, akkor történt egy olyan nemzeti park, hogy elkezdtek bővülni a geoládák az országban, és a nemzeti parkok jöttek azzal, hogy de mi van azokkal a ládákkal, amiket természetvédelmi területen helyeznek el, hogy akkor azt, aki keresi, azt csinál kárt, és rájöttek, hogy akkor még nem volt, ma már egyesületként működnek, de nem volt semmilyen egyes, semmilyen forma, hogy végén azt keresték meg, hogy a geocaching.hu domain az kinek a tulajdona, találtak egy BT-t, és akkor azt kezdték el hívogatni, tehát hogy lehet egy, és akkor is már több ezer felhasználó volt, meg nagyon sok száz geoláda, tehát lehet úgy egy komoly szeretet üzemeltetni, valójában nincs is kit megfogni, mert annyira mindenki dolgozik a saját feladatán, hogy az egy mellékes dolog, hogy ja, amúgy van-e mögötte egy komoly szervezeti struktúra.
6: Tehát mindig adhok jellegű csoportulások
7: van. Így van, tehát például kimegyünk egy rendezvényre, amin ugye ti is találkoztatok
5: velünk. Tehát a hatékonyság és a szervezettség az furcsán van összekapcsolódva. Nagyon érdekes.
6: Mi visszatértünk az anarizmusra is, tehát olyan...
5: Igen, volt a másik adásunk két héttel ezelőtt, és akkor beszélgettük a...
6: politikai külső rendszeren kívül belső rend kialakul, ami hatékony szervezést tesz lehetővé, nem?
7: És igen, mert főleg, hogy ugye van az a, tehát van az, amikor egy ember a saját feladatával törődik, és utána az, hogy már két ember törődik egy feladattal, akkor már jön egy ilyen overhead a dologra, hogy az, hogy kommunikálniuk kell egymással, az valamire csökkent. Nem biztos, hogy egyáltalán szükség van ilyen kisméreteknél.
6: De hogyan történik a kiválasztás, hogy neki csak azt a feladatot csinálja, ami az legjobban
7: ér? Ezt megmondom őszintén, erre egy nagyon jó felirat volt a falon az előző helyünkön, föl volt fújva ilyen sprével a falra, hogy just fucking do it.
4: Igen.
6: Ja.
4: Szia!
0: Ja, ismét én vagyok, elnézést kérek előre. Ti nem akartok 1 millió új munkahelyet Magyarországon, mert igazából az ellenőrzést is ellenőrizni kell, és amiről ti beszéltek, az pont arról szól, hogy nem kell ellenőrizni, mert mindenki a saját feladatát elvégzi, és tökéletesen a hatékonyság maximalizálásával működik a folyamat.
3: Nem, de... mi nem erről beszélünk egyáltalán.
0: Hát dehogy nem.
3: Mi arról beszélünk, hogy bizonyos mérettartományban az emberek sokkal hatékonyabban tudnak úgy együttműködni, hogyha nincsenek szoros keretek közé beszorítva. Összetudsz válogatni úgy 5 embert, hogy ők egy demokratikus csapatban tudnak hatékonyan együtt dolgozni, és összetudsz válogatni úgy 5 embert, hogy nekik egy hierarchikus, központosított irányítás szükséges. Hogyha nem tudsz válogatni az emberek közül, akkor az a legjobb megoldás, hogyha ami összejön emberanyag, ők alakítják ki maguknak a hatékony...
0: Ha kevesen vagy, akkor még tudsz válogatni, hogy kit válogatni.
3: Igen, és mi kevesen vagyunk, és magunkról beszélünk, nem pedig az egész országról.
0: Hát persze, én se. De erre van egy nagyon jó példám, hogy én ahol előzőleg dolgoztam, ott mikor engem fölvettek, én voltam a 9., mikor kirúgtak, én voltam a 17. Most nem a rangsor szerint, hanem darabszámra. És amikor már kirúgtak, akkor kezdett át, ha először ott 9-en vagyunk, mit tudok, gyere segíts, olyan valahogyan közvetlenebbül ment a dolog, viszont a vége felé meg már teljesen az volt, hogy hát majd a főnöktől kérdezd meg, hogy ezért tudod, túlnőtte magát a történet, érted? És ezért jó, és én nem is akarom, hogy a Csonka Magyarországnak meglegyen a 1000. lájkolója, mert a kisebb több, vagy a kevesebb több, vagy hogy mondjam.
5: Én is ezt mondom mindig, amikor nézem a pikilimet.
0: Jó,
5: a falkámat.
4: Köszönöm, szia, szia!
5: Csap, kisebb tök.
4: Egy picit a munkáitokról beszéljetek. Gondolom, nektek is vannak azért ebben projektetek, akármennyire mondjuk így a közösséget is szolgáljátok, hogy magát amiket összeraktok cuccokról. Mik azok a kis szerkezetek, amiért ti mondjuk lejártok, vagy mik, amiket lent nálatok csináltak, és mondjuk érdekes vagy, de ezekről a munkákról beszéljetek.
7: Ebben egyébként tényleg eléggé széles a spektrum, mert innentől kezdve mindenki azért jár le, ami őt meg tudja fogni. Tehát van például egy tagunk, aki azon dolgozik, hogy egy olyan kis pendrive méretű titkosító eszközt csináljon, amellyel a lehetőleg el lehet kerülni, hogy a gépre telepített dolgok befolyásolják az ember kommunikációnak a biztonságát.
4: Tehát ilyen adatvédelmi kis...
7: Így van. Tehát ez ugye alapvetően hardware és szoftver fejlesztés. Akkor engem például az ilyen kijelzők is vonzanak, hogy például olyan puskás bőrzén, meg egyéb helyekről összeszedegetünk ilyen régi kijelzőket, hogy lehet meghajtani őket, hogy lehet valami érdekes animációt rájuk rakni. Ugye konkrétan a Maxhez-zel egy ilyet általában ezek ugye kilettek kukázva, tehát nem nagyon figyeltek arra, hogy mindenki jöjjön vele együtt, vagy akár lehet, hogy az eredeti vezérlője nem is érdekes, hogy működik. Uh-huh. És én azt akarom, hogy jó, én meg akarom oldani, hogy erre én tudjak mondjuk egy egyszerű játékot kirakni. Amikor kim voltál velünk ezen a rendezvényen, ott látod is, hogy például megcsináltuk a klasszikus Snake kígyójátékot egy Nokia telefonokon, egy ilyen régi németországi autópályákon használt kijelzőre, és ahhoz képest, hogy a rendezvényen más játékokkal is lehetett játszani, már 4 és 5 dimenzióban nagy képernyőn toltak, sorban álltak a gyerekek, hogy jöjj a Snake-et, hadd játszhassák még
4: az ördös kijelzőn. Igen.
7: Ákos?
3: Tulajdonképpen nem korlátozódunk az informatika meg az elektronika világára, tehát mi minden alkotó kedvű embert és projektet befogadunk. Itt például van egy akvapónikus zöld fal projekt is odalent a pincében, ahol...
4: Ezt egy picit azért írjuk körül, hogy ez micsoda?
3: Az akvapónia ugye egy olyan kertészeti termesztési rendszer, ahol a halak, vízi állatok ürülékét használjuk föl a növények trágyázására, és a növények tisztítják ezeknek a vízi állatoknak a vizét, és egyfajta szimbiózisban élnek ők. Itt pedig egy zöld falat táplál két darab vízi kétértű, ami annak ellenére, hogy egy 10 fokos pincében van, és mennyire keveset foglalkozunk vele, nagyon szépen virít. Egyfajta tízkerti extenzifikációs kísérlet.
4: És ez, tehát, hogy én ezt láttam, ezt a kis gépet, ugye ez nekem nagyon tetszett. Tehát, hogy néz ki, ezt írjuk le a hallgatóknak, hogy ezt te hogy raktad össze, mert ez benne a zseniális, ahogy ez a modern gép, és lényegében ez a zöld fal, amit mondasz, ez hogy tud együtt élni, hogy raktad össze ezt?
7: Ugye ő a kisebbik szkenneres változatot.
3: Hát építettünk egy másik zöld falat is, egy régi szkennerbe
4: építettünk
3: bele egy kis növénykultúrát, és ott ledes megvilágítást kap a növényzet.
4: Tehát egy régi szkennerben lényegében ott van a moszat?
3: Hát egy ilyen régi szkenner az olyan 7,5 cm vastag, van egy szép üveglapja, és az üveglap alatt helyeztünk el vízszigetelő réteget, közeget, amiben a gyökereket bele lehetett rakni, és beültettük növényekkel, és a szkenner szélére helyeztünk el olyan hullám osztartományban fényt kibocsájtó ledeket, amelyek fotoszintetikusan tudják a növény igényeit kielégíteni.
4: De ennek a gépnek mondjuk az összerakása mennyi idő volt neked, vagy mennyit, gondolom, egyedül dolgoztál ezen a projekten? Tehát ez a te projekted volt?
3: Szerintem olyan 50-60 óra.
4: És ezt gondolom nem egy hosszában, hanem azért, tehát hogy mennyi időt lett ez így összesen?
3: Három
4: hónap alatt tudtad összerakni ezt a gépet, és a nagy falat mondjuk?
3: Az viszonylag gyorsan ment, az mondjuk egy... Azt egy nap alatt összeraktuk, de ugye a beszerzéssel együtt egy fél év alatt ment végbe a folyamat.
4: És miért volt mondjuk ez a kisebb, ez a szkenneres dolog, ez sokkal hosszabb? Miért tartott hosszabb ideig? Annyiban bonyolultabb mondjuk egy ilyen dolgot összerakni?
3: Hát ugye a nagy falnál a világítás megoldása az viszonylag egyszerű, mert fellógattunk fölé egy speciális neoncsövet. Viszont a szkennernél ott be kellett építeni abba a szűk helybe a növények megvilágítását, és itt ment el az idő azzal, hogy a megfelelő teljesítményű áru ledeket kiválogassuk a katalógusból, és utána ezeknek az arányát megpróbáljuk meghatározni valamilyen becslés mentén, hogy lesz ez harmonikus, és utána meg az összeszerelés is egy rémálom volt végül.
4: És annyit akkor még a... De csak sikerült, és azért büszke vagy a munkádra, tehát azért ezt...
3: Igen.
4: Akármilyen rémálom volt. A kis csoportotokról egy pár szót még mondjatok azért, hogy akkor... Tehát hozzátok most lehet itt csatlakozni bármikor, tehát hogyha valaki bármikor azt mondja, hogy most innen mondjuk, hogy kint ül a kanapén, hallgatott minket, és most ide jött az Üllői útról, hogy én szeretnék hacker lenni, akkor hol és hogyan tud titeket megtalálni, hogy tud a ti közösségetekhez aktívan csatlakozni mondjuk?
7: Tehát van ugye a hely, ami tényleg azt mondjuk, hogy mindig adott, és a közösség tartja fönn, de ebben benne van az is, hogy a tagok tudják kinyitni. Tehát amikor nyitva van a helyünk, és ez például a fő oldalán, a honlapunkon is mindig aktuálisan ki van, nyitva vagyunk-e vagy nem. Nyitva vagyunk, akkor semmi akadálynak, hogy lenézzen, kint van a címünk is, tehát megtalálni, a Calvin térnél vagyunk. Viszont érdemesebb például, tehát ugye az, hogy nyitva van a hely, elindulsz fél óra múlva, senki nem garantálja, hogy nyitva lesz. Bár hasonlóan az adáshoz oda is be lehet telefonálni.
4: De mitől függ amúgy az, hogy nyitva van tőletek?
7: Csak a tagoktól, igen. Tehát ha te holnap azt mondod, hogy befizetsz egy tagját, és taggálválsz, akkor kapsz egy kulcsot, és akkor tartod nyitva a helyet, amikor neked tetszik. Mm-hmm. Tehát vannak tagok, akik éjszaka nyitva tartják, de alapvetően ez az este az, ami meghatározó. Tehát napközben nyilván csomóan dolgoznak, vagy egyetemre járnak, stb. De este érdemes, illetve vannak rendezvényeink, amikor...
4: Saját, amikor külsőre érdemes. Csatlakoztok.
7: Nem, saját. Mm-hmm. Tehát például a kedvéért mondjuk van, tehát ilyen sorozatok szoktak lenni, például voltak ilyen workshop sorozatok, ahol valamit meg lehet tanulni, vagy van például most ilyen előadás sorozat kriptográfiáról, aki ez iránt ilyen titkosítás, stb. Iránt érdeklődik. Ezeknek éppen van a YouTube csatornánkon a felvétel is, tehát ha valaki lemarad róla, vagy, vagy vidéken, akkor meg tudja nézni. És gyakorlatilag a rendezvények megvan az előnye, hogy akkor tudsz egy időpontot, hogy ekkor nyitva lesz a hely. Illetve végül vannak kommunikációs csatornák, például a Facebook oldal, levelező lista, Twitter, stb. Ezeken, hogyha valaki ír, hogy srácok, szeretnék lejönni és megnézni ezt, és srácok, érdekel ez, akkor ott gond nélkül összeegyeztetheti, ki az, aki ért ahhoz a dologhoz, és akkor megbeszélnek egy időpontot, hogy legyen lent. Tehát ez ennyire úgymond elosztott, hogy...
4: Itt a, akkor a Facebookon mondjuk rátekeresnek egy Hackerspace, ugye Budapest, ugye ez itteni, itteni kis csoport, és akkor bármikor fel lehet veletek venni a kapcsolatot, nem vagytok ilyen Guy Fawkes-osok, akik nem veszik fel senkivel a kapcsolatot, majd mi keresünk 3 nap múlva,
7: vagy Fekete Volga megjelenik a házban. De nem, tehát abszolút nyitottak vagyunk ilyesmire, csak nyilván a másik félnek is kell tennie valamennyit ahhoz, hogy érezzük, hogy, hogy ő neki, tehát szoktak például az egyik tőlünk megkérdezni, hogy mi a projekted? Oda jössz hozzá, és megkérdezni, hogy mi a projekted? Tehát, hogy tudja valamit mondani, hogy te mit szeretnél csinálni, mi az, amiben ez a hely téged segíteni tud, és akkor már is szimpatikusabb a dolog állása.
4: Hát ez, ez jó. Kell lesz majd velem. És van most jelenleg olyan projektetek, amin, amin ti, mint magánember dolgoztok? Tehát van valamilyen, amin hú, most kitaláltam egy, nem tudom, 4D nyomtatót, vagy valamit, nincs ilyen?
5: 4D nyomtatót.
4: Mit tudom, én csak mondtam valamit.
5: Én már lehet, hogy képzelni.
4: Bármit.
7: Hát dolgozom mindenfélékkel.
5: Persze, szerintem.
4: Jó, persze. Igen, gondoltam, belekérdeztem, igen.
7: Nem csak azt, hanem tényleg az a jó, hogy itt mindenki a sajátját meg tudja valósítani. Tehát hogy az irreleváns, hogy én mind dolgozom. Nyilván van egy csomó projektem, ami már jó régóta halódik. Tehát oda nem meg lehet nézni, amik elkészültek. Tehát van is egy olyan projektfalunk, amire az ember föltelti a már valamilyen megmutatható dolgát, és akkor ha tesz alá valami dokumentációs linket, annak megvan az előnye, hogy ott hagyja, és 3 évig felé se néz, akkor valaki tudja folytatni. Tehát ott ezt is szoktuk, amihez nincs kiírva ilyen link, akkor azt úgy kezeljük, hogy ez bedolgozható valamivel.
4: Tehát létszét lehet szedni, és egy harmadik dolgot
7: akár vagy belőle. Folytatni az eredeti elkét. Tehát, hogy nagyon sok mindent lehet ilyenkor csinálni vele, és tényleg ezt most már 5 éve csináljuk, tehát mondhatjuk, hogy valamennyire működik azért Magyarországon is a szisztéma, meg tényleg nemzetközi viszonylatban is már több száz ilyen hely van, hanem több ezer, nem néztem már egy ideje. Tehát gyakorlatilag bárhova megyek például valamiért külföldre, akkor ott azért, ha van egy szabad estém, akkor körülnézek, hogy van egy ilyen Hackerspace, ez Wiki, megnézem, hogy ott van Hackerspace, és akkor felveszem velük a kapcsolatot, és csomó helyen örülnek, hogy mondjuk lenézek, és mondjuk tartok valami olyan előadást, amihez ők nem annyira értenek, és akkor kaptak is valamit, én is megnézhetem a space-t, találkozhatom az ottaniakkal, és hozzánk is jön egy csomó külföldi látogató. Tehát még nem is volt meg a hivatalos nyitóbulink annak idején, már jött Luxemburgból, hogy láttuk, hogy itt van a Hungary, Budapest, nagyon jó, akkor benézzünk, és így oké, hát még kész sincs a hely, de foglaljátok helyet, nézzetek körül.
4: Még festék szag.
7: Igen, tehát nagyon nagy a nemzetközi együttműködés. Most már 2 éve tartunk saját nyáron ilyen rendezvényt, a Komáromban, az Erődben, és arra is a tavaly például a résztvevők 70%-a külföldi volt. Tehát vicces módon könnyebb őket mozgósítani, mint Magyarországról érdeklődőket, mert
4: nem, terjedt még el itthon, vajon? Vagy mi ennek
5: az a világhekkeri egyesületek, ez egy nagyon régi.
7: Kár, de én azt is hozzátenem, hogy Magyarországon nem annyira divatos természettudományokkal ennyire foglalkozni, tehát hogy nem sokan tekintenek hobbiként erre a dologra, meg az oktatás is segít ebben, de remélhetőleg ebbe például tudunk segíteni azzal, hogyha valaki lejön gyerekként, hogy bocs, fizika órán ennek a felét se tudom gyakorlati szempontból elsajátítani, gyere, forrasználunk.
5: Fiatalok, forrasszatok, keressétek velük a kapcsolatot.
4: Hackerspace,
5: különben is a jövő csak tőletek függés, hogy
4: hekkeljették meg együtt a világot.
5: Ahogy a Honti Hanna meghekkelt ezt a mai napot.
4: És jövünk a másik civil kistársunkkal, Szirágyi.
5: Kistársunkkal?
4: Sándorral.
5: Sándor, nem is tudom mekkora.
4: Nagy társunkkal.
5: Jó, oké.
6: Nevezünk csak társunkkal.
5: Köszönjük, hogy bejöttek.
7: Köszönjük. Sziasztok.
5: Csak.

Tilos Rádió, FM 90.3, irodalmi lépegető. Sanyi, Latesz és Varek. Telefont nem veszünk föl. SMS-t írhattok 0620 99 99 903. Tilos Rádió, FM 90.3, hallgass!

0: schwingen und jetzt umdrehen, das andere Bein schwingt und vorrück pendeln lassen, eins, zwei, höher hinauf schwingen, rauf und Schwung.
1: Egy telefonbeszélgetés lesz Bécs és Budapest között. Ez a telefon, ez egy budapesti vállalati irodában van, az a telefon pedig egy bécsi szálloda portáján.
2: Hello?
3: Hallo, guten Tag, ich bin hier. Entschuldigung, du bist Hotel Wien?
2: Ich bin Hotel Wien, ja.
3: Du bist Hotel Wien,
2: ja.
3: aber ich bin Budapest, nicht Hotel, ich bin Budapest.
2: Ich bin Hotel, ich bin
3: ja.
2: nicht Budapest.
3: Und bitteschön, ja. ist meine sehr, ist ein,
2: ich, ja, ich
3: mein,
2: bin.
3: Mein Freund, mein, ist ein Hotel, Hotel Wien, mein Freund,
2: ja.
3: nicht ich, nicht, nein. Mein Freund ist ungarisch, megrugod ugrális, hat mir
2: ja.
3: gesagt.
2: Ja.
3: Mein Freund ist im Hotel und der ist, ich muss mein Freund, rád a nehézség, hát ilyen nincs.
2: Te vagy az?
3: Miért nem beszélsz magyarul, te?
2: Te lófej, miért
3: nem beszélsz magyarul?
2: De valaki németül brekeget.
3: Én voltam az. A németül szólaltál meg.
2: Ja, te mondtam, hogy németül beszélt valaki.
3: Én azért, hogy azt hittem, hogy te német vagy, de
2: miért? Tudtam, hogy te beszélsz németül.
3: Bólintottam, nem figyel.
2: Na jó. Na figyelj, apa, honnan beszélsz?
3: A vállalat.
2: Te tudsz honnan beszélni?
3: Hát hogy, de persze, a titkárőnek nagyobb füle van, mint foga, meg minden.
2: Na jó, akkor azt mondd meg, hogy amit megbeszéltünk, azok közül mi kell, mit vigyek.
3: Na figyelj, nem mondom, hogy mi van, jó?
2: Jó.
3: Akkor...
2: Jó, akkor csak te csak mondd
3: jó, te csak úgy, érts egyet vele, nem kell semmit, érted, majd én mondom,
2: Kérde
3: hogy...
2: Van, mondjam.
3: Na Balázs, figyelj, a kertmester azt tudod melyik, ugye ez? Érted?
2: Igen.
3: Na most, a Kertnerstrasszen, hogy kimész egész a Stefán Kirchéig, ott balra kanyarodsz, és ott van egy ilyen kis tér, ott van egy hangszerbolt, és hozol nekem egy hegedű tokkal vonóval, érted?
2: Hol van ez?
3: Új, a Stefán Kirchéves réjen szembe, ott van egy kis ilyen teraszok, ilyen presszók, és ott van egy hangszerbolt.
2: Ne, ott fegyverbolt van.
3: Befognád a pofádat?

0: azt a mocskosat, figyelj, ide ide szívem. Lehet, hogy ott van fegyverbolt, de te a hangszerboltba mész, érted? És hozol nekem egy hegedűt tokkal, vonóval, érted már?
1: Nem értem, hát most te zenélni tanulsz?
0: Igen, nagymamának el akarom játszani a Brandenburgi koncertet, érted? Figyelj ide, te én nem is tudok, te puputeve, ide figyelj. Ott van egy hangszerbolt, megismered a kirakatot, figyelj rám. Például van benne távcsöves nagybőgő, érted már? Meg hangtompítós klarinét, érted? És hozol nekem egy hegedű tokkal vonóval, de ne Stradivárit hozzál, te figyelsz, hanem Röhmöt 8 mm-es, érted? Egyik húr el, jön a másik helyre, érted? Gáz hegedű, érted már?
1: Konyhába akarsz hegedűt?
0: Igen, az ötborsó főzeleket abban akarom melegíteni. Hozol nekem egy hegedű tokkal vonóval, figyelsz, és olyan tokot hozzál, hogy a hón alá is be lehet tenni, érted? Nem baj, azt használom majd dezodornak, ezt téged ne zavarjon. Légy szíves, ne, hozzá...
1: De most nem értem,
0: figyelj,
1: hát mit vigyek?
0: Baláska, most mondom, hozzá legalább 50 darab gyantát, érted?
1: Ilyen szőrös a lábad?
0: Igen. Így, ahogy mondod, Őzikét játszom egy új természetfilmben. A szarvasbőgésben.
1: Ne viccelj, most akkor figyelj, mit vigyek? Várjál.
0: Semmit. Én nem is tudom, te miért nem települtél Ausztráliába például? Elmentél volna a kengurunak, a farkadra támaszkodhatál volna, érted? És jól megélnél
1: belőle.
0: Várjál,
1: most lejár a vonal. Mit
0: de most
1: vigyek?
0: Miért kell ezt velem csinálni?
1: Mit
0: ne hozzá,
1: hagyjál
0: békén. Ugyan nevetség.
1: Mit vigyek?
0: Figyelj ide most, hát tényleg ne idegesítsél föl. Bemész ott a gürtlön, van egy nagy ABC áruhászerűség, és mellette van egy kis, mondjam, könyvesbolt. És onnan hozol nekem, kérlek szépen, egy francia impressionistát.
1: Hol van ez?
0: Mondom, ott az ABC áruház mellett, ott a gürtelen, tudod?
1: Mi van?
0: Könyvesbolt van ott.
1: Nem, ott videóbolt.
0: Fogd be a pofádat. Ide figyelj, ne hülyéskedjél, hozol nekem egy francia impressionistát.
1: Mi kell, Baudelaire?
0: Nem.
1: Verlaine?
0: Nem.
1: Rambo?
0: Igen. Figyelj, de ne az első kötetet, mert azt már olvastuk. A másodikat tessék szívesen elhozni a szilveszteri kiadásba, a Stallone kötésbe, érted már? Tetszik érteni?
1: Nem értem, de most várjál, most mégis mit vigyek?
0: Semmit. Semmit ne vigyél, telepedjél le, vagy menj ki Dél-Afrikába,
1: hogy csinálj magad. Várjál, más nem kell.
0: Na jó, figyelj Baláska, utoljára tényleg szedd össze magad. A külső autópályán van egy ilyen használt autópiac, és mellette van egy alkatrészüzlet, érted? Egy svéd alkatrészüzlet, megismered a kirakatot, színes képek vannak benne, férfiak, nők, és hozol nekem egy alkatrész.
1: Ez autóalkatrész?
0: Hát persze, hogyne. Világos, be akarok építeni az asszonyba egy kuplungtárcsát, hát logikus. Ilyen állat nem lehet, Baláska. Figyelj ide, kicsi szívem, színes újságok vannak a kirakatban, figyelsz rám?
1: Igen.
0: Férfiak, nők ruha nélkül boldogok, érted? Ottan sokan vannak, és...
1: Ez valami nyári párt értekezle?
0: Na jó, kész. Téma be van fejezve.
1: Na most várjál Baláska. Apa, most akkor mit vigyek?
0: Semmit, Baláska, felejts el. Csak kellemetlenséget okozó, semmit nem hozzá.
1: De ne viccelj, és amit megbeszéltünk Balázs, otthon,
0: figyelj,
1: hogy a gázpisztoly, a Rambo 3 és a pornófüzet nem köl.
0: Anyád!

0: Na, ebben jó bekalfoltam ebben az autóval, mert megint beköpte a gyertya. Nekem most egy Ladám van egyébként, előtt most picsom volt. Magának milyen kocsia van?
1: Nekem?
2: Fiat Pinocchio.
0: Magának milyen autója van?
3: Nekem menekült Dacia-m van.
0: Milyen van magának?
3: Menekült Dacia-m.
0: Az milyen?
3: Szörös a gumia.
0: Na most az az igazság, hogy régen, nem tudom hogy volt, de a régi jókocsiban nem köpte így be a gyertyát, hogy beköpte a gyertyát?
2: A gyertyát nem köpték be, hanem aki kicsit gyanús volt, azok a A főnök szólt nekünk, kimentünk, úgy elvittük az illetőt, aki gyanús volt, hogy azóta sincs meg. Hát a családtagnak,
0: a családtagoknak
2: azt mondtuk, hogy ő menekülés közben tarkon lőtte saját magát.
3: Náluk reggel 8-ra kellett menni.
0: Maga 8-ra? Mi, aki később ment, abban mi volt?
3: Hát aki később, azt nem végezték ki.
0: Na most az az igazság, bocsánatot, magának a régi szép időnk, de milyen kocsia volt?
2: Pobjadán volt.
0: Ó, és milyen színű volt?
2: Az KB barna volt.
0: Bocsássa meg, le volt függönyödve?
2: Hátul gyári karnissal el volt kátva, és hátul meg volt egy ilyen mozgatható mátyásszobor.
3: Csipe,
0: hát az amerikai, azt tudom.
3: Nem volt az amerikai.
0: Nem, nem az amerikai.
3: Nem volt amerikai. Rá volt írva ciri betűkkel. Chevrolet.
0: Az amerikai volt.
3: Lehet, hogy annak ide amerikai, de aztán átállt hozzánk.
0: Persze.
3: Maga jártál? Nagyon sok történetem volt az a csipe. Mentünk vadászni. Aztán jött ennek idején volt a kinyílt szemesztár. Aztán ugye elmentük vadászni. Aztán, ahogy beállt a célkeresztbe a gömb, akkor kellett volna jönni jobbról az ős utának.
0: És akkor mi?
3: Úgy ott megbeszélve, jobbról az ős uta, de lekéstem, az előző vadászaton volt még. Aztán néha nekem kellett beugrani az ős uta helyére.
0: Láttam, még most is tetszik
3: sárkítani. Húzom a lábamat,
0: a sörét az eltalálja. Na most nekem nagyon szép kocsim volt, nekem egy bogárlátú kocsim volt, mert hátul ült a bogár, és egy összecsukató felfújható pitófa is volt benne, persze. Sokat járt annak idején vidékre is, 60-ban.
2: 60-ban?
0: 60-ban, be az András út 60-ban, igen. Ott volt a mávó.
2: Milyen?
0: A mávó, mávótam, hogy sokat azért mondom, hogy arra jártam. Megmondom őszintén magának, hogy tisztelnére jártam nekem, volt egy gyönyörű ziszán, 78 méter hosszú, 28 méter széles volt. Alva jártunk díszemlére, maga járt díszemlére?
2: Jártam. Bebújtunk a bokorba.
0: Miért?
2: Hát ott bújkáltunk és ott fogtuk a kulákot. Volt, aki papírra le volt takarva.
3: Hát, mentjük a jippel, föl akartuk avatni a Galga hévizet. Ott álltunk a város határában.
0: És mi volt?
3: Hát egyszer csak látom, elfogy az út.
0: És akkor gond?
3: Nem volt gond, nem estem ki egyszer. Megnyomtam egy másik gombot.
0: Ha persze, jöttek az utat építeni, mi?
3: Nem.
0: Hát akkor?
3: Szétlőttük a város. Jó.
0: Na most az az igazság, hogy nagy meglepetések voltak még az 50-es évektől visszafelé tagának, volt egy jó története.
2: A 40-es évek közepén bejött hozzánk négy kucsmás ember, érthetetlen módon beszélgettek, de elvették édesapám ez zsebóráját.
0: Kik voltak ezek az emberek?
2: A Máté Szalkai betlemesek.
0: De mi volt ráírva az óra fedelére?
3: Megismerni
0: az órára?
2: Hogyne,
0: mi volt ráírva a fedelére?
2: Ráírva, hogy Gróf Desefi Arisztit.
0: Édesapját nem így hívták.
2: De az illegalitásban ez volt a fedőneve.
3: Én nekem a főnököm az fehér terrorista volt.
0: Fehér terrorista?
3: Fehér terrorista. Persze, aztán addig bujkált a napon, amíg teljesen vörös katona lett.
0: Magának meg egy tréfás főnöke volt, ha jól emlékszem.
2: Az főnököm. Mindig az 5 órakor fiúk indulunk, bementünk egy nagy bérház udvarára, az egész lakosságot levezényelt az udvarra, azt mondja, hogy játék következik, nyelvi játék. Néztünk csak, szóval most következik a Barkóba, hogy kilő téged Tarkóba. Aztán majd megyünk a Markóba.
0: Hülye viszó.
3: Várjon, maguknál volt védőital?
0: Hogyne, páncélozott teja volt, persze, Az az igazság, hogy annak idején azért rendvó. Meg kell mondani.
3: Hát, de persze, hogy rendvó. Te hogy lehet mondani?
0: Hát, nagy rendvó.
3: Hát annak idején próbálta volna valaki gunyulni a rendőr. Hát másnap elvitték az egész falut.
0: Így is volt, bizony. Így volt.
3: Utána meg elvitték a rendőr.
0: Az miért?
3: Hát mégiscsak miatta vitték el a falut. Mert volt szép karácsonyunk is volt.
0: Karácsony, tényleg a parlamentben, hosszabb a fenyőfát.
3: Berakták a nagy fenyőfát.
0: De mi volt, mi lógott rajta?
3: Hát csak mi nem lehetett rajta kis szentecskék, meg az még nem lehetett, ugye?
0: Mi volt rajta?
3: Hát lógtak rajta.
0: Mik lógtak? Mik lógtak rajta?
3: Biztonsági emberek. Annak idején, mikor még ültünk az AVH
0: teraszán. Bizonyám.
3: Minden szép, akkor voltak a szép.
0: Voltak a szép minden szentek, Péter meg Gábor napja volt, bizony.
2: Mert aztán úrtam valakinek, kivették a fogát féneket, hogy pépestényt lesz, hogy egyszer megöregszik.
0: Soha nem felejtem, mert jött hozzánk egy érdekes elvtárs, és mutogatta, hogy mi hol van. Mi csodálkoztuk, és mondta, ért a kolhoz, ez a falhoz, nagyon csodálkoztuk.
2: Főnökön furcsa ember volt.
0: Mondja, milyen volt a grupp ezek szakon?
2: Fölmentünk az egyik lakásra. Jó páran nőnemű, fentemített hímnemű is volt. Fölmentünk, leoltottuk a villanyt, mindenki levetkőzött mesztelenre, és őrizte a saját ruháját.
0: Az az igazság, hogy én mióta nyugdíjba mentem, már most már nem sofőrködök, találmányokkal foglalkozom. A következőt kombináltam. A város fölépítjük a Nemzeti Színházat, az egy hatalmas nagy vízilépcső fog vezetni liftet. Az egészet rákapcsoljuk a paksi atomerőmű meghasadt rokjára, és nagyon jó lesz.
2: Miért?
0: Mert az egész országban csak úgy sugárzik a boldogság.
3: Hát te vár!
0: De ezek az idők már elmúltak.
3: Régen voltam.
0: Elmúltak ezek a jó
3: idők. Hát azért még nem múlt el.
0: Miért nem múlt
3: el? Hát csak jönnek értünk.
0: Ugyan már miért?
3: De hogy nézzük. Jön a két ember.
0: Ki az?
3: A főorvos úr meg az ápoló.

0: Pár év elteltével kicsit meg kellett komolyodnom, 1980-ban leérettségiztem. Ez nem volt egyszerű dolog. Történelemből például egy számomra teljesen ismeretlen ember nevét kaptam tételként.
1: Hát Mészáros Lőrinc és élete. Elkezdeni még egyszer előről, mert... Mészáros Lőrinc a magyar történelemnek egyik olyan kiemelkedő egyénisége volt, aki egyszer s mindenkorra a történelem sodró lendületű szelét, mint egy megelőzve és meghazudtolva, a magyarságot a leginkább a pozitív út felé vezette. Mészáros Lőrinc az 1900-es évek közepén... élt, uralkodott és igen jelentős szerepeket szánt a magyarságnak, még annak idején a munkásmozgalom őskorában. Mészáros Lőrinc származása tulajdonképpen visszavezethető a honfoglaló hét vezérig, hiszen Árpád előd, ond, kond, hapci, vidor, tud. Mészáros Lőrinc a kornak megfelelően még néha lóháton járt. A ló egy négylábú állat, és igen könnyen megkülönböztethető a nyúltól, hiszen hosszú földig érő farka semmilyen sem hasonlítható. Ennyit a lóról, de Mészáros Lőrinc egy teljesen más beállítottságú ember volt. Ő élt, alkotott, teltek, múltak a dolgos hétköznapok, de nem kívánok bővebben kitérni egyikre sem, hiszen... Mészáros Lőrinc élt, alkotott, míg nem egyszer csak elérkezett 1956. október 23-án az események a Petőfi szobornál kezdődtek, ahol a felvadult tömegek Maléter Pál vezetésével a várba hajtattak, s követelték Táncsics Mihály szabadon bocsátását. Ezt az akkori várban székelő Ceruza és a nyomdászok, a Heckenast Robert és a Landerer Jenő nagyon rossz szemmel nézte végig. A déli órák környékén dél volt. Ekkor az országban található összes nagyobb méretű harangot megkongatták, mint egy jelezve ezzel a nagy magyar dele. Később, 3:42 után 3 perccel a parlamenttel valamivel szemben a Duna jegén megkoronázták Rákosi Mátyást. Ezzel kezdetét vette a magyar jégkorsz... Magyar jég... Hideg volt. Gerő is. Nagy Endre. Ilyen Gerő a hangerő, kiabálták az emberek. A néppárti koalíciók vezetői a kassai direktórium értelmében, figyelembe véve a debreceni nagytemplom szellemét, egy olyan átfogó és Magyarországon még soha nem látott színes, széles vász a délután, 3:44 után, 6:45 a vereckei hágón át ismét megjelentek a felszabadító csapatok, a 80 huszárral közös hadtestet alkotván a kecskeméti repülőtér villozó fényárban a Kumbélának műbőr kalapja volt. Tildi Zoltán, aki az akkori kisgazdapárt elnöke volt, de Tildi Zoltánról majd még a későbbiek folyamán bővebben megemlékezem. Tildi Zoltán, akiről egyszer már megemlékeztem, de Tildi Zoltánról rajtam kívül még igen sokan megemlékeztek, például a nagy magyar honvédköltőnk, Arany János, a Tildi estéje című ciklusnak.
0: Na de végül is leérettségiztem. De ilyenfajta mellébeszélésekkel a későbbiek folyamán is igen eredményesen tudtam fellépni bizonyos szituációkban. De azt hiszem, hogy önök is hallottak már a következőkhöz hasonló felszólalást.
1: Kedves elvtársak, ugye fölvetődött ez a probléma, amit előttem szóló is már megemlített, hogy úgy mondjam, megpendítette ezt a dolgot. Kérem szépen, egyetlen egy dolgot szeretnék csak mondani, rövid leszek. Tulajdonképpen miről is van szó? Na most egyszer s mindenkorra a leglényegesebb, hogy ezeket a dolgokat, amik, szóval tulajdonképpen tudomásul kell vennünk, hogy az emberek nagy hányada itt és most, és nem akarok, hogy X vagy Y vagy Z, szóval nagy általánosságban, persze nem azt jelenti, hogy én most ugye mindenkire kiterjesztve. Miről is van szó? Egyszer s mindenkorra vessünk véget ezeknek a mendemondáknak, hogy nem szabad, mert vegyünk egy példát, de nem is hiszem, hogy példát kell vennünk, hát mindnyájan tudjuk, hogy miről van szó. Miről van szó? Ez van itt közöttünk, ebben a kis rétegben, meg hát tulajdonképpen, ha azt veszük, hogy hátunk mögött azért igen sokan állnak, és

Nem is erről akartam beszélni, egy kis kitérőt. Azt hiszem, ennyit azért megengedhettem azelőtt, hogy rátérjek az igazi problémára. A probléma az, hogy ez sajnos már betövetkezett, ez megtörtént, ezen már nem lehet segíteni, de hogyha figyelembe veszük azt, hogy az emberek érzelmei tulajdonképpen most nem is arról beszélve, hogy itt a megtörtént es, vagy hogy itt olyan, azt hiszem, hogy éppen rámutattam az előbb a konkrétumra. Én ilyenkor azt szoktam mondani, hogy rendben van, jó, bekövetkezett. De most nem. Ha kell, saját magamat megcáfolom, ugyanis paradox módon kénytelen vagyok önmagammal szembenézni, mert most nem ezt mondom, teljesen más az, ami most történt. Azt hiszem, éppen említettem a személyeket, akik, de tulajdonképpen ez ránk is vonatkozhat. De most egy dolgot azonban még figyelembe kéne vennünk azzal kapcsolatban, hogy ne ítéljünk, hogy elhamarkodottam. Mert miről van szó? Miről van szó? Hát felesleges, azt hiszem, a gyereket nevén nevezni. Mert érezzük, hát ezt tudjuk mi is. Szóval ez bármikor velünk is bekövetkezhet, akár ma, vagy holnap, vagy nem akarok a jövő felé mutatni. Adná Isten, ne úgy legyen. De mindent el lehet képzelni, mert ugye ami most itt eluralkodott köröttünk, és amit egyre inkább felénk is most úgy néz ki. Szóval ez a dolog azt hiszem fontos, és ezzel foglalkozunk is kéne. Na most még egy dolgot szeretnék mondani. Például, nem is kell példálozni, azt hiszem, ez konkrét dolog. Szóval miután ezt ugye tudjuk és érezzük, és ha figyelembe veszük azt, hogy ezek a negatív körülmények milyen mértékben determinálják az embereket, akkor ezek mellett, az apró cseprő dolgok mellett nyugodtan el lehet menni.

0: Papas elvtárs, mi igaz abból, hogy az ön fia hamarabb végezte el a középiskolát, mint más gyerek az általános?
1: Egyébként a formában nem. Nem igaz.

0: bocsássa meg.
1: Mert hogy a gyerek járt vadászni.
2: Vadász és német szakkörre járt a gyerek.
1: Heti három alkalom a dráj, az drájkom a dráj, ugye? Mindenből hármas drájkom a dráj.
0: De ezt nem értem, miért nem ötöst követelt akkor?
1: Hát az utópia lett volna ebből a fejjel, ami neki van. Nekünk az is jó volt, a hármas bejön, ugye az.
0: Elnézést kérek, arra is adataim és bizonyítékaim vannak, hogy az, amit ön kipróbálásra kapott a gyógyászati segédeszközök gyárától, az a 12 darab tolókocsi. Ezt ön áramszedővel felszereltette, és elvitette a Wurzliba, amiből maga igen szép összeget kapott haszonként. Ugye?
1: Hát ez így ebben a formában, ugye, nem. A meg nem igaz?
2: Az igazságnak ugye van három oldala, ugye?
1: Nézzük meg azt, ami hat, felénkezik, nem mindig a... Könnyű, hogy ám így áll, meg amúgy áll, de amikor szembe kerül vele, akkor azt a úgy, ugye meg kell csinálni.
0: Szeretném ezt megtudni, azért jöttünk.
1: Ezzel lennék, ha nem pofáznak közbe, ugye? Szóval, az az igazság, hogy nem tudtuk megszerezni szocista relációban a... Mert a szovjet elvtársaktól szoktuk kapni a Dodgemet, ugye?
0: Dodgemnek hívják a...
1: Dodgem.
0: Dodgemet? Dodgem.
1: Jó, akkor azt mondjam, hogy Azerbadgán, vagy mit mondjam?
0: Szó nincs erről, én a Dodgemekre vagyok kíváncsi.
1: Szóval a szovjet elvtársak csak kemény valutaért szállítsak most már a Dodgemet, ugye?
0: Dodgemet, igen.
1: Arra gondoltam, hogy a tolókocsi pont akkora, ugye, mint egy ilyen Dodgem. Rátettük a partisnyeret, arra meg a drótot, azt a hadd menjen.
0: Érti.
1: És akkor így azok Dodgemként működnek.
0: Na de bocsássa meg, ön ezért mennyi pénzt kapott?
1: Hát ez így ebben a formában nem.
0: De igaz?
1: Semennyit, ez így nem igaz.
0: És abból mi igaz, ami szintén dokumentuk vannak róla, hogy a szén, ami érkezett a városba, azt ön mind fölhalmozta az ön villájának a kertjében.
1: No, hát ez ebben a formában így, ugye, nem, ahol meg nem igaz. Megmondom, az igazság, a gyerek sokat dünnyögött nekem, hogy miért nem vagyunk Pásterot, van Svábhegy, ugye? A gyerek mindig szeretett volna szankozni, nekünk meg nem volt ilyen hegyünk, hát behozattam a szeret, hogy legyen egy ilyen csúszkaja a gyereknek. Indokolt volt, a gyerek pszichológiai kezdett visszaesni már nagyon a tanulásba, ugye, hogy kénytelen voltam megint megveretni a tanárnőt, ugye, hát ez így van, hogy legalább adjon neki egy kettes vagy valami.
0: Ha jól tudom, már pedig eres bizonyítékaim vannak, hogy ön neki nyomta a zsigulival a falnak a tanárnőt. Ebből nem lett semmi baj?
1: Hát a biztosító fizette az egészet, nem volt semmi probléma. A jobb első sárvédőt egy kicsit futkorászik el, de nem volt. Aztán ott felik a szárvédőt, úgyhogy igaz, hogy szürkés, nem piros, de nagyon jó mutat.
0: Bocsásson meg, miért van az, hogy az önök városában egyetlen egy föld alatti vasútvonal van, és az is csak a maga házától a Tanácsig áll meg?
1: Hát ez ebben a formában végképp nem igaz, mert megáll a partikareftásnál is. Kálvária soron, mert ott lakik, ugye?
0: Na de ne haragudjunk, amire szintén bizonyítékaim vannak, ha már ezt említette ezt a szervet, a párt óvodáját ön lopott sírkövekből kiköveztette.
1: No hát ez így, ebben a formában ugye, nem igaz, mert megmondom mi az igazság.
0: Bizonyítékok vannak.
1: Az az igazság, megmondom magának, hogy a faluban lakó némelyik licitált már, ugye? Majd képviskeltek, hogy kinek van nagyobb sírhelye, sírkamrája, ugye? Hát ez volt az igazság. Megmondom őszintén, egy kicsit ízléstelenek tartottam, hogy némelyik akkora síremléket építetett, mint a New York State Empire State Building-e, vagy hogy hívják a közébe. És arra rá volt írva, hogy örökké a tiéd Sanyika a neon villogokkal, azért ez egy kis egy túlzás volt. A másik azt akart, hogy neki legyen mozgó lépcső a sírkamrába, ugye? Betaláltam, kedve volna egy kicsit körülnéz, ugye? A harmadik azt mondta, hogy neki kell neki cserépkatona, mint a kínainak ott benne a sírba, cserépkatona, meg cserépmunkásőr, meg ilyen hülyeséget találtak. Meg cserép ellenőr, BKV ellenőr, meg tudja, milyen... A másik meg azt találta ki, ugye, hogyha amikor nincs már a sírba, akkor tegyék ki az ászlót. Hát egy kis... No, ezt egy kicsit túlzásnak tartottam, ugye? Arra gondoltunk, és úgy döntöttünk a tanácsunk, és már, hogy akinek 200 méternyi magasabb a síremléke, azt lebontatjuk, mert zavarta tökülön a leszálló gépeket. Annan bementek a vetésbe, hát ugye eltakarta.

0: Je pénzem, az pumpára ment a vezér.
1: Ne arra ugyan. Tudomásom van arról, hogy köztéri szobrok tűntek el az önök városában.
0: No, ez így ebben a formában.
1: De nekem bizonyítanka van arra, hogy egy 1912-ben emelt Kossuth lovas szobrot maga onnan eltávolított.
0: Hát ez ebben a formában nem. Egyáltalán nem igaz. Háromféle dolog van. Én úgy tanultam a marxista iskolába, a marxista úgy tanultam, hogy az igazságnak van, hogy egy szubjektív, egy objektív, meg az abszolút és a relatív igazság.
2: Erre
0: nem akarom az elvtársat itt fölhomályosítani, hogy vannak ezek a dolgok, de egy biztos, hogy egyszerre két igazság nincs, ugye? Beláthatjuk. Csak megmondom, mi volt. Ment a televízióban ez a íze, ez az André Rubeola.
1: Rubjov.
0: Pláne, hát azért mondom. Ez egy nagyon szép ikonfestő film volt, ugye? És ugye a gyereknek nagyon megtetszett a film. Ugye, ez volt a lényeg. Na most akkor térjünk rá a Kossuth szobrára, tudom, ez bántja.
2: Ezt szeretném már végre tudni, hogy miért.
0: Na most a Rubeola tetszett a gyereknek, és abban volt rá a filmben egy ilyen harangöntés. Na a gyerek meg azt mondja, hogy apuka, akarok harangot önteni. Honnan a túróból szereznek a gyereknek bronzot, érde? Na, hát fogtam, ott volt a Kossuth szoborra, mondom, lovas szobor, attól már lovat kiszedem, attól még Kossuth marad, érde? Egyébként is olvastam valami szeminárium, hogy a Kossuth elvtárs gyalogos típus volt, ugye hát?
2: Miért pont a Kossuthnak a szobrát?
0: Na jó, miért pont a Kossuth szobrát? Az integető elvtársat a Budaörsön mégsem ijedtem ugye még a gyerek. A gyereknek befelé, hát hogy nézett volna azt? Hogy nézett volna azt?
2: Kérem ugye? Szépen, ne haragudjon, de az ön dolgait megírták a megyei lapok is.
0: Az kizárt, mert megy a határon túl papír, nem jött be az biztos. Még liberót se engedtem, nehogy papír.
2: Hát az emberek olvassák ezeket a lapokat, tudnak róla.
0: Hát, aki tud olvasni, ugye, a lakosság 6%.
2: Az... De a rádión, a Kossuth rádióban is szó volt erről.
0: Azt meg külön nem hiszem, meg kikapcsoltattam az egész környéket, úgyhogy ott nem volt.
2: De akkor most térjünk vissza egy másik dologra. Például ön otthon golyószórót tartott.
0: Hát ez így ebben a formában nem igaz, mert...
2: Dehogy nem igaz!
0: Én részletem hát, a háborúban. Részletem a háborúban.
2: Mikor volt itt utoljára háború?
0: A Ricen, 1988 óta a második nagy tojásháború, ugye? Mert a tojás drágában kezdték árulni, azért megkérdezésen égér, ugye? Akkor aztán azért szétverettem a tojásokat.
2: Ha jól tudom, akkor a maga szomszédja, aki szintén családtag, ugyanebben az utcában 4 emeletes villát emeltetett, igaz?
0: Nem családtag. Nem családtag, legfeljebb a lányomnak a férje, de nem családtag.
2: Mi más lenne, uram?
0: Bocsánat, nem én, a férjét nem én csináltam, csak a lányom. Megemelik össze a dolgokat.
2: Elnézést, alkosabbás, önnél most hány óra van?
0: Na ez így ebben a formában nem igaz. Szóval ez szüket.
2: Uram, hát most bizonyítékokkal ellentétben beszél. Ön egyfolytában végig hazudozott.
0: Látja, ez így ebben a formában igaz.

0: tegnap, hogy nem láttam, hol van?
1: Eszéken voltam.
0: Ne hazudjon, itt voltam tegnap is, tegnap előtt is, eszéken nem volt senki, eszék üres volt.
1: Maga a hülye, én nem azt mondtam, hogy eszéken, azt mondottam eszéken.
0: Nem eszéken, hanem eszéken, micsoda marhaság.
1: Esetleg nem tudnál megmagyarázom, eszék az egy város.
0: Város?
1: Igen.
0: Álljon föl. Mutasson nekem egy utcát, egy teret, egy házat mutasson nekem eszéken.
1: Nézze, ha megpukkad eszék, akkor is egy vár.
0: Igen?
1: Igen.
0: De ha most azt fogja mondani, hogy asztal egy vár megy, akkor fejbe vágom magam. Maga mit szólna hozzá, hogy azt mondanám magának, hogy ami sámlink otthon egy falu?
1: Hát amilyen hülye maga képes ezt mondani.
0: Ugye?
1: Le kellett mennem eszékre, mert földosztás.
0: Mi volt?
1: Földosztás, akik igényeltek földet, azok kaptak föld.
0: Hát minek azt igényelni? Az ember kimegy a Klauzál térre, annyi föld van, amennyi.
1: Az kevés.
0: Akkor visz egy zsákot, vagy egy ruhát kosarat.
1: Jenci, gabonáról van szó.
0: Ja.
1: Gabona, tudja mi az gabona?
0: Hogyne, tarkalovat látok, szerencsét találok.
1: Ez micsoda?
0: Az egy gabona. Meg a kéményseprő.
1: Bével
0: Bévén
1: te állod. Gabona az, ami a mezőn terem. Igen. Azt remélem tudja, mi az terem.
0: Hogyne, nagy szoba.
1: Nagy terem. Szoba, te hülye. Ide hallgasson. Minden országnak megvan a specialitása, mit terem. Magyarországon búza terem, Olaszországban narancs, Japánban teja.
0: Igen.
1: Tudja maga, hol terem a kávé?
0: Tudom, Veselény utcában. Láttam ki vagy üzlet fölé, kávé terem. Új, édes jó. Csak egyet nem értek, mondja, hogy milyen növény az a váró.
1: Milyen váró?
0: Ami a pályaudvaron terem. Láttam kiírva, első osztályú váróterem, második osztályú váróterem.
1: Hát ez hű. Ide hallgassó, Jenci, hogy jártam ma reggel?
0: Na mesélj.
1: Felkelek reggel 7 óra.
0: Ki kell tette?
1: Nem fontos.
0: De még?
1: Feleség.
0: Hacsányos.
1: Hacsányos, aztán feleség.
0: Igen.
1: Szóval felkelek.
0: Őt ki kell tette?
1: A cseléd.
0: Igen.
1: Szóval fel kell
0: van cselét?
1: Hát, ha egyszer felkeltette, akkor csak van cselét.
0: Csak van. Hogy hívják a cselédet? Hogy hívják?
1: Mariska.
0: Mariska.
1: Szóval fel kell...
0: Milyen Mariska?
1: Na Istenem. Bíró Mariska.
0: Igen.
1: Szóval fel kellett reggel...
0: Hova való ez a Mariska?
1: Csongrádra. Szóval
0: ő fel... a csongorádi bírólánya Mariska.
1: Tegyem meg a fene. Ő a csongorádi bírólánya
0: Mariska. Híres ő.
1: Igen. Igen. Szóval fel kellett reggel 7 óra.
0: És a Mariskát kikeltette fel a Mariskát?
1: Kassák Lajos.
0: Az ki?
1: Költő.
0: És abból él, hogy költi a Mariska?
1: Költi a Mariska.
0: Jó foglalkozás.
1: Igen.
0: Ott lakik maguk.
1: Igen, gyenes lakó.
0: Mi az?
1: Már ingyenes lakó.
0: Ja, ingyen.
1: Már én...
0: Azért kapja a szobát, hogy költse a Mariska.
1: Költse a Mariska.
0: Megéri.
1: Megéri.
0: Hát persze.
1: Mondja, Jenci, az Isten áldja meg. Égessen le engem, ne törődjön velem, menjen egy más foglalkozás.
0: Megyek, utána. Uram, megyek. Már van foglalkozásom. Kereskedő leszek.
1: Megint?
0: Vízkereskedő.
1: Vízkereskedő?
0: Legnagyobb üzlet a világon.
1: Hogyan?
0: Nem hallotta a rádióban? Ma is bemondták. Szegeden a víz 240, Csongrádon 360. Szegeden megveszem, Csongrádon eladom, 1,20-at kerestem rajta.
1: Ebből élj meg örök életet.

0: Hola, szolgáljál, hacsekó!
1: Jó, bocsájóká!
0: Mi van magával?
1: Jó, ne is kérdezze, minden este nézte a tévét!
0: Nézte a televíziót, mit látott?
1: Egy kalapot!
0: Micsodát?
1: Kalapot!
0: Hogy?
1: Elévült az anyósom!
0: Menjen a fenébe! Ilyen hülyeségekkel fáraszt itt engem, amikor a világ tele van szörnyűségek. Az egész ország erről a rabszolgasorsról beszél úgyis. Mi a véleménye róla?
1: Mi lenne a vélemény? Már így eltöröltél!
0: Elmegy a fenébe! A televízióban mi volt ez a sorozat, ez a... Na megmondom magának, ez az Iza úra. Na.
1: Hogyan?
0: Mondom, Iza úra.
1: Kizárt dolog nálam, 8 óra, 10 perc.
0: Jencikém! Egyszer úgyis megölöm magát, mondom, Iza úra. Nem jut eszébe semmi róla?
1: Iza úra, de most olvastam, legrégben újságban megtalálták a leletet Felső Tapolcsányban.
0: Milyen leletet találtak Felső Tapolcsányban, maga tökkel ütött lepkevadász? Mondja meg nekem. Milyen leletet találtak?
1: Dinoszaura.
0: Micsoda dinoszaura? Az micsoda?
1: Gondolom ennek a húga.
0: Ennek a húga. Ennek a húga. Magának meg a nagynéni kívül. Ide figyeljen. Hát én nem... Ez a dinoszaur, amiről maga beszél, az egy hüllő.
1: Igen, ott van vecsés mögött.
0: Az üllő, Jencikém. Ez hüllő, pikkelyes és hosszú a farka. Na mi lehet attól?
1: Ne disznókodjon engem, de mondja.
0: Értse már meg! Hát ez az az Iza úra, akit szeret a Tóbiás.
1: Fantasztikus!
0: Mi ebben a fantasztikus?
1: Fantasztikus! Szereti a Tóbiás?
0: Szereti a Tóbiás!
1: Tóbiás nem a Dödöllét!
0: Nem a Dödöllét szereti! Miért szeretni a Tóbiás a Dödöllét, Jenciké? Mondja meg!
1: Hát a nóta vagy a Iliás Tóbiás
0: egytán Dödöllét! Én vagyok a hülye, hogy megkérdezem magát, és hogy belemegyek egy ilyen diskurzusba, meg azért is hülye vagyok, hogy leülök magával itt beszélgetni. Értse meg, ez a Tóbiás az Iza úrát szereti.
1: Nem szereti a Dödöllét?
0: Nem szereti a Dödöllét.
1: Fantasztikus! Micsoda vircseft, ugye?
0: Micsoda vircseft?
1: Át kell írni az egész
0: Miért kell átírni? Most mondja meg!
1: Ugye, Éliás Tóbiás egy tel Iza úr.
0: Fejezze be! Befejezett, te csibész! Mert úgy fejbe váglak, hogy nyolc felé rohansz. Hát figyeljen már, Jenőkém, ide! Hát értse meg! A Leoncio! Ez is az Iza úrát szereti!
1: Leoncio!
0: Az is az Iza úr!
1: Ez se szereti a Dödöllét!
0: Ez se szereti a Dödöllét!
1: Fantasztikus! Micsoda
0: vircseft? Ez is az Iza úrát szereti! Sőt! A Leoncio elmondta a Franciszkónak, hogy titokban szereti az Iza úrát.
1: Igen. Stikában eszi a spájzben a Dödöllőt.
0: Nem eszik Dödöllőt. Ide figyelni, mindjárt kimegyek a telekre Dödöllőre, már hülye vagyok én is. Hülyéket beszél, itt hagyom magát. Hát komolyan mondom, értse meg, a Leoncio azért gyújtatta fel a Franciszkóval a malmot, mert azt hitte, hogy benn van az Iza úra meg a Tóbiás, érti már?
1: Igen, és bent eszik a Dödöllőt.
0: Nem eszik a Dödöllőt.
1: Nem eszik a Dödöllőt.
0: Nincs Dödöllőt.
1: Hát akkor azért gyújtotta fel, nem eszi a Dödöllőt.
0: Nem azért gyújtotta.
1: Kész van az a két sok Dödöllő, ezt
0: hagyja
1: nem eszik meg senki,
0: mert
1: ezt
0: nem gyújtja a Dödöllőt. Mert megetetek magával egy lavor Dödöllőt, ha nem hagyja abba.
1: Kérem, szeretem.
0: Hát amilyen hülyen is tudom képzelni. Maga iváshoz is Dödöllét használ. Értse már meg. Ott volt még az a zsanuárja, ugye? Hát ez a zsanuárja, érti?
1: Mi sem?
0: Mondom, zsanuárja.
1: Nagy hideg lesz, igen.
0: Miért lenne nagy zsanuárja?
1: Mit kell így flancolni? Januárban nagy hideg lesz, ez kész. Hát, mondtam én magának, hogy most december van.
0: Hagyjon békében. De fogadni merek maga ősz jampec, hogy magának fogalma nincs arról, hogy kijelentette föl a Leonciónál ezt a szerencsétlen Iza úrát. Fogadni merek.
1: Na most nagy pestje van, mert pontosan tudom.
0: Maga honnan tudja?
1: Tudom, hogy kijelentette
0: a névtelen levélben. Mondja meg, tessék.
1: Simek a házmester.
0: Miért a Simek a házmester?
1: 54-ben ő jelentett föl engem is, hogy én kulák vagyok.
0: Maga kulák. Hát ez aztán szép, maga életében földet csak cserébe látott. Miket dumál itt össze? Ide figyeljen! Még az volt a tiszta szerencse, hogy ott volt ez a Santa, aki tanúskodott a Leoncio ellen, érti?
1: Leoncio!
0: Milyen Leoncio?
1: A sok Dödöllétek egy Santa, ugye?
0: Hagyjon békén! Mondom, Santa, így hívják!
1: Így hívják?
0: Így hívják, Santa!
1: Tokdácu nem egy rossz név, ugye?
0: Hagyja békébe, értse meg, ő tanúskodott a Leoncio ellen! Kész! De befejeztem magával a beszélgetést, hogy nincsen Leoncio.
1: Nincs Leoncio.
0: Nincs Iza úr.
1: Nincs Iza úr.
0: Nincs Tóbiás.
1: Nincs.
0: Egyáltalán semmi nincsen.
1: Dödölle sincs.
0: Dödölle sincsen. Egyáltalán nincs Dödölle.
1: Hát mondtam, hogy megették mindent.
0: Marsz ki innen kifelé.

0: Jenő, mit szólsz a lakbérrendelethez? Én úgy örülök neki.
1: Örülök, hogy örülsz. És miért örülsz?
0: Mert csak 6 forint lesz a lakbérünk.
1: Honnan veszed, hogy 6 forint lesz a lakbérünk? 1 négyzetméter 6 forint.
0: De te itthon csak 1 négyzetméteren laksz, Jenő, a tévétől a fotőig.
1: Lujza, ne bolondozz, ez nem vicc, hogy a lakbért fel fogják emelni.
0: De amennyivel felemelik, azt a munkahelyen visszatérítik. Mondd, Jenő, ha úgyis visszatérítik, akkor miért kell a lakbért fölemelni?
1: Mert nem örökké fogják visszatéríteni.
0: És miért kell a lakbéreket fölemelni?
1: Mert csak így tudunk új lakásokat építeni.
0: Azok az új lakások jók lesznek, ugye, Jenő? Nem olyanok, mint a dorozsmai szélmalom. Mit szólsz hozzá, hogy összedőlt a dorozsmai szélmalom?
1: Fel vagyok háborodva. Azt a dorozsmai szélmalmot csak 150 éve építették vályokból, és már is összedőlt. Azok a régiek nem tudtak építeni.
0: És mondd, Jenő, ha felemelik a lakbért, nem kellene ezt a lakást eladni és egy kisebbbe költözni?
1: Ezen érdemes gondolkozni.
0: Jó, de akkor előbb összetörjük. Hozom a kalapácsot.
1: Megőrültél? Miért akarod a lakást kalapáccsal összetörni?
0: Jenő, hát ha eladjuk, előbb össze kell törni. Azt írja az újság, hogy Amerikában a Metro filmgyár most eladja a régi kellékeket, a Ben Hur versenykocsiját is. És mindegyik kalapács alá kerül.
1: Lujza, az, hogy kalapács alá kerül, azt jelenti, hogy elárverezik.
0: És minek a kalapács?
1: Amikor közlik a kikiáltási árat, akkor a kalapáccsal ráütnek.
0: A Ben Hur versenykocsijára.
1: Nem a Ben Hur versenykocsijára, az asztalra.
0: És összetörik. És miért kell az asztalt összetörni?
1: Lujza, ha tovább folytatod, én hozom a kalapácsot, és te fogsz kalapács alá kerülni.
0: El akarsz adni, Jenő? Akkor elmegyek az ENSZ-be új férjet keresni.
1: Hova még?
0: Az ENSZ-be. Azt írja az újság, hogy férhez ment az ENSZ közgyűlés elnöknője, egy 42 éves asszony, a Líbia küldött vett el feleségül. Szerinted engem ki fog elvenni feleségül?
1: A Dalai Láma.
0: És mondd, Jenő, az ENSZ elnöknő, aki most férhez ment, hogy ment férhez? Kompjúterrel?
1: Mivel?
0: Kompjúterrel, azt írja az újság, hogy van már nálunk házasság közvetítő intézet, és ott az összeidő párokat kompjúter választja ki. Mondd, Jenő, mi van, ha téved a kompjúter, és össze nem illő embereket párosít?
1: Akkor ugyanaz van, mint kompjúter nélkül.
0: És mondd, Jenő, ha annak idején mi is kompjútert veszünk igénybe, akkor is együtt lennénk most?
1: Nem, mert akkor inkább a kompjútert vettem volna feleségül.
0: Rossz kedvű vagy, Jenő. Nem kellene neked egy szegbelövés?

0: mi kellene nekem?
1: Azt írja az újság, hogy gondjait enyhíti a szegbe lövő részleg. Mondd, Jenő, az nem fáj.
0: Lujza! A szögbelövés azt jelenti, hogy szöget lőnek be.
1: Jaj!
0: Lujza! A szögbelövés azt jelenti, hogy az új lakásokban nem lehet beverni a szöget a falba, csak belőni.
1: Miért nem lehet?
0: Mert a fal betonból van.
1: Úgy, mint a zsiráf bébi.
0: Kicsoda?
1: Az állatkertben a zsiráf bébi. Azt írja az újság, hogy köhögött a kis zsiráf, és az orvos injekciót lőtt bele. A kis zsiráf is betonból van, jelen?
0: Nem. A kis zsiráf nincs betonból. Azért kellett az injekciót belelőni, mert a mamája nem enged senkit a közelébe menni. De most már hagyd abba.
1: Nem hagyom abba, én olyan szomorú vagyok.
0: Miért vagy szomorú?
1: Mert a nyugatnémetek és a keletnémetek már megint nem tudtak megegyezni.
0: Hát az nem megy ilyen hirtelen.
1: Pedig már kétszer ebédeltek együtt, és mégsem tudtak megegyezni. Jenő, mit főzhettek nekik ebédre?
0: Nem tudom.
1: Jenő, hívjuk meg őket legközelebb ebédre, a Willy Brandtot és a Willy Stoffot.
0: Miért hívjuk meg őket?
1: Mert ha én főzöm az ebédet, biztos jobb kedvük lesz.
0: Lujza, az nem attól függ. Ezek nagyon nehéz tárgyalások.
1: Miért? Milyen nyelven tárgyalnak?
0: Hogy milyen nyelven? Németül.
1: De kelet-németül vagy nyugat-németül?
0: Lujza, elég volt.
1: Ne lárvázz, Jenő, úgyis elutazom.
0: Hova utazol?
1: Mexikóba, futball világbajnokságra.
0: Hát azt közvetíti a tévé.
1: De mindig félek, Jenő, hogy nem sikerül. Hogyan tudnának Mexikóból közvetíteni, amikor a Népstadionból se sikerül?
0: Az más, ott elromlott egy kábel.
1: Miért nem csinálták meg?
0: Mert nem volt ott az, akinek meg kellett volna csinálni.
1: Hol volt?
0: Biztos otthon nézte a meccset.
1: És nem lát, hogy az első fél idő után nincs semmi?
0: De látta, csak tudta, hogy ez a magyar csapat csak egy fél időt tud játszani.
1: Szóval ne utazzak Mexikóba, Jenő, akkor hova utazunk?
0: Bulgáriába.
1: Miért?
0: Mert azt írja az újság...
1: Jó, csak gyűlölj, csak gyűlölj!
0: Azt írja az újság, hogy Bulgária megvette tőlünk a 0416-os Szökevény című tévéfilm sorozatot, amiből itthon egy szót sem értettem. Hát, ha bulgárul van értelme, mit lehet?
1: Te biztos megérted, Jenő, te olyan sokat tudsz. Sajnos.
0: Miért sajnos?
1: Mert azt írja az újság, hogy a népművelési konferencián megállapították, nálunk nem arra néznek fel, aki sokat tud, hanem arra, aki sokat keres. Mondd, Jenő, mikor fogjuk elérni, hogy arra is felnézzenek, aki sokat tud?
0: Hogy mikor? Majd, ha megérjük, hogy az fog sokat keresni, aki sokat tud.
1: És mondd, Jenő, az idén miért nem lesz táncdalfesztivál?
0: Mert nincs annyi jó sláger.
1: Akkor miért nem éneklik a gomolyatúrót?
0: Mi csodát?
1: A gomolyatúrót. Azt írja az újság, hogy gomolyatúró a nagy sláger. Jenő, énekeld el nekem a gomolyatúrót.
0: Hagyd abba! Nem vagyunk a tejcsarnokban.
1: És mondd, Jenő, tudsz nekem angol fontot szerezni?
0: Minek neked angol font?
1: Szeretnék egy bikinét.
0: És miért kell ahhoz angol font?
1: Mert azt írja az újság, hogy Londonban egy nő fontokból fűzött össze magának bikinét. Jenő, szerez nekem fontot.
0: Nem tudok fontot szerezni. Csinálj forintból bikinét.
1: De hát az nem mindegy, hogy font vagy forint.
0: Bikininél mindegy.
1: És hány forintosokból csináljam a bikinit? Mert azt írja az újság, hogy lesz most már 500 forintos is. Jenő, tudsz nekem adni annyi 500 forintot?
0: Lujza! Ha az én fizetésemből csináltasz magadnak bikinit, abban legfeljebb gőzfürdőbe mehetsz.

0: Hello. Sajnálom, nincs benne a Béres elvtárs. Nagyon sajnálom. Nincs benne. Ne is tessék, kér, később sem. Nem, nem tudom, Béres elvtárs nincs benne. Elnézést. Nincs benne a Béres. Köszönöm.
1: Elnézést kér. Bocsánat, ne tessék lögdösni, nem sorom.
0: Tessék, nem látja, hogy vonalban voltam. Hello. Béres elvtárs nincs benne. Tessék majd. Nincs benne. Nincsen benne.
1: Béres elvtársat keresném, ha lehetne.
0: Kérlek szépen, nincs benne a Béres elvtárs.
1: Somosi elvtárs küldött a postaügyi minisztérium.
0: Nincs itt a
1: közlekedés és postaügyi.
0: Nem tudok mit csinálni, Béres elvtárs nincs benne, én se tudok.
1: Ezt a kis borítékot azért átadnám magának. Tessék,
0: parancsoljon, Béres Ákos vagyok.
1: Na kérem szépen. Most a soron kívül, hogyha lehet.
0: Tessék a sor végére.
1: De most tetszett mondani, hogy Béres Ákos.
0: A jellegéről beszél. Hol történt a baleset?
1: Kérem.
0: Volt-e forgalmi rendőr, és rendőr irányította a lámpát?
1: Azt tessék, figyelj. Kérem szépen, így gyűjtövök már 3 éve, hogy a feleségem, meg a gyerekek kimenjünk Bilbaóba.
0: Spanyolországba
1: Bilbaóba voltunk.
0: Bilbaóba
1: voltunk. Velorex-el mentünk egy ilyen világ körülő úton. Ez a Szent Jupilis elment, kérem, vitorlás elment 3 éves útra. Mi is elmentünk egy ilyen Bilbaóba, mentünk Spanyolországba. A Velorex-el.
0: Gyalogost ütötte?
1: Nem ütöttem, én mentem a Velorex-be. Ott ültem a Velorex-be, kérem.
0: Elölült a Velorex.
1: Hát persze, nem hátul, nem vadászgép, azt kérem szépen. Ott ültem a Velorex-be, és kérem, neki mentem egy kamionnak, és forrt a víz, és lesült a bőr a hűtőről, kérem szépen. A Velorex-nek. És kérem
0: ütes
1: szépen.
0: Burkolata milyen volt? Beton, aszfalt, vagy a jellege milyen volt?
1: Marcipán, ne hülyéskedjen már. Ott álltam Bilbaóba. És kérem szépen, olyan ütés kapott a kocsi, kérem szépen, hogy rászámoltam. Akarom mondani.
0: Hogy van megsérülve az autó?
1: Hogy van megsérülve? Lehokoplasztan ragasztottam a Velorex-et. Be is jódoztam az oldalát, kérem szépen. Ellalakba sérült meg a kocsi, és mikor ha hazatoltuk Bilbaóból, kérem szépen, akkor kérem szépen megálltam Hegyeshalomnál a Velorex-el, és csak tolni tudtuk, és annak Komárdónak indult el az a kocsi. És mit csináljak?
0: Hát kérem szépen, akkor azt tudom mondani, hogy menjen föl a 3. emeletre, és ott keresse meg Béres elvtárst.
1: De azt tetszett mondani, hogy a Béres elvtárs nincs itt.
0: Hát addigra én följutok.

0: Lies Loy. Onnan?
1: Mhm. Kezicsókolom.
0: Pillanat.
1: Jaj már, hagyja már, kezicsókolom.
0: Bocsánat, nem látja, hogy mással beszélek?
1: Tessék már letenni, fizesse meg azt a 90 000 forintos kárt.
0: Bocsánat, először is ki maga, hogy hívják magát?
1: Hát hogy hívnak engem? Én vagyok, akit ide idéztek.
0: Hogy hívják?
1: Én vásáros vagyok.
0: Maga vásáros?
1: Nem, a vásáros nem én vagyok, az a bátyám. Én az autót vezettem.
0: Na, először is kezdjük előről.
1: Tessék!
0: Legyen szíves, írja le a nevét.
1: Nem legyen szíves, hanem azt a 100 000 forintos kárt fizesse meg, amit okozta.
0: Írja le a nevét és az adatait.
1: Nem tudok írni, én vezettem, mondom. És
0: legyen szíves, először is mondja meg a baleset
1: körülményeit. Akkor a baleset volt, mint ide Nagykáta. Tessék!
0: Hol történt a baleset, és milyen volt egyáltalán, hogy éjszaka volt, nappal volt?
1: Hát úgy sütött a nap fönn az égen, úgy emlékszem. És azt a 150 000-et meg azonnal adja ide át.
0: Hogy történt a baleset, kérem
1: szépen? Hát képzelj el, hogy mentünk ugye napsütésben a késő sötét éjszaka, azt vettem észre, hogy egyszer csak elénk ugrott egy kivilágítatlan fa. Úgyhogy azt a 170 000-et azonnal adja oda, amit okozott a fa.
0: Egyedül ült a kocsiba, vagy voltak még benne a kocsiba?
1: Hát voltak, én tanukat tudok hozni.
0: Pillanatot érem, és egy pillanatot. Személyi sérülés történt?
1: Hogyne, hát porrá égett a személyén.
0: Nem arról beszéltem. Még a kocsiba
1: hát
0: kisérült
1: meg. A Kálmánnak a fején ekkora nyomás van.
0: Igen.
1: Ugye?
0: A Kálmán hol sérült meg?
1: A búcsúban.
0: Mi történt?
1: Fölült a ringispíre, aztán úgy fölkavarta az a sok élmény, aztán fejbe vágta, mert anyázott.
0: Akkor ez nem is az autóban történt a baleset. Hol történt a baleset? Hát nem az autóban szerezte akkor a fejsérülést.
1: Nem, hát az öklömtől azt beütettem az autóba.
0: Mi mondja, hogy mi volt még, kérem, a kocsiba?
1: Hát kérem, benne volt ugye az a 140 000 karcóra, és azt vittük.
0: 140 000.
1: Karcórát vittük.
0: Na, őszintén mondja meg, hány óra volt magánál?
1: 1:30. Na,
0: milyen kocsi volt, már nézős?
1: Hát egy moszkvics.
0: Moszkvics,
1: ugye? Moszkvics. Most szép zöld színű.
0: Szép zöld színű. Hány éves az a kocsi?
1: Ó, fiatal, 6 éves. Most irattuk iskolába.
0: Azt mondjuk, hogy hány kilométer volt benne?
1: Abban még alig volt valami. Hát ugye belepakoltuk az árut, azt a ló húzta
0: elő. Húzta. És hol van a kocsi?
1: Hát len van, maradt ott a alsó gödön.
0: Van magának kaszkója?
1: Volt, de kikezeltettem.
0: Nem tudok így ember, nincs az a bíróság, ami ezt magának megítél, hogy így fizessek. Nem látom a kocsit, nem látom,
1: hát
0: hogy milyen
1: azonnal. Kár.
0: Hogy fizessek így magának?
1: Hát hogy? Hát zsebből.

0: Balog bácsi, maga mikor az asszonynak a vásár, fiam?
1: Veszek a kékes tévé tetejére egy jeges medve szobrot, vagy ha azt nem találok, akkor a TS elnököt megállító Toldi Miklós szobrát veszem. Antennát tartja
0: most, meg benne. Az a göncsőszekér mellett milyen csillagkép?
2: Az egy kommunista szombat.
1: Paktatok is szegény, akkor az ember ugye nyugodtan az éjszakában.
0: Csöndbe itt, csöndes éjszaka ez.
1: Kínje a terem buráját?
0: Esebefőtes üveg volt, valóban.
2: De nem is az oklim hullott le.
1: De a súgban egyed is azért van, mert ugye mennek, nem látja, valaki van előtte.
0: Hát a múltkor is kivilágítatlanul mentünk ugyan rendesen, hogy kell az országot. Kérem szépen, ott tudja, volt egy esetem, hogy sót volt kertné.
2: Tóth hát, Marival. Orrod.
0: Kivilágítatlanul jön egy méter magasan velem szembe valami. Zárlatos Szent János bogár, az volt.
1: Mert ugye ember hiába megy egyedül ott az éjszakába, az történik,
0: hogy mi van?
1: Olcsón nem kapni dinnyét, mert 40 forint egy kis darabka dinnye is, tudja? Na, ez éppen ekkora, mint ez a bukós is akkor a kezembe rögtön, ekkora dinnyék vannak 40 forintjával, ugye?
2: Mennyi kilója a bukós isaknak, tessék mondani?
1: A bukós isaknak, a dinnyének, ez véletlenül volt a kezembe.
2: De ez már megvan lékelve, ez a bukós isak.
0: Ide figyeljen, Balogh bácsi, miért nem világítsák ki petróleum lámpával a sekerét?
1: Ha mi, olvasni akar?
0: Dehogy is akar. Hát csak azért, hogy nehogy itt a lássony, itt ezek gyönnek eszeveszettem.
1: Kiraktam a lámpát.
0: Hova tette?
1: A tornácra.
0: Hát ötje meg a fene legényt, ez ilyen hülyeség. Mondja, van a szúnyognak bukós is akja?
2: Aznak nincs a szép.
1: Ez hangjáról ütélve tartálykocsi volt, mert megismerem az ívén, azt tudják korát röpülni. Úgy villoznak a szemeim, egy kormány is volt a kezébe, oda nézek, ő van a fán mindig.
0: Hát ős van.
2: Ős van, látszik, mi alakba repülnek délfelé a tartálykocsit.
0: Na most már az a lényeg, hogy motorizáció ide, motorizáció oda, mi vagyunk a leggyorsabbak, ez már biztos.
1: Hát senki nem előzött le minket.
2: Hát most már az úton mehetnénk hosszában is.

coming in. TK's coming in. Where are they? Where are the dog? E-Dot, Margaret, E-Dot. What the dog coming in? Oh, no, no. I think he's trying to bless my. My game, my dog, hobby. Jord. What a good year, man. Kitottam a főnökkelme. Beosztott ma is, hogy dolgoznak, mert ma van 197. hónapja, hogy katona vagyok. Jutalmú ma is kiosztotta, hogy a beosztásomat, hogy ráküldött a terrautóaknál, hogy tisztíjam ki. Én meg kitottam el, és ünnepelni akartam. Fölhívtam a másik telefonon, törzsparancsok hangján a főnököt, és most ott kergeti a saját farkát. Futka ezzel az állattal, majd a föltözseltársa. Nem. Én mondom azt neki, hogy egy állat, mert a feleség az úgy beszél, hogy kicsiny kis bogárkám. A bogár meg egy állat, ugye? Na, múltkor voltunk vele egy ilyen közös nagy baráti országok, nagy közös baráti hadgyakorlatán, ami egy ilyen nagy szomszédos közös baráti országban volt. És volt egy fiú egy ilyen nagy szomszédos közös baráti országban, aki nem volt magyar. De oroszul beszélt. Rosszul beszélt, és mondta nekem, hogy amikor náluk volt egy évvel ezelőtt egy ilyen nagy hadgyakorlat, állítólag megtörtént dolgot, hogy már Kijev fölött szálltak 6000 méter magasságban gyakorlatozó repülőgépek, akkor azt vett észre az egyik pilóta, hogy a jobb oldali kis ablaknál kívülről befelé integet egy fejkendős öregasszony. Ja, lába alatt meg ott volt a söprő. A gyerek meg volt ijedve, aztán nincs leírva a szolgálati szavázásba, hogy mit kell csinálni. Erre ő meg visszakopogott az ablakon, azt mondja, ne haragudjon nénike meg a boszorkány! De hogy is én is ilyen takarítónő voltam Csernobilban.

legszebbet nem mondtam el. Hí, az volt, hogy múltkor ez az álva föltözsávtárs legkísért az orvosi rendelőbe, meg akarták nézni, hogy van-e valami a tüdőmbe. De nem volt, mert elrejtettem menni. És lementünk, az előtte mentő is fő volt öltözve, sapka, meg csillagszórók, meg mindenféle díszek loptak rajta. Azt mondja, hogy beállít előle az orvoshoz, orvos megfogadta, azt mondja, na mi van, föltözsávtárs? Ez meg odáll, leveszi a sapkát, és ott üt a fején egy béka. Erre megszólalt a béka, nézze már meg, doktor úr, mi jött a fenekemre?

0: Who's on it there? Húzzon ide, mint a vadliba! Vigyázz! Az igaz, hogy leszerelés lesz, de nem dobáljuk el a szerszámot meg. Mi van a kezébe?
1: Görcs!
0: Mi az? Szakát ragasztott a motoros fókának, vagy miért? Mi az ottó?
1: Jelentem, hogyha a partvista tetszik gondolni, a szolgálati szavázatnak megfelelően rövid sportosra leníratta a fizuráját.
0: Kopasz, ne fárasszom, mert nem hoztam magam a tábori ágy. Az mi ott az a másik ott a...
1: Tetszik tudni ez a csődör? Vödör.
0: No, mondja el, kopasz, a vödör szótárja alakját. Ne nézzel, mint aki nem látott még hülyét, gyerünk.
1: Én vödrök.
0: Jó. Fog ez menni, kopasz, nincs gond.
1: Te vödörsz?
0: Bizony.
1: Ő vödör.
0: Mi?
1: Ja. Mi vödrünk?
0: Ti?
1: Ti vadar.
0: Nem. Ők lavorna. Maga fatökű lepke vadár. Hány részből áll a vödör kopasz?
1: A kopasz vödör három részből áll. Fejtor potro.
0: Mit tart maga a vödörbe kopasz?
1: Kisebb állatokat, papagát, teknős békát, rövidebb nyakú.
0: Ne hűljön! A vödörbe nagy dolgot kell tartani.
1: Fölé tetszik gugolni.
0: Miket brekeg itt össze? Maga dugófejű hullarablaú. Miket dumál itt össze? Mit szólt a maga anyja, amikor maga megszületett?
1: Elcsodálkozott, hogy fiút szeretett volna.
0: Miért a maga személyi száma mennyivel kezdődik? Másféllel? Vagy mi van? Atya úristen, a múltkorral kapcsolatban volna egy megjegyezni való.
1: Tessék nyugodtan már, ha már így összeértünk.
0: Volt az eligazításom, hogy aki önként jelentkezik népdalszakkör, az elment. Maga hova ment?
1: Elmentünk mi is, azt volt.
0: Persze. Piálni, mint a vadállat.
1: Nem.
0: Itták a söröket.
1: Mi? Nem, fröccsesztünk.
0: Ej, kopasz. Látja, hazug embert hamarabb utolérik.
1: Autóval mennek utána.
0: Hazug embert hamarabb utolérik, mint a...
1: Minta után.
0: Mint a sántakú.
1: Ne mondjon, ilyen gyerekek vannak.
0: Sántakutyát miért kopasz?
1: Hát a sántakutyát az tényleg, mert az a három lába van, aztán mégsem zongora. Pedig a lónak is három lába van, mégsem forduljon hátra, mert úgy áll, mint a lóné.
0: A lóné hátrafordul.
1: A lóné hátrafordul, a kancácska, aztán utána... Az nagy baj van.
0: Örülök, hogy magában, hogy egységesen benne van az agyalágyultság, jó? Szóval voltak népdalszak köröm?
1: Mindenhol voltunk fölünk, de nem azért, mert ugye a
0: kulturális dologhoz... Könyvtárba
1: oda meg, hogy szinte minden órában odajár.
0: Minden órában jön. No, hát ha minden órában odajár, akkor mit olvasott utoljára?
1: Hát ugye dolgok voltak, meg a kezemben, amit vettem a könyvbe is voltak a...
0: Jó, mondjál a hét vezét!
1: Álmos elődont kont, hapci vidor, tudor.
0: Nem szégyeli maga? Miért nem olvas egy kicsit?
1: Nem.
0: Jó, mondok valamit. Remélem magának is eszébe jut róla valami. Na, gyerünk. Negyedik Béla.
1: Madon. Ötödik Béla. Én nyertem föl.
0: Remélem nem csodálkozik, ha nem túlzottan fogja látni a laktanya kiáratát, ugye?
1: Hát, ha becsukom a szemem és kienged ugye az utcát.
0: Ki volt Monte Cuccoli?
1: Hát ott a bokor alján láttam én is, ahogy nézte ott a... Még szóltam is a rendésznek, hogy menjen oda, mert hát valami...
0: Miről beszélj maga? Hát, ki volt Nero?
1: Hát a Ráró kispejlova. Emlékszem, kesének becéztük, mert nem nőtt ki a szőre rendesen.
0: Római császár volt.
1: Lehet, hogy az is rajta volt, én a lovat néztem.
0: Mondjon egy török szultán.
1: Azerbajdzsán.
0: Miért? Miért Azerbajdzsán?
1: Azt gondolom, az édesanyja nevezte így, hogy Azerbajdzsán nézel, de én kisfiam.
0: Ki volt Hannibal?
1: Hannibal? Hát ette az embereket a lóhát, vagy elefántpárton.
0: Az kanibál maga, ütődött. Ez meg Hannibal volt.
1: Az ott volt a Naruto.
0: Na kérem, ki volt Attila?
1: Attila? Hát, jaj, a szegény látta, mint nagyon ki volt. Hát ott futkosott szerencsétlen. Főnök osztotta rá, hogy ott fusson végig oda.
0: Attila, Hun!
1: Hun, hát a kárt végigvált!
0: Mi volt a hunok fegyvere?
1: Hát tisztelte, voltak náluk ugye ezek a váravehetők és a...
0: Nyír!
1: Nyír, nyír, nyár, nyúl!
0: Ne nyárnyogjon! Mibe tartották a hunok a nyilat?
1: Hát a tokja volt rendesen.
0: Na azt a tokot hogy hívták?
1: Na, hát a...
0: Ennyit kéne már tudnia. Na, tegezd!
1: Kezd meg, akkor se tudom rá!
0: Mondjuk eszembe, akkor...

0: Tilos Rádió FM 90.3 kezdődik a mai harmadik utas.
1: Jó napot kívánok minden hallgatónak! Szeretettel köszöntelek, Balázs. Dr. Sudár Balázs ugyanis a vendégünk. Nagyon sokféleképpen lehetne bemutatni téged. Próbáltad azt mondani, hogy csak írjam azt, hogy orientalista, de én nagyon szeretném, hogyha szó esne még az oszmán zenéről, történelemről. Szeretném, hogyha kiderülne a hallgatóknak, hogy a zsebemben sok kicsi alma van, de erre majd később visszatérünk. Balázs, amikor először megfordult a fejedben, hogy te felnőtt is lehetsz, akkor mi volt a képed? Mi szerettél volna lenni?
2: Hát én is köszöntök így reggel fele mindenkit. Amire én emlékszem úgy komolyabban, az az, hogy én régész akartam lenni. Ez ugye talán a legelső emlék, ami így a jövőkép irányába mozdult. Aztán erről a szüleimre beszéltek, anyám ugyanis restaurátor volt, vagy restaurátorként dolgozott, és valamelyest ismerte ezt a világot, és úgy gondolta, hogy nem feltétlenül ebből az irányba kéne elmozdulni. De hát végül is olyan messzire azért nem kerültem ettől.
1: Mert? Hova is kerültél?
2: Hát mert végül is csak visszakerültem még a régészethez is tulajdonképpen. Hát kicsit bonyolultabb volt a kör, a történelem volt az, ami nagyon fix volt a fejemben, hogy én történelemmel szeretnék foglalkozni, de emellé viszont nagyon sok minden sorakozott föl, tehát én például alapvetően történelem matematikára szerettem volna menni az egyetemre, mert a matematika meg az egy olyan szép, tiszta dolog. De hát azt nem lehetett akkoriban. Aztán jó lett volna földrajzra, de azt se lehetett. És akkor...
1: Mert nem volt ilyen párosítás.
2: Nem volt ilyen párosítás, persze. Aztán lehetett volna történelem magyarra menni, de azzal meg úgy voltam, hogy én meg túlságosan szeretem az irodalmat ahhoz, hogy elrontsák nekem. És aztán elmentem azért francia szakra, amit meg nagyon utáltam, de pillanatnyilag ez volt az egyetlen megoldás, és aztán onnan emigráltam a török szak irányába. És aztán a török szakot végeztem el, mert először csak ez ilyen kalandnak indul, de úgy maradtam. És aztán annyira úgy maradtam, hogy a tanszék elvégtet az egyetemi évek után ott maradtam tanítani a tanszéken, aztán ott doktoráltam, és aztán így.
1: De mi történt az életedben, ami miatt a matematika felől fordultál a francia felől a török felé?
2: Ez egy eléggé régi ügy. Ami két olyan szál van, amiről biztosan tudok, talán három. Az egyik az, hogy én rengeteget kézműveskedtem gyerekkoromban vagy fiatalkoromban, és Székely Éva volt a mesterem, remek jó dolgokat csináltunk, többek között nemezeltünk rengeteget, szőttünk, fontunk minden, és teljesen természetes volt, hogy ez mintákat gyűjtöttünk, ugye alapvetően magyar folklór anyagból, magyar mintakincsből, de hát akkoriban még a szovjet kultúraházában igen kiváló könyveket lehetett venni a különböző szovjet népeknek a népművészetéről, és akkor mi megvettük az összes közép-ázsiai népművészetet természetszerűleg, és hát én abban teljesen belebolondultam, mert hogy az nekem valahogy teljesen természetes volt az a mintakincs, amit ott mutattak, vagy ami ott látható volt. És akkoriban forgattam persze sokat a Finnugor népek művészetet című könyvet is, ami nekem így ketté esett, tehát voltak a Finnugor népek, meg a magyar. És vagy nekem nagyon világos lett, hogy nekünk van egy nagyon erős keleti gyökerünk. Azt hiszem, hogy itt tudatosodott először, hogy van egy nagyon erős keleti szála a magyar történelemben. És ez így mindig ott motoszkált a fejemben, tehát ez volt az egyik. Ami így a török szak fele vett, igen.
1: De azért ezt fejtsd már ki bővebben, hogy mitől is tudatosodott benned, hogy van nagyon erős keleti szálunk?
2: Hát egyszerűen csak láttam. Ez az, hogy nézed a mintákat, és azt látod, hogy egy kazak, egy kirgiz, egy özbeg mintával teljesen klappol az, ami a te fejedben van a magyar mintakincs alapján. És egy finnugor, az meg nagyon szép, de valahogy az olyan más. Tehát nagyon-nagyon szépek a finnugor népeknek a tárgyai, de valahogy azt éreztem, hogy az egy kicsit idegen tőlem. A közép-ázsiai népeknél meg azt éreztem, hogy ez meg a miénk, tehát hogy ez belőlem folyik magamtól, én ezt bármikor ilyet tudok rajzolni. És rajzoltam is persze rengeteget. De hogy az olyan természetes volt, szóval hogy azt éreztem, hogy oda valami köt. De ez ilyen megérzés vagy szem alapján ment. És aztán a turkológia fele, közvetlenül a turkológia fele pedig egy barátom lökött. Zenéltem Kobzos Kis Tamásnál, akihez egyszer csak betoppant egy török ember, hogy ő Magyarországon tanul, és orvosnak tanul, és egyébként ő tud zenélgetni, érdekel ez bárkit is a környéken. És ott a Tamás rögtön mondta, hogy hát hogy ne hozza a hangszert, és csináljon valamit. Mondta, hogy hát hangszer az nincs, mert azt otthon hagyta. És akkor adtunk neki egy hangszert, mert hogy véletlenül volt, és elkezdett játszani, és mindenki hanyatt esett azon nyomban, mert valami elképesztően gyönyörűen játszott. Hát kiderült, hogy az egyik legjobb török népzenésztől tanult ő, és maga is egy kiváló
0: előadó. Milyen hangszeren játszott?
2: Hogy?
0: Milyen hangszeren játszott?
2: Ballamán játszott, ballamán. És aztán ővel is kezdtem magyarázgatni azokat az énekeket, amiket énekelt. És én rájöttem, hogy ez nekem rettenetesen tetszik. És akkor valahogy, amikor így jött így a francia szakeleje táján egy ilyen lehetőség, hogy most egy kicsit mást is csinálhatok, akkor a török fele fordultam. Úgy gondoltam, hogy megtanulok törökül csak azért, hogy tudjak, egy évet rászánok, és akkor valamit így látok a törökből. Aztán annyira beleszerettem, hogy úgy maradtam.
1: Jaj, mondanál nekik valamit törökül?
2: Nem. Ez egy borzasztó, hogy nem tudok törökülni.
1: Tudod, csak én igazándiból van egyfajta képem, hogy milyen a török nyelv, és én nem jártam soha Törökországban, sőt, szerintem török emberrel sem beszéltem, kivételt rán a Kardesler büfesziben, ahol...
2: A Kardesler?
1: Kardesler büfessi, vagy
2: büfeszi?
1: Kardesler büfesziben, ahol ugye kértem a termékeket, de hát ez meg ugye ékes magyar nyelven szólt. És amiatt, mert szeretném hallani, hogy milyen ennek a nyelvnek a hangképe. Aha. Főleg, hogy hát ugye egy év alatt megtanultad magát ezt a nyelvet.
2: Na nem, azért nem tanultam meg. A török nyelvvel nagy előnyeink vannak nekünk magyaroknak. Végre egy olyan nyelv, amit igazándiból csak úgy félig kell tanulni, mert a másik felét magunktól tudjuk. Ugyanis nyelvtanilag gondolkozásában teljesen olyan, mint a magyar. Vannak persze olyan dolgok, amik nem, de alapvetően igen. Tehát igazándiból nyelvtant azt az ember úgy nem kell, hogy elsajátítson, mert az megvan a magyar nyelvtan miatt, csak az elemeket kell. Be kell helyettesíteni az elemeket, ami persze szintén nehéz, meg sokat kell dolgozni vele, meg azért a török nyelvek is megvannak a maga bájai, amit azért sokáig lehet vele gyűrközni. De emiatt az egész így könnyű, tehát így egy viszonylag alaptörököt egy év alatt simán meg lehet tanulni, ahhoz meg, hogy mondjuk oszmánul megtanuljon az ember rendesen, az meg egy élet, szóval, hogy
1: minden... Oszmánul megtanul az ember. Mindjárt visszatérünk, én ugyanakszom egyébként,
0: én,
1: hogy...
0: Bocs, én mondok egy szót, mit van pont előttem, özgürlük.
2: Özgürlük, igen.
1: Özgürlük.
0: És azt jelenti, hogy szabadság.
2: Igen. Van. Na, olvasok neked egy verset, jó?
1: Nagyon
2: akkor
1: jó.
2: Nem kell semmit fejből kitalálnom. Gahiásíz. Bugönül gözer gahinda, gahiár, gahiárniz. Bujolda izene gyerek, gönül gözüle görerek, dzsán da dzsánán jár dierek, gahi dzsán, gahi dzsánániz. Hakikat tiraskin jolu, ásikolan ulu, pírel indeni ictik dolu, gahi dem deniz. Áskileg eldik mejdána, gönül verdik sahmerdána, ikrádimis pirszultána, gahi dár daiz. Ez az egyik török mesteremnek az éneke volt.
1: Arra emlékszem a tanulmányaimból, hogy a mai aktív magyar nyelvben legalább 300 szó a török eredetű, illetve 1000-nél mondják azt, hogy az valószínűleg törökből származott, és abból utána derivált magyarba a derivált szó. De ez a szókincsnek melyik rétege? Tehát mennyire hasznos ez a törökül tanulók számára?
2: Hát ez egy nagyon érdekes kérdés. Ugye a szókincsnél mindig az alapszókincs az érdekes. Mindig az alapszókincsről szoktak beszélni, na az a finnugor állítólag. Vagy hát azért nagyjából tényleg az. Az az érdekes a dologban, hogy a török szókincsben is rengeteg, vagy a török jövőnyszavakban, vagy a magyarban levő török szavakban is rengeteg ilyen meglehetősen alapszó van. Tehát például az ember nyaka, az törökül van, a térde is törökül van, de a gyermeknemzés aktusára használatos szó is törökül van. Tehát azért viszonylag alapvető szavak kerültek be a török nyelvből a magyarba, ami mindenképpen arra utal, hogy valami nagyon-nagyon régi és erős kapcsolat van a két társaság között, vagy a két nyelv között, vagy hát nem is kettő, ez tulajdonképpen nem összefolyt valahogy.
1: Én azt nem értem, hogy ilyen alapvető szavak, mint térd, szex, nyak, alma, hogy jó, amik valamilyen például gyümölcsre vonatkoznak, azt meg tudom magyarázni azzal, hogy azon a területen, ahol éppen éltünk, ott nem volt az a fajta gyümölcs, tehát föl kellett vennünk a nevét, amikor találkoztunk vele, ugyanígy használjuk az ananász szót, ami

0: magyar nyelven egy csomó ilyen váltószó van. Ugye azt, hogy kartal, azt még talán valamennyire ismerjük, de már nem használjuk semmire se, tehát az élő nyelven nincsen, helyette használjuk a sast. De a kettő ugyanazt jelenti, nyilván a kettő egy időben együttműködött. Vagy ugye a nevek között ott van a tas, amit ismer mindenki, mint nevet, hogy tas, az azt jelenti törökül, hogy kő. Annak ugye megvan a magyar párja, a keve. És nem a tas maradt meg a közszóként, hanem a keve maradt meg, mert nyilván azt érezték magyarabbnak, vagy nem tudom, az maradt meg. Tehát, hogy vannak, amikor szavak cserélődnek a nyelven. Tehát ez, először kompjúternek hívtuk a számítógépet, aztán számítógép lett, és most már szerintem az is marad. Tehát a nyelv életében vannak ilyen cserék. Az nagyon érdekes, hogy egy térd az miért cserélődik ki, vagy egy nyak. Nekem azért van egy olyan gyanúm is ebben a dologban, hogy azért ez a fajta összefolyás, ami a török és a finnugor gyökerek között van, azért az nem írható le egészen úgy, ahogy leszokták írni, hogy volt egy nyelv, és akkor egy másik nyelv meg hatott rá, mert egymás mellett éltek. Ez annál mélyebb, tehát itt azért nyelvtani dolgok is előfordulgatnak, ami más nyelvekkel mondjuk nem. Tehát mélyebb ez a kapcsolat. Én azt hiszem, hogy ez inkább egy összeolvadásnak a lenyomata lehet talán.
1: És ezt nem tudod véletlenül, hogy Törökországban hogy tanítják ezt? Tehát a törökök hogyan vélekednek erről? Amiért kérdezem, mert például én beszéltem emberekkel a világ különböző tájairól, és nagyon vicces volt összevetni, hogy mondjuk a mongolok, amit mi tanulunk mongol történelemről, ők ugyanolyan szinten tanulnak magyar történelmet is, és hogy a kettő nem igazán kompatibilis egymással, hogy ők mit gondolnak a magyar történelemről, és mi mit gondolunk az ő történelmükről, és azért gondoltam, hogy lehet, hogy érdekes ez a törökök szempontjából.
0: Persze, a történelem az nem egy objektív dolog, hanem az a múltról való gondolkozásnak egy formája tulajdonképpen. A törökök másképp tanulják ezt, mint mi. Ők úgy tanulják, hogy mi vagyunk a legnyugatabbra szakadt testvérek, és ezt egészen alapszinten is így tanulják. Tehát, hogyha az ember kimegy Törökországba, akkor egy töröknek az teljesen természetes, hogyha én magyar vagyok, akkor én testvér vagyok. Tehát, hogy én valami testvérnéphez tartozom. Én nagyon sokat, nem sok helyre jutottam el sokáig a világban, de viszont mondjuk Szlovákiában, Romániában sokat jártunk túrázni. És valahogy nem feltétlenül a magyar lakta vidékekre, és azért úgy lehetett érezni, hogy nem annyira jó dolog magyarnak lenni mindig. És én döbbenten tapasztaltam, hogy Törökországban pedig keblükre ölelnek az emberek csak azért, mert magyar vagyok. Tehát teljesen megbizetlenül volt.
1: De ez nem azért van, ami miatt például nemrég Mohács városában hallottunk egy olyat, hogy Isztambul testvérvárosnak szerette volna felkérni Mohácsot, mert olyan kellemes emlékeik vannak Mohácssal kapcsolatban.
0: Nem. Ez egészen biztos, hogy nem ezért van. Ők az egész török hódoltságot persze pozitívan élik meg. Szerintük ők felszabadítottak minket a német igából. Hát ez egy olvasat. De ez a fajta barátság, ez az oktatásból jön egyértelműen, és az ős történet miatt. Tehát a törököknek is van egy ilyen visszafordulás a történelmükben. Ugye az oszmán korszak után lett a török korszak, Kemal Atatürkkel, oszmán birodalomból a török köztársaság, és akkor nekik is eszükbe jutott, hogy hát azért az iszlám felvétele előtt is ők törökök voltak, és akkor az lett az igazi török, mint ahogy most is van ugye ez a neosámanizmus nálunk mondjuk. És az oszmán az csak egy ilyen átmeneti időszak, meg az iszlám vonulat, az egy átmeneti időszak az ő történelmükben. Ez nagyon meg lett erősítve az utóbbi 80-90 évben Törökországban.
2: Ugye török népek élnek szerte Ázsiában, tehát nem csak Törökország
0: hát
2: területén.
0: Hát konkrétan Kínáig folyamatosan
2: van,
0: törökök
2: az
0: élnek.
2: Az tehát... is ugye, hogy egy török nép, ha jól
0: hát, tudom. Hát na, de az azeriek is törökök, a türkmenek is törökök, az özbegek is törökök, a kazakok is, a kirgizek is. Tehát irgalmatlan mennyiségű török nép van, nagyon sokan vannak ők. Ez egy hosszú tömb, ami elnyúlik gyakorlatilag hát Kínáig, meg aztán a Tajgában még tovább.
1: Annyira egyébként, hogy Indiában van egy minden egyes kulturális réteg által egyformán tisztelt személyiség, Amir Khusro, vagy Amir Khusro, nagyon sokféleképpen ejtik a nevét, ő például török származású volt, és őt tartják a kavali ősatyának. Ő volt az, aki megújította a Drupadot, meg az indiai klasszikus zenét, és mindenki úgy gondolja, hogy ő török származású volt.
0: Hát azt tudjuk, hogy az apja török volt neki.
2: Igen, nekem még egy sokszor mesélt különös élményem, jó pár évvel ezelőtt a MediaWave-en találkoztak újgúros kurd zenészek, egy néhány napos workshopon vettünk részt közösen, és tudtak egymással beszélni, amennyire mondták, egyfajta valami ótörök

0: formában, tehát
1: ujgurok és kurdok?
0: Kurdok, igen. Hát most vagy is...
1: Azok gondolom törökországi kurdok lehettek,
0: hát akik meg úgy érte, így van, tehát hogy tudtak egymással kommunikálni mindenképpen. Most nem tudom, hogy mennyire folyamatos...
1: Hát ugye a kurdok nem törökül beszélnek, tehát az
0: egy
1: másik...
0: Így van, azt mondjuk, hogy egyfajta ilyen archaikus törököt használtak így egymás közt, vagy valami ilyesmi volt a megfejtés.
1: Hát ez úgy működik, hogy egyfelől a török nyelvek között nincsenek óriási különbségek. Vannak természetesen, nem azt mondom, hogy most bármilyen török nyelvet kapásból megértenénk, de egy néhány hetes gyakorlattal azért alapszinten gyakorlatilag bármelyiket. Tehát ez ilyen dialektális különbség, nyelvjárási különbségként érezhető.
0: Mint a szerb meg a horvát például.
1: Így van, körülbelül ezen a szinten van a dolog, de már nem feltétlenül van olyan szinten mondjuk, mint a spanyol és a francia adott esetben, vagy az már eléggé szélsőséges. Tehát sokkal zártabb a török nyelvek köre. Ilyen szempontból elég jól meg lehet egymást érteni, igen. És nagyon érdekes, én ugye írásban találkoztam ezekkel a nyelvekkel először. Nagy Szovjetunió az gondosan megcsinálta azt, hogy az írás viszont különböző legyen.
0: Cirilbetű gondolom.
1: Nem az a baj, hogy cirilbetű, hanem minden török nyelvnek különböző írásképet adtak oda, hogy még csak véletlenül se legyen könnyű rájönni, hogy az a szó az ugyanaz a szó.
2: Babilon.
1: És én döbbenten hallgattam egyszer egy özbeg anyagot, ugye énekelt verset megérteni, azt különösen nehéz szokott volt lenni, és özbek felvételeket hallgattam, és azt vettem egyszer csak észre, hogy de hát én ezt értem. Írásban sokkal nehezebb, írásban szótárazni kell, meg vadul az ember tőle. Hallgatva sokkal egyszerűbb volt, mert csak egy kicsit volt más a hangzás a dolognak, mint amit én megszoktam. Tehát nagyon közel vannak.
0: És ezt a kapcsolatot tartják is, gondolom, tehát, hogy Törökország,
1: hát egy ideig ugye nem
0: egy kulturális főváros, azért gondolom, akár egy ujgur szemében is, tehát, hogy oda mennek tanulmányozni a könyvtárakat például?
1: Hát van nagy török egység van, tehát pánturkizmus az van, természetesen ez 90 után nagyon bedurrant. Ugye azért a török történelem az furcsán kanyarog a 20. században, Kemal Atatürk egy nagyon nagyot fordít ezen az egész dolgon. Ugye addig a Isztambulban ülő szultán az iszlám világnak a kalifája. Tehát az összes muszlimoknak tulajdonképpen egyfajta feje. Az most más kérdés, hogy ez mivel nyilvánul meg, de azért szellemileg ez egyfajta főséget jelent. Na most Kemal Atatürk fogja és ezt az egész rendszert kivágja gyökerestől.
0: Betiltja.
1: Nem betiltja, megszünteti lényegében. Na most ez azért mondjuk a muszlimok szemében egy nagyon nagy törés. Tehát akik ezt az iszlám irányából közelítik meg ezt a kérdést, azoknak ez egy borzasztó nagy törés. Aztán meg közben ugye jött a Szovjetunió, aki meg nem annyira pártolta azt, hogy a törökök itt különböző irányokba ugráljanak, és hát ugye mind a Szovjetunió, mind Kemal Atatürknek rengeteg ellensége volt, és ezért ők kibékültek egymással, nagyon jól megértették egymást, csak volt egy alapszabály, hogy senki nem beszél bele a másiknak a belpolitikájába. Tehát, hogy a Szovjetunió nem próbál kommunista eszméket terjeszteni Törökországban, a törökök pedig nem mahinálnak az oroszokkal szemben.
0: Tehát, ha jól értem, ez volt a Atatürknek a politikai alapja, hogy Szovjetunió ott volt mellette is.
1: Hát nem, az egy viszonylag kisebb határszakasz volt az neki, de ez egy biztos pont biztos volt, pont ők kiegyeztek. Na most ez ugye azzal is járt.
0: Az ősi ellenségek, ugye, ha jól tudom
1: szintén. Persze. Ez azzal járt minden esetre, hogy a Szovjetunióba szakadt igen, rengeteg török nép, az gyakorlatilag elvágódott Törökországtól ezzel. Tehát itt volt egy nagy kulturális szakadás, és akkor aztán a Szovjetunió felbomlásával azonnal megindultak újra a kapcsolatok nagyon nagy erőkkel, és azok tartanak is. Tehát a törökök rengeteg fejlesztést hajtanak végre Közép-Ázsiában, rengeteg pénzt visznek ki. Kulturális kapcsolatok, ösztörök, minden török népek találkozói vannak, minden van, persze.
2: De közben úgy emlékszem, hogy az első világháború befejeztével Törökország területe az annyira összetöppett, hogy nem volt tengerpartja sem.
1: Igen, annyira
2: és valamikor 19 és 23 között hát elkezdték kiszorítani a külföldi csapatokat, briteket, franciákat, és elkezdték visszafoglalni a saját területüket. Ez azért érdekes, mert hogy hogyan engedték meg ezt nekik? Miért engedték meg nekik? Tehát biztos, nem csak arról volt szó, hogy ennyivel erősebb volt a török sereg. Nem engedték meg nekik?
1: Nem engedték meg nekik, de arról volt szó, hogy a török sereg abban a pillanatban sokkal erősebb volt. Az történt, hogy annak rendje és módja szerint az Antant megverte Törökországot, ugye Törökország a német oldalon volt a háborúban. Minden irányból megverték őket, minden irányból bevonultak, rájuk kényszerítettek egy békét, amiben tényleg nem nagyon volt Törökországnak tengere, Isztambul az angol ellenőrzés alatt lett volna, stb. Stb. Tehát eléggé borzasztó volt a helyzet. És ezt a szultán alá is jött, tehát azzal nem volt gond. Egyetlen egy probléma volt, hogy a hadsereget azért le kellett szerelni, és egy hatalmas hadsereg volt, és erre Kemal Atatürköt küldték ki, mint ilyen leszerelő biztos. Neki le is szerelte a hadsereget, csak a leszerelt fegyvereket titkos raktárakba helyezte el, és mondta a srácoknak, hogy oké, fiúk, de ha szólok, akkor gyerünk. És akkor egyszer csak szólt. És akkor megindultak a törökök minden irányba, és mindenkit megvertek.
2: Mekkora seregről van szó?
1: Hát ott gyakorlatilag mindenki megmozdult. Tehát aki
2: Törökországban él, akkor
0: az egy szabadsághoz.
1: Függetlenségi háború gyakorlatilag, igen, de mindenki. Tehát képzeld el úgy, hogy a dervis rendek bevonultak kolostoronként teljes fegyverzetben, és végigharcolták az egészet. Tehát hogy ott mindenki ment. Tehát annyira vérlázító volt, amit velük csináltak, hogy azt egyszerűen tényleg nem viselt el senki. És akkor ők megindultak, és azért mondjuk tegyük hozzá, hogy volt egy eléggé jó geopolitikai helyzet a Törökországnak. Tehát azért az úgy messze van a nyugattól, viszonylag nem olyan könnyű elérni. Azért már csak volt egy első világháború, amiben elfáradtak.
0: Azért a vége lett a háborúnak, így van már, gondolom.
1: Már se az angolok, se a franciák nem akartak annyira nagyon harcolni. Egyetlen egy erő volt, akit be lehetett dobni, hát a görögök, azok még úgy bírták volna magukat, de hát őket megverték nagyon keményen.
2: Gyönyörű. Jöjjünk vissza egy kis muzsika után.

0: Szervusztok, ez itt a harmadik utas, a vendégünk dr. Sudár Balázs, turkológus, orientalista, régi zenész. És most éppen Törökország és Görögország viszonyát tárgyaltuk történelmi távlatban. Én mielőtt még megérkezünk a jelenhez, én sokkal régebb múltra szeretnék visszamenni. Tehát milyen volt Törökország, mielőtt megjelent az iszlám? Azért az iszlám ugye a negyedik században, mondjuk a bizánci korszakban még eléggé csak csírájában volt jelen.
1: Igen, volt ott a híres ország előtt, ugye Bizánc.
2: Meg nem voltak ott törökök, ennyire egyszerű az egész dolog.
0: Nem voltak ott törökök.
2: Törökország az ugye eleven, tehát Törökország az nincs ebben a formában, az majd csak Kemal Atatürk lesz. A törökök, azok úgy szépen lassan jönnek ugye keletről, tehát ők is ugyanúgy keletről jövő honfoglaló népség, mint mi vagyunk. Csak hát ők Anatóliában kötöttek ki. Egyébként ők ugye a 11. században szállják meg Kelet-Anatóliát, akkor verik meg először nagyon komolyan Bizáncot Anatóliában, a Manzikerti csatában. És utána szépen fokozatosan foglalják el ezt a területet. Tehát ez egy hosszú folyamat, ugye később, mint tehát ez egy viszonylag késői. És az kapásból iszlámként indul, bár van egy-két érdekes kanyar, például ugye keletről folyamatosan jönnek különböző török törzsek, költöznek be, különböző nyelvű, tehát a törökségen belül különböző nyelvű társaságok érkeznek Anatóliába, és például van egy olyan kis államocska, a Bégség, az Eretnai Bégség, akik ujgur buddhisták. Aztán nem sokáig maradnak ujgur buddhisták, hanem elég hamarosan alkalmazkodnak a környezethez, és maguk is muszlimok lesznek, de azért nagyon érdekes fordulatok voltak ebben a történetben.
0: Ez mikor volt? Ez az ujgur buddhizmus?
2: Hát az ujgur buddhizmus az elég hosszú ideig volt.
0: Meddig,
2: ez az állam, ez ugye a 14. században van egy kicsi ideig.
0: Ez elég izgalmas hangzik. No, én azért is kérdeztem vissza a múltra, mert én arra vagyok kíváncsi, hogy amikor a török feltámadás érzése van most Törökországban, akkor mi az a kultúra és gyökér, amihez visszanyúlnak?
2: Hát az iszlám előtthöz. Tehát ilyen szempontból a török és a magyar történelem az nagyon hasonló, ugye az utóbbi igen hosszú időszakot nálunk a kereszténység határozza meg, náluk az iszlám határozza meg, de tudunk az előtte levő időszakról is valamit. Nem feltétlenül túl sokat, de azért tudunk róla. És hát ott vannak a gyökerek, tehát amíg visszalátunk, a gyökereink ott vannak. Nekik is, nekünk is. És persze ők is mindenki a gyökereit keresi, ők is a gyökereiket keresik, és hát ők pontosan látják, hogy az iszlám az ő történetükben egy nagyon meghatározó, de későbbi jelenség. És hát mi volt előtte? Természetesen ez egy nagy kérdés. Nekik azért szerencséjük van, mert nagyon sok mindent lehet erről tudni.
0: Miért is?
2: Hát azért, mert szerencséjükre ugye egy csomó török állam volt már az oszmán állam előtt. Hát sőt, jóval az oszmán állam előtt. Ugye már a 6. században egészen biztosan van egy török állam, a türk birodalom. Ez a mai Mongóliában volt a központja. És róluk rengeteg információ fönnmaradt. Egyrészt a kínaiak rengeteg mindent megírtak róluk. Akár a történelemről, akár a kultúráról, akár a vallásról, tehát rengeteg mindent lehet tudni. Másfelől nekik saját forrásaik is vannak, hatalmas török nyelvű feliratokat állítottak egyes kagányaiknak az emlékére, az uralkodóknak az emlékére. Török nyelven.
0: Lehet egy kicsit bővebbet tudni erről a kultúráról?
2: Úgy, mint mire gondolsz?
0: Hát, hogy tudod, miben hittek? Mik voltak a bálványaik, mik voltak az ételeik?
2: Hát az ételeikről most így kevesebbet tudnék értelmében. A vallásról sok mindent lehet tudni. Egyrészt volt egy szent hegyük, az Ötüken nevű hegy. Azután égatya volt a központ nekik. Ezért is hívják őket állítólag kök türköknek, ég törököknek, vagy kék törököknek. És hát volt egy anyaistennő is, az Umáj nevű anyaistennő. Nagyjából ez. És elég erős őskultusz volt, tehát ezt is lehet róluk tudni. Ők azok, akik ugye kőbabákat állítgatnak a pusztákon, tehát ilyen emberalkú kőszobrokat, amiről máig is vitatkoznak, hogy azok most tulajdonképpen micsodák is voltak, azok most sírjelek lennének, vagy áldozóhelyek lennének, vagy ki az micsoda.
1: Azt itt kell közösszólnom, ugye én az Uzginűvel együttesben játszok, és szerintem ez pont ezt a korszakot valahogy így, ugye ez egy mongol területet akar, tehát nyilván, hogy a hangzásában Uzginűvel valami török hatás van, és ott hasonló kövek állnak.
2: Persze ezek Mongóliában, jelentős része Mongóliában van ezek a köveknek.
1: És hát az ábrázolásokon nem mongol emberek vannak, ez biztos. Tehát,
2: persze, hát ez egy korábbi korszaka a sztyeppének, ez a török. Török korszaka a sztyeppének.
1: Teljes véletlenül a Uzginüverről nem tudsz? Vagy így hát nincs már közelebbi így... információ? Jó,
2: így okay. Nem, de majd okay.
1: Megbeszéljük. Nem a zenekarról, hanem ugye. Oké, köszi.
2: Na, tehát hogy róluk azért sok mindent lehet tudni. Ugye azt lehet tudni, hogy valamiféle sámánok voltak a közvetítők, tehát ilyen formán aztán a törökök körében is nagyon komoly sámán kutatások zajlanak máig is. Ugye ezt meg is tehetik, mert a volt Szovjetunióból előbukkanó török népek között ugye a 80 évet túlélt sámánok azok még úgy elő-elő tünedeznek, és most próbálják összekaparni a maradékokat, meg újra teremteni ezt a hagyományt. Nekik még erre van esélyük valamennyire. Tehát rengeteg alapjuk van, amire lehet építkezni, és erre föl lehet építeni egy nagy török tudatot. Ugye a szürke farkasok, akik ugye egy politikai társaság is ma, a boszkurtok Törökországban, hát ez a szürke farkas, meg ez a farkas ősatya, ez nagyon összefogja a törököket, szóval ez azért ez egy ilyen közös dolog nekik.
1: Na most itt hallottunk ugye a törököknek a eredetéről, hogy kerültek Törökországba, de ugye azt is tárgyaltuk, hogy az iszlám oszmán birodalom az mindig egy nagyon sok nemzetiségű ország volt. Sőt, ugye, hogy hát egymásnak teljesen nagyon távol álló csoportok, akár időnként.
0: Mint ahogy
1: ugye,
0: kiderült a magyarok is.
1: Például a magyarok is egy időben így van.
2: Igen, persze. Hát az oszmán birodalomban az a szép, azért hívjuk ezt oszmán birodalomnak most már. Régen ugye a régi magyar nyelv Törökországnak hívta természetesen. Csak ott van egy kis csavarás, hogy ma a török az török nyelvűt vagy török etnikumút jelent, akkor viszont török tehát politikailag jelentett törököt, nem etnikailag. Tehát mondjuk a 16. században ez a kifejezés. Most azért használja a kutatás, meg egyébként ők maguk is, az oszmán jelzőt, mert hogy az nem egy nemzetiségi jelző. Az nem egy népre utal, hanem az pont a politikai formációra, a birodalomra utal. Ugye eredendően a birodalom alapítójára utal, aki, vagy arról nyerte a nevét egy oszmán nevű uralkodóról, aki az első uralkodójuk tulajdonképpen függetlenek tekinthető uralkodójuk volt. Tehát ő a nemzet...
1: Hát mind nálunk az Árpád ház.
2: Így van, ő a dinasztiának az ősapja tulajdonképpen. Arra nagyon jó az a kifejezés, hogy semmiféle etnikai hovatartozást nem jelöl. És ez nagyon fontos volt ebben a birodalomban, hogy ne is jelöljön, hiszen a birodalomnak a vezérgárdája az a legkevésbé sem török volt. Ez egy nagyon-nagyon mókás történet. Az egész Balkán ugye imádja most szidni a törököket, hogy a törökök mit csináltak velük. Na de, ha megnézzük az oszmán birodalom vezetőgárdáját, akkor bizony a balkáni népek igencsak benne voltak ebben. Tehát a birodalmat azt nem a törökök vezették, a legkevésbé sem, hanem leginkább bosnyákok, szerbek, albánok, görögök, örmények, grúzok. Szóval, hogy mindenki, a török volt a legkevesebb benne. Ennek az volt az oka, hogy egy idő után ugye ez egy törzsi államnak indul eredendően, aztán kinövi magát, és az uralkodók rájönnek, hogy a régi családi kapcsolatok azok elég veszélyesek, mert hogy az adott esetben egyes család szárnyak úgy gondolják, hogy nekik kéne átvenni a hatalmat, vagy hogy nem helyes ez a régi erkölcsök szerint, ami történik. És ezért az oszmán dinasztia kialakított magának egy saját gárdát rabszolgákból gyakorlatilag. Tehát egy rabszolga elitet neveltek ki, akit teljesen magasra emeltek, tehát a nagyvezér is, tehát a szultán után következő első ember is rabszolga volt jogilag, és ezekkel az emberekkel viszont kiszorították a régi török arisztokráciát, teljesen háttérbe szorították, és ez a rabszolga elit volt az, aki tulajdonképpen az oszmán birodalmat csinálta, a rabszolga elit pedig nyilvánvalóan nem lett török. Na most a dolog az annyira megfordult, és annyira feje tetejére állt, hogy már a 16. században a törökökről úgy beszéltek, mint ilyen alja, buta, hülye törökről. Tehát van egy ilyen kifejezés, hogy türki bídrák a bárdolatban.
1: A többi népcsoporthoz képest?
2: Buta, hülye török, igen. Gyakorlatilag a török lenézet lett az oszmán birodalomban a török etnikum. Ugye a törökök azok alapvetően nomádok voltak továbbra is. Ők még a 20. század elejéig is nomadizálgattak Anatóliában.
1: Nem volt olyan írott műveltségük, mint a hasonló többi népnek, ugye görögök,
2: örmények, zsidók. Nem voltak városlakok, stb. Tehát ők egy lenézett társaság lettek a saját országukban.
1: Főniciaiak, szóval azért sok régi nagy kultúra.
2: Igen, azok mondjuk korábban. Tehát nagyon furcsa kanyar ezt, hogy a saját országukban lettek ők háttérbe szorítva. Vannak olyan történészek, akik azt mondják, hogy tulajdonképpen az oszmán birodalmat azt úgy is le lehetne írni, mint bizánci szultánság. Tehát, hogy az oszmán birodalom az nem egyéb, mint a bizánci birodalom teljesen egyenes és nyilvánvaló folytatása, egy dinasztia és egy vallásváltása. Na de hát volt már ilyen a bizánci birodalom történetében előtte is, akkor most mi a különbség, se semmi tulajdonképpen. És még abban sincsen különbség, hogy hát valójában ezt az első lépésekben ezt a birodalmat, amikor ez a státusz létrejön, ugye Isztambul elfogása után, hát akkor kik csinálták volna mások, mint a görög bürokrácia? Hát azok pillanatokat átálltak a törökökhöz, iszlamizáltak, és gyakorlatilag belülről átvették a birodalmat. Tehát magyarán maradt minden a régiben, csak kicsit át lett festve a cégtábla.
1: Még a nyelvük is megmaradt? Vagy az
2: nagyon sokáig őrizték a nyelvet, de aztán ez az oszmán nyelv, ez kiszorított mindent. Ugye az oszmán az a töröknek egy leszármazott valamilyen, egy műnyelv, tulajdonképpen népi szinten sehol nem használják, tele van arab és perzsa szavakkal, gyakorlatilag műveltség szavakkal, de nagyon durván tele van, tehát egy átlag török nem ért belőle semmit. Az ég egy adta a világon, tehát egy oszmán szöveget, azt ma egy török fordításban tud elolvasni.
1: Ezt hol használták, hogy a birodalom?
2: Ezt az elit használta. Elit használta. Ez csak az elitnek a nyelve volt.
0: Ez volt a latin, a helyi latin nyelv?
2: Funkcióban igen, de úgy, hogy nem volt mögötte soha nép. Tehát soha nem volt olyan népség, aki ezt a nyelvet beszélte volna népi szinten. Ez csak az elitnek a saját zárt körű nyelve volt, pont azért, hogy ők így külön váljanak mindenkitől, meg hát nyilván számos oka van, hogy ez a nyelv az hogy jött létre. És ez egy jó dolog volt, mert ugye ez senkié nem volt megint csak. Tehát az oszmán nyelv az senkié, tehát mindenki nyugodtan megtanulhatta, mert nem az volt, hogy behódolok valakinek, hogy valamelyik nemzetiség ezáltal előnybe kerül, nem került senki előnybe, mindenkinek meg kell tanulni, a töröknek ugyanúgy meg kell tanulni az oszmán, mint bárki másnak.
1: És még egy nagyon fontos hatás ugye délről az arab, illetve ugye hát nyilván ennek kapcsán az a vallás nyelv. Tehát ez...
2: Ez egy érdekes
1: hogy
2: dolog.
1: Működött?
2: Ez érdekes dolog, az iszlám világnak három nagy nyelve van, az arab, a perzsa meg a török. Az arab az egyértelműen a valláshoz és ilyen formán a tudományhoz kapcsolódik, de az arab az egy nagyon nehéz nyelv.
1: Meg kellett tanulni, ugye, aki
2: de nem az a baj, hanem az, hogy nehéz.
1: Olvasni a
2: persze,
1: Korán.
2: Tehát ez persze, fontos, persze. Hát ez két külön dolog. Tehát Koránt olvasni akkor is vallásos cselekedet, ha nem értem. De arabul kell elolvasni. Mert ha mondjuk magyarul olvasok Koránt, akkor nem csináltam semmit vallási értelemben. De ha elolvasom arabul, de nem értem, akkor igen, akkor az úgy rendben van. Tehát azért a széles tömegek nem tanultak meg arabul a legkevésbé sem, azt az abszolút értelmiségi elit volt, aki megtanulta az arabot. Tehát ez egy nagyon távolálló dolog a török nyelvtől, és nehéz nekik, tehát ezt ők is mindig mondják, hogy az nehéz. És kulturálisan nem meghatározó az arab. Tehát valójában az arab kulturálisan nem volt olyan lényeges, kulturálisan a perzsa a lényeges, mert ugye ebben
1: de
2: a
1: tényleg... Várjunk, és az írás, az nem az arabból jött?
2: Hol?
1: A török írás.
2: Hát dehogy nem, de az a vallás miatt van. Uh-huh. Vallás miatt van, rossz is az arab írás egyébként a törökre, nem lehet leírni a török nyelvet normálisan arab betűkkel. Na de ez meg egy ilyen vallási kényszer volt tulajdonképpen, tehát ez így alakult és kész, tehát ezzel nem lehetett mit csinálni.
1: Na, perzsa, ott jártunk.
2: De nagyon... kulturális szempontból a perzsa meghatározó, azért, mert a közel-keleti térségben a perzsa volt a legnagyobb kultúra. Kész paslusz, ezzel nem lehet mit csinálni, ezer éves hagyománya volt.
1: Tehát
2: volt.
1: A legnagyobb ellenség is.
2: Nem, az egy másik ügy már. Okay. Illetve hát legnagyobb ellenség, nem. Tehát mindig voltak ellenséges.
1: Örök ellenfél, akkor inkább úgy mondom.
2: Hát okay. igen, sokat küszködtek velük, de mondjuk ez is megér egy misét. De ez kulturálisan okay. nem érdekes. Tehát ebből a szempontból ez mindegy. Arra kell gondolni, hogy itt mondjuk abban az időszakban, amikor a törökség színre lép, tehát mondjuk ugye a 5.-6. században, akkor a Szaszanida birodalom virágzik éppen, és nagyon-nagyon meghatározó. Nagyon meghatározó, és gyakorlatilag egyre másra derül ki, hogy mindenben a szaszanidákhoz mutatnak vissza a nyomok, tehát úgy tűnik, hogy ezt az egész cseppei régiót ezen a részen a perzsák határozták meg. De egyébként a muszlim világot is a perzsák határozzák meg, ott egy ugyanilyen belső foglalás zajlik, hogy az arabok pillanatok alatt megdöntik a szaszanida birodalmat, az okos perzsák meg elgondolkoznak, hogy mit lehet csinálni, arra pillanatokat rájönnek, hogy nem lehet visszafoglalni, nem tudják az arab hegemóniát megdönteni, akkor beállnak a rendszerbe és átveszik. És belülről foglalják el a rendszer tulajdonképpen. Tehát az iszlám világban is egy csomó szempontból a perzsa nagyon meghatározó lett. A törököknek meg különösen mehetők ugye arra fele esnek, hogy onnan jöttek. Az arab ilyen szempontból sokkal kevésbé meghatározó a török kultúrában érdekes módon. Tehát az megmaradt egy ilyen tudományos elit valaminek, de az általános oszmán vagy török kultúrában sokkal kevésbé érhető tetten, mint mondjuk a perzsa. Uh-huh.
1: Jó, akkor milyen lehetett mondjuk Mekka egy oszmán birodalomban, hogy tehát mondjuk 150 évvel ezelőtt?
2: Tehát ugyanolyan, mint most. Uh-huh. Tehát ilyen szempontból az nem jelentett változást, hogy most akkor éppen Isztambulba adóztak. Az kulturálisan nem volt meghatározó, vagy semmilyen szempontból nem volt meghatározó.
1: Hát csak nem Szaúd-Arábiának hívták azt az országot, hanem mondjuk Törökországnak, vagy Oszmán Birodalomnak.
2: De ez mondjuk egy város életében olyan sok mindent nem jelentett. Ez annyit jelentett, hogy ki a
1: patentált. Arra gondolok, hogy az ország vezetője az egyben az iszlám vezetője is. A minden iszlám, és akkor itt érünk el a kalifátus.
2: Igen, de igazándiból...
1: Ami nagyon fontos az iszlám,
2: igazándiból mondjuk egy Mekka szempontjából szerintem nem meghatározó. Tehát Mekkának olyan központi a helyzete mindenféle kalifa nélkül is. Tehát a Mekka előrébb van, mint a kalifa fontosságban. Úgyhogy most az, hogy a kalifátus kihullott a rendszerből, az igazándiból Mekkának a szerepét semmilyen módon nem...
1: Egy másik fontos város is oda tartozott, Jeruzsálem.
2: Hát igen, Jeruzsálem azért az egy nehéz kérdés az egész iszlám világon belül. Ugye az iszlám történet az valahogy úgy kezdődik, hogy az arabok, szegények nagyon szenvednek, hogy nekik nincs profétájuk, hogy hozzájuk nem küldetett szó arab nyelven. Ez a nagy bánatuk Mohamed előtt. És amikor Mohamed jön, akkor ő egy nagyon komoly kapcsolatrendszert ápol a zsidókkal is, meg a keresztényekkel is kapásból. Na most rengeteg minden tetten érhető az iszlámon belül, ami zsidó, illetve keresztény jelen, de ő ezt tudatosan vállalja, ő egy folytatásnak tekinti magát, teljesen egyértelműen az ószövetségi proféták folytatásának, sőt Jézus folytatásának tekinti magát. Ez megy is egy jó ideig, addig, amíg a helyi zsidók szemben nem fordulnak, zsidó törzsek szemben nem fordulnak Mohameddel. És nagyon csúnyán el nem árulják. És akkor aztán Mohamed azt mondja, hogy na jó, akkor ezt eddig tartott ez a történet. Addig a muszlimok nem Mekka fele imádkoztak, hanem Jeruzsálem fele imádkoztak, hiszen az ennek a világnak a centruma. És akkor, amikor bekövetkezik ez a politikai törés, akkor fordul meg az ima irány, és lesz Mekka, a leborulás iránya.
0: Ez mikor következett be?
2: Ez 624-25, valahogy így.
1: De hát ez akkor igazán aktuál politika, nem? Akkor
2: ez egy politikai kérdés volt. Politikai kérdés volt. Egyébként tisztázta a helyzetet sok szempontból, tehát tisztított egy csomó mindent a képleten ez a megoldás. De hogy szóval Jeruzsálemnek van egy ilyen kettős helye. Ugyanakkor Jeruzsálemhez kötődik az iszlámban egy nagyon fontos dolog. Mohamed ugye nem tesz csodákat. Mert Mohamed azt mondja, hogy csodát minden ócska indiai fakir is tud csinálni, Isten profétájának mégse kell ilyet. Tehát hozzá ez nem méltó. Egyetlen egy csodás dolga van, ez pedig az éjszakai utazás, a mirács, amikor eljut a Allah közelébe, és ez olyan módon történik, hogy először elrepül a lovány Jeruzsálembe, és Jeruzsálemből megy föl az egekbe. Tehát Jeruzsálem a földi végpontja ennek, vagy kezdőpontja ennek az égi utazásnak.
0: Ez tudod miért nagyon érdekes? Mert pont most láttam egy dokumentumfilmet, amiben egy jeruzsálemi történész azt fejtegeti, hogy nem volt lehetséges, hogy eljutott Jeruzsálembe Mohamed, és ezért nem lehetséges ez a fajta teória.
2: Semmi probléma.
0: Én ugye nem tudom visszaellenőrizni.
2: Miután ez az egész egy éjszak alatt zajlott le, így tulajdonképpen ezt történészileg boncolgatni szerintem elég értelmetlen. De tegye mindenki, ahogy akarja, tehát mindegy. De az a lényeg, hogy az iszlám mitológiában Jeruzsálemnek van egy ilyen kitüntetett helye emiatt. Tehát Jeruzsálem egyértelműen az iszlámok szent városa, persze.
1: És milyen volt, amikor az oszmán birodalom alatt vallások városa és béke honolt? Évszázadokon keresztül? Erről mit lehet tudni esetleg?
2: Hát a Pax Ottománica az egy nagy dolog, tehát azért, hogyha van egy nagy birodalom...
0: Ez egy szép török szó volt, amit mondtál.
2: Igen. Nagy birodalom az rendet tart, tehát aki ott ugrál, azt fejbeverik, tehát ott nem volt gond igazándiból nagyon sokáig. Igazándiból nem. Tehát ugye ez az egész vallási nemzetiségi mindenféle probléma, amiket most látunk, az egész Közel-Keletet behálózza, ez azért a legyősen 20. századi fejlemény. Tehát ideológiailag, mert persze voltak kurdok.
1: Hát elég jó megkavarta.
2: Tehát voltak kurdok, voltak örmények, mindenki volt, persze, természetesen, de nem volt belőle probléma igazándiból nagyon sokáig. Ezt a politika csinálja a 20. században.
0: És mekkora birodalomról beszélsz most? Leírnád körülbelül a határait?
1: Igen, én még mondanék városokat, hogy Bagdad például, vagy Kair, úgy ez mind a birodalom városai, híresebb városai.
0: Tehát benne van Egyiptom.
2: Úgy néz ki ez a dolog, hogy az oszmán birodalom törzs területe az Anatólia alapvetően, és Rumélia az a Balkánnak a délebbi része. illetve mikor, mekkora természetesen, tehát ez a centrum.
1: A Dunáig.
2: Hát a Dunáig néha. Hol, igen, tehát, tehát időnként nálunk ja. A Dunáig, időnként az Aldunáig, uh-huh. Tehát hogy mikor, melyikig. Aztán időnként benne van krím, krímikánság. Keletfele a Kaukázus az egy elég stabil határ. Időnként sikerül átmenni és eljutni a Kaszpi-tengerig és a mai azeri területeket elfoglalni. Időnként nem, időnként jönnek vissza a perzsák, akik egyébként szintén törökök.
1: Kemény legények lakják ott.
2: Igen, tehát az ott hullámzik. De egyébként az is egy török-török háború, tehát a nagy Perzsiát is törökök csinálták természetszerűleg, tehát a Szafavida dinasztia is törökök voltak.
1: Hát a mongolok ugye.
2: Hát a mongolok azok mongolok voltak azért, az más. De tehát van ez a régió, és akkor utána a másik ilyen nagyon zűrzavaros front az a, az, az iraki front, tehát ez a Bagdad, amit 20 évente elvesztünk, 20 évente elfoglalunk, tehát ez egy nagyon, nagyon szerencsétlen hely ilyen szempontból. És akkor az egész Közel-Kelet az egyébként az oszmánokhoz tartozik, tehát, tehát igen, Szíria, egyértelmű, persze az egész szíriai térség, le a Vörös-tengerig, aztán Egyiptom, ugye Egyiptom volt a birodalmi éléstára, nagyon sokáig onnan vitték a búzát Isztambulba, hogy az isztambuli hatalmas lakosság éhen ne vesszen.
0: Azért az egy szép út lehetett akkoriban.
2: Há, hajóval, persze.
1: Hajóval,
2: igen.
1: Hát azt járták már akkor persze, több ezer éve,
2: az az egy bejáratott.
1: Alexandria, Bizánc.
2: Persze, az nem volt gond. És akkor ehhez képest még egyes időszakokban, ugye ez egész, szinte az egész észak-afrikai partvidék is az oszmán birodalomhoz tartozott, tehát ez egy hatalmas birodalom volt.
0: Egyébként Naftalin azt írja itt, hogy hogy Jeruzsálemet az, hogy oszmánnak minősítetted, az, az nem igazándiból PC.
2: Ezt hogy is ez kell értenem?
1: Nem is tettük szerintem, maximum
0: nem is hangzott el. Igen, itt valami
2: félértés volt. Az oszmán birodalom része volt.
0: Az oszmán birodalom része, igen, igen, így
1: volt. Ezekről a városokról
2: erről beszélünk, igen, így van, igen. Török lakossága az egyébként nem igen volt, tehát mitől lett volna.
1: Na, hagyd szóljon ki zene.
2: Jó.

0: Szervusztok, ez itt a harmadik utas, a Tilos Rádiót hallgatjátok, aki pedig nem hallgatja, az megtalál minket a 90.3-on, a 103.7-en vagy a neten, és a vendégünk dr. Sudár Balázs. Közben egy kicsit eltértünk, már itt arról folyt a vita, hogy a derbukát lehet-e használni, és pontosan ki használja az esküvőkön, tehát ki használja az esküvőkön a derbukát?
1: Törökországban a derbuka az nem tartozik a népi hangszerek közé valójában, az alapvetően cigányságnak a kultúrájába tartozik, és abszolút az arab világhoz kötik teljes joggal egyébként a törökök ezt a hangszert, tehát magukénak nem tekintik teljes joggal egyébként, tehát ők sosem használták ezt, ez egy viszonylag új 19-20. inkább 20. századi fejlemény a török világban ez a hangszer.
0: Oké, mik a klasszikus török hangszerek?
1: Van egy olyan, hogy muszlim klasszikus zene, ezenből van egy török klasszikus zene, az ugyanolyan klasszikus zene, mint a miénk, tehát művelt zenének lehetne nevezni, amit egy zenei elit képvisel. Ha a jellege szerint akarnám ezt megfogni, ezt hívják makám zenének is törökül, tehát makámokra épülő zene. A makám az egy ilyen halmaz, nagyon nehéz lefordítani, nagyon egyszerű lenne hangsorként lefordítani, de nem hangsorról van szó, ennél sokkal több. A makám az egy tulajdonképpen egy tudatállapot, vagy egy hangulat leképezése zenei nyelven, és akkor ennek megvannak a maga eszközei, aminek persze a hangsor az eszköze, de eszköze a díszítésrendszer is, eszköze a dallam mozgása is, tartozik hozzá napszak, időpont, tartozott most már inkább, azt már a törökök szeretik elfelejteni, de azért régen ennek meg volt a szigorú rendje, hogy mikor mit használtak ebből a szempontból. Ezt ők összességében úgy mondták régen, hogy a makámnak van egy lelke tulajdonképpen, és ezt a lelket kell eljátszani, a makám lelkét kell megtalálni, és akkor azt kell játszani. És erre épül föl a klasszikus zenének a rendszere. Nem véletlenül ez nem szórakoztató zene volt a legkevésbé sem, ez alapvetően misztikus zene volt. Dervis közösségek, tehát a muszlim misztikusok használták a szertartásaikhoz, illetve akár gyógyításhoz is, ezt most bármilyen tágon is érthetjük.
0: Azon kezdtem meg gondolkozni, hogy milyen hasonlatai vannak az általad leírt makám zenének, meg az indiai klasszikus zenének, de ebben most nem folyunk bele. Engem sokkal jobban izgat ez a török irány. Mielőtt megjelent volna a makám zene, azelőtt is volt valamilyen muzsikája az Oszmán Birodalomnak, ami valamilyen módon fennmaradt, vagy nem maradt fent, tehát ez egy megtört, vagy töretlen tradíció?
1: Hát a makám zene az nem az oszmánokhoz kötődik. Tehát az egész makám zene, ez nagyon régóta megvan, ez egy iszlám közös valami. Tehát ez a makám zene, ez megvan Iránban is, megvan az araboknál is, egészen a Maghrebig, és szerintem mellesleg az indiai rágában, a mai indiai rágában is igencsak ott van a nyoma a makám zenének, legalábbis nagyon-nagyon hasonló tendenciák vannak a dologban, szerintem ott Észak-Indiában azért történt ez ezzel kapcsolatban. Ez egy váz, szerintem, ez a makám. Tehát tulajdonképpen egy csontváz, amit minden társaság, minden nép felöltöztet a maga kultúrája szerint valahogy. Tehát ráteszi a húst, meg a bőrt, meg a szőrt, meg a nem tudom, fazonírozza, de az már a sajátja sok szempontból. Ezért van az, hogy különbözik egy arab zene egy töröktől. Jól lehet, a gyökérzet az adott esetben hasonlít. Döbbenetes hallgatni, az arab klasszikus zene, amit ma annak árulnak, én döbbenten jöttem rá egyszer, hogy az valójában oszmán. Késő oszmán, 19. századi oszmán zene, de Isztambulban élő zeneszerzők műveiről van szó egy csomó esetben. És valami elképesztő, hogy az arabok hogy játsszák, az én törökös fülem az elborzadt tőle, hogy lehet így elrontani egy ilyen gyönyörű zenét. De az arabok meg úgy érezték jónak, és hogyha valakinek azt tetszik, akkor azt tetszik. Tehát, hogy de egy teljesen más ízlést csináltak, de a hangok ugyanazok valójában. Tehát hogy minden nép a saját képére formálja ezt a makám alapot tulajdonképpen. Na ez van a törököknél is. Ott kezdtük valamikor régen. Ja igen, tehát hogy volt-e az oszmánoknak korábban zenéje, nem tudunk róla. Tehát az egész makám zenének a lejegyzése az egy nagyon véletlenszerű és nagyon késői dolog, mert hogy ez egyrészt mesterről tanítványra öröklődik, ami kihullik, az kihullott, mert azért hullott ki, mert nem volt rá igény, akkor meg minek tartsuk meg. Leírni nem írták, mert megtanulták fejből. Azért tudunk erről, ennek az egésznek a történetiségéről valamit, mert volt egy-két ember, aki mégiscsak lejegyezte ezeket, ezek jellemzően persze nem törökök voltak. Az első az egy lengyel volt, az Oszmán Birodalomban egy lengyel fogoly, aki aztán a szultáni udvarnak az egyik legjelentősebb tolmácsa, illetve a szultáni zeneiskola vezetője lett. Ali Ufkinak hívták lengyelül, meg Albert Bobovszkinak. Aztán volt egy román herceg.
0: Bocsánat, hadd kérdezek rá, Ali Ufki mikor is élt?
1: 17. század. Uh-huh. 1680 körül halt meg, ha minden igaz. Aztán volt egy román herceg, Dimitri Kantemir, aki 30 évet töltött el Isztambulban, túszként gyakorlatilag, hogy a bátyuska az ne rendetlenkedjen otthon Moldvában. És ő meg úgy gondolta, hogy kihasználja ezt az időt, és bánatában az oszmán birodalom egyik legjobb zenésze és zeneszerzője és zeneelméletírója lett. És mivel neki egy elég masszív nyugati műveltsége volt, ő úgy gondolta, hogy ezt a zenét le is írja, és el is írta. És akkor ezek megmaradtak, ő a 18. század legelején írta ezeket a kottákat. Sok száz darabot írtak, tehát irgalmatlan mennyiségű anyag maradt így fenn.
0: De ezek európai kották?
1: Tehát hát európai, vagy nem európai, de el lehet olvasni. El lehet olvasni.
0: Tehát lehet tudni, mert ugye az a probléma az indiai zenénél, hogy az indiai zenénél mindig csak a váz van leírva, és neked tudnod kell a struktúrát, tudnod kell a lejátszás szisztémáját ahhoz, hogy ezt ki tud olvasni.
1: Nem, ez le van írva rendesen. Ez becsületesen. Csak legfeljebb nem európai szisztémában, de mindegy, attól még az egyértelmű, amit csináltak, kitalálták a módszereket. Na, de ezek az első lejegyzések, tehát 17. század második fele, 18. század eleje, és ez is csak az oszmán birodalom. Arab zenéből szerintem a 19. század előtt egy hang nem maradt fenn. Tehát, hogy nem, egyszerűen nem tudjuk, hogy valójában milyen volt a zene. Az viszont látszik, hogy ez a makám struktúra, ez már a 9. században vidáman megvan. Tehát 9. században már írnak zeneelméleti munkákat arabul. Egyébként nyilván a perzsa térségben szokás szerint, tehát a keletebbre egy kicsit az arab világtól. Tehát a struktúra az megvolt, az stimmel, azt mindenképpen tudjuk. Az oszmánok mind klasszikus zenét ezt öröklik, az biztos. Azt tudjuk még, hogy egyébként az oszmánoknak van, vagy hát a törököknek van zenéjük, hát ez egy klasszikus zene, ez az elitnek a zenéje természetszerűleg, de azt, hogy török énekmondás az volt korábban is, azt tudjuk, és hát az énekmondás az szerintem egy ugyanolyan elit, fajta elit zene tulajdonképpen, mint a klasszikus zene, az nem a népnek a zenéje, hanem azt profik csinálják.
0: És mi volt a célja magának a muzsikának? Tudod, mert nagyon sokféleképpen lehet megközelíteni, van egyfelől a szórakoztatás, van a másfajta tudatállapotok megélése, tehát van, ahol nagyon, nagyon külön válik ez a két irány.
1: Szerintem itt is nagyon komolyan külön vált. Tehát a klasszikus zene az egyértelműen a tudatállapotok irányába megy, tehát az a kovásza az egésznek, arról szól a klasszikus zene. Az más kérdés, hogy reprezentálni lehet vele, mert hogy jól néz ki, tehát hogy nagyon ütős a dolog, és akkor, hogyha jön egy nyugati követ, akkor a szultán megmutatja ezt a követeknek, hogy gyerekek, mi ilyet is tudunk. És amikor a szultáni udvar nagyon csóró, mert nincs benne pénz, és nincs saját szultáni zenekar, akkor elküldik a keringő dervisek kolostorába a követeket, hogy na, azt nézzétek meg, azt tudjuk mi. Tehát, hogy ennyire erősen összefonódik. Ilyen formán persze van szórakoztató célja, de amúgy meg nem az, tehát abszolút nem arról szól ez.
0: No, üljünk le egy 17. századi előadó terembe, fölnézünk a színpadra, és milyen hangszereket látunk ott?
1: Hát ahol mi le tudunk ülni a 17. században, és föl tudunk nézni a színpadra, az egy keringő dervis kolostor tud lenni alapvetően. Ott tényleg van valami színpadféle egyébként véletlenül. Ugye a keringő derviseknél az isteni élmény generálásához a forgást használják a dervisek, saját tengelyük körül forognak, és egyébként a teremben pedig egy koreográfia szerint keringenek, na de ehhez megfelelő zenek el, ahhoz meg ott ül a zenekar egy pulpituson, tehát tényleg van egy színpadjuk nekik. És még meg is nézhetnénk, mert a keringő dervisek azok egy nagyon nyitott társaság voltak, és lehetett látogatni a szertartásokat, tehát bárki bemeltett és megnézhette a szertartást, nem izgatta őket, hogy ott a bámészkodók benn üldögélnek. Milyen hangszereket látunk? Itt pont a Mevleviknél nagyon jó kijön ez a törökösség, tehát hogy a klasszikus zenében mennyire megvannak az egyéni ízek. Hát például nem látunk udot. Ugye az arab világ klasszikus lant hangszere, amiből aztán az európai lant is lett, meg sok minden egyéb, az ud, na ez nincs nekik. A török népek utálják ezeket az udokat, ezeket a rövid nyakú lantokat. Az, hogy ma a törökök udoznak, az egy 19. század végi embernek az érdeme, aki elment Kairóba tanulni, ott megtanult jól ezen a hangszeren játszani, hazavitt és divatot csinált, de előtte nem. Volt ud előtte is, de igazándiból nem használták, nem kedvelték, hanem a török népek az ősi hagyományok szerint a hosszú nyakú lantokat szeretik. Ugye, ami az Ezer egy éjszaka illusztrációkon látszik mindig, hogy a hárem hölgy kezében van egy ilyen pici kis hangszerecske, aminek egy hosszú seprűnyelnyi nyaka van, az a tambur. És ez az alapvető hangszer, ez lényegét tekintve egy húros hangszer, tehát egyetlen húron játszik a zenész, és szaladgál föl alá a nyakon. És ez az a hangszer, ami az összes török népnek a népi hangszere is máig is, csak most már persze megváltozott formákban. De ez egy jelkép. Tulajdonképpen ez a hangszer a törökségnek a jelképe lehetne. Ugye hívják tamburként, a tambur az fene se tudja, hogy milyen szó lehet, hogy valamikor nagyon régen görög volt, de nem lehet tudni, de nem görögországi görög, hanem Baktriából, tehát még a Nagy Sándori görögségen keresztül vergődött el ez a szó keletre, és úgy került valahogy vissza. A törökök maguk ezt kopúznak hívják, ami ugye nem egyéb, mint a magyar koboz szó, és amikor mi ide bejöttünk, akkor valószínűleg mi is ezt a hangszert hoztuk magunkkal, vagy kicsit perzsásabb vidékeken hívják ezt tárnak, dutárnak, mi egymásnak, tehát rengeteg néven fordul elő ez a hangszer, és ez egy ilyen nagyon-nagyon török hangszer, és ez a klasszikus zenébe is benyomult, és klasszikus zenei hangszer lett tulajdonképpen. Ez az egyik, nagyon fontos, amikor például zeneelméletet írnak, mindig ezzel a hangszerrel írják le a zeneelméletet, persze, mert ezzel könnyű leírni viszonylag. Tehát ez az egyik, ami nagyon fontos. A másik, az a fúvós hangszer, az a nej, ami viszont egy egyértelműen perzsa hangszer, ez egy nád fuvola, egy perem fuvola, amit ugye nem luk van rajta, mint az európai fuvolákon, hanem a cső szélét kell megfújni, tehát mint a kahalt mondjuk. Ez egy abszolút egyértelműen perzsás hatású dolog, és ez nem is megy át a népzenébe, ez egy klasszikus zenei hangszer maradt a törökök körében mindig, de nagyon meghatározó lett. És hát van ütőhangszer mindig. Az ütőhangszernek két dolgot használnak, egyrészt a defet, ami leginkább a legközismertebben mondjuk a magyar sámán dobhoz hasonlít egy kicsit, tehát egy ilyen keret, vékony, kávályú keret dob, viszonylag nagy. Nem véletlen, hogy ezt szeretik használni, hát ezt hozzák ők is magukkal a sztyeppéről, ugyanúgy, ahogy nyilván mi is elhoztuk magunkkal. Tehát ez megint csak a török hagyományok irányába mutat. És van még egy dobjuk, az az üsdob. Picike kis üsdobokat használnak, ilyen, tudom én. Jó 20-25 centi átmérőjű pici kis félgömböcskéket, ami meg megint a sztyeppei hagyományokból jön, mert ugyanis a sztyeppe ezt a dobtípust szereti használni, egyébként alapvetően hatalmi szimbólumként, hatalmi hangszerként is ez funkcionál, és aztán így megy át a klasszikus zenébe ez a hangszer. Ez a három, ami meghatározó, tehát az ütő, ebből a két ütőből a valamelyik, tehát ütőhangszer, ami mondjuk úgy valahogy az alap, tehát a földdel kapcsolatos nagyon, ahogy az ott morog alul. Tudni kell, hogy a törökök nem virtuóz társaság. Tehát törökök nem szeretnek virtuózkodni. Nem érdekli őket a zenei virtuózitás igazándiból, vagy legalábbis nem az a fajta virtuózitás, amit mi ma virtuóznak hívunk. Egy jó történet, és az előbb beszéltünk el a cigányok szerepe a török zenében. Vannak erről nagyon jó kis anekdoták a 19. században. A cigányok elkezdtek bekerülni a szultáni udvari zenekarokba. És lehúztak egy-két évet, és mindig kidobálták őket onnan. És azért dobálták ki őket, mert túljátszották a zenét. Nem voltak képesek megtalálni azt, amit játszani kell, hanem mindent szétvirgáztak, szétdíszítettek, szétvirtuózkodtak, semmi szükség nem volt rá, elrontották vele az egészet. De nem értették ők ezt meg. Tehát nekik teljesen más az agyuk, ők teljesen másban gondolkoznak, és ebből a cigány vonalból lett egy ilyen félklasszikus, oszmán félklasszikus zene, ami aztán máig is tulajdonképpen megvan és létezik, és ez az a vendéglátós zene, amiről beszéltünk az előbb, tehát amit mondjuk egy lagziban sokszor lehet hallani ma is, adott esetben.
2: Az igazi jó vendéglátós zene az, amikor így szintezzátor és így tapsol a közönség.
1: Na jó, hát most már az is van, persze.
2: Ilyen híres énekesek, ilyen balszos énekesek.
1: Igen. Na, tehát hogy...
2: Közben a háttérben a kis zenei illusztráció itt a klasszikus zenére szól a nej, úgyhogy lehet hallani a hangját.
1: Na, tehát hogy a törökök nem szeretnek virtuózkodni, és ez van a dobolásban is, ami nagyon, nagyon...
2: Egy betelefonáló, úgyhogy...
0: Betelefülés, licés.
2: Igen, haló.
3: Haló, szervusztok. Nagyon jó, amit hallok, de valamit szeretnék kérni, Károly vagyok. Bartóknak a...
2: Pillanat, a vendégünk még nem hallja a telefonálót, egy kis...
3: Hát én úgy tudom, hogy ő is kevert ott.
2: Okay. Igen, Bartók a kérdés.
3: Bartók a kérdés. Tehát.
2: És a török népzene.
3: És a török népzene, mert ő készített egy monográfiát, csak amit nem adtak ki.
1: De.
3: Ki adták?
1: Ki? Csak nem itt. Szokás szerint.
3: Tehát az ő.
1: Igen.
3: Hát főkérték, gondolom, a török állam főkérte őt, amikor megalakult 23 vagy nem tudom, 22 után, és akkor bent oda, azt tudom, ahol tiszta vagyok. De...
1: Hát nem egészen így történt. Bartók Béla, egészen így történt. Bartók Béla az rájött arra, hogy a magyar zenének meg kell nézni a keleti kapcsolatrendszerét is. Bartók egy nagyon

0: támogatták, amikor ő már kint volt, nem volt egyébként kint túl sokáig. És egy török zeneszerző, Adnan Saygun volt az, aki őt Törökországban kalauzolta és vezette, Dél-Kelet-Anatóliában volt ő lent. És nagyon nagy hatása lett az ő utazásának, a török népzenekutatásra magára, pont az Adnan Saygunon keresztül. Tehát ő egy meghatározó figura a török népzenekutatása szempontjából is, ugye ez a török nemzeti ébredéssel úgy többé-kevésbé valahogy egybevág, és ezért aztán ő egy nagyon fontos szerepet vitt ebben, egy példa volt arra, hogy is kell népzenét gyűjteni rendesen, tehát Bartók az egy nagyon fontos figura.
1: Ezért kérdeztem, én tudtam valamit a zenei lexikonból, de hát ilyen mélységben nem azért.
2: Akkor tanítják is Bartókot így ebből a vonatkozásban, hát, a török zene.
0: Olyannyira tanítják, hogy ahol ő gyűjtött, Dél-Kelet-Anatóliában, Oszmániében.
2: Kiemelkedő út volt akkor ezek szerint.
0: Igen. Ott most megnyílt egy hatalmas kulturális centrum, amit Bartók Béláról neveztek el.
1: Ő Algériában is volt, úgy tudom.
0: Így van, arab zenét is gyűjtött.
1: Most visszaugrok az első órára, mármint hogy ott a politikai dolgok voltak.
0: Igen.
1: Úgy összegyűjtöttem így a kérdéseket, nem akartam betelefonálni. Na, hol is írtam a költ, de mindegy fejből. Ki üzött az első koporsó szeget ebbe az Oszmán Birodalomba? Igen, ez lett volna az első kérdésem.
0: Hát...
1: Napóleon?
0: Mint hogy tudjuk ugye, hogy az ember élete... Az ember élete az első lépés...
1: Bocsánat.
0: Tehát, hogy az ember élete az első pillanattól kezdve nem egyéb, mint menetelés a halál felé. Ilyen formán voltak éppen az első koporsószöget maga Oszmán ütötte bele, amikor megalapította a birodalmat. Hát ez az Oszmán Birodalom, ez volt Európa beteg embere már régen, és már a 17. században is szerették volna eltemetni, nagyon sokan. Ugye ezt mit tanuljuk, meg tudjuk, hogy ugye itt a 17. század második felében a visszahódító háborúk, magyarországi visszahódító háborúk már egy meggyengült Oszmán Birodalom, amelyik nem bír az európai hadügyi forradalommal, és hogy Európa fölé nőtt a törököknek, meg minden. Hát azért ahhoz képest, hogy Európa 17. században fölé nőtt a törököknek, azért ahhoz képest még az első világháborúban is elég nehéz volt őket megverni, illetve hát így hosszabb távon meg nem is ment. Tehát azért annyira nem döglődött ez az oroszlán. Az tény, hogy a csúcspont az a 16. század. A közepe mondjuk, tehát Nagy Szulajmán uralkodása, és utána mindenképpen legalábbis egy stagnálás, és aztán pedig egy összecsukódás, vagy egy hanyatlás indul meg területileg mindenképpen. De kétségtelen tény, hogy mondjuk az első ilyen nagyon-nagyon-nagyon nagy arcú csapás, azok mi voltunk. Tehát az, hogy a magyarországi hódoltság az elveszett.
1: 1686.
0: Hát illetve itt a 80-as évek vége, igen. Tehát az Bécs ostromától a Karlócai békéig 1685-1699.
1: Másik kérdések jusson eszembe, pontosan. Ja, igen, tudom. Milyen népcsoport a kurd? Mert én már hallottam olyant is, hogy hetitákhoz vezetik magukat vissza.
0: Hát persze, a Közel-Keleten is nagy hagyománya van annak, hogy mindenki mindenféle ősöket találjon magának. Az biztos, hogy a kurdok nagyon régóta ott laknak, ahol most is laknak. Tehát ők jóval régebben ott laknak, mint a törökök, az egészen biztos. A hetita vonal, hát az inkább szerintem a fantázia világába tartozik. A kurdokról azt lehet egyébként tudni világosan, hogy iráni a nyelvük. Tehát ők egy perzsa nyelvű népcsoport, tehát ilyen formán semmi közük nincs a törökök közt.
1: Úgy, mint a jászok voltak, amit itt nálunk.
0: Igen, csak hát a kurdok nem jászok, de igen, tehát egy olyan iráni nyelvű népcsoport.
1: Tehát iráni nyelvcsoport volt, hogy Oszétiából indultak ki?
0: Hát nem, hát Oszétiában, tehát oszétul beszélnek, ami szintén egy iráni nyelv, de hát azért itt a perzsa nyelvű népek egy óriási területen éltek egy időben. Tehát a sztyeppének is volt egy iráni korszaka, lehet, hogy a szkíták is perzsa nyelvűek voltak, csak azt nem tudjuk egészen biztosan.
1: Hát keveredtünk, nyelvet cseréltünk, stb.
0: Hát igen.
1: Hát nagyon szépen köszönöm.
0: Nagyon szívesen.
2: Vallása milyen a kurdoknak?
0: Muszlimok.
3: Az jutott eszembe, hogy amikor külföldre jönnek barátaim, van egy pár olyan pontja a városnak, amit kötelező jelleggel meg szoktam nekik mutatni. Az egyik a várban egy emlékmű. Az emlékmű, ami a Moszkva tér felüli várfalnál van, tehát egy olyan részen a váron belül, ahol nagyon kevéssé szoktak sétálni az emberek. Ez a hadtörténeti múzeumnak is az oldala. Ez az emlékmű, amelyik talán egyedülálló módon a világon emléket állít a várat, a budai várat, a felszabadító sereg ellen védő hősi hadvezérnek.
0: Igen, az Abdul.

0: Igen, Abdi Pasa.
1: Abdi Pasának, ami döbbenetes. Eleve az, hogy az ellenség hősieségének, illetve hősi vezérének emlékművet állítanak, a másik pedig, hogy abból az emlékművből kiderül, hogy 70 éves volt, mikor ott a csatában elesett.
0: Igen, ez nagyon érdekes. Egyrészt úgy tűnik, hogy itt a Végvidéken azért van egy ilyen lovagi szabályrendszer, tehát ez a tiszteljük egymást. Ugye elvileg Zrínyi sem hagyta fölrobbantatni a Szulejmánnak a türbéjét, tehát a síremlékét Szigetvár mellett. Tehát van egyfajta ilyen tisztelet egymás iránt, valamennyi, legalábbis elvileg. A másik meg, hogy öreg volt, nagyon sok ilyen történet van a hódoltságból, ahol ilyen öreg vezérek viszik csatába a népüket, és nagyon hősiesen verekszenek, ilyen 70-80-90 évesen. Van egy nagyon jó történet, Kanizsát ugye 1600-ban veszik be a törökök, 1601-ben majdnem visszafoglaljuk, egy nagyon-nagyon nagy ostrom van, az egész hódoltsági időszaknak talán az egyik leghosszabb ostroma, több mint két hónapig ostromolják a várat a keresztény seregek, és azt egy pasa védi, akiről az a történet maradt fent, hogy rettentesen öreg volt már, és nem bírt lóra ülni, de nem szégyelt volna az emberei előtt gyalog megjelenni, vagy horcőken, vagy valahogy, meg hát hogy is lelkesítsen egy vezér egy horcőkből egy hadsereget, és fölkötözteti magát a lovára, és úgy jár körbe a várban, és bíztatja a harcosait a kitartásra. És hát tényleg öreg volt, az egészen biztos, nem tudjuk, hogy tényleg 90 éves volt, utána még elérdegelt, vagy 11 néhány évig, úgyhogy azért az a 90-as soknak tűnik. De az biztos, hogy nem volt fiatal. Voltak itt öreg vezérek, igen, törökök sokáig bírták, úgy tűnik.
1: Mi is?
0: A zenénél tartottunk valahol.
1: Igen, zenénél tartottunk valahol. Mindestre...
2: Balaton Béla volt. Károly első kérdés, és előtte nem is tudom, igen.
0: Igen, klasszikus zene. Klasszikus zene. Milyen hangszerek vannak a klasszikus zenében?
1: Igen, egyébként hogyha most elmegyek, vedd le azt a füles, mert attól gerjedsz vissza egy kicsit. Nem, azaz. Köszönöm. Szóval, hogy ha most elmegyek egy ilyen kerengő dervis rendhez, akkor szintén ilyen módon nyitottak?
0: Igen. Igen, sőt, most már borzasztó szerintem. Üzlet lett ebből nagyon keményen, most már dervis biznisz van. Tehát egész Isztambul tele van dervis táncosokkal, és hú, és borzalmas. Tehát pont most volt egy olyan élményünk, nem olyan régen voltam kint. Én sokáig egy kolostorba jártam zenét hallgatni, ahol nagyon kemény belépő díj mellett lehetett bemenni. Mivel be voltak tiltva a dervis rendek Törökországban sokáig, ezt ilyen balettcsoportnak, meg hagyományőrző csoportnak, mindenfélenek álcázták magukat, de ez egy nagyon komoly társaság volt, és nagyon-nagyon jó szertartásokat tartottak. És én ennek a tudatában beballagtam egy ilyen újabb helyre, és valami rémület volt, amit tapasztaltam. Tehát a dervisek is teljesen gagyik voltak, a zenészek is teljesen gagyik voltak, szóval most már biznisz van. De egyébként igen, ez a nyitottság, ez megvan.
1: Meg mondtad azt, hogy mennyire meditatív és mennyire tudatalapotokról szól a klasszikus zene, és hogy a cigányság volt, aki megpróbált belevinni egy ilyen virtuózitást és túldíszítettséget, rokokózást. És ez megvan a mostani klasszikus irányzatban is, ez a fajta meditatív mód. Én azért kérdezem csak, mert nagyon sok nép zenénél vettem azt észre, hogy elkezdett felgyorsulni, és elkezdett elmenni a virtuózitás irányába az elmúlt évszázadban, vagy az elmúlt évszázad második felében?
0: Én úgy látom, hogy valójában nem. A törököknél ez nem következik be. Tehát van ez az irányzat, ez a felgyorsult, pörgős, táncolós, hastáncolós valami. Az csinált magának egy saját utat. Tehát ez egy létező dolog. Az éjszakai klubokban adott esetben ezt játsszák, hogyha tradicionális valamit játszanak. Ehhez vannak zenészek, tehát ez oké. Viszont a meditatív szárny az megmaradt annak, ami. Tehát nem azt mondom, hogy az a zene nem változik, nagyon komolyan változik. Tehát az a 3-400 év, amit rálátunk erre a zenetörténetre, az változik. Tehát abból világosan látszik, hogy ez a zene is változik. Alakul, hatások érik, adott esetben nyugati hatások érik, mindenféle hatások érik. Például nagyon erős időnként az indiai hatás, ami most teljesen világosan az újkorban, a legújabb időszakban éri őket. De úgy tűnik, hogy az alap az megvan. Tehát, hogy ez miről szól. Nem tudom, hogy mennyire tudatos, annak nem sikerült a nyomára jutnom, igazándiból arról mindenki mélyen hallgatott. De azért nagyon sok esetben meg teljesen világosan látszik, hogy pontosan tudják, hogy miről szól ez az egész.
1: De olyan praktikus tanácsot tudsz adni? Tehát, hogyha valaki elmegy Törökországba, akkor hova érdemes elmenni? Vannak olyan helyek, ahol kiemelten foglalkoznak ezzel a fajta muzsikával?
2: Van a koncerttermek például?
1: Érted, mert hogyha valaki idejön Magyarország, és szeretne magyar zenét hallgatni, megkérdez egy átlagos embert, akkor elküldik a Mátyás pincébe, hogy hallgasson magyar zenét, és olyan helyekre, ahol igazándiból a kultúrával nem találkozik.
0: Én úgy látom, hogy Törökországban nincs nagyon koncertélet. Tehát igazándiból ahhoz képest, hogy Isztambul az egy hát 15-17 milliós város, ahhoz képest hát nincs egy pestiest. Önben te megnézed, hogy hol milyen koncert van. Plakátok vannak úgy időnként, de nagyon kevés koncert van. Én úgy látom, hogy a koncertek azok inkább ilyen szájról szájra terjedő dolgok, és közösségeknek vannak. Tehát egy közösség inkább meghív zenészeket, de az nem, tehát nyitott, de mégse. Nincs közszemlére téve a dolog. Tehát az a fajta koncertélet, ami Pesten van, vagy nyugaton van, olyan nekik, én úgy érzem, hogy nincsen. Tehát az mindig egy művészet, hogy az ember megtalálja a jó koncertet. Én a legjobb koncerteken úgy voltam, hogy zenészek elvittek.
2: És létezik mondjuk ilyen zeneakadémia-szerű?
0: Az viszont igen, hogyne. Nagyon magas szinten tanítják a...
2: És például nincs minden este egy koncert? Tehát, hogy nincs. Ez nem jellemző,
0: nincs.
2: Nagy előadó terme, koncertterme lenne.
0: Nincs.
1: Mondjuk érdekes volt ez a kérdés, mert közben jöttem rá, hogyha lenne ilyen konkrét előadóterem, az magáról a zenének, vagy a kultúrának a felszínességéről is szólhatna, hiszen ahhoz mindig meg kell küzdeni a kincsért, mindig meg kell küzdeni a királylány kegyeiért, nem csak úgy van, hogy lehúzzuk a kártyánkat a falon, és utána megérkezik hozzánk a pénz. Na figyelj, még mielőtt elkezdünk zenélni, itt érkezett egy pár gyors kérdés a hallgatóktól. Egy, mi a Kolinda?
0: Kolinda? Uh-huh. Hát a Kolinda az törökhöz semmi köze nincsen a Kolindának. Kolindás, az, ha jól emlékszem, az egy karácsonyi népszokás. Szerintem talán még
1: volt,
0: a
1: ez volt a kérdés. És
2: ez a makámmal kapcsolatban, úgyhogy
1: szerintem is egy
0: ilyen tudatás. Ja, makám ment Kolindából, nem,
1: igen,
0: semmi közé
1: egymáshoz. Igen, Kolinda szerintem is abból jött, illetve elmondod még egyszer azt a két nevet, akik régen elkezdték lejegyezni a... Uh-huh.
0: Ali Ufki.
2: Ő a lengyel,
0: és Dimitrije Kantemir.
1: Dimitrije Kantemir, és Ali Ufkinak mi volt a lengyel neve?
0: Albert Bobovski.

0: Yusuf Benli.
1: Yusuf Benli.
0: Yusuf Benli, akit hallgattunk, és belinkeltem egy videót, amit így, így mellékesen így a perifériából nézek én is.
2: És ezek az üsdobok voltak, amiket így hallottunk? Nagyon szép, mély dob hangú.
1: Szerintem az davul volt, tehát egy kétfenekű dob volt. Yusuf, ő énekmondás, tehát a népzenét játszik,
2: igen.
1: Ami egy másik világ, aminek nem sok köze van a klasszikus zenéhez, ez egy teljesen külön kultúra. Annyira nagyon külön, hogy ezek jelek, ezek kulturális jelek, amiket mi annyira nem is érzünk, tehát vagy talán nem is használunk már ilyen jeleket annyira. Én itt tanultam meg, hogy ez mennyire fontos, és azóta vigyázok vele Törökországban is. Egy időben meghívogattak néha a török nagykövetségre játszani. És én mindig a ballamával, tehát ezzel a török népi lanttal mentem, és énekeltem, és úgy kiderült, hogy a társaság egyik fele az nagyon boldog tőlem, a másik fele meg nem áll velem szóba, de nem is köszön. És akkor kiderült...
2: Nem a megfelelő zenét játszottad ezek
0: szóval. Megfelelő hangszerrel.
1: Kiderült, hogy eljátszottam egy olyan számot, amit én régi zenének érzek magyar fejjel, meg magyar régi zenészként, számukra pedig kőkemény politikai üzenet volt.
2: Szentségtörés szintén.
1: Igen, és én nagyon keményen letettem a garast anélkül, hogy tudtam volna az egyik gyakorlatilag politikai vallási tábor mellett. Nem tudtam róla. De ezt ők már a hangszerből levágják, tehát hogy én egy olyan hangszerrel mászkálok, akkor ők ezt tudják, hogy hova tartozom, és akkor nekem ott a helyem. Tehát nem is értik, hogy lehet, hogy akkor meg a másik irányból is időnként tájékozódom, vagy vannak dolgok.
0: Ez egyébként török nyelvű volt az ének, amit előadtál?
1: Török volt, igen. De mindegy is, tehát már a hangszer elég volt meg, amit játszottam ahhoz, hogy betegyenek egy skatujába tulajdonképpen. Jó.
2: És a másik fel a társaságnak meg...
1: Hát ők megadatartoztak.
2: Persze. Akkor...
1: persze. Ez egy ilyen érdekes játék.
0: Ők meghívtak egy mire is? Adtak a kezedbe egy mit is?
1: Nem, azért annyira nem. Próbáltak volna, de aztán én amikor erre így rájöttem, akkor ebből kihátráltam. Tehát én ezt nem akartam túlpörgetni.
2: És akkor most rám már előre leteszteled, hogy a...
1: Nem játszom nekik.
2: Nem válasz különbségnek.
0: Pedig épp ezt akartam kérdezni, hogy ha minket meghívnak, akkor mit ajánlasz, milyen hangszeren és mit játszunk, hogy ne sértsünk meg semmit.
2: Ó, hát látjátok, én amikor az irányi nagykövetségen játszottam úgy hasonló szinten, akkor nem is gondolkoztam ezeken a kérdéseken.
1: De nem is perzsa zenét játszottál.
2: Nem is perzsa zenét játszottam.
1: De ha azt játszottál volna, akkor lehet,
2: hogy... Egy tombakon játszottam a saját zenémet, úgyhogy biztos rám ismer ez.
1: De az más, mert a saját zenédet játszott, de én az övéket játszottam.
2: Ja, igen.
1: Azzal volt a baj.
0: Yusuf Benli, mert hogy azt mondtad, hogy Yusuf Benli a te mestered.
1: Igen.
0: Ez mit is jelent? Mit is jelent török, hogy van egy török mestered?
1: Ez azt jelenti, igen. Úgy történt a dolog, hogy valamikor réges-régen szó volt itt a műsorban arról, hogy egy török barátunk vitte engem a turkológia fele. Őt Eldar Sálikulónak hívják. Azóta is nagyon jóban vagyunk, és egy nagyon jó szazos volt. Én tőle kezdtem el tanulni, annak idején játszani. Aztán ő hazament a képzés után, én meg itt maradtam, és hát tanultam én könyvből, meg magnó alapján próbáltam, aztán rájöttem, hogy az egy tévedés volt, de mindegy. És egy idő után eljött az a pillanat, amikor úgy gondoltam, hogy na most akkor ezt komolyra kéne fordítani, és el kéne kezdeni újra tanulni. Éppen kint voltam Isztambulban nála, és mondtam, hogy akkor tanítson, vagy beszéljük meg, hogy tudnék tőle tanulni, mire ő azt mondta, hogy ő erre nem ér rá, de van erre profi ember, majd mindjárt beszélünk. Én üldögéltem egy kempingben, egyszer csak felhívta ez a barátom a kempinget, és mondta, hogy itt a cím, egy óra múlva legyél ott, vár a mester. És akkor én úgy kiugrottam a fürdőgatyámból, bele a polgári cuccba, rohantam át egész Isztambulon, és berontottam egy helyre, amiről azt sem tudtam persze, hogy hogy van, alig találtam meg. És ott volt a Yusuf. És kicsit morcosan fogadott, és akkor azt mondta, hogy most akkor te tudsz ezen a hangszeren játszani? Hát mondtam, hogy hát én így próbálkozgatok a saját fejem után, mert egy ideje azért már valamennyire megyünk, akkor mutassam meg. Mondtam, hogy jó, de ez a hangulás, ez nem az a hangulás, amit én ismerek, meg amit használok. Mondta, de hogy amit én használok, olyan meg nincs, az egy régebbi fajta hangulási rendszer volt, olyan nincs, csináljak ezzel valamit. Hát csináltam valamit. Tehát jó, akkor itt egy kotta, most elmegyek tanítani, egy óra múlva jövök vissza, meglátjuk, mit csináltál vele. És akkor ebben teljesen új elvarázsolt hangulásban, egy nagyon bonyolult összetett az európai agytól, teljesen eltérő hangulási rendszerű valamiről volt szó, hogy nehéz átállni rá. Ott elküzdögettem egy órát, visszajött, na mutassam, megmutattam, hogy mit tudok csinálni, mit sikerült. És akkor azt mondta, hogy jó, akkor mikor jövök tanulni? Hát mondtam, hogy most éppen holnap megyek haza Pestre, de akkor majd valamikor jövök. Mondta, jó, hangszerem van, ilyen fajta, mondom, nincs. Kulálkoztott egyet a szögről, mondta, hogy akkor vidd haza, az gyakorolja, és adott egy pár kottát, hogy akkor ezt vágjam be, mire megérkezem.
0: Ezek európai kották voltak?
1: Európai kották, persze, most már ők egy jó ideje európai kottát használnak. És akkor két hónap múlva visszamentem, és akkor egy hétre beköltöztem hozzá a zeneiskolába, és ő teljesen barátságból, meg azért, mert úgy gondolta, hogy valaki ennyire bolond, hogy Magyarországról ide jön, akkor ő tanít engem.
2: Tehát, hogy testvért tudod.
1: Igen, tehát én teljesen úgy bekerültem a klámba, vagy a családba, vagy nem is tudom, tehát és azóta is nagyon-nagyon jóba vagyunk, és járok ki hozzá, amikor tudok. Mert mostanában mondjuk kevesebbet tudok gyakorolni, meg ugye elfordult egy kicsit a zenétől az életem, de akkor volt egy 4-5 év, amikor nagyon rendszeresen sokat jártam ki hozzá. És nagyon-nagyon tanulságos volt, nagyon nagy tanulság volt belülről látni egy ilyen iskolát. Ez egy ténylegesen létezett, ez egy zeneiskola, valódi zeneiskola, ahol én persze magántanítvány voltam, de belelátni ebbe az egész török oktatási rendszerbe, abba, hogy ők erről gondolkoznak, látni a többieket, látni azt, hogy én európaiként miben vagyok erős és miben vagyok gyenge, nagyon-nagyon tanulságos volt belepillantani ebbe a dologba.
2: És itt európai hangszerek is megjelentek ebbe a zeneiskolába?
1: Nem, ők csak ballamát tanítottak.
2: Értem, szóval csak ez egy hangszer.
1: Ez népzenei zeneiskola.
2: Ja, akkor más hangszer se fordult itt elő, ez csak erre volt speciális.
0: Az, hogy miben vagy erős és miben vagy gyenge, az kultúra specifikus volt, vagy személyiség specifikus? Tehát, hogy mennyire általános az a...
1: Hát is. Volt egy része, ami szerintem személyiség specifikus volt, de azt le is vágták elég gyorsan, tehát azt ők úgy megértették, és akkor azt szerint kezeltek, tehát az úgy rendben volt, és az nekem nagyon jó volt. Igazándiból ez inkább a dervis vonala volt, a szövegek irányultsága, szövegszempontú dolgok voltak. Ugye ezek alapvetően szertartási zenék, amiket én tanultam, tehát ők rögtön tudták, hogy nekem nem az echte népzene kell, ami török népdalok, hanem nekem inkább ez a kicsit az alevik irányában, ez egy ilyen vallási közösség, nagyon sok régi török tradíciót hordozó vallási közösség, akinek a török énekmondás az tulajdonképpen a szertartási költészetük, hogy engem az érdekel szövegszempontból is, és akkor inkább azt tanultam. Összehoztak dervis költővel, meg mindenfélevel, tehát hogy volt egy ilyen. Ami kultúra függő volt, az ami általában szerintem érdekesebb, így külső szemlélőknek. Az látszott, hogy én sokkal gyorsabban gondolkozom, mint ők. Tehát, hogy sokkal gyorsabban átlátom egy kottának a szerkezetét, a zenének a szerkezetét, ezeket a részeit. Viszont ők meg sokkal jobban tudnak tanulni. Tehát, hogy nekik az, hogy kell tanulni valamit, hogy kell tanulni egy hangszeren, az sokkal jobban benn van. Tehát én nagyon gyorsan meg tudtam tanulni az elméleti részét, és sokkal lassabb voltam a gyakorlatiban, ők meg a gyakorlatival el voltak, de abszolút nem értették, de egy csomószor nem értették, amit játszanak. Tehát improvizálni abszolút nem tudtak volna benne, vagy nem is szoktak improvizálni, amit én pedig rengeteget. Tehát, hogy
0: ez kötött zene, amiről beszélsz?
1: Igen, az kötött zene, amiről én beszélek. Hát ez énekmondás, igen.
0: És az énekmondás, a szövegek miről szólnak?
1: Ezek misztikus szövegek alapvetően. Kívülről nézve ez egy szerelmi költészetnek tűnik, de hát ez egy isten szerelem. Valójában.
0: Van szufi?
1: Szufi, persze.
0: Szufi. Tehát van ilyen szöveg, amit te magyarra lefordítottál?
1: Van ilyen szöveg, ugye.
0: Énekelni fogsz nekünk?
1: Nem fogok énekelni, az biztos, de azért elolvasni el fogom, hogyha lehet, meg majd játszunk is tőlük. Mindjárt kitaláljuk, hogy micsodát. Na, ez egy Meftuni nevű költő, egy olyan 30 évvel ezelőtt halt meg például. Ez talán az egyik első fordításom, és azóta is nagyon szeretem, rengeteg szerénekeltem, és mindig valami kiderül erről a szövegről, meg mindig valamilyen új íz, meg új értelem bukkan föl, pedig roppant egyszerű. Valahogy ez van ebben a költészetben, hogy nagyon-nagyon egyszerű szavakkal beszél, ezért nagyon jól is lehet egyébként magyarra fordítani, meg hát a török és a magyar nyelv hasonlóság ebben nagyon sokat segít. Ugyanakkor hihetetlen mélységek vannak benne, amit én például a magyar költészetben ebben a formában nem találtam meg sehogy. Ez így szól. Gyermek voltam, s idegenbe mentem bolondul-bolondul, könyvem tollam a kezemben, írtam bolondul-bolondul. Nem vagyok az égadósa, szerelmem a menny angyala, semmi voltam, se rostába hultam bolondul-bolondul. Meftuni szól, az én szívem, Isten látja történetem, szerelem szél fújja kövem, porzik bolondul-bolondul. Hát ennyi. Lehet rajta töprengeni. Minden szöveg ilyen tulajdonképpen.
0: Szövegek borról?
1: Borról. Borról ritkán.
0: Ritkán.
1: Ritkán. Ebben a fajta kultúrában, tehát az ő költészetükben a bor az, az annyira nem jelentős. Az általános szufi költészetben igen. Tehát ott
0: igen, amiatt is kérdeztem, mert a szufiknál ugye van egy, hogy is mondjam, könnyeden alkoholista barátom, aki imádta a szufi költészetet, és azzal magyarázta ezt az imádatát, hogy lehet ilyen szeretettel írni az alkoholfogyasztásról, hogy hány pohár bor döntött le ezek miatt a gyönyörű versek miatt a torkán.
1: Az nem biztos, hogy a szufik is ledöntöttek annyi pohár bort, bár a fene tudja. Azért ők, tehát a szúfik szeretik használni ezeket a mondjuk tudatmódosító dolgokat. De
0: a szimbolikát is szeretik használni.
1: Hát sokkal inkább a szimbolikát. Tehát azért én azt gondolom, hogy a szúfi költészet az egy olyan költészet, ami panelekből, meg meglevő képekből építkezik. Tehát van egy forma nyelve, amit használnia kell a költőnek. Ugye a bravúr az pont az, hogy a meglevő készletből mit tud kihozni az aktuális költő. Meg hát a bravúr az, hogy egyetán csinál valamit. Ez nagyon érdekes, hogy ezek a közösségek, ezek újra fogalmazzák 20-50 évenként a tanításokat. Tehát hiába van meg egy 500 éves vers, amit tökéletesen leírja, amit le kell írni, és gyönyörű, de az régi. És az egész más, hogyha a mellettem ülő, nem tudom, Ahmed bácsi ír egy újat. És akkor azt ő írta, és akkor abban úgy benne van még a teremtés energiája.
0: Illetve azt vettem észre az ilyen a szufi szövegeknél, hogy sokkal szélesebb réteget tudnak megszólítani. Az üzenet nem lesz ugyanaz ennek a széles rétegnek, de hogy ugyanúgy meg lehet élni egy ilyen szöveget, vagy egy ilyen zenét meg lehet élni Istenhez való közeledésként, és a tudatmódosítás való közeledésként, vagy nem tudom, a szerelem is lehet két irányú, tehát lehet a másik nem iránt, vagy lehet az Isten iránt, és hogy ez mind a kettő benne van ebben.
1: Igen, hát ezt a törökök erre azt mondják, hogy ez direkt van, ez egy rejtőzködési forma, ez arról szól, hogyha valaki kötözködik, akkor azt mondják, hogy hát ezek sima szerelmes versek, nincs ezzel semmi baj. Ők maguk meg persze tudják, hogy nem arról szól a történet. Én meg azt gondolom, hogy hát annyira ismeri mindenki, tehát ez egy annyira alapvető dolog ez a szimbolika, hogy úgyis tudja mindenki, hogy miről van szó, tehát ez a nagy rejtőzködés nincs benne valójában. Egyszerűen arról van szó, hogy a misztikus élményeket valahogy ki kell fejezni, és azért olyan nagyon sok köznapi képrendszer nincsen, ami erre alkalmas volna, hát leginkább a szerelem meg a mámor, ez a kettő, amit úgy jól fel lehet erre a célra használni. Az aleviknél leginkább a szerelem az, ami...
0: És van olyan szöveged, amit ugyanígy aktualizáltál magyarra?
1: Igen, én jó pár ilyen szöveget lefordítottam, igen.
0: És az van most itt? A tarsolyban?
1: Hát nincs.
0: És fejből? Kicsi? Egy rövid kis
1: idézet? Jó, egy azért van. Egy van. Ez egy Pir Szultán Abdál vers, a 16. században élt, rossz nyelvek szerint Budára is eljutott 1541-ben, de ezt nem hiszem el, de ha eljutott, akkor ez egy szép történt. A haverjai eljutottak, ő egy bektasi dervis volt, és ugye Gülbaba, akinek a türbéje, sírkápolnája máig is megvan a Rózsadombon, ő is bektasi volt, egy nagyon jelentős bektasi főnök volt. És nyilvánvaló, hogy a hódoltságban ezeket a verseket énekelték egyébként, tehát erről tudunk, tehát ez adatszinten is megvan, egy csomó vers is megvan, tehát ez egy ismerős kultúra volt errefele is. Na szóval, hogy Pir Szultán írt egy ilyen verset, hogy nagyon jeles máig élő, vagy máig énekelt költő. Utánad bánkódom, beteged lettem, ágyamhoz eljössze kedvesem, szomorú szívemben virágos kertem, narancsom és almám, eljössze kedvesem. Fülemüled alól ékes kertedben, könyörgésem rejtve fehér kebledben. Ne adj hóhér kézre, ne légy kegyetlen, bilincsem leverni, eljössze kedvesem. Abdál Pir Szultán szól, tudod-e ki vagy, szépséges szultánom, párod nem akad. Arannyal ezüsttel ékesítsd magad, fényes menyasszonyként eljössze kedvesem. Hát ez egy ilyen versezet. De szerintem mutathatnánk belőle, ugyanis azt, hogy ezeket a verseket le lehet fordítani magyarra, ezt azért nem egészen én találtam ki, már Balassi Bálint kitalálta jó 400 évvel ezelőtt, de aztán ez a hagyomány egy picit megszakadt, míg nem, ez a török barátom és másik zenészmesterem, Kobzos Kis Tamás együtt neki nem álltak török verseket magyarra fordítani és magyarul énekelni, és az egyik igencsak jelentős ásik költőtől, 20. századi ásiktól, Ásik Vejszeltől fordítottak le egy csomó éneket. és adtak ki egyébként az Etnofonnál egy kétnyelvű CD-t, törökül és magyarul is éneklik ezeket a verseket. Aztán ebből most már egy sorozat lett. Megszületett ennek a következő párja, az kimondottan misztikus beütésű, Yunus Emre, a legnagyobb török misztikus költőnek az alkotása, ő egy 13. századi költő. Az Isztambulban jelent meg, és most meg fog jelenni egy éppen Pir Szultán Abdal és Balassi Bálint verseiből egy válogatás, szintén Isztambulban, ahol meg a magyar versek törökül lesznek, a török versek magyarul, tehát itt a két kultúrának, meg a két költőnek az összefüggései, hasonlóságai fognak kijönni, és szerintem hallgassunk egy
0: kicsit. Meg tudjuk majd csinálni, hogy meghallgatjuk a török verziót és a magyar
1: együtt
0: verziót.
1: Együtt vannak.
0: Ja, együtt vannak.
1: Na.

0: A harmadik utast halljátok a Tilos Rádió folyamában, és dr. Sudár Balázsral beszélgetünk. Most elkanyarodtunk a zene irányába, illetve ha jól tudom, akkor Kobzos Kis Tamás is egy mestered volt.
1: Igen.
0: Is mondtad, igen, is mondtad adásban. Percek vannak még hátra. Én szerettem volna megkérdezni a nyelvészet kapcsán, hogy hogy hangzik törökül az a mondat, hogy mondjuk megpróbál kitalálni valamit zsebemben, sok kicsi alma van.
1: Igen, ez a híres magyar török mondat, hogy zsebimben sok kicsi alma vár, amit kis híján meg lehet érteni törökül is, meg magyarul is tulajdonképpen, és született így egy török film is egyébként, ami pont erről, ez a címe.
0: Zsebimben csak kicsik álma vár.
1: Pont az a dolognak a lényeg, erről szól ez a film, hogy a török és a magyar kultúra az mennyire hasonlít egymáshoz.
0: Jó, ennyit szerettem volna, tehát hogy igazándiból rávilágítani, mert ez egy nagyon, nagyon szép mondat, és nagyon tényleg, hogyha én nagyon szeretném, akkor meg tudom érteni. Magyarul a török szempontból nem tudom ezt a dolgot, és nagyon megdöbbentett, amikor a nyelvészetről volt szó, az, hogy te voltál az első türkológus, akivel beszélgettem, és végül is letetted a voksot amellett, hogy finnugor nyelv a magyar.
1: Hát nem nagyon tudok más csinálni szerintem. Az a helyzet, hogy hát azért a finnugor nyelvészet az egy nagyon kemény tudományág, és én szerintem azt azért sikerült mindenképpen bizonyítaniuk, hogy a magyar nyelv alaprendszerét tekintve egy finnugor nyelv, amiben rengeteg minden ékelődik bele, borzasztó sok, tehát sokkal több külső hatás van, vagy ilyen az alaptól különböző dolog van, mint mondjuk egy latin nyelvben. Ez eléggé furcsa is a magyarban. Ez mellesleg csak arra utal szerintem, hogy sokkal zűrzavarosabb a mi történelmünk, mint a mondjuk a nyugatabbra eső népeké ebből a szempontból. Amivel nem értek egyet igazándiból a finnugor vonalból, az az, hogy a nyelvészetből történelmet írtak. Az nem megy. Az rossz. Tehát, hogy egyszerűen a nyelvészetből a nyelvtörténetét lehet megírni, konkrétan a finnugor vonalnak a történetét írták meg. Abból a népnek nem lesz történelme, a népnek nem lesz kultúrája, az a nyelv, és nem több. Tehát a magyar az nem finnugor nép, a nyelve az finnugor.
0: Na, de ez hogy van? Ez hogy
1: kulturálisan nekünk nem finnugor az azonosságtudatunk. Volt egy nagyon érdekes találkozásunk, egy észtegyüttesen játszottunk együtt, akiket nagyon szerettünk régóta, a lemezeiket ismertük már így a 90-es években is, és most valamikor együtt játszottunk velük. És ültünk egy asztalnál, beszélgettünk, és egyrészt megállapítottuk, hogy jól van, mindenki finnugorul beszél, de azért inkább maradjunk az angolnál, mert az valamivel könnyebb lesz, és hát így ültek a színpadon, meg ültünk a nézőtéren, és röhögtünk, hogy hát ők lennének a mi rokonaink, tehát rendes szőke viking volt az összes, tehát hogy nem hasonlítottunk egymásra semmilyen módon. Tehát, hogy nem, nincs az a kulturális közösségérzés. Én ezt úgy szoktam megfogalmazni, hogy nyelvileg persze a finnugor népekkel vagyunk rokonok, viszont kulturálisan a mi rokonságunk az a sztyeppe. Ez teljesen egyértelmű, mint ahogy például a zenetudomány azért akadémiai szinten is azt mondja, hogy valójában a magyar népzenének a legmeghatározóbb kapcsolatrendszer az a török kapcsolatrendszer. Most akármi, akárhonnan nézzük is. Tehát nagyon sok minden mutat a sztyeppe fele. Igazándiból mi így művészetileg, képileg.
2: Itt vagyok például én is. Én DJ sztyepp vagyok ugyanis.
1: Tehát, hogy oda. Én szerintem odafűznek minket a dolgok kulturálisan.
0: Még praktikus tanácsot szeretnék tőled kérni. Valaki szeretne elindulni, szeretné megismerni a török és az oszmán zenét az igaz mi voltában. Mondaná egy pár előadót, lemezcímeket, oldalakat?
1: Uh-huh. Hát, hogyha rámegy a neten Makan Musikisi re, akkor tehát beüt a Google-be, akkor rengeteg mindent ki fog dobni. Egyébként nevekkel érdemes játszani, tehát igazándiból az a legbiztosabb, ha az ember neveket tud. Török klasszikus zenében egyértelműen Süleyman Ergunner például, vagy az Ergunner test, Kutzi Ergunner, pláne akik nagyon meghatározóak, és talán a legjobb minőségű zenét csinálják, vagy Necdet Yaşar, például ő egy híres tamburos.
2: Bocsit, éppen figyelem az egyik átadott lemezt, és itt a felvétel vezető Ahmet Kutzi Ergunner, és pont elgondolkoztam.
1: Igen, igen, róla van szó.
2: Vagy ez egy rokonság, mert hogy akkor
1: hát az Ergunnerek
2: szerint a stúdiózáshoz is ért.
1: Hát ezek az ő barátai, tehát hogy ezek ilyen
2: de valóban ő az egyik legismertebb.
1: Igen, igen, igen.
0: Igen, türk muziki szinde, olyat találtam.
1: Türk muziki szinde, makam müzi?
0: Makam müzi.
1: Nem tudom, nem látom.
0: Oké. Tudod, hogyan lehet majd eldönteni, hogy melyik jó ezek közül?
1: Hallgatsz sokat, meg még többet, és egy idő után kialakul az érzéked erre a dologra.
0: Megint nem lehet megkerülni azt a dolgot, amit mondtam 20 perccel korábban, tehát ahhoz, hogy az ember igazándiból kincset lejjen, ahhoz mire kell menni?
1: Igen. Én amikor elkezdtem klasszikus zenéket gyűjtögetni kint Isztambulban, mármint hogy CD-ken venni, akkor még, vagy kazettákon, akkor még nem volt sok, és ne tudd meg, hogy mekkora Kásahegyet hallgattam végig, amiben egy darab nem volt, ami zeneileg jó lett volna nekem. Tanulságos volt tanulási szempontból, de hát élvezetileg annyira nem. Most inkább az a probléma, hogy most meg már annyi van, hogy már nincs is kedvem venni, mert olyan irgalmatlan mennyiségű van, nem át se tudom látni a piacot, viszont rengeteg jó is van most már. Tehát van egy fajta ilyen Oszmán felfutás.
0: Telefon. Nagyon röviden, kedves hallgató. Parancsolj, adásban vagy.
3: Nagyon rövid lesz még a válasz is szerintem. Kultúrájában mennyivel, hogyan illeszkedik az európai kultúrához?
2: Igen, egyszerű kérdések. Köszönjük szépen, szávasz.
0: Köszönjük.
2: Úgyhogy nem kell megválaszolni ezt a...
0: Figyelj, egy egyszerű mondatban válaszol meg.
1: De nem is.
0: Kultúrájában mennyiben illeszkedik a török az európaihoz?
1: Európai zálódik.
0: Köszönjük szépen. Dr. Sudár Balázs volt a vendégünk Törökországról, az oszmán kultúráról, a török zenéről, orientalizmusról és Balázsról volt szó. Szervusztok, két hét múlva jelentkezünk megint.
2: Jó, és hát menjünk akkor úgy tovább, mivel a Csipetkem ki fog maradni, hogy akkor meghallgatunk egy ilyen klasszikus zeneművet, légy szíves, hogy konferált föl. Csak tovább a CD-t, hogy akkor...
1: Ez valójában az egyik kedvenc lemezem ebből a műfajból. Ezek szólók, tambur szólók, ugye szó volt róla, hogy a tambur a klasszikus zenének az alapvető hangszere. Itt két nagyon kiváló zenész játszik, Abdi Joskun és Fahreddin Csimenli. Az egyik pengedős tamburon, a másik pedig vonós tamburon ad elő improvizációkat különböző makámokban. Hát azt hiszem, hogy azt, hogy milyen a makám zene, azt talán ez mutatja a legjobban.
2: Jó, szóval a következő valamennyi időben ez fog következni, akkor Csipetke helyett, és aztán pedig a Szikvíz harmadik utast, adásnaplót találhatok, majd letöltési lehetőséget, információkat keressétek a tilos.hu-n. Köszi szépen a figyelmet, sziasztok!
0: Sziasztok.

0: Mert mi lesz ezután?
1: Kertakaró.
2: Jó.
1: Kertakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kertakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősebbek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.
8: I want you to get together, put your hands together one time, and help me pray for one sinner from the ghetto. Oh Lord, we call him Harold Jones and he plays drums. Would you do it for him one time? Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. They appreciate you, Harold Jones.

Marlene Show. The one and only Marlena Shaw.

Március. A ritkás ágak zöldjén átveti a messzi nap a sűrű sugarat, mint végtelen aranysodronyt, egy égi vezeték dús hálózatát. S a fák zsonganak, mint a sinmenti nyurga póznák, ha rajtuk szárnyas, forró hírrető. A földnek a tavasz telefonál, és reszket a liget, mint zsenge szűzlány, feszül ezer kis lombkeble keményen, s a város, ez a bús, tüdőbeteg gyári munkás is mozdul, karjait, a vézna gyárkéményeket kinyújtja, beszippantja a távol illatot, és mámoros, gyulladt dalokba kezd. Ó, gyúlt világ! Ó, drága március! Rügyek, szerelmek, forradalmak évadja. A villámló ablakokban Celsius létráját riadva kúszza az izgatott, rabhigan szál. A vén hűlő világnak újra láza van. Trilláz a fényben reszkető magas tűzfalak közt, mint furcsa és kemény rigóhang, egy inas száj szurtos füttye, s rekett autótülök, biciklicsengés, sikoltó sin, trappos paták alatt az utcakő gránit feleselése, harang, rikkancsok, anda zongorák skálája a politúros homályból, s az emberi lélegzés halk zenéje szédülten szaporázza ritmusát. Ó, most minden zugát emesszi gömbnek, tág tengerek zöld ínyű habtaréját, folyó parallel partját, ifjú erdők testén az átnyilalló édes allét, a földeken a millió barázdát, és minden városok sűrűn rakott ragyogó házsorát, valami vad vágy feszíti szét, mint megszámlálhatatlan gigászi fogsort, felvonagló ajkat, hogy vélük a setét föld felrikolcsa örök dalát a titkos végtelenbe. Ó, élet! Élet! Élet! Március! S konok trónusán reszket a halál.

Reggel. Erdély József költeménye. Egy szép reggelre gondolok, és mosolygok, és meghalok. Kék lett az ég, sütött a nap, mentem sötét fenyők alatt. Kezemet fogta jó apám, sárga rigó fütyölt a fán. Sárga rigó, huncut rigó, azt fütyülte, hogy élni jó. Hogy élni jó, hogy élni szép, ha fogják az ember kezét. Jó lenni nagynak, kicsinek, mindennek és mindenkinek. Sárga rigónak legkivált nagy kertben élni nyáron át. Fenyőre szállni rangosan, fütyölni szépen, hangosan. Hirdetni vígan szerteszét, hogy élni jó, hogy élni szép. Hogy élni jó, hogy élni szép, ha fogják az ember kezét. Egy szép reggelre gondolok, és mosolygok, és meghalok. Kék lesz az ég, ragyog a nap, megyek sötét fenyők alatt. Kezemet fogja holt apám, s megszólal egy rigó a fán. Azt mondja majd az a rigó, hogy élni szép, hogy élni jó. De halni szebb, és halni jobb. S én mosolygok, és meghalok.

0: Vals Triszt, Vörös Sándor költeménye. Hűvös és öreg az este, remeg a venyige teste, elhull a szüreti ének, kuckóba bújnak a vének. Ködben a templom dombja, villog a torony gombja, gyors záporok sötéten szaladnak át a réten, elhull a nyári ének, elbújnak már a vének, hűvös az árny az este, csörög a cserje teste. Az ember szíve kivásik, egyik nyár akár a másik. Mindegy, hogy rég volt, vagy nem rég, lyukas és fagyos az emlék. A fákon piros láz van, lányok sírnak a házban, hol a szádról a festék, kékre csípik az esték, mindegy, hogy rég vagy nem rég, nem marad semmi emlék, az ember szíve válsik, egyik nyár, mint a másik. Megcsörren a cserje kontja, kolompol az ősz kolompja, a dér a kökényt megeste, hűvös és öreg az este.
1: 26 évesen, Juhász Ferenc vers.

Nyári felhők alatt. Sinka István verse. Nyári felhők alatt nagyon nagy csend legyen, ha Sinka Katica e felhők alatt megyen. Mert amíg ő halad, a nyárban álom nő, és álom lesz a csend, és álom lesz az idő. Katika is álom lesz, fut a felhők alól, s szemében a magyar nyár világtalan dalol. Más zaj nincsen is itt, az utak feküsznek kinn, s az utak mellett örök, örök a kankalin. A menny a földig ér, a felhők tűnnek tova, az álom és a csend el nem múlik soha.

Tóth Árpád, elégi a egy rekettye bokorhoz. Elnyúlok a hegyen, hanyatt a fűbe fekve. Stömött aranydíszét fejem fölé lehajtja, a csónakos virágú, karcsú, szelíd rekettye. Sok-sok ringó virág, 100 apró légi sajka. S én árva óriásként nézek rájuk, s nehéz szívemből, míg felér bús ajkamra a sóhaj, vihar már nékik az váratlan sodru vész, s megreszkedt az egész aranyhajóraj. Boldog, boldog hajók, vidám lengők a gazdag nyárvégi délután nyugalmas kék legény. Tűrjétek kedvesen, hogy sóhajjal riasztgatalom, ha óriás, hisz oly borús szegény. Tűrjétek kedvesen, ha lelkének komor bányáiból a búvihedere kereng fel. Ti nem tudjátok azt, mi mondhatlan nyomor aknáit rejti egy árva szörny, egy ember. Ti ringtok csendesen, s hűs ezüst záporok, s a sűrű napsugár forró aranyverése gond nélkül gazdagúló mélyetekig csorog, méz, s illatrakománnyal teljülvény gyengerése. Ti súlyos drága gyöngyként a hajnal harmatát gyűjtitek, s nem bolyongtok testetlen kincs után, sok lehetetlen vágynak keresni gyarmatát. Az öntudat nem űz, a konok kapitány. Én is hajó vagyok, de melynek minden ízét a kínok vasszöge szorítja össze testé, s melyet a vadhajós őrült utakra visszét, nem hagyva lágyöbölben ringatni búját resté. Bár fájó szögeit már a léten túli lét titkos mágnes hegyének szelíd deleje vonza, a néma szirteken békén omolni szét. S nem lenni zordutak hörgő és horzsolt roncsa. És hát a többiek, a testvéremberek, e hányoltuk, törött vagy undok kapzsibárkák, kiket komisz vitorlák, vagy bús vértengerek rettentő sodra visz, kalózok, s könnyes árvák. Ó, a vér, s könny modern özönvizébe vetve, mi szörnyű sorsa sok szegény emberhajóé, tán mind elpusztulnak, s nincs közöttük egy se, kit boldog Ararát várhatna, tiszta Noé. Tán mind elpusztulunk, s az elcsitult világon csak myriád virág szelíd sajgálja meg. Szivárvány lenn a fűben, szivárvány fenn az ágon, egy néma ünnepé, ember utáni csend. Egy boldog remegés, és felpihek sohajtva a fájó ősanyag, immár a kínnak vége. S reszketve megnyílik egy lótusz szűzi ajka, s kileng a boldog légbe.

0: Zsoltár gyermekhangra. Babics Mihály költeménye. Az Úristen őriz engem, mert az ő zászlóját zengem. Ő az áldás, ő a béke, nem a harcok istensége. Ő nem az a véres isten, az a véres isten nincsen. Kard ha csörren, vér ha csobban, csak az ember vétkes abban. Az Úristen örök áldás, csíra, élet és virágzás. Nagy süket és szent nyugalma háborunkat meg se hallja. Csöndes ő, míg mi viharzunk, békéjét nem bántja harcunk. Az Úristen őriz engem, mert az ő országát zengem. Az ő országát, a békét, harcainkra sükettségét. Néha átokkal panaszlom, de ő így szól, nem haragszom. Néha rángatom, cibálom, tudja, hogy csak őt kívánom. Az is kedvesebb számára, mint a közömbös imája. Az Úristen őriz engem, mert az ő zászlóját zengem. Hogy daloljak más éneket, mint amit ő ajkamra tett? Tőle hozzá minden átkom. Hang vagyok az ő szájában, lázas hang talán magában, kell a szent harmóniában. S kell, hogy az Úr áldja, védje, aki azt énekli, béke.
1: Babics Mihály, ősz.

Ez a nyár. 1968. Ó, ez a nyár, ez a nyár. Micsoda hülye nyár. Micsoda áldott, utálatos, remek, megszokott, hihetetlen. Ki látott még ilyet? Bőkezően visszaveszi, mit adni elfelejtett. Szárasság a tarsolyában, jeget könnyezik, és búzával szőkére érleli a napocskát, búzavirággal kékre az eget. Ingyen idillel indult, és most megijedt. Ingyen idillel, desztillált bűbájjal, kasztrált kacagással, de jaj, utólag besokba kerül az ingyen idill. Otthontalan a nyár. Ez a nyár. Nem tudja, hogyan fejezze be magát. Mert minden kezdet nehéz, de a befejezés még nehezebb. Mosolyba menemdő ajkunk összehúzzák vackorba oltott álmaink. Műszereiket szidják az időjárás szakemberei. Elektronikus szélkakasokra cserélik a húsvérből valókat. Az enyhe szél szabadon jön át a vámon, pedig ki tudja, mit hoz. Mit hoz a nyár? Ez a nyár. És hogy csatlakozik-e majd az őszhöz? Az európai menetrend szerint. Ó, éjszakánk az éjszakában! Mikor éjfelett foszforeszkált a lidérc, három urambáty könnyeivel sózta megrevesedett tőzsgyökere, kipigykéztük az eget kurjamtársainkkal, mondtuk, hogy hát-hát, és bizony-bizony, semmi sincs jól, a felhőket rosszul szerkesztik, atonális pitypalatpügy kísérettel, tors káromkodás hersegteti a kaszapenge félbe maradt ellipszisét, zabáltunk torkig, életre locsoltuk magunkban a muzikalitást, szittuk a felsőbbséget, az alsóbbságot, a közepességet, s meghíztunk titokban, hogy észre ne vevődjék, mégis észrevevődött. Vízfejünkből zuhogtak a stilisztikai monszunok, görög tűz, rimpet árdák, bum! Becsapódnak a napi hírek. Tudnélik, Mackó Piaszter kibújt a zsákba macska kék szemén, s a jelszó elfogyott, de fölzendült az indigóhaj. Szutó Miguel Bruno apát, a szent széklet hamis ura, tíz deka bajban tintahal, festi alá az osztinátor. Habcsókot vált a rádiós, a kisbaconi búzasör. A kulcs kikelt, ez Genbe visz. Így álmodta Özen UNESCO. Ajánlatos a dinamó. Virágot nyit a szinkron elnök. A kikötői tetemek fölkutatják eltűnt szerelmek. Jó ét hajnal! Aludj! Míg éjeden virít a nap. Tárgy és jel szerelmének szülöttei. Szavak, milliós nép, gyerünk kikalapálni a nyersanyagot, az időt. Tartalékaink mérhetetlenek, akárcsak mulasztásaink, mert ha évszázadokat érő évtizedekkel dicsekszünk, csak a bát száll vissza fejünkre, hogy elpocsékoltuk az előző évszázadokat. Jó nyarat! Semmi más. Otthont a nyárnak, nyarat nekünk. Hajnalok kolibri ritmusában, válogatatlan fények között babusgatni a kertben tulipánnál nyíló balladákat, polarizált reményeket vetítni, élesre állított szemünk elé, önműködően utánozzanak kibernetikus játékaink, indulatokon innen, túl az alázaton, gomnyomásra indul földerítő útra a lelki ismeret. Végig a Via Appia mentén, zsinór egyenesen, 2 méterrel a talaj fölött, Spartacus vitézei, feszesen tisztelegve,
csupa feszes tisztelgés a test, tisztelgés, pokolország, 2 méterrel a talajszint fölött, légpárnás kínokon, pokolország, rozsdás rugójú déli báb, pokolország, pokolország! Jó reggelt! Szép halált! Van valahol egy próbanyár, anyag és eszme közt a félúton. Fogantatás, koncepció, anyag és eszme közt a félúton. Tükör magunk, tükör nyara, anyag és eszme közt a félúton. Az ég kék szárnyú alkatrészekben gondolkodik. A szándékok elrendeztetnek helyjegyük szerint. A múlt s jövő közt félig áteresztő tükörből lessük, hogy mit kell teremni. A csíra, kalász, csíra, érdeméren fityeg, büntetett előéletű történelmünk mellé. Szép halálból vizsgázni kell. Előtte, folyton, mint halálé. Törvényerőre emelni a szépség szeszélyeit, az agyafurt paragrafusok kibúvóihoz ört állítani? Vissza, nyavajások! Anyag és eszme közt a félúton belém álmodta magát a szivárvány. Eső után, Golgota előtt, tavasz és ősz között a félúton tovább álmodja magát az ige a nyár látható felületeire. Ez az én fehérségem, amely megtörettet ti néktek. Jó reggelt! Szép halált! Nyarat, amelyért meghalni érdemes. Nyarat, amely után meghalni könnyű. Nyár, ősz, tél, tavasz, átmeneti évszakaink berendezéséül feledjük magunkat és mindent, ami hozzánk tartozik. Vackorba oltott álmaink, tulipánnál nyilló balladáink és nemesített hallgatásunk, gyógyító fűvel illatos szavunk, gyártsatok piros bombát, paradicsom virág hadiüzemek, krumpibokor, kísérletezz a föld alatt, csöves gránátot kukoricák, lopd el, nyár, lopd ki szájunkból a metaforákat, vetkőztesd le a szavakat, adjő! Krumpli potyogjon az égből, mennydörögjön a zöld mellény dallamára, csókbefőtt jégesője zuhogjon, szakadjon édes gyökér havazás! Búcsú a trópusoktól!

térden, a bivaj szeme esdben. Amikor térdre hullva esd, a félelem a sosem est, kinek nevében térdre estem. Irreverzibilis kobra évek, földiekkel játszó pokol, a mértéktelen indulatok, s mérsékelt bátorság hona, ágyő vágóhíd, hol tucat inas, szíjas inverzióért álltam a sort, tagló alá, rekvieszkát, ne féld a hóhért, tegnapban a mát, mában a holnap után, kik tetten érték, körödből mind kitörnek, ím, ágyő dzsungel, betelt a mérték, keselyük és szitakötők, ágyő ti párdusztűzű esték, virágoknak halál a haj, harmatos hűvös hajnalt resték. Ágyő langyos metaforák, szél tereli az égi kondát, liánhajú szörnyetegek, ágyő mosolytalan dzsokondák. Térden a bibaj szemű esdben, amikor térdre hullva esd, a félelem a sosem est, kinek nevében térden esdtem. Tenyészet alagutakon, anapesztus ritmusra ásít, a tigris torkú unalom, a képzelet is belevásik. Napon száradt hasonlatok, a vas avar alól kiásott, s újból szemétre vettetett banán héjú fogatkozások. Mert minden szín egy szóba fér, ne kísérsd a vadont hazárdul. Kertem, virágom otthonod, ismerd, fogadd, szerest hazádul. Ó, ez a nyár, ez a nyár. Rugóra jár a déli báb, harangvirág esengve bong, egy csattanás, kiárad és lobogva lángol a mekong. Lassan kezünk összelidül az este, csitítjuk, eltesszük holnapig, s a nyarat is emlékezetünkben. Kiülünk a közös mennybolt alá, s itt, s most, és mindörökké, kérges reménnyel várunk a hajnali csatlakozást.

Eindelijk was alles. O tünd derük orájo, íme még itt állsz, s dajkál a vén idős a csend, s mesélsz. Füzér itt közt rajzos regék lágy dalnál édesebb lejtése leng. Ó lomdíszet közt mély legenda él, mély istenségek vagy mély emberek, Arkádia vagy tempevölgye táj, vagy más égsföld, kike vadné emberek. Őrültet űznek, vagy harc sodrak él. Síp andalog, dob döng, kéláz a fáj. Édes a hallott dal, de mit a fül meg sem hall még szebb. Halk sípocska, zengd, ne testi külnek. Gyöngyözd remekül lelkembe ritmusát, mely csupa csend. Szép ifjú, nótát tündér lomb alatt örökre szól, s örök a lomba fán, s te vad szerelmes, kinek ajakad bár oly közel, édes célt mégsem ér, ne bánt. Bár vágyat kéjt, hiába kér, örök, szép vágy lesz, s nem hervad a lány. Ó, boldog lombsor, el nem száradó, melynek a tavasz búcsút sosem int. Ó, boldog pásztor, sosem fáradó, fújván örök sípot szíved szerint. S ó, százszorosan boldog szerelem, örökre hív, s örök örömre kész, zsibongó zsenge vágy még, egyre még. Mi más a bús, halandó gyötrelem, melytől a szív megundorús, nehéz, s a nyelv kiszárad, és a homlok ég. Mi áldozatra gyűl emitt a nép? Az öldoltár elé szent pap vonat szelíd üszőt, amely bődülve lép, s borítja lágy szőrét virágfonat. Mi apró város az, mely halkabok partján, vagy békés várövű hegyen, tárt utcákkal a jámborokra vár? Ó, kicsi város, néped elhagyott, s közülük hírt regélni nem megyen, csöndedbe vissza soha senki már. Ó, antik karcsúság, szelíd évek, márványfiúk s lányok kecses köre, ó, sűrű ágak eltiport füvek, ó, formák csöndje, anda gyönyöre az örök létnek, hűs pásztor mese. A rajtunk múlás űli már torát, te megmaradsz, s még újjajokkal ég az újkor, néki kis zengsz, hű barát. A szép igaz, s az igaz szép. Sose áhítsatok mást, nincs főbb bölcsesség.

Walter von der Vogelweide, o harsfaágok csendes árnyán. A harsfaágok csendes árnyán, ahol kettőnknek ágya volt, ott láthatjátok a gyeppárnán, hogy fű és virág meghajolt. Fölöttünk az ágbogán, ej, haja húj, daloltám a csalogán. Vígan futottam ki a rétre, és kedvesen már várt reám. Oly izgatottan jött elémbe, mi boldogság volt, Mária, hogy megcsókolt. Megbízám, ej, haja húj, most is pirul belé a szál. Stréfás kacagva hamar ágyat vetett szép pázsitos helyen. Nevethet rajta, s titkon vágyat érezhet, aki arra jön, mert jól láthatja a nyomot, ej, haja húj, amit a fejem nyomott. Ha tudná más azt, hogy mi jártunk ott, ó, hogy szégyelném. Nem sejti más azt, mit csináltunk, csak ő maga, meg én magam. Meg egy kis madár a fán. Ej, haja húj, az nem árul el talán.

Francesco Petrarca, ti szerencsés füvek. Ti szerencsés füvek, boldog virágok, kiken tapos mélázgató madonnám. Part, mely édes szavát figyelve andán, szép lábának nyomát magadba zárod. Sima fácskák, friss lombbal ékes ágok, halovány kedves ibolyák a lankán. Sötét erdők, melyek fürödve lomhán a naptüzében, oly sudárra váltok. Ó nyájas táj, ó tiszta, friss erecske, mely tükrözött szép arcát, s szép szemét is, s élő fényétől gyúlsz tündökletesre. Irigylem tőletek tekintetét is. Ne lássa, mit ridegnek a követse. Lángoljatok, hisz lánggal égek én is.

Pált ki az üllőn, dúsan díszítette, reá hármas karimát tett, fényeset és ragyogót, s ráfűzte a szíjat ezüstből. Ötrétű lett végül a pajzs, és jártas eszével Hephaistos sok-sok gyönyörű képet kalapált rá.

Odüsszeusz találkozik Nausikával. És amidőn a folyó gyönyörű sodrához elértek, sűrű mosógödrökhöz, ahol szép víz elegendő ömlik elős ki, nagyon szennyest is mosni fehérre, akkor a két öszvért a szekérből nyomba kifogták, s forgatagos hullámú folyópartjára terelték, rágjanak édes jó füveket. Maguk ott a szekérről két kézzel hordták a ruhákat az éjszínű vízbe, és sebesen vetekedve taposták lent a gödörben. És az egész szennyest, hogy tiszta fehérre kimosták, végül a tengerparton sorban szétteregették, ott, hol a parti kavics legtisztább lett a haboktól. Megfürdöttek, a fényes olajjal megkenekedtek, és a folyópartján lakomához láttak utána. Napsugarán hagyták száradni a tiszta ruhákat. Élvezvén az ebédet a szolgálók s a királylány, fátylukat eldobták, s labdával játszva mulattak. Hókarú Nausiká vezetett, táncolva daloltak. Mint nyilas Artemis úrnő jár a hegyek meredélyén, járja a hosszú gerincű Teugetoszt s Erymantoszt, hol vatkanra, szökőszarvasra vadászik örömmel, s véle a pajzsos Zeus lánysarjai, völgybeli nimfák, játszadozón járnak, s létó örvend a szívében, mert mindannyi közül feje, homloka úgy kimagaslik, s könnyen ráismerni, pedig gyönyörű valamennyi, szolgálói között így tűnt ki a szép hajadon lány. Ám demidőn haza kellett már indulnia újra, s öszvért is befogott, beredőzte a drága ruhákat, akkor mást gondolt a bagoly szemű Pallas Athéné. Ébredjen föl már Odüsszeusz, és lássa a szép lányt, az meg a fáják városhoz vezetője lehessen. Szolgálója felé hajított labdát a királylány, elvétette, s a mély örvénybe zuhant be a labda. Fölsikítottak a nők, föl is ébredt fényes Odüsszeusz, és föl is ült. Így töprengett a szívében, eszében. Jaj nekem, újra milyen népek földjére jutottam. Dőjfösekké, vadaké, törvénnyel mit se törődők, vagy vendégszeretők, s elméjük féli az Isten. Most lányok hangját hallottam, női sikoltást, nimfákét, kik a csúcson laknak, a bérc meredélyén, és a folyók forrásainál, s a füves legelőkön. Tán szóval szóló népek közelébe kerültem. Rajta, magam fogom ezt megtudni, s látni szememmel. Szólt, s a sűrűből bújt ki az isteni bajnok Odüsszeusz. Ágat tört le erős markával a rengeteg erdőn, lombosat, ezzel testét fette, takarta szemérmét. Mint a hegyekben nőtt, erejében biztos oroszlán, ment, ahogy az megy a szélben, esőben, a két szeme fényben szikrázik, ökrökre rohan, vagy a gyönge juhokra, vagy szarvasra az erdőn, s arra is űzi a gyomra, hogy juhokért az erős aklok közepére beroncson, így kívánt Odüsszeusz szép fürtű szűzek seregébe törni ruhátlanul is, mivel ennyire bajba szorongott. Rettenetesnek tűnt fel előttük a tengeri habtól rútan, szétrebbenve futottak a parti fokokhoz. Csak maga Nausiká várt, mert szívébe Athéné merszettett, és tagjaiból kiemelte a félést. Szembe tekintve csak állt, Odüsszeusz meg hányta vetette, átkulcsolja-e térdeit, úgy könyörögjön a lányhoz, vagy csak a távolból hízelgő szókkal esengjen, hogy városba vezetné tán, és adna ruhát rá. Így töprengett, és úgy látta, hogy ez helyesebb lesz. Távolból fog csak hízelgő szókkal esengni, hogy haragos ne legyen,

A térdét illeti kézzel. Édesen és ravaszul hát hozzá nyomban ekép szólt. Úrnőm, esdekelek, ki vagy? Isten, földi halandó, hogyha te istennő vagy, a tágterű égbe lakók közt, Zeus atya gyermeke, Artemis az, kihez én a leginkább tartalak íme hasonlónak, termetres alakra. És ha halandó vagy, ki a földön tartja lakását, boldog apád háromszor, anyád is boldog az úrnő, és testvéreid is háromszor, bennük a lélek örvendezve repes bizonyára örökre miattad, táncba vegyülni, ha látnak ilyen szép, tiszta virágot. Ám de legáldottabb a szívében mindegyikük közt az, ki ajándékkal megnyer, s házába vezet majd. Mert sohasem láttam még én így földi halandót, sem férfit, sem nőt, ha tekintlek, a bámulat elfog. Egykor Délosban, nagy Apollón oltáránál láttam így ifjú, magasba szökő pálmának a törzsét, mert ott is jártam, sok nép követett amaz úton, melyen olyan sok csúf nyomorúság várakozott rám. Hát, amikor azt láttam, bámultam ekép a szívemben hosszan, mert oly szálfa a földről még sose szökkent, mint téged bámulva csodállak, s félek erősen térdedet átkulcsolni, nehéz bú súlya szakadt rá. Tegnap 20 nap után sikerült kikerülnöm a borszín vízből, eddig a hullám és rohanó vihar űzött Ógügyé szigetéről. Most ide dobva a Daimón tán valamely új bajba kever, mert nem hiszem ám, hogy vége szakad, de elég bajt mérnek rám az egek még. Hát könyörülj, úrnőm, mert hozzád jöttem először annyi keserves kínom után. Nem is ismerek embert egyet sem, kik e várost lakják, ezt a vidéket. Rajta, mutasd az utat, valamely rossz rongyot is adj rám, tán hoztál a ruhák számára magaddal ilyesmit. S néked az istenek adják meg mindazt, mire vágyol, férjet s háztartást, s hozzá gyönyörű egyetértést, mert hiszen annál nincs soha szebb, és nincs derekap sem, mint mikor egymást értő szívvel tartja a házát férj és nő, nagy fájdalmára rossz akaróknak, jó akarók örömére, jeles hírére maguknak. Erre a hókarú Nausziká neki válaszul így szólt. Jó idegen, nem vagy hitvány te, sem esztelen ember. Csak hogy olümposzi Zeus maga osztja az emberek üdvét, jóknak is és rosszaknak is úgy, ahogy ő neki tetszik. Ezt osztotta neked, stűrnöd kell minden esetre. Most miután a mi várunkat, földünket elérted, nem lész már szűkébe ruhának, semmi olyannak, mit sokat eltűrt esdeklőnek nyújtani illik. Néked a várost megmutatom. Hald népe nevét is. Fajákok lakják. Az övék ez a föld, ez a város. Én meg a lánya vagyok nagyszívű Alkinósznak, s nála találod a faják nép erejét, s a hatalmát.

0: Malomdal. Őrölj, malom, őrölj, mert maga Pittakosz őröl, pedig ő Mütiléna királya.
1: Rodoszi fecskedal. Megjött, megjött a fecske. A szép időt hozza, a szép évet kezdi, a begye fehérke és a háta fekete. Te a füge sajtot gördítsd kövérházadból, hozd a boros kancsót a sajtot kosárban. A fecske a kalácsot sem, bablisztből sült kenyeret sem utasítja vissza. Elmenjünk-e hát, vagy kapunk valamit? Megyünk, ha adsz, ha nem, mi nem megyünk tovább. Vagy visszük a kaput, vagy az ajtóbütüt, vagy visszük asszonyod, ki most még bencsücsül. Kicsike ő, könnyen visszük el. De ha adsz valamit, adj nagy valamit. Nyisd meg ajtódat a fecske előtt. Hisz nem vagyunk mi vének. Gyermekek vagyunk.

Mondd újra, s újra mondd, és újra mondd, hogy szeretsz. Bár az ismételt szavak kakukknótához hasonlítanak, emlékezz rá, hogy se mező, se domb, nincs kakukknóta nélkül, ha a lomb újul tavasszal, s kizöldül a mag. Egyszeri szó, mint szellem hangja vak sötétben zeng el, és kétség borong nyomában. Ismételt, szeretsz. Ki fél, hogy a rét túl sok virággal veres, s az ég túl sok csillaggal ékszeres? Mondd, szeretsz, szeretsz. Hangod úgy zenél, mint ezüst csengő újrázva. Beszélj, de ne feledd, hogy némán is.

Valami, ami nem volt eddig, ostromolná fogni hajónkat. Valaminek Lajstroma most íratik, közre fogni fogná hajónkat. Valaminek tömege most tömegedik, elfoglalni fogná hajónkat. Szóval is megmondatott leíratott régen, új romlás, új királya fogan a szemétben. Bábokkal, bocskorokkal, bútorhevederrel, bábeli barabolyjal befödve a tenger. Rá láda papírbála, papírcsákok paszománya, egyenes görbe fakerék, ó, mi szép, jaj, de szép ez a háromlábú szék, tulipános támla, régi Dunna kis katona ugorja, halálba hírkakas himes tojás, híres harang fészke, bál orca, baba orca, búváról a kékbe, kőszárnya, kisdet szárnya, deres lovunk szárnya, örvénybe, ragyogóba, kerekébe zárva, rózsafa aranyvonók szápán hegedülnek, vízhátán veres forrán ott úszik az ünnep, fölforog, aláforog, bikatorka türköl, új módi, új pusztulás irtózva jövendől, ím, amit kihajított, amit tehetetlen. Föltámad temetőnek, amit temetetlen. Szél hordja, el nem hordja, ararátig hajtja. Tűz rajta, nem fog rajta, mivel átok rajta. Rádagad a világra, fenekedik, értem, új király, aki íme fogan a szemétben, de alatvalók, guberataligája nem leszek. Cézári kordés soha, Cassiusi göncölszekér soha, vörös szemetes kocsitok nem leszek, bolond, aki termel rátok, takarít rátok, bolond a meggörbítős, aki egyenesítő, bolond, ha minden oda jut végül hánykódni tengerhabjára, verődni tengerpartjára, én a csillagok fölé kimertem már fuldokló kincseimet. Majd eljő, a pohár alján vígasz nem marad. Eljő a vígasztalan, de én nem várom meg. Íze a kenyérnek, íze a sónak meg nem marad. Eljő az ízetlen tor, de én nem várom meg. Íze a haragnak, íze az édes beszédnek meg nem marad. Eljő az ízetlen ige, de én nem várom meg. Füveknek foncsora, fácskák fa levele meg nem marad. Eljő a sivatagi sátor, de én nem várom meg. Tükröcskék, türedelmes mosolya meg nem marad. Eljő a visszavicsorgás, de én nem várom meg. Eljő a halál angyala, türkölő kürtjét kifújja. Halparabolák ugrálnak a levegőbe, keresik a tengert. Feltámadók feszegetik a tömör társadalom kövületet, de messze vagyok én. Örökkön mennyei földrész fenn, úszom a tejúton én, mennyei kapitány. Cimbalmom a csillag közi távolság húrszövedéke, ott játszom én mágneses vihar közelben. Csuklómon vásári gyöngyök fűzére kisdett galaktika, fedélzeten heverek, fekete bőrön varratai csillagképek, tetovált égi jegyek, nagy medve bokszol szárnyos oroszlán. A termékenység aranykígyója befonja a fedélzetet, és új világ születik rajtunk, gyönyörűségtől gyöngyös. Földi jegyeink letörölve. Özön és ararát rajtad ismeretlen, mennybe menendő hajó. Totális lépték rajtad ismeretlen, mennybe menendő. Rajtad glóriás petróleum lámpám, mennybe menendő hajó. Rajtad világa ünnepeink arca, mennybe menendő hajó. Rajtad a számüzetés légkörré duzzad, mennybe menendő hajó. Rajtad a nedvek áramlása megindul, mennybe menendő hajó. Rajtad a kalászok dárdás hajzata, mennybe menendő hajó. Rajtad a villámkarátos zápor, mennybe menendő hajó. Rajtad az aszály zsája koronája, mennybe menendő hajó. Rajtad az almák bolygó karikája, mennybe menendő hajó. Rajtad a pipacsbimbó, kipattan vadrózsa ág, hajló paripanyakkal üget a szélben, a gyalogos fecskefűrendben. Rajtad a karácsony ezüst bója, mennybe menendő.
Rajtad a fülemüre eljátszik kicsiny torkán, de a sörös ló is elnyerítesz szivárványban fürödve, s bealkonyul, de el nem múlik ünnepeink arca. Fehér macskánk, fekete macskánk púpozott háttal csillagokat fal, s világolsz a marsot leigázva mennybe menendő hajó. Rajtad a termékeny űri fúvásban, pogány nádas hömpölygése, zászlós tábor, ahonnan a nemzetek növekednek áramlani a néptelen csillagvilágra, reá, reá, reá a csókkal és a csalogánnyal, ezüst hidak bűvöletével, szívközi utakkal, mindennel, amiben hittünk, amiért elégtünk, amiért megszületni vágyunk örökkön, örökké, reá. De én, kapitány, csak a végső vadlútpár körözését vezénylem, gyönyörűen menekülnek dübörgésből a bóbítás csöndbe, s végső fészküket meglelik rajtad. Ég felé bukó szerelmünk a becsukódó kezek iránt szerelem, te poltavám s panteonom, mennybe menendő hajó. Örök udvarodban azon éjjel feljő a régi terebélyes szederfa, fehér gyöngyei láttán szalutálok, lombjába rögítem lámpásomat. Fekete a kocsma, de tüzes, itt csak a férfiak táncolnak. Íme holdak. Ki vagyok én? Búcsúzó, vagy épp jövevény? Vagy ők a jövevények, egyére leszálló sorkapitányok? Hajójuk kin reng az űrben csillagderűtlen ordíszes árnyak, lebocsátva a fehér csónak, leeresztve a hágcsó, bólonganak a tenger sötétben. Ó, ó! Barátaim, a kapitányok iromba matróz kezükkel a hatszoros csomót kibontják. Vizes tányérban pohár alatt fakasztanak lángoló trükkrózsát. Iszunk a fekete hidakra, fehér hidakra, áramlatokban előttünk járó arkangyalokra, tatárjárás tömeg halakra, göndörfiúkra, asszonyokra, kikötőre, fekete borra, a soha eljövendő korra, fecsegés nélkül. A tenger meg az ég egybe sötétül, a levegő hűvös meg forró, s a monstrumok bólonganak, óriás alvó vízimadarak. Ó, ó, mennyit törekedtünk hiába, amíg megértünk a halálra.

néztem magamra mindig, ahogy csodára nézni illik. Csodára az ember fiára, kezeire, nyírott hajára. Mit akartam én itt magammal, gyöngét bohóckodásaimmal? Sok pénzt kellett volna keresni, olykor megpróbáltam szeretni, s volt szívemre szorított késem, a kockázat volt fényüzésem. Két kezem ölel, mosogat, s mutat hülyéknek fügét, gyereknek árnyéknyulat, fejemre tízágú koronát, fájdalmasat. Emberénekű ember, ki a napokban zengi. Megállt mennyből az angyal, elállt földön a senki. Kalózének. Jámbor vagyok, mert lehetek. Mert ihatok, mert ehetek. Mert baljóségi jelemet leütöttem a porba. Ha az a csillag megered, újból világgá mehetek. Megveri zúgó fejemet a fekete vitorla. Belső zsebedbe bújva, lehetne élni szépen, dobogós boldogságban, halálig szívverésben. A szivárvány kapujában ül az úr, öreg haja a tengerre fodorul. Oroszlános a magasság, könnye hull, a szivárvány kapujában ül az úr. Címer, se oroszlán, se olajág, se ciframező. Címeremben uram, uram, se pénz, se erő, de én hálok a világgal, nem én velem ő.

0: és tedd hatalmas funkcióid. Csak ülj és nézz örökkön át. Már nem halaszthatlak tovább. Eknáton éjszakája. Mikor lement a térre, már a sátrak a lampionok fényében áztak, gyertyák üvegek nyakában álltak, nyári halottak napja fény, és deszkapolcon porosan a rózsaszínű kreppapír babák. Oldalt tetováltak dombjai, dinnyék olajzöld bőrén forradásos, kötőtűvel kipontozott szívek. Fent fényreklámok hullámzó haja, forró szél, némi szalma, sötét volt az az éjszaka. Ment, ahogy körbezárta jelenlétének álruhája, ment mozdulatlan, egy magas vasút futott fölötte. Tisztítsd meg az arcod, két tenyered öblébe hajtod, tenyéröbölnyi vízre hajtod, haránt csíkolt az akarat, itasd meg, mint egy madarat, itasd meg, mint egy állatot. Mosd, mosd az arcod, és a nap, melynek minden sugara végén apró keze van, majd a nap kezével az arcod. Éjszaka. Vásznai súlyosodva füttek be a fények közé, a pultok közé, melyek sejemcukor mód, és úgy csillogtak, mint a hernyók, gyertyák fulladozása, szélroham. A régi kertben. A kertben volt a százezernyi, az ostyafényű ég alatt. A másik arcot kell lenyelni, s a zöld virág, a bodza ág, amelyre Júdás felköti magát, s egy csillag némi zöldje fönn. A kertben volt a mérhetetlen, bár volnál oly kicsiny szerelmem, mint egy isten az ostyán. És jöttek már a tankok. Fémhullám hegyek elől futott az utca kőmederben, futottak a puha testek fém és kő között, egy-egy léggömböt húzva még magukkal, dőlt bódék vászon csattogásait, hídkarfák loccsanásait, távol hamut és üvegpermetet, s a hangközökben azt, ami fújt felettük, azt, ami fújt fent-fent a teljes égi test fölött. Egy melvéden vetette át magát a többivel együtt. Együtt meredeken gurultak, darabosan zökkenve hultak. Fent puska sorozatok még ők egymáson át, mint egy hegyomlás. Köd volt, amikor újra látni kezdte. A vízparton feküdt. A nád. Mellette másik test is az iszapban, oly hűvösen nyújtózva, oly hanyatt, mintha külön hó hullott volna rá. Fölkelt mellőle. Egyetlen mozdulattal emelkedett föl, mint a füst, mellőle vagy belőle fölkelt, s oly áttetsző volt, amikor feküdt. Fölkelt, feküdt, egyetlen mozdulattal. És vitte akkor is, mikor elindult. Homályosan a testet vitte még. Elnyúlt ködök visszintesében ment, jobb kezével tartva bal kezét. Amikor én Istent faragtam, kemény köveket válogattam. Keményebbeket, mint a testem, hogyha vigasztal, elhihessem. A csak jó. Hogy a csak jó se hal, se hús. Én nem vagyok Manícheus. Az örök üdvösséget én nem unnám. Eknáton az égben. Ott minden épp olyan. A bánya. Talpig hasadt hegyoldal. Eszközök. Amint tapintja a mészkőfalat, bizonytalan a pirkadat. Mintha belülről hajnalodna a sziklák vékony oldalán, s oly áttetsző a kő, a vas, mint egy végső kudarc után. Ott az erdő. Darabokban jár a köd. Ötújjasan, mint elhagyott kezek, vagy fölnyúlnak függőlegesre, már-már uszályos mozdulat, s jelentésükig el nem érve, halványan folynak a földre, ahogy vonulnak. Ahogy kinőnek és ledőlnek ezek a felhős, hosszú törzsek, egy másik erdő jár a fák közt, s egy másik lombot hömpölyögtet. Ott alagút a fák alatt, sötét füvek, kavics,
1: keskeny vágányú simpár, virág.

0: Jó.
1: Jó.
2: Jó.
3: Jó.
1: Kelt a karó.
4: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kelt a karó. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap aktívoson.
5: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
6: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
7: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass, hallgass.
8: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
4: Tilos Rádió?
1: Jó.
4: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.